0: szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. Az üzemanyagellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Még kedden 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. Hasonló megmozdulás volt egy másik helyszínen tegnap reggel is. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét, az eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. Ez alatt ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GSEV járatain. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonságjöv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómia eseményt október 1 és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak, vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani. Éjjel a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lehet. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely.
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Wagner Mária nevében is, Deák Dóra vagyok. Helyünk egy bezárt pusztuló műemlék Gödöllőn. A hajdani művésztelep egyetlen eredeti formájában megmaradt műteremházában vagyunk, amely évek óta várja a megmentőjét.
4: Nagyon fájdalmas, hogy ezt az épületet ilyen állapotban látjuk, de nyilván forrásokat erre a város is akkor tudna költeni, hogyha ez tulajdonban lenne.
5: Sok leszármazott van, tehát nehéz egy megegyezést ott is megtalálni, ráadásul a világ minden táján élnek most már ők is. Nekik is az lenne a végső célja ennek a helyszínnek, hogy itt egy élet és egy művészi élet folytatódjon.
3: Megérkeztünk Gödöllőn a Nagy Sándor házba. Mészáros Judit, városi főépítész várt minket itt az épületnél. Amikor bejöttem a kertbe, én már az első 5 méter után meg akartam állni, hogyha lett volna egy napozóágy, akkor én lefeküdtem volna, és csak hallgattam volna a madarakat. Felettem ott volt egy cseresznyefa. Csodálatos hangulat van itt ebben a kertben.
4: Igen, ez egy varázslatos helyszíne Gödöllőnek. Én ugye középiskolás koromban ismerkedtem meg vele, és akkor már építésznek készültem, és az édesapám tudta meg, hogy itt egy ilyen szakkör működik, ahova lehet jönni festeni. És én akkor jöttem el, és egy eldugott kis szeglete a városnak, mert ugyan egy védett utcáról nyílik, de annyira bent van a telek mélyén ez a ház, hogy gyakorlatilag az utcáról egyáltalán nem látni. És ugye akkor is már az építészet iránt érdeklődő diákként engem elvarázsolt ez az épület, úgy olyan kisugárzása volt, hogy az így rögtön megfogott.
3: Most itt csak az oldalfalat látom, ami teljes mértékben jó állapotban van, illetve faablakokat.
4: Ugye ez akkoriban, amikor épült, ez a városnak a legszélső utcája volt, ugye a művésztelep ezt az utcát választotta helyszínnek, több lakóház is van, ami a művésztelep alkotóihoz kötődik. Ez egy hosszú telek volt, és itt egy ilyen iker műteremház épült, de mind úgy, hogy a telek mélyébe. Tehát ugye a Belmonte-Leo háza most innen nem látszódik, de egy nagyon hasonló kialakítású épület. Nagy Sándor műteremháza országosan védett műemlék, a Belmonte-Leo háza jobban átépült, tehát már sokkal kevésbé az eredeti formát mutatja, az helyi szinten védett, de ez egy országos szinten védett épület. Ugye nekik az eszményképük a Göcsei táj volt, ott ugye Szegeknek hívják, mint az őrségben a Szeres település, olyan szórvány település, ahol ugye a házcsoportok ugye egymástól eltolva, ő úgy fogalmazta meg, hogy a lila távolban látják csak egymást a különböző családok, és ezt gyakorlatilag ők ezt megvalósították. És egyébként nagyon érdekes, hogyha fölmegyünk majd a lépcsőházban, akkor pont a remsei műteremházra rálátni a lila távolba, és így teremtődik meg a kapcsolat.
3: Mikor épült ez a ház?
4: Ez ugye Medgyeszay Istvánnak az első alkotásai közé tartozik, ez ugye az 1905-6 körül épült, és ugye Nagy Sándorék is akkor költöztek Gödöllőre a családjával, ugye akkor már megszületett a kislányuk.
3: Ő a gödöllői művésztelep egyik alkotója.
4: Nagy Sándor ugye az egyik alapítója volt, ugye ez egy szecessziós művész kolónia volt, ugye Körösfői Krisa Ladár volt az, aki maga köré szervezte azt a művészi társaságot, aki életterének el tudta képzelni a várost. Ugye az ő eszményvilágukban ez is egy ilyen kivonulás vagy szecesszió volt, hogy az akkori természeti környezetbe ágyazott ilyen kis településre, Gödöllőre kiköltözzenek, és nagyon ezt a természetközeli életmódot próbálták megvalósítani.
3: Az összetartó művész közösség életére így emlékezett a 2011-ben elhunyt Remsey András, aki maga is itt nőtt fel. A riporter Lánci Ágnes volt.
2: Ebben az utcában akkoriban nagyon olcsón lehetett lakni. Bérelt lakásokban laktak. Itt aztán egyesek vettek, hát a Krisa Ladára az vett egy parasztházat, azt átalakították. Az elalakú parasztház végébe építetett az a Ladár bácsi, egy nagy, nagy hozány műterem volt ott. Szerettünk ott játszani. Én ugyan kicsit féltem, mert azért van nagy csendós, sokféle lom.
3: Az eredeti Krisház az leégett.
2: 45-ben égett.
3: 45-ben.
2: Felgyújtották a katonát. Rengeteg mű égett ott. Apámé is, és a sógorom is. Itt voltak a oroszok Valkó Gödöllő között, egész közel. Aztán a németek rájöttek, hogy a mi házunk elég jó magas és jó takar, és a Nagy Sándor ház is. Mind a két ház mögé beraktak egy ágyút. Az oroszok meg keresték. Állandó légi csaták, alacsony repülés, és és hát nem bírtuk ezt. 44 Mikulástán elmentünk Pestre. Apám azt mondta, hogy vigyük a Kris műterembe a képeket, amik itthon vannak, mert akkor látják, hogy ez egy műterem, és nem fognak semmit csinálni. Hát nem vált be ez a taktika.
3: Bemehetünk a házba?
4: Igen.
3: Nyitott ajtókkal várnak minket, úgyhogy most a kulcsot nem halljuk csörögni. Mi ez a konyha?
4: Ez a konyha volt, igen. Az épületnek két bejárata van. Ugye Medgyeszay István a népművészetből nagyon sokat merített, és neki a Székelyföldön, Erdélybe nagyon komoly gyűjtő útjai voltak, és ő már ott megállapította ezt, hogy ezek az átmeneti terek, ami kint és bent között van, a tornácok, ezek nagyon fontosak, hogy mindig megteremt egy ilyen átmeneti teret a kint és bent között, és ez az egyik megközelítési út vonala a háznak, a konyha.
3: Egy sparhelt egyébként, itt igen, látom, most látom. Megbúvik egy függöny igen. Alatt.
4: Bemegyünk, akkor látszik, hogy ugye az ő életmódjuk azért inkább a polgári világhoz, tehát nem a paraszti ház struktúrákhoz kapcsolódik, és ami forradalmi tényleg az a térszervezése, tehát ezt Nagy Sándor is leírja, hogy az akkori polgári elképzelés, amikor nagyon a társadalmi reprezentációra fókuszáltak, hogy mindennek külön helyisége volt, a szalon, a szivarszoba. Ők arra törekedtek, hogy több funkciójú terek jöjjenek létre, egyben legyen egy olyan magja az épületnek, ami a szíve az egész háznak, ami akkoriban nagyon nagy újdonság volt.
3: Most bejöttünk, ez a nappali.
4: Egy olyan élettér volt, ahol gyakorlatilag minden zajlott, itt látjuk ezt a üvegezett tolóajtót, ahogy olvastam a visszaemlékezésekből, hogy egyébként a feleség és a kislány lent lakott, és fönt a emeleten van ugye a műterem, és ott volt Nagy Sándornak a hálószobája.
3: Van itt egy cserépkályha, pár bútor, de azért nem sok.
4: Igen, ugye ez a 2000-es években volt felújítva utoljára ez az épület. Amikor én ide jártam szakkörre, akkor még az eredeti bútorzatot, még a felújítás előtti állapot volt, tehát akkor teljesen berendezett millió volt, szőnyegekkel, tehát nagyon sok bútor már nincs a helyén. Ugye a Városi Múzeumban került sok minden, mert azért ez a ház lakatlan azóta.
3: Kinek van kulcsa, ki foglalkozik vele?
4: Balla Vera, az örökösök megbízásából.
3: Oda lépek Balla Vera festőművészhez. Azon gondolkoztam, hogy mi mindent jelenthet önnek ez a ház.
6: Tudok kapcsolatot kapcsolni Judithoz abban a szakkörben, ahova ő járt, én is jártam, és így kezdődött el azt, hogy gyerekeket hoztunk ide be a házba, és itt kezdtük el a gyerekekkel való foglalkozást 32 éve. Még ilyen lánglelkű ifjúként itt ez az életforma nagyon megragadott bennünket, és akkor mi is itt elkezdtünk irodalmi esteket alkotni, rajzolni, gyerekekkel foglalkozni, zenéltünk, és így kapcsolatunk az előző debreceni Zsófia féle szakkörhöz, és egy újat is alapítottunk, szóval így párhuzamosan ment itt, aminek Dávid is tagja volt, ő tud erről mesélni a Zsófi féle szakkörről is. Párhuzamosan kezdtük el itt mi, aztán Zsófi elköltözött, és mi maradtunk itt a házban egészen a felújításig, addig itt folyt ez a szakkör legalább 6 évig, és utána mentünk át a mi családi házunkba, és próbáltuk ezt, mostan kezdtük el itt mi, aztán Zsófi elköltözött, és mi maradtunk itt a házban egészen a felújításig, addig itt folyt ez a szakkör legalább 6 évig, és utána mentünk át a mi családi házunkba, és próbáltuk ezt a szellemiséget így fenntartani.
3: Debreceni Zsófiát emlegettük, hogy az ő szakkörén vettek részt, de azért más mesterek is voltak.
6: Ide járt még Fábián Dénes is, aki például írt erről a házról egy nagyon szép monográfiát. A felújítás kapcsán is restaurátor munkákba vett részt, kutatásokat végzett, és amikor a felújítás előtt jött az örökös, az unoka Ivett, akkor vele együtt összepakoltuk az összes rajzot, levelet átnéztük, és ő ebben nagyon részt vett, meg a felújítás, főleg a belső munkálatokban.
3: Megmutatja a kedvenc helyét? Hogy hol volt a legjobb, nem tudom, ülni, állni és úgy festeni?
6: Ott fönn a műteremben.
3: Nagyon sokat emlegetjük a műtermet, az a szíve a háznak?
6: Mondhatjuk így is.
3: Azt mondom, hogy akkor menjünk és nézzük meg. Közben még Mészáros Judit tud nekünk az épületről mesélni, mert hogy van felfelé egy lépcső, itt baloldalt pedig egy másik ajtóbejárat.
7: Ez lehet a főbejárat. Klasszikus értelembe vett fürdőszoba nincs, de egy kis mosdó vagy WC helyiség ebből az előtérből nyílik, és akkor rögtön beérünk ebbe a nappali térbe, ami azért átköt ebbe a több funkciós térbe, és innen indul fölfele a lépcső az emeleti szintre. Itt az előbb kérdés volt, hogy melyik lehet a szíve vagy a magja az épületnek. Én úgy gondolom, hogy azért a család élettere, a társadalmi életnek a szintere azért itt volt a földszinten. És az emelet azért egyfajta olyan művészi szenték. Például, mikor mi szakkörre ide jártunk, nekünk soha nem volt szabad fölmenni az emeletre. Olyan. Menjünk föl és nézzük meg, mert nagy ablak felülettel rányílik a kertre. Tényleg egy lenyűgöző helyszín.
3: Menjünk akkor, a falépcsők hívogatnak, közben itt a falon is faburkolat van.
7: Ez a körablak, ami itt a lépcső fordulóban van.
3: Itt már nagyon jó fények jönnek be.
7: Erről beszéltem, hogy itt nyíltak azok az átlátások, ami mondjuk egy másik remsei műteremházra nyílt. Most búja már a növényzet, és talán már egy ház is itt közben beépült, ami ezt a látványt elállja, de innen adódtak ezek a távlati átlátások.
3: Itt van velünk most Remsei Dávid grafikus művész is, akinek a dédapja volt a legfiatalabb tagja a gödöllői művészetnek. Emlegette Judit, hogy a Remsei család háza az valahol a túloldal található. Segít egy kicsit tájékozódni?
5: Innen körülbelül egy 500 méterre lehet, tehát azért igazából nincs is olyan messze, ez a lila távolba veszi, és azért ez egy talán egy költői szójáték. Ez a mi helyszínünk, amit említettünk nem messze, azért sok tekintetben hasonlatos, tehát azért ez sokkal korábban épült, mint az a ház, és hát nyilván hatott arra az új házra is, amit a Remsei Jenő körülbelül tervei alapján készült, ott is ilyen sokosztásos ablakok vannak, tehát ez a fapadló, meg egy csomó minden annyira ismerős vagy otthonos. Mi itt egy panelban éltünk a szűk családi körrel, de ugye körülbelül megint 500 méterre innen, tehát én oda jártam át állandóan náluk a nagypapámnál, meg a nagypapám testvéreinél voltunk, meg egész kicsi korunktól ott volt egy nagy kert, szóval ez egy ilyen ideális volt mondjuk gyerekként nagyon ott lenni. Egy nagyon hasonló helyszín az is, tehát ez egy rímeltek ezek a helyszínek. Mi ahogy kicsit gyerekkoromban ez úgy össze is folyik a fejembe, mint hogy valahogy egyben nőnének ezek így a visszaemlékezéseimben, tehát mint egy épület lenne, ahol csak átmegyek az egyik folyosóról a másikra. Hogy itt elhangzott, Remsei Jenő volt az első személy a családban, akit gyökeret vert. és ilyen családias művésztelepnek írja le ezt az egészet, tehát úgy fogadták őt, hogy hát rögtön ilyen otthonra talált, azt érezte.
3: Szekeres Erzsébet textilművésznél márciusban járt a hely csapata. Ő Remsei Jenő és Remsei Iván tanítványa volt. Ebből a beszélgetésből következik egy részlet.
8: Negyedik osztályos voltam, amikor a Gergely Péter bácsi észrevette, hogy na ez a kislány valamit tud. És akkor mondta, hogy menjek el a Remsei Jenő bácsihoz, és az majd nekem tanácsot fog adni. És az ő fia, a Remsei Iván szakkört vezetett, és aztán én, mint gyerek, ott kezdtem el rajzolni. Csodálatos közösség volt, és egy olyan szeretetben voltunk, és Remsei Iván nem erőltette ránk, hogy na mostan mit csináljunk, hanem ránk bízta.
3: Mészáros Judit, városi főépítész.
4: Felértünk az emelet.

0: Egy egészen pici helység van, ami ugye Nagy Sándor hálószobája is volt.
1: A lépcsőtől balra, és Verához fordulok.
2: Amikor ide jártunk, nem lehetett be sem menni, mert ez be volt rendezve úgy, ahogy Nagy Sándor hagyta. És ezt itt mindenki, aki itt lakott, ezt itt őrizte, és nem nyúlt hozzá.
0: Hát ez alapvetően egy műteremháznak épült, ahol a művész a családjával élt. Ugye egy művész házaspárról van szó, mert itt Kriss Laura is egy alkotó művész volt, nagyon sok grafikai munkát végzett, illetve közös alkotásaik is voltak, és nekik volt ez az életterük. Ez akkoriban is egy nagyon forradalmi épülettípus volt. Egyeszainak ez az alkotás, ez egy nagyon egyedi alkotás volt, ami kívülről megidézi kicsit ezt az angol világot, a téglaburkolatokkal, ezekkel a kis kinyúló, zárt, erkészerű ablakokkal. De Egyeszainak ez a népművészet felé fordulása megvan ebben a házban. A művésztelep meccénása is egy picit pedzegették, hogy hát nem túlzás, ez, ugye ez adom tudományokból épült ez a ház, és úgy sokan kétségüket is fejezték ki, hogy fogja ezt egy művész házaspár fenntartani, mert ez akkori léptékben ez egy nagy épület volt. Most, ha elképzeljük, akkor az egy pici szoba van, lent egy életér és egy tágas műterem, de ez akkor egy nagyon nagy kuriózumnak számított. Tehát amikor a Kriss Laura, Nagy Sándor felesége meghalt, akkor üresen maradt a ház. A művész házaspár lánya ugye emigrált Angliába, és mindig volt törekvés, hogy itt a hagyatékot feldolgozva egyfajta emlékház, élő művészeti munka történjen, tehát ezek a szakkörök, ami valamilyen szinten megvalósult, de azért ez mindig problémás volt, hogy nem volt itt a tulajdonos, nem voltak itt az örökösök, de nem lett itt egy intézmény, elhaltak ezek a kezdeményezések.
1: Balla Vera kiegészíti a gondolatokat.
2: Amikor ide kerültem, még itt volt Vidák István és Nagy Mari nemez művész tárgyaik, mert ők itt éltek, itt kezdték a pályafutásukat. Ők is nagyon sokat merítettek innen. Itt született az első gyermekük, itt volt még a kemencéjük, a fonott ágyaik, tehát ők is ezt a szellemiséget, ezt a kisugárzást képviselve éltek itt.
1: Ha már feljöttünk az emeletre, akkor melyik a kedvenc része helye?
2: Nagyon sokat voltam itt fönt, és verseket írtam, rajzoltam itt.
1: Itt az asztalnál, ahol székek is vannak.
2: Van is egy fénykép, a Fábián Dénes készítette, ahol már várom a kisbabámat, és nézegettük együtt Nagy Sándornak azt a festményét, ami a feleségéről festett, amikor kisbabát vár, és ez a kis összecsengés.
1: Hát gyönyörű itt a kilátás, az embernek a képzelete az szabadjára tud indulni.
2: Így indult a gyerekszakkörünk is, hogy elhoztam a kis testvéremet ide, aki nem annyira szeretett rajzolni, de én szerettem volna, hogyha rajzolunk együtt, és ebben a házban annyira átvette a háznak a rezdüléseit, hogy gyönyörűeket alkotott, és innen jutott eszembe, hogy gyerekeknek meg kellene mutatni ezt a házat, meg idehozni őket, rajzolni, és akkor így indult ez a kis szakkörünk.
1: Remsei Dávid, grafikus művész. Gyerekként az udvaron a kerten keresztül át lehetett szaladgálni egyik házból a másikba?
3: Igen, homályos emlékeim már vannak erről, hogy itt játszunk. Miután az Angliába kimentek a Nagy Sándor örökösök, hogy itt maradt üresen a ház, és tulajdonképpen már csak egy család volt itt az eredeti művésztelep leszármazottjai közül, és akkor így a nagypapám testvérére, Remsei Gáborra hagyták mondjuk így a házat, és tényleg szó szerint a gondnokságát is számba vették, hogy itt mi maradt. Átmenekítettek azért innen az üres házból olyan dolgokat, ami jobb volt, hogy egy biztos fűtött helyszínen van. Illetve próbálta Gábor megtölteni a helyet lakókkal, akik azért olyan emberek voltak, akiket mert, vagy a közös megegyezés alapján ide jó volt, hogy ők elkezdenek itt élni, fűtik a helyet, él a hely, szóval nem egy üres, pusztuló helyszín. És akkor így indult el szerintem egy ilyen élet, ahol aztán egyre több rajzszakkör, meg pont a nemezes Vidák család is került, aztán Debreceni Zsófia rajztanárnő, és elkezdett itt lakni is egyébként, tehát jellemzően itt is laktak ezek az emberek, akik így használták a helyet. Aztán később én fiatal kamaszként ide kezdtem járni rajzolni már a Debreceni Zsófihoz.
1: Ide a Nagy Sándor házba.
3: Ennek volt egy olyan oka is, hogy talán nálunk a családban annyi mindenki a művészeti pályán volt, és én már nagyon vágytam rajzolni, tanulni, hogy én is elkezdek ilyen irányba mozdulni, de valahogy ez nem szerencsés szerintem se, hogy csak családon belül, vagy családon belül tanuljon az ember. Szóval jó, hogyha egy kicsit így kimozdul ebből az egészből, és...
1: Átjött a szomszédhoz.
3: Igen, hát igen.
1: Milyen egyébként egy ilyen térben alkotni? Milyen egy jó alkotó műhely?
3: Fú, azért erre nehéz válaszolni, mert kinek mi a...
1: Akkor önnek személyesen.
3: Én, igen, az biztos, hogy nagyon szeretem azért azokat a helyeket, ahol van fény, és ez szerintem az akkori korban is azért egy nagyon fényes helyszínnek számított. A mai korban nyilván már sokkal nagyobb lehetőség van technikailag, tehát ha úgy tetszik ez, lehet, hogy azt mondom, hogy mai korban egy átlagos nappalinak megfeleltett fényviszony, de az biztos, hogy vannak ilyen trükkök, és már akkor is működtek ezek, hogy nem a direkt fényt keresték, tehát kifejezetten észak vagy észak-keleti tájolások voltak ezek a régi műtermek, tehát pont azért, hogy a nap ne végpásztázza azt a falat, ahol dolgozni fog a művész, hanem egy egyenletes fény kapjon. Az, hogy ilyen régi patinás egy helyszín, annak van egy különleges rétegzettsége, vagy plusz energiája, nem is tudom, hogy mondjam. Szóval, hogy ez igenis hat az emberre. Másfajta hullámok jönnek.
1: Más hullámok, más dallamok. Nekem az is tetszett, hogy ahogy lépünk, azért egy kicsit recseg a padló.
3: Hát igen, az egy ilyen élőbb helyszín, nem steril, nem személytelen. Én még imádom ezeket a ilyen régi fapadlókat.
1: Mészáros Judit városi főépítészhez visszalépek, mert ugye emlegettünk korábban egy felújítást.
0: Nagy Sándorék körülbelül a 30-as évek vége felé kényszerű okokból, de felújították a házat. Ugye ez egy lapos tetős épület volt, ami szintén egy forradalmi dolog volt akkoriban, viszont épület szerkezetileg még nem nagyon tudták megoldani azt, hogy ez vízszigetelésben, hőszigetelésben jó legyen. Tágó Mátyás építész felújítási terveiből lehet tudni, hogy az eredeti rétegrendben a lapos tetőn egy ilyen bitumennel kevert parafa őrlemény volt, ami hőszigetelésnek is kellett volna, hogy legyen meg vízszigetelésnek is, de gyakorlatilag ez nem töltötte be a szerepét, tehát a Nagy Sándornak vannak olyan írásai, hogy ez a lapos tető az olyan, mint a gyakorlatilag nem is lenne, mert ebbe a pillanatban is, ahogy ezt írom, csöpög a papíromra a víz, és Nagy Sándorék a 30-as években erre egy ilyen picit alacsony hajlásszögű sátortetőt tettek. Viszont ugye se koszorú, se semmi nem volt, és ez nyomta szét a falakat, és itt elengedhetetlen volt egy komoly felújítás, ugye itt beszéltünk róla, hogy örökösök nem voltak már Magyarországon, tehát ez egy bonyolult dolog volt, hogy lehet egyáltalán a felújítását megszervezni.
1: És akkor ki tudott segíteni?
0: Végül is ugye lett egy angol alapítvány, amit ugye még én úgy tudom, hogy az Ivett néni alapított. Ez a Nagy Sándor Charity Trust, talán ez volt a neve, és itt a Körösfői alapítvánnyal együttműködve gyakorlatilag a magyar kormány támogatásával egy ilyen pályázati konstrukció keretében megvalósult egy felújítás, és ott kérdés is volt, hogy melyik állapotot állítsák helyre, tehát a Nagy Sándorék által átalakított állapotot, vagy az eredeti medgyaszai félét, és végül az lett a döntés, hogy az eredeti formájába állítsák helyre az épületet. Egyébként erről a Fábián Dénes mesélt nekem, hogy a falak eredeti felületét is helyreállították. Most itt pont néztük Verával a képeket, hogy messzelt fehér falak voltak lent, de egy egészen különleges fal felületképzés volt, ami talán egy ilyen márvány porra kevert.
1: Ez csak tapintással lehetett érezni, nem?
0: Hát ez a fényes felület, ez ezt mutatja lent is, hogy egy kicsit olyan kőszerű megjelenése van, és ezt lent is helyreállították. Ez egy restaurátori feladat volt. Visszaállították azokat a rajszögnyomokat, amik a falon vannak, hogy tulajdonképpen amikor készült egy alkotás, akkor épp az aktuális rajz vagy terv ki volt rajzszögezve a falra. És egyébként vázlat rajzok is vannak a falon, ami szintén a felújítás kapcsán állítottak helyre. Ugye ez a kis
1: tényleg itt van egy hölgyről, kislányról.
0: Talán akkor már eltűnt, és ugye itt van a családnak a különböző ki, mikor, mekkora volt. Tehát,
1: ugye azt hittem, hogy ez egy családfa. Nem, akkor 1924 május 9 Pityó eddig ért.
0: Ez egy restaurátori feladat volt.
1: Ma rögzítenének fel a falra egyébként képeket? Vera rázza a fejét, hogy nem.
2: Nem, semmiképpen. El szoktunk jönni minden évben a szakkörünkkel ide ebbe a házba rajzolni, meg megismerni a újabb generációkkal ezt a történetet.
1: És miért csak ritkán jönnek ide?
2: Nincsen se víz, se világítás, de hát igazából itt nem tudnánk heti rendszerességgel. Hát 6 évig voltunk itt, amikor még volt, de azóta ez ki van kötve.
1: Ha valaki szeretné megnézni ezt az épületet, akkor van-e rá lehetősége?
2: Én egy 5 évvel ezelőtt úgy kaptam meg a kulcs őrzését, hogy azt engedjen be, aki a háznak javára szolgál. Úgyhogy valahogy próbálom ezt eldönteni.
1: Balla Verával beszéltünk a jelenről. Mészáros Judittól kérdezem a jövőt. Mi várhat erre az épületre? Hogyan lehetne ezt megőrizni?
0: Nagyon nehéz szívvel gondolunk erre a dologra, mert tényleg az állaga romlik. Ugye egy épületnek nagyon rosszat tesz, hogyha nincs lakója, ha nincs fűtve, ha nincs használva, és ez meglátszik rajta. Tehát gyakorlatilag megint egy generális felújítás kéne ahhoz, hogy ne romoljon az épület állaga. Ugye a Gödöllői Városi Múzeum is nagyon a szívén viselte a sorsát az épületnek, és itt az a fájdalmas, hogy többször volt arra próbálkozás, hogy akár ez városi tulajdonba kerüljön, és úgy látjuk, hogy azért ez az örökösökön is elakadt, tehát ők nagyon ragaszkodnak érzelmileg az épülethez. Ugyanakkor nincsen nincsenek jelen, és ez nyilván anyagilag is egy nagyon megterhelő dolog, tehát itt 100 millió forintokról beszélünk, amikor egy ilyen épületet most fel kéne újítani. Ugye ha nincsenek itt, akkor nincs is, aki fizesse a közműveket, a villanyt, a vizet. Amikor ugye a Krisla ura meghalt, akkor volt egy olyan pont az egyébként már Angliában élő lányunknak, amikor ő is szerette volna, hogy ez biztonságos kezekbe kerüljön, a hagyatékot egyáltalán valaki feldolgozza. Én úgy tudom, hogy az egész városi múzeum ezen alapult, hogy itt egy olyan hagyatéka volt a gödöllői művésztelepnek, amit fel kellett dolgozni, be kellett mutatni, és tulajdonképpen a városi múzeum így alakult meg, és nagyon fájdalmas, hogy ezt az épületet ilyen állapotban látjuk, de abszolút egy törekvés az, hogy ez akár városi tulajdonba kerüljön, és úgy hasznosítsuk. De nyilván forrásokat erre a város is akkor tudna költeni, hogyha ez tulajdonban lenne.
1: Visszalépek Remsey Dávid grafikus művészhez, ő is kiegészíteni ezt a gondolatot.
3: A családok azóta is jó viszonyban maradtak, és próbálunk erre megoldást találni, tehát ők is érzelmileg kötődnek azért ehhez a helyszínhez, tehát ahányszor ide jönnek, azért őket is megfogja ez az egész, tehát nehezen tudták azt kimondani, hogy elengedjék ezt az egészet, de azért erről szó van, és sok leszármazott van, tehát nehéz egy megegyezést ott is megtalálni, ráadásul a világ minden táján élnek most már ők is, de azt azért talán ki lehet mondani, hogy nekik is az lenne a végső célja ennek a helyszínnek, hogy itt egy élet és egy művészi élet folytatódjon.
1: Kívánjuk, hogy jöjjön össze, és akkor legközelebb majd úgy jöjjünk ide, hogy tele van élettel a ház. Kedves hallgatóink, műsorunkat, amely a Gödöllői Nagy Sándor házból szólt, a mediaclick.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Deák Dórát hallották.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Határtalan hangok. A stúdióban Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekes népzenész mutatja be azt az országos turnét, amely a férfi ének hagyományt kelti életre. Szó lesz a Víg Színház legfrissebb őszi bemutatóiról, egy különleges veszprémi japán dobkoncertről, és megnézzük az animációs alkotók képzőművészeti munkáit a Lélek tükre című kiállításon. Ez a mai menü Szódával. A szerkesztő Gödöllei Anna, én Nánási Anikó vagyok. Tartsanak velünk! Néhány nap múlva szeptember végén indul útjára a Határtalan Hangok nevű 8 állomásos országos turné. A projekt gazdája Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekes van velem a stúdióban. Szervusz, köszöntünk itt.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást.
1: A műsor gerincét a férfi énekes hagyomány legszebb darabjai adják. Milyen szép is az, amikor sok erős férfi hang egyszerre szólal meg, borzongató tud lenni, és ha férfiak énekelnek, akkor biztosan jönnek a katonadalok, a bordalok, meg a szerelmes énekek, de hova is nyúlik vissza ez a férfi énekes hagyomány? Mehetünk vissza egészen a reggősökig?
2: Hát akár, vagy ugye akár mehetünk vissza még az őskorba, amikor ugye egymásnak kiabáltak a hegy egyik oldaláról a másik oldalára, tehát gyakorlatilag az is ugye egy zenei első fázisnak tekinthető, de valóban, ahogy említed, az éneklésnek, és most igazából nemektől függetlenül óriási ereje van, és óriási energiája, hiszen az, hogyha közösen éneklünk, akár ma is, azt mindenki megtapasztalhatja, hogy a közösségben történő éneklésben olyan erő van, amely egyébként így nagyon ritkán érezhető más alkalmakkor. És ez valóban így van a férfi éneklésnél is, és hogyha már kifejezetten ugye említetted a műfajokat, vannak olyan műfajok, amelyek kifejezetten férfi műfajok, tehát akár a katonadalok, a boros nóták, bordalok, vagy éppen ha arra gondolunk, hogy betyárabb éneklek, ugye ezeket jellemzően azért férfiak éneklik, de azért azt is fontos elmondani, és erre is törekedtem az elmúlt években, hogy bemutassuk azt is, hogy egyébként a férfiak is egy érzelmekkel teli emberek, és adott esetben érzékenyek, szenzitívek is tudnak lenni, és például tudnak énekelni egy keservest, vagy a szerelemről egy lira éneket, úgyhogy nagyon sok színű a férfi repertoáris.
1: Volt egy két lemezes anyagotok, több zenekarral, a Határtalan férfiének erről válogattok most is?
2: Így van, erről is lesznek dallamok, vagy olyan dallamok, amelyek egyébként ezeken a lemezeken is elhangoznak, egy picit más hangszerelésben most a színpadon majd.
1: Ezek nagyon sok tájegységről valók.
2: Igen, ugye a Határtalan férfiéneknek az volt a célja, hogy a Kárpát-medence nem minden, de legtöbb nagy tájegységéről bemutasson dallamokat, és pontosan ugye olyan műfajokat, amelyek a férfi életsorsnak a sajátjai, jellemzői, és így jutottunk el aztán oda, hogy egyébként ebből két lemezt is kiadunk, mert hogy egy lemezre lehetetlen minden tájegységről, vagy a legtöbb tájegységről dallamot.
1: Igen, van Kárpátalja, Bukovina, Bodrogköz, Moldva, stb. Ezeket készen kaptátok mondjuk ugye az elődöktől, vagy gyűjtöttetek is valamerre még hozzá?
2: Is, nyilván van, ami már ugye ma elérhető digitális adatbázisokban, online platformokon is, és onnan válogattunk jó magam a Zeneakadémiai tanulmányaim alatt is, de volt olyan személyes gyűjtőutam is, például Mezőségen, ahol egy búzai énekes bácsival beszélgettünk, és aztán tanultam tőle jó sok dallamot, és az első lemezen egyébként az ő dallamai is hallható.
1: Ha már őt említed, ez a produkció generációk találkozása is lesz. Már csak azért is, mert nem csak te és zenésztársaid lesztek a színpadon, hanem a tanítványok is, sőt a helyi zeneiskolások is, tehát minden állomáson a helyiek?
2: Így van, aki ismert, talán régóta tudhatja, hogy én magam is a tehetséggondozással régóta foglalkozom, és a fiatal tehetségek felkarolásával, és részben valóban ezen a koncert sorozaton is bemutatásra kerülnek olyan helyi fiatal tehetségek, akik az adott városból származnak, tehát mondjuk Lentiből, Pécsről, Miskolcról, és részben pedig olyan fiatal tehetséges zenekarok is, akiket korábban én is tanítottam, vagy akár ma is foglalkozom velük.
1: Tehát Lenti és Zalaegerszeg az első két állomás, szeptember 24-e és 28-a között több, tehát workshopok is lesznek, meg előadások is, ezért ilyen tág ez az idő keret. És hát ezekhez a területekhez, vagy településekhez te kötődsz személyesen is. Nem izgulsz, hogy a szűkebb szülőhelyeden lépsz fel először?
2: Így mármint van,
1: ebben a programban?
2: Dehogy nem. Lenti és Székesfehérvár egyébként az első kettő, aztán majd novemberben megyünk a később Zalaegerszegre, de valóban workshopokkal is összekötjük. Ugye Lenti azért is fontos állomása az életemnek, mert Lentitől 15 kilométerre töltöttem az egész gyermekkoromat, és oda jártam általános iskolába, úgyhogy az első zenei élmények is ott értek. Oda látogatunk el először, aztán pedig Székesfehérvár, ahol pedig a középiskolai zenei tanulmányaimat töltöttem.
1: A zene és az ének mellett vizuális élményt is kap a közönség, hiszen gyönyörű táncok is lesznek, ugye?
2: Igen, alapvetően úgy gondolkodunk ebben a produkcióban, ahol a műfajok határtalansága és a területek határtalansága, mármint hogy a művészeti területek határtalansága is megjelenik, így ahogy már említetted, nem csak zenei élménnyel, hanem valóban látvánnyal, néptánccal kiegészítve is láthatják majd ezt a produkciót az érdeklődők.
1: És történetmesélés is lesz, erről majd mindjárt beszélünk még. A képi világ és a történetmesélés az animációs filmekben és a képzőművészetben is együtt hat. Azért mondom ezt, mert a Pesti Vigadóban a Lélek tükre című kiállításon animációs alkotó képzőművészeti munkái láthatók. M. Tóth Éva az egyik kurátor, Balázs Béla Díjas animációs filmrendező van velünk a telefonon. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, itt vagyok, köszönöm szépen a bekapcsolást.
1: A kiállítás címe a Lélek tükre. Az alkotók a saját lelküket tükrözik nekünk, vagy a látogatók elé állítanak tükröt?
3: Ez egy jó kérdés, szerintem mind a kettő benne foglaltatik a lehetőségekben, hiszen az alkotói megnyilatkozások azok olyan emberi belső megnyilvánulások, ami azt hiszem, hogy rokon mindazokéval, akik az animáció iránt érdeklődnek, és akik ellátogatnak a kiállításra.
1: Egy animációs filmrendező ugye általában a rajzot, a vonalakat életre kelti, most viszont egy-egy mozdulatlan festménybe vagy grafikába kell sűrítenie a mondani valóját. Ezekben is benne van azért az ő jellegzetes látásmódjuk?
3: Persze, azt gondolom, hogy az animációs művészet, ez biztos már sok helyen elmondtam, de nem lehet eleget beszélni róla. Olyan műfajok közti határterület, illetve műfajoknak a kereszteződési zónája, amiben tulajdonképpen többféle terület fejeződik ki. Tehát ez egyáltalán nem furcsa, ha egy animációs művész képzőművészként is megnyilatkozik, vagy zenél, vagy ír, vagy bármiféle érdekes, akár tudományos tevékenységet folytat, hiszen azon mesterek között, akik ki vannak állítva, van olyan, aki eredetileg matematika tanárnak készült. Tehát nagyon sokféle helyről érkeznek az alkotók, nagyon sokféle indítatásból válnak animációssá, tehát így azok a manifestumok, amelyek a Vigadóban most láthatóak, ugyanolyan hiteles megnyilatkozásaik, mint a mozgóképes alkotások.
1: Nagymesterek és a fiatal tehetségek munkái is láthatók, említ-e közülük néhányat, illetve van, ami összeköti a különböző generációkat, a látásmódjuk például, vagy valami más?
3: A magyar animációs művészet úgy hiszem, hogy egy elég sajátos, nagyon izgalmas, vizuális karakterű művészeti terület. Nagyon érzékenyek az alkotók, nagyon izgalmas, egyéni, eredeti a látásmódjuk, akár a nagymesterekről, akár a kortárs alkotókról, vagy a legfiatalabbakról beszélünk. Tehát szerintem az originalitás és az egyéniségeknek a jelenléte az, ami feltétlenül összeköti ezeket az alkotókat, alkotásokat, és hát a kiállítás maga valószínűleg egyfajta ilyen heterogenitást is mutat, hiszen nagyon sokféle anyagban gondolkodnak az alkotók, nagyon sokféle oldalról közelítenek, és ezért így nem lehet egyfajta aspektus kiemelni, hanem inkább a sokféleség, a színesség az, ami igazán érdekessé teszi akár a megjelenő alkotásokat, akár azokat a filmeket, amelyek a kiállító térben láthatóak a képernyőkön.
1: Köszönöm szépen.
3: Mozgóképet is láthatnak a látogatók.
1: Köszönöm szépen. A Magyar Művészeti Akadémia film és fotóművészeti tagozatának a Lélek tükre című kiállítása a Pesti Vigadóban látható október végéig. M. Tóth Éva animációs filmrendezőt, a kiállítás egyik kurátorát hallottuk. Animáció és népzene, mindkettőhöz kell a kreatív szabadság. A stúdió vendége Gubinec Ákos, akivel folytatjuk a beszélgetést a Határtalan Hangok című turnéról. Népzenei koncertszínházi sorozatnak nevezitek a produkciót, amellyel hamarosan útnak indultok, vagyis nem csak zenéltek és énekeltek, hanem valami történetmesélés is zajlik a színpadon?
2: Igen, pontosan a koncertszínház alatt pontosan azt értjük, hogy egyébként a hallgatók vagy a nézők majd egy konkrét történetet láthatnak a színpadon, amely egyébként gyakorlatilag a népzene műfajainak vagy a szövegeinek a különböző útjait vagy állomásait mutatja be, hiszen egyébként én magam is ugye egy zalai kisfaluból származom, és sok olyan állomáson jártam már az életemben, ami egyébként minden ember keresztül megy, például ilyen a városba elkerülés, vagy éppen az, amikor a közösségből való kiszakadás és egy új közösségbe való bekerülés, vagy éppen az első szerelem, vagy adott esetben az első csalódás. Úgyhogy olyan állomásokat igyekeztünk ezeken a narrációkba beilleszteni, amelyek minden ember életében meghatározók, és egyébként most az én saját példámon keresztül mutatjuk be ezeket az állomásokat.

0: Vagy például attól is, hogy a népzene összefonódik például a klasszikus vagy a világzenével is, amely manapság nagyon divatos.
1: Így van, és pont a koncertnek egyébként lesznek olyan produkciói is, amelyek adott esetben egy-egy versfeldolgozást mutatnak be, akár Petőfi Sándor verseire, ha gondolunk, vagy lehet, hogy éppen találkozhat majd az érdeklődő egy kapcsolódással a jazz és a népzene között.
0: Ez a műfaji nyitottság és az improvizáció a civil munkádban is nagyon fontos, hiszen a MUZE, az a Zene Európa Magyarország programban hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztesz a zene eszközeivel. Mennyire segít nekik a gátlások feloldásában az improvizáció például? Mert a zene, azt tudjuk, hogy mindig mindenkinek mindenben segít.
1: Így van, és abszolút azt látjuk, hogy egyébként ezekkel a kreatív játékokkal, amikbe például az improvizáció és a kreativitás megjelenik, olyan történetek vagy olyan gondolatok szakadnak ki a gyerekekből, amelyek adott esetben otthon nem kerülnek felszínre. És nyilván egy művész pedig pont abban tud segíteni, hogy ezeket a történeteket nem is azt mondom, hogy ki erőszaka, mert pont nem ez a jó szó, hanem hogy meghallgassa,
0: felszabadítsa őket.
1: Köszönöm szépen, így van, felszabadítsa a gyerekekben, úgyhogy, és ezt persze elmondják utána egymásnak is, vagy akár a pedagógusnak is, és ennek köszönhetően egy sokkal felszabadultabb és sokkal önazonosabb gyermekkel tudunk találkozni.
0: Tudod-e, hogy van egy hangszer, amelynek a hangja a hagyomány szerint a szívverést utánozza? Vagy szerinted ez minden hangszerre igaz lehet?
1: Hát ugye azt mondják, hogy egyébként a zene és a dallamok azok igazából a lélek tükre, és ugye nyilván, hogyha most ezt egy picit átvitt értelemben nézzük, akkor valóban a szívdobogás is megjelenhet ebben.
0: Minden esetre szombaton, szeptember 19-én a Veszprémi Pannon Egyetem aulájában egészen különleges zenei energiának lehetünk tanúi. Európa egyetlen itt élő japán szóló taiko művésze, Takuya, remélem jól mondom a nevét, érkezik a Királynék városába egy dobkoncertre. Felszegi Csaba riportja következik a művésszel és a főszervezővel, Tomoko Moritóval, aki tolmácsként is segített a beszélgetésben.
2: Takuya művész úr dobolt nekünk. Morita Tomoko szervezi a koncertet. Miért volt olyan fontos ez a koncert Tomokónak?
3: Nekem mindig az volt a célom, hogy itt a Veszprémben igazi japán kultúrát mutassam. Igazából most Takuya-san másodszor jött Veszprémbe. 2024-ben is dobkoncertet Pannó Egyetem Auránál csinált. És idén azért hívtam, mert ebben Veszprémben lesz japán sport sumo európai bajnokság. Gondoltunk akkor is valami koncertet szervezzem, és sumo, ez is nagyon összekötő dolog.
2: Miben kötődik össze a kettő? Mondom, hogy Takuya nem sportol.
3: Nem sportként, tehát nyilván, de nem zenéként, mégis taiko az nem csak egyszerű hangszer, hanem japánban, mint a Istennel beszélgethető eszközként is használ. Japánban a sumo is nem igazából sport, ez is egy kis szertartás dolog, és ugye mindig, amikor kezdenek sumóznak, akkor dob hanggal is szertartást tartanak. És ez a kettő összekapcsolódik, akkor még egyszer hozom a Veszprémbe taiko koncertot.
2: Takuya honnan érkezett hozzánk?
3: Most Németországból érkeztem, de a Japánban származó hely az Fukui-nak hívják.
2: Mióta van benne az életében a taiko dobolás?
3: Igazából már 3 éves óta, hát így kezdődött, amikor ebéd vacsorakor, hogy Japánban használunk a pácsikát, kézbe fogta azt a két pácsikát, és elkezdte utni. Általános a szüleim merges lesz, viszont én szüleim adtak kis taiko dobot, játékos dobot. És onnan kezdve már 40 évet taiko dobolok.
2: Kell ehhez fizikai erő egyébként?
3: Általában dobolás könnyöket használnak, de japán taiko dob az egész testet kell használni, és rábat is jó szélesen állni kell. Nyilván ugyanolyan gyakorlást is csinál, mint a sima taiko dob, de a nagyon fontos testi edzést is tartani.
4: 向かっていくというのが。
2: Csak férfiak,

0: Használják a tojikodobot, vagy nők is?
1: Totemo niki desu. Ima totemo Európa demo, Nihon
2: demo. Igen, mostanában nagyon népszerű lett a nőknek, itt Európában is nők volnak.
0: És maga a tojikodobolás egy népszerű dolog Európában? Maga a műfaj?
1: So desu, Európa demo niki de, buku taiko grupu ni yoku workshop ikun desu kedo, hodondo josei ga
2: oi. Itt lakik Európában is, néha hívnak a workshopot tartja. Tehát a taikot nem csak zenéként csinálnak, hanem egy a mozgás, tehát a sportként is, meg a meditációként is használják.
1: Hodondo josei ga oi desu.
0: Morita Tomikóhoz, a főszervezőhöz fordulok. Maga a taiko dob egy nagyon ősi, hagyományos japán hangszer.
2: Hát a japán már mitológiai mesél és szerepel a taikodob. Időjárást, jó időt kívánunk, az is taikodobbal jeleztünk. Nem zene, hanem a természetnek egy része a taikodob is. Japánoknak az természetes dolog, hogy ott van.
3: Dübörgő japán dobok Veszprémben taiko koncert lesz tehát szeptember 19-én a Pannon Egyetem aulájában. A témáról részletesebben is hallhatnak majd Szombat reggel című műsorunkban. Stúdió vendégünkkel Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekessel hallgattuk a bejátszást. Mit szólsz a japán taikóhoz? Érdeklődsz-e más népek hagyományos hangszerei iránt?
4: Nagyon izgalmas volt egyébként, főleg azért, mert hogy én magam is még a zeneakadémiai tanulmányaim alatt is aztán azt követően is több olyan kurzuson részt vettem, amely egyébként más népek zenéjét mutatta be, és itt, ami elhangzott itt pont a beszélgetésnek a végén, hogy ugye ezeknek a hangszereknek nagyon sokszor túl a zenei élményen akár spirituális jelentése is van, és ugye pont a dob, amely egyébként akár a magyar kultúrában is tudjuk, hogy egyébként régen is ősi, mágikus, mitikus erőkkel bírt, hogy mennyire érdekes, hogy egyébként ez ilyen kultúráktól függetlenül megvan más népek zenéjében is.
3: A te projekted címe Határtalan hangok, és a produkció alapját adó Határtalan férfiének című album is azt mutatja be, hogy hogyan lépi át a határokat a férfi ének hagyomány. Te magad viszont szó szerint lépted át a határokat, például amikor a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként a müncheni magyar diaszpórának tanítottál népzenét. Ez milyen élmény volt szerintem a diaszpórában, ők mindig nagyon hálásak, ha hazai néphagyományról hallanak.
4: Abszolút, és egyébként nagyon igénylik is azt, hogy találkozzanak azzal a kultúrával, ami az eredeti, tehát ahonnan érkeznek annak az országnak a kultúrája, és nagyon jó azt látni, hogy egyébként rengeteg városban, ott éppen Németországban is aktív magyar közösségek vannak, és én magam is abban voltam, hogy segítségükre, hogy a közösségszervezés terén, illetve az oktatás terén, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek segítsem az egyesület munkáját, és nagy volt a nyitottság erre, hál' Isten.
3: És ezt a közösségépítő tapasztalatodat be tudod-e építeni most a Határtalan hangok programba, például a workshopokon?
4: Igen, vagyis én ebben bízom, hiszen ugye, ahogy említetted is, minden koncerthez egy workshop is társul majd, a koncertek előtt egy vagy két nappal egy workshop is megrendezésre kerül, ahova mindenkit várunk, akit érdekel a magyar népdalok és az éneklés világa, de nem csak egyébként énekelni lehet, hanem kreatív játékokat és zenei játékokat is majd kipróbálni, és hát természetesen olyan dallamok fognak ezeken a workshopokon bemutatásra és aztán megtanulásra kerülni, amelyek majd a koncerten is elhangzanak, úgyhogy bízunk benne, hogy a workshopon részvevők a koncerthez is majd csatlakoznak a nézőtérről.
3: Jó kis közösség jön létre ezáltal. A koncerteken, tehát a dalok dramaturgiája, a hangszeres és énekes blokkok váltakozása szinte színházi élményi emeli a produkciót. Néhány napotok van a kezdésig, a színházakban is ezekben a napokban tetőzik a feszültség, hiszen a társulatok az utolsó főpróbákat tartják a kapunyítás előtt. Budapest egyik legfontosabb szellemi műhelye, a Víg Színház is készen áll a startra. Gödöllei Anna Rudolf Péter igazgatót kérdezte arról, milyen bemutatókkal, energiákkal és tervekkel vág neki a társulat a most induló új évadnak.
5: Úgy fogalmazott, hogy szociálisan érzékeny évadra számíthatnak a nézők.
6: Nem lenne szép tőlem, ha azt állítanám, hogy itt terveztük, de az nyilvánvaló, hogy tudat alatt úgy néz ki, hogy bennünk volt, mert közben mégsem tűnik véletlennek, de valóban, ahogy haladtunk előre az évad összeállításánál, és hogy meg most is, amikor készültem, erre éreztem, hogy igen, van egy vezérfonál, ami végighúzódik az évadon. Olyan produkciók születnek, akár a 4-6 ifja Vinyánszky Atali rendezésében, ahol egy pesti kocsma térben játszódik az egész, az oda betérők, azonnal elmenők, hozzák be a bajaikat, fájdalmaikat. Párhuzamosan a Pesti Színházban, az októberi bemutatónkban Arthur Miller Két hétfő emléke című darabjában, ahol maga az Arthur Miller is ugye megélte ezt egy autószerelő műhelyben, ő maga is ott dolgozott, és lírai realizmussal ír róluk, nyilván nagyon szeretettel és empátiával. Nyilván, mert az emberben dű is van, hogy a világ itt szétnyílik ez az olló, és mindenféle hatalmas játszmák zajlanak, és közben nem esik szó azokról, akik közben valójában fenntartják a mindennapi melójukkal ezeket a rendszereket. De amikor a Bohém Élet Valló Péter rendezése, mondjuk, hogy fiatalok milyen helyzetben vannak, hogyan próbálják megőrizni a kedélyüket, miközben egzisztenciálisan olyan helyzetben vannak, hogy egyáltalán semmi nem indokolja, hogy jó kedélyűek legyenek. És itt nem tud az ember nem arra gondolni, hogyha ma egy fiatal neki ródul az életnek, mennyi esélye van, ha nincsenek tehetős szülei, hogy lakáshoz jusson, vagy csak a legegyszerűbb kérdést feltegyem. De akár Woody Allen Gödösdégész rendezésében a Kék Jázmin. Woody Allen is indulattal írta meg, amit megírt, hogy egy konkrét történet, amit Géza el is mesélt, hogy egy pinamis játék végén hogyan fosztottak ki embereket, és valaki, a főszereplőnő egyszer csak lezuhanva ebből a magasból, pont a mélyben, a speciális most a testvérénél keres segítséget azok között, akiket egyébként nyilván nem effektíve ő, de akiket tönkretett. És én most mehetnék végig a produkciókon, de ott van mindenhol az aggodalom az elesettekért.
5: Filmadaptációk és regényadaptációk, és külön figyelnek arra, hogy kortárs és magyar is legyen közöttük.
6: Igen, a házi színpadon Zsóthé Sándor rendezi Déri Tibor Kedves Bóper című regényéből az adaptációt, és visszatérő álmom, hogy Apám vállán ébredek, Belső Széléka rendezi, Komán Attilával készítik együtt az adaptációt Bíró Zsombor regényéből. Ez nagyon fontos, hogy a házi színpadunkon ezt folytatjuk, egy klasszikus 20. századi nagy szerzőnek a művét és egy kortárs regény, és külön érdekessége, ha már arról beszélünk, hogy az évad úgy ilyen tudat alatti íveket produkált, ahogy két olyan bemutatónk van, hogy egy idős író az öregedéssel, az időskori szerelemről beszél, és egy fiatal ember, aki pedig az apjával, az egész környezetével próbál dűlőre jutni és keresi magát. De tényleg ez két olyan produkció, ahol gyakorlatilag lehetne az egyiket az első felvonásnak, a másikat a második felvonásnak tekinteni.
5: 4 játszóhelyük van, és az éterben is elérhetőek, de külön kiemelte, hogy a Vígszalon megújult.
6: Különösen fontosnak tartom, hogy a Vígszalon belépett az életünkbe, mint sokszor elmondtam, mint találkozási pont is. Minél dúltabb a világ, annál fontosabb, hogy ott együtt tudjunk lenni, egy kicsit kötetlenebb formában, egy pici térben, egy intim térben, és nagyon jó ízléssel még pár négyzetmétert hozzá tudtunk dobni az eddigi meglevő nézetméterekhez. A hangulata olyan, mintha az ember a Víg Színházban lenne. Színházi produkciók is készülnek. Most lesz egy bemutatónk október elején. A Szobatárs című Újmészáros Károly rendezésében Petrik Annival és Hegyi Barbarával két fontos szerepben. És közben jönnek majd a költészeti műsorok, a klasszikus szalon produkciók, tehát most már magától értetődőbben része az életünknek. Külcsinében is és Belbecsében is.
3: A Víg Színház új évadáról hallottunk. A stúdióban továbbra is Gubinec Ákos junior primadias népdalénekes népzenész van velem. A Határtalan Hangok turnéról beszélgettünk eddig, amelynek a célja tulajdonképpen a tradíció felfrissítése, vagy az utánpótlás nevelés?
4: Vagy mindkettő. Milyen egyszerre mondtuk, igen. Alapvetően a célja az valóban, ahogy említetted, az a népzene kortárs vagy modern köntösben való tálalása, hogy tudunk egyébként az eredeti anyaghoz is hűek lenni, vagy akár azt feldolgozni, és hogy tudjuk egyébként azokat a falakat lebontani, mi szerint a népzene régi módi, vagy ma már nem aktuális. Pontosan ezt szeretnénk megmutatni, hogy ezek a szövegek, ahogy említettem, ma is aktuálisak, és valóban lehet ezt egy kortárs köntösben a színpadra tenni, és emellett pedig valóban a generációk, ifjú generációknak a bemutatás, a fiatal tehetségek felkarolása a cél.
3: Tehát mikor, hol várjanak titeket, mik az első állomások?
4: hamarosan indulunk, Lentibe érkezünk először. Szeptember 26-án lesz a koncert, de előtte két nappal, szeptember 24-én este már workshopra is várjuk az érdeklődőket, és aztán pedig szeptember vége, október eleje az még két állomást tartogat, szeptember 27-28-án Székesfehérvárra látogatunk, majd szeptember 30-án és október 1-én pedig Pécsen várunk mindenkit először a workshoppal, aztán pedig a koncerttel, és még a november is majd öt állomást tartogat, Zalaegerszeg, Miskolc, Győr, Szeged és december 10-én pedig Budapesten zárunk.
3: Most pedig a Határtalan férfiének című albumról egy bordalt hallgatunk, jó?
4: Jó, hát nagyon örülök neki.
3: Köszönjük, hogy eljöttél. Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, népzenész és népzenetanár volt a vendégünk, és sok hallgatót kívánok a turnéhoz.
4: Köszönjük szépen.
3: A Szódát ma Gödöllei Anna szerkesztette, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Holnap is jelentkezünk 14:30-tól. Nánási Anikót hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Eltörli a kötelező kamarai hozzájárulást, új vezetőket neveztek ki a MÁV csoport élére. Marad a kellemes őszi idő, de többfelé várható eső. 3 óra híreink következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terhének mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölt, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminiszter, mi államtitkár vezeti. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 000, a nettó 523 000 forint volt, közölte a KSH. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ült tárgyalóasztalhoz. Robbanó töltet volt azon a véletlen orosz katonai drónon, amelyet a hét elején a Balti-tenger partjainál Lengyelországban találtak, közölte az ügyészség. A robbanó fejet sikerült leválasztani a légieszközről, majd ott helyben hatást aladították. Háborús bűncselekmények miatt 25 év börtönre ítélte a hágai nemzetközi törvényszék Hashim Thaçi volt koszovói elnököt. Az 58 éves ex-államfőt gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartással vádolták. A bűncselekményeket az 1990-es években követték el Hashim Thaçi, ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg egyik vezetője volt. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét, az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. A héten több programmal készülnek közlekedési szervezetek, ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonalakon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi eggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GSEV járatain. Éjjel a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik, a hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lehet, de keleten akár 30 fok is jöhet. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap témáiból ma kettőt választottunk. Először az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott és Magyarországot is kiemelő évértékelő beszédét elemezzük. Majd arról lesz szó, hogy visszakapta az bejegyzett egyházi státuszát az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az Európai Bizottság elnöke szerint áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az EU társult tagságot ajánlana Kanadának. Az évérték előtt kollégánkkal, Papp Roland külpolitikai újságíróval elemezzük. Szervusz!
3: Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Azt hiszem, hogy minket leginkább az foglalkoztat, hogy miért emelte ki Magyarországot, miért beszélt külön rólunk?
3: Ursula von der Leyen egy olyan helyzetben vagy kontextusban beszélt Magyarországról, amikor azt mondta, hogy az Európa ellenes erők előre törnek több helyen, több országban, de lám-lám vannak olyan helyek, például Magyarország, ahol ez a trend megfordítható volt. Úgyhogy ebből a szempontból ő gyakorlatilag egy jó példaként hozta fel Magyarországot, nyilvánvalóan az ő értelmezésében, ugye ő az Európai Néppártnak a tagja, ahogy a Tisza párt is, tehát az ő politikai szövetségese volt az, aki nyert egy választást, és ő úgy keretezte, hogy a Fidesz viszont egy Európa ellenes erő volt, akit hát legyőztek.
2: De még sok munka van előttünk, tette hozzá Ursula von der Leyen még ennek a gondolatmenetnek a végén. Mire utalhatott ez?
3: Természetesen sok munka van. Az egyik, amire utalhatott, az nyilvánvalóan az EU-s pénzek hazahozatala, amit egyébként korábban az Európai Bizottság az előző magyar kormánynak, tehát Orbán Viktornak is oda akart adni, és voltak bizonyos feltételek, amiket az előző kormány nem teljesített. A Tisza párt választás ígérete az volt, hogy ezeket minél gyorsabban teljesíti, és egyelőre elég jól halad, ugyanis nagyon sok elvárást már teljesített, azokat a feltételeket, amik alapján érkezhetnek Magyarországra olyan források, amiket egyébként is Magyarországnak szántak.
2: Nem meglepő, hogy természetesen a magyar politikusok reagáltak mindenre. Te hogy értékeled a hozzászólásokat, illetve a reakciókat?
3: Nagy meglepetés nem érhet senkit, azt hiszem, aki ezeket a reakciókat figyeli. Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője például azt mondta, hogy a Tisza kormány egy paktumot kötött Brüsszellel, illetve hogy most hallgat az Európai Bizottság, amikor éppen egy alkotmányos pucs folyik szerintem a Magyarországon. Lakos Eszter, ő a Tisza pártnak az EP képviselője, ő pedig alapvetően üdvözölte ezt az említést, és felidézte azt, hogy ők teljesítik a választási ígéretüket, hiszen érkezhetnek az EU-s források.
2: Azt gondolom, hogy a kívülállók leginkább arra figyelhetnek föl, hogy Kanadának társultagságot ajánlott Ursula von der Leyen. Ez mit jelent? Mi ez a társultagság? Elsőként ajánlanák fel, de egyáltalán mit jelent ez?
3: Azt hiszem, hogy ezt senki nem tudja jelenleg, ugyanis ilyen még nincs. Az EU-nak vannak szoros kapcsolatai, például Norvégiával, vagy ugye az Egyesült Királyság, aki korábban tagja volt az EU-nak, de hogy egy társultagság mit jelenthetne, azt nem tudjuk, nyilván valamilyen szorosabb együttműködést. Kérdés, hogy ebben mi fog megvalósulni. Ugye ez nem csak az Európai Bizottságon múlik, hanem a tagállamokon is, tehát azt is látni kell majd, hogy a többi ország mit szeretne, mennyire közeli kapcsolatot, vagy hogyan szeretnének. És hát amiért fontos Kanada, nekünk is, és Kanadának is fontosak vagyunk, az igazából az Egyesült Államok. Bár von der Leyen elmondta a beszédében, hogy ez szó sincs arról, hogy valaki ellen szólna ez a közeledés, de valójában azért azt pontosan lehet tudni, hogy azért, mert Donald Trump elnöksége alatt elromlott Kanada és az USA viszonya, ugye ők szomszédos országok, a gazdaságuk teljesen össze van kötve, nagyon szoros kapcsolatuk van. Ha az USA nincs, akkor a Kanada keres valaki mást, és talán az EU lehet egy ilyen szerintük.
2: De miért éppen Kanada az Európai Unió szempontjából?
3: Azért sok hasonlóság van Kanada és az EU között. A vezetők, a kanadai miniszterelnök Mark Carney és Ursula von der Leyen is hangsúlyozzák, hogy a közös értékeink, a demokrácia, a jogállamiság, Kanada is NATO tag, tehát egy védelmi együttműködés már most is van, és akkor az olyan hát földhöz ragadtabb dolgokról is lehet beszélni, mint hogy például a Kanadában a bányászat nagyon fontos, ezek a különféle ritka földfémek, ami nagyon kevés helyen elérhető, Kanadában rengeteg ilyen van, úgyhogy ebből a szempontból jó lehet Kanadának és az EU-nak a közeledése. És hát mások dologban van együttműködés, úgyhogy ezeket szeretnének tovább mélyíteni.
2: Arra van tippet, hogy nekünk egyszerű földi halandóknak ez miben lehet jó, hogyha ez tényleg így alakul?
3: Meglátjuk, ugyanis az ilyen kereskedelmi tárgyalások sok évet vesznek igénybe, nagyon bonyolultak, részletesek, lehetnek belőle kilógó dolgok. Nyilván, hogyha mondjuk lesz egy olyan beszállítója az EU-nak, például bizonyos ritka földfémekből, ami stabilabb, és mondjuk nem a kínaiak, akkor az lehet, hogy jól jön bizonyos iparnak, de hogy a mindennapokban szerintem túl sok kanadai embert nem fogunk látni az utcákon.
2: De hát bízunk benne, hogy ez valami meglepően jót fog hozni. A Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk jelenleg napi 1 milliárd euró. Túl csordult a pohár. Egyesek szerint közeledik a második Kína sokk, hangzott el ebben a beszédben. Te hogy értékeled mindazt, amit Kínával kapcsolatban mondott Ursula von der Leyen?
3: Kínával kapcsolatban ez az 1 milliárd dollár, ez nem csak azért érdekes, mert hogy egy nagy szám, tehát nagyon sok dolgot importálunk Kínából, persze ez fontos, de ami talán még fontosabb, és ami új ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt néhány évvel ezelőtt, hogy mit, és mire van szüksége Európának Kínából. És most azt látjuk, hogy nem csak az olcsó kínai gagyi, ami ugye régen a kínai szinonimája volt, hanem a legfejlettebb eszközök, az elektromos autóktól kezdve, az űrtechnológián, a csipeken át, mindenfelé területen Kína nagyon előre tört, és kiszorítja az európai ipart. Tehát most már nem csak az van, hogy mi a gagyit megveszük Kínából, és mi el oda exportáljuk a mi értékes termékeinket, hanem már versenyeznek, és gyárakat zárnak be azért Európában, mert a kínaiak egyébként nyilván az ő állami támogatásukkal is, de olcsóbb termékeket tudnak és jó minőségben előállítani. Hogy az EU ezzel mit tud kezdeni, az egy nehéz kérdés, ugyanis a különböző tagországoknak teljesen más hozzáállása van azzal kapcsolatban, hogy keményen lépjünk föl, vagy sokkal inkább szövetséges számunkra Kína, úgyhogy ezt még meglátjuk, hogy ebből mi fog alakulni.
2: Ha már Kínát említettük, és akkor a gazdaságot, milyen gazdasági prioritások szerepeltek a beszédben?
3: Amit újra kiemelt von der Leyen elnök, az a versenyképességnek a javítása. Ugye az elmúlt években több olyan csomagot is elindított, ami azt jelenti, hogy egyszerűsítsék a különböző cégek terheit. Ez gyakorlatilag mindenki szerint egy jó irány, nagyon sokan azt mondják, hogy fontos, bár kérdés, hogy miből veszünk el. Ebben az irányban haladna tovább a bizottság, ugyanakkor oda szúrt igazándiból von der Leyen, hogy ez nem csak rajtuk múlik, hanem hogy a tagállamok az egyes országoknak is, saját maguknak is nagyon komoly olyan bürokratikus akadályokat tesznek a cégek elé, ami miatt nem versenyképesek az európai cégek.
2: És mit gondolsz arról, ugye, ha az ipari termelésben is egyre nagyobb szerepet fog kapni a mesterséges intelligencia? Ez az évértékelő is egy jelentős szeletet adott a mesterséges intelligencia kérdésének. Tehát, hogy akkor tagállami szinten össze kell fogni?
3: Igen, a kérdés, ami fölmerült, az, hogy szabályozni, hogyan kell szabályozni a mesterséges intelligenciát. Európa általában sok mindenben abban az irányban van, mondjuk Amerikához képest, hogy sokkal több mindent szabályozunk le. Ugyanakkor felvetődik, hogy mennyire marad le Európa a mesterséges intelligencia versenyében, ha úgy tetszik, hogyha mi túl sokat szabályozunk. Ebben von der Leyen gyakorlatilag arról beszélt, hogy nem baj, hogyha nem mi vagyunk a leggyorsabbak, a legszélsőségesebbek, hanem nekünk az a fontos, hogy jól használjuk fel a mesterséges intelligenciát.
2: Sőt, egész pontosan úgy fogalmazott, hogy a lehető legjobban ki akarjuk használni a mesterséges intelligenciát társadalmunk, életminőségünk és termelékenységünk javítása érdekében.
3: Így van, tehát, hogy nyilván ő azt hangsúlyozta, hogy egyes cégek különböző speciális helyzetekben, ő említette például az egészségügyet, hogyan lehet ezt az mesterséges intelligenciát használni, tehát most úgy tűnik, hogy a legnagyobb AI cégek azok nem itt vannak, de alkalmazott különböző cégekre, különböző szegmensekbe lehet az ő értelmezése szerint, hogy Európa még ugyanúgy nagyon jó lesz, és nagyon erős, és világszinten is hát sikeres cégek épülhetnek itt.
2: Na most egy fontos elem volt ebben a beszédben, hogy megoldást kell találni a migrációs és menekültügyi kérdésekre. Hogy értékeled ezt a részt?
3: Egyrészt muszáj volt neki erről beszélnie, hiszen Európa nagyon sok országában ez egy fontos téma, és a nyáron Ceutai válság rámutatott arra, hogy elég komoly problémák vannak. Ott az történt, Ceuta városa Afrika északi részében egy spanyol város, Spanyolországhoz tartozik, de már Afrikában van, Marokkó veszi körül, és egyik napról a másikra Facebookon terjedtek az álhírek, és kb. 80 ezer ember kelt át a marokkói EU-s határon, tehát Spanyolországba. A legtöbbjüket ugyan azóta visszatoloncolták Marokkóba, De ez is bemutatta, hogy bizony vannak ilyen sokkok, amire valami választ kell adni, és hát ennek kapcsán beszélt arról, hogy lehetséges, hogy valami különleges erőt és különleges helyzeteket létrehozva bizonyos időben egy más jogszabályok is élhetnek, ha egy ilyen migrációs helyzetről beszélünk.
2: Egy nagyon lényeges kérdés volt az ő beszédében, és azt gondolom, hogy ha az elmúlt egy évre tekint vissza valaki, akkor azt nem hagyhatja ki, hogy micsoda perzselő nyarunk volt. Tehát, hogy az éghajlati változásokra reagálni kell, lehetőleg együtt.
3: Igen, egy sor olyan javaslatot jelentett be most Ursula von der Leyen, aminek a konkrét jogszabályi tervek a következő hónapokban majd kerülnek az EU asztalára, ami utána persze még akár hónapok, vagy leginkább évek lesznek, mire életben lépnek. De beszélt arról például, hogy a vízfelhasználás, a víz infrastruktúrája, vagy hogy hogyan lehet fölkészülni ezekre a hőkupulákra, és ezekre a különösen nehéz helyzetekre, amiből egyre több lesz. És bizony azt látjuk, hogy muszáj európai választ adni. Egyes szegmensekben, például mondjuk az erdőtüzek esetében van már európai válasz, ott van egy jól működő rendszer, nagyjából jól működik, ami azt jelenti, hogyha mondjuk Görögországban van egy erdőtűz, akkor a svéd, spanyol, magyar, olasz tűzoltók is oda tudnak menni, nagyon gyorsan is tudnak segíteni, ahol éppen egy válsághelyzet van.
2: Csak egyetlen mondatot arról, hogy a digitális veszélyeket, ami a gyerekeket érint is, próbálják valami módon most már együtt szabályozni az Unióban. Erről is szó volt a beszédben.
3: Igen, holnap többet fogunk tudni, ami biztos, hogy a kiskorúak számára egy 13 éves kor alatt egy tiltást fognak kezdeményezni, tehát közösségi média fiókja 13 éves kor alatti gyerekeknek nem lehet, és a kamaszoknak pedig valami limitált formában az egész EU-ban, ezt fogják bejelenteni holnap.
2: Kíváncsian várjuk. Pap Roland külpolitikai újságíró volt a vendégem. Köszönöm szépen,
3: köszönöm,
2: hogy itt voltál.
0: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
2: Ismét bejegyzett egyház lett az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, rövidített nevén a MET, miután szeptember 7-én jogerőre emelkedett az ezt lehetővé tevő ítélet. A hatályos egyházi törvény szerint bejegyzett egyházként automatikusan jár az 1%-os felajánlások után a kiegészítő állami támogatás. A vonalban Vajai Zsófia kommunikációs vezető, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
2: Ezt a státuszt a MET már ugye 2022-ben megkapta, de akkor az ügyészség ezt megtámadta. Mi volt a problémájuk?
4: Az akkori szabály szerint 5 év átlagában 4000 támogatót kell tudni felmutatni egy egyháznak, ahhoz, hogy bejegyzett legyen az 1%-os felajánlások alapján. Ugye nekünk, mivel 5 évünk erre nem volt, már az első évben több mint 10-szeres támogatottságot mutattunk fel, de ők akkor kitalálták, hogy meg kell lenni az 5 teljes naptári esztendőnek, és csak úgy érvényes, hiába mutatták a számok azt, hogy egyre följebb kerülünk a ranglétrán, már úgy értem, hogy a legtámogatottabb egyházak között voltunk most, és egészen a 3. helyig jutottunk. Uh-huh. Meg kellett várni, míg a naptári évek is eltelnek az ő elképzeléseik szerint. És hiába volt 5 egymás követő évben adófelajánlás, még az sem volt elég, tehát még fél évet kellett várnunk.
2: Na most a gyakorlatban mit jelentett az önök számára, hogy képzeljük el, mit jelentett a működésükben az, hogy az ügyészség ugye megtámadta, és ez még nem léphetett jogerőre?
4: Hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy a kiegészítő állami támogatástól estünk el. Ez összességében megközelíti a 2 milliárd forint mínuszt. Uh-huh. Mert az 1%-os felajánlások után a bejegyzett egyházak között a végén az állam elosztja a maradékot, és a támogatottság arányában kapnak az egyházak még kiegészítést az 1%-os felajánlás mellé, és ettől estünk el. Tehát egy nagyon nagy összegű anyagi támogatástól estünk el azzal, hogy visszaminősítettek minket nyilvántartásba vett egyházzá.
2: És ez milyen következményekkel járta az egyházra nézve? Tehát egyáltalán a működésüket tekintve?
4: Hát ahogy a hallgatók tudják, az elmúlt években nem igazán jutottunk hozzá a normatív támogatásokhoz, tehát azonnal inkasszálódtak ezek a pénzek, és egyedül a civil támogatás adta az anyagi alapját a működésnek, meg az 1%-os felajánlás. Tehát amikor mi az 1%-os felajánlásokat megkaptuk, akkor visszamenőleg kellett rengeteg mindent kifizetni, és alig maradt bármi tartalékunk, tehát ezt az összeget is kurtította ez az intézkedés, tehát folyamatos pénzügyi nehézségeink voltak, és ezek mélyültek ennek a pénznek a hiányában.
2: Most viszont jogerős a döntés. Mit jelent ez a MET számára? Mi változik most?
4: Hát, amiről itt beszélünk, hogy most már garantáltan meg kell kapnunk az állami kiegészítést, ami mivel a felajánlók száma iszonyúan magas lett, 50 ezerrel több, mint az elmúlt évben, jelentős összeg lesz. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy plusz, és a másik, ami igazi célunk, hogy bevett egyházzá váljunk, ennek a definíciójának már megfelelünk, mert hogy az a definíció, hogy a bevett egyház egy olyan bejegyzett egyház, amivel az állam megállapodást köt. Tehát mi állunk elébe, és a bevett státusz nagyjából egyenértékű azzal, amit 2011 előtt birtokoltunk. Uh-huh. Ez a MET célja, hogy ezt az eredeti státuszt visszakaphassa. Ezért dolgozunk most.
2: Tehát csak hogy világos legyen mindenkinek, tehát hogy most bejegyzett egyház lett, de a bevett státuszt szeretnék elérni akkor ezek szerint.
4: Igen.
2: Egyébként... Igen?
4: Tehát a törvény az első három fokozathoz ad kritériumokat, tehát hogy ki lehet vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, vagy bejegyzett egyház, de a bevett egyháznak egyedüli definíciója a megállapodás a aktuális kormánnyal. Tehát, hogy
2: na, ez
4: nem
2: mi van?
4: Tudunk más tenni. Várjuk nagyon, hogy megkezdődjenek erről a tárgyalások.
2: Tehát még nem zajlottak.
4: Többször még érdemi választ nem kaptunk.
2: Uh-huh. Na most arra szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy azzal, hogy az egyház helyzete most javul valamennyire, milyen tevékenységekre tudnak jobban koncentrálni? Tehát a működésükbe egy picit így avasson be bennünket.
4: Hát ha beérkezik ez az 1%-os összeg, mert hogy most még azért csak az alapnormatívákat kapjuk, tehát most így éppen hogy működünk, de ebből az összegből egyrészt újra tudjuk tervezni, vissza tudjuk venni az intézményeinket, tehát lesz arra lehetőség, hogy újra fenntartásban vegyünk például idős otthonokat, hogy az iskolák indításához legyen elég tőkénk, de hát ezt ugye csak január végén kapjuk meg a nagy összeget, ezt szeretném hangsúlyozni, maga a bejegyzett státusz ezt nem befolyásolja. Uh-huh. És amúgy az 1% további részével pedig azt a kölcsönt törlesztenénk, amivel minden adótartozásunkat visszafizettünk már. Uh-huh.
2: Na épp ezt szerettem volna most tisztába tenni, hogy ugye egy 2 milliárd 17 ezer forint támogatáshoz jutottak a NAV tájékoztatása szerint az 1%-okból. Most ebből ezeket a jelentős tartozásokat, amiket felhalmoztak, azokat is befizetik? Mert lehetett arról hallani, hogy az alkalmazottaik után nem fizettek éveken keresztül társadalombiztosítási járulékot például.
4: Előfordult ilyen, de pár hónappal ezelőtt egy nagyon nagy vonalú támogató több milliárd forintnyi tartozást rendezett, illetve ennek a fedezetét biztosította. Tehát nincs jelenleg nyilvántartott adótartozása a MET-nek, és az a működő intézményeinek nincs most ezzel dolog, viszont ezt a kölcsönt bár úgy adták, hogy nem muszáj visszafizetni, mi szeretnénk törleszteni, tehát ebből az 1%-ból ennek a törlesztését megkezdjük az adományozó felé.
2: Ugyanakkor szó volt arról is a hírekben, tehát a jelenleg is nyomozás folyik a gazdasági vezetőjük ellen.
4: Igen, ez egy aktív nyomozás, de vádemelés most már lassan 2,5 éve nem történt, ha jól számolom. Tehát ez az ügy áll. Az, amire ez a nyomozás irányult, az az adósság már meg lett térítve, nem tudjuk, hogy ez az ügy hova fut ki, és erről nem is tudok nyilatkozni.
2: Értem.
4: A folyamatban lévő nyomozás van.
2: Nem is olyan régen a tanév kezdetén beszélgettünk itt a nap témájában annak az örömteli hírnek az apropóján, hogy újra nyithatott a Wesley Kincsei iskola. Hogy indult a tanév?
4: Nagyon boldog mindenki, a szülők is, a gyerekek is, és a pedagógusok is. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon örömteli újrakezdés volt, és a szülők megnyugodtak, hogy igen, jó helyen vannak a gyerekek, a pedagógusok nagyon lelkesek, úgyhogy ez egy örömteli együttműködés most. A híreim szerint a gyerekek szeretnek ott lenni, szívesen jönnek, és a formálódik a közösség 10 tanulóval. Az első osztályon indult.
2: A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy jóval nagyobb érdeklődés lett volna, illetve hát az iskola bezárásakor nagyon sok gyereket érintett az, hogy a szeretett oktatási intézményüktől el kellett válniuk. Összesen hány gyerek talált, vagy hány gyereknek találtak a szülei más megoldást?
4: Azok közül, akik a bezárás után elmondták. Igen. Hát valamilyen megoldást mindenkinek kellett, hiszen tankötelesek a gyerekek, de ilyen integrált intézményt nem nagyon találtak akkor. Viszont most olyan egy nagyon hosszú előjegyzési listánk, tehát már bejelentkeztek a felsőbb évfolyamokra nagyon sokan, úgyhogy ennek arányában, tehát ahány osztályt el tudunk indítani, ezt a következő tanévben megtesszük felmenő rendszerben, tehát most már nagyon sokan jönnének.
2: És mitől függ, hogy hány osztályt tudnak majd elindítani?
4: A gyerek létszámtól, tehát hogyha megvan az adott évfolyamnak a minimális létszám, akkor az az osztály el fog indulni.
2: Most ugye nagyon sok esetben speciális vagy sajátos nevelési igényű gyerekekről volt szó. Hozzájuk azért nyilvánvalóan a megfelelő pedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek is kellenek. Most azt mondja, hogy ahányan jelentkeznek, ehhez igazítják a szakembergárda, mennyire állhat készen erre?
4: Hát akkor bővülni fog. Többen jöttek volna most is tanítani, csak annyira késő jött meg az engedély, hogy nem tudtuk őket más szerződtetni, mert el kellett, hogy máshol kezdjék a munkát, tehát most is megvan a gyógypedagógusunk, a gyógypedagógiai asszisztensünk, és nyilván a létszám bővülésével a tanári kar is egyenes arányban bővül, de sok pedagógus is jelentkezett önként, nem is hirdettük meg. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy meg lesz a megfelelő szakemberi háttér, anélkül nem is indítanánk el.
2: Az országban oktatási tevékenységgel hány intézményük foglalkozik jelen esetben?
4: Két vidéki iskolánk van, Dunaújvárosban egy művészeti iskola, és Orosházán egy mentális kihívással élő gyerekeknek működő iskolánk, ami óvodától a szakvizsgáig oktatja őket.
2: De hát ennél jóval több volt.
4: Ja, hát Budapesten pedig van egy felső oktatási, a Wesley János lelkészképző főiskola rengeteg szakkal és karral. Úgyhogy az is egy oktatási, de az felső oktatási intézmény.
2: Hát sok erőt és megfelelő támogatást kívánunk az önök munkájához, és köszönjük szépen Vajai Zsófia kommunikációs vezetőnek a MET képviseletében, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
4: Én köszönöm, viszonthallásra.
2: Önöknek pedig azt köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő Kis Gábor, a hangmérnök Rácz Dorottya volt. Én Tesári Nóra vagyok. Viszonthallásra.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: A magány ereje, avagy hogyan hódították meg a színpadokat az egyszemélyes előadások. Erről beszélgetünk a közelgő Magyar Dráma Napja alkalmából. Jó estét kívánok! Kádár Dóra vagyok. Hogyan válhat egy átlagosnak tűnő budapesti házaspár a kommunista diktatúra első számú célpontjává? Egy idilli gyermekkor a folytogató ABH-s megfigyelések, lehallgatások és börtönévek színterévé. Kati Marton magyar származású amerikai újságíró a Nép ellenségei című kötetében megrázó őszinteséggel mutatja be újságíró szüleinek titkos történetét. A regényt Marozsán Erika főszereplésével vitték színpadra Budapesten a közelmúltban. A színésznővel Olá Andrea beszélgetett.
3: Most visszamegyek az időben, szóval én nagyon korán, főiskola alatt mi sokat jártunk Erdélybe, és Marosvásárhelyen volt egy színházi fesztivál, főleg diákoknak, de felnőtt színházak is részt vettek ezen a fesztiválon, és akkor mi megismerkedtünk a román színházi világgal, színházi élettel. Arra nagyon tisztán emlékszem, hogy beültünk egy előadásra, egy nő egyedül játszott egy darabot, ez a Maya Morgenstern volt, aki a Lola Blau című darabot játszotta egy zongora kísérettel, és olyan szenzációsan töltötte be a színpadot, olyan meghatározó élmény volt egy egész életre, hogy egy színésznő hogyan tud világokon átvezetni csak a hangjával, a jelenlétével, a finom gesztusokkal, és tulajdonképpen megélni több életet egyszerre is akár a színpadon. Úgyhogy nekem ez egy ilyen beégett motívum volt az életemben, és egész életemben, eddigi karrierem során így próbáltam ezzel a gondolattal játszani, hogy én nagyon szívesen csinálnék egy önálló estet, de persze nagyon sok rosszat is láttam, és azt is tudom, hogy a nézők is nagyon sok rossz önálló estet láttak, és ez mindig egy kicsit rizikós, hogy az embereket hogy meggyőzni arról, hogy igenis egy önálló est is tud nagyon, nagyon izgalmas, sok színű, sok rétegű lenni, úgyhogy én már évek óta próbáltam a Mohácsi Jánost meggyőzni, hogy csináljon nekem egy ilyet. Egyrészt technikailag is nekem most ugye nehéz volt színházat csinálni, mert Amerikában töltöm az év egy jelentősebb részét. Az is volt egy kicsit a lényege, hogy esetleg egy ilyen jobban mozgatható, díszlet nélküli előadást esetleg ha létrehozunk, ezzel el tudunk indulni akár Amerikában, Európában, vagy a világban bárhova fellépni, vendégszerepelni. Úgyhogy tavaly nyáron, amikor én pályáztam egy alapítványnál Amerikában kifejezetten azzal a céllal, hogy egy önálló estet létrehozzak, akkor még nem volt bennem kikristályosodva, hogy mit szeretnék csinálni. Voltak másfajta irányok, ötletek is, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy a Jánost megkérem. És ő a kezembe adta ezt a könyvet, amit én tényleg egy-két nap alatt elolvastam. Ott voltam New Yorkban, meg is lehetett venni angol kiadásban. Ugye az az eredeti, hiába Kati magyar származás, és nagyon-nagyon jól beszél magyarul, de azért ő angolul ír, és csak még egy ilyen kis pici anekdota, hogy emlékszem, hogy a metrón olvastam egy részt, egy nagyon-nagyon érzelmes pillanat volt épp a regényben, és ott a metró közönsége előtt az első előadásomat előadtam, mert olvasás közben potyogtak a könnyeim, és láttam, hogy mindenki néz, hogy ez a hölgy, ez vajon mit olvas?
4: Azoknak, akik nem látták az előadást, arról beszélnél, hogy ki ez a nő, aki a színpadon van? Tehát hogy sikerült összeötvözni a kicsi lányt, aki mesél a szüleiről, és azt a felnőtt már újságíró Kati Martont, aki szembesül a levéltárban olyan dolgokkal, amit ő korábban sose látott.
3: A Mohácsi testvérek, Mohácsi István és János csinálták az adaptációt a könyvből, hozzátéve, hogy az első nagy húzást azt én csináltam a 300 oldalból. Nagy fejtörést okozott az elején, hogy tegyünk-e valakit a történetmesélésben a középpontba, hogy szóljon ez a Kati anyukájáról, aki ugye főleg a központi figurája a történetnek, legyen ez egy kis 6 éves lánynak a szemszögéből, aki ugye ezeket a borzasztó élményeket megélte, vagy a felnőtt Kati, aki visszakeresi a családi múltat. Mindegyik aspektus fantasztikus. Végül is abban maradtunk, hogy nem kell egy embert választani, hanem egyszerűen a történetmesélésben mindig egy picit valakinek a szemszögéből mutatjuk meg. Tehát én egyszerre valójában a színpadon egy 6 éves kislányt, egy 30 éves anyukát, egy 35 éves apukát, egy 50 éves újságírónőt játszom, aki ugye felfedi a titkokat, mert azzal talán nem árulom el, vagy nem fogom elrontani a későbbi nézők illúzióját, hogy tulajdonképpen a történet közepében az van, hogy miután Kati szülei meghaltak, ő New Yorkban nevelkedett fel, és visszajön Budapestre, ez még a 2000-es évek eleje, tehát 2007-ben visszajön Magyarországra, hogy kikérje a szüleinek az ávó megfigyelési papírjait. Ő nagyon-nagyon keveset tudott a szüleitől a magyarországi éveikről, mert mint egy ilyen Pandora szelencét bezárták egy dobozba, és soha nem voltak hajlandóak erről beszélni.
4: Az előbb említetted, hogy mindig szeretél volna egy ilyen előadást, ami csak a tiéd. Most, hogy megcsináltad, mi ebben az igazi kihívás? Nincs partner, nincs segítség, szóval, hogy ugyanannyi kockázat van talán benne, mint amennyi szabadság.
3: Hát igen, szóval ez a magányos maratonfutó esete. Egyrészt magamnak állítottam fel a lécet, hogy mit szeretnék, milyen teherbírás az, amivel el tudok bánni. Szeretem a kihívásokat, és ugye én ezt angolul játszom, tehát elég jól beszélek angolul, de nem életemben soha nem játszottam színpadon semmilyen idegen nyelven. Németül is nagyon jól beszélek, ugye rengeteg filmet forgattam Németországban, néhány filmet forgattam szintén angolul, de színpadon idegen nyelven még soha nem játszottam. Nemhogy kisebb ilyen olyan szerepekben, hanem 90 percig folyamatosan beszélek, egy minimális eszköztárat használva ülök a színpadon és beszélek, de egyrészt van két zenész kollégám, akik szerintem zseniálisak, a Kovács Márton és Mózer Ádám, akik nem csak valami fajta háttérzenét vagy kíséretet biztosítanak, hanem önálló életet kreálnak a színpadon, tehát tulajdonképpen nem érzem azt, hogy egyedül vagyok, mert ők reagálnak is rám zenével. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy filmes háttér zenét vagy atmoszférát. Viszont azt nagyon-nagyon érdekes megélni, hogy hogyan lehet egy személyben nagyon pici eszközökkel, minimális eszközökkel különböző karaktereket és párbeszédeket is kreálni a színpadon. És el kell mondjam ehhez, hogy most mostanában sokat autózok itt Magyarországon, megyek a papám házába, a Tiszatóhoz, vidékre, és nagyon sokat hallgatom a Kossuth Rádiót, és ugye az elmúlt hetekben csak régi hangjátékokat, interjúkat és különböző műsorokat lehetett hallani, és az egyik ilyen utam alkalmával a Gábor Miklós Édes Anna című, tehát a Kosztolányi regény rádióváltozatát hallgattam végig, amit azt hiszem, hogy 9 alkalommal adtak le egy ilyen egy-egy órás részletben, és csak azért szegezett oda a rádió elé, mert hihetetlen minimalista eszközökkel operált ugyancsak. Tehát képes volt több figurát megjeleníteni, és még az arcát se láthatjuk, ugye, még a gesztusaival se tud segíteni, hanem ezzel a minimális eszközökkel, amit a nyelvünk, a hangunk biztosít, hihetetlen utazásra hívott bennünket. Na, szóval ezt csak azért csináltam, ezt a nagy kitérőt, mert szerintem ezek az óriások, akik Gábor Miklós és kortársai körében voltak, ezt érdemes újra visszakeresnünk nekünk, színészeknek is, hogy nem kell csinnadrattát csinálni, nem kell nagy effektusokkal élni ahhoz, hogy valami mély és őszinte és igazi legyen, és mégse unalmas. Mert az emberi őszinteség és a megélés és a különböző figurákba való helyezkedés szerintem a legizgalmasabb dolog a világ.
2: Kati Marton világhírű újságíró és politikai életrajzíró. A Nép ellensége című regényéből monodráma készült, amelyet Marozsán Erika főszereplésével mutattak be a közelmúltban Budapesten. Ole Andrea interjúját hallottuk. A monodráma egy különleges színházi műfaj, tulajdonképpen egy hangos belső monológ. Hemzőcsenge színházi kritikusként legutóbb a kortárs magyar női monodrámákat elemezte.
5: Alapszakon a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem, magyar és színháztudomány szakon. Szakdolgozati témát kerestem, és hát nagyon kézenfekvő volt, hogy itt az Örkény Színházban dolgoztam egyébként nézőteresként. Láttam a Kerekes Évának az Emma című monodrámáját, és annyira erős hatást gyakorolt rám az Emma, hogy azt éreztem mindenképpen, hogy ezzel akarok foglalkozni, és akkor kicsit elkezdtem utána menni, hogy milyen monodrámák vannak még, és hát nagyon gyorsan találtam még erre alkalmas előadásokat itt a színház környékén is, és aztán végül is ezzel kezdtem el foglalkozni.
2: Ha már a színház környékét mondod, nekem innen az Örkényből rögtön eszembe jut az Azt meséld el, Pista, főleg azért is, mert egyébként Mácsai Pál már 25 éve játsza, egyedül ő van a színpadon Örkény István írásaival. Egy monodrámáról a férfiak is eszembe jutnak, na de a te figyelmet fókuszában a női sorsok és a női traumák állnak.
5: Igen, hát talán pont azért, mert hogy egy ennyire erősen eltolódott pólusú világban voltunk, ahol a férfi történetek nyilván sokkal inkább előtérbe kerültek az elmúlt évszázadban, viszont a 21. század az így elhozta a női monodrámáknak a virágkorát, és azok a történetek, amik nem tudtak felszínre kerülni korábban, azoknak most van egy kis tere kibontakozni, és hát most kezdenek virágozni ezek a női történetek, úgyhogy azt éreztem, hogy ezt még egyáltalán nem kutatják, hiszen most indulnak ezek a folyamatok, úgyhogy ezért kezdtem végül a női történetekkel foglalkozni behatóban.
2: De egyébként, hogyha kritikai szemmel nézzük, akkor annak milyen esztétikai csapdái lehetnek, hogyha egy színésznő történetesen kortárs vagy nem olyan régen elhunyt személyt jelenít meg a színpadon?
5: Hát ez mindenképpen nagyon nehéz, mert hogy abszolút elkezdik fejtegetni azt, hogy tulajdonképpen akkor milyen volt az adott illető, vagy milyen, és elkezdik hasonlítgatni. Én mindig azt mondom, hogy a színész az színpadon egy szerepet játszik, tehát akármennyire is valóságos élettörténetet jelenít meg, vagy még él akár az illető. Az a szöveg, az az élettörténet, az onnantól kezdve, hogy a színpadra kerül, az már nem az az élettörténet, és nem az az ember, aki volt. Természetesen az a cél, hogy minél inkább visszaadjuk azt a személyiséget, vagy amit meg akarunk jeleníteni belőle.
2: Ilyenkor jön a kérdés, hogy a hatásvadászatot hogyan lehet megelőzni?
5: Hát a hatásvadászat az egy nehéz dolog akkor, amikor mondjuk annyira erős témákkal foglalkozunk nőként, mint mondjuk tényleg az abortusz, vagy a gyermekeink elvesztése, vagy mondjuk a Pedig én jó anya esetében, amit Pogány Judit játszik, a saját gyermeke gyilkosságával foglalkozik. Ilyen esetekben tényleg nagyon nehéz a hatásvadászatot elkezdeni.

0: nézőpontja is belekerült ezekbe az erősen női témákba, tehát például az Emmát is Dávid Attila rendezte, aki egyébként filmrendező, illetve az Egy asszonyt vizsgáltam még, amit Tenki Réka játszik, és az pedig a Pacolai Béla rendezte. Tehát mindenki férfi kézben volt, és mind a három színésznő nagyon-nagyon pozitív, érzékeny tapasztalatokról számolt be ezek a rendezések alapján.
1: Készítettél ugye interjút az említett Pogány Judittal és Tenki Rékával is, de valamiképpen egyébként a te színház szakmai megközelítésedet, vagy összképedet formálta, vagy kiegészítette az, amit ők mondtak gyakorlati tapasztalatként?
0: Mindenképpen kiegészítette, nyilvánvalóan én nem vagyok színész, úgyhogy nem tudom, hogy milyen a színpadon egyedül állni, többek között ez is érdekelt nagyon, hogy ők valójában ezt a színpadi magányt, amiről nagyon gyakran beszélünk a monodrámák kapcsán, ezt ők hogyan élik meg, hogy megélik-e, és igazából például, ami nagyon hasznos volt, hogy mindenki arról számolt be, hogy egyáltalán nem érzik magukat magányosan a színpadon. Tehát pont attól egy nagyon-nagyon erős jelenlét alakul ki a színészben, hogy a nézőkkel ennyire muszáj kapcsolatot létesíteni, és muszáj felvenni egymás rezgéseit, és ez egy nagyon erős koherencia.
1: Így akkor hasznos, hogyha mondjuk ezek a monodrámák kis térben, szűk, intim közegben kerülnek színpadra, hogyha a nézők valóban kézzel fogható távolságban vannak karnyújtásnyira?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Hiszen ezek mégiscsak annyira személyes történetek, olyan, mint hogyha ketten beszélgetnénk valahol, és valaki a legbelsőbb titkait a fülünkbe sugdosná, egy kicsit ilyen jellege van egy igazán erős történetnek, de azért azt is el kell mondanom, hogy például az imént említett Azt meséld el, Pista, az 400 ember előtt játszódik. Én számtalanszor láttam ezt az előadást, semmit nem volna az értékéből, hogy egy nagy térben van, sőt, igazából Mácsé Pál kezében tartja a közönséget. Nem érződik, hogy most nincsenek elég közel egymáshoz.
1: Még ebbe a gondolatba kapaszkodva, bár már a női sorsokra tértem volna át, ugye Mácsai Pál színdarabjának esetében adott a szöveg Örkénynek az írásai, de egyébként téged bizonyára alapvetésként elsősorban az foglalkoztatott, hogy vajon milyen szöveg alkalmas arra, hogy monodráma legyen belőle.
0: Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés. Szerintem bármiből lehet egyébként monodráma, de én az utóbbi időben foglalkoztam például a Naplókkal, ugye dolgoztam az Ostrom Dress című előadásban is gyakornokként, és az például egy ostromnaplóból készült. Úgyhogy most kifejezetten arra fókuszáltam, hogy a napló, mint ilyen nagyon személyes műfaj, az hogyan tud megjelenni a színpadon, hiszen nagyon alkalmas arra, hogy valaki monodrámát készítsen belőle, hiszen valakinek a legszemélyesebb titkait tárjuk fel éppen a színpadon, az pedig tényleg az imént említett helyzethez tudom hasonlítani, mint hogyha így a titkokat így kicsit így ketten megbeszélnénk.
1: Igen, az imént említett előadás az Ostrom Dress, ugye Tolnainé Kassai Margit ostrom alatt született naplójából készült, de voltaképpen a naplónak a sorait a férjének szánta. Tehát így módon egy levelezés is, illetve van egy cím egy második személy, nem magának lejegyzett belső monológ.
0: Így van, ez egy nagyon érdekes különbség, és nagyon fontos, hogy olvassuk ezt a naplót, hiszen amikor a Tünde, a Kókai Tünde belép a színre, akkor egyből megszólítja a nézőket, és egyből őket helyezi az ő saját szerelmének a helyébe, úgyhogy a nézőnek innestől fogva elég komoly feladata van, tehát be kell kapcsolódni ebbe a játékba. De például, hogy hozzak egy másik példát, Sodró Eliza és Martinkovics Máté készítettek egy előadást, a Janikovszki Iva fiatal akkori naplójából. Ott például egy másik megoldást találtak erre, tehát ez nem egy monodráma, hanem ott ugyanúgy az Eliza beszél nagy részben, a Martinkovics Máté talán egyszer szólal meg, viszont mégis meg van jelenítve a férfi, egy másik szempont, aki kívülről becsatlakozik néha a történetbe, és az is egy naplóból készült, úgyhogy nagyon sokféle megoldást lehet találni.
1: És hogyha egy rövid korképet, meg egy juttak körképet készítenénk a monodrámákról, akkor a te saját személyes kutatásod az milyen irányba menne tovább, illetve mi az, ami még a kutatói fantáziádat izgatja?
0: Nagyon érdekes korban élünk olyan szempontból, hogy az emberek szomjazzák az igazságot, vagy azt a féle igazságot, ami az emberek személyes történeteivel kapcsolatos. Nyilván itt az internet, a felgyorsult világ, közösségi média nagyon erős ráhatással van erre, és észrevettem azt a tendenciát, hogy egyre több színész kezdi a saját életét színre vinni, monodráma formájában. Akár ő írja a szöveget, akár más, de hogy nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé kutatatlan terület még, úgyhogy szerintem ezzel mindenképp érdemes lenne foglalkozni a jövőben.
1: Említettük tehát az Örkény Színház művészei közül Pogány Juditot, illetve a beszélgetés elején szóba hoztat Kerekes Évát. Őt számtalan darabban láthattuk itt az Örkény Színházban. Neki új volt ez a műfaj, az Emma. Akkor mit olvastál róla, vagy mit mesélt neked?
0: Igen, az Éva mindenképp azt mondta, hogy nagyon izgalmas kaland volt neki monodrámát készíteni. Ugye Dávid Attila ráadásul egy filmrendező, aki rendezte ezt az előadást, és ő rögzített interjúkat rengeteg nővel, női ismerősével, és ezekből a történetekből gyúrta össze az Emmát. Szóba került benne nagyon sok minden, családon belül erőszak, bántalmazás.

0: kerékpározás, de mégiscsak az volt igazán fontos benne, hogy a Kerekes Éva által játszott Emma, vagy ez a figura, ez hogyan tud megbirkózni ezzel a rengeteg traumával. Nőként sokszor tapasztaljuk szerintem azt, hogy egyedül könnyebb megoldani a dolgokat, vagy pedig egyedül kell megoldanunk a dolgokat, és szerintem a monodráma is egy kicsit ilyen, és ezt hozzásegíti az, hogy valaki egyedül kiáll, és egyedül meséli el ezt a történetet, az ad egyfajta, nem is tudom, egyfajta erőt képvisel, és ezt a nézők nagyon-nagyon szeretik, és tényleg nagyon nyitottak arra, hogy befogadjanak egy ilyen történetet.
1: Picit az iménti percekben hazabeszéltünk, de van esetleg olyan műsoron lévő monodráma, amit szívesen ajánlanál, akár a Budapesti Színház a kínálatából, akár vidéki előadásokból, ami most rögtön eszedbe jut, vagy amit már régen tervezel megnézni.
0: Például a Fulajter Andrának a 10 hónap Babilon ügy című monodrámája, azt nagyon szívesen ajánlom, azt a Gólem Színházban játsza, és a saját nagymamájának a naplóiból készült szintén. Vagy például a Szépernő voltam című előadást, ezt például Kerényi Miklós Máté játsza, és Szépernő életével foglalkozik. Ez a kettő jutott eszembe, amit most nagyon szívesen ajánlok a nézőknek.
1: És ez a kettő is bizonyítja, hogy a férfiak nélkül nincsenek nők, és fordítva, női monodrámák nincsenek férfiak nélkül.
0: Így van, egyetértek.
2: Hányszor lehet újra és újra reménykedni? A Hosszú virágzás című monodráma a meddőség és a babavárás tabuit dönti le. A főszereplővel, Radnai Csillával beszélgettem.
1: Létezik a színházi terminológiában olyan kifejezés, hogy nulladik pillanat?
3: Biztosan, igen. Ezt a színész szempontjából mondjuk az olvasópróba környékére tenném, hiába akkor már sokan szerzők, rendezők, tervezők, azoknak az már nem az a nulladik pillanat, azoknak az már a munka legalább közeped, de nekünk talán ott indul az egy olvasópróbánál az a nulladik pillanat.
1: Nézői szempontból kérdeztem ezt a nulladik pillanatot, hiszen ennek az előadásnak éppen az a különlegessége, hogy nem sötét néző fogadja az előadás nézőit, hanem egy világos színpad, ahol várod a közönséget. Na ez lehet egy durva nulladik pillanat nekem.
3: Igen, egy erős kérdés volt bennünk az, hogy ez magában a monodráma műfajával függ össze, hogy vajon kinek mesél az ember olyankor, amikor egy monodrámát játszik, vajon ki a címzet. Pusztán arról van szó, hogy a színész kiáll a nézői elé és elmesél egy történetet, vagy pedig képzelünk egy ennél szorosabb nexust a játszó és a néző közé, akár milyen típusú is legyen az, és mi ezzel kacérkodtunk ezzel a gondolattal, hogy nem fogom elárulni, hogy mit gondolok, hogy kik a nézők, de hogy ez nem pusztán egy színházi kapcsolat köztünk, hanem talán ennél egy picit szorosabb ebben az esetben, hiszen ez egy nagyon intim történet, egy nagyon, illetve nem is egy, hanem több szoros kapcsolatáról mesél benne Hajni.
1: Ez a nulladik, vagy az első perc tart egészen 80 percig?
3: Igen, szerintem mondhatjuk ezt, és szépen körbe a történet, mint egy ilyen gyűrűszerűen, hogy a nulla pillanattól a nulla pillanatig jutunk vissza, és közben egy év történetét meséljük el, egy gyász év történetét lényegében.
1: Nem a nulladik, de sokadik kérdés gondolom neked, hogy hogyan találkoztál a darabbal, a szerzővel. Rögtön igent mondtál, vagy gondolkodtál, miután elolvastad, hol és mikor fogott meg a történet?
3: Engem Czek Julianna keresett meg, aki én színésznőként ismertem korábban, egy időben jártunk a főiskolán, és ő keresett meg, hogy egy ideje már ír, és írt egy monodrámát, és ha van kedvem, akkor olvassam el, és amikor én elolvassam, onnantól kezdve én már benne voltam a dologban, szóval egyrészt nekik is azonnal igen mondtam, másrészt neki is, Szakács Hajnalka rendezőnőnek, másrészt meg én magam szívvel, lélekkel benne voltam ebben a témában.
1: Czek Juliannának, a szerzőnek ez az első színpadi műve, neked a második monodrámát, tehát akkor már talán tudsz tapasztalatokat mondani arra vonatkozóan, hogy milyen is ez a magányos műfaj?
3: Nagyon jó színészi tréning, mert az ember szembesül azzal, hogy mi az, amit az eltelt évek alatt megtanult, és hogy azt hogyan tudja hasznosítani, hogy tudja-e jól hasznosítani, szembesül nagyon élesen a saját korlátaival, de ugyanakkor azzal is, hogy mik azok az értékei szerzett, vagy már eleve meglévő értékei, amik be tud kapaszkodni, hogyha baj van, és akkor meg tudja menteni saját magát. Szóval ez egy olyan magányos műfaj, amiből szerintem rengeteg lehet profitálni. csinálni. Színészként mindenképpen, de én emberként is sokat veszek ki ezekből az estékből. Én úgy gondolok erre, hogy van partnerem, méghozzá a súgó szarvas vice személyében, mert arra gondolok, amikor előfordul egy-egy apró rontás, ami óhatatlan 24 oldalnyi írott szövegnél. Viccára gondolok, hogy ezt majd legközelebb milyen jól ki fogjuk röhögni, hogy ezt mondtam. Szóval, és ez már egyfajta párbeszéd köztem és a súgó között, úgyhogy megoldottam, megtrükköztem, hogy ne érezzem magam olyan egyedül.
1: A történet főszereplője is magányos? Elhangzik egy mondat az előadásban, hogy nyitott szemmel is úgy éreztem, mintha zuhannék.
3: A történet onnan indul, hogy Hajnalka egy orvosi rendelőben ül, és várakozik egy vizsgálatra, és elkezdi visszaidézni az elmúlt egy évet, aminek a révén most ide került, és az egy év úgy indul, hogy az orvos közli vele, hogy meddő. És ez egy olyan veszteség az ő életében, ami aztán nagyon sok mindent visz még magával az életéből, tehát egy ilyen lavinát indít be lényegében, és a Hajnalka kénytelen magát gyakorlatilag újra szülni.
1: És téged személyesen egyébként a főszereplőnek melyik élethelyzete fogott meg? A veszteség, a magány, vagy pont ez, amire utaltál, az újrakeresés és önmagának megtalálása?
3: Mindez együtt, igen, az, hogy nagy krízisek esetén, amiket ugyanúgy elgyászolunk, vagy ezeket a veszteségeket ugyanúgy elgyászoljuk, mint haláleseteket, hogy ezek után miből merít erőt az ember ahhoz, hogy nem is újrakezdje, hanem hogy tovább menjen, hiszen azáltal jut el valahová saját magán is belül, hogy addig mi történt vele, tehát engem ez a hullámzása vagy folyamatossága az életnek, ahogy krízistől következő krízisig haladunk az életünkben, és azok formálnak bennünket, ez nagyon foglalkoztat, illetve az, hogy hogy lehet ezeket valahogy úgy megélni és átvészelni, hogy az ember közelebb jusson általuk önmagához.
1: A traumák egyébként elszigetelik az embert. Különös vonal az előadásban, hogy a mesterséges intelligencia is hangban, Mészáros Béla hangján megjelenik.
3: Én nagyon szeretem ezt a találmányt, ez a dramaturgunk Kurosz Leonidas találmánya volt, aki behozta a ChatGPT-t. Szerintem ez nagyon erősen beszél a jelenkori embernek a magányáról, hogy az élő emberi kapcsolatok helyett most már gyakrabban és könnyebben fordul a ChatGPT-hez barátságért, tanácsért, diagnózisért, vagy akár szeretetért is.
1: Megérzed az előadás alatt, hogy milyen energiák mozognak?
3: Én a levegő sűrűségét érzékelem menet közben, tehát azt érzékelem, hogy sűrűbb estén vagyunk, vagy ha mondjuk van némi ellenállás a témával szemben. Ilyeneket érzek, de azt, hogy hat, azt inkább a végén látom az arcokon, és azért az megdöbbentő tud lenni, mikor síró emberek jönnek oda, és nem is igazán tudják magukat kifejezni, de látom, hogy valamit nagyon szeretne mondani, és akkor úgy látszik, hogy aznap este tényleg találkoztunk.
1: De egyébként egy ilyen nagyon sűrű előadásban, egy próba folyamatban, ugye óhatatlanul is tükröt tart maga elé az ember. Neked volt olyan felismerésed, ami teljesen újszerű volt, és más megvilágításban látod?
3: Volt, de arról nem beszélhetek.
1: Annyira intim és annyira tabu. Mondhatom ezt a kifejezést egyébként a történettel kapcsolatban, hogy ez tabu, tehát a meddőség, a gyermekvállalás, a társadalmi elvárások, az egyéni nyomások.
3: Én nem használnám a tabu kifejezést, mert az talán nem igaz. A meddőségről azért kerül szó, inkább azzal a problémám, hogy a fókusz hova és milyen koncentrációval irányul. És arról szinte semennyit nem beszélünk, hogy egy meddőségi diagnózis az az identitásra hogyan hat. Mert hiszen elméletileg vannak alternatív megoldások, hogyha az ember gyereket szeretne, fordulhat a Lombik programhoz, örökbefogadhat, végül is a helyzet valahogy orvosolható, de azt, hogy ez lélektanilag milyen összeomlást okoz, arról én nem nagyon hallottam még beszélgetést, és pedig nagyon-nagyon sokan érintettek a meddőséggel. Magyarországon kb. 300 ezer pár, ami rengeteg, egészen megdöbbentő számok vannak a meddőségi mutatókban, tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a dilemmákon sokan átmennek így vagy úgy.
1: Igen, éppen azt gondolkodtam, hogy ugye itt az előadás kulcs szava a kontrollvesztés, tehát hogy amikor az agynak már nem engedelmeskedik a test, vagy a lélek nem tud lépést tartani a testi változásokkal, egy színész esetében a kontroll megtartása az különösen fontos. Hogyan viszonyulsz ehhez?
3: Az előadás keretein belül a színész az mindig egy kettős tudatállapotban van, amikor játszik, mert egyrészt igyekszik magát nagyon beleereszteni a történetbe és átélni valamiféle kontrollvesztést, ugyanakkor pontosan tudja, hogy muszáj bizonyos gyakorlati pontokon meg biztonsági szempontokból mégiscsak muszáj kontrollban lennie, és ez egy annyira finom balansz, ami egyébként nagyon élvezetes, és az a jó, amikor az ember bízhat magát. annyira, hogy tisztában van a gyakorlati feladataival, és akkor utána elengedheti a kontrollt.
1: Egyébként Hajnak a önismereti utazásainak az állomásait szimbolizálják a cipők, vagy épp a cipő nélküliség és azok színei? Vagy az idő múlását, tehát a különböző periódusokat?
3: Ez egy nagyon sokat mondós, sok jelentésű jelmezdarab. Ez a cipő egyébként az egész jelmez ilyen nagyon variálható és nagyon sok jelentést hordozó Remete Krista munkája. És a cipő egy ajándék volt a volt kapcsolattól, tehát egyszer egy nosztalgikus tárgy, ugyanakkor most kezdi először hordani Hajnalka, tehát akkor azt is jelenti, hogy fölvesz egy újfajta nőiességet, ami eddig nem volt megszokott. Piros magas sarkú, az könnyen társítjuk ilyen, nem tudom, feslettséggel. Igyekeztünk nagyon, amennyire kevés kelléket jelmezt használunk, annyira variábilisabban használni ezt a kevés darabot. Ahogy dolgoztunk a szöveggel, úgy egyre fontosabbá vált Hajnalkának a saját fejlődés története, és valahogy ez a hosszú virágzás, azt hiszem, hogy erre utal. Egyrészt ugye szoktuk azt is mondani egy nőre ebben a korban, ez a termékenységi kornak a határán, hogy kezdi az elvirágzását, stb. És ez valahogy egyrészt kitágítja ezt az időkorlátot, másrészt nekem egy picit arról is beszél, hogy nem ott kezdődünk és nem ott érünk véget nőként, ahol gondoljuk, hanem ennél sokkal többek vagyunk.
2: Kedves hallgatóink, a mai Szabadpolc a női sorsokat bemutató monodrámákról szólt. A Hosszú virágzás című előadás Radnai Csilla főszereplésével októberben többször is műsoron lesz Budapesten és vidéken is. Köszönöm a figyelmüket munkatársaim Radics Zsuzsa, Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bődő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.
4: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, jóváhagyták az uniós vámkódex reformját, marad az őszies idő többfelé esővel. 4 óra hírén következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balási Gyula vezette cégekhez kötődik. Jóváhagyta az uniós vámkódex reformját az Európai Parlament, szigorodnak a szabályok az e-kereskedelemben, és új vámhatóságot hoznak létre. A nem uniós elkereskedők számítanak ezen túl importőrnek. Az ő felelősségük a vámeljárás elvégzése és a vámok megfizetése. A szabályszegők akár az előző éves forgalmuk 6%-áig is bírságolhatók. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. Az üzemanyagellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kért a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Még kedden 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. Hasonló megmozdulás volt egy másik helyszínen tegnap reggel is. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét, az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. Ez alatt ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a Gyesev járatain. Országos razzia kezdődött az utakon, az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. Rendőrök az autósoknál a biztonsági jövő és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1 és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron, a szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak, vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőre záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat, keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél, az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonós zenében fennmaradt hagyományát mutatjuk be. Műsorunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéjéből válogatunk, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A duda hosszú évszázadokon keresztül meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya, kecske vagy birka bőrből készült zeneszerszám hazai népszerűségét jól példázza, hogy a táncmuzsikáink legkorábbi 16. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetőek a magyar duda játék sajátosságai. Bár a harcterekről, mint jelző hangszert a török síp idővel kiszorította a dudát, a hazai főúri udvarokban még sokáig elengedhetetlen kelléke maradt az ünnepi összejöveteleknek és táncmulatságoknak. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonós bandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a duda szóval kísért lakodalmak vagy farsangi mulatságok. Ilyenkor gyakran társult másik muzsikus is, klarinétos vagy hegedűs a dudás mellé.

A Duda a magyar lakta vidékek közül, a Dunántúlon, a Palóc földön és Szeged környékén maradt fenn a 20. század elejéig. Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztor családok az 1920-as, 30-as években még tovább örökítették a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának sok száz éves tudását, a helyi parasztság pedig igényelte is a dudaszóval kísért mulatságokat. A magyar nyelvterület egyes részein, a falusi vonósbandák dallamaiban még ma is fellelhetőek olyan darabok, melyeket maguk a zenészek is dudanótának tartanak. Különlegességük, hogy a duda hangzásának tudatos utánzása a dudaszerű megszólalás jellemzi őket. A prímás a megfelelő hatást a hegedű húrjainak áthangolásával, vagy egy olyan játékmóddal éri el, ahol az üres húrok egy oktávval mélyebben folyamatosan zengenek a nóta megszólaltatása közben. A témában jártas néprajzkutató Agócs Gergely szerint ezek a duda utánzó nóták, mint például a Kürti zenekar által játszott Kutya Dudának a nótája, régen a prímás tehetségének bemutatására is szolgált, hiszen csak a legügyesebb zenészek tudták megszólaltatni hegedűjüket úgy, hogy az a dudához hasonlatos hangot adjon ki.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonószenei hagyományáról volt szó. Zenei összeállításunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből hallhattak válogatást, különös tekintettel a falusi vonósbandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téf Anni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Októberben előrehozott parlamenti választások Szerbiában. Na de mi lesz a magyar szervezetekkel? Több mint 500 résztvevővel zárta a nyarat a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. És most jöjjenek a részletek. Szerbiában október 25-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Hogy mely vajdasági magyar szervezetek vesznek részt a választásokon, és hogy pártjaik, civil szervezeteik kiket támogatnak, az eddig ismertek alapján erről számol be Ternovác István.
2: A dolgok jelenlegi állása szerint biztosra vehető, hogy az ellenzék nem fogja bojkotálni a választásokat, így a politikai erőpróbára sor kerül. A magyar szervezetek közül eddig egyedül a kormánykoalíció részét képező Vajdasági Magyar Szövetség adta át jelölt listáját a hitelesített támogatói aláírásokkal. Pásztor Bálint elnök.
3: A kisebbségi pártok esetében 5000 aláírás már elegendő az induláshoz. A Vajdasági Magyar Szövetség listáját 9531 polgár támogatta aláírásával. Vajdasági Magyar Szövetség saját név alatt teljes 250-es listával indul. Egy részletes, minden kérdésre kiterjedő választási programunk is van, és az eredményeinkről is be fogunk számolni a következő hetekben. Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, ugye a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is az érdekképviseleti munkánkat, amennyiben az emberek bizalmat szavaznak október 25-én a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akkor lesz magyar erő a szerbiai parlamentben a jövőben is, hiszen a miénk az egyetlen magyar lista.
2: A Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és számos civil szervezet. Előbbi annak ellen kiáll a VMS mellett, hogy nem minden kérdésben ért vele egyet, ugyanakkor, mint Csorba Béla író, a VMDP elnöke fogalmaz, jelenleg a vajdasági magyar szintéren egyetlen olyan komolyan vehető politikai erő van, amely képes legfelsőbb szinten politikai szubjektivitásként képviselni a vajdasági magyarokat. Ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség. Az pedig, mint fogalmaz, rendkívül fontos, hogy a magyarságnak legyen önálló érdekképviselete. A közelmúltban több olyan magyar civil szervezet is létrejött a Vajdaságban, amelyek a kormányellenes egyetemista mozgalom támogatására szólítanak fel. Ezek közé tartozik a Vajdasági Magyar Újrakezdés és a Vajdasági Magyar Plénum is. Surányi Zoltán a plénum elnöke.
4: A Vajdasági Magyar Plénum tavaly nyáron azzal a céllal alakult, hogy az egyetemistákat támogassa a korrupció ellenes harcban, és ez azt is jelenti, hogy a választásokon is őket támogatjuk. Több megbeszélésünk volt az egyetemisták képviselőivel. Tavaly nyáron, tavaly ősszel megbeszéltük azt is, hogy a támogatásunkért helyeket kapunk a listán.
2: Az egyetemista mozgalom eddig nem hozta nyilvánosságra, miként tekint a kisebbségek helyzetére. Viszont a jelölt listájukra két magyar pedagógus neve is felkerült. Egyik a 49., másik a 72. helyen szerepel a 250 nevet tartalmazó listán. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége pártként ugyancsak az egyetemisták mozgalmát támogatja. A Magyar Polgári Szövetség elnöke jelezte, hogy bosnyák és montenegrói kisebbségi pártokkal közösen tervez részt venni az október 25-i választásokon. A Magyar Egység párt még nem formált véleményt a választásokkal kapcsolatban, de várhatóan a Vajdasági Magyar Szövetséget fogja támogatni, ahogy azt a korábbi választások alkalmával is tette.
1: Megerősödött a magyar közösség önkormányzati jelenléte az elmúlt évtizedben a Fekete-Kőrös völgyében, ami a közösségi összetartásnak, a közös rendezvényeknek is köszönhető, mondta Borsi Lóránd, a Párcium Alapítvány elnöke a Fekete-Kőrös völgyi Magyar Napokon. A 13. alkalommal megrendezett rendezvénysorozat a szórványban élő mintegy 4000 fős magyarság számára a közösségi kapcsolatok ápolását és a hagyományőrzést szolgálja. Ionescu Nikolett összeállítása.
5: Antal Magdolna Anita Köröstárkányból. Miért szereted ezt a népviseletet?
6: Számomra nagyon különleges és közel áll hozzám, mivel onnan származom. Nagyon jó érzés az, hogy az őseim is ezt a viseletet hordhatták minden nap. Ez egyfajta büszkeség.
5: A Fekete-Körös völgyében 8 településen élnek magyarok. Egyetlen településen, Köröstárkányban élnek többségben. Mit jelentenek számukra hasonló rendezvények? A közösség ilyenfajta összefogása. Bajnai Balázs, magyar remetei református lelkész.
7: Én úgy látom, mint egy nagy családot. Tehát nem kimondottan választanám le magyar remetét a többi faluról, hanem én együtt látom őket, mert nagyon-nagyon hasonló a gondolkodásuk, és érzékelhető, hogy egyik ember tartja a kapcsolatot a másikkal a szomszédos falukból, tehát úgy érződik ez, hogy közel vannak az emberek egymáshoz. Ez a rendezvény maga, ami imáron már 13. alkalommal kerül megrendezésre, ez egyfajta ünnep, ami a megmaradásról szól. Arról, hogy Makacson magyarok maradunk, arról, hogy egymásra találunk, hogy bízunk abban, hogy az Isten velünk együtt építkezik.
5: Tehát szerveznek különböző közösségi eseményeket.
7: Többször előfordul az, hogy a templom helyet ad, a gyülekezetünk helyet ad különféle kulturális eseményeknek, mint például a régi zene, vagy különféle diátadók, vagy egyéb rendezvények, amelyek ezt a közösségi tudatot igyekeznek felélénkíteni.
5: 10 éves a Berettyó Széplaki Bodzavirág néptánc csoport. Jó messziről jöttek ide a Fekete-Körös völgyébe. Gál Csaba Szilárd, a Bodzavirág néptánc csoport táncosa.
8: Hát az erdélyi magyarság már egyre kevesebben vagyunk, és nagyon fontos az, hogy egyik falu a másikkal tartsa a kapcsolatot, együtt őrizzük a magyar hagyományokat. Még hogyha messze is élünk, messziről jöttünk, akkor is egyé tesz a magyarságunk, és segítjük egymást.
5: Mit jelent a néptánc az önök számára, az ön számára?
8: A néptánc nekünk a közönséget jelent. Tehát bárhol érünk magyarok, a néptánc az egyé tesz minket olyan, mint a nyelvünk vagy a zene, és a másrészt pedig a gyerekeket is összehozza, tehát amikor járnak táncpróbákra, találkoznak, és sokat el tudunk tölteni időt egymással.
5: Borsi Loránda, a Partium Alapítvány elnöke.
9: Hogyha egy mondatban szeretném megfogalmazni, hogy mit jelent a térségnek ez a rendezvény sorozat, akkor azt mondanám a megmaradást. Hiszen ez a három nap valóban arról szól, hogy a magyar identitást őrizzük meg az itteni szormány magyar közösségeinkben. A térségben vannak más rendezvények, de ezek nem a mi rendezvényeink, ezek nem magyar rendezvények. Ugyanakkor azt is látjuk, hogyha nagyon pragmatikusan tekintjük a közösség építését, hogy önkormányzati jelenlétünk sokkal jobban megerősödött. 13 évvel ezelőtt csak helyi önkormányzati képviselői szinten voltunk képviselve itt ebben a térségben, itt Belényes-medencében. Ma már több községben, több településen alpolgármesteri szinten képviseltetve van a magyarság, akár csak itt Magyar Remetén, de sorolhatnám ide Városfenest, Belényes-Újlakot és Kisnyérgefalvát is.
10: Több mint 500 résztvevővel tartotta meg idei hagyományos nyárzáró családi napját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az elmúlt 3 hónap alatt lezajlott 25 programjukon több mint 1000 család, azaz legalább 4000 ember vett részt. A cél ezúttal is az volt, hogy a háborús mindennapok közepette gondtalan kikapcsolódást és feltöltődést biztosítsanak a családoknak. Részletek Iváncsik Attillától.
11: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének eredményességét jelzik a számok is. 34 családdal indultak, jelenleg mintegy 1200 tagcsaládjuk van. Nagy Zitáik is közéjük tartoznak az ugocsai Fancsikáról.
12: Hát ez a közösség nekem egy nagy ajándék és kincs. Először is azért, mert hozzám hasonló emberekkel, szülőkkel, hasonló gondokkal küzdünk, beiskoláztatás, egyebek, úgyhogy mindig jó beszélgetni egymással, ötleteket nyerünk egymástól, megoldásokra derül fény, és egyébként a gyerekeink meg mindenki megtalálja maga korosztályát, és itt mindenkinek van barátja.
11: Kárpátalján a család, az Istenhit és a közösség továbbra is megtartó erőként van jelen, hangsúlyozza a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. Tarpa József kiemelte, a nagycsaládosoké a megye legnagyobb civil szervezete, ilyen formában különösen nagy a felelősségük.
13: 1000 családot sikerült egész nyáron megszólítanunk, ugye ez 4000 embert jelent minimum, és örülünk neki, hogy ennyi sok programot sikerült megvalósítani. Tulajdonképpen, amit beterveztünk, mindent megvalósítottunk. Voltak olyan programjaink is, amik meghívásosak voltak, például Zánkáról, most jöttek vissza a gyerekek, és általában ilyenkor lezárjuk a nyarat, ősszel sok programot szervezünk. Az első programunk az a nagyszülőkről szól, hiszen a világon a nagyszülők napja van szeptember első hétvégéjén. a születi bálok is szezon beindul, tervezünk még a hegyekbe kirándulást, tulajdonképpen ami ilyen ősszel szokott lenni ezeket a programokat, nagyon remélem, hogy meg tudjuk valósítani.
11: A mai napig a család jelenti a legnagyobb erőt abban, hogy a válsághelyzeteket az emberek átvészeljék, fogalmazott Szilágyiné Tóth Gabriella, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke.
14: Nagy sikere volt a házasságheti programnak, a házaspáros hétvégének, a kamasz hétvégének. Örülünk, hogy rengeteg család részt tudott rajta venni. Az édesanyák hete, ami egyre jobban kiteljesül, és egyre több programot igyekszünk megtervezni. Nagyon nagy az érdeklődés. Természetesen az önellátó nagycsalád projekt is, amit nagyon várnak a családok. Szóval rengeteg mindennel várjuk a családokat. Ezekkel a programokkal az a célunk, hogy a családok együtt lehessenek. Nagyon sok családban már kirepülő gyerekek vannak, és nehéz megtervezni, megszervezni egy hétvégét. És erre nagyon jó a Nagycsaládos Egyesület, mert ide vágynak, mert jó emlékeik vannak arról, hogy milyen jó volt együtt kirándulni, együtt jól érezni magunkat. Kárpátaljam összes magyar településéről szinte vannak nagycsaládosaink, és olyan jó ilyenkor találkozni. Látjuk, hogy ki hogy él, ki mivel foglalkozik, és jó barátságokat kötni, jó találkozni, jó együtt lenni, és nekünk ez a legfontosabb, hogy a családok jól érezzék magukat.
1: Ezen a hétvégén tartják a Marosvásárhelyi várban a 4. Erdélyi Mesterségek ünnepét. Az idei rendezvény központi témája az agyag, a fazekasság és a kerámia művesség gazdag hagyománya. A szervezők célja az erdélyi népi kultúra értékeinek, a még élő kézműves hagyományoknak, népi mesterségeknek a megismertetése és továbbadása. Fogalmazott Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke a programismertető sajtótájékoztatón. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsána összeállításában.
15: A mesterek, akik ott lesznek a vásárban, nem csak a portikáikat teszik ki árusításra, hanem mellette egész nap mutatják is, hogy hogyan készülnek azok a portikák, és hát én például biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok városi gyereknek fogalma nincs, hogy az az agyagból vagy kaolinból készült csésze, amit benne a reggelik tejét issza, az hogyan készül. Itt olyan mesterségek mutatkoznak be, amikről én is ritkán hallok, és meg vagyok győződve, hogy az emberek nagy része nem hall, például a taplászat, vagy a kályha csempe készítés, kályha építés.
16: Ez a rendezvény egyfajta találkozó helye az erdélyi nemzetiségek, sőt a Kárpát-medencei népek hagyományainak.
15: Itt olyan szakemberek találkoznak, akiknek az életük a kézművesség. Meg tudják osztani egymással az élményeiket, a tapasztalataikat, a mesterfogásaikat, konferenciákon tudnak részt venni, és hát nem utolsó sorban, ugye Kalóz Zoltánnak a 100. születés napját ünnepeljük ebben az évben, tudnak merítkezni a Kalóz Zoltán hagyatéknak a kézműves részéből is.
16: Az erdélyi mesterségek ünnepének társszervezője Kolozsi Ildikó, az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetségének elnöke.
17: A fesztiválra körülbelül 140 kézműves fog érkezni. Úgy várjuk őket, hogy egyesületi tagként, úgyhogy 25 egyesület nevezett be Erdély minden szegletéből, és ezen kívül van egy bolgár házaspár meghívottunk. Ezen kívül részt vesznek még Magyarországról egyesületi tagok, körülbelül 30 hagyományos.

0: lehet a legfőbb hozadéka, értéke ennek a rendezvénynek idén?
1: Ugye az agyag, ez egy nagyon szerény anyag, nem kell hozzá sok, tényleg csak a két kezünk, meg egy kevés víz, és rögtön valamit tudunk belőle alkotni, formálni. És attól, hogy a családok együtt hozzányúlnak ehhez a szerény, viszont nemes anyaghoz, ezzel együtt hazavisznek egy darabot nem csak az agyagból, hanem talán abból a tapasztalatból, meg a közös élményekből, amit majd itt együtt fogunk megélni a rendezvény alatt. Szerintem ez az üzenete, hogy hazavinni a családban, és megőrizni azt, amit ugye már az őseink nekünk így kínáltak.
2: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszonthallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Vers napról napra.
1: Petőfi Sándor felesége volt. Számtalan halhatatlan versének ihletője, szereplője. De nem csak múzsa volt Szendre Júlia, hanem ő maga is írt verseket, elbeszéléseket, és műfordítóként és egy izgalmas napló szerzőjeként is számon tartja az utókor. Szendre Júlia verseiből válogattunk.
2: Bölcső mellett. Mondják, iszonytató vihar dúl, mennydörgés villám odakin, hogy a felhők, mint sötét árnyak, nyargalnak a szél szárnyain. Csöndes szobám egyik zugában én egy kis bölcsőt ringatok, szívem májusnak verő fénye, viharról én mit sem tudok. Mondják, két ellenséges tábor egymással véres harcra kelt, s nem hallani mást a világon, mint csatazajt, fegyverzörejt.

csöndes szobám egyik szugában én egy kis bölcsőt ringatok, szívem a béke olajága, csatákról én mit sem tudok. Mondják, gyűlölség és gonoszság s bűnök tanyája ez a föld, hogy szerelem, barátság, álarc, mit az önzés magára ölt. Csöndes szobám egyik szugában én egy kis bölcsőt ringatok, szívem a szeretet oltára, gyűlölségről mit sem tudok. Szentélye hely, sarut leoldva lépek csak által küszöbén, s a bölcső mellett, mint oltárnál, szent áhítattal állok én. Feledve minden e világon, míg egy kis bölcsőt ringatom, míg égi dalként gyermekemnek halk pihegését halk.

keserű kín. Keserű kín és gyötrelem volt én nekem a szerelem. Ami másnak életet ad, az hozza rám halálomat. Meghaltam én réges-régen, de nem nyughatom békében. Kísértetként járok, kelek, keresve, mit nem lelhetek. Keresve a boldogságot, mire sehol nem találok. Mi messziről annak látszik, árny, mint én, mely velem játszik. Hogyha közelébe érek, rém képétől elszörnyedek, s futok vissza koporsomba, új kínoktól ostorozva. S rám vonom a búbánat szőtt, gyászos halotti lepedőt, s várom, hogy az ég majd megszán, hogy majd meghalok igazán.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves édesanyanyelvünk, több ízben hallottam már emberek egymás közti beszédében is, ha valaki elkövetett egy bűnt, aztán megvádolták, letartóztatták, hogy azt mondták, megilleti őt az ártatlanság védelme. Úgy vélem, őt az ártatlanság vélelme illeti meg. Jól gondolom? Kérdezi Katalin Veszprém vármegyéből. Minyakároly nyelvész erre is válaszol mai műsorunkban. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Jól gondolja tehát a kedves hallgató, hogy tévesen használják az ártatlanság vélelme helyett az ártatlanság védelmét.
2: Igen, jól gondolja a levélíró, hasonló hangzású szavak a védelme, vélelme. Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy mindenkit, akit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, addig kell ártatlannak tekinteni, amíg a bíróság jogerősen bűnösnek nem mondja ki. Ilyenkor még azt tegyük hozzá, hogy nem a gyanúsítottnak kell bizonyítania ártatlanságát, hanem a vádlónak kell bizonyítania a bűnösségét. Ez egy alapvető jogi elv a büntetőeljárásban. Na most hát a védelem ugye az mást jelent, a védelem valaminek a megvédése, például jövőnk szempontjából is fontos a környezet védelme.
1: Mi lehet az oka annak, hogy vannak, akik a vélelme helyett a védelme szót használják ebben az esetben?
2: Azért szokták helyettesíteni ezzel a szóval a vélelme kifejezést, mert ez a vélelme ritkábban használatos, néhányan esetleg nem is értik annyira, és kicserélik az általuk jobban ismert védelme szóra, és az ártatlanságot is lehet védeni, úgy gondolják. Ez az oka a tévesztésnek.
1: Melyik a helyes, vagy esetleg mindkettő? A jeles költő nagyvárat szülötte, vagy szülöttje? Kérdezi Renáta, debreceni levélírónk.
2: Itt ugye az a kérdés, hogy hogyan is használjuk az egyes szám harmadik személyű birtokos személy jelet, illetve rabot, és ez a magyar nyelv talán legképlékenyebb és legkevésbé megfogható területe. Sok esetben az egyik ember így használja, a másik meg úgy, tehát J-vel vagy J nélkül, tehát E vagy E, sőt, akár ugyanaz az ember is mondhatja egyszer így, máskor meg úgy, aztán önálló szó végén így, szó összetételhez illesztve pedig amúgy. Tehát ez a harmadik személyű birtokos személlyel, illetve rag, azaz a, e és a jaje, és ha nincs értelmi különbség, akkor mindkét forma használható. Tehát például a kara karja esetében nem mindegy, mert az egyetemnek van egy kara, viszont az embernek pedig karja. Viszont, hogyha nincs jelentéskülönbség közöttük, akkor a gyakoriság, illetve a beszélő szubjektív döntése, hogy melyik alakot használja. A két kérdezett példában mindkét formát egyenrangúnak tarthatjuk, tehát szülötte és szülöttje, ugyanúgy, mint démona vagy démonja, mind a kettő helyes.
1: Szinte mindenki többes számban említi a 2026-os parlamenti választást, tehát azt mondják, hogy választások, pedig az egy esemény. Engem nagyon zavar, önök tudják-e az okát? Erre kíváncsi Kristóf Budapestről.
2: A felvetése a levélírónak nagyon érdekes, talán abból a korból maradt, amikor egyszerre volt két választás, vagy esetleg arra utalhatnak, hogy több párt közül lehet választani, sőt, több szavazólap is van, az egyik az egyéni országgyűlési képviselőjelöltre, a másik pedig a pártlistára. Feltehetően ez az oka a többes szám használatának, tehát parlamenti vagy országgyűlési választások.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 21-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Az idei aszály komoly kihívás elé állította az állattartó gazdákat. A takarmány ugyanis nem csak kevés, de drága is. Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
3: Öt óra egy perckor hírek jönnek itt a Kossuth Rádióban. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, új vezetőket neveztek ki a MÁV csoport élére. Marad a kellemes őszi idő, de többfelé várható eső. A mikrofonnál a szerkesztő, Mikia György, már is jönnek a részletek. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése ez egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terhének mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyának jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Ukrajna rekord mértékű összeget javasolt védelmi kiadásokra a jövő évi költségvetésében, így 2027-ben erre a célra átszámítva 35 ezer milliárd forintot költhetnek. Ez nagyjából a kétharmadát teszi ki az ukrán költségvetésbe tervezetében rögzített teljes kiadásnak. Az évek során a háború egyre költségesebbé vált, indokolta a védelmi költségek növelését a Parlamenti Költségvetési Bizottság elnöke, aki azt is hangsúlyozta, hogy a 2022-es kezdet óta a háború napi költsége 116 millióról napi 190 millió dollárra emelkedett. Háborús bűncselekmények miatt 25 év börtönre ítélte a hágai nemzetközi törvényszék Hashim Thaçi volt koszovói elnököt. Az 58 éves ex-államfőt gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartással vádolták. A bűncselekményeket az 1990-es években követték el. Hashim Thaçi ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg egyik vezetője volt. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét, az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. A héten több programmal készülnek a közlekedési szervezetek, ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GYESEV járatain. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani. Néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható, a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél, az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részén viszont akár 30 fok is előfordulhat.
4: Műsorajánló.
1: Napközben.
5: Drasztikusan megugrott a rolleres balesetek száma. A statisztikák szerint a sérülések csaknem ötöde fejsérülés. De mi okozza a bajt?
6: Egészen kis gyerekek olyanok is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki. Pont tegnap láttam olyat, hogy három gyerek ment egy rolleren, és alig bírtak megállni egy gyalogátkelőnél, mert ugye a roller az már nem úgy fékez.
5: Mit lehet és mit tilos tenni két keréken? És kell-e ismerni a kreszt a száguldó kisiskolásnak? Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 6 perccel.
4: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szeptember 17-e csütörtök van, ma a Zsófiákat köszönhetjük. Most jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Menhely macskáknak. Tatán a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány létrehozta az első macskákra specializálódott menhelyet, ahol több mint 50 állatnak biztosítanak helyet. A menhelynek számos feltételnek kell megfelelni.
7: Kell egy karanténhelyiség, tehát amikor egy cica bekerül hozzánk, akkor van egy mi fertőzőnek hívjuk ezt a helyiséget, ott tölti el az első két hetet.
2: Részletek 4:30 előtt. A piacoknak is kell a reklám. Idén 4. alkalommal rendezik meg az országos nyitott piacok rendezvényt, amelynek célja, hogy újra élettel töltse meg a vásárcsarnokokat.
8: Szeretnénk felhívni a figyelmet a helyi termelők kiváló minőségű termékeire, és magukra, a termelőkre, arra a munkára, amit nap mint nap áldozatosan végeznek.
2: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban, Papnánási Gabriella. Keresd a nőt, akarom mondani a nőstényt. A gémszarvasbikák nászénekétől hangosak országszerte az erdők, javában tart ugyanis hazánk egyik legjelentősebb nagyvadfajának párzási időszaka. Ennek az élménynek részesei lehetnek azok a természetkedvelők, akik a Vértes Erdő ZRT csoportos túráira jelentkeznek. Ugyanakkor az autóval közlekedőket óvatosságra intik, a szerelmes gímek mozgása ugyanis sokszor kiszámíthatatlan. Drexler Anna összeállítása.
9: Párába burkolózott késő délutára az agostyáni arborétum. A hirtelen lehűlés és az esős idő, ha a kirándulásnak nem is, de a szarvasbikák énekének kedvez. A gímszarvasok násza ünnep a gazdálkodók és a természet szeretők életében. Ez alkalomból a Bocsájtó völgybe is különleges vendég érkezett.
10: Itt lehetett hallani, hogy ez a bika, ez teljesen nyugodtan megy a szokásos útvonalán, keresi a teheneit, és akkor van az a bika, ami meg is találja.
9: Erdélyi Tamás többszörös szarvasbőgő bajnok, rendszeres résztvevője azoknak az ismeretterjesztő túráknak, melyeket a Vértes Erdő ZRT szervez. Mint minden évben a túra bevételeit most is jótékony célokra ajánlják.
10: Kb. 30 éve megy ez a versenysorozat, ahol az országok legjobbjai mérettetnek meg az Európa bajnokság során. Magyarországon a Fehován szokott lenni a válogató verseny és a magyar bajnokság, és az ott elért helyezések alapján alakul ki a magyar csapat, amit van szerencsém nekem felkészíteni az Európa bajnokságra, és akkor megyünk így a Európán belül a különböző országokba, ahol az éppen aktuális verseny van, és hát azért az elmúlt 10 évben foglalkozom a srácokkal, nagyjából egy 12-3 érmével van a brigádnak, úgyhogy többszörös Európa bajnokok a magyarok, úgyhogy ebbe azt gondolom, hogy élen járunk. A bőgő bikának a hangja az különböző orgánumú. Sokan mondják azt, hogy ha hallanak egy mély orgánumú bikát, hogy ez egy öreg bika, ha egy kicsit vékonyabb vagy magasabb hangot hallunk, fiatal. De a hang alapján nem mondjuk meg a bikának a korát, ami a legfontosabb, az az, hogy hogyan beszél a bika, tehát hogy hogyan bőg. Ha nyugodtan bőg a bika, akkor arra következtetünk, hogy valószínűleg tehenekkel van, nyugodtabb periódusát éli a szeptembernek, viszont hogyha meg ilyen felpaprikázott hangulatban ércesen és nagyon erőszakosan válaszolgat, meg úgy bőg, akkor azt tudjuk, hogy akkor olyan helyzetben van, hogy a teheneit el akarják venni, vagy egy esetlegesen egy párharc előtt van, vagy egy győztes párharcot vívott meg, és akkor körbe küldte a világnak, hogy ő a csapatbika.
9: A szakemberek a következő hetekben két helyszínen is várják azokat, akik személyesen is részesei szeretnének lenni a szarvasbőgés élménynek. Itt 5 kőhányás környékén 10 alkalommal várják a vendégeket.
11: Ilyenkor nyár végén, illetve ősszel a gím szarvasoknak a szaporodás biológiájához kapcsolódóan zajlik ez a bőgés, ami ezzel a hidegebb napon általában erőteljesebb szokott lenni, bár nagyon nehéz előre ezt kiszámolni. Maga ez a bőgés, ez egy kommunikáció, nagyon nagy információt hordoz, talán többet is, mint gondolnánk, és ez a párválasztásnak az időszaka, és a bikák pedig egymásnak az erejét is akár felmérik, és a legkevesebb alkalommal kerül sor viadalra, harcra, és szeretnénk közelebb hozni az embereket, ilyen módon is a természethez, és itt az arborétumban meg tudjuk tenni olyan körülmények közt, hogy egy előadást is tartunk, egy kis zsíros kenyérrel, forró teával kedveskedünk, és utána pedig teszünk egy nagy körsétát, és aztán pedig a jó szerencsében bízva próbáljuk esetlegesen megtekinteni, illetve meghallgatni ezeket az élőlényeket.
9: A kirándulókat arra kérik, a vadállomány nyugalmának biztosítása érdekében ebben az időszakban se térjenek le a kijelölt túraútvonalakról, és bizonyos meghatározott erdőterületek látogatását október végéig inkább 9 és 16 óra között időzítsék.
2: Egykor kártevőként tartották számon és írtották, ma viszont már fokozottan védett állatnak számít az őrge. Az állatok megmentése érdekében a legelőkön található kutak felújítása kulcsfontosságú lehet, éppen ezért a Büki Nemzeti Park Igazgatóság egy nemzetközi program keretében a következő években 40 kutat újít fel az őrgék élőhelyein. Hák Flóra természetvédelmi referenst Pilisi Csenge kérdezte.
12: Hogy mentik meg a furtkutak az ürgéket?
13: Az ürgék a nyílt fű területeket szeretik, és ahhoz, hogy ezeken a területeken a gyep magassága, fű magassága alacsony maradjon, legelő állatokra van szükség. Tehát az ürge olyan területen érzi jól magát, ahol tényleg rövid a fű, és olyan területen, ahol ideális esetben állatok legelnek. És ezek a kutak, ezek a legelő állatoknak az életét fogják segíteni. Tehát az ürgéknek a védelme csak úgy, mint az összes védett faj védelme, szorosan összefügg az élő helyének a védelmével, tehát ahhoz, hogy egy állatot védjünk, vagy megmentsünk, ahhoz az élő helyének a védelme felújítása az elengedhetetlen, vagy megőrzése elengedhetetlen, és ezeket a területeket a legelő állatok fogják majd legelni.
12: Ennek érdekében a Büki Nemzeti Park igazgatósága 40-41 kutat hoz helyre.
13: Tavaly decemberben indult egy ürgevédelmi live pályázat, ahol kizárólag az ürgéknek a védelmével foglalkozunk, tehát hogy gyakorlati lépéseket teszünk azért, hogy ez a faj fennmaradjon, ugyanis egyre ritkább, sajnos Magyarországon egy fokozottan védett állatról van szó. 51 kút került így felmérésre, ebből az 51 kútból kerül 40 kiválasztásra, ami végül felújításra kerül a projekt 7 éve alatt. Azért ez egy nagyon nagy volumenű munka lesz.
12: Miért kell védeni az ürgéket? Mennyire csökkent a számuk?
13: Az ürge még sokszor úgy van a köztudatban benne, hogy hát gyerekkoromban ugye ott szaladgált a gyepen, viszont sajnos a jelenlegi helyzet az nem ilyen szép, sőt nagyon drasztikus. Tehát rettenetesen lecsökkent az ürgéknek a száma, így nem csak Magyarországon, hanem van akár a Kárpát-medencének a területén. Ennek nagyon sok oka van, valamiket ismerünk, és vannak olyan tényezők, amik nem. Az írtása az hát eléggé hozzájátszott. Amikor a kártevőként tartották számon, akkor rengeteget kiirtottak belőlük, de emellett ma már rengeteg olyan dolog van, ami még hozzátesz ahhoz, hogy ez az állat így visszaszorult, így az élőhelyének az eltűnése, a legeltetés felhagyása, tényleg, hogyha az élőhelye elveszti ezt a tulajdonságát, hogy akkor a gyep fűmagasság, mint amit szeret ez az állat, akkor már az is nagyon sokat tud neki jártani. Annyira lecsökkent az állomány, hogy egy fokozottan védett állatról van szó, tehát jelenleg a természetvédelmi értéke 250 000 forint egyedenként ennek az állatnak, és ez is tükrözi azt, hogy mennyire ritka, mennyire fokozottan védett lett hazánkban.
12: Maga az élőhelyi rekonstrukció, az milyen területeket érint?
13: Ha van egy ilyen pályázat, most itt ugye akkor erről az ürgevédelmi pályázatról beszélünk, akkor ennek vannak projekt területei, tehát hogy eleve olyan projekt projektterületek lettek kiválasztva ennek az állatnak a gyakorlati védelme érdekében, ahol van arra reális esély, hogy ez az állat megtelepedhet, vagy magasabb egyetszámmal képviselheti magát. Itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén Kesznyéteni tájvédelmi körzet, a Borsodi mezőség és a Tardi legelő természetvédelmi terület az, ami benne van ebben a projektben. Viszont azt is fontos még kiemelnem, hogy ez egy országos szintű pályázat, sőt van egy külföldi partner is, többek között Budakeszik Vadas Park szaporítással is fog foglalkozni, és úgy lesznek szabadon engedve ürgék. Itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén is lesz ürge áttelepítés, meg már volt is egy, mi a Ferihegyi repülőtérről hozzuk az ürgéket, mert ott van egy olyan stabil, kb. 10 000 egyet számot számláló állomány, ahol annak az állománynak nem probléma az, hogyha hozunk el tőlük, annak érdekében, hogy benépesítsenek egy újabb területet.
12: Van arra rálátásuk, hogy máshol, más külföldi partnereknél mondjuk, hogy működik az ürgementés?
13: Voltunk már egy külföldi tanulmányúton, Szlovákiában, ott is van egy ürge védelmi projekt, és nagyon hasznos információkat hallottunk ott. Ott például az etetéssel kapcsolatban, amikor volt az áttelepítés, akkor az állatok egész nyáron etetve voltak, tehát kiegészítő etetést kaptak, amiatt, hogy növeljük az esélyeiket a túlélésre. Érdekes volt ezt megnéznünk, hogy ezt hogy csinálják Szlovákiában, és mi is úgy csináltuk, ahogy ott láttuk. Most már aludni mennek az ürgék, tehát hogy most már téli álomra fognak szenderedni. A Kesznyéteni területen a kollégák most a héten majd fel fogják mérni a kotorékokat, mert onnan tudunk valamit mondani, hogy mennyire lett sikeres ez az áttelepítés, hogy ugyan hány új kotorékot ástak ezek az állatok azon a területen, és tavasszal találkozunk velük legközelebb.
2: A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben 19, Grazban 15 fok van. Pozsonyban erősen felhős az ég, 19 fokot mértek. Kassán felhőtlen az ég, 14 fok van. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 12, Aradon 16, Újvidéken szintén 16 fok van. Csíkszeredában sűrű köd van, ott mindössze 3 fokot mértek. Nagy fába vágta fejszéjét a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány, amikor tagjai úgy döntöttek, hogy létrehozzák az első macskákra specializálódott menhelyet, Tatán. Az alapítvány már több éve vállal szerepet a térség állatvédelmében, most azonban újabb mérföldkőhöz érkeztek a civilek. A speciálisan kialakított terület önerőből, saját elképzelések és a macskák igényeit szem előtt tartva valósult meg. Somhegyi Kitti összeállítása.
14: Önkéntes macskamentéssel kezdődött, amit szemléletformáló óvodai és iskolai előadások követtek. 2026-ra pedig már saját menhelyel is büszkélkedhet a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. A tatai szervezetet 2021-ben álmodta meg Zádoriné Csordás Valéria, aki azóta a felelős állattartás népszerűsítésének meghatározó szereplője. Az átmeneti befogadóegység néhány hónapja kapta meg a hivatalos papírokat, ezzel egy újabb mérföldkőhöz érkezett az alapítvány. A menhely létrehozása önerőből valósult meg, így az egység kialakítása is a civilek elképzelései alapján jött létre.
15: Úgy éreztem, hogy most már vagyunk azon a szinten, hogy kérjem a menhelynek az engedélyét. Abszolút minden csont nélkül átment az engedélyezés, úgyhogy azt mondták, hogy nagyon nívós. 51 cicára és 3 kutyára van a menhelyi engedélyünk. Itt azért komoly feltételek vannak, kell egy karanténhelyiség, tehát amikor egy cica bekerül hozzánk, akkor van egy mi fertőzőnek hívjuk ezt a helyiséget, ott tölti el az első 2 hetet. Itt ugye megfigyelés alatt tartjuk, meg van az első állatorvosi vizsgálat, aztán, hogyha minden rendben van, akkor ugye kapja az oltását, de általában ezek az utcai cicák mindig valamilyen problémával érkeznek. Vagy egy egészségügyi probléma, vagy egy valami mentális problémájuk van, de alapvetően általában fülatkásak, bolhásak, tehát hogy mindig van valami. Ugye a fertőző helyiség után átkerülnek, aki beteg és kezelésre szorul, akkor a lábadozó helyiségbe. Ivartalanítás után is egy hétig lábadoznak, tehát az a minimum. És utána, amikor már oltottak, ivartalanítottak, akkor kerülhetnek át ebbe a nagy játszóházba, ahol most vagyunk. Most már beosztottuk úgy, hogy van egy óvodánk, van egy ilyen tini cicáknak egy kis helyiségünk, van még ez a nagy játszónk, ez pedig a felnőtt cicáknak, tehát el vannak szeparálva a koruk szerint.
14: Az önkéntes csapat munkahelyi családi elfoglaltságok mellett igyekszik erőn felül segíteni a macskamentésben. Ennek részeként a térség oktatási intézményeiben tartanak interaktív, sok esetben állatasszisztált foglalkozásokat a négylábúak felelős tartásáról, emellett a kolóniák befogadása, orvosi kezelése, ivartalanítása és az új család érkezéséig a macskák jólétének, egészségének biztosítása is a civilek feladata. Az alapítvány tagsága sokszínű, vannak diákok, akik a menhelyen töltik a közösségi szolgálatukat, de az idősebb generáció is kiveszi a részét a feladatokból. Csatári Józsefné Emma életét például régóta meghatározza a négylábúak segítése.
16: Egy örökbefogadással kezdtem, még 14-15 évvel ezelőtt, akkor csöppentem bele Tatán az első Cirmocisza alapítvány munkájába, aztán kiüregettünk, kihaltunk, elsimult, és nagyon örültem, amikor megalakultak tiszta szívvel az állatokért alapítvány. Jártam, keltem be a városba, belebotlottam kolóniákba, meg azt a szerencsétlen kismacskát, akit örökbe fogadtam, kiderült, hogy baj volt vele, és akkor itt szépen-szépen bele lehetett süllyedni ebbe a cicamentésbe. A végén mindig már macskakajával, csapdával és cica boxsal jártam az utcákat, összeszedtem a macskákat, és akkor orvoshoz vittem. Sokszor nyitott ajtó vált előttünk, lakásomon lábadoztak, ketrecekben, úgyhogy nagyon sok szeretetet tudnak adni még az utcai vadmacskák is, akármilyen sebesülésük, nyaksebesülés, vagy mély gyulladás, vagy ivartalanítás utáni lábadozás. Nagyon sokat adnak lelkileg. Igaz, hogy mindegyik elvisz belőlünk egy darabot, de azért ők adnak szeretetet. És ez nagyon jó érzés egy ilyen jó társaságnak, jó csapatnak a tagja lenni, mert vigyázunk egymásra, összefogunk, és mentjük a cicákat.
14: A közösség tehát továbbra is szinte 7-ből 7 nap 24 órás ügyeletben vállal szerepet a tatai térség macskamentésében, a jövő generációjának szemléletformálásában, az ivartalanítás népszerűsítésében. A befogadott négylábúak pedig megfelelő kezelést követően színvonalas körülmények között várják a leendő gazdájuk érkezését.
1: Hajnaltáj.
4: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádió
1: reggel 5 és 6 óra között.
2: 4:06 múlt 5 perccel. Természetkárosítás büntette miatt emelt vádat a Keszthelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki Natura 2000-es területen engedély nélkül legeltette szarvasmarháit. A férfi valószínűleg nem megfelelően használta a védett területet. A legeltetés a szakemberek szerint egyébként is egyre inkább háttérbe szorul, és az állatok már egyre kevésbé vannak jelen a tájban. Varga Tünde összeállítása.
17: Az Alavár megyei kormányhivatal 2024. februárjában természetvédelmi bírságot szabott ki egy zalai férfi ellen, aki Natura 2000-es területen engedély nélkül legeltette szarvasmarháit. Az eset több dologra is felhívja a figyelmet. Egyrészt hogyan és milyen körülmények között lehet védett területen legeltetni, illetve mennyire fontosak a gyepek, melyek száma egyébként egyre fogy. A kérdésekre Viszló Levente, a Vértes Naturpark igazgatója válaszol.
18: Azt tudnunk kell, hogy a szocializmusba, illetve sokszoros lecsapolásokba, élőhely átalakításokba és a óriási tömegű szántó kialakításába a gyepek, amik normális, üde, jó fekvésbe levő gyepek voltak, ezek estek le először áldozatul a szántók létrejöttéhez. Mostanra egy csomó olyan terület maradt, ami vagy nagyon vizenyős, vagy nagyon köves, vagy nagyon szikes, tehát zömmel ilyen területeink maradtak, és ezek a specializáltságuknál fogva azért nagyon-nagyon sok olyan védett fajnak a élőhelyét jelentik. Nagy mennyiségben azért valamiféle védelmi funkciók is kötődnek hozzájuk, de nem mind védett valójában.
17: De ezekkel lehet legeltetni állatot?
18: Természetesen, és ha egy gyepterületnek, és egy védett gyepterületnek, vagy egy Natura 2000-es gyepterületnek a legjobb kezelési módját szeretnénk megvalósítani, akkor legtöbbször nem valamiféle természettudományos olvasókönyvet kell elővennünk, hanem meg kell néznünk a településen utolérhető adatokból, vagy meg kell kérdezni az idősebb embereket, hogy mi volt az a tevékenység, ami abban a formájában fönntartotta a számunkra azokat a gyepeket, és a legjobban akkor járunk, hogyha ezt igyekszünk megvalósítani. Nyilvánvalóan kiegészülve a mai korban már egy csomó olyan használható természettudományos ismeret.
17: A gyepeket mennyire befolyásolta ez az aszály idén? Arról mi a tapasztalat?
18: Mondhatjuk azt, hogy az évszázad aszálya után nem tudjuk, hogy milyen irányba folytatódik ez a dolog tovább. Ez a gyepeknek is egy óriási krízist jelentett. Akár egy dunántúli gyepnél a termésnek mondjuk talán az egy tized része a jelentkezett az idén. Nagyon nehéz helyzetben van mindenféle művelési ágú terület ma Magyarországon. Ebből a gyep tulajdonképpen a klímaváltozásnak lehet, hogy egy nyertese is lehet, hiszen maga a gyep az pár napon belül képes megújulni, tehát most 5 napja esett egy 10-11 néhány milliméter csapadék, és már gyönyörűen hajtanak ki a fűszálak, tehát sokkal könnyebben képesek a megújulásra, és ezek az enyhe telek például a gyepek produkciójába előnyt is jelenthetnek. Nem állítom, hogy ez így lesz, ez egy lehetőség. Sokkal nagyobb probléma van azzal a tudással, illetve a tenni akarással, ami ezeket a tájakat működtette valamikor, ezeket a gyepes tájakat, ugye a legeltető állattartással. Nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ma a nyílt legelő tájnak a legeslegritkább élőlénye nem valamely fokozottan védett állatfaj vagy növényfaj, hanem az állathoz értő legeltető ember. Ez egy emberöltővel ezelőtt változott meg, szinte mondhatjuk azt, hogy végérvényesen, hogy ennyire megritkult a legeltetés és állattartás, illetve ezt az életformát vállaló emberek, illetve akik a mai viszonyok között még ezt teszik, és ezt nagyon nehezen fogjuk tudni pótolni, és hiába lesz mondjuk egy új lehetőség a gyepek működtetésére, ha hiányzik hozzá a tudás, a tapasztalat, illetve a tenni akaró ember.
2: A piac régen is sokkal több volt, mint a bevásárlás helyszíne. Találkozási pont volt, ahol nem csak az áru cserélt gazdát, de az információ is, amelynek gyakran nagyobb értéke volt, mint egy-egy tárgynak. Az online piac terek térnyerésével azonban a valódi piacok háttérbe szorultak. Idén 4. alkalommal rendezik meg az országos nyitott piacok rendezvényt, amelynek célja, hogy újra élettel töltsék meg a vásárcsarnokokat. Gergő Judit összeállítása.
19: Erdőtől az asztalig, azt behirdettük, 20 főnek székeket rakunk be, jó? Projektort oda készítsük?
20: Igen. Most ez a gomba vizsgálom mellett.
19: Nem? A réteses üzletben.
21: Az utolsó simítások a szervezésben a szombathelyi vásárcsarnokban. A Vasi megyeszékhely egyike annak a 26 piacnak, amely ezen a hétvégén programokkal várja a kilátogatókat. Szombathelyen idén először 4 napos lesz a rendezvénysorozat, csütörtöktől vasárnapig. Polákovics Marietta, ügyvezető igazgató.
22: Szeretnénk felhívni a figyelmet a helyi termelők kiváló minőségű termékeire, és magukra, a termelőkre, arra a munkára, amit nap mint nap áldozatosan végeznek. Másrészt szeretnénk a vásárlókat visszavezetni az egészségtudatos, környezettudatos életmódra, vásárlásra, tudatos vásárlásra, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatkörre. Harmadrészt pedig hisszük, hogy a piac nem csak egy vásárlási helyszín, hanem igazából egy közösségi tér is. Az online tér és a kiskereskedelmi láncok a multik világában egy országos együttműködéssel, helyi értékeken keresztül hogyan tudjuk újra élettel és értékkel, élményekkel megtölteni a piacnak ezt a klasszikus és egy kicsit elfeledett terét. Úgyhogy szeretnénk a piacot mindenképpen megszerettetni ismét az emberekkel, különösen a fiatalokkal.
21: Idén már 4 napos lesz ez a rendezvénysorozat csütörtöktől vasárnapig. Mit kínálnak az ide érkezőknek?
22: A 4 napot a 4 célcsoportunkra állítottuk igazából össze, figyelembe véve, hogy a helyi sajátosságokat, meg a közösségüket. A csütörtöki délutáni piacnak a hangulatát szeretnénk még élménygazdagabbá tenni délutáni vásárlóink számára. Pénteken ugye az iskolásokat és az óvodásokat tudjuk megszólítani. Egy olyan edukációs programot állítottunk össze 10 állomással, melyet körbejárva a gyerekek megtapasztalhatják a piacnak a hangulatát, az ízeit, hangzását, mindenféle érzékszervükön keresztül bemutatjuk nekik a piac világát. Szombaton pedig ugye a családosakat szólítjuk meg, élőzenével a piaci termékeket felvonultató divatbemutatón keresztül, gombaszak ellenőrünk gombavizsgálat mellett még gomba ismereti előadást tart, illetve a termelőink, árusaink különböző kóstolókkal készülnek.
21: 2023-ban rendezték meg először a nyitott piacok napját. Akkor az almát választották jellemző terméknek, de volt már a szőlő és a lecsó is központi téma. Idén sokat ötleteltek azon, hogy mi fejezi ki legjobban azt a törekvést, amely most a magyar vásárcsarnokokat jellemzi, mondja Polákovics Marietta.
22: Az idei évben a piaci reggelire esett a választásunk, hiszen a piacok, vásárcsarnokok általában ugye a reggeli órákban, délelőtti időszakban elérhetőek, úgyhogy az országosan használt jelmondatunk az a piac, a város szíve, a város itt ébred, úgyhogy ezzel a kezdeményezéssel arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy indítsuk a napot a piacon reggelente, hisz ez jóval több lehet egy bevásárlótérnél, ez egy találkozási pont, egy közösségi tér, és itt mindig a helyi termelők mellett ismerős arcok várják az embereket, tehát egy könnyebb beszélgetésnek a színtere lehet. MÁV Inform.
2: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak. A vonalban Bogáti Bence, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! A ceglédi fővonalon baleset miatt jelentősen hosszabb bejutási időre és kimaradó vonatokra is kell számítani a reggeli órákban. Pilis és Albertésa között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Néhány reggeli vonat az Újszászi vonalon át terelve közlekedik, a szegedi vonatok pedig csak Cegléd és Szeged között járnak. Aktuális információk a mavinform.hu oldalon találhatók. A szlovák vonatú tájékoztatása szerint a Hegyeshalom és Pozsony közötti vonatok a késő délelőtti órákig nem közlekednek, helyettük pótlóbusszal utazhatnak. Tart a déli körvasút felújítása, emiatt a Dunántúról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik, de a G43-as vonatok ismét Kőbánya-Kispestig járnak. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! 17:30, jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Az idei aszály komoly kihívás elé állította az állattartó gazdákat. A takarmány ugyanis nem csak kevés, de drága is. Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.

0: eltörlik a kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Szlotta Judit. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A piaci várakozásoknak megfelelően megemelte az irányadó dollár kamatot a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet 25 bázisponttal 3,75% és 4%-ra növelte a célsávot. Közleményük szerint a mostani lépés elősegíti a jelenleg is magas infláció gyorsabb visszatérését a 2%-os célhoz. Ukrajna rekordmértékű összeget javasolt védelmi kiadásokra a jövő évi költségvetésében. Így 2027-ben erre a célra átszámítva 35 ezer milliárd forintot költhetnek. Ez nagyjából a kétharmadát teszi ki az ukrán költségvetés tervezetében rögzített teljes kiadásnak. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőséget. Ez alatt ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden, az autómentes napon, 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a Gyesev járatain. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Most a körzeti időjárást mondja el Gergács Anikó.
1: Budapesten 16, Győrött 18, Mosonmagyaróváron 17 fokot mértek, Sopronban erős északi szél fúj, 18 fok van. Szombathelyen szintén 18 fokot mutatnak. A hőmérők: Pápánról nem érkezett adat. Veszprémben 17, Szent Gotthárdon 16, Zalaegerszegen 17, Keszthelyen 18, Nagykanizsán 12, Kaposváron 11 fok van, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Siófokon mérsékelt északi szél fúj, 20 fok van. Pécset 17, Pakson 10, Baján 10, Kecskeméten 13, Egerben 14, Széchenyben és Miskolcon 12 fokot mértek, Szolnokon, Karcagon és Debrecenben 13, Nyíregyházán pedig 15 fok van, Záhonyban és Szegeden 12, Békéscsabán 13, Kékestetőn pedig 15 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 5 perccel.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
1: Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Drága és kevés van. Az idei aszály és a takarmányozási gondok komoly kihívás elé állították a szürke marha tenyésztőket is.
3: Az idei évben dupla annyit költöttem takarmányra, mint amennyit általában minden évben szoktam. És ez az összeg ez nem fog visszajönni, tekintettel arra, hogy a húsára pedig ezzel egyenes arányosan csökken.
1: Új korszak kezdődhet az európai növénynemesítésben. Az Európai Parlament és a Tanács idén júniusában fogadta el az új génkezelési technikákkal, azaz NGT-kkel előállított növényekre vonatkozó új szabályozást. De mit is jelent ez pontosan?
4: Van egy másik eljárás ez a gén szerkesztés, amikor ugye alapjaiban nem változtatják meg a növényre, nem visznek be a növénynek a genetikai látszámba valami olyat, ami egyébként eredetileg ne lett volna benne, hanem maximum bekapcsolnak, kikapcsolnak ott jelenlévő génpárokat, és ennek esetleges lehetősége most felmerült, hogy ezt engedélyezik a jövőben, hogy ilyen típusú vetőmagot, alapanyagot használjunk a növénytermesztésben.
1: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
5: Bozsik gazdarovata.
1: Kezdőkertészek számára is hozhat sikereket, ugyanis rendkívül szívós, gyorsan fejlődik és itthon is kiválóan érzi magát. Bár évtizedekkel korábban a füge ritka növénynek számított a hazai kertekben, ma már azonban gyakori jelenség. De hogyan lehet a fügét szaporítani és termeszteni? Tanácsok Bozsik gazdarovatában.
6: Nagyon-nagyon szeretem a fügét. Hát a kezeléséről szeretnék többet tudni, mert csak néhány éve próbálkozom vele. Köszönöm.
7: Lovas Katalin kertészakíró kollégám kertjében itt vannak a jövő növényei, hiszen a klímaváltozás tanúi vagyunk. Itt van velünk Borbás Attila kertész kollégánk is. Érik a füge. Önnek az egyik kedvenc növénye, ezt elárulta már nekem korábban.
8: Igen, ez a gyümölcs rendkívül lédús, szerintem egy igazi nyári gyümölcs. A hőségben nagyon jól esik.
7: Önöknél van otthon a kertben?
8: Cserében nevelünk egy fügebokrot, reméljük, hogy a jövőben szép nagy lesz és teli lesz fügével, amit kellőképpen elfogyaszthatunk.
7: Lovas Katinál egy nagyon csodálatos füge van, hatalmas.
9: Valóban ez egy megtermett fa, már többször visszavágtam, illetve alakítottam, tihanyból hoztam az ágat. Nagyon könnyen szaporítható a füge, az ember ugye ledugja.
7: Tavasszal, mint a szőlőnek az európai gyökeres veszély.
9: Pontosan, tehát kezdők is megpróbálkozhatnak a szaporításával, és pár év alatt, hát tulajdonképpen már az első, nem, a második évben már hozta a termését, és hát egyre többet és egyre többet terem, és nagyon jó ízű fügét, zöld kívülről, tehát nem az a bordó füge, tényleg édes, lédús, szottyos, sokszor már akkor veszem észre, amikor leesett a földre, most akkor igazán érett.
7: Katitól kapták ezt a fügét, vagy máshonnan szerezték be?
8: Mi igazából a szomszédtól szereztük, kértünk tőle egy hajtást, legyökeresztettük, és már kész is volt a fügebokor.
7: Tavasszal gyökeresztették?
8: Igen, koratavasszal, március környékén.
7: Ugye az egy fontos tanítás, hogy mielőtt a nedv keringése megindul, akkor kell ezt a dugványozást elvégezni, és hasonlóan, mint a szőlő európai gyökeres veszélyének a dugványozását, hogy folyamatosan öntözni kell, vagy önök hogy készítették?
8: Először is egy cserepet megtertöttünk B-típusú virágfölddel, annak a pH-ja semleges. Úgy gondoltuk, hogy ez megfelelő lesz a dugvány elkészítésének. Beletettük a úgymond fás dugványt, és folyamatosan locsoltuk.
7: Gyökeresztető port nem használta?
8: Nem, mi nem szoktunk ilyen szintetikus podokat használni, mi csak a napfényre, a vízre és a jó földre támaszkolunk.
7: Ugye, hogyha ezt megkóstolja, akkor lehet összehasonlítani, hogy az jobb ízű-e, vagy pedig ez?
9: Kérek szépen egy szakszerű és elfogulatlan véleményt.
7: Ugye a héját azt lehúzzuk, ne húzzuk?
9: Nem szoktuk lehúzni, de...
7: Ízléskérdés.
9: Ízléskérdése, igen. Ha jó érett, akkor nem nagyon kell lehúzni a héját.
7: Megkóstolta, akkor melyik a finomabb ez, vagy pedig a bordó?
8: Be kell lássam, hogy a zöld füge jobban ízlik, mint a bordó füge.
1: Kedves hallgatóink, most pedig családi gazdaság rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Mezőladányban Király Ferenc és fia, Dávid, együtt dolgoznak a gyümölcsösökben. A család ugyanis megy és almatermesztéssel foglalkozik. Az édesapa egész életében a mezőgazdaságban dolgozott. Gyermekei diplomát szereztek, de Dávid, aki építészmérnöknek tanult, a tervezőasztalt felcserélte traktorra. Zsoldos Barnabás látogatta meg a gazdálkodó családot.
10: gazdaság megalapozóját, Király Ferencet szólítom meg.
11: Gyerekkoromtól almatermesztéssel foglalkozom. A szüleim annak idején nem léptek be a teljezbe, mi magángazdálkodók maradtunk. Nem a legjobb területeket kaptuk meg annak idején, kiszorítottak bennünket a legrosszabb talajokra. Azon gondolkodott már apukám is, hogy almát ültet. Most ott tartunk, hogy 30 hektár intenzív gyümölcsösünk van, jéghálóval, fagyvédő öntözéssel, nagy része csepegtető öntözéssel ellátva. Rájöttünk, hogy nincs más megoldás, csak a korszerűsítés. Mindenki ilyen kedvetlenül áll most az almatermesztéshez, mert 2 éve sújt bennünket a fagy. Fagytól szerintem még jobban sújt, hogy állandóan ránk szorítják a lengyel almát. Nem mondom, hogy melyik áruházba, épp tegnap fotóztuk le. Piros betűvel hirdető, hogy magyar alma 320 forintért. Akkor a barátom ott mondja, megnézi, már lejemeli a oldalán, a címke van, és rá van írva, hogy Lengyelország. Származási hely Lengyelország. Nem tudjuk hova értékesíteni. 50 forint mondjuk a lejjel. Annyira nevetséges, mikor egy gömbfagylaltért nem sajnálnak 6-700 forintot, akkor egy kiló almát meg 50 forintért akarnak megvenni.
10: Ha már így bele tenyereltünk ebbe az alma ügybe, milyen most a termés? Itt is lefagyott?
11: Itt is lefagyott, szinte mindenkinek lefagyott a gyümölcs. Beszéltem tegnap egy barátommal, azt mondja, többet fizetett ki napszámot, mint amennyit az almáért kapott.
10: Mivel családi gazdálkodásról beszélgetünk, építészmérnök hazajött Mezőladányba, és gyümölcs termesztéssel foglalkozik. Nagy a szerelem a gyümölcs termesztés felé?
12: Király Dávid vagyok. Igen, én Debrecenbe végeztem építészmérnökként. 5 éve úgy döntöttem, hogy mégis az a térek, és ezt a szakmát folytatom. A saját cégünket visszük, és pontosabbnak tartottam ezt, hogy inkább itt legyek, és apummal folytassuk ezt a munkát.
10: A gyümölcs termesztést, almát meg, hogy meg is van, amit apa átad, azt használja, vagy azért egyfajta képzést is fontosnak tart?
12: Hát a legnagyobb alapot nyilván az adja, hogy amit édesapámtól átveszek tudást. Sok tanfolyamra eljárok, továbbképzésekre, télen van ezekre lehetőség.
10: A meccés, ugye az is megváltozott, most már az is gépesítve van.
12: Muszáj gépesíteni. Egy sikfalmetszővel vágjuk a gyümölcsöst, kézi meccést, az próbáljuk csökkenteni. Egy sokkal gazdaságosabb módszer ez most már.
10: A gépi meccés csak az almás ültetvényekben használható, vagy a meggyesben is?
12: Mind a kettőben jobbnak látom az intenzív gyümölcsösökben ezt a sikfalmetszési módszert.
10: Lehet, hogy egy tervrajz elkészítése többet hozna a konyhára. Persze ugye itt meg jó levegő van, magának osztja be az idejét, ahol ez az alacsony ár, ez nem veszi el a kedvét.
12: Ez eléggé felháborító ez az ár. Igyekszünk étkezési minőséget előállítani. Megváltozott a piac, erre van igény, fejlődni kell, mert különben itt nagyon nehéz megmaradni.
10: Ne beszéljünk tovább rébuszokban, milyen fajták vannak?
12: Legmodernebbek. Azt mondom, hogy gála, abból fel tudnék sorolni 5 fajtát, ami van nekünk, de próbálkozunk klubfajtával. Az a célunk, hogy olyan fajtákat telepítünk, ami mondjuk Lengyelországban, a legnagyobb konkurens országban nem telepíthetőek.
10: Mikor értékesítik, vagy megvan a piaca?
12: Egész évben igyekszünk értékesíteni. Most már mi ott tartunk, hogy olyan hűtőházunk van, ami alacsony oxigénszinttel működik. Március, április, májusig is ki tudjuk húzni a tárolását.
10: Apuhoz fordulok, nyugodtan átadja a gazdaságot.
11: Most úgy látom, hogy egész belejött a termelésben.
10: Jó tanítványnak látszik.
11: Jó tanítvány, igen, most már rámerek bízni bármilyen munkát. Most neki egy fiatal gazda pályázat is be van adva. Még tudnánk korszerűsíteni ezáltal a gépeket, gépparkunkat. Mire lejár ez a fiatal gazda neki, akkor teljesen át akarom adni a gazdaságot, nem, én már pihenni akarok.
1: Az idei aszály komoly kihívás elé állította a gazdákat. Nem csak a növénytermesztőknek, de az állattenyésztőknek is komoly kieséssel, vagy éppen jelentős pluszköltségekkel kell

0: Általában november vége, néha-néha még december, rég is kint tudunk maradni, de most én úgy látom, hogy szeptember közepén végén biztosan be fogunk hajtani, és elkezdjük a téli etetést. Körülbelül egy 300-as átlagos létszámmal szoktunk gazdálkodni minden évben. Valahogy én ezt már éreztem az év elején, szűkítettük az állományunkat, tehát az idei évben a hízlalás az biztos, hogy szünetelni fog. Reméljük jövőre ez már nem így lesz.
1: Látom, hogy itt már betartalékoltak takarmányból. Ez elég lesz télire?
0: Úgy néz ki, hogy sok van, de valójában az állományunkhoz, a létszámunkhoz képest ez nem annyira sok. Igyekeztünk jól gazdálkodni, és volt tartalék a tavalyi évből. Enélkül a tartalék nélkül egész biztos, hogy mi is ugyanazokkal a gondokkal szembesülnénk, mint azok a gazdálkodók, ahol nagyon gyenge takarmány ellátási lehetőség volt, vagy vásárlás, vagy egész egyszerűen anyagilag nem bírták azt az összeget megfizetni, mert jelentősen több. Az idei évben dupla annyit költöttem takarmányra, mint amennyit általában minden évben szoktam. És ez az összeg ez nem fog visszajönni, tekintettel arra, hogy a húsára pedig ezzel egyenes arányosan csökken. Ez azt jelenti, hogy az olló nyílik, és a gazdaságosság az egyre kevésbé lesz elérhető.
1: El lehet adni, van ára most a állatnak?
0: Olcsóbban vásárolják föl, mint a tavalyi évben vásárolták. Nincs jelentős differencia nálunk. A húshasznú marhák tekintetében én úgy hallom, hogy azért jelentős különbség van, mert szerintem ott olyan 30%-os visszaesés tapasztalható. Nálunk körülbelül 10%, de alapvetően szürke marhában eleve a felvásárlási árak jelentősen eltérnek a többi húsmarháitól, és ehhez képest a alacsony felvásárlási ár nem olyan szignifikáns.
1: Tud olyan gazdáról, aki abba hagyja emiatt?
0: Tejelő tehenészetek tekintetében, ahol tudomásom szerint a tej ára az folyamatosan mínusz termelt, ott, hogyha hozzászámoljuk ezt a megnövekedett takarmány értéket, egyértelmű, hogy gazdaságossági szempontból komoly állományokat kellett megszüntetni. Tudomásom van legalább 4 darab 1000 főt meghaladó állományról, hogy teljes mértékben megszüntettek. Ahol ez megtörténik, ott szerintem minimális az esélye az újraindulásnak. Mivel hogy a tejárak is abszolút mélyponton vannak, ez egyértelmű gazdaságossági kérdésé válik, hiába szereti valaki a jószágot, hogyha az által megtermelt értéket nem képes a piacon a bekerülési költség fedezésével nullára sem tud kijönni, hanem mínusz termel, nem fog belekezdeni. Szürke marha tekintetében más a helyzet, mi az egyesületben igyekeztünk egy bizonyos védőhálót kialakítani gazdálkodóinknak, és időben felismertük ezt a helyzetet. Az előző években is aszályos évek voltak, és a tavasz rendkívül kevés csapadékkal fejeződött be, a nyár nagyon nagy hőséggel indult, és itt már szinte biztosan lehetett látni azt, hogy az idei év egy gyönge év lesz, és már júniusban, júliusban elkezdtük felkutatni azokat a lehetőségeket, és kötöttük le azokat a takarmánymennyiségeket, amivel a gazdáinkat el tudjuk látni, és értesítettük őket, felhívtuk a figyelmüket arra, hogy akinek takarmány problémája van, az jelentkezzen, és igyekeztünk megoldani ezeket a problémákat. A felkutatásokkal is utána összekötöttük az eladót a vevővel. Az állattenyésztők igazán direktben semmilyen olyan kártérítésre nem tudnak számítani, tudomásom szerint, ami ezt a helyzetet számukra orvosolni tudja. Az agrárkamarával is felvettük a kapcsolatot, közös gondolkodásban, és ők is próbálnak segíteni külföldről behozni takarmányt, hogy a meglévő állományokat el lehessen látni. Ez a munka jelenleg is folyamatban van. Bízunk benne, hogy ezzel tudjuk őket segíteni, de semmilyen anyagi támogatás egyéb módon nem érkezik. Ez fájó is, de érthető is, mert a növénytermesztők azok meg fogják majd kapni a kieső terméskülönbségnek egy bizonyos részét, de ez nálunk nem fog lecsapódni.
2: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 3 perccel. Békés megyében a korábbi évekhez képest harmadára csökkent a kukoricatermelés. A 2022-es kukoricakatasztrófa óta, akkor teljes termés megsemmisült, óvatosak a gazdák ezzel a kultúrnövénnyel. Idén fele akkora termés sincs, mint amire még a nyár elején számíthattak a gazdák. A riporter Horváth Szabolcs.
3: Jóval a betakarítás előtt több ezer hektár kukorica lesilózásra került. Bozó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei alelnökével beszélgetünk.
4: Agrártámogatási nyilvántartásból 32 ezer hektár kukoricát vetettek a gazdák a megyébe, ebből több mint 20% lesilózásra került. Nem volt cső és kukorica, és akkor a zöld tömeget lesilózták takarmányozásra. Ez tragikus, mert Békés megye híres volt arról, hogy 90-100 ezer hektár hektár kukorica, komoly termés átlagok voltak. Hát most meg ugye 22 óta szinte küzdünk ebben az időjárással, az aszállyal. Az eredményeket, amit betakarítási bizottságon tárgyaltunk, itt ilyen 15 mázsa körül, tehát másfél tonna, 20 mázsa, de volt, ahol 5-6 mázsa is termett, főleg ott Orosháza nagyszénás környékén. Hát ezek a mennyiségek, ezek az önköltséget se futja.

0: A normál termésátlagok a 70 mázsa fölöttiek, 70-80, akár 100 mázsa is itt száraz körülmények közt, a megfelelő csapadék hullott, simán megtermett. Mostani 8000 forintos átlagba úgy jön ki, mázsánkénti átvételi ár, ez még az önköltséget se futja. Nagy a valószínűsége, hogy 2027 tavaszán a gazdák, ahol nem tudják öntözni a kukoricát, akkor nem fognak vetni. Ilyen 15-20 ezer hektárra vissza fogunk menni a kukoricába, soha ilyen nem volt Békés megyében. A piaci oldal meg mindig úgy van, hogy a nagy kereskedő, aki külföldre, az úgy számítja, hogy a Duna paritással. Na most hát milyen 201 néhány kilométerre vagyunk, az ilyen gázolaj árak mellett meg kell gondolni, hogy mekkora az az ár különbözet, ami az ottani, meg a Békés megyei.
1: A mennyiség kevés, de minőség milyen lett idén?
0: Jelen pillanatban, amit mi is tisztítunk, és a környékben itt toxinról vagy bármi ilyesmiről nem lehet szó.
2: Rendkívül nagy mennyiségű kukoricaimportra lesz szükség Európában a rossz termés miatt. Amíg másfél hónappal ezelőtt 15-16 millió tonna hiányt jeleztek előre, addig ez a szám már 25 millió tonna, tehát ennyi kukoricaimportjára lenne szükség, ami például Dél-Amerikából, Brazíliából vagy az USA-ból érkezhet. Eddig a 2022-es évet neveztük idehaza az évszázada szájának. A mostani számok azonban már most sokkal rosszabbak. A riporter Juhászolt.
3: A két meghatározó tavaszi vetésű növénynél elkezdődött a betakarítás, az elmúlt két hónapban folyamatosan romlottak a terméskilátásuk. A hazai állapotokról beszél Kulik Zoltán, agrárpiaci szakértő, a Vitafort ZRT vezérigazgatója.
4: A napraforgó extrém magas vetésterülettel rendelkezik, 780 ezer hektáról takarítottak be napraforgót, és 2 tonnát sem fogja elérni a hektáronkénti termésátlag. Korai még most bármit mondani, a betakarítás most kezdődött el, de azt mondhatjuk el, hogy 1,5-1,6 millió tonnánál egészen biztos, hogy nem lesz több napraforgó. Európai termesztésben, ha nem is az elsők, de az első háromba vagyunk, tehát meghatározó a magyar napraforgónak a mennyisége.
3: A kukoricánál is meghatározó volt korábban a szerepünk, de a terméseredmények ennél a növénynél is romlottak.
4: A legutolsó számadat az 580-590 ezer hektár volt, de ennyit nem fognak betakarítani, hiszen közel majdnem 100 ezer hektárt már besilóztak, vagy látták, hogy egyáltalán nem lesz érdemes betakarításra. 3 tonnánál nem lesz több hektáronként az országos átlag, egyszerű beszorozni az 500 ezer hektárra. Számításaink szerint egy 1,5 millió tonna kukorica kerül majd betakarításra. Korai bármit mondani, hogyha itt a minőség és a toxin kérdés előkerül, de egy biztos, hogy amikor ilyen terméseket láthatunk, akkor mindig toxinnal is számolnunk kell. És hogyha egy gyors számolást ejtünk, akkor kerülünk a legnagyobb probléma közelébe, hiszen a takarmányipar egy 800 ezer tonna kukoricát használ föl, a 3 nagy feldolgozó meg a 2,3-2,4 millió tonnát. Hogyha ezt összeadjuk, ez 3,5 millió tonna, egyszerű a terméssel összevetni, hogy 2,5 millió tonna kukorica importjára sort kellene, hogy kerüljön ahhoz, hogy a feldolgozók és a takarmányipar is működni tudjon. Ez pedig logisztikailag lehetetlen, nincs meg megfelelő tranzitpotenciál, hiszen havonta egy olyan 150 ezer tonna kukorica tudna maximálisan bejönni az országba, tehát minden egyes hónappal látjuk ennek a problémáját. Tekintsünk ki Európába, hiszen másfél hónappal ezelőtt még 15-16 millió tonnás hiány és ilyen jellegű import igény hangzott el az Európai Unió összességéből, ezt ma már 25-26 millió tonnára teszik, tehát Európába 25-26 millió tonna kukoricát kéne beimportálni, ez vagy Dél-Amerikába, Brazília vagy az USA-ból történhet, és nagyon vigyáznunk kell, hiszen itt most jelenleg a kukorica ára 95 és 100 forint környékén van, és hogyha behoznak Dél-Amerikából, akkor nagyon félő az, hogy versenyhátrányba kerülünk, és olyan paradoxon jöhet létre, hogy a Európa nyugati részén, Németországba, Franciaországba olcsóbb lesz a kukorica, mint Magyarországon, ami óriási terhet jelenthet az állattartóknak.
2: Új korszak kezdődhet az európai növénynemesítésben. Az Európai Unió enyhíti az új genomikai technikákkal, vagyis NGT-vel létrehozott egyes növények szabályozását. A változás lényege, hogy a génszerkesztéssel előállított növényeket ezentúl nem minden esetben kezelik a hagyományos GMO-kkal azonos módon. Az NGT egy kategóriába kerülő növények mentesülhetnek a GMO-kra vonatkozó teljes körű kockázatértékelés és kötelező fogyasztói jelölés alól. A szabályozás támogatói szerint ez felgyorsíthatja az olyan növények fejlesztését, amelyek jobban bírják a szárazságot, vagy ellenállóbbak a betegségekkel szemben. Ugyanakkor a kritikusok a fogyasztók tájékoztatását, a környezeti kockázatokat és a GMO-mentes gazdálkodás jövőjét féltik. Az új szabályozás várhatóan 2028-ban lép majd életbe. Mindenről Egyed Barnát, a Finofarm Agrárszövetkezet igazgatósági elnökét, Gárdonyi Eszter kérdezte.
5: A GMO, tehát a gén módosított alapanyagok, ezek tiltva vannak. Ugye van egy másik eljárás, ez a gén szerkesztés, amikor ugye alapjaiban nem változtatják meg a növényt, nem visznek be a növénynek a genetikai láncába valami olyat, ami egyébként eredetileg ne lett volna benne, hanem maximum bekapcsolnak, kikapcsolnak ott jelenlévő génpárokat, és ennek esetleges lehetősége most felmerült, hogy ezt engedélyezik a jövőben, hogy ilyen típusú betűmagot, alapanyagot használjunk a növénytermesztésben.
6: Jelenti ez azt, hogy mondjuk erősebb ellenálló növényeket tudunk így létrehozni?
5: Igen, tehát ugye a Kaposvári Egyetemen Horn Péter megalapította a bőszínfai szarvasfarmot, és ott rájöttek, hogy ugyanaz a gén, ami az emberben a csont sorvadást okozza, ugyanaz a gén működik a Magyarországon élő gímszarvasokban, és ez a gén az emberben csak egy irányban működik, hogy csak elvesz kálciumot a csontokból, és ezért csontsorvadást okoz. A gímszarvasnál viszont két irányban működik, tehát hogy ez a gén okozza azt, hogy elhullatják az agancsaikat, majd újra tudják növeszteni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ilyen típusú példára kell gondolni a növénytermesztésben is, hogy esetleg valami olyan, ami egyébként jelen van a növényben, csak valamiért nem működik, nem aktiválódott esetleg a termesztési időszak során, ezeket be lehetne kapcsolni, és így rezisztensebbé, ellenállóbbá akár időjárás, akár környezeti feltételek, rovarkártétel, gombakártétel ellen ellenállóbbá tehető, így nem változik tulajdonképpen az eredeti génlánc, és azt gondolom, hogy ugyanolyan, vagy akár értékesebb kalóriaforrás, tárazanyagforrás lehet így előállítani.
6: Milyen hosszú távú vagy középtávú félelmeik vannak az alkotóknak ezzel kapcsolatban?
5: Hát ugye leginkább az Amerikai Egyesült Államokban vannak erre már példát, ugye a GMO-t régóta engedélyezik. Én úgy tudom, hogy ehhez kapcsolódó konkrét egészségügyi, élettani hatását nem találták még. Ugye ezért is van az, hogy akár adott formában, dara formájában most is bejöhet az unió területére, ugye GMO-s szójadara. Tehát ez egyelőre nem bizonyított, ez egy feltevés, aminek egyelőre nem találták valós alapjait. Én azt gondolom, hogy ez a fajta irány, ami esetleg itt az unióban rendelkezésre állhat, ezt akár teljesen ki is zárhatja. Tehát, hogy ilyen kockázattól talán nem is kell majd tartani.
6: Gondolom, hogy ez nem egy két órás procedúra. Mi az, ami mondjuk egy viszonylag belátható időn belül bevethető?
5: Hát én azt gondolom, hogy egyelőre az alkalmazkodásnak más formái. Tehát itt az egy hektárra kijuttatott csírák száma, tehát értem ez alatt, hogy mondjuk a kukoricánál a 72-74 ezer tőszám helyett 35 ezer, 50 ezer, 60 ezer tőszámmal elvetni a kukoricát, hogy az jobban tudjon alkalmazkodni. Ugyanez a napraforgónál, például ugye a hagyományos 75 centis sortávot levitték 50 centire, jobban összezárjon a növény. Tehát, hogy ilyen típusú kutatások itt az agrotechnika területén eddig is mentek, és igazából a meglévő fajta kínálatban próbálják azokat a tulajdonságokat erősíteni, ami a mostani környezeti kihívások mellett még tud segíteni a növénynek.
6: Van olyan esetleg más szabadalom alatt lévő, vagy már kikísérletezett fajta, ami kifejezetten a magyarokhoz kötődik?
5: Mindenből, tehát, hogy a búzából, durumbúzából, olajlemből, kukoricából is vannak magyar előállításúak. Búzában biztos, hogy erősek vagyunk, és sok magyar fajta van, illetve a kukoricában is sok esetben a szegedi kutatóból visznek le Afrikába előállításra kukoricát, az itt kinemesített kukoricafajtákat.
6: Ezek lennének a legégetőbbek, napraforgó kukorica, búza? Ugye
5: talán igen, a mostani takarmányozásban, tehát hogyha állattenyésztési szemmel nézzük, akkor egyrészt az állattenyésztési takarmányozásban, akár a baromfaj, akár a sertés, akár a marha, azért ezek az alapvető növények, de akár hogyha a táplálkozás humán oldalát nézem, tehát a vegán táplálkozásban is, azért ezek az alap összetevő növények továbbra is.
6: Kicsit ugye lazulnak itt a szabályok. Ez nekünk körülbelül mit jelent, vagy mit jelenthet, miben tudunk egy picit előrelépni?
5: Én azt gondolom, hogy ez a most már talán 2-3 éve tartó helyzet, ami azt mondhatjuk, hogy most már az időjárás kitettsége jelen van egész évben. Ehhez való könnyebb, gyorsabb alkalmazkodást fogja tudni segíteni. Ugye ezek a fajta hibrid jellemzők is segítenek bennünket abban, hogy reziliensebb, szárazságtűrőbb, rovarkártételeknek ellenálló növényeket tudjunk tetni és utána aratni.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, 6 órakor kezdődik a Felkelő című hírműsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergely Czalikot hallották.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez a felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, én Benyó Rita vagyok. Szeptember 27-e csütörtök van, Zsófia és Róbert napja. A vénasszonyok nyara ma is kitart még, az időjárás részleteivel és a friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást.
4: Jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő. Következnek a részletek. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.
4: A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező.
3: Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
4: A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére, valamint a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Amint ötszörösére nőtt a hazai háztartások fűtési célú villamos energia felhasználása, a hűtésre pedig négyszer annyit fordítottak az elmúlt 10 évben, derül ki a Másfél Fok portálon megjelent elemzésből.
4: A tanulmány egyik szerzője, az Energia Klub energiaprogram vezetője a Krónikának elmondta, hogy közben a teljes energiafogyasztás 16%-kal csökkent. Perger András hozzátette, tanulmányukban azt vizsgálták, hogyan alakult a magyar háztartások elektromos átállása és a gázfüggés az elmúlt évtizedben.
5: Azok a folyamatok, amelyeket szeretnénk látni, tehát hogy a fosszilis felől haladunk a villamosenergia és lehetőleg a megújuló villamosenergia felé, ez már megkezdődött, de hogy ahhoz, hogy a kívánt célhoz eljussunk, még hosszú idő és rengeteg beruházásra van szükség. Egyrészt az, amit szoktunk mondani, hogy a háztartásokat szigetelni kell, a nyilázárójukat cserélni kell, annak érdekében, hogy csökkentsük az energiafelhasználásukat, az továbbra sem kerülhető meg, hiszen akkor beszélhetnénk egy igazi strukturális váltásról, hogyha nem csak a hőtermelő berendezéseinket cserélnénk le, és az energia hordozót cserélnénk le, hanem ami igazán kívánatos lenne, hogy az energiafelhasználás abszolút értékben is csökkenjen az egyes háztartások szintjén és az összes háztartás szintjén.
3: A GKI elemzése szerint nem elég növelni a bérlakások számát Magyarországon, hanem hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani.
4: Petr Rajmund, a GKI vezető kutatója azt mondta, a kormány 2-3 milliárd eurós kerettel meghirdetett Vekerle Sándor lakásépítési programjából 10-12 ezer új lakást lehet építeni, és emellett van legalább 60-70 ezer üres lakás is Magyarországon, amelyeket hasznosítani lehetne.
6: Van a szociális bérlakás, a félig szociális vagy támogatott bérlakás, és vannak a piaci bérlakások. Az a cél, hogy minél többfajta lakhatási megoldást nyújtson az állam vagy a kormányzat a polgárainak, akkor én azt gondolom, hogy egy minél több lábon álló lakásszektort kell kialakítani. Ugye a szociális, illetve bérlakás piacnak a nagy része az nagyvárosokban valósul meg, tehát 60-70 ezeres szám körülbelül, ami teljesen üresen áll, tehát semmilyen hasznosítása nincsen.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.
4: A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik globális vezetője lett.
3: Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
4: Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Több jobboldali vélemény formáló Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Hud Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője és Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szerkesztője tegnap jelentette be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szervez a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket.
4: A héten több programmal készülnek közlekedési szervezetek. Mindjárt lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden, az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GYESEV járatain. A BKK pedig különböző szakmai konferenciákat és a lakosságnak szóló programokat tart, mondta a közmédiának Kovács Bendegúz szóvivő.
7: A hétnek a csúcspontja az autómentes hétvége lesz, 19-én és 20-án. Ez a Calvin tértől a Műegyetem rakpartig tartó gigantikus rendezvény, ahol ki lehet próbálni a fenntartható közlekedési módokat, hisz az egész rendezvény sorozatnak a célja az az, hogy megmutassuk, hogy igenis van alternatíva, lehet használni a közösségi közlekedést, lehet kerékpározni, lehet gyalogolni, és aki ezeket a közlekedési módokat választja, az nem csak a városnak tesz jót, hanem saját magának is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő.
4: Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, hogy szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lehet.
3: Újabb költséggel szembesülnek novembertől a Kínából rendelő magánszemélyek.
4: Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját. Ennek része egy még meg nem határozott összegű kezelési díj, amit minden kis csomagra felszámolnak majd. Nyáron vezetett be az EU egy árucsoportonkénti 3 eurós átalányvámot, ami jelentősen visszavetette a nagy kereskedőházak forgalmát. Az új díj ettől független új költségként jelenik majd meg.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Veszprémi bravúr, szegedi vereség a kézilabda bajnokok ligájában. Megkezdi szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Idegenben aratott bravúr győzelmet a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában, miután a tavalyi ezüstérmes Füksze Berlint 6 góllal 35-29-re múlta felül. Ezzel szemben a Szeged a dán GOG otthonában szenvedett 36-34-es vereséget. Az FTC női kézilabda csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az NB1 szerdai mérkőzésén, így a Győrhöz hasonlóan három fordulót követően továbbra is 100%-os. Glasgow-ban kezdi meg európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC a Skót Celtichez látogat az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. Az összecsapást 21 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Lezárták a vasúti átjárót az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán, a 2-es kilométernél a forgalmat elterelik. Tart a felújítás az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak.
0: Időjárás.
4: A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is lehet. Késő este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kedves hallgatóink, krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást.
4: Meghallgatná a volt külügyminisztert a Nemzetbiztonsági Bizottság.
3: Marad a kellemes őszi idő, de többfelé számíthatunk esőre. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel, 6 óra 30 perckor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 11 perc van, és mondom, hogy mire számíthatnak tőlünk a ma reggeli felkelőben. 20 éve került nyilvánosságra az összödi beszéd, felidézzük, hogy mi történt 2006. szeptember 17-én, és Lendvai Ildikóval arról is beszélünk, meddig ér el összöd politikai hatása. Megnézzük, mi lesz a Kekva egyetemekkel és az Erasmusszal, vendégünk lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. Új vezetője van az OMS-nek, megkérdezzük tőle, mit változtatna az országos mentőszolgálatnál. Utána járunk, hogy miért mondják a hazai zöldséggyümölcs termelők, hogy az árréstopp egyre nehezebb helyzetbe hozza őket. Ursula von der Leyen évértékelő beszédét Gálik Zoltánnal elemezzük, és búcsúzunk a 83 éves korában elhunyt Nádas Pétertől is.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Alkotmánybírósághoz fordultak a Limnológiai Kutatóintézet vezetői és kutatói, féltik a Balatont. A klímaváltozástól és tiltakoznak a vízparti beépítettség okozta károk ellen is. A szakemberek szerint az utolsó utáni percben vagyunk, hogy közösen megmentsük a Balatont. Varga Tünde összeállítása.
9: Mit látnak az utóbbi 10-15-20 évben, mennyire épült be a partszakasz?
10: Szerintem nagyon. Elég sok, sőt tudok olyat a Fenyves határában, ami a vízparton van teljesen, tehát belelóg a vízbe vége. Gyerekkoromra emlékszem, még azért a part mellett több üres rész volt.
9: Mondja egy nyaraló tulajdonos, akinek több mint 40 éve van ingatlan a Balaton déli partján. Több alkalommal szerveztek tüntetést Fonyódon egy a vízpartra tervezett lakópark építése kapcsán környékbeliek és helyi lakosok. A civilek már akkor jogi lépéseket kezdeményeztek az ügyben, amely most vált kézzel foghatóvá. Alkotmánybírósághoz fordultak a Limnológiai Intézet szakmai támogatásával. Vasas Gábor, a Limnológiai Intézet főigazgatója.
11: Több hónappal ezelőtt egy új beadvánnyal segítettünk egy olyan megkeresést, amelyben tulajdonképpen perenkívüli félként tanácsadással segítjük azt a folyamatot, amelyben civilek támadták meg a partmenti beépítést a Balaton környékén. De azért fontos hangsúlyozni, hogy a Balaton környékén, a Balaton mentén, a Balaton partján, a Balaton vízgyűjtőjén számos olyan beruházás és számos olyan beépítés történik jelenleg is, folyamatban van, amelyek alapvetően a tónak az ellenálló képességének nem kedvez, sőt, kifejezetten rossz hatással van a vízre.
9: Mit szeretnének pontosan elérni ezzel?
11: Nyilvánvalóan azt szeretnénk elérni, hogy a Balaton partján bizonyos átgondolatlan beépítések ne történjenek a jövőben, és nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy amennyiben lehetséges, a megmaradt természetközeli területek rendelkezésre álljanak abból a szempontból, hogy egy természetes vegetáció, természetes élőlény közösségeknek a helyét adja a jövőben. Ez nem önmagában azért fontos, hogy egyes fajokat vagy egyes életközösségeket védjük, hanem egész egyszerűen a Balatonnak a fenntarthatósága miatt ezek a területek a Balatonnak az ellenálló képességét lennének hivatott növelni, illetve védeni. Ezekből a területekből már nagyon-nagyon kevés van. Nem csak a vízgyűjtőn, hanem alapvetően egy teljesen elbaltázott koncepcióval nem az elmúlt pár évben, nem az elmúlt 10 évben, hanem összességében az elmúlt 150 évben a Balaton part élét, közvetlen a Balaton parti területeket nagyon erőteljesen beépítettük. Ezzel a beépítéssel tulajdonképpen megszüntettük a lehetőséget, hogy azon élőlény közösségek teret kapjanak, vagy egyáltalán megmaradjanak a Balaton partján, amelyek, mint ahogy mondtam, nagyon fontosak, akár a biodiverzitás védelme szempontjából, de leginkább a Balatonnak az ellenálló képessége és fenntarthatósága szempontjából. Ezekből zsebkendőnyi területek, egészen picin területek maradtak, amelyek még alapvetően rendelkezésre állnának a jövőben, abból a szempontból, hogy ezeket az ellenálló képességeket növelni tudjuk a Balatonnál, és most ezeket veszítjük el az elkövetkezendő percekben, órákban, napokban, illetve években, ahol tulajdonképpen olyan engedélyezési folyamatok és eljárások kaptak teret, amelyek a legkevésbé sem kedvezzenek a Balatonnak.
9: Az már tény, hogy a Balaton déli partjának 75%-át építették be, ezért is próbálnak minden követ megmozgatni, például a fonyódi építkezésnél is. Szerettem volna megkérdezni az illetékes polgármestert a parti beépítettségről, ám megkeresésemre nem válaszolt. Korábban a sajtóban úgy nyilatkozott, hogy a beruházó minden engedéllyel rendelkezik, az önkormányzatnak pedig nincsen olyan jogi eszköze, amelyen leállíthatna egy engedélyekkel rendelkező beruházást.
4: Hallott erről a fonyódi tiltakozásról?
10: Igen, többször szervezgetek, nem voltam a tüntetésen, éppen nem értem rá, de a déli partnak ezen részen egyik utolsó üres terület, sőt, még talán azt hiszem, hogy az Erzsébet tábor mellett itt is be akarták keríteni, hogy egy kicsit odébb van. A tereprendezés, hogy valami, mint a történt volna. Kevés azért a civil összefogás, tehát azért kell valami hatósági akarat is hozzá, mert különben kevés, ott lehet élő láncot alkotni, vagy bármit, de ha építkezni akarnak, és van rá jogerős építési engedély, vagy kivitelezés, akkor akár hatósági segédlettel is, de föl fogják építeni.
9: Az önök feladata, az intézet feladata a Balaton védelme, a Balaton vizének, ökoszisztémájának védelme. Gondolom, hogy önök már látták, szóvá tették, jelezték a megfelelő helyen, hogy egy rossz irányba tartó folyamatban vagyunk.
11: A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet az egy kutatóintézet. Mi nem hatóság vagyunk, nem mi adunk ki engedélyeket, nem hagyunk jóvá bizonyos folyamatokat és eljárásokat. Az kétségtelen, hogy nagyon komoly szakmai kapcsolatban vagyunk hatóságokkal és különböző olyan döntéshozatali szervekkel, amelyek ha hallgatnak ránk, akkor rendben van, ha nem, akkor pedig megindulnak bizonyos folyamatok. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, én azt gondolom, hogy az alapításától kezdve nagyon komolyan és nagyon hatékonyan szóvá tette a Balaton kapcsán, hogy milyen olyan folyamatok zajlanak a Balatonban, amelyek fontosak. Szóvá tette azt is, hogyha beavatkozásra van és volt szükség. És igen, az elmúlt évtizedekben, elmúlt években természetesen éppen az aktuális vezetőtől függően mindig szóvá került és szóvá tettük azt, hogy a Balatonnak mi az, ami jó és mi az, ami kevésbé jó.
9: Mondta, hogy lehet, hogy az utolsó utáni percben vagyunk, akkor most még, ha tudunk tenni valamit, az megmentheti hosszú távra a Balatont?
11: Igen, hosszú távra megmentheti. Azért vagyok egy picit bizonytalan, mert a Balatonban szerencsére azok az élőlényközösségek, azok a folyamatok még mind a mai napig jelen vannak, amelyeknek, hogyha teret adnánk, akkor a tó tudna gyógyulni, és fent tudja tartani magát. Mi éppen ez ellen dolgozunk, nagyon sok esetben, már mint a társadalom, a beépítésekkel, illetve egyéb olyan terhelésekkel, amelyek nem kedveznek a Balatonnak. Lehetnek olyan változtatások, és itt alapvetően azt gondolom, hogy részben a döntéshozókon nagyon sok minden múlik, és egy másik dolgon, ami azt gondolom, hogy sokkal komolyabb kihívás, a Balaton kellőképpen nagy ahhoz, hogy valahogy úgy alakultak az elmúlt évtizedek, hogy valahol nagyon sok esetben mindig egyedileg egy adott település gondolkozott adott problémákkal próbált szembenézni egyedül, és azt kell látni, hogy nagyon sok esetben ezen problémáknak a megoldásai csak úgy kezelhetőek, hogyha komplexen nézzük a Balatont. És bizony, ami miatt visszautalok arra, hogy az alkotmánybíróságot megkerestük, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az alaptörvényünkben az a passzus, amely védi a természeti értékeket Magyarországon, az ne egy üres frázis legyen, hanem valamilyen módon találjuk meg annak a módját, hogy ott érvényre lehessen juttatni alapvetően ezt a passzust.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Varga Tünde összeállítását hallották a Balaton védelméről. Állandó szociális jelenlétet, jobb oktatást, egészségügyi ellátást és lakhatást ígért az a 300 legszegényebb településen a felzárkózó települések program, amelyet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat koordinál. A programot az elmúlt időszakban több bírálat érte, az átláthatatlanság, a helyi közösségek bevonásának hiánya és az elmaradt vállalások miatt. A kulcskérdésekben erről vitázott Kis Dávid a Máltai Szeretett Szolgálattól, és Nun András az Autonómia Alapítvány igazgatója. helybe viszi a szociális munkát, egészségügyi segítséget, tanulási lehetőséget, lakhatási támogatást. Nun Andrást kérdezem, hogy akkor mégis mi a probléma ezzel a programmal?
10: Ez egy olyan elképzelés volt, ami szerintünk alapjaiban hibás, hogy a magyar állam felelősséget átadja egy olyan szereplőnek, aki nem biztos, hogy kész volt erre a feladatra. Egy félbehagyott, egy félig meddig megvalósult projekt, vagy rész elemében kudarcos projekt, az inkább azt a hitet és azt a reményt erodálja, ami a végeken élők számára nagyon fontos lenne, hogy van lehetőség egyről a kettőre jutni, és ez megkapják az államtól azt a sok irányú segítséget, amihez szükséges. A fő probléma, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz feladatot, hogy ezeken a leszakadó térségeken már fél esélyt teremtsen, ezt kiszervezi egy olyan szereplőhöz, aki szerintem ma már igazolt, hogy nem tudott megbirkózni ez a feladat, az államnak kéne megbirkózni.
2: Kis Dávid, egyetért ebben, hogy a Málta nem volt erre felkészülve?
12: Nem feltétlenül értek egyet. Az a lehetőség, hogy 300 településen egyéni beavatkozásokkal, sok szervezet bevonásával ez a program elinduljon, nem tűnt lehetetlen küldetésnek. Értünk el sikereket.
2: Mit látnak? A számok bizonyítják el, hogy alkalmasak voltak erre a feladatra.
12: Nagyon nehéz felzárkózásnál azonnali eredményekről beszélni, mert hogy a felzárkózás egy hosszú távú folyamat. A 300 legszegényebb települése, ahogy mi szoktuk mondani, régóta magukra vannak hagyva. Nem lehet azt mondani, hogy teljesen hiba nélkül dolgoztunk. A 300 település megvalósítása az, hogy ezt rövid időn belül humán erőben, technikai felszereltségben lebonyolítsuk, okozott számunkra is problémát.
2: Nun András nyilvánosan is kommunikált arról, hogy mi minden probléma van ezzel. Például az egyik kritikája az az, hogy a helyi roma közösségek igazából nem vettek részt alakítójaként ebben a programban, hanem segélyezettek lettek ebben.
10: Ez a program nem tudta kimondani, hogy ez egy roma program vagy sem. Az vitathatatlan, hogy a 300 településen ez a 350 ezer ember jó részt roma. Ezzel együtt a program, akkor amikor megpróbáltunk róla beszélgetni, akkor ezt tagadta. Ez egy jól látható, megfogható szám, hogy 2000-ből közel 200 lakás épült, és bélőre talált vagy sem, ez egy jó kérdés, ezt nem tudjuk. A nyilvánosság és az átláthatósága az problémás. Azon túl, hogy itt a bélakás nem készült el, és szerintem valószínűleg ez ütötte a legnagyobb léket ezen a hajón. Számos dologban ez nem fut 300 településen.
2: Kis Dávid?
12: Azt hirdettük, hogy azok a szervezetek jelentkezzenek, azok élveztek előnyt a bírálatban, amit egyébként egy független bírálóbizottság csinálta meg ezeket a bírálatokat, akik már helyben vannak. A diagnózis összeállításánál a helyiek bevonása, az összes szervezet, akár az állami szféra, akár a civil, akár az egyházi, és ide veszem a lakosságot is, elengedhetetlen.
2: Az elmúlt évtizedben azt sajnos így kell mondanom, hogy szoktuk meg, hogy az ilyen nagy programokra szánt uniós források egyrészt nem azokhoz jutnak el, akikhez el kellene jutni, másrészt pedig a korrupció melegágyai lettek. Nun Andrást kérdezem, hogy van-e bármilyen adat arra, ami azt is megmutatja, hogy esetleg nem oda, nem úgy, vagy akár korrupciós felárral jutottak el ezek a pénzek?
10: Több bénaság történt ezzel a programmal kapcsolatban, és több szerintem törvénysértés is. Az egyik az a máltai alelnök Vecsei Miklós összeférhetetlen szereplő, egy
2: biztos
10: volt egyszerre, és a máltai szeretetszolgálat alelnöke. Ilyen módon minimum két magyar köztisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályt megszegett, mivel ráhatással bírt az EU-s és a hazai forrásoknak a allokálására.
2: Tehát arra is, hogy a máltai programra mennyi menjen ki?
10: Hát minden bizonnya, hogyha ő neki ez volt a feladata, már pedig, hogy valaki megnézi az ő feladatát, ami benne van a magyar közönyben, akkor a forrásteremtés erre a programra, a szakmai háttér megteremtése, és itt tovább ez az ő feladata volt.
2: Szabálytalanságok voltak, de azt ön se állítja, hogy itt valaki lenyúlta ezt a pénzt.
10: Nem, én ezt nem állítom. Senki nem állította soha. Azt viszont állítom, hogy az a gyanú felmerülhet, hogyha valaki ilyen szoros kapcsolatot ápol az állammal, és ennyire átláthatatlan a viszony, ezek szívességek, és sajnos szerintem az emberi történet igazolja, hogy ezek szívességekért kérnek cserében, és szerintem a Málta története igazolja többször, hogy nagyon szép szívességeket tett az államnak. Tehát nincs ingyen.
2: Kis Dávid, reagáljon mindezek.
12: Nem emlékszem szabálytalanságokra. Az összes létező állami szerv vizsgált minket.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Szövegeivel és az általa szeretett zenékkel búcsúztak tegnap este Nádas Pétertől a Zene Akadémia nagytermében. A 83 éves korában elhunyt világirodalmi rangú író műveiből pályatársak és színészek olvastak fel. A részleteket pedig Bach, Haydn, Purcell, Kurtág és más számára fontos szerzők zenei keretezték. Bödő Anita összeállítása.

0: Szerdán este Nádas Péter tisztelői, rajongói, olvasók és pályatársak töltötték meg a Zeneakadémia nagytermét. Az augusztusban elhunyt íróra Dejcsics Konrád Bence és szerzetes emlékezett. Beszédében felidézte a közös emlékeket, a berlini beszélgetéseket, az e-mailen küldött iPhone-nal készített fotókat. Fa volt Nádas Péter, terebélyes és gyümölcstermőfa, fogalmazott Dejcsics Konrád.
1: Itt hevernek előttünk, mint az iPhone fotókon, a tálakban az almák, narancsok, őszi barackok, fügék és diók, az ő nemök szerint. A Biblia, az egy család regény vége, az emlékiratok könyve, a saját halál, a párhuzamos történetek, a világló részletek, a rémtörténetek, a halott barátaim. A drámák, a fotográfiai, művészeti, történetfilozófiai, politikai esszék, az interjúk. Magda asszony, Anett, Bence, s az itt lévő kiadók, műfordítók, irodalomtudósok, kritikusok, olvasók, tanúi egy gyümölcsök érlelődésének és ízének. Nádas Péter írásművészetének gyümölcsei rendkívüliek. Formájuk, ízük kétségkívül a magyar próza és az európai modernség nagy hagyományait idézik. Ezeket a hagyományokat Nádas Péter egyedülálló nagy epikává alakította, s a kortárs világirodalmat meghatározó életművet termett.
0: Ezekből a gyümölcsökből, vagyis Nádas Péter műveiből válogatott Orosz Anett, Orsós Lászlója, Kapsárközi Bence és az est rendezője Dömötör András. A közönség pedig szívesen hallgatta az emlékiratok könyvének részletét, mosolygott a 2022-es ünnepi könyvhéd megnyitó beszédének vidámságán, nevetett a rémtörténetek jelenetén. A részleteket pedig az író szeretett zeneművei egészítették ki, a Trio Passacaglia és a Dubocki Gergely által vezényelt Budapest Sound Collective előadásában.

0: A búcsúest legerősebb és legmeghatóbb pillanata a Saját halál című könyv részlete volt, amelyet Fullajtár Andrea, Hegedűs D. Géza és Ötvös András olvasott fel.
1: Mentem kifelé, ami nem valaminek a vonzása, nem ígéret, hanem a teremtő erő érzékelése. A teljesség ténylegesen beváltja benned önmagát. Vitt! Nem kifelé a tudatomból, miként az ájulás, hanem befelé a tudatomba.
2: Az írdatlan erő vitt el, amely egyszerre működik kívül és belül, és ezért a tudatnak sem érdemes ilyen különbséget tenni. Az erő rajtam kívül és bennem működik. Elfújt és beszívott magába. Test többé nem vagyok, és ezért nem is vagyok hozzákötve többé sem az értelmi, sem az érzelmi fölfogáshoz. Valami ilyesmi.
3: Tudom, hogy most halok meg. Ami nem tölt el örömmel, nem tölt el fájdalommal. Semmiféle érzés, ami ezidáig ismerős, de nem is felejtek. Még leginkább azt lehetne mondani, hogy kinyílik az emberi időszámítás, de egyszerre nyílik előre és visszafelé. A halál jelenének nincsenek többé sem térbeli, sem időbeni határai.

0: időjárás.
1: Jó reggelt kívánok! Nyugat felől átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés keleten várható. Elszórtan, főképp az ország északnyugati felén előfordulhat időszakos eső, záporeső. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül. A hőmérséklet délután 18 és 30, késő este 14 és 20 fok között alakul. Hungaromet, Kuntárolat.
0: Közlekedés.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban egyirányúsították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Ellenséges lépésnek tekinti az amerikai elnök az EU és Kanada közeledését. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Trump újságíróknak elmondta, ellenséges lépésnek tekinti az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne. Lezuhant egy kis repülőgép még kedden a svájci Alpokban, Fluálp térségében. A fedélzeten tartózkodó mindhárom ember meghalt. A repülőgép eddig tisztázatlan okokból hegynek ütközött. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen erősödik meg a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Híradással 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
4: Jó reggelt kívánok, ismét a mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 33 perc van. Az árréstopp miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai zöldség és gyümölcstermelők, erre figyelmeztet a Frutiweb. A szakmai szervezet szerint a szabályozás az olcsóbb importnak kedvez, miközben az idei aszály és hőség már így is komoly károkat okozott a termelésben. Mi történik most a magyar zöldség gyümölcs ágazattal, és mindebből mit érez majd a vásárló? Apáti Ferenc, a Frutiweb elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Kezdjük akkor ezzel az állításukkal. Ugye önök azt mondják, hogy az ár és top, idézem, az utolsó szögek egyike az ágazat koporsójában. Miért?
5: Teljesen határozottan így gondoljuk. Így gondoltuk már az ár és top tavaly decemberi bevezetésekor is, és közel egy év tapasztalat után ugyanez a véleményünk. Több ok miatt hat nagyon károsan az ár és top. Ebből az egyik az ön által is említett import, illetve az, hogy az importot hozza előnybe. Eleve egy olyan környezet alakult ki, ahol van egy importkényszer, mert a fagykárok és aszálykárok miatt kieső hazai árualapot valahonnan pótolni kell. Erre nyilván egyetlen opció az import. Másrészt a forint-euró árfolyam április óta bekövetkező 10-15%-os erősödése ugyanilyen mértékben teszi olcsóbbá az importot. Ez már önmagában is elegendő versenyelőny az importárunak, és erre még szó szerint az utolsó szögek egyike a koporsóba az ár és top. Hogy az ár és top miért részletesíti előnybe az importot, az egy közvetettebb vagy nehezebben megmagyarázható mechanizmus, de a kiskereskedelmi láncok viselkedésén egyértelműen azt érezzük, hogy ha már az ár és topos termékek számukra nettó veszteséges termékek, hiszen a 10% ár és semmilyen nyereség képzésére nem ad fedezetet, akkor úgy viselkednek, hogy legalább legyen olcsó. És olcsó árut a külföldi versenytársaknál, akik 10-20-szor annyi zöldséget, gyümölcsöt termelnek, mint mi, sokkal könnyebb találni, mint hazai termelésből, és ezért egyértelműen azt érezzük, hogy elfordultak az elmúlt egy évben az import felé. Almánál abszolút jól, több 10%-okban mérhető a piaci térvesztésünk, vagyis közvetettem, de az ár és top a kiskereskedelmi láncok reakcióján keresztül egyértelműen az import árut hozza előnybe a hazai áruval szemben.
4: Ugye ezzel egyébként az ár és top nélkül is régóta küzdenek, hogy a hazai termékek drágábbak, lehet, hogy jobb minőségűek, de drágábbak, és a magyar vásárló az elmúlt években, évtizedekben ahhoz lett lassacskán szoktatva, hogy az olcsóbbat keresse. Hogyan lehet nem csak a kereskedőket, hanem a vásárlókat arra tudatosan rávenni, hogy amikor ilyen inflációs nyomás van minden más élelmiszeren is, akkor mégiscsak a hazai termékeket válassza?
5: Sajnos a helyzet az, hogy az átlagjövedelmek szintjén az Európai Unió harmadik legszegényebb országa vagyunk, hiszen Magyarországon a harmadik legalacsonyabb a háztartások átlagjövedelme az EU-27 tagországa közül, és emiatt a fogyasztók árérzékenyek, az olcsót keresik nagyon gyakran, és kevésbé tehetik meg azt, hogy a minőséget. Egyébként a magyar áru nem feltétlenül drágább, egy európai uniós, sőt annál tágabb nemzetközi piacon dolgozunk, ahonnan ide érkezik az észak-afrikai áru, de akár közel-keletről vagy távolabbi országokból, még Kínából is jön zöldséggyümölcs. Tehát nem tud a magyar áru érdemben drágább lenni, mert a nemzetközi vagy csak szűkebben vett európai piac leveri az árakat. Hogy a fogyasztókat hogyan lehetne a magyar áru vásárlására ösztönözni, annak igazából két módja van. Egyrészt a háztartások jövedelmének, vagyis a munkabérek emelkedése. Másrészt viszont az az edukáció, az a tanítási folyamat, amivel meg lehet magyarázni, hogy ha magyar árut vesznek, akkor magyar munkahelyet létesítenek, magyar emberek boldogulását segítik, Magyarországon adózott jövedelmet termelnek vele.
4: Hogyha holnap megszűnne az ár és top, akkor önök szerint mi történne? Azonnal megdrágulnának ezek a termékek, vagy valami mással kompenzálódna ez?
5: Távolabbról indítom a választ, de nagyon gyorsan eljutok a konkrét válaszig is. Az az alapvetésünk, hogy az ár és top semmilyen hatással nem volt az inflációra, az átlagos fogyasztói árszínvonalra. Hogyha kivezetik, akkor sem lesz. Ami történt az ár és top bevezetése után, az az volt, hogy az ár és topos termékek automatikusan olcsóbbak lettek, például a zöld paprika, paradicsom. Más nem ár és topos termékek viszont ugyanilyen arányban drágultak, hiszen a kiskereskedelmi láncok is nyereségből élnek. Az egyes termékekről kieső pénzt meg kell keresniük más termékeken, így a nem ár és topos termékek drágultak ugyanolyan mértékben, mint amennyivel olcsóbbá váltak az ár és toposak, de összességében a zöldségek, gyümölcsök átlagos árszínvonala nem változott semmit. Ha kivezetik az ár és topot, akkor gyakorlatilag ugyanez fog bekövetkezni. Az ár és toposak ára valószínűleg valamelyest emelkedni fog, de más termékeké csökkenni. Vagyis ha a fogyasztó ezután is bemegy azzal a céllal a boltba, hogy 5000 forintért zöldséget, gyümölcsöt vásárol, sem árésstoppal, sem árésstopp nélkül nem fog se több, se kevesebb zöldséget, gyümölcsöt venni, tehát szerintünk érdemben az átlagos árszínvonalra semmilyen hatással nem lesz a kivezetése.
4: Lesz-e hatása az idei évszaknak viszont a termésre, illetve arra, hogy mit találunk a boltokba, és mennyiért? Ugye azt lehetett hallani, hogy a paprika elégett, hogy a gyümölcsökből is kevesebb van, nem biztos, hogy ugyanolyan minőségű. Hogyan hatott ez az elképesztően forró nyár a zöldség-gyümölcs termesztésre?
5: Nem szeretnék szójátékkal vagy szóviccel élni, mert sajnos a
4: helyzet nem vicces. Reggel nyugodtan?
5: Az időjárásnak már nem lesz hatása az idei zöldséggyümölcs termésre, mert már volt és nagyon súlyos hatása. Már ott kezdődött, hogy az áprilisi-májusi tavaszi fagykárok elvitték a gyümölcs termés körülbelül 60%-át, és erre még utána további 10-20%-os termés kiesést, minőségi és mennyiségi kiesést dobtak rá a hőhullámok, illetve a tavasz óta folyamatosan tartó aszály. Ezzel elvesztettük a gyümölcs termésünk minimum 70%-át. Zöldségben valamivel jobb a helyzet, mert ott igazából az aszály tud károkat okozni, a fagy az kevésbé, vagy csak közvetett módon és kismértékben, és a zöldségkultúráink 90%-a öntözött, de még az öntözött zöldségkultúráinknál is van egy 10-20 vagy akár 30%-os termés veszteség, mert ilyen hőstresszt, ilyen sugárzási stresszt, ilyen légköri aszályt öntözéssel sem lehet kompenzálni. Tehát egyértelműen alacsonyabb a zöldség-gyümölcs termés úgy, hogy egyébként már évek óta tart a termőterület csökkenése, a termésmennyiségek csökkenése, és nem ez az év az, ami a magyar zöldség-gyümölcs ágazat emelkedését vagy újra növekedési pályára állítását szolgálta, és ezért is fontos, hogy az árstoppot kivezessük, mert van elég gondunk anélkül is.
4: Ezt nem akartam mondani, utolsó egy percünk van, de hogyha jól sejtem, akkor ez ismételten csak az import felé nyomja a kereskedőket.
5: Abszolút. Abszolút egyértelműen a fogyasztókat ki kell szolgálni áruval. A piac úgy működik, hogy ha nincs magyar, nincs hazai áruvalap, de az Európai Unió vagy a világ bármelyik országában így működik, ha nincs hazai áruvalap, akkor ki kell szolgálni külföldivel, vagyis importtal, vagy ez az időjárás is azt erősítette, hogy az import termékek pozíciója váljon erősebbé a magyar boltok polcain.
4: Apáti Ferenc, a Fruit Web elnöke, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Ismét bejegyzett egyház lehet az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház külön jogi kategória. Erről Vajai Zsófia, az egyház kommunikációs vezetője beszélt. A témában Tesszári Nóra kérdezte a vendégét a Nap témája című műsor szerdai adásában.
7: Ezt a státuszt, amelyet már ugye 2022-ben megkapta, de akkor az ügyészség ezt megtámadta. Mi volt a problémájuk?
8: Az akkori szabály szerint 5 év átlagában 4000 támogatót kell tudni felmutatni egy egyháznak, ahhoz, hogy bejegyzett legyen az 1%-os felajánlások alapján. Ugye nekünk, mivel 5 évünk erre nem volt, már az első évben több mint 10-szeres támogatottságot mutattunk fel, de ők akkor kitalálták, hogy meg kell lenni az 5 teljes naptári esztendőnek, és csak úgy érvényes, hiába mutatták a számok azt, hogy egyre följebb kerülünk a ranglétrán, már úgy értem, hogy a legtámogatottabb egyházak között voltunk most, és meg kellett várni, míg a naptári évek is eltelnek.
7: Mit jelentett a működésükben az, hogy az ügyészség ugye megtámadta, és ez még nem léphetett jogerőre?
8: A legnagyobb probléma az volt, hogy a kiegészítő állami támogatástól estünk. Ez összességében megközelíti a 2 milliárd forint mínuszt. Mert az 1%-os felajánlások után a bejegyzett egyházak között a végén az állam elosztja a maradékot, és a támogatottság arányában kapnak az egyházak még kiegészítést. Tehát egy nagyon nagy összegű anyagi támogatástól estünk el azzal, hogy visszaminősítettek minket nyilvántartásba vett egyházzá.
7: Most viszont jogerős a döntés. Mit jelent ez a MET számára? Mi változik most?
8: Hát amiről itt beszélünk, hogy most már garantáltan meg kell kapnunk az állami kiegészítést, ami mivel a felajánlók száma iszonyan magas lett, 50 000-rel több, mint az elmúlt évben, jelentős összeg lesz. úgyhogy ez mindenképpen egy nagy plusz, és a másik, ami igazi célunk, hogy bevett egyházzá váljunk. Ennek a definíciójának már megfelelünk, mert hogy az a definíció, hogy a bevett egyház egy olyan bejegyzett egyház, amivel az állam megállapodást köt. Tehát mi állunk elébe, és a bevett státusz nagyjából egyenértékű azzal, amit 2011 előtt birtokoltunk. Ez a MET célja, hogy ezt az eredet

0: fedezetét biztosította. Tehát nincs jelenleg nyilvántartott adótartozása a METnek és az a működő intézményeinek, nincs most ezzel dolog, viszont ezt a kölcsönt bár úgy adták, hogy nem muszáj visszafizetni, mi szeretnénk törleszteni, tehát ebből az 1%-ból ennek a törlesztését megkezdjük az adományozó felé.
1: Ugyanakkor szó volt arról is a hírekben, tehát a jelenleg is nyomozás folyik a gazdasági vezetőjük ellen.
0: Igen, ez egy aktív nyomozás, de vádemelés most már lassan 2,5 éve nem történt, ha jól számolom. Tehát ez az ügy áll. Az, amire ez a nyomozás irányult, az az adósság már meg lett térítve, nem tudjuk, hogy ez az ügy hova fut ki.
1: Újra nyithatott a Wesley Kincsei iskola. Hogy indult a tanév?
0: Nagyon boldog mindenki, a szülők is, a gyerekek is és a pedagógusok is, azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon örömteli újrakezdés volt, és a szülők megnyugodtak, hogy igen, jó helyen vannak a gyerekek, a pedagógusok nagyon lelkesek, úgyhogy ez egy örömteli együttműködés most. A híreim szerint a gyerekek szeretnek ott lenni, szívesen jönnek, és formálódik a közösség.
2: Vajai Zsófiával Tesszári Nóra beszélgetett.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Új szövetségeseket keresne, szorosabbra fűzné Európa biztonsági együttműködését, és egyszerre gyorsítaná fel és szabályozná szigorúban a mesterséges intelligencia használatát Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban mondta el az unió helyzetéről szóló éves beszédét, amiben külön kitért Magyarországra. Szerinte áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik az Európai Unió szívébe. Először Papp Roland és Bánáti Bence összefoglalója következik a beszéd legfontosabb bejelentéseiről, utána pedig Gálik Zoltán egyetemi docenssel elemezzük, merre vinni Európát Ursula von der Leyen.
4: The 12th of April, the day Hungarian people took their future in their hands.
5: Április 12-e az a nap, amikor a magyar nép a saját kezébe vette jövőjét. A demokráciát választották, Európát választották. Az évekig tartó demokratikus lecsúszás akkor fordulatot vett. A korrupció és az állammegszállás elleni küzdelem felgyorsult. Valódi előrelépés történt az alapjogok és az akadémiai szabadság terén is. Már most több milliárd eurónyi befektetés szabadult fel.
6: Mondta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében, ahol az elmúlt évek eredményei mellett számos új kezdeményezést jelentett be. Indítványozza az Európai Biztonsági Tanács létrehozását, hogy a tagállamok gyorsabban tudjanak reagálni, például az orosz drónok és szabotázsok okozta fenyegetésre. A bizottság elnöke szerint Oroszország fenyegeti az EU biztonságát. Az elmúlt hetekben több országot ért hibrid támadás. Szerinte a lipcsei reptéren meghiúsult drónrobbantás erre csak egy újabb bizonyíték volt. Katonai szintű eszközökkel orosz ügynökök terveztek támadást az EU területén. Az ülésen részt vett Mark Carney, Kanada miniszterelnöke is. Von der Leyen többek között az energetikai és a bányászati szektorban szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az észak-amerikai országgal. Kanada azért kezdett el közeledni az EU felé, mert a legfontosabb partnerükkel, az USA-val megromlott a viszonyuk Donald Trump elnöksége alatt. A terv szerint Kanada lehetne az első társult tagja az EU-nak, de hogy a gyakorlatban ez mit jelent, a beszédből nem derült ki. A bizottság elnöke hosszan beszélt a mesterséges intelligencia okozta kihívásokról és veszélyekről is. Szerinte nem kell Európának legelsőnek lennie az EMI fejlesztésekben, de nekünk kell azoknak lenni, akik a legnagyobb értéket teremtünk belőle.
5: Szeretném, ha az orvosom mesterséges intelligencia alapú hozzáféréssel rendelkezne minden olyan adathoz, amely a legjobb diagnosztikai vagy kezelési döntés meghozatalához szükséges? Igen, természetesen. De szeretném, ha az orvosom egy EMI által támogatott robot lenne? Nem, természetesen nem. A lényeg, hogy a mesterséges intelligenciának támogatnia kell az orvosainkat, nem pedig lecserélni őket.
6: A gyerekeknek 13 éves kor alatt betiltanák a közösségi média hozzáférést az egész EU-ban, 15 éves kor alatt pedig csak korlátozott hozzáférése lehetne a gyerekeknek. A tervezett részleteit csütörtökön fogják bemutatni. A globális felmelegedés okozta károkról is beszélt Ursula von der Leyen.

0: This summer was the summer of truth. Almost no part of our continent was spared.
1: Ez a nyár az igazság nyara volt. Kontinensünk szinte egyetlen része sem úszta meg. Olyan kulcsfontosságú folyók, mint a Duna, a Rajna és a Garon, a szemünk láttára tűnnek el. Több mint 35 ezer többlet halálozás volt a hőhullámok idején. Az idősek otthonai és a kórházak veszélyes mértékben túlhevültek, és mindez csupán ízelítő. Ezek voltak a valahamért legforróbb nyári hónapok, ám valószínűleg a leghűvösebbek az elkövetkező évekhez képest.
2: Ursula von der Leyen megígérte, hogy a következő hónapokban több jobb szabálytervezetet is benyújtanak, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a hatások csökkentését is célozzák. Ezekkel a klímakárok okozta biztosítások rendezését, a vízi közművek javítását és a hőhullámokra való jobb felkészülést is segíteni fogják. A beszédet követő vitában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, hogy a bizottság éveken át szemérmetlenül hazudott a magyar jogállamiságról. Szerinte a bizottság azért hallgat a Tisza kormány alkotmányos puccsáról, mert paktumot kötött Brüsszel és a Tisza párt.
3: Azért csinálták ezt a kampányt, hogy visszatartsák az uniós forrásokat, és ezzel megbuktassák a patrióta magyar kormányt. Mai örömködése is ennek a beismerése. Magyar Péter dolga, hogy letörölje a nemzeti szuverenista erőket a magyar politika térképéről, Brüsszel pedig ezért az uniós pénzekkel és a feltétlen politikai támogatással fizet.
4: Na hát akkor innen megyünk tovább Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatok!
4: Ugye itt egy erős politikai állítással végződött ez az összefoglaló Deutsch Tamás mondataival, de akkor kezdjünk is ezzel, hogy miért kerülhetett bele egy ilyen éves értékelő beszédbe, ami ugye évente egyszer van, ilyen hangsúlyos helyen Magyarország?
5: Ugye magának ennek az évértékelőnek a helyét érdemes egy kicsit elhelyezni, hogy merre is van. Ugye ez egy stratégiai évértékelő, ami gyakorlatilag három célt szolgál. Egyrészt az európai integráció elmúlt évét szokta összefoglalni, másrészt politikai helyzetértékelés a éppen teendő dolgokról, harmadrészt pedig egy politikai napirend kijelölése a következő évre, és hát ebből a szempontból ugye egy nagyon fontos helyet jelentett Magyarországnak a rendszer változása az Európai Unió szempontjából is, hiszen számtalan olyan probléma merült fel az elmúlt időszakban, amikor abban az egészen megváltozott geopolitikai helyzetben, ahol az Európai Unió újra értelmezi magát, a magyar külpolitika az többször eldáncsolta azokat a törekvéseket, amelyre haladt az európai közös külpolitika például. Ismerjük ezeket a történeteket, tehát mindenképpen egy politikai és nagyon fontos helyet kapott ebben a beszédben.
4: Ugye politikailag fontos események között volt, vagy már Magyarország azért volt nagyon fontos, mert sok esetben pont a beszédben is hangsúlyozott Oroszországgal való konfliktusban rendre Magyarország, hát mondjuk így, hogy Oroszország érdekeit vagy nyíltan, vagy nem nyíltan, de képviseltem. Megváltozott-e ez, és könnyebben tud-e most az Európai Unió fellépni ezekben a kérdésekben, és Ursula von der Leyen kitérte a beszédben arra, hogy hogyan lehet majd a háborús helyzetet kezelni hosszú távon?
5: Ez mindenképpen ugye ez problémát jelentett az európai integrációnak, hiszen emlékszünk, a legutolsó nagy konfliktus az a Ukrajnának juttatott utolsó hitelkeretnek a lehívása, illetve hát annak a konstrukciónak az összeállítása körül volt, ahol nyíltan blokkoltuk ugye ezeket a törekvéseket. Ugyanakkor ugye emlékszünk rá, hogy több olyan nyilatkozat is volt, ahol nem sikerült az Európai Uniónak a nevében megfogalmazni valamit, mert Magyarország blokkolta ezeket. Ezek az akadályok most nincsenek, tehát ebből a szempontból sokkal gördülékenyebb az európai külpolitika majd, de hát számtalan kihívás lesz még, ami most rávár, hiszen át kell alakítani, és itt a beszédben többször is elhangzott, hogy a védelempolitika, a külpolitika a központi helyen volt, ami az elmúlt évekhez képest ugye egyre fokozottabb szerepet láttat ezeknek az együttműködéseknek.
4: Az együttműködések és a védelempolitika körébe idehozható-e a kanadai társult tagság, aminek majd a fogalmát is magyarázzuk el, de hogy benne van-e ebbe a lépésbe az, hogy Amerikával az elmúlt időszakban konfliktusosabb volt Európa viszonya?
5: De nem probléma, hogy kicsit ugye lépjünk hátra, mert rengeteg minden elhangzott itt a beszédben, és ugye ami érdekes, hogy az elmúlt éveknek az évértékelő beszédeiben, főleg a válságkezelés, az európai szolidaritás, a zöld és a digitális átmenet volt, ami nagy szerepet játszott. Itt most egy ilyen stratégiai irányváltás érezhető ebből a beszédből, hiszen egyértelműen az európai cselekvőképességnek a növelése, a függőség csökkentésnek a fogalma ugye megjelent ebben a beszédben. És ezt mind a geopolitikában, mind a kereskedelemben, a nyersanyag függőségben, a technológia függőségben és a határvédelemben is érvényesíteni szeretné a bizottság. Ugye ebből a szempontból lehet értelmezni azt, hogy például Kanadával ez az együttműködés, ez egy új keretek között valósulhat majd meg. Ugye azt kell tudni erről, hogy az európai integráció a világon az egyik legnagyobb kereskedelmi kapcsolatrendszerrel rendelkező ország. Vannak úgynevezett kedvezményes preferenciális kapcsolatai, több mint 40 szabadkereskedelmi megállapodása van. Többek között ugye Kanadával is van egy megállapodásunk, 2016-ban írtuk alá, és 17-től ezt már ideiglenesen alkalmazzák, még nem minden ország ratifikálta, de már van. Úgyhogy az, hogy Kanada felé fordul az európai integráció, illetve Kanada is az európai integráció felé fordul, hiszen ugye az Amerikai Egyesült Államokkal most nagyon komoly konfliktusai vannak. Ez jelzi azt, hogy új típusú együttműködésre van igény. Most ez az új típusú együttműködési igény, amit a felvázolt társultagságban valósulna meg, ez inkább egy politikai akaratnak a megfogalmazása. Nagyon sok lépés vezetne el oda, hogy egyáltalán ezt jogilag ki lehetne alakítani, hiszen jelenleg nincs ilyen az európai szerződési rendszerben, és nagyon sok mindenről lehetne szó. Tehát ugye az áruk, a szolgáltatások, a különböző tőkejavaknak a szabad áramlása, ugyanakkor a diplomáknak a kölcsönös elismerése, a különböző úgynevezett szabályozási rendszereknek az összehangolása, akár a munkaerő áramlás, tehát rengeteg kérdés merülne fel, és hát látjuk, hogy ugye itt problémák voltak az utóbbi évtizedekben más területeken is, az úgynevezett versenyképes országoknak a szerződési tárgyalásai során, tehát ugye az Amerikai Egyesült Államokkal sem igazán ment ez előre, és hogyha kötöttünk ilyet Japánnal, Ausztráliával, vagy akár Szingapurral, Dél-Koreával, akkor is mindig ezek sokkal korlátozottabb piac hozzáférést engedtek, mint a klasszikus úgynevezett preferenciális megállapodásokkal adtunk valamit a mondjuk fejlődő országoknak. Úgyhogy ez egy nagyon összetett kérdés, inkább egy politikai irányt jelölt ki ez a beszéd.
4: Az Európai Biztonsági Tanács kérdése, annak a struktúrájának a felvázolása, ez jelenti-e azt, hogy egyre kevésbé bízik az Európai Unió vezetése a NATO-ban, mióta Putyin egy ilyen kint is vagyunk, Trump egy ilyen kint is vagyunk, bent is vagyunk, állandóan változó kommunikációt folytat ezzel kapcsolatban?
5: Igen, egyértelműen ugye az európai integráció párhuzamos megoldásokon is gondolkodik, de azért azt le kell szögezni, hogy a NATO a legfontosabb eleme az európai biztonságpolitikának továbbra is. Ugye emlékszünk rá, hogy Ukrajna tekintetében a tetrekészeknek a koalíciója, aminek még a nem Európai Unió tag, Egyesült Királyság is tagja, megfogalmazta, hogy feltétlenül támogatja Ukrajnának a pénzügyi, illetve katonai politikáját Oroszország elleni harcban, és hát itt az európai integráció és a védelempolitikában ebben a beszédben is kitett rá egyébként von der Leyen, nem csak, hogy ezt a Európai Biztonsági Tanácsot tartja elképzelhetőnek, hanem felgyorsítaná a védelempolitikai együttműködésnek több elemét, a beszerzéseket, illetve a koordinációját a védelempolitikának. Itt hát csak mondhatnák azt, hogy ugye nagyon sokat beszéltünk erről az elmúlt időszakban, és ugye, hogy híresen szokták mondani, ez a PowerPoint védelempolitika, ez nagyon jól működik, de a valóságban azért továbbra is a nemzetállamokon, illetve a NATO-n van a fő hangsúly.
4: Fél percünk van, úgyhogy nagyon gyorsan a migrációs politika változásával könnyebb helyzetbe kerülhet-e Magyarország, az 1 millió eurós büntetés megszűnhetek a közeljövőben?
5: Ugye a megszűnés az rajtunk múlik, hogy mikor jelentjük azt, hogy készen vagyunk azokkal a jogszabálymódosításokkal, ami a migrációs és menekültpaktumnak a bevezetése, illetve hát a régi jogszabályi környezethez való megfelelést előkészíti. Az biztos, hogy ugye azokat a pénzeket nem tudjuk egy az egybe visszakapni, amelyeket ezzel a büntetéssel elveszítettünk, viszont az, hogy utána a határvédelme az Európai Unió milyen a pénzügyi eszközöket fog majd biztosítani, illetve az új költségvetési keretben majd milyeneket, ugye ezek előleg kompenzálhatják ezeket a kieséseket.
4: Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense, köszönöm, hogy velünk volt ma reggel.
6: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Jó reggelt kívánok, Benyó Rita vagyok. 7 óra múlt, és a krónikával folytatjuk, amelyben jön az időjárás, közlekedés és a pontos hírek.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Nőtt a reálbér júliusban.
8: Kanada lehet az Európai Unió első társultagja.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő. Következnek a részletek. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.
8: A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedű Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat, valamint az állami felügyeletrendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1. óta kötelező.
2: Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
8: A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére, valamint a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására.
2: Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest.
8: A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető.
2: Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.
8: A volt árcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik globális vezetője lett.
2: 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán.
8: A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik.
2: Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorház a múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
8: Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Több jobboldali véleményformáló, Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Huth Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője és Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szerkesztője tegnap jelentette be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szervez a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbizatása.
2: Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.
8: Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést.
9: Ugye az angoloknál is látszik, hogy a tények közötti összefüggésekre alapoznak. A másik, ami fontos az angoloknál, hogy az alsó tagozaton nagyon nagy fókuszt helyeztek a szövegértés fejlesztésre, és nem csak ott, és ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán, vagy fizika órán.
2: Elfogtak a rendőrök egy 16 éves győri fiút, aki feltehetően terrortámadásra készült.
8: Az ügyben az FBI jelezése alapján indult nyomozás, miután a fiatal erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy felületen. A fiút kedden az otthonában fogták el. Házkutatást tartottak nála, a mobiltelefonját és a számítógépét is lefoglalták. Az ügyben nyomoznak, számolt be Gárdonyi Eszter, a Kossuth Rádió győri tudósítója.
10: A magyar nyomozók szerint a fiú a mesterséges intelligencia alapú csevegő robottal folytatott beszélgetésében csoportok és konkrét személyek elleni egészen konkrét cselekményeket helyezett kilátásba, és azok előkészületeiről is egyeztetett. A rendőrségi közlemény szerint egyébként fegyverekről is szó volt, és az elektronikus nyomok alapján tudták őt viszonylag gyorsan beazonosítani, és aztán el is fogni.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén.
8: Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Donald Trump újságíróknak elmondta, ellenséges lépésnek tekinti az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne.
6: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Veszprémi bravúr, szegedi vereség a kézilabda bajnokok ligájában. Megkezdi szereplését a Ferencváros labdarúgó Európa ligában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Idegenben aratott bravúr győzelmet a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában, miután a tavalyi ezüstérmes Füksze Berlint 6 góllal 35-29-re múlta felül. Ezzel szemben a Szeged a dán GOG otthonában szenvedett 36-34-es vereséget. Az FTC női kézilabda csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az NB1 szerdai mérkőzésén, így a Győrhöz hasonlóan három fordulót követően továbbra is 100%-os. Glasgow-ban kezdi meg európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC a skót Celtichez látogat az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. Az összecsapást 21 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
6: Közlekedés.
8: Egy lerobbant autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-ás autóút csomópontja után. A 17-es kilométernél csak a belső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Tart a felújítás az 52-es főúton Fülöp-Szálás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak.
6: Időjárás.
8: A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is lehet. Este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A pontos idő 7 óra 10 perc. Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást.
8: Meghallgatná a volt külügyminisztert a Nemzetbiztonsági Bizottság.
2: Marad a kellemes őszi idő, de többfelé számíthatunk esőre. Rövid hírekkel 7:30, Krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
6: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
6: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Jó reggelt kívánok, 7 óra 12 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és mondom, hogy mi mindennel jövünk a felkelő következő egy órájába. 20 éve került nyilvánosságra az összödi beszéd, felidézzük, hogy mi történt 2006. szeptember 17-én, és Lendva Ildikóval arról is beszélünk, meddig ér el összöd politikai hatása. Megnézzük, mi lesz a Kekva egyetemekkel és az Erasmusszal, vendégünk lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár, és új vezetője van az OMS-nek, tőle megkérdezzük, hogy mit változtatna az országos mentőszolgálatnál.
6: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: 20 éve 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc balatonöszödi beszéde. A zárt szocialista frakcióülésen hónapokkal korábban elmondott beszéd részleteit a Kossuth Rádió ismertette elsőként. A következő órákban tüntetések kezdődtek, másnap megostromálták a Magyar Televízió székházát, és olyan politikai válság indult el, amelynek hatásáról 20 évvel később is vita van. Összed után 4 évvel az MSZP súlyos választási vereséget szenvedett. 20 évvel később pedig már egyetlen hagyományos baloldali párt sincs a parlamentben. Húzható-e egyenes vonal a két pont között, és mit lát másként ma az akkori szocialista vezetés egyik meghatározó szereplője? Először Kovács Anna idézi fel a 20 évvel ezelőtti nap eseményeit és nyilatkozatait, utána pedig Lendvai Ildikóval, az MSZP akkori frakció vezetőjével beszélgetek.
14: 20 évvel ezelőtt a Kossuth Rádióhoz is eljutott Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök azóta történelmi jelentőségű összödi beszéde. Súg György, a Magyar Rádió akkori elnöke, a felkelőnek úgy emlékezett vissza 2006. szeptember 17-ére, egy telefonhívást kapott, amely egy érdekes felvételről szólt. Majd nem sokkal később egy futár a rádió Bródy Sándor utcai portáján letette a hanganyagot. A Kossuth Rádió esti krónikája számolt be először részletesen az MSZP frakció zárt balatonöszödi ülésén elhangzott záróbeszédről, amelyet még májusban a párt választási győzelme után egy hónappal rögzíthetett a frakcióülés egyik résztvevője.
15: És most akkor mindenről részletesen. Egy rádiónkhoz eljutott hangfelvétel azt rögzíti, hogy Gyurcsány Ferenc május 26-án Balaton őszödön a Szocialista Párt zárt frakcióülésén miként próbálta a reformok mellé állítani a nagyobbik kormánypárt képviselőit. A frakcióülésen elhangzott zárt szó teljes terjedelmében rádiónk birtokában van. Ezen a miniszterelnök brutális nyíltsággal tárja fel az ország helyzetét, és beszél azokról a reformokról, amelyek szükségesek a helyzet javítására. A várhatóan legnagyobb vihart kavaró részletet hallják.
16: Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
14: Az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után a parlamenti frakciók azonnal reagáltak. Az MSZP elnökségi és választmányi ülést is tartott. Hiller István, a szocialisták elnöke határozottan kijelentette, hogy a párt egy emberként áll ki Gyurcsány Ferenc mellett.
17: Az elnökség tagjai egyhangúan megerősítették azt a véleményt, hogy az MSZP kiáll Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnöke mellett.
14: Közben a Fidesz-KDNP frakció éppen ennek ellenkezőjére szólította fel levélben a Magyar Szocialista Pártot. Navracsics Tibor frakcióvezető akkor azonnali bocsánatkérést várt Gyurcsány Ferenctől, és egyben a távozását követelte. A Gyurcsány kormány koalíciós partnere éppen a kormány első 100 napját ünnepelte volna. Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy ami a tortára került, az nem gyertya, de kétség kívül meggyújtották.
18: Azt érzékelem, hogy nagyon sokan nagyon nehezen viselik el, hogy elveszítik a hatalmat, és nem tudják a maguk számára visszaszerezni, és látom azt a féktelen hatalomvágyat, ami a háttérből különböző politikai szálakat mozgat.
14: Az ellenzékből az MDF elnöke Dávid Ibolya is lemondásra szólította fel a kormányfőt.
19: Nem irányíthatja tovább az országot egy olyan ember, aki a nyilvánosság előtt vállalja, hogy lekurvázza a saját hazáját.
14: Sólyom László akkori köztársasági elnök azt mondta a Krónikának, miután a Fidesz-KDNP levélben fordult hozzá, hogy a magyar törvények nem adnak lehetőséget az államfőnek a cselekvésre.
20: A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert személyes felelősségét összemosta az utóbbi 16 év politikájának értékelésével. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől.
14: Részben ezt a nyilvános elismerést, vagyis bocsánatkérést hiányolta később még sokáig a Fidesz-KDNP és az MDF frakciója is. A beszéd megjelenése után tiltakozások kezdődtek a Kossuth téren. A Magyar Televízió a 7 órakor kezdődő híradóban beszámolt a tüntetésről. Közben a tüntetők között a Kossuth téren az a hír terjedt el, hogy a köztévé hazudik a létszámukról. Így a köztévé szabadságtéri székházához vonultak, ahol egy petíciót akartak beolvastatni a híradásokban. Miután a petíciót nem olvasták be, a tüntetőket nem engedték be az MTV székházba, és megjelentek a készenléti rendőrség emberei, a tüntetők őket kezdték el szidalmazni és kövekkel dobálni. A többszöri tömegoszlatási kísérlet ellenére a rendőrök beszorultak a tévészékházba. Éjjel 2 óra után a tüntetők bejutottak az épületbe, ahol leültek az aulában, kifosztották a büfét, elvittek az archívumból néhány kazettát. A kár több mint 200 millió forint volt. 113 rendőr és 50 demonstráló sérült meg aznap éjjel. A következő napok sem teltek csendesen Budapest utcáin. 2006. október 6-ára a Fidesz tüntetést szervezett a Kossuth térre. A demonstráció oka az összödi beszéd volt, a fő szónok pedig Orbán Viktor.
21: A miniszterelnök azt mondta a parlamentben, hogy nem hamisították meg a gazdasági adatokat, és nem tévesztették meg a választókat. Vagyis ha rajtuk múlik, minden úgy folytatódik, ahogy eddig ment. Ezt nem fogadhatjuk el.
14: Az október 6-ai rendezvény után minden délután tüntetések voltak a Kossuth téren, Gyurcsány Ferenc lemondását követelve. Ezek az események vezettek oda, hogy október 23-án az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján a korabbiaknál is több tüntető és rendőr csapott össze az utcákon.
4: És itt van már velem a stúdióban Lendvai Ildikó, az MSZP akkori frakció vezetője. Jó reggelt kívánok! Vaku emlék, így hívják azokat az eseményeket, amik történelmi események, de az ember pontosan emlékszik, hogy mit csinált abban a pillanatban. Én a macskafogót néztem egy ilyen vasárnapi ebéd után, erre pontosan emlékszem. Ön emlékszik-e, hogy aznap mit csinált épp, amikor nem tudom, hogy a rádióban hallotta-e például, hogy...
0: Az az érdekes, hogy nem, kicsit komikusan váltam a hülye szerepét alakítóvá akaratlanul. Az már ugye az önkormányzati kampány ideje volt szeptemberben. Én autóztam éppen, már nem tudom, hogy Veszprém vagy a Balaton felvidék más települése felé fórumot tartani. Hát ez ilyenkor napi kettő, napi három volt. A frakció autójával mentem, gépkocsi vezető vezetett, éppen azért ezt használtam, mert nem volt időm készülni máshol az alkalomra, mint ott az autóban. Ebből kifolyólag nem volt bekapcsolva a rádió, ami máskor szól.
4: És még nem volt közösségi média.
0: Hát igen, erről van szó, hogy én ott békésen jegyzetelgettem a gyönyörűnek szánt szövegemet a szép jövőről. Amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy fél percenként elkezd csengeni a telefonom. Láttam, hogy újságírók sora, és nem, fogalmam nem volt, hogy mi történt. Azt hiszem, hogy talán épp a rádió telefonját vettem fel, de az is lehet, hogy az MT-s kolléganőjét, mert valamilyen módon rangsoroltam, hogy most a 8 közül, akit vissza kell hívnom, kit vegyek fel. Aki, ahogy az előbb mondtam, vagy hülyének, vagy hazugnak nézhetett, tudnélik, elkezdte mondani, föl sem tételezve, hogy én nem hallottam, mi hangzott el a rádióban, hogy hát mit szólok ahhoz, hogy a miniszterelnöknek milyen beszéde hangzott el a frakcióülésen. Mire én nem tudom, hogy miről van szó, melyik frakcióülésen, kérdeztem döbbenten. Na most a tájékozatlanság mögött persze volt valami, ami fontos, mert hát ilyen van, hogy az ember nem lóg éppen a híreken. Hogy Ösöd után annyi drámai frakcióülésen vitattuk meg öntépő vagy egymástépő módon a helyzetet, hogy nekem Ösöd nem tűnt egy kiemelkedő pillanatnak, a sorozat tűnt annak, tehát valóban nem ugrott be, hogy miről van szó.
4: Ugye, ahogy közbevágva itt említettem, még a közösségi média előtt voltunk.
0: Így van.
4: Nagyon más lenne ma ennek a beszédnek a kiszivárgása, már csak azért is, mert azonnal megkérdőjeleznék a hitelességét, hogy nem éjjel
0: készült. Ez nem a mesterséges entire, hogy igen.
4: Önökben fel sem erülhetett ennek a beszédnek a letagadása, de akkor úgy tűnt, mintha nem csak, hogy nem akarnák letagadni, hanem azt is gondolnák, hogy vagy hasznodhoz, vagy igazságbeszéd. Igen. Fel sem erült, hogy ez kárt okozhat?
0: Akkor, amikor elhangzott, tehát hónapokkal a nyilvánosságra kerülés előtt májusban, akkor nem merült föl. Inkább az merült fel ott a helyszínen, hogy hát azért ez nekünk is új, ami elhangzik. Minden kampányban, ezt őszintén szóval minden párt tudja, vagy bevallja, vagy nem, van valami költségvetési túllépés, valamit ígérnek, valamit költenek. Erre mi is számítottunk, és úgy satszoltuk, hogy ez egy olyan 200 milliárdos összeg. Tudom, hogy most a hallgató a szívéhez kap, hogy ezt miért ilyen bagatell összeg hangsúlyával mondom, de ez tényleg behozható egy költségvetéssel. Az Ösödi frakcióülés úgy kezdődött, mint minden frakcióülés, hogy leül a frakcióvezetés, kormánytagok, szereplők, és hát úgy összerakják a napot, ez normálisan egy technikai feladat. Ott azonban a frakcióvezetés számára is ennyiben váratlanul elhangzott, hogy baj van, mert az a hiány az 800 ezer milliárd.
4: Mert még 800 kötőjel ezer.
0: Igen, ja nem, hát azért igen. Sokat produkáltunk, de ennyit nem. Ma egy fideszes megbeszélésen, ez is bagatellnek tűnne, hiszen többen lépték túl, de hát mást ért akkor a forint, és mások voltak az akkori szokások. A frakciülésen magán, aztán persze a miniszterelnök előadta a számot talán nem a nyitó beszédében, hanem egy heves vitát, amely a megszorítások szükségesek vagy nem című kérdésre, reformok szükségesek vagy nem című kérdésre reagált. A heves vita után vita záróként hangzott el az összödi beszéd. Azt kell mondanom utólag, hogy egy kicsit teatrálisan, nem azért, mintha nem lenne nagy dolog és egy rossz kormányzás jele, hogy ekkora lukat hagytunk, szerintem a kormány számára is váratlanul a költségvetésen, hanem azért, mert ma utólag azt mondom, hogy egy valóban önkritikus beszéd arról szólt volna, hogy elszúrtuk a kormányzást, össze-vissza a kuszán, költögettünk, ígérgettünk számunkra is meglepetéshez. Ehelyett a miniszterelnök nagyon megértem, egy másik pozíciót választott, ezt az öntépő hazudtunk.
4: Ennek a hatása viszont nem csak Gyurcsány Ferencre hatott, hanem igazából mából látjuk, hogy nem csak az ő karrierjére, hanem az egész magyar baloldalra, mert csak nem is csak az MSZP-re. Ha nincs ez a beszéd, akkor ön szerint ugyanilyen állapotban van ma a magyar baloldal, nevezetesen, hogy parlamenti képviselete sincs?
0: Ezt nem gondolnám, hogy ezzel függ össze. Azt gondolnám, hogy a 2010-es hatalmas veresége és majdnem knokautolása a baloldalnak ezzel függ össze. Pontosabban már az előtte, tehát a kiszivárgás előtti megszorításoknál megzuhantunk, de a kiszivárgás egy morális bélyeget ütött ránk. Onnantól kezdve már a gazdasági világválságra is azt lehetett mondani, hogy ez azért van, mert ezek hazudtak. Hogy a 2026-os helyzete a baloldalnak ezzel függene össze, ez csak nagyon kis százalékban ismerném el. Nem volt kötelező nekünk ellenzéki pozícióban, mondom most az egész ellenzékre, annyi mindent rontani, annyire széttöredezni. Ezt tehát nem mostom, hogy ha összöd nincs, akkor most hú de jól állunk. 2010-ben jobb lett volna.
4: Világos. A kormányváltás után, már mint a mostani kormányváltás után megszokhattuk, hogy sorra oldanak fel titkosságokat, kerülnek elő dokumentumok. Számít-e arra, hogy lehet még olyan irat, olyan információ, ami akár önnek is, de a közvéleménynek mindenképp meglepetést okoz?
0: Őszintén szólva nem. Nyilván előkerülhetnek dokumentumok, de hogy ez alapvetően más megvilágításba tenné akár a mi előtte elkövetett kormányzati hibáinkat, akár azt, ami összödön elhangzott, azt nem hiszem. Olyanok előkerülhetnek, amik kis részmozaikokkal kitöltik a képet, előkerülhet olyan, hogy ki mit gondolt a vezető testületekben. Én nagyon drámai meglepetésre nem számítok, de nyilván érdekelne minden, ami új.
4: Hát mindenkit az érdekel még a mai napig, hogy ki adhatta ki ezt a beszédet. Ön tudja?
0: Nem, de van egy teóriám, és az nem a kiadás teóriája. Nem akarom az időt húzni, de annyit muszáj mondanom, hogy ilyenkor a titkos szolgálatok nyomoznak, mert ez egy kormány objektum volt, a miniszterelnök beszédével történt, ami történt, és két variációban hoztak végeredményt. A végeredményben mindenhol hiányzott a kiszivárogtató, az egyik variáció azt mondta, hogy a párthoz került példány jutott nyilvánosságra, a másik meg azt, hogy a kormánynál lévő példány. Ez volt az utolsó, az utóbbi. Én magam azt hiszem, hogy itt nem egy áruló kiszivárogtatása történt, hanem ahogy utalt rá, mivel ez egy jó tartalmakat, vagy fontos tartalmakat is magába foglaló beszéd volt
4: az önök értékelése szerint.
0: Hát legalábbis, hát nem nevezném azért igazságbeszédnek, de a reformokról hangzottak el fontos dolgok. Szerintem lejátszották egy-két ismerős baráti körben, nagy volt az érdeklődés, és onnan mehetett ki valami.
4: Utolsó fél perc, öntől sokszor megkérdezték, de mindig egy kicsit más a válasz. Mit mondanom arra a kérdésre, hogy kell még valamit mondanom, Ildikó?
0: Hát ma azt mondanám, hogy kellett volna valamit mondanom, azt, hogy oké, illetve nem oké, de tessék holnap bemenni a Kossuth Rádióba vagy a tévébe, és ezt elmondani nyilvánosság előtt. A valódi bűnünknek ezt tartom a legnagyobbnak, hogy ezt úgy gondoltuk, hogy titokba lehet és kell kezelni, és azt gondolom, hogy ez is a legnagyobb tanúság minden politikus számára.
4: Lendvai Ildikó, köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
0: Köszönöm.
1: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban egyirányúsították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
22: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb szabálytalanságok miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíj. Díjjal dolgoztak. Az árréstop mellett az időjárás miatti termésveszteség is az importnak kedvez a gyümölcsök és a zöldségek esetében, mondta a Fruit Web alelnöke a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Apáti Ferenc hozzátette, hogy az árréstop semmilyen hatással nem volt az inflációra, ez is indokolja a kivezetését. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani, keleten több napsütés várható. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Este 14 és 20 fok valószínű. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
23: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
5: 7 óra 34 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. A kekva rendszer miatt a magyar egyetemisták egy része évekre kiszorult az Erasmusból. Most újra megnyílt előttük a lehetőség, de a külföldi fél év továbbra sem egyszerű. Gond lehet a kreditek elfogadásával, a nyelvtudással és azzal is, hogy ki tudja megfizetni az utazást és a kinti életet. Hol tart most az Erasmus ügye, és mi kell ahhoz, hogy valóban több magyar diák jusson el külföldre? Budai Marcelt, a HÖOK sajtófőnökét Hegedűs Katalin kérdezte.
8: Amellett, hogy nagyon jó, hogy újra van Erasmus, Magyarország az Erasmus számokban mindig is nagyon-nagyon rosszul teljesített. Tehát utoljára, amikor érdemes Erasmus-es számokat nézünk, az egyébként 2008-2019, utána Covid volt, aztán mire kijött volna a Covidból a felsőoktatás, már igazából jött az Erasmus tiltás.
9: A magyar fiatalok külföldi mobilitása rendkívül alacsony. A 2015-19 közötti csúcsévekben is csupán 14 ezeren vettek részt az Erasmus programban. Budai Marcell rámutatott, hogy ez a szám az uniós átlagtól is jócskán elmarad, aminek három fő oka van. Az anyagi nehézségek, a bonyolult bürokrácia, valamint a külföldön szerzett kreditek elismertetésének nehézsége.
8: A magyar hallgatók külföldön megszerzett kreditének a 69%-a megy a kukába, és nem fogadják el, és a fennmaradó 31-ből is csak egy részét fogadják el. Mondok egy példát, orvosi képzésen, ha van valakinek belgyógyászat 1, meg belgyógyászat 2 tárgya is, ami egymásra épül, nem vettem fel a belgyógy 2-t, amíg az egyet nem teljesítem. Én kimegyek Erasmusra, ahol én teljesítek egy belgyógy egyszerű tárgyat, és azt nekem nem fogadják el itthon belgyógy egyként, hanem csak valami más szabadon választható kreditként leírják, akkor ugyanúgy évet fogok ismételni, hiszen nem tudom felvenni a belgyógy 2-t.
9: Budai Marcell emlékeztetett arra is, hogy korábban a nyelvvizsgát az egyetemi felvételihez, majd a diplomához is kötelezővé tették, ám ezeket a kényszereket 2022-ben végül eltörölték. Mint fogalmazott, 2019-ben paradox helyzet rajzolódott ki, miközben az Európai Unió élmezőnyében jártunk a megszerzett nyelvvizsgák számában. Bulgáriát leszámítva az utolsó helyen álltunk a tényleges nyelvi kompetenciák terén. Bár sokan szereztek bizonyítványt, ez önmagában nem jelentett használható nyelvtudást. Budai Marcell elmondta, hogy az Erasmus ösztöndíj összege célországtól függően változik, de ha valaki nem kap kollégiumi férőhelyet, a támogatás a lakhatását sem fedezi.
8: Hogyha valaki el akar menni mondjuk egy skandináv területre, vagy egy drágább mediterrán helyre, főleg úgy, hogy mondjuk neki kell a szállást intézni, akár mondjuk egy Olaszországba, például biztos, hogy nem lesz elég, nincs messze, de az a 600 euró, hogyha valakinek magának kell intézni a szállást, akkor nem lesz elég szállása sem valószínűleg. Jelentős megtakarításokkal kell rendelkezni egy fiatalnak ahhoz sokszor, hogy ő ki tudja menni fél éven Erasmusra, és ott a tanulmányait finanszírozni tudja.
9: Budai Marcell szerint a külföldön eltöltött fél év a nyelvtudástól a kapcsolatépítésig sokkal többet ad a jövőhöz, mint a hazai könyvtárakban töltött plusz órák. Ehhez viszont az kell, hogy a program anyagilag is támogatott, kiszámítható és könnyen elérhető legyen, az otthoni krediteket pedig zökkenőmentesen elfogadják.
5: Hegedűs Katalin összeállítását hallották, és a stúdióban pedig itt van már velem Kacz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van. És hát akkor az Erasmusszal összefüggésben is kérdezem, mert nyilván az egyik legnagyobb feladat a kekváknak a felszámolása, vagyis az alapítványokba kiszervezett egyetemek újra államivá tétele. Mekkora feladat ez? Igazából mit fogunk látni 2027. szeptember 1-ére?
10: Óriási feladat, különösen, mert nagyon rövidek a határidőink. Hogy az első lépés az volt, hogy az EU-s források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tennünk. Egyrészt újra kellett választanunk a kuratóriumokat, ezt egy nyílt pályázat keretében meg is tettük, és augusztus 31-ig ez a folyamat ez lezárult. Másrészt pedig az egyetemek szervezet és működési szabályzatait is át kell alakítanunk, úgyhogy megfeleljen a felsőoktatási törvényben az állami intézményekre vonatkozó szabályozásnak. Ez mind a kettő feltétel volt ahhoz, hogy a az EU-s források visszajöjjenek.
4: Van-e olyan, amit a KEKVA rendszerből megtartanak? Finanszírozásban, vagy bármiben?
10: Talán a legnagyobb érdeme a KEKVA rendszernek, ha szabad egyáltalán ilyet mondani, az a rugalmas finanszírozása volt az egyetemeknek, az, hogy nem költségvetési szervként működtek, hanem hosszabb, jelen esetben 6 éves finanszírozási szerződéseik voltak. Ez szerintem valamilyen formában érdemes megtartani, ez látszik, hogy az egyetemek erre nyitottak, és ezt szeretnék. Ezt az alapítványi struktúrát, ami mögöttem van, ezt semmiképpen nem szeretném megtartani, tehát az vagyonkezelői funkció, ez szerintem teljesen fölösleges volt.
4: Most ugye át is világítják mindezt. Mit keresnek?
10: Egyrészt szeretnénk látni, mi történt az alapítványokban, mekkora vagyonok vannak ott, milyen gazdálkodás folyt, hogyan gazdálkodtak azzal a tulajdonképpen állami vagyonnal, ami oda került az évek során. Másrészt nyilván szeretnénk látni az egyetemeknek a működését is, de azért fontos a kettőt elválasztani egymástól, tehát az alapítvány azért nem azonos az egyetemmel. Uh-huh. Bízunk benne, hogy ezzel az egyetemek azok felelősebben gazdálkodtak, mint maguk az alapítványok.
4: Ugye a modellváltó egyetemek az elmúlt években sok esetben több pénzből gazdálkodhattak, mint a végig állami fenntartásban maradó intézmények. Meg lehet-e, vagy mennyi idő az, hogy ezt egy szintbe hozzák? Milyen költségvetési forrásokra lesz ehhez szükség?
10: Igen, hát azt szokták mondani, hogy körülbelül 2-szer annyi forrást kaptak hallgatóarányosan a modellváltott egyetemek, mint a megmaradt állami egyetemek. Ez nagyon fontos lenne már a jövő évi költségvetésben valamilyen módon kompenzálni, annak ellenére, hogy akkor még fönnmarad az első 8 hónapban ez a kettős rendszer, és aztán, amikor majd áttérünk egy új működési modellre, akkor természetesen már nem lehet semmilyen különbség az egyetemek között, de remélem, hogy finanszírozásban ezt már az év első felében is tudjuk kompenzálni.
4: Nyilván megvan az az aggodalom, hogy a szintrehozás az nem csak az államiak emelésével, hanem az alapítványiak költségvetésének a csökkentésével is jár. Jogos-e ez az aggodalom?
10: Az aggodalom az mindig jogos, de én azért nagyon szeretném, hogy ne vonjunk ki forrást a felsőoktatásból. Most zajlanak, hogy most kezdődnek a költségvetési tárgyalások, nyilván nem tudok még részleteket mondani, de természetesen az lenne a cél, hogy az állami intézményeket hozzuk inkább közelebb a KEKVA-s intézményeknek a szintjéhez.
4: Ugye az ELTE tanárai és szakszervezeti vezetőjük Magyar Péternek személyesen is átnyújtotta azt a dokumentumot, amiben benne van, hogy mennyivel keresnek ők többet. Egyébként nem csak az alapítványi felsőoktatókhoz képest, hanem akár egyébként a közoktatásban résztvevő tanárokhoz képest is. Tudják-e rendezni még az idei évben az ELTE tanárainak a bérét, illetve mire számíthatnak szeptembertől? Vagy januártól?
10: Ez egy teljesen jogos követelés az állami egyetemek munkatársai oktatói részéről. Azt tudom mondani, hogy még nem ért véget a 2026-os év, tehát én nagyon remélem, hogy még valamennyi forrást tudunk majd átcsoportosni az állami intézményekhez. A jövő évi költségvetés, meg mint mondtam, már feltétlenül úgy kell, hogy elkészülni, nem lehet lényeges különbség a két szektor között, tehát akkor nagyon remélem, hogy ez rendeződni tud.
4: De akkor arra kaphatnak ígéretet, hogy az ELTE-s tanárok nem lesznek hátrányosabb helyzetben az összes többi egyetem tanárainál.
10: Természetesen ez a cél, igen.
4: Ugye itt az egyetemek között van egy speciális egyetem, ez az MCC, a Matthäus Corvinus Kollégium Alapítvány. Ugye ez is megszűnt, a Nemzeti Tehetségközpont vette át a feladatait, és nyilván itt most leginkább a diákok azok, akik hát érdeklődéssel várják, hogy velük mi lesz, hogy kaphatnak diplomát, megye minden ugyanúgy. Mi lesz a diákokkal, akik jelen pillanatban MCC-s diákok?
10: Ez még kidolgozása alatt, hogy pontosan mi fog történni. Azért ez főleg közoktatás, tehát az MCT az elsősorban közoktatásban nyújtott tehetséggondozási programokat. Valamilyen formában szeretnénk a jövőben is ilyen jellegű programokat nyújtani tehetséges fiataloknak. A felsőoktatást egy picit kevésbé érintette, bár források szempontjából igen, de jóval kevesebb hallgató volt a felsőoktatásban. Nyilván az elhelyezésüket az biztos tanulunk kell, ahol kollégiumot kaptak, és hogy milyen programok lesznek a jövőben, ez még kidolgozás alatt van.
4: Hallhattuk itt a felvezető összeállításban, hogy bár az Unió megnyitotta a lehetőséget az Erasmusos diákok előtt újra, a magyar diákok előtt is, azért itt sok adminisztratív feltétel is van, illetve hát nem biztos, hogy annyira egyszerű ez. Mit látnak önök, mennyi diák tud becsatlakozni az Erasmus programba, és ugyanúgy számíthat mondjuk egy pécsi diák arra, hogy bejut, mint ahogy egy budapesti diák?
10: Igen, hát azt kell látni, hogy azért ez egy nagyon hosszú és komplikált jogi procedúra, tehát ugyanazonnal megkezdte a kormány az idevezető lépéseket, de ahogy jeleztem, először rendbe kellett tenni a kuratóriumokat, rendbe kellett tenni az egyetemek szabályzatait, és utána még az EU tanácsának vissza kell vonni a korábbi határozatát, de a lehető leggyorsabban haladunk, valamikor az ősz elejére, mert október elejére minden akadály elhárul. Nyilván akkor már megy a fél év, tehát nagyon, valószínűleg kevés olyan hallgató ez, de lesznek azért olyan hallgatók, akik az őszi fél évben ki tudnak menni. Az őszi fél év második fél évben rövid mobilitásra még többen el tudnak majd jutni, és teljesen majd a tavaszi fél évtől fog ez fölfutni. Én nagyon remélem, hogy nem lesz semmilyen különbség intézmények között, de egyébként ez az intézményeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmus-t a saját hallgatóik között.
4: Világos. A magyar felsőoktatás Orbán kormány alatti átalakításának két nagyon szimbolikus ügye volt. Az egyik az SFE, a színművészeti

0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezt ma reggel nekünk.
1: És köszönöm szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 5 évre kapott megbízást az Országos Mentőszolgálat élén Konstantinovics Miklós. Az új főigazgató valójában nem új a szervezetben, egész pályafutása az OMS-hez kötődik. Június óta pedig már megbízott vezetőként irányította a mentőszolgálatot. Most gyorsabb kiérkezést, átláthatóbb működést, korszerűbb járműparkot és új életpályamodellt ígérnek. De hogyan lehet belülről megújítani egy olyan szervezetet, amelynek működését maga az új vezetés is átalakítja? Konstantinovics Miklós, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt kívánok! Köszönöm a lehetőséget, itt legyek. A legelején meg szeretnék annyit a hallgatók részére közölni, hogy jelenleg ügyeleti ellátásban mentőszolgálatnál dolgozom. Így esetlegesen, de kis eséllyel a riasztás van, akkor lehet, hogy meg kell szakítanunk az esetet, a beszélgetést.
0: Ó, ez már így számomra is értető, hogy miért telefonon beszélgetünk, de köszönöm szépen, hogy mindezek mellett itt van akkor velünk. Ugye ön hát nem ma került az OMS-hez, nem kívülről került az OMS-hez. Ez ön szerint előny vagy hátrány?
3: Köszönöm szépen a kérdést. Igen, én 15 évvel ezelőtt kerültem a mentőszolgálathoz. Talán azt is mondanám, hogy családilag viszont vagy 80 évvel ezelőtt, hisz nagypapám a mentőszolgálatnál dolgozott orvosként, a nagymamám meg az egyik első női mentő orvos volt a mentőszolgálatnál. Tehát ilyen tekintetben családi hagyomány a szervezetnél való dolgozás. Én 15 éve vagyok itt, azt látom, hogy a szervezetnek minden lépcsőjét végignéztem és átláttam. Én mind operatívan, mind a bajtási közösségnek minden oldalát megismertem. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez előnyt jelent.
0: Ugye az egyik főigazgató jelölt azért lépett vissza, ezért tettem fel ezt a kérdést egyébként, mert ő azt mondta, hogy szerinte a szervezet megújításához kívülről érkező, a belső viszonyoktól független vezető kellene. Mi az, amit belülről jobban lehet látni ön szerint, amiért ön, hát ezek szerint más állásponton van?
3: Értem, mindenképpen szükséges szerintem az, hogy kívülről is érkezzenek szemléletek, szemléletmódváltáshoz. Lehet, hogy mindenképpen hasznos, hogyha a szervezetet kívülről tudjuk nézni. Viszont a mentőszolgálat egy nagyon egyedi egészségügyi intézmény, a legnagyobb egészségügyi intézmény Magyarországon, az egyik legnagyobb 16 ezer munkavállalóval, egy nagyon régre visszanyúló múlttal, nagyon sok begyökerezett hagyománnyal. Ezt a szervezetet úgy lehet megváltoztatni, ami valós változáshoz, hogyha ismerjük, pontosan tudjuk, hogy melyik fogaskerékhez hogyan kell hozzányúlni, hiszen egy nagyon komplex szervezetről, nagyon komplex működési struktúráról van szó. Ezért szerintem előnyös, ha ismerjük azt, hogy mihez szeretnénk hozzányúlni, mielőtt változtatunk.
0: Ha három konkrét dolgot kellene mondjuk mégis mondania, amit egy év múlva mondjuk már a betegek láthatnak, hogy változott, akkor mi ez?
3: Értem. Amit három konkrét dolgot tudunk mondani, vagy ilyen irányba indulnánk el, akkor azt kell mondjam, hogy van egy olyan stratégiánk, van egy olyan stratégiám, amit letettem mind a pályázatba, mind ismertetve ugye a miniszter úrnak és az államtitkár úrnak. Velük közösen együtt dolgozva alakítjuk ki a koncepciót. Egészen biztos, hogy az oktatást szeretnénk fejleszteni a mentőszolgálaton belül, és a mentés legelejéhez, a mentés irányításhoz is szeretnénk hozzányúlni, mi változtatást legyen. Ezek mellett szerintem alapvetően eltörpülő az attitűdváltás, amit szeretnénk elérni. Legyen a szervezeten belül egy tudatos, jó vezetői jelenlét, ami egy olyan szervezeti belső stabilitást okoz, amivel el tudunk indulni a méltányossági kultúra meghonosításán. Hogy ezek működnek, ahogy a lakosság azt fogja észrevenni, hogy struktúráltabb, jobban működő, feltehetőleg vidámabb, a kiégéstől jóval messzebb lévő bajtársunk fog érkezni hozzá.
0: Ehhez a kultúraváltáshoz vezetőcserék is társulnak?
3: Természetesen igen.
0: Ezt meg tudja mondani, hogy ez mikorra várható?
3: Ezek, igen, tehát hogy mondjam, egy szervezeti átalakításban muszáj, hogy megmaradjon az a struktúra, tehát muszáj, hogy fokozatosan egy lépésenként haladjunk. Azt mondom, hogy a következő 100 napnak, mert az első vezetésnek általában illik egy 100 napot hagyni, a következő 100 napban ezekre biztos, hogy sor fog kerülni.
0: Ugye

0: Elindult egy átvilágítás is, ez jogi, gazdasági, beszerzési és hát a járműüzemeltetési átvilágítás is. Egyrészt hol tart ez, másrészt nyilvánosak lesznek-e az erről szóló adatok, dokumentumok?
1: Igen, persze, természetesen nyilvánosságra kerülnek. Kettő darab, mondjuk így átvilágítás, vagy kettő darab, egy átvilágítás, meg egy nyomozás is folyik jelenleg a mentőszolgálatnál. Az átvilágítás kapcsán ez egy állami átvilágítás, ami most történik. Itt minden rendelkezésre álló dokumentum, ami szükséges az átvilágításhoz. Itt több 10 000 fájlról, gyakorlatilag külső adathordozókon átadható mennyiségű adatról van szó, ezt mind rendelkezésre bocsájtottuk az átvilágítói hatóságnak. Náluk pattog a labda, hogy így mondjam, tehát, hogy ők dolgoznak ezen. A másik pedig ugye a mentőautó beszerzése kapcsáni nyomozás a Nemzeti Nyomozóirodánál, ez egy folyamatban lévő nyomozás, és természetesen eredmények lesznek, amelyeket a törvényi keretek között lehet publikálni, akkor teljesen transzparens szeretnénk ezeket publikálni.
0: Ugye az ön egyik vállalás és az egyik cél, hogy a 15 perc alatt kiérjen egy mentőautó, ha riasztás van. Ugye jelenleg ez 27 perc körül van. Hol lehet ebből lefaragni? Mi kell ehhez? Jobb autók, több ember?
1: Egy picit pontosítanék ebből a tekintetből, de hát a 15 perc és a jelenlegi 24-26 vagy 27 perc, hogyha az országos vonalat nézzük, akkor ezek 90%-os értékek a P1-es kiemelt időink esetében.
0: Ezt tehát tudja, hogy a hallgatóink nem értik, hogy ez mit jelent.
1: Igen, tudom, ezért akarom mind a kettőt megmagyarázni és elmondani. Tehát azt lehet mondani, hogy picit konkretizáljuk, kezdjük a P1-essel, ami azt jelenti, hogy a legkritikusabb betegeink részére számára szeretnénk odaérni a lehető legrövidebb időn belül. Itt a célunk nem is a 15 perc, hanem minél hamarabb. Jó lenne, hamarabb is, mint 15 perc oda tudjunk érni. A 90%-os meg egy statisztikai fogalom, azt jelenti, hogy az esetek 90%-ába ezen időtartamon belül érkezünk oda. Ami ugye azt is jelentheti, hogyha mondjuk 100 esetet veszünk, hogy 89 esetben 5 perces a kiérkezésünk, a 90-ben 24 perces, az a maradék 10-ben meg mondjuk 24 perc fölött van, akkor 24 perc a 90%-os időnk. Úgy, hogy mégis az adataink nagy része az mondjuk sokkal rövidebb. Tehát ez egy nagyon-nagyon szélsőséges statisztikai érték. Ezt szeretnénk, mert ez a legbiztosabb a lakosság számára. Ezzel mérünk, ezzel magunknak nagyon magasra tettük a lécet.
0: És mikorra?
1: Ez természetes. A mikorra kérdés, azt tudom mondani, hogy most tárjuk fel az erre való vezető okokat. Nagyon felelőtlen döntés lenne egy vezető részéről, hogyha azt tudnánk mondani, hogy egy év és egy nap múlva elérjük a 15 percet. Ez egy annyira multifaktoriális történet, hogy nem minden változója csak rajtunk múlik.
0: Világos. Az országos ügyeleti rendszer szervezése is az OMS feladata lett pár éve, és ezzel szeretném folytatni, csak remélem, hogy ön is hallani fogja. Hallgassunk meg a tapasztalat egy összeállítást Fóris Mátyástól, és akkor innen folytatjuk.
2: 18.30. Ezt a számot hívhatjuk, ha egészségügyi panaszunk nem várhat a következő házi orvosi rendelésig, de a baj nem akkora, hogy mentőt kelljen hívni. A 2 éve bevezetett rendszer egyik célja, hogy a mentők és a sürgősségi ellátás terhelése csökkenjen. Erről készített most jelentést a fővárosi közgyűlésnek Rékasi Balázs orvos, a fővárosi önkormányzat egészségügyi tanácsadója.
3: Míg az egészségügy többi része nagyon intenzíven használt, azt elmondhatjuk, hogy az ügyeleteket nem használják kellőképpen a lakosok.
2: Ezt támasztja alá, hogy miközben a hagyományos házi orvosi ellátásban évente 70 millió orvosbeteg találkozás történik, addig az ügyeleti rendszerben mindössze 1 millió.
3: Ez egy jó irány, aminek kicsit diktatórikusan mereven lett bevezetve, és finomítani kell rajta.
2: Merev bevezetés alatt Rékasi Balázs azt értette, hogy az előző kormány jogszabállyal akarta akarta kötelezni a házi orvosokat, hogy ők lássák el az ügyeleteket délután 4 és este 10 között, mivel a házi orvosok túlnyomó része vállalkozó, a kormány azt tette számukra kötelezővé, hogy szerződést kössenek az új ügyeleti rendről, mondja Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi tagozatának vezetője.
4: A kollégák nagy részénél maga az ügyeletre kötelezés és a szerződési kötelezettség is elégedetlenséget váltott ki. Egyik másik bíróság is kimondta, hogy hát ez a szerződési kötelezettség, ez így nem oké. És erre az akkori kormányzat hozott még egy rendeletet, ami úgy szólt, hogy szerződés nélkül is kötelező ügyeletet teljesíteni.
2: Utóbbi rendelet már az Alkotmánybíróság előtt van. A kötelező szerződés kötésről szólót pedig idén nyáron már alkotmányellenesnek mondta a testület. Szabó Erzsébet Gyöngyi szerint maga az ügyeleti rendszer amúgy jó kezdeményezés, de ebben a formában túl nagy terhet ró az előregedett házi orvosi karra.
4: Kollégáink 40%-a nyugdíjas, és 20%-a 75 év feletti.
2: Kecéri Attila, a Magyar Orvosi Kamara titkára megalázóan alacsonynak nevezte az ügyeleti díjakat.
5: Egy tetőfedő sokkal magasabb óradíjjal dolgozik, mint jelenleg egy ügyeletes háziorvos.
2: Mennyi ez, árulja, legyen szíves?
5: Számlát ad a háziorvos, így gyakorlatilag a 9000 forintos óradíj valójában 4500 forintos nettó óradíjat jelent.
2: Nemrég publikált jelentést az állami számvevőszék a két éve működő új ügyeleti rendszerről. Az ÁSZ szerint a rendszer sikerét mutatja, hogy 100 ügyeleti betegellátásból 93 helyben le is zárult. A fő probléma viszont a 1830-as hívószám. Miközben az országos átlagos várakozás másfél perc volt, három vármegyében és Budapesten 4 és 6 perc közé emelkedett. Ez pedig az ÁSZ szerint a rendszer működését is veszélyeztetheti. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó házi orvosok egyébként egyöntetően azt mondták, az új egészségügyi kormányzattól várják a helyzet rendezését.
0: És én pedig folytatom Konstantinovics Miklóssal. Mi az, amit ebben azonnal lépni kell ön szerint?
1: Köszönöm szépen a kérdést, és köszönöm az összefoglalót is, nagyon komplexül rávilágította a rendszer problémáira. Amiben azonnal lépni kell, és ebben is indultunk, hogy legyen az egészségügyi minisztériummal együtt egy egységes koncepció, amivel a házi orvosok felé és a sürgősségi osztályok felé megnyitjuk és integráljuk az egész gondolkodásmódunkat az ügyelettel kapcsolatba. Tehát eddig mondjuk így a mentőszolgált üzemeltette, és kevesebb kisebb egészségügyi társadalmi párbeszéd jött létre az ügyeletek esetleges változtatásával, módosításával kapcsolatban. Ezen már most változtattunk az elmúlt 3 hónapban, és gyakorlatilag összegészségügyi feladatként tekintünk erre.
0: Rengeteg kérdés maradt még bennem, úgyhogy én remélem, hogy mi hamarabb majd itt a stúdióban is köszönhetjük Konstantinovics Miklóst, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. Köszönöm, hogy ma velünk volt.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 17-én, csütörtökön, Zsófia és Róbert napján. Én Benyó Rita vagyok. A vénasszonyok nyara ma is kitart még, az időjárás részleteivel és a friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Megszűnik a kötelező kamarai tagdíj.
4: Átmenetileg ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő. Következnek a részletek. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.
4: A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedű Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszont a finanszírozásukat, az állami támogatásokat, valamint az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező.
3: Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
4: A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére, valamint a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására.
3: Több mint ötszörösére nőtt a hazai háztartások fűtési célú villamos energia felhasználása, a hűtésre pedig négyszer annyit fordítottak az elmúlt 10 évben, derül ki a másfél fok portálon megjelent elemzésből.
4: A tanulmány egyik szerzője, az Energia Klub energiaprogram vezetője a Krónikának elmondta, hogy közben a teljes energiafogyasztás 16%-kal csökkent. Perger András hozzátette, tanulmányukban azt vizsgálták, hogy hogyan alakult a magyar háztartások elektromos átállása és a gázfüggés az elmúlt évtizedben.
5: Azok a folyamatok, amelyeket szeretnénk látni, tehát hogy a fosszilis felől haladunk a villamosenergia, és lehetőleg a megújuló villamosenergia felé, ez már megkezdődött, de hogy ahhoz, hogy a kívánt célhoz eljussunk, még hosszú idő és rengeteg beruházásra van szükség. Egyrészt az, amit szoktunk mondani, hogy a háztartásokat szigetelni kell, a nyilázárójukat cserélni kell, annak érdekében, hogy csökkentsük az energiafelhasználásukat, az továbbra sem kerülhető meg, hiszen akkor beszélhetnénk egy igazi strukturális váltásról, hogyha nem csak a hőtermelő berendezéseinket cserélnénk le, és az energia hordozót cserélnénk le, hanem ami igazán kívánatos lenne, hogy az energiafelhasználás abszolút értékben is csökkenjen az egyes háztartások szintjén és az összes háztartás szintjén.
3: A GKI elemzése szerint nem elég növelni a bérlakások számát Magyarországon, hanem hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani.
4: Petz Rajmund, a GKI vezető kutatója azt mondta, a kormány 2-3 milliárd eurós kerettel meghirdetett Vekerle Sándor lakásépítési programjából 10-12 ezer új lakást lehet építeni, és emellett van legalább 60-70 ezer üres lakás is Magyarországon, amelyeket lehetne hasznosítani.
6: Van a szociális bérlakás, a félig szociális vagy támogatott bérlakás, és vannak a piaci bérlakások. Az a cél, hogy minél többfajta lakhatási megoldást nyújtson az állam vagy a kormányzat a polgárainak, akkor én azt gondolom, hogy egy minél több lábon álló lakásszektort kell kialakítani. Ugye a szociális, illetve bérlakás piacnak a nagy része az nagyvárosokban valósul meg, tehát 60-70 ezeres szám körülbelül, ami teljesen üresen áll, tehát semmilyen hasznosítása nincsen.
3: Az ár és top miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai zöldség és gyümölcstermesztők. Erről a Fruit Web alelnöke beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
4: Apáti Ferenc hangsúlyozta, az intézkedés az importárunak kedvez, ugyanis a kiskereskedelmi láncoknak veszteséges a hazai áru forgalmazása. Ezért inkább az olcsó külföldi terméket veszik. Hozzátette, a tendenciának pedig az is kedvez, hogy az elmúlt időszakban erősödött a forint, így a kereskedők kedvező áron juthatnak importzöldséghez, gyümölcshöz.
7: A kiskereskedelmi láncok is nyereségből élnek, az egyes termékekről kieső pénzt meg kell keresniük más termékeken, így a nem ár- és topos termékek drágultak ugyanolyan mértékben, mint amennyivel olcsóbbá váltak az ár- és toposak, de összességében a zöldségek, gyümölcsök átlagos árszínvonala nem változott semmit. Ha kivezetik az ár- és topot, akkor gyakorlatilag ugyanez fog bekövetkezni. Az ár- és toposak ára valószínűleg valamelyest emelkedni fog, de más termékeké csökkenni, vagyis ha a fogyasztó ezután is bemegy azzal a céllal a boltba, hogy 5000 forintért zöldséget, gyümölcsöt vásárol, sem ár és toppal, sem ár és topp nélkül nem fog se több, se kevesebb zöldséget, gyümölcsöt venni, tehát szerintünk érdemben az átlagos árszínvonalra semmilyen hatással nem lesz a kivezetése.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket.
4: A héten több programmal készülnek közlekedési szervezetek. Ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon. Emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GYESEV járatain. A BKK pedig különböző szakmai konferenciákat és a lakosságnak szóló programokat tart, mondta a közmédiának Kovács Bendegúz szóvivő.
8: A hétnek a csúcspontja az autómentes hétvége lesz, 19-én és 20-án. Ez a Calvin tértől a Műegyetem rakpartig tartó gigantikus rendezvény, ahol ki lehet próbálni a fenntartató közlekedési módokat, hisz az egész rendezvény sorozatnak a célja az az, hogy megmutassuk, hogy igenis van alternatíva, lehet használni a közösségi közlekedést, lehet kerékpározni, lehet gyalogolni, és aki ezeket a közlekedési módokat választja, az nem csak a városnak tesz jót, hanem saját magának is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő.
4: Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, hogy szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lehet.
3: Újabb költséggel szembesülnek novembertől a Kínából rendelő magánszemélyek.
4: Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját. Ennek része egy még meg nem határozott összegű kezelési díj, amit minden kis csomagra felszámolnak majd. Nyáron vezetett be az EU egy árucsoportonkénti 3 eurós általányvámot, ami jelentősen visszavetette a nagy kereskedőházak forgalmát. Az új díj ettől független új költségként jelenik majd meg.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Veszprémi bravúr, szegedi vereség a kézilabda bajnokok ligájában. Megkezdi szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Idegenben aratott bravúr győzelmet a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában, miután a tavalyi ezüstérmes Füksze Berlint 6 góllal 35-29-re múlta felül. Ezzel szemben a Szeged a dán GOG otthonában szenvedett 36-34-es vereséget. Az FTC női kézilabda csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az NB1 szerdai mérkőzésén, így a Győrhöz hasonlóan három fordulót követően továbbra is 100%-os. Glasgow-ban kezdi meg európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC a skót Celtichez látogat az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. Az összecsapást 21 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Egy lerobbant autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-ás autóút csomópontja után. A 17-es kilométernél csak a belső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Szintén egy műszaki hibás autó áll a 21-es főúton Pásztó térségében. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható.
0: Időjárás.
4: A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is lehet. Este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást.
4: Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington.
3: Marad a kellemes, őszi idő, de többfelé számíthatunk esőre. Rövid hírekkel fél kilenckor Krónikával délben jelentkezünk ismét.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
10: Drasztikusan megugrott a rolleres balesetek száma. A statisztikák szerint a sérülések csaknem ötöde fejsérülés. De mi okozza a bajt?
11: Egészen kis gyerekek olyanok is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki. Pont tegnap láttam olyat, hogy három gyerek ment egy rolleren, és alig bírtak megállni a gyalogátkelőnél, mert ugye a roller az már nem úgy fékez.
10: Mit lehet és mit tilos tenni két keréken? És kell-e ismerni a kreszt a száguldó kisiskolásnak? Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 8 óra 11 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és sporttal folytatjuk. A Nemzeti Sportrádió vendége volt Molnár Attila, fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes atléta, aki Jó Andrásnak többek között az elmúlt hétvégi budapesti világdöntő tapasztalatairól is beszélt.
12: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
13: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez nem az volt.
12: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
13: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
12: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfutóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
13: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem, itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a mezőnyből. Az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy Q meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt, szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium. És majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
12: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
13: Azt, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz, és ez így jó.
12: Kötelező rituálé az van?
13: Nem, nincsen.
12: Nem foglalkozom ilyenekkel.
13: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Nem hiszek ezekbe, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanahoz a rutinhoz.
12: Teljesen érthető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
13: Szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
12: Érezted magadon a fáradtságot azért?
13: Nagyon, az nem kérdés. Nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a verseny héten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jó, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A folytatásban pedig kultúra jön, dokumentumfilm készült a Veszprémi Petőfi Színház esélyegyenlőségi programjáról, amelyet ma mutatnak be a Pesti Vigadóban. A kezdeményezés a Színház Lélektől Lélekig fesztiváljából nőtt ki, és ősztől tovább bővítik, még több programmal szeretnék segíteni a fogyatékossággal élők társadalmi részvételét és kulturális hozzáférését. Az eddigi eredményekről konferenciát is rendeztek, Felszegi Csaba összeállítása következik.
14: Már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbezárt Ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. Számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
15: Kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
14: Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiát. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
15: De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, lepettek az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
14: Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyel a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent. Egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
16: Igazából ez egy hosszú folyamat, ugye 9 éve működik a Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének Fesztiválja, amely pont ezt a missziót szolgálja, és mutatja be évről évre, és egyre szélesebb körben is, amit most egy dokumentumfilm keretében az idei fesztiválra el is készítettünk.
15: Kellerné Egrösi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
16: Tehát részben ugye a fesztiválnak ez a célja, hogy meg tudjuk mutatni és be tudjuk bizonyítani azt, hogy a kihívással élőknek is bizony ugyanannyi lehetősége és esélye kell, hogy legyen, akár egy színházi társulatba való beilleszkedésbe, vagy akár a nézők körébe való beilleszkedésbe, mint annak, akinek nincs kihívás az életében. Amit egyébként megcáfolok, ugye, mert én mindig azt mondom, hogy mindenkinek van kihívása, csak van, aki szemmel látható, van, akinek szemmel láthatatlan, de olyan ember nincs, akinek nincsenek problémái. De nyilván most itt azokra fókuszálunk, és az a lényegesebb dolog, hogy akiknek olyan kihívása van az életében, ami nehezíti a mindennapjait, hogy őket is be tudjuk fogadni, akár egy munkai közösségbe, akár, ahogy mondtam, a nézők körében. Én ezt szerettem volna, ezt a missziót, ami nálunk már elindult, és azért ez évtizedes múltra tekint most már vissza a fesztivál. fesztiváltól függetlenül is megmutatni a mostani fesztiválon, és olyan alkotó társakat kaptam ehhez, akik egy professzionális dokumentumfilmé varázsolták ezt a programot, ami működik a Veszprém Petőfi Színházban.
15: Mert egy film is készült valóban erről a programról.
16: Igen, nem is akármilyen film, egy gyönyörű, egy csodálatos dokumentumfilm, és azért gyönyörű, és azért csodálatos azon túl, hogy a film készítési technikákat nagyon professzionálisan alkalmazták a kollégák, mert a benne szereplők, akinek az életéről szól ez, az egész program, ami nálunk működik, úgy jelenítik meg a saját igaz, őszinte történetükkel, hogy szerintem nem lehet emellett elmenni. És arra gondoltam, hogy ha nálunk ez működik, és így hat, ahogy bemutattuk a fesztiválon, hogy egy program keretében, pont ennek a beszélgetésnek is egyébként Hit, erő, akarat volt a címe. Mert
15: a mostani évad címe.
16: Igen, kicsit össze is találkoztattam, nem véletlen lesz a kettő dolgod, hogy én azt szeretném, hogy minél szélesebb körben szerezzenek erről tudomást olyan intézmények, melyek szintén kicsi erőfeszítéssel, de nagyon nagy dolgokat tudnának létrehozni a kihívással élő emberek életében, és tényleg a szó legnemesebb értelmében esély egyenlőséget teremteni, és legyen ez egész Magyarországon elterjedt, hogy igenis joguk van biztonságban dolgozni, és biztonságban színházba járni minden olyan embernek, akinek kihívás van az életében.
2: Felszegi Csaba összeállítását hallották.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: És még mindig kultúrával megyünk tovább, heti menü rovatunk érkezik, vagyis kultúrajánlónk. A héten minden nap Gurubi Ágnes író, a Papagéno főszerkesztője ajánl valamit a figyelmünkben. Volt már a héten színház, film, fotó, ma mit ajánlasz, Ági? Jó reggelt!
17: Jó reggelt kívánok! Egy hétvégi programot ajánlok, a Liszt Múzeum most lesz 40 éves, és ennek ez egy ünnep számukra, és nagyon sokféle programban lehet részünk, lesznek gyerekfoglalkozások, tárlatvezetés, pódiumbeszélgetések, és végén Klukron Editnek és Ránki Dezsőnek lesz egy koncertje, Liszt saját négykezes átdolgozása, úgyhogy elég izgalmasan hangzik, meg én utoljára, hát nagyon-nagyon régen voltam a Liszt Múzeumban, de arra pontosan emlékszem, szerintem ilyen középiskolás lehettem, hogy ez nem egy, az az érdekesség, hogy ez nem egy múzeum, amit berendeztek, hanem igazából ez Lisztnek a lakása volt az utolsó 5 évében, ez a régi zeneakadémia épülete, ugye, ami ott van az Andrássy, Vörösmarty utca sarkon, és hát ez egy szolgálati lakás, de hogy azért ne úgy képzeljük el, mint ahogy most a lelki szemeink előtt van egy szolgálati lakás, hanem gyönyörű volt 4 hangszere, ezek közül az egyik egy üvegzongora, a szalon, és ő ott tanított, nem csak ott élt, hanem jöttek hozzá tanítványok, úgyhogy igazából testközelből nézhetjük meg, hogy milyen volt ennek a nagy zeneszerzőnek az élete.
2: Ez azt is jelentheti, hogy ez családoknak, sőt gyerekeknek is egy jó program lehet a hétvégére, talán közelebb is kerülnek a klasszikus zenéhez ezáltal.
17: Igen, mindenképpen, tehát hogy azért, hogy minden korosztály számára kitaláltak valamit, és a gyerekeknek szerintem még az is izgalmas lehet, hogy van például egy olyan emléktárgy, ami Lisztnek a hajából font virágcsokor, és mondjuk ez abban az időben, a 19. században ez nem volt ritka, hogy ha is fürtöket így, nem tudom, így felhasználták, vagy elrakták, és akkor ezzel is jelezték azt, hogy ilyen, nem tudom, nagy kultusza volt már akkoriban mondjuk Lisztnek, és szóval ez a gyerekeknek, de mondjuk szerintem még felnőttként is érdekes ez, hogy milyen ilyen emlékeket őrzünk, vagy szeretnénk így valahogy kapcsolódni egy-egy híres emberhez.
2: Neked milyen viszonyod van Liszt zenéjéhez? Ugye szerintem nagyon sokan, és most csak a gyerekeket, most, hogy beszéltünk róla, eszembe jutott, hogy az az érdekesség állt elő, hogy sok gyerek, magyar gyerek is először Liszt zenéjével, lehet, hogy a Tom és Jerry-ben találkozik, és aztán mesén keresztül elmehet vele a klasszikus zene sokáig. Neked milyen viszonyod van Liszttel?
17: Hát én először szerintem ezt a Ugye esküvőkön is sokszor lehet hallani a szerelmi álmokból részletet, tehát hogy én szerintem nekem ez volt az első találkozásom. Aztán később én nagyon szerettem a Bakelit lemezeket, és például Bernsteint, meg Vivaldit, tehát hogy rendszeresen jártam zeneboltokba, és akkor onnan szereztem be. És akkor a Magyar Rapszódiára emlékszem, hogy ezt nagyon-nagyon sokat hallgattam. Meg hogy láttam egy filmet, ez is ilyen, olyan érdekes, hogy nekem azért Liszt ilyen ez a középiskolai időszak, tehát hogy felnőttként is jóval kevesebbet hallgatom azért őt, hogy láttam egy filmet az életéről, és akkor szóval mindig az van, hogy találkozunk mondjuk egy könyvvel, vagy egy zenével, és akkor valami megragad benne, és elkezdek utána menni, és akkor így beleásom magam. És ez a film indított el igazából abba, hogy meghallgassam a zenéjét.
2: Lisztnek ugye az egész élete is nagyon izgalmas, meg hát az egész fizimiskája, meg ugye az egész család, ami hozzá kapcsolódik. Mennyire mélyültél te el Liszt Ferenc életében?
17: Hát azért azt nem mondom, hogy mélyültem az életében. Inkább a zene az, ami nekem nagyon fontos szerepe. Tehát fontos szerepe van az életemben a zenének. Egyébként írás közben is nagyon gyakran hallgatok zenét. Például az első regényem írása közben, akkor a Bach-Goldberg variációt hallgattam nagyon sokat, de kortásból is például a Ludovico-nak a zenéjét nagyon szeretem. Hogy a zene meg szerintem az írás az így ad egyfajta ilyen ritmust, vagy lendületet, vagy hangulatot, nagyon inspiráló tud lenni. Szóval, hogy nem kifejezetten Liszttel kapcsolatos az én, nem tudom, zenerajongásom, viszont ezt a programot nagyon jónak tartom, nem csak azért, mert tényleg, ahogy az elején mondtam, hogy ez egy ünnep, hanem közelebb hozza a fiatalokat is szerintem a komoly zenéhez. Tehát, hogy nagyon próbálkozik a komoly zene megszólítani a fiatalokat, hogy ne az legyen, hogy kihal egy generáció, akik ugye komoly zenei koncertre mennek. És például szerintem ez egy tök jó apropó most.
2: Igen, és akkor én hozzáteszem, hogy a Budapesti Fesztivál zenekarnak fantasztikus kakaó koncertjei vannak, ahol remekül megismerhetik a gyerekek akár a hangszereket, akár a karmesterek munkáit, vagy hát ugye a Művészetek Palotájában is minden vasárnap van a Cifra Palota, ahol szintén. Még egy dolog jutott eszembe, hogy itt mondtad Liszt Ferenc lakását, hogy van még egy ilyen, és bocsánat, ha elkalandozom, de van még egy ilyen budapesti lakás, Ady Endre lakása, nem tudom, hogy ott jártál-e valaha, vagy mikor jártál?
17: Nem jártam, de miközben nézegettem a programot, pont ez jutott eszembe, most nagyon furán fog hangzani, így a Liszt hajából, fontvirágcsokorról, hogy az Ady Endrének voltak ilyen nagyon furcsa kis szokásai, hogy például amikor levágta a körmét, akkor ezt mindig elrakta, vagy ugyanígy a haját is, tehát hogy... Ezek ilyen kis nüanszok, de hogy pont ez az szerintem, hogy egy fiatal, hogyha ezt megjegyzi, akkor valahogy ez egy ilyen markáns emlék lehet, hogy fú, hát volt ez a furcsa szerző, az a zeneszerző, meg az a költő, és akkor így tud valahogy, nem tudom, kapcsolódni ehhez.
2: Abszolút. Nagyon szépen köszönöm Gurubi Ágnes írónak, a Papagéno főszerkesztőjének, hogy ma is ilyen izgalmas programmal érkezett, önök pedig akkor menjenek a Liszt Múzeumba a hétvégén.
1: Közlekedés.
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák ma 9 és délután 3 óra között, a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a Nagykörösi úton kifelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után, torlódásra kell készülni. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Lezárták Csepelen a félútpályát a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon változva haladhat. Farkas Renáta, BKK Info.
4: eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Ellenséges lépésnek tekinti az amerikai elnök az EU és Kanada közeledését. Marad a kora őszi idő, elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Szlotta Judit. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. A társultagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Donald Trump újságíróknak elmondta, ellenséges lépésnek tekinti az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne. Kijevet és Odesszát orosz rakéta támadás érte, többen megsebesültek, lakóépületek, irodaházak és raktárak rongálódtak meg. Közben a Jaroszlavli régió elleni éjszakai ukrán dróntámadás tüzet okozott egy olajfinomítóban. Helyi jelentés szerint a régió felett 65 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg. Nem sérült meg senki. A lezuhant roncsok lakóépületekben és gépkocsikban okoztak kárt. A tenger és a montenegrói kotor történelmi és biológiai kapcsolatát bemutató tárlat nyílik a világörökségi városban. A Szent Pál templomban helyet kapó kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek a középkori kikötőváros aranykorával, valamint a távolsági kereskedelemmel behurcolt járványok, például a pestis történetével. A tárlathoz kapcsolódó képzőművészeti szekción a város legismertebb épületeit, templomokat és erődöket is bemutatnak. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani, keleten több napsütés várható, a Tiszán túl kivételével megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat, este 14-20 fok valószínű. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
19: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 32 perc van. 20 éve, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc balatonöszödi beszéde. A zárt szocialista frakcióülésen hónapokkal korábban elmondott beszéd részleteit a Kossuth Rádió ismertette elsőként. A következő órákban tüntetések kezdődtek, másnap megostromolták a Magyar Televízió székházát, és olyan politikai válság indult el, amelynek hatásáról 20 évvel később is vita van. Összed után 4 évvel az MSZP súlyos választási vereséget szenvedett, 20 évvel később pedig már egyetlen hagyományos baloldali párt sincs a parlamentben. Húzható a egyenes vonal a két pont között, és mit lát másként ma az akkori szocialista vezetés egyik meghatározó szereplője, Lendvai Ildikó volt a vendégem.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
19: Ön emlékszik-e?
16: Hogy,
19: hogy aznap mit csinált épp, amikor nem, tudom, hogy a rádióban hallotta-e például.
16: Az az érdekes, hogy nem. Kicsit komikusan váltam a hülye szerepét alakítóvá akaratlanul.
20: Az már ugye az önkormányzati kampány ideje volt szeptemberben. Én autóbusztam éppen, már nem tudom, hogy Veszprém vagy a Balaton felvidék más települése felé fórumot tartani. Hát ez ilyenkor napi kettő, napi három volt. A frakció autójával mentem, gépkocsi vezető vezetett, éppen azért ezt használtam, mert nem volt időm készülni máshol az alkalomra, mint ott az autóban. Ebből kifolyólag nem volt bekapcsolva a rádió, ami máskor szól.
19: És még nem volt közösségi média is.
20: Hát igen, erről van szó, hogy én ott békésen jegyzetelgettem a gyönyörűnek szánt szövegemet a szép jövőről. Amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy fél percenként elkezd csengeni a telefonom. Láttam, hogy újságírók sora, és nem, fogalmam nem volt, hogy mi történt. Azt hiszem, hogy talán épp a rádió telefonját vettem fel, de az is lehet, hogy az MT-s kolléganőjét, na valamilyen módon rangsoroltam, hogy most a 8 közül, akit vissza kell hívnom, kit vegyek fel. Aki, ahogy az előbb mondtam, vagy hülyének, vagy hazugnak nézhetett, tudnélik, elkezdte mondani, föl sem tételezve, hogy én nem hallottam, mi hangzott el a rádióban, hogy hát mit szólok ahhoz, hogy a miniszterelnöknek milyen beszéde hangzott el a frakcióülésen. Mire én nem tudom, hogy miről van szó, melyik frakcióülésen, kérdeztem döbbenten. Na most a tájékozatlanság mögött persze volt valami, ami fontos, mert hát ilyen van, hogy az ember nem lóg éppen a híreken, hogy összöd után annyi drámai frakcióülésen vitattuk meg öntépő vagy egymást tépő módon a helyzetet, hogy nekem összöd nem tűnt egy kiemelkedő pillanatnak, a sorozat tűnt annak, tehát valóban nem ugrott be, hogy miről van szó.
19: Ugye, ahogy közbevágva itt említettem, még a közösségi média előtt voltunk.
20: Így van.
19: Nagyon más lenne ma ennek a beszédnek a kiszivárgása, már csak azért is, mert azonnal megkérdőjeleznék a hitelességét, hogy nem éjjel
20: készült. Hogy ez nem a mesterséges entére, hogy igen.
19: Önökben fel sem merülhetett ennek a beszédnek a letagadása, de akkor úgy tűnt, mintha nem csak, hogy nem akarnák letagadni, hanem azt is gondolnák, hogy vagy hasznot hoz, vagy igazságbeszéd.
20: Igen.
19: Fel sem merült, hogy ez kárt okozhat?
20: Akkor, amikor elhangzott, tehát hónapokkal a nyilvánosságra kerülés előtt májusban, akkor nem merült föl, inkább az merült fel ott a helyszínen, hogy hát azért ez nekünk is új, ami elhangzik. Minden kampányban, ezt őszintén szóval minden párt tudja, vagy bevallja, vagy nem, van valami költségvetési túllépés, valamit ígérnek, valamit költenek, erre mi is számítottunk, és úgy satszoltuk, hogy ez egy olyan 200 milliárdos összeg. Tudom, hogy most a hallgató a szívéhez kap, hogy ezt miért ilyen bagatell összeg hangsúlyával mondom, de ez tényleg behozható egy költségvetéssel. Az összödi frakcióülés úgy kezdődött, mint minden frakcióülés, hogy leül a frakcióvezetés, kormánytagok, szereplők, és hát úgy összerakják a napot, ez normálisan egy technikai feladat. Ott azonban a frakcióvezetés számára is ennyiben váratlanul elhangzott, hogy baj van, mert az a hiány az 800 ezer milliárd.
19: Mert még 800 kötőjel ezer.
20: Igen, ja nem, hát azért igen. Sokat produkáltunk, de ennyit nem. Ma egy fideszes megbeszélésen, ez is bagatellnek tűnne, hiszen többen lépték túl, de hát más ért akkor a forint, és mások voltak az akkori szokások. A frakcióülésen magán, aztán persze a miniszterelnök előadta a számot talán nem a nyitóbeszédében, hanem egy heves vitát, amely a megszorítások szükségesek, vagy nem című kérdésre, reformok szükségesek, vagy nem című kérdésre reagált. A heves vita után vita záróként hangzott el az összödi beszéd. Azt kell mondanom utólag, hogy egy kicsit teatrálisan, nem azért, mintha nem lenne nagy dolog és egy rossz kormányzás jele, hogy ekkora lukat hagytunk, szerintem a kormány számára is váratlanul a költségvetésen, hanem azért, mert ma utólag azt mondom, hogy egy valóban önkritikus beszéd arról szólt volna, hogy elszúrtuk a kormányzást, össze-vissza kuszán költögettünk, ígérgettünk számunkra is meglepetéshez. Ehelyett a miniszterelnök nagyon megértem, egy másik pozíciót választott, ezt az öntépő hazudtunk.
5: Ennek a hatása viszont nem csak Gyurcsány Ferencre hatott, hanem igazából mából látjuk, hogy nem csak az ő karrierjére, hanem az egész magyar baloldalra, nem is csak az MSZP-re. Ha nincs ez a beszéd, akkor ön szerint ugyanilyen állapotban van ma a magyar baloldal, nevezetesen, hogy parlamenti képviselete sincs?
20: Ezt nem gondolnám, hogy ezzel függ össze. Azt gondolnám, hogy a 2010-es hatalmas veresége és majdnem knokautolása a baloldalnak ezzel függ össze. Pontosabban már az előtte, tehát a kiszivárgás előtti megszorításoknál megzuhantunk, de a kiszivárgás egy morális bélyeget ütött ránk. Onnantól kezdve már a gazdasági világválságra is azt lehetett mondani, hogy ez azért van, mert ezek hazudtak. Hogy a 2026-os helyzete a baloldalnak ezzel függene össze, ez csak nagyon kis százalékban ismerném el. Nem volt kötelező nekünk ellenzéki pozíció, mondom most az egész ellenzékre, annyi mindent rontani, annyire széttöredezni. Ez tehát nem ostom, hogyha ösöd nincs, akkor most hú de jól állunk. 2010-ben jobb lett volna.
5: Világos. A kormányváltás után, mármint a mostani kormányváltás után megszokhattuk, hogy sorra oldanak fel titkosságokat, kerülnek elő dokumentumok. Számít-e arra, hogy lehet még olyan irat, olyan információ, ami akár önnek is, de a közvéleménynek mindenképp meglepetést okoz?
20: Őszintén szólva nem. Nyilván előkerülhetnek dokumentumok, de hogy ez alapvetően más megvilágításba tenné akár a mi előtte elkövetett kormányzati hibáinkat, akár azt, ami összödön elhangzott, azt nem hiszem. Olyanok előkerülhetnek, amik kis részmozaikokkal kitöltik a képet. Előkerülhet olyan, hogy ki mit gondolt a vezető testületekben. Én nagyon drámai meglepetésre nem számítok, de nyilván érdekelne minden, ami új.
5: Hát mindenkit az érdekel még a mai napig, hogy ki adhatta ki ezt a beszédet. Ön tudja?
20: Nem, de van egy teóriám, és az nem a kiadás teóriája. Nem akarom az időt húzni, de annyit muszáj mondanom, hogy ilyenkor a titkos szolgálatok nyomoznak, mert ez egy kormány objektum volt, a miniszterelnök beszédével történt, ami történt, és két variációban hoztak végeredményt. A végeredményben mindenhol hiányzott a kiszivárogtató, az egyik variáció azt mondta, hogy a párthoz került példány jutott nyilvánosságra, a másik meg azt, hogy a kormánynál lévő példány. Ez volt az utolsó, az utóbbi. Én magam azt hiszem, hogy itt nem egy áruló kiszivárogtatása történt, hanem ahogy utalt rá, mivel ez egy jó tartalmakat, vagy fontos tartalmakat is magába foglaló beszéd volt a...
5: Az önök értékelése szerint?
20: Hát legalábbis, hát nem nevezném azért igazságbeszédnek, de a reformokról hangzottak-e fontos dolgok. Szerintem lejátszották egy-két ismerős baráti körben, nagy volt az érdeklődés, és onnan mehetett ki valami.
5: Utolsó fél perc, öntől sokszor megkérdezték, de mindig egy kicsit más a válasz. Mit mondanám arra a kérdésre, hogy kell még valamit mondanom, Ildikó?
20: Hát ma azt mondanám, hogy kellett volna valamit mondanom, azt, hogy oké, illetve nem oké, de tessék holnap bemenni a Kossuth Rádióba vagy a tévébe, és ezt elmondani nyilvánosság előtt. A valódi bűnünknek ezt tartom a legnagyobbnak, hogy ezt úgy gondoltuk, hogy titokba lehet és kell kezelni, és azt gondolom, hogy ez is a legnagyobb tanúság minden politikus számára.
5: Kerestük egyébként Gyurcsány Ferencet, és beszéltünk is Gyurcsány Ferenccel, aki azt mondta, hogy még az évforduló kedvéért sem változtat azon szokásán, hogy politikai ügyekről már nem beszél. És még egy fontos hír az évforduló kapcsán, a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit nyilvánosságra hozta a kormány, mármint a magyar kormány. Az iratok a kormányülés után 50 évre titkosítva voltak, majd ezt 3 évenként felülvizsgálták, és a titkosítást meghosszabbították. Ezeket a jegyzőkönyveket hozta most nyilvánosságra a kormány.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
19: Nagy átalakulás közepén van a magyar felsőoktatás, megszűnik az egyetemek egy részét fenntartó alapítványi rendszer, visszatérhet az Erasmus az eddig kizárt intézményekbe, közben rendezni kell az állami és a volt alapítványi egyetemek között kialakult jelentős bér és finanszírozási különbségeket, és közben készül egy új felsőoktatási stratégia, hogy mindenből mit érzékelnek majd a hallgatók és az oktatók, arról Kacz Sándort, a felsőoktatásért felelős államtitkárt kérdeztem.
0: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
19: Igazából mit fogunk látni 2027. szeptember 1-ére?
6: Óriási feladat, különösen mert nagyon rövidek a határidőink, hogy az első lépés az volt, hogy az EU-s források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tennünk. Egyrészt újra kellett választanunk a kuratóriumokat, ezt egy nyílt pályázat keretében meg is tettük, és augusztus 31-ig ez a folyamat ez lezárult. Másrészt pedig az egyetemek szervezet és működési szabályzatait is át kell alakítanunk, úgyhogy megfeleljen a felsőoktatási törvényben az állami intézményekre vonatkozó szabályozásnak. Ez mind a kettő feltétel volt ahhoz, hogy az EU-s források visszajöjjenek.
19: Van-e olyan, amit a KEKVA rendszerből megtartanak? Finanszírozásban vagy bármiben?
6: Talán a legnagyobb érdeme a KEKVA rendszernek, ha szabad egyáltalán ilyet mondani, az a rugalmas finanszírozása volt az egyetemeknek, az, hogy nem költségvetési szervként működtek, hanem hosszabb, jelen esetben 6 éves finanszszerződéseik voltak. Ezt szerintem valamilyen formában érdemes megtartani, ez látszik, hogy az egyetemek erre nyitottak és ezt szeretnék. Ezt az alapítványi struktúrát, ami mögöttem van, ezt semmiképpen nem szeretném megtartani, tehát ez a vagyonkezelői funkció, ez szerintem teljesen fölösleges volt.
19: Most ugye át is világítják mindezt. Mit keresnek?
6: Egyrészt szeretnénk látni, mi történt az alapítványokban, mekkora vagyonok vannak ott, milyen gazdálkodás folyt, hogyan gazdálkodtak azzal a tulajdonképpen állami vagyonnal, ami oda került az évek során. Másrészt nyilván szeretnénk látni az egyetemeknek a működését is, de azért fontos a kettőt elválasztani egymástól. Tehát

0: tősrendszer, és aztán, amikor majd áttérünk egy új működési modellre, akkor természetesen már nem lehet semmilyen különbség az egyetemek között, de remélem, hogy finanszírozásban ezt már az év első felében is tudjuk kompenzálni.
1: Nyilván megvan az az aggodalom, hogy a szintrehozás az nem csak az államiak emelésével, hanem az alapítványiak költségvetésének a csökkentésével is jár. Jogos-e ez az aggodalom?
0: Az aggodalom az mindig jogos, de én azért nagyon szeretném, hogy ne vonjunk ki forrást a felsőoktatásból. Most zajlanak, hogy most kezdődnek a költségvetési tárgyalások, nyilván nem tudok még részleteket mondani, de természetesen az lenne a cél, hogy az államintézményeket hozzuk inkább közelebb a kerekpás intézményeknek a szintjéhez.
1: Ugye az ELTE tanárai és szakszervezeti vezetőjük Magyar Péternek személyesen is átnyújtotta azt a dokumentumot, amiben benne van, hogy mennyivel keresnek ők többet. Egyébként nem csak az alapítványi felsőoktatókhoz képest, hanem akár egyébként a közoktatásban résztvevő tanárokhoz képest is. Tudják-e rendezni még az idei évben az ELTE tanárainak a bérét, illetve mire számíthatnak szeptembertől, vagy januártól?
0: Ez egy teljesen jogos követelés az állami egyetemek munkatársai oktatói részéről. Azt tudom mondani, hogy még nem ért véget a 2026-os év, tehát én nagyon remélem, hogy még valamennyi forrást tudunk majd átcsoportosni az állami intézményekhez. A jövő évi költségvetés, meg mint mondtam, már feltétlenül úgy kell, hogy elkészülni, nem lehet lényeges különbség a két szektor között, tehát akkor nagyon remélem, hogy ez rendeződni tud.
1: De akkor arra kaphatnak ígéretet, hogy az ELTE-s tanárok nem lesznek hátrányosabb helyzetben az összes többi egyetem tanárainál.
0: Természetesen ez a cél, igen.
1: Ugye itt az egyetemek között van egy speciális egyetem, ez az MCC, a Matthäus Corvinus Kollégium Alapítvány. Ugye ez is megszűnt, a Nemzeti Tehetségközpont vette át a feladatait, és nyilván itt most leginkább a diákok azok, akik hát érdeklődéssel várják, hogy velük mi lesz, hogy kaphatnak diplomát, megye minden ugyanúgy. Mi lesz a diákokkal, akik jelen pillanatban MCC-s diákok?
0: Ez még kidolgozás alatt, hogy pontosan mi fog történni, azért ez főleg közoktatás, tehát az MCT az elsősorban közoktatásban nyújtott tehetséggondozási programokat. Valamilyen formában szeretnénk a jövőben is ilyen jellegű programokat nyújtani tehetséges fiataloknak. A felsőoktatást egy picit kevésbé érintette, bár források szempontjából igen, de jóval kevesebb hallgató volt a felsőoktatásban. Nyilván az elhelyezésüket az biztos tanulunk kell, ahol kollégiumot kaptak, és hogy milyen programok lesznek a jövőben, ez még kidolgozás alatt van.
1: Hallhattuk itt a felvezető összeállításban, hogy bár az Unió megnyitotta a lehetőséget az Erasmusos diákok előtt újra, a magyar diákok előtt is, azért itt sok adminisztratív feltétel is van, illetve hát nem biztos, hogy annyira egyszerű ez. Mit látnak önök, mennyi diák tud becsatlakozni az Erasmus programba, és ugyanúgy számíthat mondjuk egy pécsi diák arra, hogy bejut, mint ahogy egy budapesti diák?
0: Igen, hát azt kell látni, hogy azért ez egy nagyon hosszú és komplikált jogi procedúra. Ugyan azonnal megkezdte a kormány az idevezető lépéseket, de ahogy jeleztem, először rendbe kellett tenni a kuratóriumokat, rendbe kellett tenni az egyetemek szabályzatait, és utána még az EU tanácsának vissza kell vonni a korábbi határozatát, de a lehető leggyorsabban haladunk, valamikor az ősz elejére, remetleg október elejére minden akadály elhárul. Nyilván akkor már megy a fél év, tehát valószínűleg kevés olyan hallgató, de lesznek azért olyan hallgatók, akik az őszi fél évben ki tudnak menni. Az őszi fél év második fél év, mert rövid mobilitásra még többen el tudnak majd jutni, és teljesen majd a tavaszi fél évtől fog ez fölfutni. Én nagyon remélem, hogy nem lesz semmilyen különbség intézmények között, de egyébként az intézményeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmus-t a saját hallgatóik között.
1: A magyar felsőoktatás Orbán kormány alatti átalakításának két nagyon szimbolikus ügye volt, az egyik az SFE, a színművészeti, a másik viszont a LexCEU és a CEU esete. Tervezik-e a LexCEU felülvizsgálatát, vagy akár eltörlését, a kettős diplomákat kiadó külföldi magyar egyetemek helyzetét rendezik-e?
0: Ez részben egyébként már meg is történt, és tárgyalásban állunk a CEU-val, tehát én remélem, hogy ez rövid időn belül rendeződni fog ez a kérdés.
1: A tárgyalás még azt is jelenti, hogy újra lesz teljes diplomát és képzést nyújtó CEU Budapesten?
0: Ez az egyetemen is múlik természetesen, de ezt én most egy oldalon nem tudom megerősíteni, de remélem, hogy erre fogunk jutni a jövőben. Igen.
1: De önök részéről nyitottság van,
0: igen,
1: erre. Kacz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkárt hallották. 2027-től az Egyesült Királyság visszatér az Erasmus Plus programba. Ez azt jelenti, hogy az európai, köztük a magyar hallgatók és oktatók ismét pályázhatnak brit egyetemekre. Bogdan Zdrojewski, lengyel néppárti európai parlamenti képviselőt a program részleteiről Márta Renátó kérdezte.
2: The United Kingdom is set to rejoin the...
3: Az Egyesült Királyság a tervek szerint 2027-ben több évvel a Brexit után újra csak...

0: csatlakozik az Erasmus Plus programhoz. Mennyire jelentős ez a döntés az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatában?
1: Mindenek előtt nagyon örülök ennek a döntésnek. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a Brexit hiba volt. Ma már a többség ugyanígy látja, de természetesen a politikusoknak nehéz beismerniük mindezt. Éppen ezért fokozatosan lépésről lépésre történik a visszatérés. És ezért is örülök nagyon annak, hogy az egyik első visszatérő lépés ebben az Erasmus Plus programon keresztül történik. Ez tulajdonképpen egy ágazati, úgy is mondhatnánk, részleges visszatérés. Ennek a döntésnek két alapvető jelentősége van. Az első természetesen az, hogy lehetővé teszi az Európai Unióból érkező hallgatók számára, hogy ismét az Egyesült Királyságba mehessenek. A második fontos szempont természetesen a költségvetés. Nagy-Britannia ugyanis bejelentette, hogy fizetni fog az Erasmus Plus programban való részvételért, ami várhatóan körülbelül 500 millió eurót jelent.
0: Ön szerint az Egyesült Királyság visszatérése elsősorban oktatási döntés, vagy egyben politikai jelzés is, arra, hogy London szorosabb kapcsolatokat kíván kiépíteni az Európai Unióval?
1: A Brexit sok mindent ígért, mintha valamiféle csodát hozna, de nem történt csoda. Remélem, hogy ez tanulság is egyben, és a brit emberek most jobban látják majd, és a jövőben jobban fogják elemezni, hogy milyen következményekkel járt a Brexit. Annak is örülök, hogy a Brexit ellenére sem szakítottuk meg a jó kapcsolatokat különböző területeken. Folytattuk az együttműködést több ágazatban, például katonai és gazdasági területen, és természetesen az oktatásban is. De persze kár, hogy időt és pénzt veszítettünk.
0: Ön jelenleg az Erasmus Plus program 2028 és 2034 közötti időszakáért felel. Melyek a legfontosabb változások, amelyeket a program következő generációja hoz?
1: Az első természetesen a teljes költségvetés kérdése. A költségvetést több mint 26, csak nem 27 milliárd euróról 47,4 milliárd euróra emeltük, mert ez a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozó költségvetési javaslat. Tehát 26-ról 47 milliárd euróra szeretnénk növelni az Erasmus Plus program költségvetését. A második kérdés a rugalmasság. Nagyobb rugalmasságot szeretnénk a programok egésze tekintetében, és természetesen az Erasmus Plus esetében is. A harmadik nagy kérdés a vitánkban természetesen az egyes ágazatok közötti belső forrás megosztás. Az Erasmus Plus program ugyanis nem csupán oktatási és képzési program, hanem az önkéntességet és a sportot is magába foglalja. Ez egyben politikai kérdés is. Mely ágazatok kapjanak több pénzt?
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: Az árréstop miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai zöldség és gyümölcstermelők, erre figyelmeztet a Fruitweb. Mindeközben az idei asszály és hőség már így is komoly károkat okoz a termelésben. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét kérdeztem.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: Önök azt mondják, hogy az árréstop, idézem, az utolsó szögek egyike az ágazat koporsójában. Miért?
4: Teljesen határozottan így gondoljuk, így gondoltuk már az árréstop tavaly decemberi bevezetésekor is, és közel egy év tapasztalat után ugyanez a véleményünk. Több ok miatt hat nagyon károsan az árréstop, ebből az egyik az ön által is említett import, illetve hogy az importot hozza előnybe. Eleve egy olyan környezet alakult ki, ahol van egy importkényszer, mert a fagykárok és aszálykárok miatt kieső hazai árualapot valahonnan pótolni kell, erre nyilván egyetlen opció az import. Másrészt a forint-euró árfolyam április óta bekövetkező 10-15%-os erősödése ugyanilyen mértékben teszi olcsóbbá az importot, ez már önmagában is elegendő versenyelőny az importárunak, és erre még szó szerint az utolsó szögek egyike a koporsóba az árréstop. Hogy az árréstop miért részletesíti előnybe az importot, az egy közvetettebb vagy nehezebben megmagyarázható mechanizmus, de a kiskereskedelmi láncok viselkedésén egyértelműen azt érezzük, hogy ha már az árréstopos termékek számukra nettó veszteséges termékek, hiszen a 10% ár és semmilyen nyereség képzésére nem ad fedezetet, akkor úgy viselkednek, hogy legalább legyen olcsó és olcsó árut a külföldi versenytársaknál, akik 10-20-szor annyi zöldséget, gyümölcsöt termelnek, mint mi, sokkal könnyebb találni, mint hazai termelésből, és ezért egyértelműen azt érezzük, hogy elfordultak az elmúlt egy évben az import felé. Almánál abszolút jól, több 10%-okban mérhető a piaci térvesztésünk, vagyis közvetetten, de az árstopp a kiskereskedelmi láncok reakcióján keresztül egyértelműen az import árut hozza előnybe a hazai áruval szemben.
3: Hogyha holnap megszűnne az árstopp, akkor önök szerint mi történne? Azonnal megdrágulnának ezek a termékek, vagy valami mással kompenzálódna ez?
4: Távolabbról indítom a választ, de nagyon gyorsan eljutok a konkrét válaszig is. Az az alapvetésünk, hogy az árstopp semmilyen hatással nem volt az inflációra, az átlagos fogyasztói árszínvonalra, hogyha kivezetik, akkor sem lesz. Ami történt az árstopp bevezetése után, az az volt, hogy az árstoppos termékek automatikusan olcsóbbak lettek, például a zöld paprika, paradicsom. Más nem árstoppos termékek viszont ugyanilyen arányban drágultak, hiszen a kiskereskedelmi láncok is nyereség élnek. Az egyes termékekről kieső pénzt meg kell keresniük más termékeken, így a nem árstoppos termékek drágultak ugyanolyan mértékben, mint amennyivel olcsóbbá váltak az árstopposak, de összességében a zöldségek, gyümölcsök átlagos árszínvonala nem változott semmit. Ha kivezetik az árstoppot, akkor gyakorlatilag ugyanez fog bekövetkezni. Az árstopposak ára valószínűleg valamelyest emelkedni fog, de más termékeké csökkenni. Vagyis ha a fogyasztó ezután is bemegy azzal a céllal a boltba, hogy 5000 forintért zöldséget, gyümölcsöt vásárol, sem árstoppal, sem árstopp nélkül nem fog se több, se kevesebb zöldséget, gyümölcsöt venni. Tehát szerintünk érdemben az átlagos árszínvonalra semmilyen hatással nem lesz a kivezetése.
3: Apáti Ferencet hallották, és szeptember 17-én csütörtökön ez volt a Felkelő. Technikai munkatársaink voltak Dancsó Mária, Seres Bea, Bényi Csaba, az ügyeletes riporter Zilai Zsuzsanna, a gyártás vezető Pilinger Marian, a szerkesztő Király István Dániel volt. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A végtagokban a zsibbadóérzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Mit gondolnak, mi kell a hosszú, egészséges élethez? Létre lehet-e hozni tudatosan kék zónákat idehaza? Erről is beszélgetünk hamarosan, mindenek előtt azonban most hírek következnek.
4: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Már az őszi félében újraindul az Erasmus program. Marad a kora őszi idő, elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 000 forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 000 forintos óradíjjal dolgoztak. Nem érdeke a magyar felsőoktatásnak az egyetemek alapítványi működtetése. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor hangsúlyozta, az EU-s pénzek hazahozatalának is feltétele volt az úgynevezett kekvált megszüntetése. Pénzügyi tevékenységüket pedig átvilágítja a kormány. Hozzátette, újraindul az Erasmus program. Az első hallgatók akár már októberben megkezdhetik tanulmányaikat a külföldi egyetemeken. Az árréstop mellett az időjárás miatti termésveszteség is az importnak kedvez a gyümölcsök és a zöldségek esetében, mondta a Fruitweb alelnöke szintén a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc hozzátette, hogy az árréstop semmilyen hatással nem volt az inflációra, ez is indokolja a kivezetését. Az alelnök beszélt arról is, hogy a magyar fogyasztók árérzékenyek, az olcsó árut keresik, és nem a minőséget. Így a jövedelmek emelése és vásárlók tudatosságra nevelése segítené elő azt, hogy a magyar árut válasszák. A pénzügyőrök 5 kutyakölyköt találtak a rakomány alá rejtve egy moldovai furgonban. A járművet Komárom-Esztergom megyében, a Szlovákiát és Magyarországot összekötő Monostori hídon ellenőrizték. A sofőr 5 útlevelet adott át a járőröknek, de azokban sem a mikrochip számok, sem a tulajdonosra, sem a kezelő állatorvosra vonatkozó adatok nem szerepeltek. A férfi azt állítja, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja. A helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy az állatok nem voltak beoltva veszettség ellen, továbbá túl fiatalok a hosszú úthoz, ezért megtiltotta a szállításukat. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani, keleten több napsütés várható, a Tiszán túl kivételével megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Este 14-20 fok valószínű. 10 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
5: Műsorajánló. A hely.
6: Elgázolt, áramütött vagy mérgezett vadon élő védett állatok gyógyulnak a Sóstói Vadvédelmi Központban. Van, amelyiknek a töréseit kell gondozni, és van olyan árván maradt példány, amelyet vadászni tanítanak. De a cél minden esetben azonos. Visszajuttatni az állatot a szabadba. És jó hír, hogy vannak sikertörténetek.
5: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 9 óra után 6 perccel a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. SMS számunk, melyre ma délelőtt is várjuk hozzászólásaikat, 0630 9666. És már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Hogyan válhatnak láthatóvá a látássérültek a hétköznapokban?
9: Próbálunk minél eredetibb vagy valósághűbb képeket szerezni arról a bizonyos helyről, területről, tájról, ami alapján meg tudjuk majd a 3D fájlt szerkeszteni. Amint megvannak ezek a képek, akkor hívjuk az AI segítségül, és generálunk egy 3D modellt.
3: Megalakult az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, de hogyan segítenek az érintetteknek, mindjárt erről kérdezzük a szakértőket. Aztán a hosszú élet kulcsa a mindennapi szokásokban rejlik, de van-e biztos recept a boldog időskorra? Milyen lehet egy hazai kék zóna?
10: Nagyon sokat mozgunk, de emellett ugye nagyon fontos az is, hogy azokat a termékeket próbáljuk fogyasztani, amelyek a mi saját kertünkből kerülnek elő. Nagyon fontos továbbá az is, hogy egy nagyon erős kulturális élet van itt Noszvajon.
3: Miként segít az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a szoros közösségi kapcsolatok a hosszú, boldog életet elérni? Mit tesznek egy-egy minta településen? 9:30 után kiderül. 10 óra után pedig a biztonság hetéhez kapcsolódva arról beszélgetünk, hogy egyre több a roller baleset, mégis kevesebben kötnek biztosítást. De Önök figyelnek a rolleresekre? Mit gondolnak, mi okozza a legtöbb balesetet? Írják meg nekünk, SMS számunk még egyszer, 0630 9666. Hogyan válhatnak vajon láthatóvá a látássérültek a hétköznapokban? Mit gondolnak, miként boldogulnak a bevásárlással, közlekedéssel, ügyek intézésével? És vajon milyen egyesületek segítenek nekik? A digitális korszak legújabb eszközei sokszor nem csak a kényelmet szolgálják, hanem a társadalmi esélyteremtésben is komoly áttörést hoznak. Dunakeszin például működik egy olyan műhely, ahol a látássérültek mindennapjainak kihívásaira keresnek kézzelfogható megoldásokat. Legyen szó tanulásról, tájékozódásról, vagy akár közös játékról. Messzesán György járt a helyszínen.
11: Hogyan tapintható ki a Machu Picchu lépcsőzetes romvárosa, egy bonyolult hivatali alaprajz, vagy egy iskolai biológiai szemléltető eszköz annak, aki nem lát? A látássérültek számára a tapintás adja a térbeli valóságot, ám az egyedi segédeszközök gyártása korábban szinte megfizethetetlen volt. A 3D nyomtatás azonban új távlatokat nyitott. Erről beszél Berke Mónika, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkatársa, az útjelző hálózat koordinátora.
12: Sokan vagyunk, mert több mint 200 ezer a Magyarországon a látássérültek száma a legutóbbi KSH adatok alapján. Ebből kb. 13 ezer fő vallotta magát teljesen vaknak. Magyarán nem nagy a piac. Tehát, hogyha bármelyik gyártót, bármilyen céget megkerestünk, mennyi kell? Mindig az az első. Ha 1000, akkor olcsóbb. Ha 2000, akkor olcsóbb. De nem nagyon merünk megrendelni 1000-2000 darabot mondjuk a Népligeti aluljáróból, viszont hogy nem kell annyi. És ugye pont a 3D-nek ez a lényege, hogy itt egy is elkészíthető. Nyilván, hogyha ezret kérek, itt is olcsóbb, de nem erről van szó, de hogy nyilván jelentősen olcsóbb az előállítása, mint mondjuk egy gépsort átállítani egy gyárban erre, hogy most térképeket készítsen.
11: A térképeken túl számtalan olyan forma, építmény vagy használati táj létezik, amely hiányzik a látássérültek mindennapjaiból. A kereskedelemben pedig egyáltalán nem kaphatóak. Urbán Gábor 3D tervező az egyedi igények megvalósításához ma már a mesterséges intelligenciát is bevonja a munkafolyamatokba.
9: A munkám során nem csak a mindennapos használati tárgyakra, hanem az egyedi igényekre is készítünk kézzelfogható tárgyakat. Van itt előttem például a Machu Picchu-nak a mása, hogy kitapintható legyen, hogy miképpen épül föl lépcsőzetesen ez a város. Próbálunk minél eredetibb vagy valósághűbb képeket szerezni arról a bizonyos helyről, területről, tájról, ami alapján meg tudjuk majd a 3D fájlt szerkeszteni. Amint megvannak ezek a képek, akkor hívjuk az AI segítségül, és generálunk egy 3D modellt. A 3D modellt még akkor is át kell tekinteni, mert az AI sokszor tesz bele a plusz dolgokat, vagy éppen elvesz belőle dolgokat, amit megjavítani kell. Amint megvan, akkor ezt onnantól át kell tenni a nyomtató programban, ott még azokat az apró dolgokat, hogy ne egy tömör műanyag legyen, mert akkor nagy lenne a súlya, nagy lenne, magas lenne az ára. Így üregesre meg kell tervezni utána, és utána lehet csak nyomtatni.
11: A virtuális modellből a műhelyben lesz kézzelfogható valóság. A hagyományos műanyagöntéssel vagy a famunkával szemben itt a kis széria sem jár elérhetetlen költségekkel, miközben környezetbarát és növényi alapanyagokkal dolgoznak. Erről beszélt Sut Nikolát, az útjelző hálózat segítője, 3D nyomtatásra foglalkozó szakember.
13: Igazából a 3D-nek, ahogy mondtam, és az a lényege, hogy kis széria számba lehet vele nyomtatni, és ettől még ugyanúgy olcsó marad a dolog. Egyedül az, ami a nyomtatási idő, ami talán egy kicsit húzósabb, mert vannak olyan eszközök, mint például ez a biológiai fej, és benne a agy, a szem látszik. Ő például majdnem egy egész napos nyomtatási időbe telik, de hogy például ez a kocka meg mondjuk egy fél óra csak. Ezek azért hozzáteszem, hogy ezek nagyon környezetbarátok, mert burgonya és kukorica keményítő alapanyagból készülnek teljesen. Abszolút nem tart kevesebb ideig ugyan. Meg se lehet nagyon különböztetni, mert ha hirtelen ez olyan, mint hogyha műanyag lenne az egész, de hogy nem az. Többféle anyagból is lehet készíteni, mert van, ami gumihatású, van, ami márványhatású, fahatásút is tudunk készíteni. Itt az a lényeg, hogy ez a burgony és kukorica keményítő alapanyaghoz, ezek hozzá vannak keverve, vegyítve, és attól lesznek olyanok, amilyenek. Színváltóstól kezdve hőre, megváltozik a színe, szóval nagyon sokféle anyagból tudunk gyártani.
11: A rétegről rétegre épülő formák nem csak a láthatatlan teszik kézzelfoghatóvá, hanem valóságos hidat képeznek a látók és a látássérültek világa között.
3: Messzesán György segített eligazodni a 3D-s térképek között, és talán elárulhatom, hogy közben a stúdióba megérkezett hozzánk Kis Szilvia, a Szemléletmód Rehabilitációs Központ szakmai vezetője. Jó napot kívánok! És Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
3: Nem ez a titok, hanem az, hogy amikor bejöttek önöknél, nem volt 3D nyomtatott térkép, vagy nem készültek fel ebből. És hát nagyon jól mutatta az a helyzet, hogy egy ismeretlen helyre mennyire nehéz belépni, hogy Szilvia tulajdonképpen végig próbálta leírni a terepet, Ágnesnek úgy kísérte be.
14: Igen,
3: ez egy megszokott
14: szituáció. Meg, hogy abszolút, így van. Illetve hát remélhetőleg megfelelően sikerült meghagynom Ági önállóságát, de aztán majd mondja, hogyha nem így sikerült, hogy önállóan tudjon leülni. Úgyhogy csak annyi információt adtam a székről, amennyi szükséges ahhoz, hogy önállóan is le tudjon ülni a székbe.
3: Hogy itt van egy mikrofon, itt van egy pohár, tehát ha nincs is ott a kitapintható térkép a kezünkben, akkor el tudja képzelni a terepet.
14: Hát illetve el lehet mondani, hogy mi az, ami körülöttünk van, hiszen én látom itt, hogy hol van a mikrofon, hova rakta le a kolléganője a poharat.
3: Itt viszont egy kis asztal csapdának a sarokban.
14: Viszont Áginak szükséges ahhoz információ, hogy ne borítsa föl mondjuk a poharat vagy a mikrofont.
15: Igen, de a vakságnak az a legnagyobb akadálya, hogyha új terepre, új helyre
3: kell, ugye, hogy
15: bemenni, ahol az ember még nem ismerős, nem tudja, hogy mi hol van. Tehát ott ilyen rövid idő alatt, ugye itt néhány másodperc-percről volt szó, még le kellett ülni, el kellett helyezkedni. Itt lehet, hogy egy ilyen térkép kevésbé segített volna, tehát az alapvetően egy tanulási folyamatot támogat, hogyha mondjuk egy útvonalat kell megtanulni. Tehát itt szerintem a legjobb és legalapvetőbb dolog, hogy ebben kell gyakorlatot szereznünk nekünk, látássérülteknek, meg látó embertársaknak is, a társadalom valamennyi tagjának, hogy ezt hogyan lehet közösen, úgyhogy ne legyen sok, ne érezze a látássérült személy úgy, hogy ő ide-oda van toszogatva, és csak egy tárgy, tehát igen, hogy meghagyva a mi önállóságunkat, mégis minden információ néhány másodperc alatt a birtokunkba kerüljön.
3: Nagyon fontos, amit mond, ugye ez a ne legyen ide-oda tologatva, vagy ráncigáljuk, ugye százszor elmondtuk már itt is, megtanultam én is, hogy úgy tudok a leginkább segíteni valakinek, hogyha valaki látássérültnek például egy járműről leszállni, vagy megtalálni valamit segítek, hogy hagyom, hogy ő belém karoljon, és mondja, hogy mit szeretne, ehhez képest megtörtént velem az elmúlt hetekben, hogy természetesen én ragadtam karomfogva a látássérültet, és a lányom szólt rá, hogy ez a legrosszabb, amit tehetünk. De segít a hallgatóknak, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, és tényleg szeretnénk jó szándékkal, akár csak leírni gyorsan a környezetet, mert látjuk, hogy bizonytalanodott az a látássérült ember, akkor milyen információkat adjunk át nagyon gyorsan, vagy hogyan segítsünk, nyújtsuk oda a karunkat, vagy mondjuk el, hogy mi van itt szembe, vagy vigyázzon, itt valami útépítés van például?
15: Hát szerintem szólítsuk meg, mert ugye alapvetően egy látássérült nem tudja, hogy ki van közvetlenül a környezetébe. Tehát ő nincs erre felkészülve, hogy ott emberek állnak, vagy a következő egy méteren belül hány ember van egyáltalán.
3: De azt hallja, érzékeli,
15: nem? Nem biztos, hát ugye attól függ, hogy mekkora a környezeti zaj. Tehát szólítsuk meg, köszönjünk rá, hogy jó napot kívánok, és a második kérdés az, hogy kérdezzünk rá, hogy segíthetünk-e, mert lehet, hogy ő éppen ott rutinosan közlekedik, ismeri az akadályokat, vagy éppen vár valakire, és ott áll, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ő abba az irányba el fog egyáltalán indulni, ahol mi észleljük azt az akadályt. Tehát szólítsuk meg, és alapvető információkat röviden, egyértelműen, hogyha azt mondja, hogy köszönöm, elfogadja a segítséget, akkor hogy ön előtt van akadály néhány méterre, mi az az akadály, tehát hogy a lehető legrövidebben, és olyan dolgokat pedig kerülni kell, hogy arra, meg ott, tehát hogy nekünk ez nem információ, tehát jobbra, balra, előre, hátra, ha az gyorsan az jut eszünkbe, hogy 5 lépés, vagy 3 méter, tehát valami, ami beazonosítja, hogy milyen távolságban van, amire figyelni kell, és meg esetleg érdemes elmondani, hogy lépcső le, vagy ott van egy korlát, tehát hogy mi az, amire fel kell készülni.
3: Tehát praktikus, gyors információkat, és inkább mindig kérdezni, hogy milyen információra van, vagy segítségre van szüksége. Miközben hallgattuk itt a Dunakeszi nyomdáról az összeállítást, megemlítette kis Szilvia, hogy egyébként ez a nyomda is tagja, ugye ennek a bizonyos útjelző hálózatnak, ugye?
15: Igen, igen, útjelző hálózatnak.
3: És hogy tulajdonképpen ezek a térképek, ezek segítik a felkészülést. De miért csatlakozik egy nyomda, vagy egyáltalán kik csatlakoztak ehhez a hálózathoz? Miért van arra szükség, hogy összefogjanak sok-sok mindenkit? Talán most Szilviától kérdezem, mert látom, hogy
14: ez most pont fordítva, mert hogy igen, az ötletnek a létrehozója és megálmodója az, azt hiszem, hogy igen, Ági volt.
3: Azért szeretem,
14: hogy Ági fogja tudni elmondani, igen, de egyébként mi is tagjai vagyunk.
15: Igen,
14: a
15: szemlélet volt központ is. Tehát az útjelző, látássérült embereket segítő szervezetek, szolgáltatók, de vannak köztük iskola is, iskolák, országos hálózata. Ez egy országos lefedettségű informális platform, tehát hogy mindenki külön a saját maga szakterületén sokszor ilyen több évtizedes tapasztalattal végzi a látássérült emberek segítését és támogatását. És azért éreztük úgy, hogy ezt a hatalmas nagy szakmai tudást és tapasztalatot összefogjuk, mert hogy azt látjuk, hogy egyrészt az érdekképviselet, az érdekérvényesítés és a magunkról való információnyújtás minden irányban sokkal hasznosabb, hatékonyabb, ha mi összefogunk. Jelenleg 42 szervezet tagja ennek a hálózatnak, tehát egy nagyon széles körű összefogásról van szó, és úgy éreztük, hogy mindenki a saját maga szakterületén nagyon magas szakmai munkát végez, tényleg, tehát hogy elkötelezetten, elhivatottan dolgoznak több száz szakember, több ezer ember, hogy a látássérülteknek az életminősége javuljon, és a helyzete, viszont nincsenek összegyűjtve ezek a tapasztalatok, és nincs kellőképpen becsatornázva döntéshozók az állami szervezetek irányába, úgyhogy erre született meg az útjelzőhálózat, ami szintén hangsúlyoznám, ez egy informális platform, online és jellemzően most online formában dolgozunk, volt egy személyes megalakuló ülésünk, és ott úgy döntöttük, hogy összegyűjtjük a jó tapasztalatokat, most jelenleg a problémákat azonosítjuk, ugye itt indul a munka, és erre gyűjtünk problématérképeket készítünk, és rövid és hosszú távú javaslatokat.
16: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindenki számára láthatóvá válnak egy felületen keresztül az információk, aki foglalkozik az érintettekkel. Másrészt az érdekképviselet is javulhat, hogyha többen összefognak, ezt mondja, ugye?
15: Természetesen igen, tehát hogy azt gondolom, hogy minél többen vagyunk, annál hangosabbak. Tehát ez egy azért is nagyon fontos ezzel a kérdéssel egyébként foglalkozni, mert hogy a látássérültek száma az elmúlt több mint 10 évben ugye a KSH adatait nézve megduplázódott 2011 óta. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a idősödő társadalomban vagyunk, és nagyon sok az idős ember, aki makuladegenerációval küzd, hanem ez itt van ez a probléma, a magas számú cukorbetegsége és következményei miatt, a fiataloknak a látásromlása miatt, azért, mert folyamatosan ugye nézik ezeket a digitális eszközöket, telefonokat, táblagépeket, keveset mozognak, tehát hogy sajnos az a társadalmi réteg, akit mi képviselünk, annak a száma óriási léptékben növekszik. Tehát, hogy az, hogy megduplázódott, és az nem csak magyar jelenség.
16: Szám, igen, miközben a világ egyre inkább vizuális. Tehát mindent a látványnak, ehhez képest egyre többen kirekesztődnek.
15: Ebből. Igen, tehát ez egy nagyon fontos cél, úgyhogy egy stratégiai kérdésnek kell lenni a kormányzatnak is, és minden területnek az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, mert tömegekről beszélünk, és mindenkinek a hozzátartozói között lesznek, és vannak sajnos olyan fogban látássérülté vált emberek, akiket támogatni kell és segíteni.
14: Hát illetve bocsánat, de még egy fontos dolgot szerintem érdemes kiemelni, hogy nagyon sok, vagy egyre több, vagy egyre jobban diagnosztizálnak bizonyos szembetegségeket hamarabb, illetve azért azt is mondhatjuk, hogy azért az információ azért akárhogy is nézzük, mégiscsak áramlik, és egyre több ilyen látássérült ember kerül a mi látókörünkbe, legyen az érdekképviselet, legyen az elemi rehabilitációs központ. Tehát, hogy ebbe azok akár genetikai szembetegségek is benne vannak, amik lehet, hogy hamarabb kerülnek diagnosztizálásra.
16: Na, de ez egy tág spektrum, hogy ki számít látássérültek, nem?
14: Hát attól függ, ugye, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy valaki látássérült, akkor könnyen gondolhatja magáról azt, hogyha szemüvegem van, akkor én is látássérült vagyok. Gyógypedagógiai értelemben mi nem ezt a kategóriát használjuk, hanem akkor szoktuk azt mondani, hogy valaki látássérült, hogyha a látás teljesítménye, tehát a vízus értéke 0,33 vagy alatti, vagy a látótere 20 fokban sérült, vagy annál rosszabb.
16: Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy mit lát az illető?
14: Hát ezt így nehéz lenne szóban kifejezni. Ugye három kategóriát szoktunk elkülöníteni a látássérülésen belül. Szoktuk mondani, hogy valaki gyengén látó, alig látó, vagy teljesen vak. és akkor ennek megvannak a különböző fokozatai. Azt, hogy mit jelent a valóságban, ezt leginkább azt gondolom, hogy egy ilyen szemléletformáló alkalmon lehet a legjobban érzékeltetni, akár mondjuk szimulációs szemüvegek kipróbálásával, vagy szemtakaró kipróbálásával.
16: Miért érdemes elmenni egy ilyen szemléletformáló rendezvényre?
14: Hát azt gondolom, leginkább mi most nemrégiben tartottuk az utolsó ilyen szemléletformáló alkalmunkat a klienseink hozzátartozói számára, és azért gondolom nagyon fontosnak, mert nagyon nehéz elképzelni azt, hogy valaki látássérültként hogyan lát, és sokszor leginkább az a legnehezebb, hogyha valakinek van funkcionális látása, tehát például mondjuk tudja használni picit fölnagyítva a telefonját, vagy kontrasztossá téve, de mondjuk közlekedni nem tud önállóan. És akkor így nagyon nehezen értik az emberek, hogy akkor ha ezt látod, akkor azt miért nem látod? Hiába van két egyforma szembetegség, nincs két egyforma látás, hogy ki hogyan lát.
16: Mikor kerülnek el önhöz például a betegek, vagy mikor kerülnek el a rehabilitációs központhoz?
14: Hát ez mondanám, hogy nagyon egyszerű az út, sokat egyszerűsödött az elmúlt években, illetve azt mondanám, hogy pozitív irányú változást tapasztalunk. Ugye első körben a diagnózist nagy eséllyel az orvostól fogják hallani, és azt fontos kihangsúlyozni, hogy az elmúlt években ezen a területen szerintem sok pozitív változás történt, mert nagyon sok orvos már tudja, hogy hova lehet irányítani ezeket az betegeket, vagy az érdekvédelem felé irányítják őket, vagy közvetlenül rehabilitációs központokba. És ugye a rehabilitációs központok és az érdekvédelem között azért mondhatom, hogy nagyon jó együttműködés van, tehát a klienseket mi is egymás felé terelgetjük, hiszen egészen más az, amit az érdekvédelem tud nyújtani, és más az, amit az elemi rehabilitáció. Úgyhogy jönnek kliensek az egészségügy irányából, az érdekvédelem irányából, és még mindig mondhatjuk azt, hogy működik a szájról szájra terjedő hagyomány is. Illetve közösségi média, ez számomra is újdonság, de van egy-két olyan látássérült közösségi médiát használó, aki mondjuk onnan értesül.
16: Azért, ha elképzelem is, ugye említette az imént Fodor Ágnes is ezt az ijesztő számot, hogy megduplázódott a látássérültek száma, hogy milyen is lehet az, amikor rádöbben valaki akár középkoruként, hogy hát itt végérményesen romlik a látásom. Előbb-utóbb lehet, hogy teljesen elvesztem. Lehet, hogy teljesen elveszíti az életkedvét is. Át lehet-e programozni? Hogyan lehet átprogramozni? Mert gondolom, hogy ez is a feladatuk.
14: Hát igen. Nem tudom,
17: igen, azt akartam mondani, hogy személyiség függő, tehát hogy ki hogyan tud egy ilyen nehézséggel megküzdeni, tehát hogy nincsenek receptek, hogy kit hogyan. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a környezet, a támogató környezet, az információ, a család, és az, hogy minél gyorsabban találkozzon olyan személlyel, aki ebben az élethelyzetben van. Mert hogy a személyes tapasztalat az nagyon sokat számít. Tehát ugye egy látássérült személy, aki belekerül ebbe a speciális élethelyzetbe, és látó személyekkel van körülvéve, ott ő rendszeresen inkább azt éli meg napról napra, hogy ő neki mi az, ami nincs, vagy elveszett, vagy mik az akadályok. És szerintem egy kulcsfontosságú szereplő ebben a történetben a rehabilitáció és az orvos mellett, hogy találkozzon minél gyorsabban egy olyan személlyel, aki tapasztalatokat tud neki így vagy úgy mondani, akár az érdekvédelem területén dolgozik, vagy onnan közelít ez a személy, akár a rehabilitációban is dolgoznak látássérült szakemberek, tehát hogy nagyon fontos ez az út. Pont ebben egyébként az útjelző hálózat is készített már az első szakmai anyag, nem véletlenül született ebben a témában, az a címe, hogy hol akad el az út, látássérültek a szemészeti ellátásban, tehát ott próbáltuk a beteg utat minél inkább meghatározni, összegyűjteni a problémákat, mit tapasztalunk, regionális szinten is óriási különbségek vannak, sajnos, és nagyon-nagyon kevés a szemészorvos, egyre kevesebb, gyermekszemészekről már nem is beszélünk, tehát, hogy mi az útjelző hálózat ezt leírta, úgyhogy kiadtuk a vészjelzést a döntéshozók felé, hogy nagyon-nagyon lépni kellene, hiszen ha ez a sajnos ez a társadalmi csoport létszáma ilyen gyorsan nő, akkor nem csak a rehabilitációs szakembereket, szemészeket, hanem mindenkit, aki a betegutat tudja támogatni, fel kell zárkóztatni létszámban, szakmai tudásban, szemléletformáló programokat tartani, hiszen ezt honnan tudná.
16: Ágnes, tud mondani esetleg egy oldalcímet, ahol utána nézhetnek azok az érintettek, akik most szeretnének segítséget kapni, és azt gondolják, hogy az útjelző hálózaton keresztül esetleg ezt megtalálják?
17: Igen, hogyha beírják a keresőbe, ez az útjelző hálózatnak van weboldala, Facebook oldala is van, ott minden 42 szervezetnek az elérhetősége, linke, kapcsolat, tehát hogy egyből oda vezet, aki bennünket keres, úgyhogy útjelző hálózat, beírják a keresőbe is megvan.
16: Néhány példát említsen, hogy milyen szervezeteket tömörítenek.
17: Hát az útjelző hálózat érdekképviseleti szervezetek jelentős létszámban szerepelnek, területileg szinte az ország így ilyen módon lefedettséget mutat, rehabilitációs, elemi rehabilitációval foglalkozó alapítványok, egyesületek, szervezetek, ugye látássérülteknél ez az elemi rehabilitáció jelenti a mindennapos tevékenységek megtanulását, és azt a speciális tudást, hogy hogyan tudok én látássérültként alkalmazkodni és élni ebben a vizuális helyzetű világban. Tehát, hogy ez egy olyan fogalom, amit érdemes megtanulni, hogy elemi rehabilitáció, erre vannak szervezetek, ahogyan itt a Szilvis, a Szemléletmód Rehabilitációs Központ képviselője, szakmai vezetője, és vannak az útjelző hálózatban olyan további szervezetek, akik szolgáltatók, audionarrációval foglalkozó szervezetek, ők ugye a kulturális területen dolgoznak, és készítik számunkra a fantasztikusabbnál fantasztikusabb audionarrációt filmekhez, színházakban, egyéb helyeken, és vannak a oktatási intézmények, akik több évtizedes tapasztalattal dolgoznak azért, hogy a látássérült gyerekeket oktassák.
16: Tehát útjelző hálózat, ezt tessék beírni, hogyha szeretnének több információt kapni. Ugye Szilvia Szemléletmód Rehabilitációs Központ szakmai vezetője, ez azt jelenti, hogy inkább az érintettek és a hozzátartozók lelkével foglalkozik, vagy azért a gyakorlatban is?
14: Részben, még itt visszakanyarodva egy gondolattal, vagy egy kérdéskörrel hamarabb, azt fontos kihangsúlyoznom, ugye itt említette, hogy ha valaki látássérülté válik, az nem egy könnyű élethelyzet. Az elemi rehabilitációban teamben dolgozunk, ezt fontos kihangsúlyozni. A teamben gyógypedagógusok, pszichológusok, szociális munkások és informatika oktatók dolgoznak közösen. Tehát, hogy minden, vagy ezek a területek azok, amikben mi tudunk segítséget nyújtani, tehát ugye a látásvesztéssel, vagy a látásromlással való megküzdésben a pszichológusok és a szociális munkások is egyaránt tudnak akár segítséget nyújtani. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy akkor és abban az esetben tudunk segíteni, hogyha minket megkereső érintett, motivált. Tehát, hogy készen áll arra, hogy a megváltozott élethelyzethez különböző technikákat vagy eszközök használatát tanulja meg.
16: Tehát önök segítenek minél teljesebb életet élni, de akarni kell. Ki segít a betegnek akarni?
14: Ki segít? Hát ugye a leginkább itt a pszichológus kollégák azok, akik ez erőforrások mozgósítását tudják támogatni, de azt gondolom, hogy nyilván rettentően fontos, amit Ági is mondott, hogy milyen családi környezet, vagy egyáltalán milyen környezet veszi őt körbe, mennyire változtatja ez meg a családi dinamikát, nagy eséllyel nagyon, de nagyon fontos az időfaktor is, tehát hogy azért az első alkalommal, amikor valaki elmegy egy ilyen rehabilitációs központba, ott nagyon sok információt kap, amit első körben azt gondolom, hogy így meg kell tanulni befogadni, feldolgozni, és aztán utána tud a saját ritmusában mindenki lépni.
16: És érdemes akkor a családdal, hozzátartozókkal együtt elindulni, mert lehet, hogy ez közös feladat.
14: Igen, így van, viszont mi a hozzátartozókra sajnos időnként tudunk csak kapacitást fordítani, mert hogy az elemi rehabilitáció elsősorban az érintett személyeknek szól.
16: Mi pedig a hétköznapokban azzal tudunk segíteni, hogyha odafigyelünk a körülöttünk lévőkre, és természetesen a látássérültekre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltek nekünk itt az útjelző hálózatról. Kis Szilvia, Szemléletmód Rehabilitációs Központ szakmai vezetője, és Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének az elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
14: Köszönjük szépen!
16: Segítsek kikísérni!
14: Hát Ági,
16: igen,
14: elfogadom.
16: Igen, elfogadom.
14: Viszem a vized.
16: Jó, köszönöm szépen.

0: Mit gondolnak, milyen hosszú egészségben eltöltött élettitka? A jó levegő, a mozgás, helyi ételek, nyugalom, vagy inkább a család, a jó közösség, netán az örök szerelem? Hány plusz évet jelent, ha valaki igazán egészségtudatosan él? A kék zónákban, mint például Szardínia vagy Okinawa, sokkal több a 100 éves kort megélt ember. De mi a titkuk? Mit érdemes utánuk csinálni? Magyarországon is elindult a Kék Zóna projekt. Kísérleti jelleggel 8 helyszínen kezdődött meg a közösségi egészségfejlesztés tesztelése. Hogyan működik és milyen eredményt várnak tőle? Mindjárt ez is kiderül itt a stúdióban. Pirisi Csenge noszvajon kutatta a lassú, nyugodt élet titkát.
1: Kifaggassuk a magjától, és utána én leszoktam darálni húsdarálón, és utána 12 óra hosszáig fő.
2: Folyamatosan kell kavargatni?
1: Állandóan kavarás alatt megyen.
3: Gyerekkoromban, légváros kenyeret is, kezünkbe nyomták, berakták, cikkes dióval a szülők, úgy ettük.
4: Mennyire érezhető akár a hétköznapokban is ez a lelassultság, ez a nyugalom, ami úgy Noszvajt áthatja?
5: Szerintem Noszvaj egy nagyon-nagyon hagyománytisztelő település.
4: Maluk Barbara a Nomád Hotel és glamping tulajdonosa.
5: És volt idő, amikor nem volt olyan menő a hagyományok tisztelete, de ez nálunk viszonylag régen megtörtént az, hogy megpróbáltuk újraéleszteni azokat az értékeket, amiket a nagyszülők képviseltek. Az, ahogy visszatért a Szilva Lekvár a falu életében, szerintem most nagyon sok család megélhetését biztosítja az a fantasztikus Szilva Lekvár, amit ők készítenek, és most már nem csak országos, hanem nemzetközi hírű is.
4: De Súr, ez a fajta hangulat, meg szellemi nagyon sok turistát vonz a településre.
5: Igen, hál' Istennek ez jó példa, hogy lehet így is élni. Mi büszkék is vagyunk arra, hogy mi egy ilyen nagyon erős kohézióban vagyunk egymással, illetve amit mi szoktunk mondani a turisták kapcsán, ugye mi Noszvajon felvállaltuk ezt a slow turizmust és a csendes turizmust, tehát mert hogy mi beengedjük a vendégeket a mi saját életterünkbe. Nagyon érdekes, mert ugye amikor elkezdtük megnézni, hogy miről is szólnak a kék zónák, és hogy mik azok a közös pontok, amik mind az 5 kék zónában ugyanaz, rájöttünk, hogy mi valójában egy kék zónában élünk, csak nem tudtuk, hogy ezt így hívják, amitől jobb az élet, és élhetőbb és hosszabb távon tudnak egészségesen, és nagyon fontos, hogy boldogan élni az emberek. Ezeknek a dolgoknak a magjai, ezek itt vannak nálunk. Mi azt hiszem, hogy nagyon-nagyon alkalmasak vagyunk arra, mind a lakosság szemlélete, mind a természeti környezet, mind a már meglévő kapcsolatok, szolgáltatások, minden alkalmasát tesz minket arra, hogy egy ilyen igazi kis kékzónás falu legyünk.
4: Ez azt jelenti, hogy Noszvaj példát fog mutatni, vagy be fogja mutatni a saját életén keresztül, hogy hogyan lehet más település is kékzóna?
5: Igen, mi erre most kaptunk egy lehetőséget, hogy egy ilyen teszt projektben részt vegyünk, úgyhogy a jövő évben belecsapunk egy ilyen kísérletbe. Talán ez egy nagyon jó példa lehet majd egyéb települések számára is.
4: Mi minden van itt Noszvajon, ami a kékzónákban általában megvan a világon? Szabó Péter, Noszvaj polgármestere.
6: Nagyon sok minden, miután megtanultam, hogy mi ez a kék zóna, szinte folyamatosan pipáltam a nem létező kis naptáromban azokat a lehetőségeket, amelyek a kék zónán belül értékként jelennek meg, mint Szardínián, mint Görögországban, mint a japán területeken. Például ilyen az, hogy nagyon sokat mozgunk, ugye nagyon nagy tengerszint melletti magasságok vannak a település pontjai között, ezért sokat sétálunk, megyünk föl, le, de emellett ugye nagyon fontos az is, hogy azokat a termékeket próbáljuk fogyasztani, amelyek a mi saját kertünkből kerülnek elő. Nagyon fontos továbbá az is, hogy egy nagyon erős kulturális élet van itt Noszvajon, egy nagyon erős kapcsolódása a családoknak egymáshoz és a barátoknak egymáshoz. Így a közösségi élet megélése az szintén egy kiemelkedő, frissen tartó élményt ad folyamatosan, amely talán növelheti a noszvaiak életkorát.
4: Ezt nem kérdezem, hogy hány száz éven felüli lakosa van Noszvajnak, de az egészen biztos, hogy itt nincsen magányos ember.
6: Nagyon kevés. Ezt már csak abból is tudom mondani, hogy van egy házi segítségnyújtási rendszere az önkormányzatnak, és abban 12 fő vesz csupán részt. Nagyon sok 80-90 éves nénivel találkozhatunk Noszvaj utcáin, miközben sétálunk, illetve 100 évesek is vannak természetesen a településen.
0: Az önök környezetében élnek olyanok, akik már elmúltak 100 évesek, még mindig egészségesek, tele vannak célokkal, és jó közösségekbe járnak, mit gondolnak, mi a hosszú boldog élet titka, írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk, stúdiónk vendége pedig Kemencei Kitti, a Kék Zóna projekt nagykövete. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Ugye most Noszvajról szólt Pirisi Csenge összeállítása, ahol hát mégiscsak idősebb emberek szólaltak meg. De mit gondol, hogy elég ilyenkor, ebben az életkorban elkezdeni azon gondolkodni, hogy na majd 100 évesen mennyire lesz teljes az életem, vagy boldog, egészséges az életem?
7: Én úgy gondolom, így 30 évesen, hogy a fiatal generáció körében is nagyon fontos az, hogy már most megalapozzuk azt, hogy egyrészt egészségesen, másfelől én azt gondolom, hogy tudatosan érezzük magunkat a saját bőrünkben, és tudatosan is végezzük el a mindennapi tevékenységeinket, vagy tudatosan hozzuk meg azokat a döntéseket, amik a mostani jelenlegi életünket formálják, és amik hatással lesznek majd a jövőnkre. Gondolok itt azokra a területekre, amik alapjában is meghatározzák a kék zónák működését, mint a táplálkozás, a mozgás, illetve a mentális egészség.
0: Ugye sokat gondolkodtam tegnap este ezen, amikor itt olvasgattam a mai forgatókönyvet, hogy vajon mi múlik ez, hogy valóban a Szardinián élő emberek, vagy ugye említettem itt Okinavát, van még néhány pont a világban, ahol harmonikusan, boldogan, nyugodtan, egészségesen élnek, tehát hogy mi ez a titok. És azért én pont arra jutottam magamban, hogy nem annyira a tudatosság van benne abban az életmódban, hanem valami nagyon kellemes, megszokott, tulajdonképpen olyan élet, amit lehet, hogy éltünk itt is 50 éve.
7: Igen, ugye alapvetően, hogyha ezeket a kultúrákat nézzük, teljesen más kultúrából származnak ezek az emberek. Beszélhetünk ugye Olaszországról, Görögországról, és itt nem maga a kultúra az, ami meghatározza, hogy hogyan élünk, hanem az, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, a körülöttünk lévő világról, és azokat a mindennapi szokásokat hogyan tudjuk implementálni a saját életünkbe, és ez nem arról szól, hogy egyik nap eldöntjük, hogy elmegyünk edzeni, vagy egészségesen táplálkozunk, hanem arról, hogy ezeket a mindennapi döntéseinket napról napra meghozzuk, és hosszú távon így tudjunk természetes módon működni, és a mindennapi rutin részévé tenni ezeket.
0: Tehát ami nekik természetes, azt nekünk tudatosan kell tenni, mert lehet, hogy már elfelejtettük. Tehát az, hogy ő hosszan fölsétál a hegytetőre, vagy azt teszi, amit tényleg a szomszédban, nem tudom, kecske sajtot van, azt nekünk tudatosan kell megtennünk.
7: Én azt gondolom, hogy kezdetben tudatosan kell ezeket a mindennapi szokásokat implementálni a saját életünkben. Ugyanakkor ugye beszélünk sokszor arról, hogy a mindennapi szokások akkor válnak rutinná, hogyha 30, 60 és 90 napig mi ezeket következetesen tudjuk tenni, és azt követően lényegében természetessé válik, hogy ezeket csináljuk. Gondolok itt arra, hogy ténylegesen mondjuk a liftezés, vagy a mozgó lépcsőzés helyett magát a sétálást, vagy a lépcsőzést választjuk, vagy adott esetben Japánban például elterjedt szokás az, hogy nem esszük magunkat halálra, hanem 80%-ig étkezünk. Vagy mondjuk a mentális egészséget illetően hallottunk Japánból származó ikigáiról, ami úgy alapvetően határozza meg az életcélunkat.
0: Tulajdonképpen ez egy nagykövet feladata önöknél? Mert hogy ugye ön is a Kék Zóna projekt nagykövete, hogy ezeket újra és újra hangsúlyozza, próbálja a fiatalokat is meggyőzni róla, hogy bizony akkor lesz itt Kék Zóna ezen a településen, ha már a 30 évesek is így gondolkodnak?
7: Igen, én azt gondolom, hogy nagykövetként nekem az a feladatom, hogy azokat a mindennapi szokásokat, amik a világ különböző országaiban most már így a Kék Zónák keretein belül megtalálhatók, ne csupán lemásoljuk, hanem lényegében önmagunkévá, vagy a saját életünkké formáljuk, és igazából azokat a szokásokat, amik ott működnek, lényegében a mi magyarországi hosszú életkultúráját próbáljuk meg megalkotni, és ahogyan kérdezted is, hogy én ezt nagykövetként, illetve így a fiatal generációt képviselve, hogyan tudom a mindennapi szokásaimba beilleszteni, köszönöm szépen. Igazából én nagyon figyelek tényleg így a mozgásra, arra, hogy én így a munkámból kifolyólag a mindennapi pörgésben benne vagyok, de ahogy ugye az olasz siestára is rá tudunk hangolódni, így nagyon fontos az, hogy mi is meg tudjunk állni, meg tudjunk pihenni. És ez nem csak időskorban, hanem igenis fiatalon tudjunk nemet mondani, tudjunk határokat húzni, és azt mondani, hogy oké, nekem most akkor szükségem van egy kikapcsolódásra, újra feltöltődünk, és aztán folytatjuk a napot.
8: De ezt az olasz könnyedséget, ezt lehet tanulni? Erre nem születni kell? Vagy például az, hogy a hegyek között milyen élni mondjuk a nagyvároshoz képest?
7: Én azt gondolom, hogy ezt lehet tudatosan működtetni.
8: Azt írja egy hallgató nekünk közben, hogy légy kertész, ha boldogságra vágysz. Valóban a természet közelsége biztos, hogy nagyon sokat segít, hogy az ember érezze, hogy mi az, aminek tényleg értelme van az életben. Aztán van olyan, aki azt írja, hogy nincsen tanulható titka a hosszú életnek, ez biztos, a hosszú élet lehet, hogy büntetés. Mit gondol mindenről dr. Szolnoki Nikolett, a Balance Medical Center orvosigazgatója, a 100év.hu egészségügyi és prevenciós munkacsoport vezetője, aki egyébként a Lenti program szakmai vezetője is. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, és köszöntök mindenkit. Hát büntetés akkor, hogyha az utolsó éveinket, vagy nem is csak az utolsó éveinket, hanem annál sokkal többet betegségben töltünk. Ugye itt különbséget kell tenni a várható életkor és az egészségben eltöltött évek száma között, és minél több hosszabb az egészségben eltöltött évek száma, és csak utána jön a betegség és a hanyatlás, és végül a várható élettartamunk vége, annál jobb, hogyha az egészségben eltöltött évek száma alacsony, de az orvostudomány életben tartja, mert van egy-két ötlete a civilizációs betegségeknek, kardiovaszkuláris, daganatos betegségek, stroke, mozgásszervi betegségek karbantartására, vagy állapot fenntartására, prolongálására, akkor valóban büntetés. De hogy erről nem az egészségügyi rendszer tehet,

0: és ez bent legyen, hogy akik a városban élnek, vagy ide jönnek, azoknak ezek a döntések lassan könnyebben essenek kézre, könnyebben lehessen őket meghozni. Úgyhogy a mintaváros program ezért nagyszerű, mert nem csak az egyéneket célozza, hanem városi szinten, közösségi szinten, akár döntéshozói szinten segítse olyan helyzetekkel a városlakókat.
1: Ugye a hírek szerint lenti kékzónás mintavárossá válik, ahogy ön is említette, de a következő egy évben, tehát ez a mintaváros projekt az egy évre szól összesen?
0: A mintaváros projekt, amit a 100év.hu támogatásával fogunk megvalósítani, igen, ez egy évre szól, de az biztos, hogy ami ez alatt az egy év alatt történik, az nem csak egy éves kampány lesz, hanem azok a szokások, azok a berögződések, azok a döntések, azok a városfejlesztési események, azok a város és a lakosok életének a mindennapi része maradt. Tehát ezeket, mint benyomás, mint életesemény, hogy ez velünk megtörtént, hogy mint a városá váltunk, ezek velünk fognak maradni. Különben nincsen értelme, az csak egy divat lenne. Ez erre nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni, hogy ez velünk maradjon a gondolati beállítódás, az egészség magatartásunk, és ezt tovább fogjuk tudni majd adni a környezetünknek, a gyerekeinknek, azoknak, akik ide érkeznek, akikkel kapcsolatba kerülünk.
1: Ön is említette, hogy nem csak a testi egészség fontos és meghatározó, hanem a lelki egészség is, és mennyire fontos a közösség. De itt ez alatt az egy év alatt hogyan tudnak akár közösséget teremteni, akár a projektbe bekapcsolódó emberek lelkét is gondozni, hogy eltanulják azt az életörömöt is, ami tovább viszi őket?
0: Lenti azért egy szerencsés hely, mert nálunk a közösség nagyon jó, egy nagyon jó méretű város vagyunk, és a közösségünk erős. Nagyon sok program van, nagyon sokat ismerik egymást. Ez az egyik erősségünk, a másik pedig, hogy a Kerkavölgy, ahol mi vagyunk Zalában, az egy természetes mozgásra hívó környezet. Olyan természeti értékeink vannak, túrázás, kerékpárutak, gyógyvízminősítésű termálvízünk, Szentgyörgy energiavonalunk, kisvárosi léptékben élünk, helyi kötődéssel, saját kiskert, ezek megvannak. Erre kell ráépítenünk azt, ami nehezebben van meg, táplálkozás, a mozgás, illetve, ahogy ön is említi, a pszichés és mentális egészség, amire meg az a terv, hogy minél több olyan előadás, workshop, közösségi esemény épüljön, ami érinti azokat a témákat, hogy akár menopauza, hormonális változás, bőrápolás, öltözködés, gyermeknevelés, generációk közötti kapcsolatok, mi az, ami még gyorsan az eszembe jut, veszteségek feldolgozása, lelki rugalmasság, tehát ezekről mind-mind-mind alvásminőség, stresszkezelés, evési szokások, függőségek, agyegészség, memória, tehát ezekre fogunk elsősorban programokat szervezni és építeni. Azt mondja, ez automatikusan húzza a közösséget is.
1: Értem, tehát igen. Programokat, nem tudom, hogy előadásokat, vagy a gyakorlatban mi történik tulajdonképpen ez alatt az egy év alatt itt lentiben, amitől aztán tényleg komoly változást remélnek?
0: A program fő gerincét valóban előadások, és az előadásokhoz kapcsolódó gyakorlati workshopok fogják alkotni, és az ott tanultakat a résztvevők viszik haza, és próbálják a mindennapjaikba. Ezek után újra összegyűlünk, újra átbeszéljük, hogy kinek mi változott és sikerült egybe. Szervezünk olyan közös együtt léteket, vagy előadásokat, ahol ezek szóba fognak kerülni. A szokásformálás, hogyan kezdjünk neki, hogyan lehet apró lépésekben változtatni, kinek mi a nehézsége. Ezek lesznek kis csoportosok, és lesznek, reméljük, hogy a művelődési házat megtölt nagy előadások, és mindenféle forma, illetve menet közben természetesen rugalmasan is tudjuk ezeket majd alakítani, hogy mire lesz igény, mi az a

0: mire még éhesebb a hallgatóság, és mi az, ami már mi azt gondoltuk, hogy kell, de kiderült, hogy ez már megvan.
1: És nyilván azt szeretnék, hogyha a látogatók, illetve azok, akik részt vesznek ezeken a programokon, aztán azt a tudást beépítenék a hétköznapjaikba, és vinnék tovább.
0: Ez az egy év, ez elég hosszú idő arra, hogy ez megtörténhessen, és elég rövid idő arra, hogy utána a program menjen tovább a következő városra, és ez egy országos kezdeményezés ettől.
1: Milyen korosztályt várnak?
0: Azt nem mondom, hogy kicsi óvodáskorban, hiszen nem ővelük fogunk foglalkozni, hanem a felnőttekkel, a szülőkkel, de fiatalkortól kezdve. Fontos ugye itt is, hogy a generációk kapcsolódnak, tehát amit a szülőnek megtanítok, azt a szokás fogja a kicsi óvodás is átvenni. Nem csak az idősekre fogunk koncentrálni, hanem döntően sokat a középkorúakra is, ugye a szendvics generációra, az egy nagyon fontos, gyakorlatilag az átlag életkor az 50 év körül van lentiben is, tehát ők vannak a legtöbben, persze az idősekre is, és az életüket, pályájukat, családjukat most kezdő fiatalokra is, és rajtuk keresztül fogjuk így a gyerekek szokásrendszerét, életét is elérni. Egyébként gyerekeknek szóló programok és csapatösszetartó programok már így is vannak lentiben, ezek a kalandor programok, kiskalóz programok most, ezeket is a szülőkön keresztül be fogjuk tudni biztosan csatolni mint a város programba.
1: Doktornő, egy hallgató írt nekünk egy üzenetet, biztosan nagyon sokszor hallja ezt, hát betegektől, vagy szkeptikusoktól, azt mondja, hogy a genetikát kihagytuk, amit ugye nem lehet mesterségesen létrehozni. Géza bácsi 90-et töltötte, a dédapjáról mesélt, aki 103 évig élt. Tehát amikor valaki arra hivatkozik, hogy hát doktornő, ez genetika, én azért vagyok már ilyen rosszul, akár 70 évesen, mit szokott mondani?
0: Az, hogy a genetika, az körülbelül 25%. És az összes többi az rajtunk múlik. Még tovább bontom, az egészségügyi ellátás, tehát amit az orvosokhoz, a kórházhoz és az egészségügyi rendszerhez kötünk, az is körülbelül 25%. És az 50%, ez van akinek jó hír, és van akinek rossz hír, ez ennyi, ami rajtunk múlik. Tehát lehet valaki nagyon jó genetikával, és akkor hiába eszik szalonnával és szívja a kapadohányt, de hogyha az összes többi dolog megvan, Kitti mindjárt felsorolja megint az összeset, plusz van egy jó genetikája, ő a kivétel. Tudom, hogy a kivétel szokott érzelmileg felkavaró lenni, és az marad meg, de akkor is ő a kivétel. Aki nem vigyáz az egészségére, aki esztelenül él, és utána bekerül a kórházba, az szíthatja az egészségügyet, de azt kell megnézni, hogy mi történik a mentőhívás előtt, és utána mi történik a zárójelentés után.
1: Tehát mi az én felelősségem? Igen,
0: ez sokkal nagyobb súllyal esik alatba.
1: Írja is egy hallgató, az is fontos, hogy helyesen kell gondolkodni. Valóban én tulajdonképpen ez is a tudatosság része. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményre jutnak, tehát mit tudnak majd lentiben.
0: Jó hírt azért hadd mondjak a végén. Az egészségben eltöltött évek számában Magyarország azért az EU-s átlag felett van. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt években nagyon sok mutatóban javult az egészségtudatos magatartásunk, az életmódunk. Lehet, hogy a várható életkorban ez még nem jelentkezik, de hogyha ezt nézem az egészségben eltöltött évek számát, ott az EU átlag fölött vagyunk, és ez jó hír, ez egy motiváló feedback, ez egy nagyon fontos számadat és üzenet.
1: Remélem, hogy nagyon sokaknak tudtunk most is egy kis motiváló üzenetet küldeni ezekben a percekben. Nagyon szépen köszönöm dr. Szolnoki Nikolett, a Valance Medical Center orvosigazgatója volt itt velünk, és a stúdióban még mindig itt van Kemencei Kitti, a Kék Zóna projekt nagykövete, akivel talán érdemes tisztáznunk ezt, hogy miért a 100év.hu jött létre, mi is tulajdonképpen ez a kampány.
2: Ennek egy egész egyszerű oka van. Egyébként 2024 őszén Kék Zóna projekt Magyarország néven indultunk el, viszont a jogi vonatkozása miatt változtatunk nevet idén, nagyjából két héttel ezelőtt, és így lettünk 100év.hu.
1: És hogyha valaki szeretne információkat kapni, vagy praktikus tanácsokat kapni például öntől, hogy nem tudom, a kék zóna kutatások bebizonyították, hogyha csak 80%-át esszük meg annak, ami ott van a tányérunkon, akkor már biztos, hogy tettünk egy lépést az egészséges időskor felé, akkor hol talál ilyen információkat itt a 100év.hu oldalon, ilyeneket is adnak gyakorlati tanácsokat?
2: Így van, igen. Alapvetően a 100év.hu weboldalon keresztül is vannak fent információk. Egyrészt a mindennapi szokásainkat is taglaljuk ott lényegében, illetve ezen felül a közösségi média oldalainkra igyekszünk minél több tartalmat feltölteni. Erre nagyjából 2-3 havonta kerül sor, hogy stúdióba megyünk és tartalmakat gyártunk, pont annak érdekében, hogy minél inkább tudjuk edukálni a közönségünket, hogy ők hogyan tudják beépíteni a mindennapi szokásaikat.
1: Egy rövid válasz, azt írja egy hallgató, hogy én ezt őserőnek hívom, ami kell a hosszú boldog élethez. Mindannyiunkban ott van az az őserő, csak fel kell éleszteni?
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Hát akkor tegyünk mi magunk is azért, hogy akár a 100 éves kort is megéljük egészségben. Nagyon szépen köszönöm. Kemencei Kitti, a Kék Zóna projekt nagykövete volt a vendégünk.
2: Köszönjük szépen.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hol fehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, mindjárt azzal foglalkozunk a biztonsághete programsorozat kapcsán, hogy vajon miért emelkedett drasztikusan a roller balesetek száma, és ki fizet, ha a kétkerekű okoz kárt az autóban. Mindenek előtt azonban most hírek következik.
8: Már az őszi fél évben újraindul az Erasmus program. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenni az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a kormány. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el. Közölték, a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista-liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormányfőbeszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról, de szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésén, a vízidíj bevezetésén és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott összödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakcióvezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfőbeszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt. Négy jelentkezőt hallgat meg a média tanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. Az amerikai kongresszus képviselőháza is megszavazta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály az orosz energia- és hadipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi. Orosz rakétatámadásért több ukrán régiót éjjel. Szumi megyében egy ember életét vesztette. Kijevben és Odesszában többen megsebesültek, lakóépületek, irodaházak, raktárak rongálódtak meg. Közben a Jaroszlavli régió elleni éjszakai ukrán dróntámadás tüzet okozott egy olajfinomítóban. Helyi jelentés szerint a régió felett 65 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg. Nem sérült meg senki. A lezuhant roncsok lakóépületekben és gépkocsikban okoztak kárt. Felújították az Erdődi család egykori kastélyát a horvátországi Krestinecben. A 4,7 milliárd forintnak megfelelő euróból renovált, több mint 400 éves épületben könyvtár, zeneiskola, múzeum és rendezvénytér is helyet kapott. A reneszánsz barokk kastély az ágrábi régió egyik legjelentősebb műemléke, felújítását azonban évtizedeken át elhanyagolták. A Dunántúlon többnyire borult marad az ég, esőre, záporra számítani kell. Keleten több napsütés várható. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet, este 14-20 fok valószínű. 11 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
9: Műsorajánló.
5: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
10: Putti Lia magyar néma filmszereplő akkora sztár volt Amerikában, mint Marilyn Monroe, de itthon senki nem emlékszik rá. A klasszikus filmmaratonról és a két tragikus sorsú sztárról beszélgetünk. Egyre több civil szerveződés jön létre a környezetvédelmére. Mi a titka egy jól működő kis közösségnek, és hogyan tudnak egyre nagyobb célokat megvalósítani?
5: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
5: Napközben. Napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt 5 perccel, mindjárt utána járunk annak, hogy mi okozza a legtöbb esetben a roller baleseteket.
11: Egészen kis gyerekek, olyanok is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki, hogy ezt hogy oldják meg, nem tudom. Pont tegnap láttam olyat, hogy 3 gyerek ment egy rolleren, és alig bírtak megállni egy gyalogátkelőnél, mert ugye a roller az már nem úgy fékez.
1: Sokan megfelelő tudás, védőfelszerelés és biztosítás nélkül szállnak a járműre. De önök hol találkoznak például rolleresekkel, mit tapasztalnak, írják meg nekünk. 11 óra előtt utána járunk annak is, hogy a forró vízhiányos nyár után mivel várják ősszel a turistákat a nagy tavaink környékén, mennyire működik a 4 évszakos turizmus a Balaton partján vagy a Tiszatónál. SMS számunk 0630 9666. A hírek szerint tegnap reggel az M3-as autópálya lehajtójánál történt egy súlyos roller baleset. A bukósisak nélkül közlekedő kétkerekű egy autóba ütközött. De hogy került az autópálya közelébe? mennyire tisztázottak egyáltalán a szabályok. Az utóbbi időben drasztikusan megugrott a hasonló esetek száma, és a statisztikák szerint a sérülések csaknem ötöde fejsérülés. Több a rollerrel közlekedő, mint korábban? Vagy csak egyre figyelmetlenebbek vagyunk? És kitéríti meg az autós kárát, ha belehajt valaki két keréken? Erről is gondolkodunk mindjárt itt a stúdióban, és természetesen számítunk az önök tapasztalataira is. Szegeden már megelégelték az elektromos rolleresek szágúdozását, akik sokszor kifejezetten a gyalogosoknak kijelölt utakon, zebrákon hajtanak keresztül. Tavaly novemberben az önkormányzat saját hatáskörben szabályozta a járművek közlekedését. Jöjjön először Nagy Margit riportja.
11: Nekem is vannak gyerekeim, és én örülök, hogy ők nem rollereznek, mert amit látjuk, az néha egészen ijesztő.
12: A szegedi belvárosban a Dugonics téren mondta ezt egy helybéli.
11: Egészen kis gyerekek olyanok is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki, hogy ezt hogy oldják meg, nem tudom. Pont tegnap láttam olyat, hogy három gyerek ment egy rolleren, és alig bírtak megállni egy gyalogátkelőnél, mert ugye a nagy tömegtől a nagyobb tehetetlenség, a roller az már nem úgy fékez.
12: A szegedi belváros sétáló utcáin, ahol sem bringával, sem pedig rollerrel vagy szegbéllyel nem lehetne behajtani, a gyalogosok gyakran testi épségüket védve ugranak el a száguldó és láthatóan a sebességet élvező rolleresek elől. Időseknek, babakocsis anyukáknak kell résen lenni, nehogy baleset legyen. Az ételfutárok sietnek talán a legjobban, hiszen gyorsaságuk alapján kapják a fizetést. Az egyik szegedi körúton történt, hogy az 50 kilométeres sebességgel haladó gépkocsit megelőzte egy rolleres. Elsősorban saját testi épségét téve ezzel kockára. A kisebb gyerekek körében is nő a súlyos balesetek száma.
11: Vannak orvos ismerőseim, egészen durva balesetek történnek, olyan új műtéti eljárásokat kell kidolgozni, ami kifejezetten a rolleres balesetek miatt szükséges. Gyereksebész ismerőseim, akiket közelről ismerek, ők nagyon a roller ellen vannak, és nem véletlenül.
12: A szegedi városvezetés évek óta várta a rollerek használatának országos szabályozását, ám mivel ez nem történt meg, saját hatáskörben döntöttek. Nyilatkozta Binszki József alpolgármester.
13: Évek óta azt halljuk, hogy majd módosítják a Kresznok rolleresek, de ugyanezt mondhatom a Segway-re, meg a többi hasonló szerkezetre. Nem ismeri, ergo nincs is szabályozva. A kerékpárosok vannak szabályozva, már pedig az elektromos rolleresek ugyanúgy száguldoznak a járdákon és az egyéb gyalogos forgalom számára fenntartott területeken, mint a kerékpárosok, ezért aztán kénytelenek voltunk mind a kettőt keményen szankcionálni.
12: Hát akkor az önkormányzat számára volt mozgástér, hogy ezt megtegye?
13: Megtehettük, igen. Tavaly novemberben hoztunk egy olyan rendelet módosítással, amivel beemeltük az elektromos rollerekkel és hasonló járművekkel történő közlekedési szabályokat, konkrétan az, hogy sem a járdán, sem az egyéb kizárólagos gyalogos forgalomra nyitva álló területeken ilyen járművekkel nem lehet közlekedni. Tavaly novemberben fogadtuk el, de január 1-től lett hatályos, viszont egy rendkívül hosszú felkészülési időt biztosítottunk, amikor először igazából csak kommunikáltuk, utána figyelmeztettek a kollégák, a közvetfegyelők, közben volt több sajtótájékoztató, 21 egy hónappal ezelőtt körülbelül tértünk át a bírságolásokra. A közvetfegyelők bírságolnak, tekintettel arra, lesz a kerékpárosok részére egységesen fix 47 ezer forintos helyszínbírságot ír elő. Ez elég magas összeg, valljuk be, és bár a mi rendeletünk lehetővé teszi, hogy 0-tól 50 ezer forintos helyszínbírságot alkalmazunk, de úgy gondoljuk, hogy ha ugye a mi rendeletünk a rolleresekre vonatkozik, hogy ha a kerékpáros 47 ezeret kap, akkor egy elektromos rolleres sem kaphat kevesebbet, hiszen sokkal veszélyesebb balesetet tud okozni, mint egy kerékpáros. Ezért aztán itt lehet a járdán kerékpározni, rollerezni 47 ezer forintért.
12: Hány eset volt, amikor alkalmazniuk kellett ezt a szankciót?
13: Ebben az egy hónapban nem tudok pontos számot, hiszen percenként változik. 150-200 körüli helyszínbírságunk volt, ezt ennyiszer kell megszorozni 47 ezerrel.
12: Akkor jó vastagon fogott a tolla a közterület felügyelőnek.
13: Amit az előbb elmondtam, ennek az az oka, hogy a Kressz 47 ezer forint fix összegű bírságot határoz meg a kerékpárosoknak. Ha a kerékpáros ennyit kap, akkor rolleres sem kaphat kevesebbet, mert az méltátlan lenne.
14: Én is rolleresek közé tartozok, de a zebránál leszállok. Ha látom, hogy még át is érnék, akkor is úgy vagyok vele, hogy ne veszélyeztessem a helyzetet.
12: A megkérdezettek szerint jogos a magas bírság kiszabása.
15: Teljesen jogos, tehát a gyalogos területen igenis szálljanak le, tolják, mint ahogy a bicikliseknek is kell, vagy kellene.
14: Egyetértek vele, ugyanúgy vonatkoznak rájuk is a szabályok.
12: Az elmúlt egy hónapban történt már valami változás?
13: Hogyne. Egy hónappal ezelőttig még nem nagyon lehetett látni olyat, hogy a Kárász utcán Szeges sétáló utcája zömében tolják a kerékpárt vagy a rollert. Most már az a jellemző, hogy tolják, és kevésbé jellemző az, hogy tekerik vagy hajtják. Semmi más nem várunk, mint ennek a normaszegű magatartásunk teljes megszűnését.
12: Hogy hol közlekedhetnek a rolleresek és hogyan, azt szabályozzák tehát Szegeden. A sugárutakon, körutakon vagy bárhol a sebességet nem korlátozhatják a közterület felügyelők, az a rendőrség asztala lesz.
1: Szegeden tehát már szigorúan büntetik a szabálytalan rollereseket, ahogy hallhatták Nagy Margit összeállításában is. De vajon hogyan előzhetőek meg a balesetek? Erről is beszélgetünk Nátházi Brigitta rendőralezredessel, az ORFK közlekedésrendészeti főosztály balesetmegelőzési osztályának kiemelt főreferensével. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat!
1: És Németh Péterrel, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatójával. Jó napot kívánok!
17: Én is jó napot kívánok!
1: Ugye riasztó adatokat lehet olvasni, de önök látják-e tisztán akár évről évre az adatokat, hogy hogyan emelkedik a rollerek által okozott balesetek száma, vagy a balesetet szenvedett rolleresek száma?
16: Igen, már 2024 óta a Központi Statisztikai Hivatal is rögzíti a mikromobilitási eszközökkel történt személysérüléses közúti közlekedések balesetek számadatait, és az adatok mutatják, hogy évről évre ugrásszerűen megemelkedett ezeknek a száma. Ha csak azt nézzük, hogy 2024-ben, ugye teljes 24-es évben 367 ilyen balesetet okoztak erről erre a közlekedők. 25-ben már ez a szám 635 volt. Most még csak júliusig van adatunk, és ez a szám 537, és még van előttünk egy pár hónap az évből.
1: Balesetet okoztak, és okoztak. Akkor lehet, hogy még ezen felül elszenvedői is voltak.
16: Így balesetben. Van, még részesei is lehetnek rolleresek. Tehát ugrásszerűen megnőtt, ezt tapasztaljuk, látjuk, szerintem ezt laikusként a hallgatók is látják közlekedésük során, hogy nagyon elszaporodtak ezen járművek a nagyobb városokban, de már legyűrűzik ez a megyeszékhelyű városokra is, ahogy hallhattuk az előzőekben, illetőleg a kisvárosokra is. Előszeretettel használják ezt. Fiatalok még jobban elterjedt. Ez már egy, lehet, hogy úgy is lehetne mondani, hogy ez egy státuszszimbólummá vált. Hogy régen mi biciklis bandákba bicajoztunk, és most már vannak...
1: Hát vagy gyalogoltunk.
16: Igen, vagy gyalogoltunk, meg kijártunk a játszótérre, a grundra bandázni, most már e-rollerrel közlekednek a fiatalok.
1: Nagyon zavarba vagyok ettől, mert olyan sokszor beszélünk itt a stúdióban arról is, hogy hát szálljanak ki az emberek az autóból, és inkább közlekedjenek biciklivel, vagy egyéb módon. És tulajdonképpen a roller egy jó megoldásnak tűnik, de bevallom én is, hogy reggel indulásnál, ha például egyszerre indulok a gyerek haddal, akik mennek az iskolába egy hosszabb szakaszon rollerrel, én is rettegek, hogy ja Istenem, csak el ne essen előttem valamelyik, hogyha autóval közlekedek. Szóval, hogy mégis valamilyen megoldást kellene találni, és aztán úgy fogalmazott, hogy mikromobilitási eszközök. Ebben mi minden tartozik bele? Van-e egyáltalán különbség roller és roller között?
16: Hát a teljesítményükben természetesen ugye kisebb, nagyobb teljesítmények, mikromobilitási eszközök, még ez az egy kerekű, illetve a hoverboardok, bordok, tehát ezek az eszközök, amik ez alá a gyűjtőszó alá sorolhatók.
1: És visszatérve, csupa vagány szerkezet.
16: Igen. Szerintem mind közlekedés biztonságilag, mind instabilitást okoz, hiszen azért az egyensúly, egy roller-rel közlekedve, az nekem instabil. Én kerékpározom, autózom, kipróbáltam az elektromos rollert, de jóval nehezebb irányítani, mint egy kerékpár.
1: Na mi a probléma? Ugye? Mert hogy aki még sosem próbálta, az nehezen tudja elképzelni, hogy miért mondjuk, hogy annyira veszélyes ez a roller, olyan közel van a talajhoz, miért veszélyesebb, mint a bicikli?
16: Én megítélésem szerint a keskeny kormány, ugye a kiskerék, ami a hirtelen esetleg egy úthiba, egy kavics, egy letört faág, ami okozhat egy olyan akadályt, amin ez a kiskerék már megbillen, a kormány befordul és elesik. Nem akarok saját példával szolgálni, két hete egy lábbal hajtossal, nem elektromossal, és nagyon nagyot lehet vele esni sajnos.
1: Látszanak ezek a statisztikák egyébként a biztosítási statisztikában is?
17: Látszanak, igen, és én rolleres, kerékpáros, motoros és biciklis emberként is jelen vagyok a stúdióban, úgyhogy fel
1: melyik
17: tudom
1: kell a legveszélyesebb?
17: És ugye, ahogy az előbb említettük, tényleg gyerekkorban mi is azért kaptuk a biciklit, hogy májusunk az iskolába vele, tehát szerintem egy picit óvatosan a szüleim kényelmét is szolgálta, hogy a kempingbringámmal el tudtam tekerni az általános iskolába. iskolába, és ma is azért reggelente ezt tapasztaljuk, főleg, hogyha az autóval iskolák felé megy az ember, akkor már eleve lassít, és jobbról balról suhannak ki az álmos arcú, éppen iskolába siető rolleres 11-12 évesek szülői felelősség.
1: Szerintem azért, vagy a
17: bukosabban vagy van, aki hordja a motoros bukósirakot, apa a motoros bukósirakjába megy, de hát ugye a fejsérülésen túl azért nagyon sok minden más lehet, ami sajnos problémát okoz, úgyhogy szerintem egy picit azért a szülők kényelmét is szolgál az, hogy a fia el tud gurulni a néhány utcával egy rollerre, és akkor kényelmesebb az egész reggelünk, mert ő már megy. Még a veszély, hogy mitől veszélyesebb arra mindenképpen, hogy motorosként oda tudom tenni, hogy a legveszélyesebb a biciklivel is az, hogy ha valami baj van, meghúzzuk az első féket, és akkor a bicikli megáll. A motor is ugyanis, a roller azonnal orra bukik. Ott is van egy fék, csak mert ugye nagyon hátul van, most akarok belemenni, nagyon hátul van a súlypont. Én kipróbáltam, hogy vészfékezni, hogyan lehetne rollerrel isteni igazából, és megmondom, hogy csak akkor sikerült, hogy zárt parkolóba direkt kimentünk gyakorolni, csak akkor sikerül rendesen megfékezni a rollert, orrabukás nélkül az ember így, mintha ráülne hát, a fenekét hátra.
1: De akkor ezt gyakorolni
17: kell. Hát ezt gyakorolni kéne, tehát ugyan jogtatni kéne, mint egy motorozás, a motoros jogosítvány szerzés is, meg a motorozni megtanulás is két teljesen különböző dolog, és látszik is a biztosítási statisztikák is, hogy azok a motorosok, és itt a motorosban szerintem hamarosan párhuzamot vonhatunk az elektromos rollerek felé, azok a robogósok, ekkor is probléma volt régebben, biztosítás szempontjából, akik nem igazi motorosok, csak robogóra ülnek, mondták a motorosok, és valóban több volt a robogós baleset. Aztán utána, amikor a robogózás sokkal inkább egy hétköznapi dolog lett, megszokták szerintem az autósok és a robogósok jelenlétét, megszokták a robogósok is, hogy meg kellett valami picit motorozni, ha robogon ülök, akkor azért most már sokkal kevesebb a roller is most egy valami ilyen úton van, sok balesetnek résztvevői, legtöbbször a biztosítás és ugye a rendőrség sem láthatja, mert be sem jelentik, hanem felállnak, leporolják magukat, és akkor megbeszélik a helyszínen, vagy bekerülnek mondjuk egy kórházba, eltört lábukat, lehet, hogy van rendőrség, de nem mindig van rendőrség intézkedés, ugye ott sem. Ezért biztos, hogy sokkal több a valóságban. A biztosítás még egyre csak kötelező biztosítás oldalról szabályozza ezt a dolgot, baleset biztosítás, egyéb biztosítás még azért nem elterjedt.
1: Arra biztatom a hallgatókat is, hogy írják meg a tapasztalataikat, hogy önök például hogy látják közlekedni a rollereseket, e-rollereseket, akár kisvárosban, akár nagyvárosban, mit gondolnak, miért baleset veszélyes. 06-39-666 az SMS számunk. És 20-as mobilról arra hívja fel valaki a figyelmünket, hogy minden két kerekűre rendszámot kell rakni, így nem lesz meglógás, és továbbá több gyalogrendőrt kell a járdákra kirendelni. Hát felvonta a szemöldekét közben itt Nátházi Brigitta, hogy vajon tényleg ez lehet-e a megoldás. Ugye a rollereseknél azért ott van az a probléma is, ami talán a bicikliseknél is, hogy nem biztos, hogy ismerik a kreszt. Sokat beszéltünk már mi is itt a stúdióban arról, hogy mikor, hol kellene elkezdeni tanítani a kreszt az iskolásoknak.
16: Igen, az idei tanévkezdés is erről szólt, az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága itt is megcélozta a rollerrel közlekedőket, hiszen számos olyan programunk van már, ami a gyermekek biztonságos és szabályos közlekedését próbálja propagálni, és erre próbálja nevelni az általános iskolás gyermekeket. Az idei évben indítottunk egy olyan programot, ahol konkrétan az e-rolleres közlekedéssel kapcsolatos alapvető vezetéstechnikai, mondjuk így ismereteket el lehet sajátítani, van érdeklődés. Van érdeklődés az iskolák részéről, próbáljuk a gyerekeket felkészíteni, ha már a szülőktől megkapják ezeket a járműveket, akkor talán érdemes lenne, hogy felkészítsék arra is, hogy hogyan kell ezzel közlekedni a közutakon.
1: Tehát, hogyha úgy döntök, hogy a gyerekemet megajándékozom, akkor helyezek el mellé egy kreszkönyvet, vagy menjek vele néhány kört, vagy próbálgassam a parkolóba a fékezést, hát mielőtt elindul.
17: A kreszkönyvet a gyerek annyi könyvet kap, hogy örülök, ha felét elolvassa az iskolába. Én szerintem az életszerű gyakorlás.
16: Hát, ugye azt elvárható mindenkitől, aki közlekedik, gyalogos, kerékpáros, rolleres, stb., hogy ismeri az alapvető közlekedési szabályokat. Tehát kerékpárral közlekedve járművezetőként veszünk részt a közúti közlekedésben, ugyanúgy vonatkoznak ránk minden szabályok, mint a gépjárművezetőkre. Erről eresként, hogyha ugye a járdán közlekedünk, ami legtöbbször a gyerekek a járdát használják, azt gondolják biztonságosnak, meg hát hol menne szabályozás hiányában, ott veszélyezteti a gyalogost. Hangtalan, nagysebességű, bármi megtörténhet. Én azt mondom, hogy szülőként mindenképpen az alapvető szabályokra is, és a ahogy elhangzott, a járműkezelésre is fel kell készíteni a gyerekeket.
1: Nem is olyan régen én például egy motorost mögöttem jött bukósisakkal, de az autók között a hosszú dugóba végül a rendőrautó dudálta le, hogy inkább húzódjon le, vagy menjen a mellékutakra. Egy hallgató pedig azt írja nekünk, hogy féltem, amikor 48-al ment előttem egy rolleres, mennyivel mehetne. Tehát mennyire szabályozott a terület, mit lehet, mit nem lehet. Ugye beszéltünk itt járdáról, útról, illetve a felvezető összeállításban hallottuk, hogy Szegeden például a sétáló utcába nem mehetnek be két keréken, sem a biciklisek, sem a rolleresek.
16: Igen, már több olyan önkormányzat hozott helyi intézkedést, ahol ezt tudja szabályozni. Jelenleg ugye a közlekedéssel kapcsolatban még nincs hatályos szabályozás. Ezt az új KRESZ, ami majd fog ezzel foglalkozni, reméljük minél hamarabb. Várjuk.
1: Nagy szükség lenne rá?
16: Szükség van rá, igen.
1: Ugye 61%-kal nőtt fél év alatt a balesetek száma. Mi van akkor, hogyha például egy rolleres okoz egy autónál sérülést? Mert ugye azt tudjuk különben, hogyha két autó összekoccan, akkor mindenkinek van kötelező felelősség biztosítása, és fizet a vétkes fél.
17: Hát nagyon nehéz ez a rolleres felelősség megállapítása, egy kicsit olyan biztosítási szakma, de nem tudom, a rendőr is, hogy mindig attól fél a legjobban, amikor valaki megijesztette, nem volt ütközés, de hát az a felelős, aki engem megijesztett, ugye? Biztosan sem szoktuk mondani, de én ezt a rendőrt is hallottam, hogy kicsit inkább menjenek egymásnak, és akkor legalább van valami nyom. De hát ez elég nehéz ott a helyszínen, eltött, hogy picit megkoccantom a rollerest, hogy azért jó legyen a biztos, hogy legyen a felelős. Van kötelező biztosítás a rollerre, de nagyon-nagyon kevesen tudják, volt egy pici média hype talán két év, aztán meg is állt a történet, hogy mi, hogyan kell meghatározni. Igen, van egy kilowatt határ, egy teljesítmény határ, általában szoktam mondani, hogy 25-ösnek a metszete, tehát 25 km per óra sebességre képes, és 25 kilót meghalad, illetve egyik vagy másik, mert ugye sok roller könnyebb, mint 25 kiló is, mégis kötelező biztosításra kötelezett, tehát a 25-ös kör valamelyikébe tartozik a roller, akkor kötelező biztosítást kell rákötni. Nagyjából így a legpontosabb, és lehet, hogy néha valaki rosszul határozza meg, de akkor majd egy biztosítási közvetítő rendszer visszadobja, hogy ennek nem kell kötni.
1: De ezt ellenőrzik, vagy ez akkor derül ki, hogyha tényleg baleset
17: van? Hát én a tapasztalatom, ezt majd megmondja az illetékes hatóság képviselő, hogy ellenőrzik a rendőrök a kötelező biztosítást, vagy sem. Én rollerezek, és még nem állítottak meg, de alig várom, mert úgy szeretném megmutatni, hogy az egyike vagyok azok, akinek igen, van kötelező biztosítás, van sárga csekk, és befizethet. De így van, tehát ha rolleres okozza a kárt, akkor egyébként ugyanaz a normál kötelező biztosítási háttere van, mint egy teherautónak, vagy egy személygépjárműnek. Tehát a személyi sérülésben milliárdos tétel fölöttig lenne képes téríteni a kötelező biztosítás, és a dologi kárban is 5-6-700 millió eurótól függen, de egy sok 100 milliós térítési tétel van mögötte. Tehát egyébként azt mondanám, ilyen szempontból anyagilag nyugodt lehet az, akinek egy rolleres okoz kárt, még akkor is, hogyha ez ugye több összetevős kár lesz, mert nekem megy a roller, én ezért neki megyek egy másik autónak. Ezt ma már könnyedén vissza lehet göngyölni az egész eseménysorozatot, hogy hogy történt, és hogy a dolog végén egy rolleres a felelős, és van kötelező biztosítás, akkor mindenki nyugodt lehet, hogy biztos vagyok benne, hogy elegendő fedezet van a mögött. Az a kérdés, hogyha nincs, ha tényleg szabályosan nincs neki, hogyha az, hogy szabályosan közlekedett a rolleres, vagy sem, ott szerintem azt elég nehéz megállapítani szabályozás több tekintetbéli hiánya miatt, de a polgári eljárás létezik utána már csak, tehát polgári peres úton nem lesz különbség, mint hogyha egy kalapáccsal véletlenül lóbálom és beütöm az autónak az oldalát, és akkor álljunk meg és beszéljünk meg, hogy mi történt. Sajnos olyankor, ha egy olyan kis roller, és a gyerekek általában azért inkább kisebb teljesítményű rollerekkel közlekednek, nem vagyok benne biztos, hogy szabályos esetben is sokszor nem lesz kötelező biztosítás mögötte.
1: Tehát a roller dobozában ott kell, hogy legyen akkor valamiféle gyakorlati oktatás, illetve a kötelező felelősségbiztosítás is, hogyha 25 km per óra sebességnél gyorsabb.
17: Igen, ha képes tartósan ennyivel többen haladni, így van, de ez, ha valaki nem biztos benne, akkor tökéletesen jó az, hogyha a roller adatait beírja egy online biztosítás közöttőbe, és az vissza fogja dobni, ha erre még se kell kötelező biztosítás.
1: Említette Péter, közlekedik ilyen rollerekkel. Van olyan helyzet, amikor bizonytalan, hogy na most itt mit szabad, mit nem szabad?
17: Én sokszor egyébként így figyeltem is, hogy a járdán való közlekedés, ugye tényleg a rolleres fejében az van, hogy ez biztonságos, és én megmondom őszintén, és a felnőtt emberként közlekedem rollerrel, meg motorosként is, néha szívesebben mennék az úton, ha lehetne, de hát olyan sűrűek a járdák, annyi heppehúpás, egy busz
1: hát
17: megállóba
1: bemenni,
17: hát az gyakorlatilag lehetetlen óraesés nélkül. És megmondom őszintén, hogy a kollégáit az utcán, amikor mellette meg is szoktam egy félszemes addítani, hogy most erre mit mondanak, és én esküszöm megálltam volna megkérdezni, hogy mondja, meg legyen szíves főtörzs úr, hogy most mégis itt állhatok itt a roller tolva, vagy rollerezhetek is akár. Nincs szerintem szabályozásra.
16: Ez, amit említettem, a szabályozás hiánya, és ha baleset történik, akkor minden esetben ellenőrzésre kerül természetes és rögzítésre, hogy a járművek ugye rendelkeztek-e a szükséges biztosítással.
1: De különben a józan ész határozza akkor meg, hogy a járdán nyilván nem fogok száguldozni, hogyha már ott közlekedem a rollerrel, akkor nekem fokozottan kell figyelni, vagy hogy meg tudjak állni, hogyha valaki kilép például a kapuból. Írja egy hallgató nekünk, hogy járdán veszélyesek a gyalogosokra, ő nagyon fél tőlük.
16: Nagyon sok helyről halljuk ezt, hogy félelem érzetet kelt a gyalogosan közlekedőkben. Mi próbáljuk erre felhívni mindenki figyelmét, dübörög a biztonság hete a héten, úgyhogy ez is a kommunikációnk fő témája a héten, és a Magyar Biztosítók Országos Szövetségével már 10. alkalommal kerül megrendezésre ez a tematikus hét. A hétvégén kint leszünk az autómentes napon, várjuk a hallgatókat, jöjjenek, és próbáljanak ki nálunk minden olyan közlekedés és biztonsággal kapcsolatos eszközt, ami a védelmüket szolgálja.
17: Ez biztos, hogy nagyon jó esemény, és én is csak ajánlom mindenkinek.
1: Mert hogy itt van egy új szereplő a közlekedésben, akivel biztos, hogy foglalkoznunk kell, ha tetszik nekünk, ha nem.
17: Igen, ez a mikromobilitás tényleg része az európai zöld és mindenfajta gondolkodásnak, tényleg kényelmesebb bejutni. Nagyon sok autó, emlékszem, hogy a motorosok mellett, főleg a robogósok mellett úgy érveltünk még sok-sok évvel ezelőtt, hogy úgy gondoljon a kedves autós a robogós, hogy ahány elmegy mellette, annyival kevesebb autó áll éppen előtte a sorban. Most a rollereseknél is, főleg a felnőttek, de a gyerekeknél is, ugye most megint akkor anya éppen, amely kocsiba ül és viszi a gyereket iskolába, nem elmegy, vagy valaki éppen vonattal tömegközlekedéses rollerrel közlekedik, tehát nem törnék azért pálcát, ugyanúgy, hogy régen utáltuk a bringásokat, aztán a motorosokat. Én azt remélem, hogy most a rolleresek meg az egyéb elektromosok is beleszoknak majd a forgalomba.
16: És készítsük fel őket. Igen. Tehát legyen védőfelszerelés, és készítsük fel a közlekedést.
1: Érkezett egy javaslat egy hallgatótól, azt mondja, hogy Németországban például 8 év felett van kerékpárvizsga.
16: Vannak ilyen országok Európában, ahol ugye már kerékpáros jogosítvány, a kerékpározást is jogosítványhoz kötik. Ugye itt a képzési rendszerbe is be van építve magába a közlekedési ismeretek oktatása. Talán eljutunk mi is Magyarországon oda, hogy ez is részét fogja képezni az általános iskolákban a követelményeknek, és akkor biztonságosabbá tudjuk tenni a közlekedést.
1: Érkezett egy hallgatói kérdés a biztosítással kapcsolatban is. Azt kérdezi, hogy a biztosítási díjak között mennyire nagy a különbség?
17: Óriási, lehet találni több százezer forintért is roller biztosítást, 1 millió forintért is lehet találni roller biztosítást, meg egyébként 50-60 ezer forintos éves díjért is. Azt tudni kell, hogy a biztosító társaságok nem szelektálhatnak a kötelező biztosításra, kötelezett gépjárművek biztosításába. Tehát magyarán nem mondhatja azt egy biztosító, hogy én nem akarok roller biztosítani, de a autót igen. Minden típusra kell tenni ajánlatot annak a biztosítónak, amelyik a kötelező biztosítás rendszerében részt vesz. Ezért mi úgy hívjuk szakmailag, hogy ilyenkor kiárazza magát a biztosítás. Tehát ad egy 1 millió forintos éves kötelező biztosítási díjárat egy rollerre, de ez már egy régi bevett szokás, találunk néha autókra is 10 milliós kötelezőt, vagy gépjárművekre nagy tervű 20-30 milliót, mert nem írhatja ki a biztosító sok esetben, hogy nem adok ajánlatot, csak direkt olyan ajánlatot ad, ez neki törvényt a joga, hogy azt senkinek köse meg. Ha mégis valaki megköti, akkor persze vállalja, de egyébként általában azt mondhatom, hogy egy ilyen 50, legutoljára, amikor én most 2 évezet kötöttem, mert azóta kötelező, megújítottam legutóbb a biztosítónál a díjamat, az ilyen 50 és 100 ezer forint között van az éves kötelező biztosítási díja. Először volt ilyen 30 ezer forintos díj is, de szerintem a balesetek növekménye miatt. Tehát egy kezelhető tétel, és azt gondolom, hogy részt veszünk a forgalomban, akkor tudnunk kell azt, hogy sok milliós kárt is tudunk okozni, nem beszélve ugye az emberi egészségben keletkezett károkról, amiben nagyon sokba kerül, legyen biztosításunk.
1: Nagyon fontos, amit mondott, mert ezt kérdezi egy hallgató, hogy nem lett meg aztán a károkozó, de 3 hétig volt kórházban a húga. Mi van akkor, hogyha valaki sérülést okoz valakinek rollerrel?
17: Hát ugye, hogy nem lett meg inket, majd át is tudom adni a szót, mert ugye ez már cserbenhagyásos, meg ez már bűncselekmény kategóriát súrolunk.
16: Tehát attól függ, hogy milyen a sérülés foka, aki elszenvedi, igen.
1: Hát 3 hét kórház, gondolom, hogy komolyabb.
16: Akkor már biztosan 8 napon túl gyógyuló, ugye segítségnyújtás elmulasztása, maga a bűncselekmény megnevezése, illetőleg ugye esetleg még ezek a sérülések maradandó fogyatékosságot is okozhatnak, tehát ez felépülési idő kérdése, és igen, kötelező nyomozóhatósági vizsgálat elrendelése.
1: Bővebben akkor a Biztonság Hete programsorozat keretében hol, hogyan találkozhatnak önökkel a hallgatók?
16: Még most a hétvégén 19-20-án Műegyetem rakparton várunk mindenkit szeretettel.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nátházi Brigitta, rendőr alezredes és Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója volt itt velünk. Köszönöm szépen.
17: Köszönjük szépen.
16: Köszönjük szépen.

0: hogy milyen szép az őszi táj, a színek érett tarkasága, a sárga fák, a barna nád, a tóvíz ónos csillogása. Írta Fodor András a Vízre néző című versében, melyet Egri József balatoni festő síremlékénél fogalmazott meg. De önök ellátogatnak-e még ezekben a hetekben a Balatonhoz? A száraz forró nyára csökkenő vízmennyiség nem igazán kedvezett a nagy tavaink mellett a turizmusnak. Érdemes-e ősszel újra gondolni, hogy mit kínál ez a táj a turistáknak? Tekerni, vitorlázni vagy túrázni természetesen érdemes ilyenkor is. De mitől lesz valóban négy évszakos egy desztináció? Mennyire csábító ma egy-egy gasztronómiai program? Önök például jártak-e akár badacsonyi pincetúrán, vagy elindulnak-e a Tiszató körül tekerni? Írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk. A Balaton partján ilyenkor is különböző attrakciókkal csalogatják a látogatókat. Kezdőknek és haladóknak is kialakítottak például egy biciklis pumpapályát, és pár napja adták ezt át Balatonfüreden a Forrás Sportparkban. Felszegi Csaba járt a helyszínen.
1: Az apa tol engem, én pedig a pedáján állok. Fel a helyre pedig feltaker, úgyhogy én is rajta ülök. Nagyon jó volt. Álltam és úgy tekertem. A rollerben azt szeretem, hogy csak fél lábbal kell hajtani, és gyors. A görkocsiában az, mint hogy kicsit olyan, mintha lépkednél, de mégsem olyan, és gyorsabban lehet haladni.
2: Ez egy most felújított sportkomplexum, ahol kerékpáros pályák, futópálya és teniszpályák találhatóak.
3: Kenyeres Ábel, a Balatonfüredi Sportklub kerékpáros szakosztályának vezetője.
2: Az újonnan felújított kerékpáros Flow Trail pálya 900 méter hosszú, mely kezdőknek és haladóknak is egyaránt lehetőséget nyújt. Több ugratóval, döntött kanyarokkal, egyéb technikai elemekkel rendelkezik. Az Aktív Magyarország támogatásával és a Visit Balaton 365 és annak a kerékpáros részlege a Balaton Bike 365 csatlakozott a Balatonfüredi önkormányzathoz, és ezáltal a közös támogatással sikerült megvalósítani a pályát. Egy új 800 négyzetméteres pumpapálya is építésre került. Kezdő és haladó pályát szintén tartalmaz, ezáltal mindenkinek lehetőséget nyújt a fejlődésre.
3: De ez egy hatalmas komplex sportpark, ugye itt nagyon sokféle sportág van, tehát mountain bike, futás, sízés, tenisz, szabadtéri kondibázis, és még egy nagyon színvonalos játszóterük is van.
2: Így van, télen-nyáron, mivel síelni, kerékpározni, futni, teniszezni egyaránt lehet, ezáltal az év összes időszakában látogatható a park, és hasznos lehet, nem csak a helyieknek, hanem idegen látogatóknak is egyaránt.
3: Ez nagyon fontos, amit mondott, mert ugye a télen-nyáron Balaton szlogán, ez tökéletesen belefér ebbe, tehát még decemberben, januárban is lehet jönni?
2: Így van, természetesen.
3: És nagyon fontos még az is, hogy ingyenes a belépés ugye a sportparkba, ingyenes a bringapálya, a futókör, a görkori pálya is.
2: Igen, a park egy közpark valójában, szóval mindenki számára ingyenesen látogatható. Mi a kerékpáros szakosztály, mint a Balatonfüredi Sportklub kerékpáros szakosztálya. Klub vagyunk, szóval nekünk vannak külön foglalkozásaink, mely tagsághoz kötött, de ettől függetlenül a park használható bárki számára.
3: A most átadott pumpapálya az pontosan mit jelent? Tehát mit jelent az, hogy pumpapálya?
2: Ez igazából egy aszfaltozott körpályának kell elképzelni, ahol döntött kanyarok és hullámokhoz hasonló elemek találhatóak.
3: Igen, melyek hegyes dombos különben, tehát a fiatalok itt föl lesz águldoznak a pályán.
2: Így van, ahol a saját testünk áthelyezését és kanyarodás technikát, egyensúlyérzéket, tempóérzéket, ritmusérzéket egyaránt tudjuk fejleszteni, versenyek rendezésére is alkalmas.
3: Azt látom, hogy a srácok tekernek itt valóban a pályán, de hogyan néz ki pontosan egy edzés?
2: Mind a pályán kívül alapvető technikai skilleket, koordinációs gyakorlatokat végzünk. Nagyon kiskortól kezdjük már a képzéseket. 4-5 éves gyerekek járnak hozzánk napi szinten. Igazából az ő technikai képességeik fejlesztése a legfontosabb, és erre helyezzük a hangsúlyt. Akik később tovább szeretnének menni a kerékpározás útján, úgymond, és versenyzővé szeretnének válni, nekik is van lehetőség, de az alap koncepció és az első számú feladatunk jelenleg a technikai képzés és az emberek megszerettetése a sporttal.
3: Amióta átadták ezt a pályát, nem olyan régen, ugye egy hete körülbelül, voltak már új jelentkezők?
2: Igen, napi szinten jönnek új tagok, új jelentkezők, és rengeteg a látogató a környékbeliek közül.
3: Miben különbözik egy normál átlagos pályától ez a pumpapálya?
2: Leginkább abban, hogy sokkal több elemet tartalmaz, és több részre van felosztva, ezáltal tényleg a kezdőktől kezdve a haladók, jól felkészült sportolók egyaránt tudják használni, mindenkinek megfelelően élményt tud nyújtani.
0: Nagyon sokan indulnak már kifejezetten biciklizni a Balaton köré, és akkor külön élmény lehet, hogyha ellátogatnak Balatonfüredre, a Forrás Sportparkba, ahol már biciklis pumpapályán is gyakorolhatnak gyerekek is, és olyanok is, akik különösen ügyesek. Felszegi Csaba összeállítását hallották az iménti percekben, és amikor a felvezetőben említettem, hogy lám itt van az őszi Balaton, akkor rögtön rám szólt Kardos Gábor, a Balatonkör alapítója, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot mindenkinek!
0: Hogy vigyázzat, ez még nem ősz. A szeptember még nem ősz, amikor ellátogatunk oda, akkor bizony még a nyári szezonban vagyunk.
4: Igen, egyébként a szüret is előbbre jött a felmelegedés miatt majdnem egy hónappal.
0: Hát most van a szüret, hát ugye, már illetve már le is ment, igen.
4: Tehát amikor a szüreti rendezvények vannak, addigra, ami hagyományosan a kezdete lenne a szüretnek, addigra lemegy. És ez az egy hónap csúszás, ez azt jelenti, hogy a tulajdonképpen a legszebb, például a vitorlázás szempontból egyértelmű tudom mondani, de strandidő van még most is a Balatonnál, hogy az a legszebb nyári hónap lett a szeptember. Tehát, hogy az egy dolog, hogy iskola kezdés van, de ugye ha nyárnak azt nevezzük, amikor jól esik kint lenni, süt a nap, strandidő van, és van még egy hírünk, hogy két hónap, amit a nyárnak ismertünk, ugye nyárnak azt ismertük gyerekkorunk óta, amikor jól esik kint lenni. Na most július-augusztusban nem esett jól kint lenni.
0: Különösen, hogy sok forró nap volt idén.
4: Tehát én elnevezném hőkupola évszaknak, ami idén volt, ami történt velünk.
0: Ó, és kezdődik az indián nyár.
4: És ez borította a nyári programokat, mert a nyári programok lényege az, hogy kint vannak az emberek a szabadban, és újra kell értelmeznünk azt, hogy mi az, hogy nyaralás, mert 40 fokban nem az a nyaralás, ami 25-30 fokban volt.
0: Itt van velünk a stúdióban Bán Takács Gyöngy is, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok önnek!
5: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: Valóban újra kell értelmeznünk azt, hogy mi a nyár, vagy mit jelent a balatoni nyaralás, vagy nem tudom, akár telelés, mert hogy egyre többen választják az aktív turizmust is.
5: Igen, azt gondolom, hogy ugye nem mondhatni, hogy a szezon rövidebb lett, inkább azt mondhatnánk, hogy átalakult. Tehát ugye a nyári szezon, ha jól tudom, az a június közepe végétől augusztus végéig tartó időszak. Igen, és most már ugye fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy van őszi szezon, téli szezon, és tavaszi szezon is a Balatonon, hiszen ugyan, nem ugyanazért megyünk oda októberben a Balatonhoz, amiért nyáron megyünk lángost tenni és strandolni, ugye? Ezt tudom, hogy itt
0: hát
5: lehet,
0: miért?
5: Hogy igen,
0: miért
5: lehet, hogy
0: megyünk a Balatonhoz egyébként? Tehát mit tapasztalnak, hogy manapság az emberek miért mennek a Balatonhoz, a Balaton környékére, vagy akár a Tiszatóhoz?
5: Itt a kérdés azt szerintem pont emiatt, hogy mikor? Tehát ugye más a cél nyáron is, illetve más a cél tavasszal, ősszel, azért a természetjárás, a túrázás, a kerékpározás főszezonja nem ez a júliustól augusztusig időszak, hanem inkább a tavaszi őszi idő, amikor azért nem feltétlen 35 fok van, hanem egy kellemesebb idő, és jobban esik.
0: Tehát az aktív szezon most kezdődik?
5: Igen, ez egy helyes állítás.
4: Sőt, hát tulajdonképpen az a fajta nyár, ami gyerekkorunktól ismerünk, hogy szépen süt a nap, strandidő van, jól esik kint lenni, az augusztus 20-ától van. Tehát idén, ha visszaemlékszünk az érzeteinkre, akkor az a fajta nyár, amikor jól esik a teraszon ülni, és nem vagyunk kötelesek sziesta időben behúzódni valahova, hogy túléljük, az augusztus 20-a, ami ugye úgy van számon tartva, hogy na akkor
0: van vége. Hát a régi felfogás szerint ugye akkor már készülünk az iskolára, akkor már nem biztos, hogy lehet fürdőzni, augusztus 20-án mindig megváltozik az időjárás,
5: igen,
0: is.
5: Igen,
4: csak az a kérdés, hogy nekünk mennyire kell alkalmazkodnunk a klímához, és Én azt mondanám, hogy 100%-ban. Tehát, hogy nincs mód arra, hogy a természethez ne alkalmazkodjunk. Ez egy nagyon fontos főszabály, hogyha próbálunk kitartani a régi szokásaink mellett, akkor az nem fog működni. Tehát, hogy az a jó, hogyha a szokásainkat ahhoz alakítjuk, ami most már a klímarealitás, hiszen akkor tudunk jól működni.
0: Ugye most már akkor megpróbáltuk meghatározni azt, hogy tulajdonképpen mettől meddig milyen szezon tart, de akkor nézzük meg azt is, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni, mert tulajdonképpen a hallgatóknak kedvet szeretnénk csinálni ahhoz, hogy induljanak el akár a tópartra, vagy a tópart környékére. Szóval kezembe nyomott itt Bántakács Gyöngyi egy Balaton felvidéki kaland térképet. Ez a térkép túraútvonalakat fog nekem ajánlani erre az időszakra?
5: Ez nem csak túraútvonalakat, ez egy nagyon izgalmas kis illusztrált térkép, amit a Visit Balatonnal közösen készítettünk el, és olyan desztinációkat, illetve információkat tartalmaz, amik segítik az aktív kikapcsolódást. Azért nagyon jók ezek a kalandtérképek, mert a digitális térképekenhez képest ugye itt egyben látjuk az egész térséget, és sokkal könnyebben tudunk megtervezni programokat, összefüggő programokat, és ami nagyon fontos célja egy ilyen térképnek, és egyébként is ugye ez egy fontos dolog, hogy próbáljuk meg elmozdítani a forgalmat a partról, és egy kicsit elinduljunk befelé is, vagy felfelé is, vagy lefelé is. Itt ugye jelen esetben a Balaton felvidék is szépen ki van rajta dolgozva, de találunk egyébként.
0: Tágítsuk a turisztikai régiót.
5: Így van, így van. Ezzel ugye el tudjuk osztani az odaérkező turistákat és a forgalmat, és egy kicsit jobban szétterül.
0: Hát meg szélesebb palettát tudunk kínálni programokból.
5: Így van, mert hát ugye nagyon színes kínálata van a Balatonnak. Ezen a kalandtérképen egyébként gasztronómiai helyek nincsenek is rajta, és az egyik oka, amiért ez így alakult, hiszen annyira sok, annyira nagy a kínálata a Balatonnak, hogy rá sem férne, tehát azért nehéz lenne mondjuk kiválasztani néhány helyet, és valószínűleg abból azért lehet, hogy sértődés is lenne, hogyha valaki nem kerülne föl rá, tehát ez igazából az aktív turizmust segíti, és az aktív kirándulást.
0: Igen, néztem, hogy rengeteg gasztronómiai program van egyébként, például Badacsonyban vannak ilyen gasztronómiai hétvégék mindig valamilyen tematika szerint, de lehet-e eléggé vonzó a gasztronómia, hogy valakik mondjuk az utószezonban ősszel vagy akár télen is ellátogassanak?
4: Inkább az, hogy bármit akarunk csinálni, sokkal minőségibb élményt kapunk egy olyan időben, ami kellemesebb ahhoz, hogy egy teraszon borozzunk, együnk, kiránduljunk, tehát bármit csinálni kellemesebb most, mint 40 fokban vagy 30 fokban volt. Tehát én ebből vezetném le azt, hogy most tudjuk igazán élvezni azt az elképesztő, nem csak gasztronómiai, hanem kulturális, természeti gazdagságot, ami, és nem csak a Balaton felvidéken, hanem az egész Balaton körül van, ez most sokkal élvezhetőbbé válik, mint egy nyári melegben, és bringával sokkal kellemesebb eljutni bárhonnan, bárhova, mint ugyanabban a nagy melegben és a tűzőnapon. Tehát az egy dolog, hogy akkor veszik ki az emberek a szabadságukat, amikor elviselhetetlen meleg van, de most sokkal élvezhetőbb mondjuk egy hétvégén bármit felfedezni.
0: Igen, mondjuk nyilván ez az iskolás gyerekek miatt is van, de hogyha említette már, hogy kiveszik a szabadságukat, azt azért tudjuk, hogy a Balaton az utóbbi időben inkább ilyen hétvégés, vagy akár egy-két napos desztinációvá alakult át, tehát azt szerint kell programokat kínálni.
4: Igen, ez nagyon jól mondja, hogy már jó pár éve a Balaton nem egy nyaralóhely tulajdonképpen, ha az összes számokat nézzük, hanem egy hétvégi desztináció, tehát hétvége, de a jó hír az, hogy egész évben vannak hétvégék, tehát nyár meg csak nyáron szokott lenni többnyire, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség számunkra, és mondom, most sokkal élvezhetőbb bármit átélni, és egy minőségi élmény.
5: És nagyon fontos szerintem, hogy az aktív élményeket összekapcsoljuk a gasztronómiával, mert hiszen manapság már azért nem úgy tervezünk meg egy kirándulást, hogy elmegyünk, túrázunk, nem?

0: Éppen. De amiről beszélnek azért, az mind arról szól, hogy itt jó sok a turizmussal foglalkozó szakember területet össze kellene kapcsolni, és ez jutott eszembe egyébként a biciklizésről, a tó körüli tekerésről is, hogy hát nagy problémát okoz, hogy aztán hazafelé hamar megtelik a biciklis vonatkocsi például, ami hozza vissza a hétvégi pihenőket a fővárosba. Tehát tulajdonképpen még a közlekedés szempontjából is össze kell tudni hangolni a vendéglátósokat, a szállásadókat, a különböző program lehetőségeket. Működik ez?
1: Hát a közlekedés szempontból a legszűkebb keresztmetszet jelenleg nem a Budapestről a Balatonra jutás, hanem a Balaton körüli közlekedés. Tehát, hogyha nem az a program, hogy körbe tekeri valaki a saját bringájával, hanem közösségi közlekedéssel próbál valaki A-ból B-be jutni, ez még nincs megoldva, és a korábbi ugye, kormányzati célkitűzés az volt, hogy vonattal legyen megkerülhető, ami sokkal bonyolultabb. Én nem értem egészen, hogy miért nem jutott senkinek eszébe mai napig. Ezúton üzenjük, hogy a legegyszerűbb busszal körbejárhatóvá tenni a Balatont. Az lenne a legrugalmasabb struktúra mindkét irányban, mondjuk egy buszkörjárat. Az sokkal egyszerűbb és jobban megjegyezhető dolog lenne. Ugye a vasút az egy sok-sok éves vasúti kötött pályát kellene módosítani. Teljesen külön fut az északi és déli pálya. Tehát ez egy komoly integráció. Ugye a Balaton elejéig ez most tervbe van véve, hogy ezt a kettőt összefésülik, de a 300 ezer ember lakik egyébként a Balaton körül, tehát a vidék legnagyobb városáról beszélünk. Ugye Magyarországon a legnagyobb agglomeráció, a balatoni agglomeráció, erről kevés szó esik, de ez egy nagyon fontos szempont lenne, mert Pest, Buda és Óbuda egyesülésével akkor lett Budapest, amikor hidak épültek. Tehát nálunk nincsenek hidak, ugye nincs átjárása, hogyha lenne egy vízibusz, ahogy a Genfitónál, vagy máshol, és munkát lehetne vállalni Badacsonyinak Fonyódon, mert lenne...
0: Kis kompjárat, kis csónak.
1: Igen, tehát hogy legalább 2-3 helyen, ha átjárható lenne a Balaton, akkor sokkal előbb megértenénk, hogy ugyanaz lenne a logikus, mint Budapest esetében, hogy egy 300 ezeres agglomerációt városként tudjunk fejleszteni.
0: De szeretett volna erre reagálni Bán Takács Öngy, és amikor említettem például a bicikliseket, szeretett volna valamit hozzáfűzni.
2: Igen, hogy az nagyon fontos, és itt ugye ez felmerült, hogy a közlekedésnek is van itt dolga az aktív turizmusban, és ez fontos, hogy a jövőben is ugye együtt működjünk, és úgy alkossuk meg tehát az infrastruktúrát, és mondjuk gondoljunk erre is, hogy ugye nem csak ott kell biciklizni a Balaton körül, hanem oda valahogy le is kell jutni, de a bátrabbaknak vagy aktívabbaknak azért nagyon jó lehetőség például a Budapest-Balaton közötti Buba kerékpáros útvonal, ami ugye pont ezért van, hogy összekössön különböző térségeket, régiókat, és mindig erre törekszünk, illetve ezt szeretnénk a jövőben is, hogy összekötni olyan meglévő kerékpáros útvonalakat, hogy ne különböző szakaszokban gondolkodjunk, hanem térségekben és nagy hálózatokban.
0: Ugye most nagyon sokat beszéltünk már a Balatonról, de a hallgatók is kérdezik, hogy mi van a többi tóval, mennyire működnek együtt egyébként a különböző nagy tavaink, hogyha tényleg 4 évszakos turizmusról szeretnénk beszélni.
1: Hát a jó hír az, hogy pont most volt a héten egy felhívásunk, egy összefogás, hogy megkerestük, ugye a Balatoni kör megkereste a Velencei Tavi és a Tisza Tavi turisztikai szervezetet, és pontosan azért, mert az idei nyáron volt egy egészen elképesztő katasztrófa narratíva mind a három tóval kapcsolatban.
0: Mert hogy elfogyott a víz, vagy legalábbis nagyon sok víz eltűnt a tavakból.
1: Hát ugye, hogyha igen, tehát hogy körülbelül 1%-a nézett ki úgy a Balatonpartnak, ami a összes híradásban megjelent. Tehát ez a be lehet jelölni pirossal, hogy a Balaton-Mária fenyves szakaszra mentek fotózni a katasztrófa turisták. A Balaton 98%-a nem így nézett ki. És ahogy a híradásokban, ez sok milliárdos kárt okozott nemzetgazdasági szinten ez a fajta katasztrófa híradás. És az első kérdés, amit fel kell tennünk, hogy egyébként nem azért járnak emberek milliói mind a három tóhoz évtizedek óta, mert sekély a víz. Tehát ez miért lett hirtelen ekkora dráma? Egyébként nem tűnt fel a gyerekek, hogy élvezik ezeket a kis homokpadokat? Az ökológiai rész, azt vegyük külön egy pillanatra.
0: Most jó, mondjuk a Velencei tó szerintem azért az külön kategória. Ott,

0: igen, de ott más a helyzet.
1: De most beszél, ha a Balatonról beszélünk, akkor tulajdonképpen a gyerekek 100%-a örült ennek, hogy a Balaton egy saját vízpartot épített magának, és a felnőttek meg nem tudom, miért nem vették észre, hogy nem kell 500 kilométert autózniuk egy homokos tengerparthoz, mert a Balaton csinált egy ilyet, és mi meg klasszik bántalmazó módon úgy reagáltunk, mi emberek, hogy mit képzel a Balaton, hogy saját partot épít, mikor mi akartuk betonozott partot építeni neki?
2: Most egy kicsit akkor hagy vitatkoznom itt a Gáborral, okay. Hogy azért van probléma, mert például a Tisztavon volt idén olyan kilátó, ami nem volt látogatható amiatt, hogy a vízszint teljesen lesüllyedt, és nem lehetett megközelíteni szappal, kenúval, csónakkal. Illetve a szolgáltatóknak ez egy nagyon nagy probléma, mert mondjuk az, aki vezetett túrákat, vezetett vízi túrákat szervez, ott azért nagyon-nagyon nagy nehézség az, hogy akkor nem tudja, kiszámíthatatlan a szezon, illetve a túrák szervezése, mert nem tudja, hogy
1: teljesen más is. A három szó helyzete ilyen
0: szempontból. Igen, de tulajdonképpen most azért ülünk itt, hogy arról gondolkodjunk, hogy akkor most majd az őszi szezonban, illetve az év hátra levő részében, mivel tudjuk oda vonzani a látogatókat. Talán már nem érdemes a nyáron keseregni, mindenki tapasztalta, ahol nyaralt, hogy éppen mekkora volt a vízszint. Szóval mit kezdhetünk most, hogyan menthetjük meg a szezont, vagy a turisztika szereplői számára, mi az, amit még így ér a szerintem következő időszak.
2: A Gábor majd biztosan elmondja, hogy a gasztronómia, én pedig azt, hogy az aktív turizmusnál a kerékpározás, illetve a természetjárás, ugye kevésbé érzékenyek mondjuk a vízszintre ezek a tevékenységek, és ahogy ugye az elején említettük is, azért sokkal kellemesebb ősszel tavasszal kerékpározni, illetve túrázni, mint nyáron. Úgyhogy azt gondolom, hogy az aktív turizmus az a 4 évszakosság egyik legerősebb alapja tud lenni.
0: Ezt látják egyébként a statisztikákat, hogy mennyivel gyarapodik az aktív turisták száma évről évre a különböző
2: nem tudok erre vonatkozóan adatot mondani.
1: Igen, beszéltünk előtte még mikrofonon kívül róla, hogy most vizsgáltunk meg 100 cikket a Balatonról, és minimális sajnos az aktív turizmus megjelenése is a médiában, ahhoz képest, hogy milyen népszerű, tehát nem tükrözi a valóságot, mert kizárólag a katasztrófáról van szó, a negatív narratívákról, ami ismétlem nemzetgazdasági szinten, alsó hangon egy 10 milliárdos kárt okozott ez a fajta hozzáállás. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy beszélünk, és felelősséggel
0: kell. Akkor most beszéljünk úgy, hogy
1: most így beszélünk, de ugye nem ez volt az uralkodó narratíva, és már a nyár legelején nem ez volt, tehát hogy egy ilyen önbeteljesítő jóslatként jelent meg ez, ugye? És még egy dolgot el kell mondani, hogy a szerkezetváltásra van szükség, mert sehol máshol nincs Európában nagy vízpartokon kizárólag fürdőturizmusra felépített olyan nyaralási koncepció, ami Kádár Jánosnak a marketing tevékenysége volt, és a mai napig ez a retro lángost mindenek fölött emlegető, mindent lángos perspektívából néző, bizonyos értelme egy ilyen prolisító tömegturizmus. Ez a Balatonnál van, sehol máshol európai nagy vízpartokon nincs. Tehát nagyon fontos elmozdulnunk a minőségi turizmus felé, és azért sokkal izgalmasabb és minőségibb az őszi, tavaszi, téli kínálatunk, mert ott ez egyáltalán nem jelenik meg. Tehát azt nem ez határozta meg, a nyarat határozta meg Kádár Jánosnak az elképzelése.
0: Másfél percünk van, hogy tényleg arról beszéljünk, ami most vonzóvá fogja tenni a látogatók számára, akik esetleg most a hétvégén vagy a következő hetekben felkerekednének, hogy mi az, amit tudnak kínálni nagy tavaink, illetve azoknak a környéke, mi az az attrakció, ami még kiaknázatlan, de érdemes ebben gondolkodni. Az aktív turizmus biztos, hogy egyre többeket vonz, egyre kevésbé jellemző ez akár a tengerpartokon is, hogy a törölközön feküdjön. Igen. Valaki egész nap.
2: Igen, én egy picit elfogult vagyok, azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van a kommunikációnak, és nagyon fontos a tájékoztatás, az, hogy megfelelő információk állnak rendelkezésre, és ezek könnyen elérhetők legyenek. Az aktívkalandor.hu oldalunkon például rengeteg túrajálóval készülünk.
0: Aktívkalandor.hu.
2: Így van, vagy például a Visit Balaton, ugye a Visit Balaton 365.hu is, hogyha már a Balatonról beszélgetünk, szuper. Rengeteg programot ajánlunk, ajánlanak, csomagajánlataik vannak, programajánlataik, azt hiszem, hogy heti három, nem is tudom, hogy milyen felosztásban jelennek meg, de nagyon érdemes, ugye, amikor tervezünk egy ilyen hétvégi kirándulást, ezeket megnézni, hogy ne csak azért menjünk a Balatonra, hogy strandoljunk egyet, hanem igen, ha már ott vagyunk, akkor menjünk beljebb, nézzünk meg kisebb településeket, látogassunk meg egy borászatot, kóstoljunk meg egy finom balatoni bort, vagy egy kézműves
1: műhelyt. De fürdőruhát még azért érdemes.
0: Érdemes még?
1: Jó, igen, abszolút.
0: Próbálta az elmúlt
1: naponta lejárok úszni, és most még ilyen 19-20 fok, hát azért az kicsit, de a sekélyebb részek ugye erre jók, hogy ott, ha süt a nap szépen, olyan szépen, mint most a napokban, akkor pillanatok alatt fölmelegszik a víz 20 fok fölé jóval. Úgyhogy a sekélyebb részben még kellemesen lehet pancsizni is.
0: És hajóba szállni pedig azután is érdemes.
1: Egyszerre van
0: nyár és ősz. Ez az a szerencsés időszak. Köszönöm szépen, hogy kedvet csináltak az őszi turizmushoz is. Hamarosan kezdődik a Balatonnál is. Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonyaszirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 11 óra van, hamarosan a véradás fontosságáról beszélgetünk. Mit gondolnak, miért jelentkeznek ritkábban a fiatalok? Mindenek előtt azonban most hírek következnek.
6: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Folytatódnak a kihallgatások a Volánbuszt érintő vesztegetési ügyben. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején miről tárgyalt a Gyurcsány kormány. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjúban. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok egy csoportja politikai indíttatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A Fidesz elnöke szerint a jelenlegi miniszterelnök uralni akarja a parlamentet. már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volán Buzértét érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volán Busz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adhatnak információt. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádióban arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség. Megindult a Párbeszéd a témában. Babavizeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az 5 hazai előállítású termék élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelt az előírásoknak, de az Aquital Baby összes ásványi anyag tartalma meghaladta a jogszabályi határértéket. A víz egészségügyi kockázatot nem jelent, de csecsemő tápszer készítésére nem forgalmazható. A hatóság megtiltotta az érintett termék előállítását, és bírságot szabott ki a gyártóra. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz. Később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Kereten több napsütés lesz. A Tiszán túl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. A nyugati ország részben 18, délkeleten 30 fok is lehet. Este 14-20 fok valószínű. Délben jelentkezünk híradással legközelebb.
7: Műsorajánló.
3: Szóda.
8: A Belvárosi Színház több mint 2 évtizede népszerű befogadó színház Budapest belvárosában. Vendégünk lesz Orlai Tibor, a teátrum alapító ügyvezetője. Ismert klasszikusok és különleges színpadi találkozások a Győri Nemzeti Színház idei évadában. A nemzetközileg elismert animációs rendező Csupó Gábor munkáiból nyílik emlékszoba a fővárosban.
3: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben. Napközben.
7: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 11 óra után 5 perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, Horváth Ágnes vagyok. Egyetlen véradás akár 3 ember életét is megmentheti, hiszen a vér semmivel sem pótolható. A biztonságos betegellátáshoz folyamatosan szükség van a véradók önzetlen segítségére, de komoly kihívást jelent, hogy a tapasztalt donorok mellett egyre kevesebb az új, fiatal véradó. A 18-30 év közötti korosztályt rendkívül nehéz tartósan megszólítani. Hogyan lehetne ezen változtatni? Mindjárt erről is kérdezzük a szakértőt. És vajon hogyan alakul a napjainkban a véradási kedv? Jelentkeznek-e elegendően a kórházak igényeinek kielégítéséhez? Ennek járt utána Győrben Gártonyi Eszter.
9: Rendszeres véradó vagyok, 15 éve most már. Jó a hangulat, véradó a véradóval beszélget.
10: Nem szédül, mennyi ideig tart?
9: Egy negyed óra maga a véradás, előtte van egy negyed órás kis átvizsgálás, és akkor utána gyakorlatilag egy fél óra, 40 perc alatt lemegy. Véradók azok tudják, hogy előtte sokat kell enni, inni. Már tegnap én sokat ettem, ittam, ma reggel rendesen bereggeliztünk, és akkor így nincs probléma. De folyamatosan egyébként kérdezgetik a véradás közben is, hogy jól vagyunk-e, úgyhogy nagyon figyelnek ránk.
10: A családban van még esetleg, aki rendszeres véradó?
9: Édesapám rendszeres véradó
10: akkor
9: volt.
10: Ez onnan jött, ugyanis?
9: Nem, én vittem őt először véradásra, és aztán utána ez ilyen családi programmá vált. Csak sajnos édesapám már nincsen közöttünk, úgyhogy de tovább viszem én a véradás hagyományát.
10: Azt megkérdezhetem, hogy milyen típusú vércsoport?
9: Nulla negatívos vércsoport vagyok, úgyhogy nagyon örülnek is. Így van, úgyhogy nagyon örülnek is nekem mindig.
10: Kezdjük azzal, hogy mondjuk velem szemben jön a közösségi oldalon egy felhívás, hogy adj vért és ments meg három életet, akkor én egyszerűen fogom magam, idejövök és adhatok vért.
11: Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti egészséges felnőtt ember.
12: Molnár Katalin, a Győri Regionális Vérellátó Központ transzfuziológus, belgyógyász szakorvosa.
11: Az, hogy ki lehet véradó és ki nem, az itt fog kiderülni a véradás kapcsán. Egy kérdőívet kell kitölteni, amin az egészségi állapotra vonatkozó kérdések vannak rajta. A kivizsgáló orvos ezek alapján, illetve az előzetes újbegyszúrással mért hemoglobin és vérnyomásmérés alapján eldönti, hogy adhat vért az illető vagy sem, és ezután történik meg a véradás.
10: Van véradási kedv itt nálunk, mi a jellemző?
11: Igen, ez a jellemző. A mi régiónkban a véradási aktivitás az országos átlagot jóval meghaladja, míg az országos átlag olyan 4% körüli, addig itt a régiónkban 6% körüli, és vannak olyan településeink, ahol még a 8%-ot is meghaladja a véradói aktivitás.
10: Van olyan, hogy riadó lensz, hogyha olyan baleset történik, viszonylag kevés vérkészítmény áll rendelkezésre, teszem azt AB negatívból, akkor mondjuk akár megyeszerte véradót be tudnak hívni, ilyen működik?
11: Működik. Rendszeresen frissítjük az adatbázist, és vannak behívásos véradóink, akik abban az esetben, ha sürgősséggel szükség van valamilyen vércsoportú vérre, akkor jönnek és adnak vért.
10: Általános félelmek azok, hogy rosszul leszek, szédülni fogok, utána hány ingerem lesz. Egyáltalán mondhatom azt, hogy egészséges a véradás, mennyi vér kerül ilyenkor ki belőlem, és ez hogy dolgozza fel a szervezet, jót tesz nekem, vagy nem tesz jót?
11: 4,5 deci az a vérmennyiség, amit egy véradás alkalmával mi leveszünk, illetve a mintacsövekbe veszünk még a kivizsgáláshoz pár milliliter mintát. Teljesen egészséges, ezt egy átlag szervezet minden további nélkül elviseli, hiszen a vérraktárokban is van ennyi vérünk, és ezt tudja mobilizálni a szervezet rögtön a véradás után. Néha előfordulhat szédülés, esetleg ájulás, de ez ritkán fordul elő, és ez leginkább ugye, hogyha valaki nem készül véradás előtt kellőképpen fel a véradásra, véradás előtt enni és inni kell. Innen a véradókat már csak akkor engedjük el, amikor úgy látjuk, hogy minden rendben van és jól érzik magukat.
0: Gárdonyi Eszter Győrben szólított meg véradókat is, illetve érdeklődött a véradási kedv felől, és itt a stúdióban Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója beszél majd nekünk arról, hogy vajon miért jelentkeznek ritkábban fiatalok. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
0: Mennyi vérre van egyáltalán szükség naponta? Van-e ilyen statisztika?
13: Hát ebben a kérdésben az Országos Vérellátó Szolgálat rendelkezik napra kész információval. Az a 1600-1800 egység vér, ami egy napon a toborzás szempontjából, mint véradók szempontjából számunkra egy fontos információ, tehát viszonylag sok véradót kell toboroznunk egy-egy napon. Ez amúgy éves átlagban azt jelenti, hogy 10 000 véradó esemény az, amire szükség van, amiben valamilyen módon a Vöröskereszt megszólítja az embereket, és adott helyszínre, időpontra invitálja a véradókat. Ez nagyon fontos, hogy ezek azért olyan helyszínek legyenek, amelyek könnyen megközelíthetőek, hisz az Országos Vérellátó Szolgált intézményei mellett az, hogy közel legyünk a véradókhoz, nagyban segít abban, hogy jöjjenek vért adni.
0: De mi múlik az, hogy mennek-e az emberek vért adni, hogy milyen a társadalmi érzékenység, vagy éppen milyen korszakban vagyunk, hogy mekkora a társadalmi felelősségvállalás, vagy hogy elég reklámot csinálnak-e?
13: Én azt mondom, hogy mind a kettő nagyon meghatározó, hogy milyen a véradó kedv. Én tapasztalatból tudom azt mondani, és most így nemzetközi viszonylatban is érzékelhető, például az amerikai Vöröskeresztnél, vagy az osztrák Vöröskeresztnél, hogy a toborzás nagyobb kihívást jelent, mint mondjuk évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. Ugye ennek valamilyen generációs oka van, vagy társadalmi oka van, ez még, én azt gondolom, hogy ezt még vizsgálni kell, ezt a kérdést, de azért nagyon fontos, hogy a megújulásban a megszólítás olyan legyen, hogy azt a jövő generációját is elérjük, akik később véradóként majd meghatározóak lesznek a rendszeres és folytonos véradás szempontjából.
0: Megpróbálok belehelyezkedni mondjuk egy 20 éves fejébe. Azt hiszem, hogy manapság olyan sokszor mondjuk ezt is, hogy hát ők a mának élnek. Ritkán gondol arra az ember, hogy lehet, hogy nekem holnap vérre lesz szükségem. Tehát nehezen képzeli bele magát talán ebbe a helyzetbe. De számít-e például a családi nevelés? Tehát, hogyha a szüleim jártak, akkor megyek én is. Vagy
13: a saját példát tudok mondani erre. Azért az egy óriási élmény, amikor 18 életévét betölti a fiam, és együtt adunk vért. Ő első véradóként, én nem századikként, mert a férfiak körében azért az meghatározó szokott lenni, hogy félnek a tűtől, meg a vértől, meg hasonló dolgoktól, de nyugodtan mondhatom, hogy ezt le lehet küzdeni. Tehát én, mint aki kicsit, és mondjam, félek a tűtől, azért sok-sok éves rábeszéléssel feloldódott bennem ez a félelem, és emlékszem rá, hogy a második véradásomon a fiam nézte a karomba a tűt, és én már láttam akkor, hogy valószínűleg ő véradó lesz minden gond nélkül, és így is lett. És én azt gondolom, hogy a családi példamutatás az egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ezért nagy kihívás sok esetben az, hogy a kis településekre úgy eljutatni a véradás ügyét, hogy ott azért ennek nagyon nagy értéke van. Tehát nem csak egy egészségügyi eseményről van szó, hogyha mondhatom így, hanem az valahol egy ünnep is. Sőt, azért már arról is hallottunk, hogy esetleg utcák elkezdenek versenyezni, hogy ki az, aki amelyik utcában többen adnak vért az adott eseményhez kötődően. És azt gondolom, hogy ezek olyan jó kezdeményezések, még hogyha maguktól történnek is, hogy ez azért utána példa, vagy mondjuk így, hogy jó érzés lehet a jövő fiatal véradóinak, hogy hasonló módon kapcsolódjanak be ebbe az eseménybe, és úgy, hogy ez egy nagyon kedves és jó program.
0: Hogy együtt teszünk valami jót.
13: Így van.
0: Az egész közösségért. A fiának mit mondott, hogy miért jöjjön?
13: Azt mondom, hogy nem is mondtam neki. Annyit kérdeztem, hogy most lesz egy véradó esemény, és mondta, hogy benne lesz épp az egyetemen, és akkor mondta, hogy jön. Ami azért elég sokat találkozunk a véradás ügyével otthon, meg azért ez egy nagyon természetes dolog, hogy az, hogy segíteni, az egy nem egy ördögtől való dolog. Nem kell hozzá nagy dolgokat gondolni. Lehet, hogy csak a szomszédnak egy bevásárlással tudunk segíteni, és hogyha ez a szemlélet jelen van, akkor maga a véradás is sokkal közelebb lehet ahhoz, hogy egyszerű módján segítsünk embertársainkon.
0: Eljutnak például középiskolákba?
13: Igen.
0: Hogy megszólítsák a fiatalokat, hogy ugye van ez a közösségi szolgálat, amúgy is, hogy ez is egy módja, hogy a társadalmunkért, a többiekért tegyünk.
13: Igen, ugye az, hogy 18 életévét betöltse valaki, ez egy nagyon fontos szempont, de a középiskolák is alkalmasak arra, hogy már ott találkozzanak a véradás ügyével. A Vöröskeresztnél az, hogy valaki a donorok toborzásába szerepet kapjon, az a közösségi szolgált kapcsán is egy jó alternatívája annak, hogy hogyan teljesítsék ezt a feladatot. De mondhatom azt, hogy ami talán egy nagyon jól és az elmúlt években is felmutatható eredményeket hoz, az a felsőoktatási véradó kampány. Ott a felsőoktatási intézményekben hirdetjük meg március közepe és május közepe között 8 héten keresztül magát ezt a kampányt, és hát június 14-e a Donorok Világnapja. Ahogy a verseny lezárul, ez a 8 hét, azért ott egy sorsolással azért értékes nyereményeket lehet nyerni a fiataloknak, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés, de azért arra is figyelünk, hogy általában a felsőoktatási intézményekhez valamilyen módon kötődnek a fiatalok. Büszkék arra, hogy oda járnak, és más hasonló jó érzések kapcsolódnak hozzá, amit azzal is igyekszünk megmutatni, hogy Magyarországon a véradók napja november 27-e, és ott mindig meg alapítottunk egy bátorság díj nevű elismerést, és a felsőoktatási intézmények közötti, mondhatom azt, hogy valamilyen verseny alakul ki, hogy az intézményben tanulókhoz képest a legnagyobb arányban ott lévő véradók száma az elmúlt évben mennyi volt, az intézmény kapja meg, akinél ez a szám a legmagasabb volt, és ez azért ösztönző arra is, hogy a kampány során, amikor van a 8 hetes kampány, akkor a fiatalok azért jelezzék azt, hogy mely felsőoktatási intézményben vannak.
0: Mit tapasztalnak, hogyha például megmondják, hogy milyen ügy miatt kinek gyűjtjük, akár irányított véradás keretében, mondjuk egy felsőoktatási intézményben, akkor mennyivel könnyebben aktivizálhatóak a fiatalok? Arra gondoltam, hogy lehet, hogy valahogy ez a személyes kapcsolódás nekik hiányzik, hogy egyszerűen csak bemegyek, és nem tudom, hogy mi lesz azzal a vérrel, hova kerül.
13: Ez egy érdekes kérdés a Magyar Vöröskereszt szempontjából, ahol mi arra törekszünk, hogy a mozgalom az általánosan tudja azt, hogy azzal, hogy valaki a karját nyújtja és 4,5 decivért ad, azzal kvázi az egészségügy támogatása mellett egy embertársunkat is segíti. Az irányított véradás kapcsán én azt gondolom, hogy kampányszerűen nagyon nagy segítség abban az esetben, akinek erre szüksége lehet, de így a véradó ügy és a mozgalom szempontjából nagyon-nagyon lényeges az, hogy ez a felajánlás, ez egy ilyen természetes dolog legyen. Van egy ismerősöm, aki azt fogalmazta meg, hogy vért adok, pénzt nem. Ez egy nagyon egyszerű értelmezése a dolognak, és én azt gondolom, hogy valaki saját testéből tud adni egy másik embernek nélkülözhetetlen vért, azt, hogyha mindenki megérti, vagy aki véradásra gondol, akkor ez egy csodálatos dolog.
0: Akkor tulajdonképpen reagált is már egy hallgató üzenetére, aki 20-as mobilról írja nekünk, hogy én ingyen adom a vérem, és a véradó szolgálat meg pénzért aztán különböző vérkészítményeket továbbad.
13: Hát ebben nekem sajnos nem tudok válaszolni, a Vöröskereszt ugye a toborzásért felelős. Én azt gondolom, hogy az a része, amikor a vért összegyűjti az Országos Vérellátó Szolgálat, elsősorban a kórházak vérigényeinek kiszolgálása a feladata. Ez egy nagyon komoly logisztikai rendszerben valósul meg, de természetesen készülnek belőle gyógyszerek is, de azok már azok az anyagok, amelyek ezen túlmutatóan vagy kinyertek belőle. Erről az információról szakértői szinten a Vérellátó Szolgálat tud mondani.
0: Igazából azt fontos tudatosítani, hogy én tulajdonképpen az időmből odadok valamennyit, és egy véradással 3 ember életet meg tudok menteni.
13: Így van.
0: Hát nem sok egyéb ilyen lehetőségem van, hogyha egyáltalán jót szeretnék tenni. Néhány praktikus információt mondjon még el nekünk, hogy mikor lesz a következő szervezett akciójuk, és a fiatalok esetleg most hallottak bennünket, vagy a szülőkön keresztül hallanak majd erről a beszélgetésről, akkor hol, hogyan jelentkezhetnek?
13: Ahogy mondtam, nagyon sok véradó eseményünk van egy-egy napon. Erről lehet tájékozódni a véradás.hu oldalon, a Magyar Vöröskereszt oldalán, illetve az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán is. Van lehetőség időpontfoglalásra is, ami nagyon fontos, hogy 18 és 65 év közöttiek tudnak vért adni. Jó, hogy fontos, hogy minimum 50 kiló legyen, aki véradásra jelentkezik. Egyen igyon aludjon előtte bőségesen, én ezt mindig betartom, és akkor kipihenten megyek vért adni, és utána egész nap ilyen is vagyok, úgyhogy nagyon frissítő élmény amúgy a véradás, ezt elmondhatom, hogy én nekem nagyon pozitív, hogy is mondjam, fiziológiai érzések kapcsolódnak hozzá, tehát aki esetleg fél, az nyugodtan menjen, mert a vöröskeresztes munkatársak, önkéntesek és a vérellátó szolgálat munkatársai igyekeznek ezt a kicsik ellemetlenséget egy oldott hangulatban megoldani.
0: Azt is írja egy hallgató, hogy a fiatalok többnyire csak este érnek rá.
13: Ez egy érdekes kérdés, hogy amikor mi szervezzük a véradásokat, azért nagyon figyelünk arra, hogy olyan helyszínidőpontot találjunk, ahol a megszólításnak tényleges eredménye is lehet. Ebben azért nagy befolyással van az, hogy a kapacitások hogy állnak rendelkezésre az Országos Vérellátó Szolgálat részéről, de a törekvésünk az, hogy ilyen helyszíneken is jelen legyünk, vagy például a nyári időszakban azért voltunk Kapolcson, Zamárdiban, Sopronban, hogy csak azokat a városokat mondjak, ahol azért a fesztiválok hangulata mellett lehetőség van véradásra is, és sok esetben ez a megszólításnak egy nagyon jó módja a közösségi média mellett.
0: Vöröskereszt.hu?
13: Vöröskereszt.hu és a véradás.hu.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm.
13: Köszönöm szépen.
3: Napközben.
7: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: És hogyha vért adtunk, akkor persze nagyon jól eshet utána egy gasztronómiai nem tudom, újdonság, rendkívüli fogás? Vaddisznó pörkölt, gombás, szarvasragú vagy őzgerinc hosszú évszázadokon át szerepeltek ezek a fogások a magyar asztalokon, de úgy tűnik, hogy a vadhús kikopott már a hétvégi menüből. Mit gondolnak, mi lehet ennek az oka? Túl drága, vagy nehéz beszerezni, vagy hosszú az elkészítési idő. A hozzáértők szeretnének kedvet csinálni ehhez is a fogyasztóknak. Vadpikniket rendeztek a Bükk alján, egy egész napos találkozás volt ez a természettel, az ízekkel és a hagyományokkal. Ehhez kapcsolódva vadgasztronómiai hét is indult, amely hosszabb távon is építi a Mátra Bükk vadgasztronómiai arculatát. Pirisi Csenge kóstolója következik.
14: Az üstben mi az, amit lehet kóstolni?
15: Most mi egy olyat készítettünk, hogy burgonyában rejtett szarvas.
14: Drahos László séf.
15: Készítettünk egy krumplinudlit, szarvas hús van beleszújdolva a belsejébe, ezt megfőztük, és ezt készítettünk egy kapuk füves sáfrányos áfonyaragút.
14: Ilyet otthon nem eszünk, nem. Egészen biztos.
15: Biztos, hogy nem. Kapott egy ropogós zsemlemorzsás bundát, amiben szárított gomba van. Úgyhogy ez igazából teljesen ilyen vad jellegű a gyümölcs, és ez egy kicsit sós, egy kicsit édes, és akkor ez a kettő keveredik egymással.
14: Ez most kifejezetten ide a vadpiknikre készült, vagy egyébként is az étlapon van önöknél az étteremben?
15: Ez most a vadpiknikre készült kimondottan, de az étterem hete részében ezt készítjük.
14: Mi múlik, hogy vajon eszünk-e elég vadhúst?
15: Félnek az emberek tőle. A vattól is, meg a báránytól is, meg a különböző ilyen különlegesebb húsok. Le vannak ragadva az emberek a sertésnél, meg a csirkénél.
16: A vaddisznót ettem, meg szarvasgulyást. A férjem nagyon gyakran főz bográcsosban.
14: És ez miért jó, hogyha hozzátartozik akár az otthoni kínálathoz?
16: Nekem van olyan ismerősöm, aki például csak a csirke mellett eszi. Tehát nálunk mindent megesznek. A nyúltól kezdve mindent. Mondjuk a gyerekeim nem, de a felnőttek azok igen.
14: Szeretik. A gyerekek miért nem?
16: Nem tudom, talán az illata miatt. Szerintem átvette a csirke a szerepet.
14: Ez könnyebben elérhető?
16: Könnyebben elérhető, olcsó, gyorsabban elkészül. Szerintem ezért.
17: A vadpiknik alapvetően nem elsősorban a vadászatot érinti, hanem inkább arról akarunk beszélni, hogy magát a természetet kicsit hovigyik közelebb az emberekhez.
14: Stiller Tamás, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Heves-megyei elnöke.
17: Azt a kapcsolatot értsük meg, hogy a vadászat, a táplálékszerzés az gyakorlatilag az embernek már egészen az őskortól kezdve egy olyan tevékenysége, hogy a vacsoráján múlik az, hogy milyen ügyes, és nyilván itt jön a képbe az, hogy most hogy pont egy honfoglaláskori ijászatot lehet megtekinteni. Kora délután pedig ugye a solymászok mutatták meg, hogy egy ragadozó madár hogyan lesz az embertársa a vadászatban, aki alapvetően a saját maga vacsorájával foglalkozik elsőkörben, nem a miénkkel, de mégis rávenni arra, hogy adjon belőle. Hamarosan pedig ugye a vadászkutyákkal is meg lehet ismerkedni, akik szintén ugye itt a cserkésben vagy maga a vadászatban milyen segítséget tudnak nyújtani. És egy edukációval is készültünk, egy erre tervezett játékkal, ami pedig a gyerekeknek ad egy olyan lehetőséget, hogy bizonyos témakörönként például az állatoknak a felismerése, például ugye a magára sziluettjük, a nyomokat, amiket hagynak az erdőben, a vadpiknik azt a célt tűzte ki magának, hogy itt a térségben, itt a megyénkben, a Mátrában és a Bükkben felépítjük a vadgasztronómiát. Ehhez szerveztünk még pluszba hozzá ugye egy étteremhetet, ami nem csak egy hét, hanem egy olyan koncepció része is, hogy innentől kezdve a térségben lévő neves éttermek ajánlják vadételeiket, és remélhetőleg erre hosszú távon már a többiek is felkerülnek erre a térképre, és ki lehet majd mondani azt, hogy hosszú távon itt a megye, a Mátra és a Bükk jelenti majd az országban azt a vadétel mekkát, és azt a filozófiát, amire hosszú távon szeretnénk majd építeni, és nyilván ide várni mindenkit a térségünkbe.
0: Önök szoktak vadételeket fogyasztani, vagy akár otthon elkészíteni? Írják meg nekünk 0630 9666, az SMS számunk. És tippeket is ad majd nekünk most remélem Nagy Zoltán, királyi mesterszakács. Jó napot kívánok!
18: Szép jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat is.
0: Ugye leginkább azt szokták mondani, hogy azért nincs ott hétvégén az asztalon vathús, mert hogy nagyon drága. Valóban ez az oka, vagy miért teszünk kevesebb vathúst, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt?
18: Hát ez egy nagyon érdekes, pont a kutatásomat is erre építettem fel, a vathúst jártam körbe. Ugye a vathús egy fenntartható fehérjeforrásnak tekintjük, természetközeli módon kerül előállításra, és teljesen jól illeszkedik a fenntartható táplálkozás, vagy a kortárs táplálkozásnak az irányzataihoz. Európában növekvő kereslet tapasztalható, amíg Magyarországon a fogyasztás alacsony szinten marad. Ez igazából nem termelési kérdés, hanem egy inkább komplexebb gazdasági és társadalmi jelentőségről beszélünk. És mint ahogy itt a riportban
0: ez
18: is
0: elnök úr is...
18: Hát azt jelenti, hogy egy kicsit egyrészt árérzékenyek vagyunk, a másik talán a legfontosabb az információ hiány. Tehát azért itt a vadászattal kapcsolatos teóriák, az, hogy a kis Bambi, meg a kis állatoknak a vadászása, azt gondolom, hogy az ételkészítési folyamat, tehát mindenki azt gondolja, hogy azért, mert vadhús, akkor ez egy sokkal bonyolultabb ételkészítési folyamaton kell átesnie. Tehát én azt gondolom, plusz még a hozzáférhetőség is korlátozza ezt a tényt.
0: Tehát kevesebb helyen lehet kapni, és mondjuk hosszabb ideig kell azért főzni, az biztos.
18: Így van, így van. Tehát kevesebb helyen lehet kapni, ha lehet, akkor szezonálisan lehet kapni. Illetve a főzési idő egy 3-4 óra hossza. Itt a hölgy is elmondta, hogy azért álltak át a csirkére, mert gyorsabb. Igen, ma egy kicsit a felgyorsult világunkban ezeket az ételeket keresik. Viszont azt gondolom, hogy egy-egy héten vagy egy-egy hónapban bele kellene, hogy férjen, hogy egy-egy vadételt elkészíteni, egy tárkonyos ragulevest például, vagy hogyha maradunk egyszerűen a pörköltnél, és nem szállunk ki ebből a kis malomkerékből, akkor a pörkölt is egy teljesen jó kategória, de amúgy nagyon sok és változatos ételt lehet vadból elkészíteni. 14.-15. században Mátyás korabeli gasztronómiában szinte a vadat részesítették előnyben, hisz ugye ott volt az erdő, a királyságnak megvolt a területe, és az volt a legegyszerűbb beszerzési forrás.
0: Körülbelül fél percünk maradt, de azért indokolja meg nekünk, hogy miért érdemes vadhúst fogyasztani, azon túl, hogy nyilván kulináris élmény lehet.
18: Kulináris élmény a legtisztább fehérjeforrás, nem győzöm hangsúlyozni, a legtisztább fehérjeforrás, változatosan el lehet készíteni, és ezeket az ételeket be lehet illeszteni a mindennapokba. Volt rá próbálkozás, hogy a közétkeztetésbe is ugyanezt megcsinálják. Ott még azért szerintem sokkal több kell, ezt otthonról kell, hogy hozzuk, tehát hogyha gyerekek is otthon megkóstolják, hogy ez nagyon finom, akkor azt gondolom, hogy az étteremben is sokkal gyakrabban fogják választani az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm Nagy Zoltán királyi mesterszakácsnak is, hogy itt volt velünk. A Napközben mai műsora pedig hamarosan véget ér, ezt az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a szerkesztő Pirisi Csenge, a hangmester Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A holnapi adásban a Biaktív Európai Sporthét programjaival is megismerkedhetnek. Hamarosan kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk, amelyben pedig annak járunk utána, hogy talán egyre tudatosabbak vagyunk olyan szempontból, hogy észrevesszük, hogy a természetnek nem urai, hanem részei vagyunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra Horváth Ágnest hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
2: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Luca, te hány éves vagy?
4: 6.
3: Itt van a házatok mögött egy kert, de igazából ez a kert, ez a kerítés nélkül végződik, úgy látom. Meddig szabad itt nektek elmenni?
4: A patakig. Itt apáik építettek egy ilyen magasságyást, és akkor apa vett mindenféle palántát, azt elültettük, a paradicsomot azt paradicsommagból ültettük.
3: Elmondod nekem, hogy miket ültettetek?
4: Hát mentát, citromfüvet, paradicsomot, uborkát, tököt.
5: Szerencsések azok a gyerekek, akik a hétköznapokban is megtapasztalhatják a növények, az állatok közelségét, és megismerhetik, megszerethetik őket. Talán felnőttként is tovább viszik majd azt a szemléletet, hogy a természet részei vagyunk, hogy az erdők, fák, hegyek, vizek sokszor gyógyítanak is. Városi környezetünkbe pedig számtalan módon csempészhetjük be a madárcsicsergést vagy a virágillatot, akár egy kiállítással vagy az irodalom segítségével is. Mit leshetünk el a gyerekektől, és mit tanulhatunk a korábbi generációktól?
3: Most már itt érik a paradicsom, és hát itt vannak a fűszernövények. Megmutatod nekem, hogy melyik melyik?
4: Ez a menta, ez pedig a citromfű, sajnos erre is jönnek, úgy látszik a poloskák.
3: Hangyákat is látok.
4: Hangya is nagyon sok van.
3: És te szoktad nézegetni, hogy mondjuk, hogy lesz a kis poloskából nagy poloska, vagy a hangyák merre mennek?
4: A hangyákat szoktam nézni, hát hogyha oda rakom a lábam, akkor elfordulnak.
3: Ha eléjük teszed a lábad, akkor útvonalat változtatnak?
4: Igen.
3: Zavarba hoztad ezt a kis hangyát a papucsoddal.
4: Nem tudja, hogy merre menjen.
3: Hány éves vagy, Anita?
6: 14 éves vagyok.
3: Itt vagyunk most a kertetekben.
6: Ki szoktam jönni, mikor mondjuk a csirkékhez hátra megyek megnézni őket. A kutyával is néha játszani. Van egy kutyánk, egy nyulunk, és sok csirkénk, meg kacsáink is szoktak lenni nyáron. Úgyhogy igazából ez ilyen egész éves feladat. És itt vannak a focikapuk is, szoktunk itt focizni a tesóimmal.
3: Van két öcséd, és te is focizol, ugye?
6: Igen.
3: A csirkék etetése, ez a te feladatod, vagy te ezt önkéntesen átvállalod, amikor kedved van?
6: Amikor a szüleim megkérik, akkor megetetem őket, vagy csak úgy kimegyek, és igazából szelidek a csirkéink, néhányat meg is lehet simogatni, sokszor csak azért megyek ki.
3: Meg tudod fogalmazni, hogy milyen hangulatban vagy, vagy mikor érzed úgy, hogy ez most jól esne egy kicsit megdögönyözni a csirkéket?
6: Hát akkor is jó, amikor mondjuk fáradt vagyok, vagy csak egy kis kikapcsolódásra vágyok.
7: Sajnos a városi ember nagyon elszakad attól a csodálatos hatástól, amit a természetben megtapasztalhatunk, a pihenésnek, a regenerálódásnak a területeként tekintünk a természetre.
5: Üveges Krisztina, a Hagyományok Háza, a Tulipán és Zsája kiállításának egyik kurátora.
7: Nem titkolt célja ennek a kiállításnak, hogy a gyönyörű műtárgyak mellett rávezessük arra az embereket, hogy régen az ember nagyon a természetbe beágyazottan élt, és hogy napjainkban is a természethez való odafordulás nagyon fontos tudna lenni.
5: Kertek korok népművészet alcímmel nyílt meg ez a kiállítás februárban. Miért éppen a tulipán és a zsája lett a címadó két növény?
7: A magyar népművészetnek ugye több ága is nagyon gazdag a virágszimbolikában. Emiatt azt gondoltuk, hogy ez többeknek is egy izgalmas téma lesz.
5: Az, hogy a természethez közel éltek, vagy közelebb éltek mindenképpen, mint mi most, azt is jelenti, hogy ismerték, hogy melyik növény micsoda, melyik növény gyógyít, mit gyógyít, hogyan gyógyít, mit csináljunk vele. Ezek az információk is részletesen megjelennek az egyes tárgyakon?
7: Igen, vannak ilyen tárgyaink is, illetve az is nagyon izgalmas volt számunkra, hogy a mai társadalomban ugye a környezetvédelmenek a kérdése, a klímaváltozás kérdése, hogy most megtapasztaljuk ugye ezeket a nagy hullámokat, hogy mondjuk a jövő generációját hogy tudjuk arra nevelni, hogy a természetbe keresse ezeket a nagyon egyszerű megoldásokat, az egyszerű gyógymódokat, illetve szerettük volna arra is fölhívni a figyelmet, hogy a, mondjuk egy régi paraszti háztartásban mekkora tudás volt, és hogy mondjuk így a környezetvédelem szempontjából, vagy akár az emberiségnek a zöldebb jövője, a zöldebb hétköznapok, vagy akár egy zöldebb szempontú, szemléletű háztartásban ez a csodálatos tudás, ami a paraszgazdaságokban megvolt, ezt hogy tudjuk újra elővenni, és a mi nyelvünkre lefordítani, és használni, és örülni neki.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket a Tulipán és Zsája című kiállításnak az irodalomterápiás alkalmán. Ez egy rendhagyó irodalomterápia itt a Hagyományok Házában. Egy utazásra invitállak benneteket, ahol, mint ahogy már most halljátok, madárhang van, illetve különböző illatokkal is találkozhattok. És az első felében ennek a programnak itt leszünk a kiállítótérben, felfedezzük a kiállítást, egy kicsit el tudtok csendesedni, és utána pedig egy szöveg alapú beszélgetés fog folytatódni egy másik teremben. Az első kérdésem az lenne, hogy mi az az egy szó, ami most eszetekbe jut, hogy hogyan érkeztetek ide?
1: Nagyon nagy érdeklődéssel és nyitottsággal érkeztem erre a foglalkozásra, és nagyon kíváncsi vagyok, mi fog itt történni, mert már nagyon sokat hallottam erről a foglalkozásról, de még egyszer sem vettem rajta részt.
2: Új élmények fognak itt várni, azáltal is, hogy kiléptem a házból, és eljöttem erre a környezetre, illetve azáltal is, hogy részt veszek ezen a foglalkozáson, tehát valahogy belső és külső lehetőségeket is tartogat számomra ez a nap, én úgy érzem.
0: A következőben egy önálló kis sétára invitállak benneteket. Keressetek egy olyan tárgyat ebben a kiállításban, ami valami miatt ma különösen megszólít benneteket, és próbáljátok meg leírni, hogy miért szólít meg ez a tárgy, vagy mi az, amit eszedbe juttat. Jó, és akkor erre most van egy negyed órátok, hogy ezen végigmenjetek, és utána találkozunk itt. Illóolajokat lehet érezni a kiállításban, és mindig eltérő, hogy melyiket. Van, amikor levendulát, valamikor citromfüvet, a pannonhalmi apátságnak az illatai fogadnak itt bennünket. Éreztétek az illatot? És kellemes volt, vagy inkább zavaró, vagy hogyan? Hogyan éreztétek magatokat ettől?
2: Engem megnyugtatott, nekem nagyon jó emlékeket, megérzéseket hívott elő, meg egyébként a hangok is, tehát a madár csicsergés.
1: Nekem meg egy ilyen jó alapot adott ehhez az egész kiállításhoz. Tehát egy alap vagy egy háttér ahhoz, amit láttam. Úgy éreztem magam, mintha egy erdőben lennék. És igen, ezt a nyugalmat, kis elernyedést adta az illat. Igen, tehát nagyon jól megalapozta utána már a látnivalókat, amiket megnéztem.
0: Sikerült az első feladat alapján egy picit megérkeznetek a kiállításba, kint hagyni a külvilágot?
2: Igen, én rögtön egy más szemlélettel álltam már magához a kiállításhoz, mert én legelőször amúgy a fának az illatát éreztem meg, és apukámnak van egy asztalos műhelye, és én hát nagyon könnyen a hagyományok szemszögén keresztül, családi hagyományok szemszögén keresztül kezdtem el látni ezt a kiállítást, ugye, hát mi vidéken élünk, és azért a népi kultúra az ott is jelen van, és kicsit úgy érzem, hogy mindenhez tudtam aztán kötődni.
0: Mi az, amit jó távol hagyni, és eltölteni másfél órát magatokkal egy tárlatban? Ezek asszociációs feladatok, amennyi megy, annyit írjatok le. Én azt írtam, hogy zaj, emberek, zavar és feladatok.
2: Én azt írtam, hogy csalódottság, leterheltség, fáradtság és magány.
1: Én mindössze két szót írtam, de ezt nagyon erősen éreztem, az, hogy forgatag és zaj.
0: Arra kérlek benneteket, hogy itt érintsétek meg ezt az anyagot, amiben látható a minta, és egy nagyon picit csukjátok be a szemeteket, hogy mi az, ami eszetekbe jut erről.
1: Ez egy 3D nyomtatóval készült mintázat, ami növesztett gyökérszálakból létrehozott szövet.
3: És igen, egy kicsit azért ez olyan
1: fricskös. Nagyon szép. Mondjuk szép az élet, szép a házas élet, szép a családi élet, de azért vannak nehézségek ebben, van, ami itt megszúr engem.
0: Kicsit érdes.
1: Igen, ez a legjobb szó, igen, érdes. Tehát, hogy azért az életnek van szép oldala, de azért nehézségei is vannak, nekem ez jött egyből.

0: Ezeken a kiállított tárgyakon nagyon sokféle anyag jelenik meg. Üveges Krisztina, a Hagyományok Háza, a Tulipán és Zsája kiállításának egyik kurátora. A növényeknek ugye nagyon fontos a gazdasági szerepük. Ezt érdemes végig gondolni, hogy mondjuk régen minden háztartás megtermelte magának a kendert, a lent, amiből a ruhákat, az alsó nemeket, ugye minden ruhát házilag állítottak elő. A növényeknek a gondozása, a begyűjtése, a feldolgozásnak a különféle folyamat egy-egy háziasszony ugye el tudta végezni, és ugye a mai gondolkodásunk szempontjából ezek nagyon ökológikusak voltak, hiszen semmilyen szennyeződést nem termeltek, nem károsították a környezetet, és az itt kiállított ruhadarabok, illetve lakástextilek is mind olyan anyagok, amelyek se az ember egészségére nem ártalmasak, se pedig a környezetet nem károsítják, illetve itt próbálunk egy picit beszélni a felhasználásukról, itt látunk különféle gyógynövény tároláshoz, a gyógynövények különféle alapanyagnak a kivonására is alkalmas paraszti eszközöket, úgyhogy nagyon sokféle szempontból próbáljuk a növények használatát megközelíteni. Ugye ez a szimbolikus tartalom az egy része a gondolkodásnak vagy a művészetnek, de mellette nagyon fontos beszélni a gazdaság és a társadalmi hatásairól is a növényvilágnak.
1: És történetiségében is bemutatja ez a kiállítás az emberek meg a társadalom kertekhez, növényekhez való viszonyát. Itt például rögtön a bejáratnál a középkori kertek növényei a téma.
0: Igen, egy ilyen kronológikus sorrendet próbáltunk felállítani. A középkorban kezdődik itt a mi történetünk itt a kiállításban, amikor is a letelepedett magyarság fölveszi a kereszténységet, és az első szerzetes rendek között vannak a pannonhalmi bencések, akik ugye az országba érkeznek, és hozzák magukkal a bencés kolostoroknak a gazdasági kert kultúráját, illetve hát nagyon fontos a középkorban ugye magának a kereszténységnek a szimbolikája, a lilium, a szőlő, mondjuk a Máriához kötődő kultusz, vagy akár a István vagy Imre herceghez kötődő kultuszra lehet itt gondolni. Próbálunk történeteket is mesélni, mert hogy ezekhez a történeti kertekhez nagyon izgalmas személyiségek is kapcsolódnak. Itt lehetne említeni például Lórántfi Zsuzsát, aki várúrnőként hatalmas birtokok fölött rendelkezett, és a birtokain fantasztikus gyümölcsös kertek, virág kertek és gyógynövénykertek voltak. Ő élen járt abban is, hogy gyógyszereket, különféle liktáriumokat készített ezekből a gyógynövényekből, és a környezetében élő úrhölgyek, kisasszonyoknak át is adta ezt a tudást, illetve az ő szövőműhelye is nagyon fontos volt, ahol az úri hímzést tudták gyakorolni, megtanulni a lányok, asszonyok. Tehát ő egy ilyen fontos közvetítője volt maguknak a szimbólumoknak is. Ugye ezek a formázott kertek, barokk kert, angol kert, török kert, ezek alapvetően a főúri reprezentációnak a részei voltak, viszont nekik köszönhetően mindig új és új növények kerültek be a magyar területekre is, és ilyen tekintetben hosszú távú hatásuk van a magyar kertkultúrára, mert ezekből a főúri kertekből az évszázadokban adok alatt szivárogtak le ezek a növények a paraszti kertekbe is, és hát tulajdonképpen nekik köszönhetjük, hogy a mai kertekben, a mi kertjeinkben is ott vannak.

0: hozott ide erre az irodalomterápiás foglalkozásra, ami különleges, hiszen egy iparművészeti kiállításhoz kapcsolódik, a Tulipán és Zsája kiállításhoz a Hagyományok Házában.
1: Igazából engem maga az irodalomterápiának a lehetősége hozott, hiszen korábban már egyszer voltam egy ilyen alkalmon, és az is egy ilyen nagyon jó önismereti tapasztalat volt.
0: Mi az, ami a legjobban tetszett, akár feladatként, vagy ami a leginkább elgondolkodtatott?
1: Az, hogy figyeljük meg a környezetünket, hogy mondjuk egy-egy illat, az mit hív elő bennünk, milyen érzéseket, milyen emlékeket, illetve hogy próbáljuk meg azt is megérteni, hogy jelentősége van annak, hogy mondjuk egy-egy tárgy az tetszik, annak biztos valami az én személyiségemhez vagy életemhez köthető oka is van, hogy az miért tetszik nekem.
0: A saját pályádon pedagógusként mit gondolsz, hogyan lehet hasznosítani ezeket az élményeket, vagy akár a természettel való kapcsolat felépítését, ha még nincsen? El tudod ezt képzelni, hogy egy tanteremben, iskolai környezetben megvalósítható valami ebből?
1: Nekem nagyon erősen az volt az érzésem, hogy elhoznám ide a diákjaimat, mert ez biztos, hogy egy nagyon nagy élmény lenne számukra, viszont hogyha úgy kérdezed, hogy a tanteremben megvalósítható-e, szerintem igen, egyébként itt is a foglalkozás része volt az olyan szövegekkel való gondolkodás, amelyek a természetet idézték meg, és én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen szövegek és beszélgetés által is el lehet jutni a természethez, akár tantermi környezetben.
0: Ön már régóta jár irodalomterápiás foglalkozásra. Az iskolai magyar óra vagy irodalomóra élményeihez képest mennyiben nyújt mást ez a típusú irodalommal való foglalkozás?
2: Ez teljesen más, mint egy irodalomóra. Az ugye olyan fajta elemzés, amikor azt próbáljuk megválaszolni, hogy a alkotó mit szeretett volna közölni velünk, de itt nem erről beszélünk, itt pont fordított az irány. Tehát az alkotó gondolatait használjuk fel arra, hogy a mi érzéseinkről beszéljünk, irodalomórán pedig arról próbálunk meggyőződni, hogy milyen érzések indították az alkotót ezekre a gondolatokra. Tehát akkor nem a mi érzéseink, mi akkor kívülállók vagyunk ott. Itt meg abszolút benne vagyunk a sztoriban.
0: Pávlic Adrián irodalomterapeuta, magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros. Itt a természet van a középpontban a különféle iparművészeti tárgyakon keresztül. Miért fontos a természet és az irodalom kapcsolata?
3: A természet ugye egy olyan toposz, ami nagyon sok irodalmi műben megjelenik, hiszen korokon átívelő téma, vagyis mindig is kapcsolódott az ember életéhez. Egyrészt akár az elmúláshoz, a fiatalsághoz is tudjuk kapcsolni, illetve azért, mert a természet meg a természetben töltött idő az egy olyan különleges állapotot tud adni, amikor tudunk magunkra figyelni, reflektálni, és a természethez kapcsolódva saját magunkban felfedezhetünk olyan titkokat, amikre ebben a nyüzsgő világban mondjuk elsőre nincs időnk.

mi meg aztán elindítja a gondolatvilágunkat afelé, amivel éppen dolgunk van. Ugye az irodalomterápiának, a szöveg alapú művészetterápiának a lényege az, hogy felhívja a figyelmet arra, amivel éppen aktuálisan képesek vagyunk megbirkózni, vagy amivel éppen dolgunk van, és ugye időt és teret ad arra, hogy magunkra figyeljünk.

0: a természet állt a középpontban, illetve a növények, a virágok, a virágmotívumok, ilyen tárgyak szerepelnek a kiállításban. Milyen viszonyban vagy a természettel?
1: Én nagyon közeli viszonyban vagyok a természettel, mert hát egy erdő mellett nőttem fel, igazából egy gyönyörű környéken van a családi házunk. Nekünk viszont amióta Budapesten élek egy éve, azért ritkább, hogy így a természet közelében találnám magamat, és most, hogy beléptem ebbe a kiállításba, tulajdonképpen meg tudta nekem idézni ezt az érzést, ezt a hazai természet közeli érzést, úgyhogy csak dicsérni tudom.
0: Miért fontos neked a természethez közel lenni valamilyen módon?
1: Megnyugvást jelent, gyógyulást jelent, illetve kis kilépés az online világból, a felgyorsult világból, továbbá kapcsolódást is jelent egyébként magával, akár a természettel, önmagammal, vagy akár azokkal az emberekkel, akikkel a természetben vagyok. Úgy gondolom, hogy ez az egy igen ritka és különleges kapcsolódás, amikor valakivel vagy valakikkel elvonultok egy kicsit, akár egy nagyobb vagy kisebb városnak a zajából, és ezt a figyelmet azt tényleg egymásra fordítjátok.
2: Egy kis kertesházban lakom, költözhettem volna már lakásba is el, de a kert miatt választottam, mert hogy nagyon közel áll hozzám a természet, legalább egy kicsit megélhetem a természet szeretetemet ebben a kertben, illetve viszonylag közel van a Dunapart is hozzánk, tehát könnyen megközelíthető, van egy csodálatos sétányot, nagyon szeretek ott is eltölteni időt, hát most a szabad időmben, ami kevés van, illetve hát tényleg nagyon közel áll hozzám olyan a kert, ami például tegnap, amikor kiültem a székre, a nyugágyra. Néha így kiszoktam ülni, és akkor csak úgy elmélázok. Hát tegnap először egy kis bagoly látogatott meg, ami nagyon elcsodálkoztam, hogy sétálgatott, és ott nézett a nagy kerek szemével, ez döbbenetes élmény volt, tényleg csodálatos. Aztán utána egy kis cica került oda hozzánk, egy szürke kis cica, máskor más kis madarak szoktak jönni, van egy sünikénk is, és hát nagyon jó megélni azt, hogy egy kicsit én is a része vagyok ennek a természetnek, nagyon megnyugtató, meg nagyon kellemes érzés.
3: A kutyus bemehet? Most is vannak kacsák.
4: Igen, nyáron szoktak jönni a kiskacsák, és körülbelül őszig szoktak itt lenni, van nekik saját medencéjük.
3: És látom, hogy itt vannak mindenféle bokrok, meg van nagyon sok paradicsomotok. Van olyan, hogy te kijössz, és itt csemegézel valamiből?
4: Szoktam szedni egrest is, meg van ribizlink is, és a koktélparadicsomok is nagyon finomak. Én szoktam leszedni a sóskát.
3: Van olyan, hogy te mondjuk egyedül szeretnél lenni, és akkor kijössz?
4: Hát olyan sok időm nincs rá, igazából a családdal szoktunk így, ha van valami kertészkedni való, vagy akár nyáron kint ebédelni a teraszon, inkább úgy szoktuk.
3: Tehát nálatok a kert az nem annyira ilyen elvonulós hely, hanem inkább annak a helye, ahol együtt dolgozik a család?
4: Igen, mert sok növény van, meg állatok, akiket gondozni kell. Kiskoromban sokszor csináltam azt, hogy megfigyeltem, hogy hogy tolják a tojást a tyúkok. Odaültem és néztem.
3: De kíváncsi voltál, hogy hogy lesz a tojás?
4: Igen, de most már annyira nincs időm erre. Volt, hogy egész délelőtt ott ültem, de délelőtt mindig volt bent a tojófészekben pár tyúk, úgyhogy elég sokszor láttam. Ki szokták egymást túrni a tojófészekből, hogy kicsit megy így a versengés, hogy ki üljön bele, de amúgy valamikor meg csak egy van bent, és akkor látom, hogy hogy tolja ki a tojást.
3: Lehet őket simogatni is? Ezek ilyen szelíd állatok?
4: A mostani kakasunk annyira nem, de van pár tyúk, akik igazából szeretik. Jönnek oda hozzád, mikor legugolsz, akkor már befúrják magukat a lábaink közé, és igazából két tyúk van, aki ilyen nagyon szelíd, és ők így egymást néha próbálják elüldözni, hogy ők kapják a legtöbb simogatást.
3: Neked már kiskorodtól fogva itt van ez a kert. Te tudnád képzelni, hogy nem lenne kertetek?
4: Hát biztos.

0: Most nagyon furcsa lenne igazából, tényleg ez vagyok hozzászokva, meg hiányozna is biztos.
1: És ezt meg tudod fogalmazni, hogy mi hiányozna?
0: Hát ez a szabad tér, ahol tudunk időt tölteni, akár focizni is a kertben, ez biztos hiányozna, meg hát az állatok is.
1: Elmondod nekem, hogy mikor szoktál te kijönni ide a kertbe?
2: Mindig.
1: Egész nap, bármikor?
2: Igen.
1: Mit szoktál itt csinálni? Mi esik itt jól neked?
2: Hát, sétálni szoktam, meg mentát szedek.
1: Sétálni is szoktál?
2: Igen.
1: És közben mit csinálsz? Közben mire figyelsz? Hallasz hangokat, vagy érzel illatokat?
2: Illatokat nem nagyon. Hangokat azt szoktam hallani, hogy építkeznek, még néha fakopáncsot is hallunk. Egyszer volt, hogy beszélgettem egy fakopáncsal.
1: Azt hogy csináltad?
2: Hát, hogy van egy ilyen sípolónk, és hallottam a fakopáncsot, hát akkor én így belefújtam a sípolóba.
1: És válaszolt neked?
2: Igen.
1: És miről beszélgettetek?
2: Nem tudom.
1: Van olyan, hogy mondjuk kicsit dühös vagy összeveszel valakivel, és akkor kijössz ide egy kicsit?
2: Hát, szokott lenni.
1: Amikor a patakhoz elmentek, oda egyedül is szoktál menni, vagy a tesóiddal?
2: Hát, egyedül nem annyira.
1: És ott mit szoktatok csinálni?
2: Hát, leginkább semmit.
1: Ó, és hogy kell semmit csinálni? Elmeséled nekem?
2: Leülsz valahová, és unatkozol.
1: Ez jól esik?
2: Igen, mert odafigyelhetsz a bogarakra, madárcsiripelésre, meg odafigyelhetsz, ami történik.

adásunkban a Hagyományok háza Tulipán és Zsája című kiállítása kapcsán a természethez való viszonyunkról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháználkukat mtva.hu e-mail címen. Diós Judit riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink, ma délben a Torbágyi Szűz Mária neve római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Torbágy a Pest vármegyei Biatorbágy északi város része, amely 1950-ig önálló falu volt. A török dúlás után Torbágyot katolikus német telepesekkel népesítették be. A középkori templom maradványait felhasználva, a gótikus szentélyt megőrizve 1724-ben kezdték újjáépíteni a templomot. Titulusa Szűz Mária szent neve, ünnepe szeptember 12-én van. 1854 és 60 között az akkor már elhanyagolt állapotú templomon gróf Sándor Móric részleges állagmegóvást végeztetett. 1880 és 81-ben kereszthajóval bővítették, és megépültek az oldalfolyosók. A templom előtt felállított Szent Háromság emlékoszlopot 1739-ben az utolsó magyarországi pestis járvány elmúltával emelték, amelynek Torbágyon 210 ember esett áldozatul. 1946-ban a német lakosok közül mintegy 1200-at kitelepítettek Németországba, helyükre nagyrészt székelyföldi katolikusok érkeztek. A Torbágyi Szűz Mária neve templom tornyában jelenleg két harang szolgál. A kis harang 240 kilós, 1921-ben készített ezt Lezák László. A nagy harang 450 kilós, ezt Walser Ferenc öntötte 1928-ban Szent József tiszteletére.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
2: 77 éves korában elhunyt Deák Bél Gyula.
1: Az összöni beszéd évfordulóján nyilvánosságra hozzák a 2006. őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit.
2: A kutatás szerint 2010-től új értelmet kapott itthon a korrupció. A patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonos fogalommá.
1: Szoboszlai Dominiknak, a magyar válogatott kapitányának nincs diplomata útlevele.
2: A Dunántúlon esőre, záporra, helyenként zivatarra kell számítani. Keleten több napsütés várható.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Farkas György. 77 éves korában elhunyt Deák Bél Gyula. Váratlanul egy sikeresnek mondott műtét után következett be a tragédia. Falucska Ivett összeállítása.
3: A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bél Gyula 1948. novemberében született Budapesten. Egy focizás közben szerzett sérülés után bal lábát 11 évesen amputálni kellett. Pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban. 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert. Miután innen kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bél Blues Band frontembereként állt színpadra. 1981-ben filmszerepet kapott a Kopasz Kutya című Szomjas György filmben, aminek zenei anyaga csak 10 évvel később jelenhetett meg.
4: Újra kezdjük új irányba. Kőbánya blues. Ehhez kell lennél. Te lennél a másik énekes.
5: Én az egyik.
6: Oké, a balhé.
4: Hát akkor gyerünk.
3: 1983-ban kezdte el szóló pályafutását. Rossz vér címmel jelent meg első szóló lemeze. Számos musicalben és rock operában is láthatta a közönség. A legjelentősebb szerepe az István a királyban, Torda a táltos volt. Halálhírét a zenész közösségi oldalán jelentették be. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriási volt a színpadon. A posztban az is olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bél Gyula 77 éves volt.
1: Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülések eddig titkos jegyzőkönyvei, közölte a kormányzati kommunikáció. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején miről tárgyalt a Gyurcsány Ferenc vezette kormány, Illés Anna összefoglalója.
7: Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a felvétel, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Magyar Péter jelenlegi kormányfő a héten napirend előtti felszólalásában hozta szóba az akkori eseményeket.
8: Én akkor 20 évvel ezelőtt büszke voltam arra, hogy ahhoz a politikai közösséghez tartozhatok, amely akkor a nemzettel együtt mondta ki, hogy a választók bizalmával nem lehet így bánni, hogy ami akkor történt, az megbocsájthatatlan. Hazudni, az embereket a legfontosabb kérdésekben félrevezetni nem lehet. Hazugságra és trükkök százaira kormányzást, politikát építeni nem lehet.
7: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ugyanakkor az azóta eltelt időben egyre többet látott abból, hogyan távolodik el az egykori politikai közössége attól, amiben valaha sokan hittek.
9: Az merült fel ott a helyszínen, hogy hát azért ez nekünk is új, ami elhangzik.
7: Erről már Lendvai Ildikó, az MSZP akkori frakció vezetője beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a 2006. május 26-án tartott balatonöszödi frakcióülésről.
9: Minden kampányban, ezt őszintén szóval minden párt tudja, vagy bevallja, vagy nem, van valami költségvetési túllépés, valamit ígérnek, valamit költenek. Erre mi is számítottunk, és úgy satszoltuk, hogy ez egy olyan 200 milliárdos összeg. Tudom, hogy most a hallgató a szívéhez kap, hogy ezt miért ilyen bagatell összeg hangsúlyával mondom, de ez tényleg behozható egy költségvetéssel. Az ösödi frakcióülés úgy kezdődött, mint minden frakcióülés, hogy leül a frakcióvezetés, kormánytagok, szereplők, és hát úgy összerakják a napot, ez normálisan egy technikai feladat. Ott azonban a frakcióvezetés számára is ennyiben váratlanul elhangzott, hogy baj van.
7: Hozzátette, az akkor elhangzottak alapján a hiány valójában 800 és 1000 milliárd forint között volt. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfőbeszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
9: Ma azt mondanám, hogy kellett volna valamit mondanom, azt, hogy oké, illetve nem oké, de tessék holnap bemenni a Kossuth Rádióba vagy a tévébe, és ezt elmondani nyilvánosság előtt. A valódi bűnünknek ezt tartom a legnagyobbnak, hogy ezt úgy gondoltuk, hogy titokba lehet és kell kezelni, és azt gondolom, hogy ez is a legnagyobb tanúság minden politikus számára.
7: A 2006-os őszi kormányülések dokumentumainak titkosítását az eddigi kormányok folyamatosan meghosszabbították. A közzétett iratokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején miről tárgyalt a Gyurcsány kormány. A Tisza kormány közlése szerint a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány 2006 őszén már dolgozott a vízidíj, az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés legfontosabb elemeinek előkészítés. A dokumentumokban az is látszik, hogy már az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, szeptember 13-án látta a kormány, hogy a reformok kapcsán a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Hozzátették, a kialakult politikai válsággal azonban az akkori kormány érdemben nem foglalkozott. Ez derül ki a 2006 őszén tartott kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveiből. A nyilvánosságra hozott dokumentumok a kormány.hu oldalon érhetők el.
1: 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az összödi beszéd. Ebben Magyarország akkori miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy hazugságokkal nyerte meg az MSZP a választást. Kovács Anna összefoglalója.
5: Súg György, a Magyar Rádió akkori elnöke a Felkelőnek úgy emlékezett vissza 2006. szeptember 17-ére, egy telefonhívást kapott, amely egy érdekes felvételről szólt. Majd nem sokkal később egy futár a rádió Bródy Sándor utcai portáján letette a hanganyagot.
10: Egy rádiónkhoz eljutott hangfelvétel azt rögzíti, hogy Gyurcsány Ferenc május 26-án Balaton őszödön a Szocialista Párt zárt frakcióülésén miként próbálta a reformok mellé állítani a nagyobbik kormánypárt képviselőit. A frakcióülésen elhangzott zárszó teljes terjedelmében rádiónk birtokában van. Ezen a miniszterelnök brutális nyögtsággal tárja fel az ország helyzetét, és beszél azokról a reformokról, amelyek szükségesek a helyzet javítására. A várhatóan legnagyobb vihart kavaró részletet hallják.
11: Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
5: A beszéd megjelenése után tiltakozások kezdődtek a Kossuth téren. A Magyar Televízió a 7 órakor kezdődő híradóban beszámolt a tüntetésről. Közben a tüntetők között a Kossuth téren az a hír terjedt el, hogy a köztévé hazudik a létszámukról. Így a köztévé szabadságtéri székházához vonultak, ahol egy petíciót akartak beolvastatni a híradásokban. Miután a petíciót nem olvasták be, a tüntetőket nem engedték be az MTV székházba, és megjelentek a készenléti rendőrség emberei, a tüntetők őket kezdték el szidalmazni és kövekkel dobálni. A többszöri tömegoszlatási kísérlet ellenére a rendőrök beszorultak a TV székházba. 2006. október 6-ára a Fidesz tüntetést szervezett a Kossuth térre. A demonstráció oka az összödi beszéd volt, a fő szónok pedig Orbán Viktor.
12: A miniszterelnök azt mondta a parlamentben, hogy nem hamisították meg a gazdasági adatokat, és nem tévesztették meg a választókat.
5: Az október 6-ai rendezvény után minden délután tüntetések voltak a Kossuth téren. Ezek az események vezettek oda, hogy október 23-án az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján a korábbiaknál is több tüntető és rendőr csapott össze az utcákon.
1: annál könnyebb megúszni a korrupciót egy politikai párt számára, minél ellenségesebbek egymással érzelmileg a különböző politikai táborok. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetemen készült friss kutatás. Hajnal Áron kutató elmondta, Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció, lényegében a patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonos fogalommá, Sipos Ildikó összefoglalója.
13: Jól működő demokratikus intézményrendszer mellett az ideológiai alapú polarizáció nem káros. A pártok versenyeznek egymással, így érdekük az elszámoltathatóság és a korrupció feltárása, állapította meg a kutatás. Ha azonban a választók érzelmi alapon élik meg a megosztottságot, akkor kevésbé hajlandóak megbüntetni saját korrupt politikusaikat, még akkor is, ha tisztában vannak az általuk elkövetett visszaélésekkel, mondta a Krónikának a Corvinus Egyetem és az ELTE Politika Tudományi Intézetének kutatója. Hajnal Áron kiemelte, Magyarországon az elmúlt bő 15 évben teljesen új értelmezést kapott a korrupció fogalma.
14: 2010-től, de különösen 2015-től látható egy olyan markáns kormányzati erőfeszítés, melynek lényege, hogy a korrupciót azt úgy mutatják be, mint egy legitim gyakorlat, amely lényegében a patrióta tőkés osztály kiépítéséről szól. Nagy állami pénzek neres körökbe való kijuttatása olyan módon volt keretezve, hogy ez valójában nem korrupció, hanem egy nemzeti vagy patrióta tőkés osztálynak a kiépítése, és ilyen módon nem egy elítélendő korrupció.
13: Hajnal Áron elmondta, ennek fontos része volt, hogy sok korrupciós botrány után, amely felső köröket is érintett, nem indult nyomozás, és a média egy része sem kapta fel a fejét a korrupció gyanús ügyletekre.
14: Általában a kormány közeli üzletemberek meggazdagodását azt a média nem mint korrupció gyanús eset, hanem mint egy nemzeti tőkés osztály kiépülés, ami egy pozitív dolog próbálta keretezni. A nyilvánosság számára.
13: A versengő autoritár rezsimekben, ahol a politikai játéktér erősen lejt a kormány oldal felé, ördögi kör alakul ki azzal, hogy gyakran szándékosan fokozzák a megosztottságot, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy megússzák az elszámoltatást. A kutató elmondta, az nyitott kérdés, hogy milyen gyorsan lehet megszüntetni az érzelmi polarizációt a társadalomban, de a demokratikus intézmények, köztük a független igazságszolgáltatás és a független média megerősítése, tompíthatja a negatív hatásokat, így megkezdődhet a korrupció fogalmának újrakeretezése, és így előbb-utóbb nehezebb lesz elhitetni az emberekkel azt, hogy a korrupció jó és megengedhető dolog.
1: A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok egy csoportja politikai indítatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs, összefoglaló Nagy Viktóriától.
15: A mi közösségünk úgy döntött, hogy jutalmú vagy büntetésű az nem teljesen világos, hogy aki elvesztette a választást, az hozza rendbe a pártot. És ezen dolgozom.
16: Fogalmazott Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a Blicknek adott interjújában, amelyet a Fidesz Lendvai úti székházában adott a hírportálnak. A Fidesz elnöke a mostani feladatáról azt mondta, azon dolgozik, hogy rendbe hozza a pártot.
15: Egy évig minden erőmet szívesen fordítom arra, hogy újjászervezzük a Fideszt, és de egy év után üljünk le. Látjuk, mi az ország helyzete, látjuk, hogy nézünk ki mi van a világban, és akkor döntsük, hogy hogyan folytassuk.
16: Orbán Viktor a Tisza kormány által korrupciós ügyekben indított eljárásokról azt mondta, ezeknek egy csoportja politikai indítatású, ami mögött semmilyen korrupció és visszaélés nincs. Mégis megindítják őket, szerinte azért, hogy megpróbálják félreállítani a nemzeti érzelmi politikusokat.
15: Általam ismert összes nagy ügyről beszélek most, amiben a kormány döntéseket hozott. Az mind szabályszerű volt, és mind célszerű volt.
16: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ismét AVH-nak és önkényuralmi politikai intézménynek nevezte. Hozzátette, Magyarországon van rendőrség, ügyészség és bíróság, így nem látja értelmét a szervezet életre hívásának. Szerinte az új intézmény része a Brüsszel és a Tisza közötti paktumnak.
15: Ők azt ígérik, hogy segítenek a Tiszának hatalomra kerülni, ez bekövetkezett, segítenek hatalmon maradni, de cserébe át kell adni a magyar gazdaságot a külföldieknek. Ez történik nap mint nap. És ennek az eszköze egyébként az AVH.
16: Arról is beszélt, hogy nem hiányzik neki az országgyűlés, mert mint fogalmazott, ez nem parlament.
15: A parlament az a hely, ahol a nép választott képviselői összejönnek, hogy ellenőrizzék a kormányt, és kontrollálják a kormányt. Ami mostan az nem parlament, most a kormány ellenőrzi a parlamentet, a miniszterek uralni akarja a parlament, ez nem lehet.
16: Orbán Viktor ismét azt mondta, a Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni. Ma kezdődik a Fidesz kétnapos elnökségi ülése. Ezen várhatóan szó lesz arról a részletes felmérésről, amelynek elkészítésével korábban Lázár Jánost bízták meg. Orbán Viktor a Kötcsei találkozón azt mondta, hogy áttekintik az erőforrásokat és azt, hogy ezeket miként tudják a nemzeti ellenállás segítésére használni.
1: Politikai befolyásról számolt be Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezető főügyésze, a június 11-i lemondása előtt írt 7 oldalas levelében. A dokumentumot Nagy Gábor Bálinnak, az időközben szintén lemondott legfőbb ügyésznek címezte, Delcsinyi Dávid tudósít.
17: A több fontos ügyben, köztük az ukrán aranykonvoj, a Tisza párt bedöntését érintő Gundalf Henry ügyben is nyomozó Früht azt állítja a 444 cikkében, hogy őt megkerülve érte el a legfőbb ügyészség, hogy ne nyomozzanak az ügyekben felbukkanó magyar titkosszolgálat után. Állítása szerint egy ügyészségi vezető szóbeli instrukciókat adott Früht beosztottjának, hogy azokkal azonosuljon, így írásos nyoma sem maradt azoknak. Früht Pállal szemben szeptember elején fegyelmi eljárást indított a legfőbb ügyészség hivatali kötelezettségszegés és az ügyészi hivatás tekintélyének veszélyeztetése vétség miatt, mert a volt vezető ügyész több iratot, levelet is elküldött főügyésztársainak, holott ők ezeket nem láthatták volna. Früht szerint viszont pont a szervezet belső integritását védte ezekkel. Március 5-én a terrorelhárítási központ és a NAV munkatársai az M0-es Alacska pihenőhelyén rajtaütöttek egy 27 milliárd forintnyi pénzt és aranyat szállító ukrán pénzszállító járművön. Pénzszállítókat megbirincselve szállították be a TEK központjába kihallgatásra. A gyanú pénzmosás volt. A vádat később már a választás után ejtették, a pénzt visszaadták az ukrán banknak. Április végén jogellenes fogvatartás miatt kezdett el nyomozni a fővárosi nyomozó ügyészség. Laco Adrián, az ukrán pénzszállítók egyik védője így látja a levél jelentőségét.
18: Hát sajnálatos módon az, ami ebben a levélben megfogalmazódott, az abszolút alátámasztja azt a gyanút, ami nem csak bennünk, hanem hát mindenkiben, aki az igazságszolgáltatás, a büntető igazságszolgáltatás körül mozgott az elmúlt másfél évtizedben, azt a gyanút, hogy az ügyészség sajnos nem önállóan működik, és nem a szakma szabályai szerint működik, hanem abban az esetben, hogyha politikailag érzékeny ügyekről volt szó, akkor kormányzati befolyás alatt állt, ami megengedhetetlen.
17: Az ügyvéd szerint a levél megjelenését lemondásoknak kellene követnie, az ügyészség tevékenységét pedig független parlamenti vizsgálóbizottságnak kellene feltárnia.
1: Már 5 ember gyanúsít a központi nyomozó főügyészség a Volánbusz ügyben.
2: A bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 3 gyanúsított letartóztatását indítványozták. Erről ma dönt a bíróság. Kedden Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy előállították Jelinek Dánielt, az Indotek vezetőjét, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Októbertől a magyarországi egyetemi hallgatók is részt vehetnek az Erasmus programban. A többi között erről is beszélt a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor kitért az Európai Uniós források felszabadításához szükséges feltételekre és a modellváltó egyetemek jövőjére is. Részletek Zilai Zsuzsannától.
19: A magyarországi egyetemi hallgatók egy része már az őszi fél évben, azaz október elején megkezdhetik tanulmányaikat az Erasmus programban résztvevő külföldi egyetemeken, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hozzátette, a teljes program a tavaszi fél évben indul újra.
20: Lehetőleg gyorsabban haladunk, valamikor az ősz elejére, október elejére minden akadály elhárul. Nyilván akkor már megy a fél év, tehát valószínűleg kevés olyan hallgató, de lesznek azért olyan hallgatók, akik az őszi fél évben ki tudnak menni. Az őszi fél év második fél évben rövid mobilitásra még többen el tudnak majd jutni, és teljesen majd a tavaszi fél évtől fog ez fölfutni.
19: Az államtitkár kitért arra is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében az egyetemekkel összefüggésben két feltételt kellett teljesíteni. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályokat. Kacz Sándor emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte a KEKVA rendszer egyik legnagyobb érdeme, hogy a modellváltó egyetemeknek rugalmas finanszírozása volt.
20: Az, hogy nem költségvetési szervként működtek, hanem hosszabb, jelen esetben 6 éves finanszszerződéseik voltak. Ezt szerintem valamilyen formában érdemes megtartani, ez látszik, hogy az egyetemek erre nyitottak és ezt szeretnék. Ezt az alapítványi struktúrát, ami mögöttem van, ezt semmiképpen nem szeretném megtartani, tehát ez a vagyonkezelői funkció, ez szerintem teljesen fölösleges.
19: Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalások most kezdődnek, és hangsúlyozta, a cél, hogy az állami és a modellváltott intézmények finanszírozása közötti különbséget mérsékelje a kormány.
6: Szigorítja az Európai Unió a gyermekek közösségi média hozzáférését, jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint mostantól a közösségi médiát üzemeltető platformoknak kell bebizonyítaniuk, hogy használatuk biztonságos a fiataloknak, Papp Roland és Jávor Miklós összeállítása.
21: A javaslat szerint 13 éves kor alatt nem lehetne saját profilja a gyerekeknek, a 13 és 15 éves közötti fiatalok pedig csak egy limitált mini profilt használhatnának. A mini profilokon korlátoznák a képernyőn eltöltött időt, és azt is, hogy kivel tudnak kapcsolatba lépni a felhasználók. A terv szerint 15 éves kor fölött a kamaszok tudnának saját fiókot létrehozni, de a cégeket további biztonsági fejlesztésekre köteleznék. A javaslat a videó megosztókra és az online játékok üzemeltetőire is vonatkozik. Az Európai Uniós szintű szabályozás fontosságáról Dávid Dóra, a Tisza párt európai parlamenti képviselője beszélt a Krónikának.
22: Az az igazság, hogy 27 tagállamként sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a tech-óriások ellen, mint egyes tagállamok egyedül. Ez azt jelenti, hogy a magyar gyerekek ugyanolyan szintű védelemben fognak részesülni, mint bármelyik másik európai gyerek. Már épp ideje, hogy szigorítsuk és erősítsük a védelmet a online térben.
21: Az EP képviselő hangsúlyozta az életkor ellenőrzésének fontosságát.
22: Minden életkorhatárnak az előfeltétele a hatékony életkor ellenőrzés. Most is sok esetben már a közösségi média platformok saját szabályai is tiltják a 13 év alatti hozzáférést, viszont azt látjuk az adatokból, hogy ennek ellenére rengeteg fiatal gyerek jelen van ezeneken a platformokon. Tehát nagyon fontos lesz, hogy legyen egy hatékony életkor ellenőrzés, de emellett nagyon oda fogunk arra figyelni, hogy ez ne csak hatékony legyen, hanem arányos is, és védje a magánéletet, tehát ne profilozza a felhasználót, ne kövesse nyomon a neten.
21: A csütörtökön bemutatott tervezetet az Európai Parlamentnek és a tagállami kormányokat képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia, így még időbe fog telni, mire a változások életbe lépnek.
6: Szoboszlai Dominiknak, a válogatott jelenlegi csapatkapitányának nincs diplomata útlevele, és a Magyar Labdarúgó Szövetség jelenlegi vezetése sem igényelt diplomata útlevelet egyetlen játékosnak sem, tudta meg a Krónika. Korábban Velkei György, a külügyminisztérium államtitkára azt mondta, a válogatott korábbi kapitánya Dzsuzsák Balázs Szijjártó Péterrel való személyes viszonya miatt kapott diplomata útlevelet, miközben a tárca arra hivatkozott, hogy Dzsuzsák a válogatott kapitánya, Fóris Mátyás összeállítása.
23: Dzsuzsák Balázs tesóka. Ezzel az aláírással igényelt diplomata útlevelet Szijjártó Péternél Dzsuzsák Balázs a válogatott akkori csapatkapitánya. Derült ki abból az interjúból, amit a Telex készített Velkei Györgyel, a külügyminisztérium parlamenti államtitkárával. Velkei György a Krónikának most azt mondta, az 1400 diplomata útlevelet átvizsgálva azt látják, hogy a megítélésnél sok esetben a személyes kapcsolatok döntöttek, valódi diplomata tevékenységről nem volt szó. Az államtitkár szerint ez volt a helyzet Dzsuzsák esetében is.
24: Tudtuk, hogy Dzsuzsák Balázs diplomata útlevelet kapott, azt nem tudtuk és nem ismertük, hogy ennek az igénylése formailag hogyan történt, most ezt is látjuk már. Ez egy hivatkozással a csapatkapitányi tevékenységére történt, de egy olyan jellegű aláírással Dzsuzsák Balázs tesóka, ami mutatja azt, hogy itt egy abszolút egy egyedi jellegű, és a miniszter úrhoz közvetlenül intézett kérésről van szó. Arról, hogy bármilyen diplomáciai munkát ez jelentett volna, vagy egyéb csapatsportágokban ez bármilyen szinten gyakorlat lett volna, nem tudunk.
23: Amikor 2020-ban kiderült, hogy Dzsudzsák Balázsnak diplomata útlevele van, a külügyminisztérium ezt akkor azzal magyarázta, hogy Dzsudzsák a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya. A Krónika ezért most megkereste a válogatott jelenlegi csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot, Eszterházi Mátyástól, a focista menedzserétől. Azt a választ kaptuk, idézem, természetesen Szoboszlai Dominiknak nincs diplomata útlevele, és soha nem is igényelt ilyet. Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, az MLS sosem igényelt játékosoknak diplomata útlevelet.
3: Az MLS jelenlegi vezetése, tehát 2010 óta az MLS nem igényelt diplomata útlevelet egy játékosnak sem, illetve ilyen kérdéssel véleményezést sem kértek tőle.
23: A külügyminisztériumi átvilágítás szerint a korábban kiadott összesen 1400 diplomata útlevél egy részében teljesen eseti jellegű, nem indokolt döntésekről van szó.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A stúdióban már itt ül mellettünk Mújdrica István a friss hírekkel.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Ma este a skót bajnok Celtic vendégeként kezdi meg az Európa Liga alapszakaszát a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC sorozatban 8. idényben szerepelhet valamelyik nemzetközi kupa főtábláján. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől itt a Kossuth Rádióban is hallhatják. Magabiztos karakteres játékot vár csapatától ma este Borbé Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. Most őt hallják.
7: Beszélhetnénk hosszasan a Celtic erősségeiről, tudjuk, hogy mennyire erősek, mikor náluk van a labda, tudjuk, hogy milyen képességű támadóik vannak, tudjuk, hogy milyen atmoszférát tudnak a szurkolóik kialakítani itt a Celtic Parkban, úgyhogy sokáig tudnánk erről beszélni. Ismerjük a Celtic erősségeit, de tudjuk, hogy nem sebezhetetlenek, nem hibátlanak, úgyhogy azt is tudjuk, hogy hol tudjuk őket megsebezni, úgyhogy én azt várom, hogy egy magabiztos, karakteres játékkal fogunk előrukkolni.
4: Az Európa Liga alapszakasza már tegnap 9 mérkőzéssel elkezdődött. A forduló slágermeccsén a Benfica idegenben 2-0-ra legyőzte a Ferencváros egyik leendő ellenfelét, az olasz AC Milánt. A Veszprém győzött, a Szeged viszont elszenvedte első vereségét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének második fordulójában. A bajnoki címvédő Veszprém az előző idényben BL döntős Füchse Berlin vendégeként nyert 35-29-re, míg a Szeged a dán GOG otthonában kapott ki 36-34-re. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés. Az M0-ás autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják az Ecser csomópont közelében. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, erős lassulásra számítsanak. Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Már a terelés előtt torlódik a forgalom. A komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell számítani. Két személyautó ütközött Hajdú-Szoboszló és Kaba között a 4-es főúton. A 197-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, Nádudvar felé terelik a forgalmat.
1: Most pedig jöjjenek a hírek a fővárosi utakról.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Döbrentei téren, az Erzsébet híd Budai híd főjénél Pest felé. Sávlezárásra kell készülni. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Bocskai úton, a Karolina út felé, a Fehérvári út után a középső sávban. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a Torontál utcai Hévetjárónál és a közeli benzinkútnál. Lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcát a Népfürdő utcánál. Az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás.
1: A részletek Fejős Ádámtól.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, megérkezett a markáns, lassú mozgású, hullámzó frontrendszer, amelynek előterében még a délalföldön a sok napsütés mellett 30 fok is lehet, még a tartósan csapadékos északi, északnyugati ország részben a 20 fok alatti délutáni hőmérséklet is elképzelhető. Sokfelé megerősödik majd az északnyugatira forduló szél, aztán a folytatásban a csapadék esélye csökken, pénteken hajnalban még esetleg lehetnek zivatarok, majd a folytatásban átmeneti melegedésre számíthatunk, a hétvégén ismét meg lehet a 29-30 fok. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
1: A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Kulcskérdések Benyó Ritával, a vendég Gulyás Márton a Partizán alapítója lesz. A Krónika szerkesztője Farkas Győr volt, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rossz Bora Zoltán. A bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
5: Műsorajánló.
10: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
10: Kulcskérdések.
5: Mi a tétje?
10: Miért fontos?
5: Mit jelent?
10: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Gulyás Márton hosszú éveken át nem csak a Partizán legismertebb arca, hanem a főszerkesztője is volt. Most egyszerre több dolog is megváltozik körülötte és a Partizán körül. Átadta a szerkesztőség vezetését, Penészlekre költözik, hogy Kelet-Magyarországon építsen új média műhelyt. Miközben a Partizánnak is újra kell gondolnia, mi a dolga egy megváltozott politikai és média környezetben. Közben idén minden civil szervezetnél több adó 1%-os felajánlást kapott a Partizánt működtető alapítvány, ami nagy lehetőséget, de nagy felelősséget is jelent. Arról beszélgetünk, mi a most Gulyás Márton és a Partizán életében. Szia Marci, tegeződni fogunk, már csak azért is, mert azt el kell mondanom a hallgatóknak, hogy mi még 2 hónappal ezelőtt is együtt dolgoztunk a kampány időszakában. Az elmúlt fél évben a Partizán adott lehetőséget arra, hogy a Szabad Európa megszűnése után az Elemző című műsoromat ott folytassam. Úgyhogy így fogunk mi beszélgetni. Szia Marci, köszönöm, hogy itt vagy.
12: Szervusz, Rita, nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
11: És akkor kezdjünk a legfrissebbel, az adó 1%-kal. Rekordösszeget kaptatok, és ez nem csak a Partizánnak rekord, hanem egyébként is ti vezetitek ezzel úgymond a civil 1%-os listát, 577 millió forint 42 ezer embertől. Ti minek tudjátok be? Megelőlegezett bizalomnak, az eddigi munkátok díjazásának, és hogy álltok ehhez? Tehát úgy, hogy ez már nekünk járt, vagy úgy, hogy ennek most nagyon meg kell felelni?
12: Azon a válaszok, és nem egy ilyen politikusi elkerülős körvonalba akarok belekezdeni, de hát muszáj valamilyen módon azért a hely szellemét megidézni, hiszen a hallgatók nem feltétlenül érzik ezt, de mi azért itt ülünk ebben a stúdióban, ahol én utoljára 12 évvel ezelőtt voltam, akkor a norvég civil támogatási alap elleni kormányzati lejárató kampány keretében készült velem egy tendenciózus interjú, Kocsis Éva volt az elkövetője, a szerkesztőt most már sajnos nem tudom megnevezni, ami után rögtön lerángattak egyébként a M1 stúdiójába is, hogy gyorsan ott is hátra sikerül még megpörgetni engem egy kicsit, és ezzel valamilyen módon ezt az egyébként gyalázatos lejárató kampányt tovább pörgetni. Azóta egyszer sem volt megkeresés, és sokat gondolkoztam azon, hogy eljöjjek-e a Kossuth Rádióba addig, amíg ennyire kialakulatlanok a viszonyok. Ezt szeretném teljesen tisztán és egyértelművé tenni, ez egy neked szóló gesztus. Ezt neked is mondtam, amikor beszélgettünk erről, és most itt a rádió hallgatók előtt is meg szeretném ismételni. Én azt gondolom, hogy te a legjobb helyen vagy, hogy a Kossuth Rádióban dolgozol, a közmédiában, neked a közmédiában a helyed, és nagyon remélem, hogy az intézmény egészen föl fog majd tudni nőni ahhoz a minőséghez, amit te a szakmaiságodban képviselsz.
11: Én ezen most túl is lépek, és köszönöm.
12: Ez zárójában, de mindenképpen szerettem volna elmondani. A kérdése visszatérve, 2023 óta gyűjt 1%-okat a Partizán, az akkor érkezett 21.122 felajánlást, azt gyakorlatilag 2026-ra megdupláztuk. Tehát azt lehetett látni, minden évben növekszik a felajánlószám, illetve az összege is értelemszerűen. Most is van egy nagyon jelentős növekedés, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a közönség körében, akik követték a tartalmainkat, fontosnak tartották a Partizánt, egyre többen érezték úgy, hogy szívesen támogatnak minket ilyen formában is. Ez a legkivételesebb támogatási forma bizonyos értelemben, hiszen ez arról szól, hogy az emberek azt gondolják, hogy az adójuk 1%-át, amit felajánlhatnának gyermekvédelmi intézménynek, állatvédelmi intézménynek, egészségintézménynek, és így tovább. Beszéltünk akár arról is, hogy milyen feszültségeket okoz az egyébként, hogy ennyiféle civil szervezet versenyez ugyanazon a piacon. Ez nyilvánvalóan nem egy kívánatos és hosszú távon fenntartható állapot, de ezzel együtt azt tudom mondani, hogy mindenkinek jogában és lehetőségében áll elindulni, és minden állampolgárnak jogában és lehetőségében áll a saját elhatározása szerint dönteni az 1%-ának a sorsáról. Végtelenül hálás vagyok én személyesen, és a Partizán egésze azoknak az állampolgároknak, akik nekünk adták ezt. Itt tényleg a felajánló szám az, ami a legkiemelkedőbb, tehát a civil százalékok történetében soha nem volt egyetlen szervezet sem, ami ennyi embertől kapott volna támogatást, ami nyilvánvalóan egy kiemelkedő közbizalom, aminek érezzük a súlyát, eddig is éreztük a súlyát, eddig is ennek megfelelően végeztük a munkánkat, most még inkább érezzük ennek a súlyát, és csak azt akarom mondani, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú társadalmi megrendelés, ami iszonyatos örömet okoz, az azon való munkálkodás, az azon való gondolkodás, hogy olyan tudunk ennek még jobban megfelelni. Nyilvánvalóan úgy, hogyha továbbra is folytatjuk az eddigi kritikus és intellektuálisan elméletileg inspiráló munkánkat.
11: Na de azt mondod, hogy folytatjuk, miközben nagyon-nagyon átalakul a Partizán, ugye folyamatosan személyileg is átalakult, és műsor struktúrájában is átalakul, miközben mondjuk május közepéig, míg meghozták az emberek azt a döntésüket, hogy nektek adják az adójuk 1%-át, addig mondjuk egy kormányváltás történt, de azt nem tudhatták, hogy te is és a Partizán is nagyon másként akarjátok folytatni. Lehet, hogy most van, aki azt gondolja magában, hogy de hát én arra adtam az 1%-omat, hogy az a műsorstruktúra, azok a politikai elemző műsorok, azok a típusú interjúk, azok a akár napi több órás hírfolyamok menjenek, amelyeket megszoktak. Nekik mit tudtok mondani, hogy ne érezzék azt, hogy át vannak verve?
12: Szerintem, ha átverve érzik magukat, akkor nyugodtan keresnek meg bennünket, és jelezzék az ezzel kapcsolatos kifogásukat. Tényleg
11: és
12: az ilyen típusú.
11: Visszaukaljátok az 1%-ot?
12: Nem. Tehát, hogy mondjam, ez egy olyan dolog, mint ahogy az ember egyszer leadja a voksát egy választáson, vagy leadja az 1%-át egy rendelkezési időpontban, ott hoz egy döntést, aminek utána lehet, hogy a következménye nem feltétlenül ért egyet. Jövőre van lehetőség ezt korrigálni. Tehát azért mondjuk az 1%-ok esetében szerintem az mindenképpen egy nagyon fontos demokratikus helyzet, hogy nem 4 évre szól ez a mandátum. Ráadásul az sincs, mint az egyházi 1%-oknál, hogy ott ugye, ha az ember egyszer bepipált egy szervezetet, akkor az, ha nem is nyúl hozzá, az úgy marad, és jövőre automatikusan azt ajánlja ki neki a rendszer. Tehát, hogyha te egyszer valamelyik egyházra leadod az 1%-odat, te amíg azt nem változtatod meg, addig az az egyház kapni fogja. A civil szervezeteknél nincs ilyen. Ez minden évben egy tudatos polgári döntés, hogy kinek akarod adni az 1%-odat. Ha valakinek ezzel bármilyen nem tudom, kifogása, kritikája van, egyrészt jövőre dönthet máshogy, másrészt pedig nyilvánvalóan van rengeteg csatornájának, hogy ezt megtalálja. Én azt gondolom, hogy amit a Partizán kínálni fog a jövőben is, és kínál jelenleg is, az továbbra is szellemiségében ugyanaz, mint amit korábban képviseltünk. Változatosabb lesz szerintem a műsorkínálat, eltérőbb lesz a műsorkínálat, adott esetben más hangsúlyok is meg fognak majd jelenni, mint amik korábban megjelentek, de ez részben egyébként a közéleti helyzet változása miatt is előáll. Tehát én egy dolgot tudok ígérni, mi továbbra is ki fogjuk dolgozni a belünket, mi továbbra is oda fogjuk tenni magunkat, mi nem fogunk elszaladni a munka elől, sőt azt keressük, hogy egy ilyen megváltozott helyzetben a partizános szellemiségnek hogyan kell új és új műsorformátumokban megmutatkoznia, és merem remélni, hogy a nézőknek az érdeklődésével ezt találkozni fog.
11: Amikor azt mondod, hogy partizános szellemiség, akkor azért a kezdetekben, meg az induláskor, és azóta is sokszor te akár életút interjúkban is a te saját személyes ideológiai felfogásodat hozzá kitetted az asztalra. A szerkesztőség is igazából tudható volt, hogy inkább egy baloldali hozzáállásból áll a dolgokhoz. Ez így van-e még? Vagy attól, hogy volt egy politikai váltás, vagy attól, hogy másként kell állni, lehet, hogy másként kell állni, és majd ezt kifejted, ez is mondjuk háttérbe szorul, és nem annyira lesz fontos, hogy mi a ti hozzáállásotok akár ideológiai kérdésekhez.
12: Szerintem egy demokratikus nyilvánosság akkor tud jól működni, hogyha ideológiailag sokszínű módon vannak jelen a különböző érdekek, akár intézményeken keresztül, akár személyeken keresztül, és így tovább. Az, hogy Magyarországon jelenleg a parlamentben kizárólag jobb közé vagy szélső jobboldali pártok vannak, tehát igazából a jobboldali palettának lehet látni különböző színeit, az azt jelenti, hogy Magyarországon például a baloldali gondolat egy veszélyeztetett gondolat, amelynek nincsen jelenleg képviselete. Ez nem feladata a Partizánnak, de az igenis feladata, hogy például azokat a konfliktusokat, amelyek ebből adódnak, azt nagyobb erővel képviselje a munkatőke konfliktusokat, például, hogy mondjuk a dolgozói érdekképviselet hogy van jelen az országban, hogyan és milyen kihívások érik, hogy adott esetben az ellátórendszer hogyan nem működik a legkiszolgáltatottabbak javára. Tehát azt gondolom, hogy ami ebből a baloldaliságból következik, az valójában igazából a közmédia fogalma köré írható le a leginkább, és én azt gondolom, hogy nem az ideológiai szemüveget kell ilyenkor nézni, hanem leginkább a témaválasztást is azt, hogy mik azok az ügyek, amelyek a jelenlegi politikai vagy közéleti nyilvánosságban amúgy egyébként csorbát szenvednek. Ugye ez legtöbbször adott esetben egy baloldali politikai attitűddel is rokonítható, az nem teszi ezeket az ügyeket baloldaliá, hanem csak azt jelzi, hogy bizony, ha egyébként ezeken változtatni akarna a társadalom, akkor előbb vagy utóbb a megrendelését le kell adni olyan pártokra is, amelyek ezt mondjuk képesek teljesíteni, vagy adott esetben a kormányzat felé kell ezeket olyan csatornákon érvényesítenie, ami már nem feladat egy médiaszervezetnek, de ez igenis feladat egy médiaszervezetnek, hogy legyen tudatában annak, hogy kik azok a társadalmi csoportok, akik kimaradnak a mainstream nyilvánosságban.
11: Ugye abban is átalakította azért a médiáról való gondolkodást a Partizán sok szempontból, hogy mi feladata és mi nem feladata egy médiumnak. Már csak azzal is, hogy te politikai aktivistaként kezdted, és nagyon sokáig, és azért most is egy ilyen aktivista, azért majd beszélünk a Penészleki projektről, azért abban is van egy társadalmi aktivizmus is. Ez jelenti azt, hogy ahogy eddig be kellett töltenie sok-sok független médiumnak kicsit az ellenzék szerepét is, most a Partizánnak be kell töltenie azt a szerepet, ami pont a baloldali ellenzéki pártok hiányában felmerül?
12: Rita, nincs ellenzék. Tehát ma Magyarországon egy olyan demokratikus válság van, amiben van egy szélsőjobboldali, szélesebb társadalmi beágyazottsággal nem rendelkező parlamenti párt, ami hazánk, ami láthatóan nem képes megugrani a középpártán növekedésnek a kihívását, és van egy ex-kormánypárt, ami jelenleg azt sem tudja megmondani, hogy az elnöke, vezére az akar-e politizálni még valaha, és hogyan akar fölnőni ahhoz a feladathoz, amit egyébként közel 2,5 millió állampolgár a bizalmával megtisztelt, hogy legyen szíves képviselni minket. Ennek láthatóan ő lassan fél éve nem kíván megfelelni. Magyarországon továbbra is az az állapot van, mint 2026. április 12-e előtt, hogy a kormányzatnak az ellenőrzését és a kormányzati diszfunkcióknak a feltárását, azt részben civil szervezetek, részben pedig a sajtó látja el, ami miatt ezt egy ellenzéki szerepként látja a, nem tudom, a nyilvánosságnak egy része, és óhatatlanul azzá fog válni, mint ahogy az elmúlt 16 évben is néha azzá vált, amiatt, mert az ellenzéki pártok egyszerűen nem nőttek fel a feladathoz. Ugyanez a helyzet van most is, és ez egy riasztó állapot, mert még ez nem is kell az, hogy a Tisza pártban adott esetben legyenek autokratikus tendenciák, úgyhogy ők a legdemokratikusabban képviselik a különböző felfogásokat és intézik a kormányzás ügyeit. Ez akkor is egy riasztó dolog, mert nincs az a demokratikus felfogás, amit ne kellene ellenőriznie valakinek annak érdekében, hogy az tényleg demokratikus maradja.
11: De ez azt jelenti, amit mondasz, hogy legitimitási problémák miatt nem tudja betölteni ezt a szerepét a Fidesz és a Mi Hazánk?
12: Hát először is, tehát hogy én azt gondolnám, hogy talán ezt el lehet árulni, hogy hát volt itt Magyar Péter ebben a stúdióban. Én nem tudom elképzelni, hogy te ne hívtad volna el Orbán Viktor szintén ebbe a stúdióba. Nyilvánvalóan elhívtad ebbe a stúdióba. Az, hogy ő nem akar megfelelni ennek a kihívásnak, hogy ő nem érzi azt, hogy neki ezzel valamilyen módon foglalkoznia kellene. Én azért azt gondolom, azt jelenti, hogy ezt a dolgot elengedte, és amennyire én ilyen...
11: Én adok még neki pár nap türelmet.
12: Tök jó, és hogy mondjam, tehát, hogy volna mit kérdezni tőle, szóval azért itt összeadódott pár kérdés az elmúlt 16 év hiányosságai miatt, amire valamiért ebbe a stúdióban nem tudott sor kerülni. Zsenánt, hogy itt most én pont abban a székből beszélek, amiből feltétlenül ő is fogalmazta meg a gondolatait. Eleve nagyon zsenánt, hogy ebbe a stúdióban azért alapvetően döntő többségében a hazugságnak a terítése történt szakmányban. Nagyon olyan sajátos érzés most tényleg ebben itt ülni és ezeket a gondolatokat megfogalmazni. Összefoglalóan, igen, tehát azt gondolom, hogy riasztó mértékben üresedett ki a demokráciánk az elmúlt 16 évben a Fidesz miatt, és most is az látszik, hogy elsődlegesen a Fidesz az, aki nem képes fölnőni ahhoz a demokratikus kihíváshoz, hogy egy megválasztott kormánynak az ellenzéke legyen, tudja őt opponálni, találja meg azokat a pontokat, ahol a társadalmi ellenérzést vagy kritikát be tudja csatornázni. Ennek szélsőséges mértékben nem akar eleget tenni a Fidesz, ami nem a fideszes választók problémája, az ország egészének a kára.
11: Annyi pontosítást azért, hogy mondjak, valóban Orbán Viktor egyelőre nem jött, de egyébként Bóka János volt, Juhász Hajnalka a KDNP-től volt, tehát hogy...
12: Hát valóban meghatározó alaki az elmúlt 16 évnek, tehát tényleg ezek után már Lázár János, Szijjártó Péter, jobb, ha meg se szólnak, mert mindent tudunk.
11: Nem, valóban ők nem voltak.
12: Hogy Nagy Mártonra ne is beszélj, tehát itt olyan figurák vannak, akik fél évvel ezelőtt még élethalál urai voltak, most meg úgy teszünk, mintha nem tudom, már jó, hát elmentek, most már akkor Isten hozzád. Hát nem.
11: Na ez a kérdés, hogy egyébként hogy teszünk. Nagy feladat előtt áll olyan szempontból is az egész újságíró szakma, hogy ezeket az interjúkat hogyan készíti el akár a jelenlegi kormánypárti képviselőkkel, miniszterekkel, akár a volt. És itt van egy remek példa egyébként Szurovec Illés kollégátoknak a minapi interjúja, és hát azt lehet látni, hogy a kommentelők nem annyira szeretik, hogyha a jelenlegi kormánypárti politikusoknak bármennyire is kritikus kérdéseket tesznek fel, és hogyha ugyanezeket a kritikus kérdéseket viszont a fideszesnek tenné föl, akkor még lehet, hogy azt mondanák, hogy túl puha. Hogy lehet szerinted megküzdeni ezzel? Úgyhogy ráadásul ti belőlük éltek.
12: Ki kell bírni. Tehát szerintem a nézőszava szent, neki joga van háborogni, joga van rajongani, sem a rajongást nem szabad elhinni 100%-osan, és a kritikát is úgy kell kezelni, hogy meg kell nézni belőle, mi az, ami valóban érdemi, adott esetben megfontolandó, az be kell építeni, át kell beszélni. Azért ezekről mi is beszélünk belőle, tehát nem. Tehát mindig mondom a nézőknek, hogy nyugodtan jelezzenek vissza, de nem kell azt feltételezni, hogy magunktól ne foglalkoznánk azzal, hogy egy-egy interjút hogy lehetett volna még jobban csinálni, hogy lehetett volna másként csinálni, milyen más típusú kérdezés technikák és stratégiák lehettek volna még érvényesek. De azt mondom, hogy ez egy nyilvánvalóan fölfokozott hangulat, 16 év után változott meg a közélet, teljesen természetes, hogy mindenkinek föl vannak borzolva az idegei. Szerintem a sajtónak most még inkább az a feladat, ami egyébként is a feladata, hogy ezektől függetlenítse magát, hallja meg azt, ami ebből érdemben hasznosítható, de ne közhangulatoknak akarja megfelelni, tartson egy olyan irányt, amit ő a saját szakmai meggyőződése alapján érvényesnek talál, és higgy el, hogy hangulatok jönnek-mennek, és a releváns szakmai tartalom és szakmai attitűd az, ami érvényes marad korokon átívelően.
11: Évekig azt lehetett hallani, olvasni, akár szakmai kommentekbe, akár a nézői kommentekbe, hogy a Partizán sok szempontból betölti a közmédia szerepét, azt a szerepet, amit a közmédiának kellene betölteni. Reményeim szerint most a közmédia be fogja tölteni a közmédia szerepét. Ebben az esetben egyrészt te látod-e az együttműködés lehetőségét közmédia és független médiumok között, és ha igen, milyen módon, illetve a független médiumok, amelyeknek ezeket be kellett tölteni, ezeket az űröket, nehezebb vagy könnyebb helyzetbe kerülnek ezáltal?
12: Engednek, hogy erre hosszabban válaszok, és ígérem, nem fogok visszaélni a türelmeddel, de erről akartam amúgy is beszélni, és köszönöm, hogy ezt most lehetővé teszed. Szóval itt szerintem egyrészt teljes empátiám van, és megértésem azzal kapcsolatban, hogy mekkora nehéz feladat előtt álltok ti, illetve az MTV egésze. Ezzel együtt azért amellett szerintem nem lehet elmenni szó nélkül, hogy ebben az intézményben ma is tucatjával, nem százával vannak foglalkoztatva olyan emberek az iparági standardokhoz képest kiemelkedő fizetéssel, akik az elmúlt 16 évben a magyar társadalom megvezetését szolgálták. Parancsra vagy meggyőződésből lényegileg mindegy, mert egyébként az eredményét pontosan láttuk. Na most ehhez képest azért a független újságok és média műhelyek munkatársának a döntő többsége a cipője mellett jár. Demagóg leszek, engedd meg nekem, ez az intézmény a 2025-ös és 26-os költségvetési pénzeit tekintve, hogyha a középértéket nézzük, naponta nagyjából 420 millió forintból működik. Nem ez a stúdió, nem ez a műsor, az intézmény egésze. Ha megnézzük azokat a műhelyeket, a Válasz Online-t, Direkt 36-ot, az átlátszót, ezek az intézmények, ezeknek a pénzeiknek a töredékéből működnek egy teljes éven keresztül. Tehát, hogy össze nem lehet hasonlítani azt, hogy mondjuk, nem tudom, aztán a Válaszon ellen néztem ezt meg, az napi 400 000 forintból működik, ehhez képest van a közmédia 400 milliója. És ugye nyilvánvalóan a közmédiának új munkatársak van szüksége, honnan tud csábítani, nyilvánvalóan a független nyilvánosságból. Ez azért oltári nagy feszültségeket okoz már most is, hiszen nyilvánvalóan minimumszor más felesek a bérek, amit nem tud kigazdálkodni valaki, aki az elmúlt 16 évben vagy 10 plusz évben a reklámpiac beszűkülése, a pályázati pénzek stigmatizáltsága és így tovább miatt egyszerűen elvesztette az ilyen típus. És egy

0: nem neked szól, hanem remélem, hogy hallgatja a vezetőség az adást. Nem nagyon értem, hogy egy ideiglenes vezetőség is miért nem tud mondjuk azzal sokkal felelősségteljesebben bánni, hogy ezeket a közforrásokat releváns tartalmak érdekében használja, és ezzel segítse ezeket.
1: Ugye én most azért vagyok nehéz helyzetben, mert én nem is tudok, egyébként az információ birtokában sem vagyok, és nem is tudok
0: feltétlenül.
1: De azt el tudom mondani, hogy mindazokat a problémákat, amiket te felvetsz, azok hát ugyanúgy, ahogy ti a Partizán szerkesztőségén belül és a Partizán falain belül nagyon sok szerkesztőségi dilemmát megvitattok, ugyanúgy ezek a dilemmák nyilván itt vannak kint az asztalon, és hát egy folyamat közepén vagyunk, és én bízom abban, hogyha egyébként ennek a törvényi hátterei is megszületnek, mert még ugye az sincs mindenben kész, akkor valóban egy idő után ebben lehet akár...
0: És mondom, tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, ez nem a te felelősséged, nem is a túloldalon ülő kollégáknak a felelőssége, de van ebben a házban ember, akinek a felelőssége, és aki azért kapta ezt a mandátumát, hogy valamit ezzel a helyzettel is kezdjen, akármennyire is ellentmondásos, akármennyire is nehéz, ez a hivatás, vagy ez a pozíció ezzel együtt jár. Itt nagyon komoly egzisztenciális válságok vannak, nem magunkról, nem a Partizánról beszélek, mi nagyon szépen köszönjük a támogatást, és nagyon köszönjük a közbizalmat, mi most egy időre megvagyunk, de vannak szerkesztőségek, akik nagyon komoly munkát végeztek, és ők nem biztos, hogy 2-3 hónap múlva még egybe tudnak maradni, ott nem változik valami.
1: Igen, most továbbra sem mentegetőzésből, az nyilván mindenki látja, hogy még a minisztériumok is milyen HR problémákkal küzdenek, amelyeknek egyébként meg kéne teremtenie azt a feltételt, hogy például a közmédia átalakulása menjen tovább. Beszéljünk a penészleki projektről. Lehet, hogy van is olyan néző, aki mondjuk nem látta a Partizánon, hogy mi ez, vagy
0: én
1: olyan
0: biztos,
1: hallgató.
0: Biztos, hogy benne penészeken ezt az adást hallgatják, mert a Kossuth Rádiót penészeken hallgatják.
1: Na, meséljük el, hogy mi ez a projekt, és mikor pattant ki a te fejedből ez már? Annak a következménye-e, hogy azt se tudom, hogy a hallgatóink tudják-e, hogy te átestél nyáron egy szívműtéten, emiatt visszavonultál, egy kicsit pihentél is, egy kicsit. Ez közbe jött, vagy már te mondjuk ezt márciusban is tudtad, hogy majd szeptemberben ezt csinálod?
0: Hát én ezt évekkel ezelőtt tudtam, ez legkésőbb 2023 ősze óta tudtam, én azóta készültem erre tudatosan, mikor lehetne ezt elindítani. Több oka volt annak, hogy ezt korábban nem tudtuk megtenni, most sok minden együtt állt, hogy már emiatt azt éreztem, hogy belevághatunk. És hát leginkább egyébként azért, mert kialakult egy olyan szakmai gárda a Partizánban, amelynek hátrahagyhatom a műhely alapműködését, és nem szükséges feltétlenül a napi részvételem ahhoz, hogy ez továbbra is egy jó szakmaisággal működő média műhely legyen. Nagyon egyszerű, ez egy Szabolcs megyei falu a román határ mellett, rendkívül izgalmas a története, csodálatosan szép a természeti környezete, és én oda édesapám miatt vetődtem el, akinek volt erről egy filmje 50 évvel ezelőtt, most nem megyek bele a részletekbe, a Partizánon van egy Mi a teendő című videóm, ott ezt részletesen elmagyaráztam. A lényeg az, hogy felfedez az apai örökséget, felfedezve magát a falut, azt éreztem, hogy itt olyan tudások, életek, tapasztalatok vannak, és nem csak a faluban, hanem az egész régióban, amelyek fájdalmasan hiányoznak a magyar nyilvánosságból. És azt gondoltam, hogy azzal a ennyi beképzeltséget engedjenek meg nekem a kedves hallgatók, ismertséggel, amivel rendelkezem, azt a legjobban akkor tudom használni, hogyha ezt, mint egyfajta ilyen fényforrást oda viszem, és nagyon okosan használva, tehát nem ajtós túl robbanni be a házba, felkeltem az embereknek a bizalmát, és megpróbálom meggyőzni őket arról, hogy merjenek megszólalni, merjenek elmesélni történeteket arról, hogy mi történt a paraszti kultúrával, merjenek arról mesélni, mik azok a kihívások, amik a helyi foglalkoztatásban jelentkeznek, és merjenek arról beszélni, hogy mik azok az aspektusok, amiket nem ismerünk a vidéki falusi életről, amire azért a városi nagy közönség legtöbbször okkal, ok nélkül lesajnálóan, vagy egyfajta negatív attitűddel viseltetik. Én aki tényleg tőzsgyökeres, 7. kerületi chicagói gyerek vagyok, nagyon sok olyan dolgot fedeztem már fel most penészeken, amiről nem gondoltam, hogy tudnék érte rajongani, és már tudok.
1: Na és akkor mitől lesz ez? Nem egy budapesti fiú lemegy, és így turistáskodik ott, és rácsodálkozik arra, hogy lementem vidékre, hanem valami olyan, ami az a penészlekiek életének is a része lehet, illetve minden nem Budapesten élő honfitársunk is mondjuk azt érezheti, hogy ez akár róla is készülhetett volna.
0: Penészek lesz a bázis, és egyébként Kelet-Magyarország lesz a vizsgálatnak a tárgya, azon belül is kiemelten Szabolcs megye, és leginkább egyébként a kis települések, tehát falvak. És az a reményem, hogy az az érzékenység, meg az a társadalmi tudatosság, meg média tudatosság, amivel mi azért az elmúlt időszakban már bizonyítottuk, hogy működünk, és végezzük a munkánkat, az ilyen értelemben itt is majd bizonyítja saját magát. Tehát az a célunk, hogy arányos, méltányos, és egyébként, hogy mondjam, érdekes reprezentációját valósítsuk meg azoknak, akik magukat nem tudják színre vinni a nyilvánosságban, mert nincsenek hozzá eszközeik, nincs hozzá hozzáférésük, és

0: Ez egy klasszikus helyzet, itt nekünk kell ezekké válnunk, és itt nekünk kell azt a felelősséget is vállalnunk, hogy ez a közösség számára hasznos legyen, tehát hogyha adott esetben problémákat vagy konfliktusokat is hozunk elő, azok mondjuk olyan formában jelenjenek meg, ami nem megsemmisítő, ami lehetővé teszi annak a közös továbbgondolását. Tehát én úgy gondolkozom
1: erről. Ez egy inkubátor projekt, és aztán lehet, hogy több-több ilyen sejt létrejön, és...
0: Nem merek ilyet mondani, mert jelenleg csak ezért tudok felelősséget vállalni, és felelősen nyilatkozni erről. Nyilván csodálatos lenne, hogyha ezt mások is követnék, és azért az országban vannak még deprivált részek, nem is feltétlenül anyagi értelemben, de mondjuk a figyelem szempontjából. Tehát, hogy mondjam, a sajtó nem tud adni pénzt, a sajtó nem tud adni képviseletet, egy dolgot tud adni a képviseletnek egy bizonyos formáját, azt, hogy a nyilvánosságot, és azt, hogy hirtelen számíthat a hangod. És ez a típusú elismerés, ez egy olyan dolog, aminek a jelentőségét szerintem nagyon alábecsüljük. Az elismertség, az, hogy a problémáimmal meg tudok jelenni, hogy elismerik azt, hogy én ezzel együtt egy emberi lény vagyok, akinek méltósága van, akinek minden ellentmondással együtt is egyébként igazsága is lehet. Ez az az élmény, amit szerintem nagyon kevés magyar ember mondhat magáinak, például Szabolcs megyében.
1: Szerinted... Az, hogy mi most itt beszélgetünk, meg az, hogy egyébként akár kölcsönösen kritikát is megfogalmaztunk, vagy véleményt megfogalmaztunk, az szerintem egy start ahhoz, hogy a demokratikusabb nyilvánosság és a demokratikusabb sajtóviszonyok kialakuljanak. Lehet-e annak valamilyen tere, formája, akár a közmédia, akár a Partizán, akár a kettőnek a párbeszéde, hogy ez ne egy ilyen beltarjás újságírói csevegés legyen, hanem eljussunk oda, hogy beszélgetünk a közös ügyeinkről, és a közös ügyeink az például az is, hogy hogyan demokratizáljuk a nyilvánosságunkat, a sajtónyilvánosságunkat is.
0: Hát nem ez a cél. Szerintem ez a cél és ez az ambíció. Tehát, hogyha én ebben nem hinnék, akkor én azt gondolom, nem ezt a munkát végezném. Nagyon sok mindent csinálhatnék, hogyha szeretnék. Én ebben a, nem tudom, ebben a hivatásban hiszek, ebben a szakmában hiszek. Nagyon gazdag hagyományokkal telinek gondolom. És azt gondolom, hogy most van egy olyan időszak, amikor láthatóan nagyon sokakban fölé lett az a típusú kedv és vágy, hogy alakítsa a közös dolgainkat. Márpedig, hogyha valakik alakítani akarják a közös dolgainkat, azt nem csak politikai pártokban tehetik meg. Ráadásul mondjuk az, hogy adott esetben gazdagabb legyen a párt élet, a pártdemokrácia Magyarországon, az egyszerűen szükséges az, hogy legyenek olyan helyek, ahol emberek ütköztetik a véleményeket, új tudásokat tudnak fölmutatni, vagy adott esetben megszerezni. Tehát szerintem itt a deliberációnak és a közösségi, nem tudom, disputának a kialakításában és erősítésében oltári feladat vár, úgy a közmédiára, mint mindenki másra. Például a Partizánra is.
1: Lehet, hogy sokan most azt gondolják, hogy mi azért ülünk itt, mert neked biztos ambícióid vannak a közmédia vezetését, nem tudom én miért illetően, van-e bármilyen ambíciód abban, hogy azon kívül, hogy mi szakmailag együttműködünk, beszélgetünk, te részt vegyél konkrétabban a közmédia működésében?
0: Nincs, nem adok be pályázatot a vezetésre, nem tervezek dolgozni a közmédiában, annak a lehetőségét nem szeretném kizárni, hogyha majd már kialakul, hogy ki fogja vezetni, hogy fogja vezetni, és adott esetben lesz egy pályázat, vagy bármilyen más formában fölhívás, akkor mi magunk is indulhassunk olyan feltételek mellett, mint bárki más. Ezt korábban is megtettük volna, hogyha ilyesmi lett volna, nagyon sajnálom, hogy nem volt. Szerintem számos olyan tartalma volt a Partizánnak, ami megérdemelte volna a közforrásokat.
1: Bocsánat, csak már egy percünk van, igen. Ez azt is jelenti egyben, hogy mondjuk el tudsz képzelni a független szerkesztőségek és a közmédia között egy olyan együttműködést, amire tettél utalást, hogy mondjuk, hogyha van dokumentumfilm pénzforrás, akkor arra nyissuk ki, és pályázzon az Átlátszó, a Partizán, a Direkt 36 és Ezer Virág.
0: Ez minden nyugati, egyébként keleti közmédia rendszernek a sajátosság, együttműködik a média szintén más szereplővel. Magyarországban miért akarnak kimaradni?
1: Gulyás Márton, köszönöm szépen, hogy itt voltál, önöknek köszönöm a figyelmet, ez volt a Kulcskérdés, szerkesztő Bogár Zsolt, műsorvezető Benyó Rita, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Napos, felhős időnk lesz, elszórtan záporokkal. És most a részletek. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hogy hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek után. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni, mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és az összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzáigazítják a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket a jövőben is megtartják. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjeszt a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre derült fény, amint egy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfő fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal, miközben Szijjártó Péter ex-külügyér csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Megkérette a zágrábi orosz nagykövetet Horvátország az Európában szaporodó biztonsági incidensek miatt. A horvát külügyminisztérium közölte, az elmúlt időszak légtérsértéseit például a Romániában, Lengyelországban és Németországban történt drónberepüléseket, valamint a fokozódó orosz dezinformációs és kémtevékenységet is számon kérték. A diplomata visszautasította és provokációnak nevezte a vádakat. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban nem sérült meg senki, és egyelőre anyagi kárról sem tudni. Itthon változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati országrészben 18, délkeleten azonban még akár 30 fok is lehet. Késő este 14 és 20 fok közötti értékekre számítható. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért Ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
3: Egy
1: Mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Reklámot hallottak. Felfedező a történelemről.
7: Nem félek kinyilatkoztatni előtted, ó örök igazság, kinek jelen munkámat ajánlám, hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat az idegen járom alól fölemelni, volt célja minden tetteimnek. Nem vezérelt bosszúvágy, nem vezérelt a koronára vagy fejedelemségre törekvő nagyravágyás, hanem egyedül ama hívságos dicsőség, eleget tenni hazám iránti kötelességemnek. Második Rákóczi Ferenc írja ezt Emlékiratok című, gyakorlatilag a számüzetésben folyamatosan írt művében, amelyet először 1739-ben, tehát 4 esztendővel Rákóczi halála után adtak ki. 2026-ban emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születése 350. évfordulójára. Az emlékév egyik érdekes tudományos eseménye, hogy Bécsben újra a tudományos érdeklődés és a közfigyelem fókuszába került egy sokáig lappangó irat. Rákóczi emlékiratainak egy kevéssé ismert kéziratos példányára hívta fel a figyelmet Tóth Ferenc történész. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Századokról a 21. században.
8: Ezt a két munkát úgy szokták említeni, mint Rákóczinak az önéletrajzi jellegű munkáit.
7: Tóth Ferenc történész.
8: Az első, a vallomások, amely visszaemlékezés, ennek vannak ugye történeti előzményei, Szent Ágostánnak a Vallomások című munkája, és ezzel arra is utalnék, hogy ez egy alapvetően egy mélyen vallásos embernek a visszaemlékezése, egyfajta gyónása, vegyes műfajú egyébként, belső emlékirat, amelyet alapvetően nem publikációra szánt, viszont későbbiekben ez a szándéka megváltozott.
9: A vallomások az a migrációs létnek melyik periódusában keletkezett, és mi inspirálta?
8: A Rákóczi fiatalkora, gyermekkor, fiatalkor, egészen a szabadságharc kezdetéig, 1703-ig, illetve a szabadságharc utáni korszak. 1716 karácsonyán, amikor elkezdte írni, ő erre hivatkozik, a megtérésére hivatkozva. Ez ahogy ugye az életkora haladt előre, ez folyamatosan közelített ugye a jelenkorhoz. Ez sokkal később jelent meg, mint az emlékiratok, tehát ez egy 19. században. Tehát ő először elküldte ennek a kézirat, teljes kézirat változatát a komolduri szerzeteseknek, akiknél ő visszavonult a franciaországi emigráció során. A vallomások eredeti nevén ugye Confessio Peccatoris egy latin nyelven született. Komolduriak aztán később lefordították franciára. Amögött valószínűleg volt egy publikációs szándék is. Végül is erre nem került sor.
9: Csak jóval később.
8: Csak jóval később. 19. században egy Izaágos nevezetű 48-as emigráns fedezte fel ezt a Bibliothèque Nationale-nak a kézirattárában. Tehát ez egy hosszú története volt, hogy ez hogy került, ugye a Kamalduliaktól, a Saint-Germain-des-Prés-i kolostornak a könyvtárába, aztán forradalom idején nyilván ez a Bibliothèque Nationale-ba került, és akkor a
9: Francia Nemzeti Könyvtár.
8: Francia Nemzeti Könyvtár, korábban a Királyi Könyvtár volt, és ez egybeesett azzal is, hogy ugye ebben az időszakban Magyarországon a Rákóczi kultusz az már elég szépen kezdett feléledni. Volt lehetőség ennek az első kiadásom, vagy magyar fordítására. De ezek mind azért ilyen problematikus kiadások, mert ezek nem kritikai szemléletűek, a másolatok nem voltak teljesen pontosak. A kritikai kiadás az jelenleg készül, a kollégáim dolgoznak rajta, Takács László és Dénesi Tamás, kiváló klasszika filológusok vették kézbe ezt a kéziratot. De nagyon érdekes kézirat, tehát ez egy latin nyelven, ez egy szövegfolyam. Valójában gyakorlatilag központozás nélkül nem egy egyszerű ennek a kritikai kiadásának az elkészítése, de nagyon jó ütemben halad a munka, úgyhogy elképzelhető, hogy néhány éven belül megjelenik.
7: Beszéljünk az emlékiratokról. Rákóczi célja mi volt vele?
8: De ez egy más műfaj. Inkább úgy nevezném, hogy ez a katonai emlékiratnak a műfajához hasonló. Ebben az időszakban nagyon sok voltunk. Az összes híres francia hadvezér, marsall. Tehát ennek is az előzményei azért jóval korábbra, az antik időbe nyúlnak vissza, hiszen Cézárnak a munkái szolgáltattak erre jó példát. De alapvetően ez a munka, ez akkori korszerű katonai emlékirat. Néhány főbb tézise, ugye a maga a háború története, a szabadságharcnak a története, a függetlenségért, illetve a Habsburgokkal szemben, amelyet ő az európai közvélemény számára vetett papírra egyfajta önigazolás, egyfajta történeti hitelesség bizonyítékaként írta meg a visszaemlékezéseit. Körülbelül akkor kezdte el ezt, amikor a vallomásokat, és 1716 vége, 1717 eleje, tehát még Franciaországban tartózkodik, aztán ugye a sors Törökföldre sodorja, és ezt folytatja. Szinte a haláláig ezen dolgozik. Ő ezt próbálta már egy első változatát megjelentetni, 20-as évek végén elküldte Franciaországba ennek az egyik verzióját, megvizsgálták, lektori vélemény is született róla, ez megtalálható a francia külügyminisztérium levéltárában, azzal a kézirattal együtt is, amely akkor elküldte, és akkor úgy döntött a lektor, hogy nem javasolt a kiadásra, esetleg kiadásra úgy javasolt, hogy valamilyen holland nyomdában, lehetőleg mondjuk a francia kormányt nem érintő kiadványban jelentetni meg. Ennek az volt az oka, a francia kormányzat ebben az időszakban békepolitikát folytatott a nagyhatalmakkal, elsősorban ugye a Habsburg monarchiával. Valójában francia külpolitika számomra nem volt egy túlságosan ildomos megjelentetni ezt a munkát, és ezzel egy olyan kérdést hozni a közvélemény számára, amely nem éppenséggel a Habsburgokkal való egyetértés politikáját szimbolizálja.
7: Az emlékiratok, azt mondta a professzor úr, hogy tulajdonképpen egy magyarázat, egy önigazolás Rákóczi részéről a nemzetközi közvéleménynek a mű jelentős része. Mennyire pontos történetileg?
8: Nyilván vannak benne pontatlanságok, az emlékezetnek is a kihagyásai azért vannak, de alapvetően azért a kronológiát azt elég jól követi, visszaadja, tehát az látható rajta, hogy Rákóczi itt azért a saját levéltárára, illetve irataira is támaszkodott, illetve hát a környezetének az elmondásaira, tehát neki voltak valószínűleg naplói, illetve hát vitte magával ugye a levéltára egy részét, tehát szerintem alapvetően egy elég hiteles munka. Nyilván a nézőpontja az más, a saját fejedelmi érdekeit előtérbe helyező nézőpont. Önigazolás, amely valójában ez egyfajta, hogy is mondjam, egy ilyen utolsó lehetőség számára, hiszen ezekben a nagy béke rendszerekben, amelyek lezárták a spanyol örökösödési háborút, a magyar kérdés nem sikerült napirendre helyezni. Ezt gyakorlatilag Rákóczi érdekeit figyelmen kívül hagyva hozzák meg. Ezt a munkát egyébként az örök igazsághoz, az Isten igazsághoz dedikálja, amely hát arra utal, hogy ha már ugye itt a földi valóságban nem sikerült az ő háborújának az igazságát elismertetni, akkor majd az isteni igazsághoz fellebbez ezzel a kérdés. És ez nagyon érdekes, hogy ez kapcsolódik szintén a Szent Ágostoni gondolathoz. Szent Ágostonnak a filozófiájában benne van az igazságos háborúnak is a gondolata. Mindenképpen ő próbálja igazolni, hogy miért volt az ő háborúja igazságos, és miért volt az isteni törvényekkel sem szemben álló.
9: Néhány főbb mozzanatot a Rákóczi-féle érvrendszerből.
8: Egyrészt jogi érvelés az a szép számmal van, hiszen neki komoly ismeretei voltak ezen a téren, tehát mindaz, ami lezajlik ott a 17. század végén a Magyar Királyság területén, a visszafogló háborúk nyomán,
9: az oszmán-török birodalomtól
8: való visszafogló háborúk után, tehát a neoakvisztika komissziónak az igazságtalan működés.
9: Tehát birtokterületeknek az újraosztása, immár a győztesek
8: összempontjából
9: Magyarországon.
8: A Habsburg háznak ugye az örökösödésének az elismeri, 1687-es ország. Ez egyik legfontosabb ilyen sérelem, amiért a rendeknek is. Hogy lemondanak az ellenállási záradékról, tehát az ellenállási jogukról, a büszke magyar rendek a középkor óta ezt azért alkotmányos szinte jognak számított ez. Erről lemondanak, illetve lemondanak a szabad királyválasztásról is. Az a nemesi ellenállásnak az eszméje azért
9: akkoriban élt.
8: Fontosnak tartották.
9: Az emlékiratokat olvasva, mi az a néhány főbb dolog, amiben Rákóczi még tulajdonképpen önigazol, vagy legalábbis elgondolkodik a múltról?
8: Mindenképpen elgondolkodik azon, hogy most ennek a háborúnak milyen esélyei voltak valójában. Ugye nem sok esélye volt, hiszen mondjuk a korabeli Európa egyik legnagyobb katonai hatalmával szemben nemesi, rendi, népi felkelésnek azért nem sok esélye volt.
9: Még akkor sem talán, hogyha igyekezett Rákóczi európai nagyhatalmakkal politikai, katonai kapcsolatot és szövetséget keresni.
8: Tehát mindez benne van az emlékiratokban, mindez az évrendszer, és ezt egyébként a történettudomány is ezt folyamatosan ezt újra és újra alkalmazza. Tehát leírja ő, hogy valójában ő neki nem sok esélye volt, de mivel ő sem volt egy katona ember, azért gyakorlott katona ember, ezért kicsit úgy írja be az emlékiratokban, és hát ez olyan volt, mint amikor vak vezet világtalant az elején, amikor ez a háború hogy elindult, és hát rengeteg kudarc volt, stb. De aztán ő szépen leírja ennek a hadsereg építő munkájának az eredményeit, a lehetőségeit. Azt is ő fogalmazza meg, ebben elég világos. Ha nincs a második hőstetti csata, ha a bajor-francia egyesült hadsereg, hogyha a Duna völgyében levonul Bécs közelébe, és ott egyesül ugye a Rákóczi vezette felkelő seregekkel, akkor valószínűséggel sikerül a Habsburgokat egy kicsit megszorongatni.
9: Elég nehéz helyzetbe hozni,
8: és ez nem agyrém, ez nem egy rugaszkodott terv volt, hanem erre voltak mind előzmények, mind pedig később is ennek voltak példái. Csak így mondanám, 1664-ben a franciák sikeresen le tudnak utaztatni egy 6000 fős hadsereget magyar frontra.
9: Ugye ez a Szentgotthárdi csata.
8: Erre megvan az emléke is.
7: Amellett, hogy az Európa nagyhatalmait megmozgató spanyol örökösödési háborúban is fontos csata volt, a Habsburg ellenes nyugatiakkal, különösképpen a franciákkal politikai, katonai kapcsolatot kereső Rákóczi szabadságharc számára is döntő jelentőségű volt az 1704. augusztusában a bajorországi Höstett mellett megvívott csata, amely Habsburg győzelemmel végződött a nyugatiak ellen, és ezért a Rákóczi szabadságharc szempontjából is rosszul zárult. Kossuth Rádió 2003. Időalagút. A höstetti csatáról Zahar József történész beszélt.
3: Augsburgtól mintegy 35 kilométernyire északnyugatra, a Duna északi partján, Höstetet és Blenheim térségben zajlik le egy döntő összecsapás, ahol mintegy 52 000, így mondom most egyszerűen osztrák, angol és egyéb német haderő áll szemben, mintegy 56 000 francia bajor csapattal, és a két település között 5 patak folyik be a Dunába, és az 5 patakot számtalan ír táplálja, vizenyős terület, támadásra indulnak. Éjjel 1 órakor az osztrák-angol csapatok jótékonyan számukra a nyári hajnali napfelkelte óriási ködöt kelt ezen a térségen, tehát a franciák nem észlelik, csak akkor a közvetlen közelükbe érkeznek az osztrák-angol csapatok, hogy 9 hadoszlopban jön feléjük az ellenség. És reggel 9 órakor még mindig csak tüzérségi harc folyik, az első támadási hullám sikertelen. Miután 2-kor újra meglódulnak az osztrák-angol csapatok, akkor átszakítják a franciáknak az első vonalat, de a másodikban elakadnak. És délután 5-kor indul meg a harmadik támadási hullám, úgy döntöttek, hogy szétszakítják a franciákat és a bajorokat egymástól. Sikeres a bajoroknak a tüzérségtől való elszakítása. A bajor ágyukat visszafordítják. A bajorok erre úgy döntenek, hogy elszakadnak a csatából, tehát nem vesznek ebből részt. A franciák már sokkal kevesebben maradnak. Ellenük fordulhat most már az egész erő átcsoportosítva. Este 8 órakor dönt, de úgy a sebesülten a csatatére még mindig irányított Tájár Marsal, a francia haderő főparancsnoka, hogy nem lehet mit tenni, félbe kell szakítani a csatát, el kell nekik vonulni. Egyértelmű is, senki által kétségben nem vont, angol-osztrák győzelemmel zárul ez a csata. Ennek következtében az történik, hogy második Rákóczi Ferencnek nincs többet lehetősége semmilyen módon, hogy a franciákkal egyeztetetten vívja a saját szabadság küzdelmét, a franciák egyre messzebb szorulnak a magyar határtérségtől, úgyhogy gyakorlatilag 1709-re oda jut a francia király, hogy semmilyen segítséget már nem tud adni a magyar hadsereg, hiába próbálja újra és újra biztatni második Rákóczi Ferencet, egyre messzebb jut a lehetőségtől.
7: Tóth Ferenc történész.
8: Szinte azt mondhatjuk, hogy a szabadságharc eldőlt.
9: Minden esetre Hőstettnél vereséget szenvedtek a nyugatiak.
8: Ezt követően Rákóczinak azért, ha realistább lett volna, akkor kellett volna megegyezni a Habsburgokat. Lett volna végül is lehetőség.
9: Egy megegyezésre, egy kiegyezésre.
8: Kompromisszum. Igen.
7: A Rákóczi kutatásban viták vannak arról, hogy Rákóczi esetleg követett el stratégiai hibát a szabadságharc lezárásaként 1710-ben, 11-ben folytatott béketárgyalásokon. Rákóczit esetleg jobban befolyásolták-e az érzelmei, mint a politikai racionalitás. Az 1711-ben létrejött úgynevezett szatmári békéről van szó. Kossuth Rádió 2010. Disputa. Ervárkonyi Ágnes történészt hallják.
10: A török kiűzése után Magyarország számára két alternatíva kínálkozott a történelemben. Az egyik az, hogy betagolódik a Habsburg Birodalomba, a másik pedig, hogy megtartva alkotmányát, integritását, önállóságát, önálló államiságát, és ezt folytatja. Rákóczi ezt az új berendezkedést, ezt kísérelte meg, és így vezette végig Magyarország leghosszabb szabadságharcát, ami talán Közép-Európa leghosszabb szabadságharca is. Ki kellett jelölni Magyarország helyét az új Európában, és már a szabadságharc elején Rákóczi leszögezte azt, hogy a háborút úgy fejezzék be, hogy garanciális békét kössenek nemzetközi közvetítéssel, és befoglalják Magyarországot az univerzális európai békébe.
11: Mit szólt hozzá Bécs?
10: Bécsben ott volt egy zseniális államférfi, Szabolyai Jenő, aki csak amnesztiális megegyezést látott helyesnek. Igen ám, de ebben az időben már egyetlen ország sem zárt politikai rendszer. Nagyon fontos volt a Habsburg kormányzat számára Anglia álláspontja. Angliának pedig az volt az álláspontja, hogy Magyarországgal is garanciális békét kell kötni. Ez a korabeli Európának a békekultúrájával volt azonos. A 16-17-18. Században még megegyezéses békét kötöttek, nem úgy, mint a 19. és 20. században, ahol szankcionális békét.
9: Fordítsuk figyelmünket most valójában az emlékiratoknak arra a példányára, amely nem elveszett, nem újra felfedeződött, hanem viszonylagos lappangás után ismét bekerült a magyar tudományos köztudatba, és reméljük, hogy a laikus érdeklődők tudatába is. Mi történt, és mi ennek a példánynak a jelentősége?
8: A Rákóczi emlékév alkalmából elkészítettük a Rákóczi önéletrajzi munkájának egy újabb, revideált, átnézett, kiegészített, jegyzetekkel ellátott kiadását. Kutattam Bécsben, és szembesültem azzal, hogy az ottani kézirattárban létezik egy olyan példány, amely nem került be az emlékiratok kritikai kiadásába. 1978-ban megjelent a kritikai kiadása, amely alapvetően három fontos kéziratot használt fel, illetve az első nyomtatott változatot, amely 1739-ben jelent meg.
7: Egy emlékév ajándéka, részlet Tóth Ferenc történész, az Élet és Tudományban 2026-ban megjelent írásából. Második Rákóczi Ferenc emlékiratainak Bécsben őrzött, kevéssé ismert példánya 240 számozott levélen és számozott oldalon folyamatos barna tintával francia nyelvű szöveg, amelyet egy vagy két másik kézi javításokkal látott el. A kézirat történetére vonatkozólag egy érdekes, kézzel írt feljegyzést is beragasztottak a harmadik lapra, hogy a kézirat szövege a mű első 1739-ben megjelent hágai kiadásának szövegével is szóról szóra megegyezik.
8: Tehát ez a kézirat, ez azból a szempontból fontos, hogy nagy valószínűséggel az utolsó javított példányt, tehát az utolsó korrektúrája volt ennek a munkának, amelynek a javítási folyamatát maga a fejedelem, illetve az őt segítő titkárok végezték. Nagyon hasonló eredetű ez a kézirat, mint az Országos Széchenyi Könyvtárban van egy másik Hvardgal 37-es számú kézirat, tehát mind a méretei, mind papíranyaga, az hasonló a kézírás is, amelyre a szöveg rákerült, viszont a javítások az nagy valószínűséggel részben Rákóczinak a munkája, tehát azt meg lehet állapítani. Rákóczinak nagyon jellegzetes betűi voltak, a D betű, V betű az érdekesen visszakunkorodó végűek voltak, amelyeket nagyon szépen lehet látni ebben a kéziratban is. Gyakorlatilag összehasonlítva a nyomtatott változattal, ez a végső verziónak a javításait találhatjuk itt. Ebben a verzióban dőlt el, hogy milyen lesz a szövegnek a tagolása, tehát itt dőlnek el a bekezdések, a mondatok. Ugye Rákóczira nagyon jellemző, hogy ilyen hosszú, ilyen barokkos körmondatokban fogalmazott, viszont ebben határozott tendenciát lehet látni a javításokban, hogy ezeket a összetett mondatokat, ugye apró tőmondatokra. Ez pedig tipikusan a korban jellegzetes ilyen katonai memoárirodalomnak, katonai szakmunkáknak a nyelvezetéhez közelíti. Amúgy is ez egy katonai témájú leírásokról van szó, de ezáltal, hogy ilyen tömör, szinte ilyen pattogó ritmusú lesz a szöveg, ez szintén itt a javításokban dőlt el. Itt dőlt el a műnek a végleges címe. Memoir sur la guerre de Hongrie, ugye, ez a magyarországi háború, és folytatja itt Rákóczi kézírásával, hogy 1703-tól egészen annak végéig ő maga végezhette ezeket a javításokat.
9: Milyen nyelvű a kézirat?
8: Ez francia nyelvű. Egyszerűsíti a szöveget. Ez valószínűleg mondjuk egy francia lektornak a hatására, hogy megfigyelhető, hogy az igeidőket megváltoztatja, az idősíkok változnak elsősorban. Ez olyan változat, amely a már ismert az Országos Széchenyi Könyvtárban található korábbi változat és a végleges változat között található. És ami nagyon fontos volt még itt a javításoknál, hogy a magyar helységnevek, személynevek azok megfelelő módon kerüljenek leírni. Ez az Osztrák Nemzeti Könyvtárnak a kézirattárában található. Korábban a Habsburg házi könyvtárban volt.
9: Hogy került ez oda?
8: Hogy került a császárok könyvtárába? Úgyhogy első Ferenc király, aki második Ferenc néven császár is volt, ő kezdte gyűjteni ezt a könyvtárat, és ő megvásárolt mindenféle ilyen érdekes könyvet, kéziratot, műtárgyakat is. Ebben azért az ilyen kicsit kényesebb irodalmak is megtalálták a helyüket. Egyszerűen magának a kéziratnak az értéke is, és témája kapcsán került ez ide. De ennek van egy korábbi tulajdonosa is, amit lehet tudni, hogy ez egy svéd diplomatái volt. Karl Rudensölnek nevezték, aki diplomata, politikus, képviselő, a svéd királyi akadémiának is tagja, és az élete végén pedig az Uppsalai könyvtárnak a kancellárjaként tevékenykedett. Nagyon művelt, egy könyvgyűjtő személyiségről van szó, olyan területen tevékenykedett, amely nagyon közel helyezte őt a magyar szabadságharc korszakához. Tehát mindenképpen megvoltak neki a csatornái ahhoz, hogy megtalálja a Rákóczi emigrációhoz is az utat. De ez a kézirat valószínűleg felajánlották neki, és hát ő ezt megvásárolta.
9: Mi a magyarázata annak, hogy tulajdonképpen a bécsi, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban található dokumentum, kézirat elveszett a magyar történeti kutatás, vagy irodalomtörténeti kutatás szeme elől? Kicsit lappangott, mert noha ez végig megvolt, de valahogy a köztudatból, a közfigyelem, a tudományos figyelem fókuszából távol került.
8: Elkészült 78-ban egy nagyszabású kritikai kiadás, Köpeci Béla, Kovács Ilona és egész munkacsoport dolgozott ezen, nagyon sokan. Valószínűleg egy kicsit fiaskónak számított, hogy ezt nem vették figyelembe, ezt a nagyon fontos kéziratot, és ezért egy kicsit elhallgatták. Abban az időszakban eljutni Bécsbe azért egy külön expedíciónak számított, nem ismerhetett bárki, tehát az nyilvánvaló kutatni sem. A 70-es években azért más valóság volt.
9: Elsikkadt egy kicsit?
8: Az a probléma, hogy ez a kritikai kiadást követően került előtérbe, és ezt nem szívesen hangoztatták, hogy ezt a kéziratot nem használták fel.
7: Tóth Ferenc történész.
8: Mindig az a probléma ezekkel a kritikai kiadásokkal, ezek nagyon jók, nagyon hasznosak, de nyilván ezeket is kritikával kell kezelni. Tehát ezeknek is megvannak a gyenge pontjai. Gyakorlatilag önkritikát kellett volna, amit elvégzett egyébként Köpeci Béla az 1991-ben megjelent Bujdosú Rákóczi című munkájából. Hivatkozik tényleg nagyon röviden, és inkább lábjegyzet szintjén erre a kéziratra, de ennek azért nagyon fontos, hogy meg kell találni a helyét ugye a magyar tudományosságban, és azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos kutatások még azért számtalan új információt hozhatnak majd még a napvilágra.
7: Második Rákóczi Ferenc Emlékiratok című műve egy Bécsben őrzött, kevéssé ismert kéziratáról.
4: Felfedező a történelemről.
7: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
12: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk két témáját, a kétszeres ima köti össze. Pontosabban, hogy hogyan lehet lelki egységben egy kórus.
14: Mi magunk vagyunk a hangszer, amikor megszólalunk. És ez az élmény aztán összekapcsolódik a vallási asszociációkkal és a valóságos kegyelmi pillanatokkal, amikor Isten meglátogat.
13: S rövid portré keretében az idén jubiláló Tardi László karnagyot is köszöntjük.
15: A legnagyobb ajándék az volt, amikor eldöntöttem, hogy vállalom a Májtestemplomban a kántori és a karnagyi, illetve a karnagyi és a kántori munkát.
13: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal, valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. A Pujéri Kántóres Magyar Szövetség Gödöllőn a Premontrei apátságban tartotta első nemzetközi kórus találkozóját, Dona Nobis Pacem, adj nekünk békét mottóval. Az első hazai nemzetközi katolikus ifjúsági kórus találkozón 17 magyar és külföldi kórus vett részt, többek között Ausztriából, Lengyelországból és Szlovákiából. A Kórus Szövetség lelki igazgatója és alapító tagja Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya. A helyszínen érdeklődtem tőle a kórusok lelki egységéről.
14: A Pueri Cantores azt jelenti, hogy éneklő gyerekek. De ez nem fedi le a teljes valóságot, mert a Pueri Cantores az tulajdonképpen liturgikus egyházzenei szolgálatot rendszeresen teljesítő énekkarok és szkólák közössége, egyesülete. Tehát van valami belső titok, egy belső szándék, ami kívülről nincs mindig hangsúlyozva, és nem mindig látszik, vagy nem mindig tudatosul, de mindenkinek az a szíve vágya, hogy a szentmisén belül imádkozva énekeljen, közbe Jézussal kapcsolatban legyen, és egyfajta szeretet közösségben együtt tudjanak az Úr Jézus közelében énekelni és élni. Egyesületi szinten természetesen vezényszóra ezt nem lehet megélni. De a vezényszóra nincs is szükség, mert az éneklésnek és az egyházi kórusmuzsikának a természete olyan, hogy hangolja, sőt mondhatom azt, hogy áthangolja az embernek a lelkét, lelki világát, értékrendjét, életét, és hogyha ez már kisgyermekkorban elkezdődik ez a folyamat, ami nem csak egyszerű pedagógiai áthagyományozódás vagy szocializáció, hanem egyfajta valóságos megtapasztalása a spirituális élménynek, hogy van Isten, hogy szeret az Isten, hogy velünk van az Isten, és azért érezzük jól magunkat egymással is, mert ugyanaz a gondolkodásmódunk és érzésvilágunk, és ezt kifejezésre juttatjuk az éneklésben, a liturgikus egyházzenei szolgálatban is. Természetesen közösségi élet is jár együtt ezzel, tehát kirándulások, bulik, ami egy fiatalnak az életéhez szükséges, de soha nem öncélú a Puheri Cantoresben, és egyáltalán az egyházi ifjúsági énekkarokban az éneklés, bár a kultúrát is szolgálja, és a zenei művelődést is szolgálja, de ez a bizonyos mélyebb titok, ez a tartalom, hogy találkozni Jézussal, találkozni Istennel, és közben egymással közösséget alkotni, ennek az öröme, ennek az élménye semmi mással nem pótolható.
16: És van arról tapasztalat, hogy ezt a kapcsolódást Jézussal a zene segíti, az ének, az a mű, az a szakrális mű, amit lehet, hogy nem is ért az éneklő fiatal, mert latinul van, vagy nem az ő anyanyelvén, de mégis segíti ezt a vertikális kapcsolódást.
14: Manapság nagyon divatos arról beszélgetni, hogy milyen fontos az érzelmi nevelés, a személyiségnek az érzelmi nevelése már kisgyermekkortól. Hát valóban nagyon fontos, mert Kodály azt mondta, hogy ezt a bizonyos érzelmi nevelést már a születés előtt 9 hónappal meg kell kezdeni. Amikor még az édesanyja szíve alatt van a magzat, már hatást gyakorolnak rá az ének hangjai, a zenének a rezgése, és azok az érzelmek és érzések, amelyek az anyát eltöltik ezeknek hatására, az már a magzati fejlődés során is hatást gyakorol a kisgyermek személyiségére. Pláne aztán, amikor megszületik, elsődleges szocializáció, a többi különféle kapcsolódások, közösségekhez, személyekhez, ezeket mind-mind áthatja, átjárja egyfajta muzikalitás, egyfajta ritmus. Ugye a táncnak is ez a lelke és titka, és ezért szeret táncolni az ember, hát ugyanezért szeret énekelni is. Az Istennel való kapcsolatunk terén pedig az egyházi éneklés, a kórus éneklés, vagy a gregorián ének, vagy az egyházi népének éneklése azért fontos, mert önmagában véve is a zeneművészet az a legszellemibb művészet. Ott nincs anyag, nincs kő, amit vésni kell, nincs vászon, amire festeni lehet ecsettel. Ott semmi ilyen materiális komponens nincs, hanem az embernek a saját hangja. Még csak hegedű sincs, fuvola sincs, aki énekel annak az életében. Mi magunk vagyunk a hangszer, amikor megszólalunk. Mi rezgünk, rezdülünk, és ez az élmény aztán összekapcsolódik a vallási asszociációkkal és a valóságos kegyelmi pillanatokkal, amikor Isten meglátogat, amikor tényleg találkozunk Istennel. Ez a mélysége tulajdonképpen a vallásos éneklésnek, illetve az, hogy mi imádkozva énekelünk. Ez nem azt jelenti, hogy valamiféle külső formát magunkra veszünk, és kifelé valamiféle kirakatot mutatunk, vagy színházat játszunk, vagy előadást tartunk. Nyilván, hogy van ilyen része is annak, hogyha egy kórus kiáll és énekel és előadást tart, de nem mindegy, milyen lelkülettel, mit érez, mit gondol, mi a szándéka. És hogyha tiszta a szándék, hogyha valóságos a kapcsolat, hogyha megvan a hitelesség, akkor az kisugárzik, átmegy. Azoknak az életére is, akikkel közösséget alkot, visszahat a saját életére az énekesnek, de akik hallgatják, azoknak is nem csak az idegrendszerére, hanem a lelki világára és a lelki életére is hatást gyakorol.
13: a Pueri Cantores Magyar Szövetség Gödöllön megrendezett első nemzetközi kórus találkozóján. A kórusok lelki egységéről a szövetség lelki igazgatójával és alapító tagjával, Varga László atyával, a Váci Székesegyház karnagyával beszélgettem.

0: A vallásos zene egy olyan kapcsolat a Jóistennel, amit másfajta zene nem tud létrehozni. Vallja Tardi László, Liszt Ferenc díjas karnagy, a magyar egyházzene kiemelkedő alakja, aki karmesterként, kántorként, tanárként több mint fél évszázadon át állt a liturgia és az egyházi zene szolgálatában. 85. születésnapja és szolgálatának 60. évfordulója alkalmából életútjáról, hitéről, örömeiről, nehézségeiről és mestereiről is kérdezte őt Tóth Kata.
1: Én nem akartam zenész lenni, pláne nem egyházzenész. Édesanyánk, valamennyiünket, 60 vagyunk testvérek, beíratta a mostani zeneiskolába, és ott az igazgató az mindig próbált sarkalni arra, hogy foglalkozzam komolyabban a zenével. Mégis aztán az ő személyes közreműködésével kerültem el az egyetemi felvételi után a Győri Konzervatóriumba, miután az egyetemre nem nyertem felvételt. Konzervatóriumba rögtön a második évfolyamra kerültem, és ez egy nagy öröm volt számomra. Kodály Zoltán 1966. decemberében magához hívott, mert keresett valakit, akit kiküldhet Amerikába, Stanford Egyetemre Kodály módszert tanítani. Elbeszélgettünk, és ennek a végén föltette a kérdést, hogy most mit csinál? Én akkor már augusztus 1-e óta a Mátyás templomban működtem, mint kántor karnagy, tehát éppen 60 éve kezdtem el ezt a munkát, és elmondtam a tanárodnak, hogy mit csinálok. Erre ő kis szünet után azt mondja, felejtse el, amit mondtam, menjen vissza oda a templomba, és folytassa azt, amit elkezdett. Maga helyett további 4-5 embert is tudok küldeni oda Amerikába, de ma senkinek nem tudom azt mondani, hogy menjen el kántornak, karnagynak valamelyik templomba. Én nem úgy választottam a Mátyás templomi kántorságot, karnagyságot, hogy ez nekem életcélom, hanem éppen akkor állás nélkül voltam, és gondoltam, megpróbálom. De Kodály tanáró szavai után azt gondoltam, hogy ez egy sokkal komolyabb, felelősségteljesebb dolog, és a továbbiakban ezzel így foglalkoztam. A lelki és hitbeli oldalát is mindig figyelembe véve.
2: Volt olyan pillanat, amikor különösen érezte Isten jelenlétét a szolgálat közben?
1: Én azt hiszem, hogy ez gyakran van, mert a szent zenét, egyházi zenét csak teljes lélekkel, teljes odaadással lehet művelni. Különösen akkor, amikor az ember énekkart, vagy akár csak egy kisebb csoportot, egy úgynevezett szkólát vezényel. Sőt, akkor is, hogyha az orgonánál ül és énekel, és közben a fülét nyitva tartja arra, hogy a hívek vele együtt énekelnek-e. Sokszor érezte az ember a hozzá csatlakozó, vagy felé áradó hangokból, hogy együtt imádkozunk. Még az elején, a templomi szolgálatomnak az elején merült fel, hogy én szinte semmit nem tudok az egyházi zenéből, hisz akkor nem volt egyházzenei képzés a Zeneakadémián, és hívtak a kántorképzőbe tanítani, és mondtam, hogy én az egyházi zenét nem ismerem, nem tudom, szeretnék kicsit közelebbi kapcsolatba kerülni ezzel, és beiratkoztam a Római Katolikus Hittudományi Akadémiára civil hallgatóként, hogy megtanuljam a liturgiát, és elmélyedjek egy kicsit abban a közegben, abban a tartalomban, amiben egy kántornak mozognia kell. És aztán ott ragadtam 1967-től 73-ig, 6 évet jártam oda, és bakkalaureátusi fokozatot szereztem.
2: Mitől lesz az egyházzene valóban imádság? Mi a legfontosabb egy kántor számára? És mitől válik egy kórus szolgálata hitelessé?
1: Én azt hiszem, hogy egy közösséget kell alakítania mind a kórusából, mind a hívekből, akiket vezet. tanítani kell őket, és a tanítás közben el tudja magyarázni a zenének a finomságait, jelentéseit, és rá tudja vezetni az énekeseket arra, hogy ne csak a hangukat, hanem a lelküket is adják hozzá. A híveket tulajdonképpen ugyanúgy tanítani kell, és az új liturgia, meg a magyar nyelvű liturgia elindulása után én szépen lesétáltam a Mátyás templom kórusáról a ambóhoz, kiálltam a hívek elé, mise előtt 10 perccel, és elkezdtük próbálni. Még a közismert énekeket is tanítani kellett. Az éjféli mise előtt kicsit magyaráztam, hogy milyen olvasmányokat fognak hallani, és elkezdtük tanulni a mennyből az angyalt, a dicsőség mennyben az Istennek és a többieket. Mert nagyon gyakran olyanok jöttek az éjféli misére, akik egy évben egyszer voltak templomba, és ez az éjféli mise volt.
2: Van olyan ének, amelyet különösen imádságosnak érez?
1: A népénekek közül a kegyes szemmel néz ránk édes Istenünk az egyik kedvencem, a gregoriáni énekek közül a Tantum ergo genitori, az oltári szentséget köszöntő ének. Többszólamú zenében is sok ilyen van, de ami leggyakrabban előkerül, leggyakrabban felhangzik, egy egészen kedves kis Mária ének, a tengernek fényes csillaga.
2: Mit tanácsolna egy kezdő kántornak a legelső szolgálat előtt?
1: Hát imádkozzon előtte, hogy kapja meg a szent lelket a jó Istentől, aki vezeti őt ebben a munkában. Bárdos tanárul annak idején, amikor az 50-es évekig működő zeneakadémiai egyházzenei tanszak növendékeit útjakorban bocsátotta, azt mondta, hogy vegyék tudomásul, hogy a bálukon, ha jól dolgoznak, jól imádkoznak, akkor ott ül a Szentlélek, ahogy a Nagy Szent Gergely pápát is ábrázolják, hogy a vállán egy galamb van, aki a csőrét a fülébe dugja, és súgja a pápának a gregorián dallamokat. Ez egy szép legenda, de a lényegre rámutat, hogy a Szentlélekkel, hogy vezesse az egyház zenésznek az életét, munkáját.
2: Volt olyan változás, amit nehezebben tudott elfogadni?
1: 1968-ban egy fiatalokból álló csoport megkereste az akkori plébánost, Tóth János apáturat, hogy az előző évben Abonyban bemutatott bítmisét ők szeretnék a Mátyás templomban előadni. Az apátúr igent mondott rá, de azt mondta, hogy jöjjenek hozzám, és hát nekem mutassák meg a zenét, és én mondjak véleményt róla. És akkor az apátúrnak azt mondtam, hogy én ezt a stílust nem ismerem eléggé, nem is szeretem, úgyhogy én nem örülök annak, hogy ez lesz a Mátyás templomban. Erre az apától azt mondta, hogy a választ nem fogadom el, majd akkor, hogyha egy időig foglalkoztál ezekkel a fiatalokkal, megtanítottad nekik a művet, gyakoroltátok, és ha akkor azt mondod, hogy nem tudod vállalni, akkor elfogadom. De egyébként ezt most feladatul adom.

0: 65 évesen miért tudna hálát mondani az elmúlt 60 éves szolgálatból?
1: Azért, hogy én pont most kerültem bele az egyházi zenében az 1960-as évek elején, és csinálhattam 60 éven keresztül itt a budavári Mátyás templomban, mert olyan sokrétű, olyan színes zenei világot élhettem meg, alkothattam, csinálhattam, amit nem is tudom, hogy az előző évszázadokban, vagy akár a most következő időben lehetne újra, vagy ehhez hasonlót átélni és végezni. A legnagyobb ajándék az volt, amikor eldöntöttem, hogy vállalom a Mátyás templomban a kántori és a karnagyi, illetve a karnagyi és a kántori munkát. Több héten keresztül kerestek az elődöm Kósa Sándor után, aki kényszerű módon állami rendelkezése kellett, hogy távozzon a templomból, de olyat akart az akkori plébános, Tóth János apátor, aki főállásban csinálja ezt a munkát. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz döntés volt, de nagyon sok gyümölcsel, ajándékkal teli 60 esztendőt ajándékozott számomra. Az igazság az, ahogy utaltam rá, én nem választottam az egyházi zenét. Erre felé, illetve erre az életre a Jóisten terelt engem. És ha újra születnék, és újra erre terelne, akkor azt hiszem, hogy újra erre mennék. A kántoroknak, karnagyoknak azt tanácsolnám, hogy imádkozva fontolják meg, hogy tudnak-e egy életet rááldozni az egyházi zenére, vagy erre a munkára, ami azt hiszem, hogy manapság talán még nehezebb, mint korábban volt. Egy nagyon felelősségteljes és nagyon összetett munka. Csak a Jóisten segítségével, és ahogy Bárdos tanár úr mondta, a bálunkra szálló Szentlélek segítségével lehet ezt a munkát végezni.
2: Tardi László Liszt Ferenc díjas karnaggyal, a Mátyás templom egykori orgonistájával 85. születésnapja és szolgálatának 60. évfordulója alkalmából Tóth Kata beszélgetett.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Hulitka Róbert váci egyházmegyés pap fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ezek az utolsók, csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek:

0: Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igéi.
1: Mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy megtérjünk? Mennyi jót kell tennünk ahhoz, hogy kiérdemeljük az üdvösséget? Ezek a kérdések fogalmazódnak meg bennünk a mai evangéliumot hallva, és talán elgondolkozunk rajta, hogy elegendő-e az a jó, amit már tettünk földi életünkben? Kiérdemelhetjük-e egyáltalán az üdvösséget? Sokszor esünk talán abba a hibába, abba a csapdába, hogy azt gondoljuk, hogy a mi cselekedeteink, amelyeket az életszentség reményében teszünk a földön, kiérdemelhetik az üdvösséget. De valójában, akár csak egy percig, akár egy egész életen keresztül akarunk Krisztushoz tartozni, a végső jutalom Isten ajándéka. Azok a szőlőmunkások, akik csak egy órán keresztül dolgoznak, ugyanazt a jutalmat kapják, ugyanazt a fizetséget, amit azok, akik a nap hevét viselték. Nem kérhetjük számon Istentől, hogy ő mennyire jó. Számítunk azonban nagy lelkűségére, hogy mi magunk is az életszentség reményében tudjunk nagy lelkűek lenni egymáshoz.
2: Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe.
3: Ezen a héten zajlik az Arszakra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe, amely már 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A szeptember 20-áig tartó programokról az arsz-szakra.hu oldalon tájékozódhatnak.
2: Igazságosabb és testvériesebb világot. Ez a mottója a katolikus társadalmi napoknak, a kattársnak, mely holnap kezdődik és vasárnapig tart, a Kaposvári Egyházmegye szervezésében. Pénteken egy konferencia keretei közt tekintik át napjaink legfontosabb kérdéseit az egyház társadalmi tanításának fényében. Szombaton kerül sor a szokásos sátras kitelepülésre Kaposvár központjában, a Kossuth téren és környékén, ahol mások mellett a Magyar Katolikus Rádió sátrát is megtalálják. Az országos ismertségű szereplők mellett külön sátrakat kap a Kaposvári Egyházmegye minden pasztorális területe, szervezete, intézménye. Különlegesség lesz az áldó sátor, ahová bárki betérhet, hogy áldást kérjen.
3: A szervezők városi sétákat is felvettek a programba. A ballagó útvonal 10 emlékhelyszínen vezet végig a belváros utcáin, irodalmi és várostörténeti párbeszédbe állítva a múltat a jelennel. A kattárson kiemelt hangsúlyt kap majd a mozgás élménye és a közösségi részvétel. Pénteken lesz kerékpár és gyalogtúra, valamint gyalogló futó kihívás is, melyekre már most várják a jelentkezőket.
2: A kaposvári kattárson a Székesegyházban már ma este 6 órakor is lesz püspöki szentmise, majd zenés szentségimádás kezdődik. Holnap délután 4 órakor Fábri Kornél püspökkel lehet találkozni a Kapos étterem teraszán a Biblia egy év alatt podcast sorozat kapcsán. A kattárs nyitó szentmiséje holnap este 6 órakor kezdődik a Székesegyházban, melyet a Magyar Katolikus Rádió élőben közvetít.
3: A rendezvénysorozat szombati napján déli 12 órakor is lesz püspöki szentmise, amelyet Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök mutat be a Kaposvári Egyházmegye pap növendékei, akolitusai és minisztránsai szolgálatával. A záró szentmisét, mely vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik, Székely János püspök, az MKPK elnöke mutatja be az esztergomi szeminárium papnövendékeinek szolgálatával, és ezt szintén közvetíti a Magyar Katolikus Rádió. A háromnapos programsorozat eseményeit és helyszíneit részletesen a kaposvarkattars.hu/eseménynaptár oldalon találják.
2: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya. a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Demetémia nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Újabb részletek derültek ki az előző kormány által kiadott diplomata útlevelekről. Nyilvánosak a 2026-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős időnk lesz ma, elszórtan záporokkal. És most a részletek. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Zsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet, amelyet a sportoló Zsuzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfő fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2026 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vizitdíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett őszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságukkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több tucat utcai összecsapás is történt a fővárosban. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek köztük az ELTE tanárainak bérrendezését, mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzáigazítják a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Bekérette a zágrábi orosz nagykövetet Horvátország az Európában szaporodó biztonsági incidensek miatt. A horvát külügyminisztérium közölte, az elmúlt időszak légtérsértéseit, például a Romániában, Lengyelországban és Németországban történt drónberepüléseket, valamint a fokozódó orosz dezinformációs és kémtevékenységet is számon kérték. A diplomata visszautasította és provokációnak nevezte a vádakat. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Idehaza jövő kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen vezetett túrával, interaktív zoopedagógiai foglalkozásokkal, valamint a Kaláka Együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Folytatódik a napos felhős idő a nyugati és északi területeken többfelé esővel. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz hűvösebb, késő estére pedig 14 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Friss hírekkel 15 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A Belvárosi Színház több mint két évtizeden népszerű befogadó színház Budapest belvárosában. Vendégünk lesz Orlai Tibor, a teátrum alapító ügyvezetője. Ismert klasszikusok és különleges színpadi találkozások a Győri Nemzeti Színház idei évadában. A nemzetközileg elismert animációs rendező Csupó Gábor munkáiból nyílik emlékszoba a fővárosban.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: A hely.
1: Elgázolt, áramütött vagy mérgezett vadon élő védett állatok gyógyulnak a Sóstói Vadvédelmi Központban. Van, amelyiknek a töréseit kell gondozni, és van olyan árván maradt példány, amelyet vadászni tanítanak. De a cél minden esetben azonos. Visszajuttatni az állatot a szabadba. És jó hír, hogy vannak sikertörténetek.
4: A Hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádiószínház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye, 7. rész.
1: Szép Ernő ötlete volt, hogy a Kültelki kabaréban összegyűjtse a színpad alatti szórakoztatóhelyek hagyományos avult kelléktárát. A közönség évekig visszakövetelte a műsorba ezt a produkciót. Sikere egy pillanatra se veszített a frissességéből. Elpusztíthatatlan volt. Mindig a műsor utolsó száma volt. Előtte bejelentettem, hogy az előadás befejeződött, ami most következik, azért az igazgatóság nem vállal felelősséget. Én a magam részéről elhagyom a helyiséget, a közönségnek is ajánlom, hogy kövesse a példámat, de aki akar, maradjon itt, talán nem fogja megbánni. Persze, hogy mindenki maradt. A színpadon a Bratlik teljes műsorát játszották le, többnyire autentikus műsorszámokkal, kicifrázva azzal a parodisztikus fintorral, ami csak ettől a szabadjára engedett fiatal színésztársaságtól kitelhetett. Tulajdonképpen a színészek házi mulatsága volt ez. A közönség csak kívülről hallgatta, mint a ligeti vendéglő zenéjét a kívül ácsorgók. Egy este, előadás után a kávéházban vacsoráztam a feleségemmel, és 2 óra tájban indultunk hazafelé. Amint a kabaré elé értünk, megdöbbenve láttam, hogy odabenn még égnek a lámpák. Rögtön valami véletlen balesetre gondoltam, talán kigyulladt a színház, és a tűzoltók dolgoznak éppen odabenn. Berohantam. A közönség mint egy szálig ott ült szép rendben a nézőtéren. A színészek pedig javában játszották a Kültelki kabarét. Most körülbelül a derekán tarthattak. Úgy történt, hogy valami vidéki mecénás akadt, aki pezsgőt adatott fel a színpadra. Ezért tartott ilyen sokáig az előadás.

0: kabaré programszerű iparkodásom szerint végképp elszakadt a színpad tér és időbeli megkötöttségeitől. Tréfáiban, commedia dell'arte-szerű rögtönzéseiben, paródiáiban, nézőtérbe belenyúló mókáiban külön paródia művészet alakult ki, amely a kabarét tökéletesen függetlenítette a színháztól. Ezek a műfajok a színészkedés ősi, legelső próbálkozásaiból alakultak ki, de kikerekített formájukkal itt jelentek meg először a közönség előtt. De akármennyire különállóak voltak is ezek a kabaré műfajok, a kabaré megfoghatatlanul széles népszerűségét nem ezeknek köszönhette, hanem annak a csíntevő szellemnek, amellyel a politikába belekotnyeleskedett. Az idők fölötte kedvezőek voltak erre. A parlamenti kisebbség győzelmes obstrukciója után akkor alakult meg a koalíciós kormány. A 48-as függetlenségi párt az eszményi tiltakozások ritka levegőjű magasságáról leszállott a kormányzás reális talajára. A nemzeti eszmények ködlovagjaiból kegyelmes urak lettek, a császári és királyi uralkodóház miniszterei, akik maguk voltak kénytelenek elveiket az adott lehetőségekhez hozzácsonkítani. A nemzet mélységesen csalódottnak érezte magát. Úgy érezte, hogy valami nagyon nagy kincsét vesztette el, az ifjúság ábrándjait és eszményeit. Ezeknek az ábrándoknak és eszményeknek országos lobogója Kossuth Ferenc volt, akit párthívei hoztak haza Olaszországból. Ő lett a koalíciós kormány kereskedelemügyi minisztere, és a kabaré őt tette meg politikai pamfletjei hősévé. Az első vicc, amit a kabaré eregetett ki róla, rögtön országosan elterjedt. Az utasok panaszkodtak, hogy a vonatok utolsó kocsija nagyon ráz.
1: A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy ezentúl a vonatok utolsó kocsiját mindig le kell kapcsolni.

0: azok a 48-as függetlenségi politikusok, akik Kossuth Lajos halála után Kossuth Ferencet hazájába visszahívták, a személyétől a párt hatóerejének fölpesdülését várták. Mihelyt hazaérkezett, a párt úgy hordozta őt körül az országban, mint egy kibontott zászlót. Mint fiatal váradi újságíró, ott voltam a bihari Sárréten, Bárándon, amikor országos körútján odaért. Környékbeli magyarok asszonyostul, gyerekestül jöttek, hogy másnap, korán reggel ott lehessenek Kossuth apánk idősebbik fiának érkezésénél. Találgatták, hogy milyen lehet. Bizonyosan az apjához hasonlít, szép szálember aranyszőke hajjal, világító kék szemmel, arcát Kossuth szakál keretezi, hasított tojó zsinóros zrínyi kabát van karcsú derekán, ezüst sarkantyús csizma a lábán, a hangja olyan, mint a harangszó, a beszéde olyan, mint az imádság. Ott volt a két szomszédos kerület országgyűlési képviselője, Illyés Bálint és Pap Gábor, aztán Báránd község bírája, Futó Jeremiás. 82 éves, öles termetű ember, szép piros orcával, tömött fehér bajusszal, fekete ünneplő ruhában, panyokára vetett fekete mentével, ő egy nagy árkus papírost tartva maga elé, hangtalanul mozgatta a száját, ő fogja üdvözölni elsőnek Kossuth Ferencet.
1: Átra! Tartjuk a rendet, atyám fiai! Átra!
0: A vonat rászkódva megállott. Hórihorgas fiatal ember ugrott ki a peronra, ez Pichler Győző volt, Kossuth Ferenc személyi titkára. Karját kinyújtotta, és kezére támaszkodva, óvatosan, nehézkesen cammogva lépett ki a kocsiból Kossuth Ferenc. Hosszú szárnyú fekete redingót volt rajta, csíkos nadrág, lakcipő sárga posztókamásnyival, a kezén sárga kesztyű, fején fénycsíkos magas tetejű cilinder. Már akkor 60-as korabeli volt a nemzet árvája. Kövér, de arányos termetű férfi. Széles lapos arca csodálatosan fehér volt. Magas homlokát, halántékát is gondosan csigába szedett hajfürtök keretezték, és mindennek tetejébe az akkori divat szerint kurtára szabott sárga felöltőt viselt. Ott, Bárándon, csökönyösen megismétlődő fekete-sárga színeivel úgy hatott, mint egy begöngyölített osztrák császári lobogó. A ködmenes sokaság nagyon elszontyolodott, amikor megtudta, hogy a cilinderes, sárga-fekete kabátos úr Kossuth Ferenc. Futó Jeremiás állott elébe.
2: Kossuth apánk vére, hazánk büszkesége, ki először lépsz most szép hazánk földjére.
0: Kossuth Ferenc nyugtalanul nézett maga körül, idegenes kiejtéssel mondta.
3: Pardon, uraim, csak egy pillanat éba. A bagázs, megvan a bagázs.
0: Akkor ért oda a fürge Pichler a kofferekkel.
3: Pardon, uraim, nem éltoztassék rossz néven venni, most kegyeskedjék folytatni. Rendelkezésére állok.
2: Kossuth apánk vére, hazánk büszkesége, ki először lépsz most szép hazánk földjére.
0: Kossuth Ferenc megint Pichlerhez fordult.
3: Pardon, uram. A nécessaire? Megvan a nécessaire?
0: Futó Jeremiás elkeseredetten kiáltotta.
2: Kossuth apánk vére! Az Isten éltesse magyar földön!
0: Az anyák magasra tartották a gyermeküket, hogy hadd láthassa meg ő is Kossuth apánk elsőszülött fiát, de annak a cilinderes, parád és fekete-sárga németnek a láttára csalódottan csüggettek le. A nép zengő szónoklatot várt, és politikai tanulmányt kapott helyette. Utána Illyés Bálint beszélt a gonosz kétfejű sasról, amely szegény Magyarország húsát válja, az átkos Ausztriáról, amely évszázadok óta Magyarország vérét szíja. Figyelmeztette a magyar anyákat, hogyha fiat szülnek, a császár katonája lesz belőle, és idegen földön hullatja vérét az osztrák birodalomért. Ez igen, ez aztán tetszett. A ködmenes anyák harciasan kiáltozták. Aztán a ponyva sátorban bankett volt. Kossuth Ferenc az asztal főn ült, finoman ápolt, gyűrűs kezébe fogta a gyanús kést villát, és aggodalmasan megtörölgette szalvétájával. Mindenki leste, hogy ízlik majd neki a magyar étel. Szegény árva, úgyis elég sokáig ette abban a kódis talján országban a számüzet és keserű kenyerét. Most hadd lakjék hát kedvére az áldott magyar kosztal, aminek nincs párja a világon. Haragos vörös zsíros sertéspörkölt volt ebédre, és rezegő, töpörtős csusza. Rémüldözve turkált benne szegény, minduntalan szólott titkárjának, Picklernek a neszeszertáskáért. Pilulákat, csöppeket szedett ki belőle, azokat nyeltesne minden falat után. Ebből az emberből, mihelyt a nemzeti ábrándok ködlovagja helyett császári és királyi miniszterré vált, a kabaré gúnyolódó démonának kimeríthetetlen témaforrása lett. Hogy nemzetközi pályázat alapján ő építette a Nílus hídját, hogy ő tervezte az új rendszerű oldalfolyosós vasúti kocsikat, hogy az épülő Erzsébet hidat, amely az előre nem látott hőforrások miatt bajba került, az ő szaktudása mentette meg, mindez számba nem vehető jelentéktelen mozzanat volt a persziflázs ítéletében. De hogy csipkés hálóinget viselt, hogy éjszakára nyers hússzeleteket kötöztetett az arcára, hogy idegenül csetlet botlott az ősi hazai virtusok szertartásaiban, ez mind könnyűszerrel olcsón juttatta őt prédául a köznevetségnek. Őszintén szólva, ha erre gondolok, nagyon szégyellem magam. És mégis ezen a réven jutott a kabaré a népszerűség olyan hatalmához, hogy kormányokat buktatott, és egy nagy birodalom politikai gépezetébe beleakaszkodhatott.

nemzeti kaszinó, amelyet Széchenyi István gróf annak idején valószínűleg a legfontosabb nemzeti érdekek szolgálatára alapított, fölkért, hogy egy este tartsak ott egy egyórás előadást a társulat kiválogatott zömével. Mindenkinek tudnia illet, hogy az ország kormányzásában az alkotmányos tényezőkön felül titokban, de annál határozottabban részt vesz a kaszinó is. A vezércikkírók épp úgy számoltak politikai prognózisaikban a kaszinó urainak hangulatváltozásaival, mint a bécsi Borg konstellációival. Magyarországon elképzelni se lehetett volna olyan aktív államférfit, akit a kaszinó nem érdemesített bizalmára. Az ország közjogi, gazdasági, erkölcsi hatalmának túlnyomó része ott gyűlt össze a kaszinó termeiben. Hihetetlen megtiszteltetés volt hát ez a felkérés. Ostoba képzelgéseimben diadalmasan állapítottam meg, hogy a magyar kabaré újító szellemével és friss irodalmi törekvéseivel a konzervativizmus leggőgösebb várát vette be.

0: kis társulat este a kijelölt időre menetrendszerű pontossággal érkezett meg gumirádlisokon a kaszinóba. A komornyékok egy kis szalomban leültettek bennünket, ott vártunk sorsunkra, elfogódott csöndben. Csak Ferenci Károly próbált kedves, ripacsos fesztelenséggel barátkozni az egyik komornyikkal.
1: Apuskám, adhatna egy pár tucat osztrigát? Mágnásoknál csak azt teszem.
0: Átjött hozzánk egy mágnás, az estély rendezője. Suttogó hangon, de nyájosan üdvözölt, érdeklődött, hogy miből fog állani műsorunk, és megnyugtatott, hogy az se baj, ha egy kicsit ledér lesz. Sőt, tudnélik, nők nincsenek jelen. Szigorúan férfi estély. Ez egy kicsit lehűtötte kevés kultúrmissziós hitemet. A kabaré szellemi híd, de ez a híd a munkásságtól a mágnás osztályig lefeléivel, nem fölfelé. Átvezetett bennünket a fehér falu rokokó cirádás földszinti terembe. A közönség vacsora utáni hangulatban, szivarozva, különféle italokat szopogatva, a szétszórt karosszékekben lustálkodott. De ennek a látszólagos rendszertelenségnek is volt egy szigorú központja. Egy karosszék, amelyben József főherceg ült. Külföldi diplomaták voltak körülötte, mögötte pedig egy asztalkáról a lábait lelógatva egy Endymion arcú mágnás gyerek ült otthonosan. Gróf Batthyány Gyula. És hosszú papírszipkából havanna szivart szívott. 20 éves is alig, ha lehetett. Francia nyelvű konferánszal nyitottam meg az előadást. Mosolytalan hűvösséggel, de határozottan udvariasan végighallgatták. Lehet, hogy nem értették meg a francia beszédemet. Utána a kedves Hollós Terike adta elő gitár mellett a nótáit. Az álmatag szólamit arcú német Juliska sanzonokat énekelt, Ferenci Károly kipakolt legvidámabb kuplé repertoárjával. Az óra letelt, az előadás véget ért. Már épp elmenőben voltunk, amikor a rendező elcsípett.
2: Kérem, nagyon jó volt az egész. Nagyon meg voltunk elégedve. Csak valami kimaradt. Az a famőz kuplé, amelyik Kossuth Ferenc, ő nagy méltóságáról szól.
0: Ilyetten vágtam közbe, hogy azt a kuplét szánt szándékkal hagytam ki, mert úgy gondoltam, hogy kínos helyzetbe juttathatná a fenséges urat. Erre ő mosolyogva válaszolta, hogy épp erről van szó. A fenséges úr épp ezt a kuplét szeretné hallani. Tulajdonképpen ezt az egész estét azért rendezték, mert nem, de bár beláthatnám, hogy a fenséges úr nem mehet el a kabaréba. Ezt a kuplét egy Józsa Antal nevű író, a Borszem Jankó versliferátora írta. Helta Jenő nagy sikerű kupléjának, a Fedák Sári szobalányának parafrázisaképpen Kossuth Ferenc komornyikja volt a címe, és tömérdek strófájában a komornyik azt sorolta el, hogy hogyan gondozza ő reggeltől estig Kossuth Ferenc porhüvelyét. De most arról volt szó, hogy a 48-as függetlenségi párt országos vezérét a császári család egyik tagja előtt figurázzuk ki. És azt már nem. Kereken kijelentettem, hogy ennek a kuplénak az előadásához nem járulok hozzá. Ha ő ragaszkodik hozzá, én elmegyek, és aztán elénekelheti Ferenci a saját felelősségére. Én minden esetre becsület szavamra fogadom, hogy senkinek se fogok szólni róla. Így is történt. Én a kis társulattal elmentem, és Ferenci ott maradt. Amikor egy óra múlva megérkezett a kabaréba, az öklét a gombjukához emelte, azzal jelezte, hogy akkora ordót fog kapni. Olyan nagy sikere volt. Elmondta, hogy 3-szor is meg kellett ismételnie a kuplét, alig tudtak betelni vele. Én megtartottam a szavamat, senkinek se szóltam az esetről. Valószínűleg a kaszinó urai se súgtak össze az újságírókkal. De másnap reggelre mégis megvolt a botrány.

reggeli újságokban rikító betűs oldalas riportok voltak a szenzációról, hogy egy Habsburg főherceg, az uralkodóház magyarországi képviselője egy magyar miniszterről szóló gúnyverset húzatott a fülébe. A képviselőház folyosója egész délelőtt viharzott. A régi Tisza párt tagjai azt jósolgatták, hogy a koalíció napjai meg vannak számlálva, ha már egy főherceg idején valónak látja, hogy egy politikai gúnyverset megtapsoljon. Viszont a koalíció párt hívei a közjog hallatlan sérelmét látták benne, hogy az uralkodóház egy tagja a magyar politikai élet aktuális hangulat hullámzásába veti magát. Délután már a hatalmas Neue Freie Presse is megszólalt, és vezércikket írt az esetről, öreg, lehiggadt újsághoz illően figyelmeztetett hümmögő fejcsóválással arra, hogy az ilyenfajta meggondolatlanságok veszélybe dönthetik a monarchia belső békéjét, amelyet az aguralkodó bölcsessége a 48-as magyar ellenzék leszerelésével megteremtett. Napokig e körül viharzott a politikai élet. Aztán elkövetkezett a nagy esemény. A főherceg egy délelőtt előre beharangozott program szerint elindult budai palotájából, és meglátogatta Kossuth Ferencet Gresham palotai bérelt garzon lakásában. Ezzel az affér befejeződött. Viszont a kabaréba özönleni kezdett a közönség. Olyan megrohanás volt ez, ami erről álmodni se lehetett. Estéről estére utolsó helyig megtelt a nézőtér.

Ez épp annak a rettenetes gazdasági depressziónak az idejére esett, amely egész Európában megbénította az üzleti életet. Miután az osztrák császár váratlan elhatározással Boszniát annektálta, egyszerre fölbukkant a világháború rémképe a nemzetközi diplomácia horizontján. Az üzletemberek rémülten húzódtak vissza mindenféle vállalkozástól. A magánosok a bizonytalan holnaptól rettegve elkezdték a fehér neműjük közé dugdosni a pénzüket. Aki csak tehette, iparkodott minél több aranyat szerezni, akármilyen áron. A feleségem két kézzel aratott ez időkben. Nem csak a pénztárban ült, hanem ő kezelte a büfét és ruhatárt is. A nyomtatott műsor hirdetési üzletét is kifejlesztette, az mind bőséges jövedelem volt neki. De hát ebből a nagy pénzáradatból én vajmi keveset láttam. Megkaptam a napi zseppénzemet, azt is óvatosan szűkre szabva. Azon kívül csak néha csurran csöppent egy kis illegális jövedelmem azon a réven, hogy mint a kabaré igazgatójának megvolt az utalványozási jogom, amelyet még a feleségemnek is respektálnia kellett. Szépernővel szövetkeztem. Ha olykor pénzre volt szükségünk, ő apró sorokba szedve leírta valami értelmetlen halandzsáját, én elfogadtam, kiutalványoztam érte a honoráriumot, és a pénzen becsületesen megosztozkodtunk. Goethe és Schiller óta költők között nem volt még ilyen szolidaritás.

Végre egy roppant mozgalmas és nyereséges tél után a feleségem elutazott két heti szabadságra, és átadta nekem a kasszakulcsot. Valóban dúsan felszerelt programmal vágtam neki a szalma özvegységnek. Mindjárt első este előadás közben könnyedén odaszóltam a pénztárosomnak, hogy adjon ide néhány száz koronát. De a pénztáros kijelentette, hogy az esti bevételből egy fillérje sem maradt. Mind szétfizette számlákra. Másnap ugyanígy történt. Harmadnap szintén. Kiderült, hogy a feleségem már hónapok óta készült erre a szabadságára, és az összes halasztható számlákat félretette erre az időre. Egy délután épp az otthonba készültem kedves Ferbli partimra, szomorúan kotoráztam a kifosztott Wertheim kasszában, amely tele volt számlával, üzleti könyvekkel, iratokkal. Valami bágyat reménység motoszkált bennem, hogy talán a feleségem elhullatott a sok limlomban egy-egy bankócskát. Már épp abba is akartam hagyni a hiába való keresgélést, amikor az egyik reteszben, ringy-rongy ócska újságok alatt egy szivaros skatuját vettem észre. Szórakozottan belekukkantottam, és fölhördültem meglepetésemben. A szivaros skatuja színültig tele volt szép körmöci arannyal. Ami arany a színház pénztárában megfordult, azt a feleségem nyakon csípte és ide zárta. Falusi gyerek voltam. Tudtam, hogy a szomszédék kertjéből hogy kell a legtöbb szilvát észrevétlenül elraktározni. Összeszorítottam a nadrágszíjamat, és az ingem alá, a kebelembe öntöttem a sok aranyat. Így mentem a Ferbli partira. Ott is hagytam az egészet hiánytalanul. Cinikusan be kell vallanom, hogy ezt a sok pénzt mind egyetlen gyatra témájú kuplé szerezte. Az igazi, átütő sikert ez az egy kuplé hozta meg. A derék Józsa Antal, a kuplé szerzője, ha jól emlékszem, kapott érte 60 koronát, én pedig megkerestem rajta néhány százezret. Ez az, amire most sóhajtozva szoktuk emlegetni a régi jó időket. Néhány év múlva a koalíció bukása után Günther Antal, a koalíciós kormány volt igazságügyi minisztere, szűk baráti körben elmesélte, hogy Kossuth Ferenc egy minisztertanácson egyenest rátámadt, és azt követelte tőle, hogy azonnal csukasson le engem kabaréstul. Günther magyarázgatni kezdte neki, hogy az nem megy, a magyar alkotmánynak sarkalatos tétele a gondolatszabadság. Kossuth Ferenc álmélkodva kiáltott föl. Hogyan? A magyar alkotmány szerint a kormánynak annyi hatalma sincs, hogy a kellemetlen emberektől megszabaduljon? Ki volt az a hülye, aki ezt így megcsinálta? Günther aztán megmagyarázta neki, hogy ezt bizony maga Kossuth Lajos vívta ki.

Nagy Endre, a kabaré regénye. A hetedik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Bán Bálint, Domokos László, Epres Attila, Hunyadkürti István, Tamási Zoltán. Hangmesteré, zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: A Belvárosi Színház az egyik legnépszerűbb befogadó színház Budapesten. Vendégünk Orlai Tibor, producer. Ismert klasszikusok és különleges színpadi találkozások a Győri Nemzeti Színház idei évadában. Fűző és forradalom, időszaki kiállítása Gyulai Almási kastélyban. És a nemzetközileg elismert animációs rendező Csupó Gábor munkáiból nyílik emlékszoba a fővárosban. Mindezekről szó lesz a következő fél órában. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a mai szerkesztő Farkas Szabolcs.

0: Orlai Tibor producert, az Orlai Produkciós Iroda alapító ügyvezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Sokkal szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: A Budapesti Belvárosi Színház idei évadáról is beszélgetünk. Hát nem mindig létezett Magyarországon olyan, hogy színházi producer. Ugye ön 90-es években kezdte el, igen, majdnem 30 éve hozta létre a produkciós irodáját. Akkor miért vágott bele?
1: Igazából a fő indokom az volt, hogy én közgazdász vagyok, orvosi műszerekkel foglalkoztam, illetve abban egy időszakban ugye nagyon divatosak voltak ezek a japán jellegű kereskedőházak, és természetesen akkor mi is belevágtunk ebbe, hisz az volt a 90-es évek a mindenfajta kísérletezés, gazdasági kísérletezés.
0: Na de ez elég távol áll a művészettől.
1: Igen, így van, hogy távol áll, de én mindig nagyon színház szerető és kultúra szerető közegben nőttem föl, és ebből nekem a színház volt mindig, amelyik legközelebb áll hozzám, és egy teljesen véletlen társasági találkozás révén kezdtem el tulajdonképpen a színházzal foglalkozni, igazából logisztikai segítséget nyújtottam, mint menedzser.
0: És beleszeretett az egészben.
1: Aztán beleszerettem, igen, megtanultam, megtanítottak egy színház működésére, minden ilyesmire, és ebből léptünk tovább. Tehát ebből lett, hogy aztán 97-ben alapítottam meg az Orlai Produkciós Irodát, és kezdtünk el később a 2000-es években saját önálló előadásokat létrehozni.
0: Na és hogy tapasztalta ebben a majdnem 30 évben, nehéz a magánszínházi létforma?
1: Hát, hogy változott a színházi létforma önmagában nem egy könnyű terület. Hogy nem? Nyilván egy olyan területen magánszínházat csinálni, ami annak a nagy része, a színházi struktúra az állami finanszírozású, és én, mint magánember magánszínházat csináltam, ez nyilvánvalóan önmagába tartalmaz egy elég nagy rizikót és felelősséget, tehát ez nyilvánvalóan egy nehezített tényező volt.
0: Hát elő kell teremteni a pénzt, ugye
1: hát szponzoráció. Nem csak a pénz, hanem itt azért volt egy szakmai elfogadás kérdése. Tehát ugye én egy kívülről jött ember voltam, akinek nem semmilyen színházi szakmai múltja nem volt. Látták, hogy egy becsületes, megbízható ember vagyok, de hát azért abban az időszakban, amikor pont az elektronikus médiát elárasztotta a szappanoperák tömege, akkor azért a színházi szakma nagyon féltette a saját területét, hogy nem itt egy újabb színházi szappanoperák jelennek meg.
0: Na, de gondolom a közönség nem törődik ilyesmivel, ő csak az előadások minősége érdekli.
1: Ezért ez ennél összetettebb. Én nem gondolom, a színház, persze, hát a közönség nyilvánvalóan jól akarja érezni magát, de a közönség az minőségi előadásokra vágyik, és ebben neki nem volt mindegy, hogy mi az, amit kap. És ebben volt az, ahol a szakma és a közönség is elfogadott.
0: Az idei évadban 14 bemutatót látok. Az lehetséges? Az nem kevés?
1: Most én ezt így én nem számoltam össze. Tehát mi általában 10 bemutatót szoktunk tartani egy évben, ugye minek 4 állandó játszóhelyünk van. Van a Belvárosi Színház, ami a szórakoztató előadások, van a Hadszín, amelyik a kamaradarabok, van a Jurányi, amelyikben a rétegszínházi, művészszínházi előadások mennek, és a Szkéné az, ahol újabban elkezdtünk dolgozni. Igazából van egy alkotóközösségben dolgozunk, és azok mellett próbáljuk ezeket a produkciókat létrehozni. Igen, sok előadást próbálunk tervezni. Van egy állandó törzsnézőkörünk, akik bérleteseink, tehát nyilván nekik mindig újat és érdekeset kell tudni nyújtani. És ugye nagyon fontos, hogy mi nekünk az előadásainknak a 45%-át játsszuk csak Budapesten, 55%-át az vidéken játsszuk tájelőadások formájában, tehát ezért is van az, hogy nagyon sok új bemutatót szoktunk tartani évente.
0: Igen, a bemutatók között lesznek nemzetközi sikerek, magyar szerzők munkái, lesznek könnyedebb és súlyosabb.
1: Igen, hát ez úgy általában lenni szokott. Én nem tagadom, hogy mi igyekszünk egy modernkori népszínházi struktúrát kialakítani. Valóban vannak nagyon sok híres, szórakoztató előadás jelenik meg nálunk, mint például a közeljövőben bemutatjuk a Írma te édest, ugye ez ebbe a kategóriába tartozik, de az nagyon büszkén mondhatom, hogy én úgy tudom, hogy mi vagyunk az a színház, a több mint 40 repertoár előadásunk van, és nálunk van a legtöbb kortárs magyar darab műsoron, és mint magánszínház erre én bevallom, büszke vagyok.
0: Beszélgetünk még az idei évadról, most viszont lecsapnék arra a mondatára, amikor azt mondta, hogy szokták utaztatni is a produkciókat, ugye az országon belül, illetve határon túra is időnként, és az egyik ilyen fontos partnerük a Győri Nemzeti Színház, ugye?
1: A Győri Nemzeti Színházzal nem nagyon van együttműködésünk.
0: De szoktok ott játszani.
1: Győrbe szoktunk játszani, sokfelé játszunk az országban, Miskolc, Veszprém, szóval tulajdonképpen mindenütt, ahol színházra, színházjátszásra alkalmas tér van, ott mi megjelenünk.
0: Hát azért erőltettem a győrieket, mert most a Győriek idei évadában nézünk bele. A szezon első nagy színpadi bemutatója náluk Verdi Traviátája. A tervek között szerepel a Májfer Lédi és az Anna Karenina is. Makos Kis Gábor igazgatót kérdezte Gárdonyi Eszter.
2: Én végiglapoztam most a Pezsgés és Szenvedély, ugye a Győri Nemzeti Színház idei évadának kínálatát. Musicalből alsó hangon kettőt láttam, van opera, van komédia, tragikomédia, sőt, még Hercule Poirot is megjelenik a színpadon. Hogy lett ez ennyire színes?
3: Mindig az évad összeállításakor megvannak azok a nagyon fontos pillérek, ami köré úgy illik felépíteni a Győri Nemzeti Színház repertoárját, a soron következő évadát. Érdekes módon valószínűleg tudat alatt egy nagyon női attitűd évad ez a miénk, nagyon nagy ívű női sorsokat láthatunk, pláne a zenés darabok okán is kapcsán. Természetesen az Anna Karenina ideértendő, amit már bemutattunk a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon júliusban, és decemberben érkezik a győri publikum számára is. Aztán szeptember végén van a Traviátának a bemutatója, egy gyönyörűséges operája Verdinek, azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sok féleképpen ismerjük ezt a darabot, és azt az avantgárd gondolatot bátorkodom rendezőként a színpadrajtás során megvalósítani, hogy úgy, ahogy ezt megírta. A szerző szándékot a lehető legmesszebben őkébb figyelembe véve próbáljuk az előadást majd elmesélni, és természetesen ott van az évad végén a My Fair Lady. Ezek a nagy zenés történeteink. Mindig egy kicsikét opera az eleje, aztán egy musical opera az Anna Karenina, és a My Fair Lady is egy érdekes átmenet, mert ezt szokták így az operettből a musicalbe való átmenetelnek az első komoly stációjának tartani. Szóval van egy ilyen esgése ezeknek a nagy női történeteknek itt az évadunk során, és mellette pedig olyan előadások vannak, amelyek nagyon izgalmasak, és azt gondolom, hogy aktuálisak tudnak lenni, frissek tudnak lenni, és ne feledkezzünk meg arról az ős bemutatóról, amely november végén érkezik. Egresi Zoltán kifejezetten a Győri Társulatnak írta meg a Fröccs című darabot, amely Jedlik Ányost és Cucor Gergelyt állítja a középpontba. Szóval olyan pezsgő, szenvedélyes, nagynői történetek, és mindez győri köntösben.
2: Ami mindig egy érdekes kérdés számomra rendezői, vagy akár színészi szempontból, hogy amit már annyiszor láttam esetenként filmben, olvastam, megnéztem színdarabban, azt hogyan tudom én máshogy tolmácsolni így Győrben, ugye Hippolita lakájról beszélek.
3: A Hippolita lakáj megint egy olyan előadás, amelyet érdemes megmutatni, amikor erre jó karban van a társulat, és ezt jó formájában tudja megmutatni. Szórakoztató előadásról beszélünk, de azt gondolom, hogy az a művészi igényesség, ami a Győri Nemzeti Színházat jellemzi, az ebben az előadásban is maximálisan meg fog valósulni. És ha már a Hippolita lakájról beszélünk, akkor beszéljünk egy másik kisfalud is nagybérletben megvalósítandó előadásról, és ez pedig a Még egy kört mindenkinek, ami személyesen nekem egy nagy kedvencem, egy remek filmélmény. Azt gondolom, nagyon sokan látták ezt a filmet Mads Mikkelsen főszereplésével. Thomas Winterberg rendező tollából, ugye ne feledjük el, hogy ő a Dán Dogma filmes világnak az egyik alapítója, a Születésnap című filmjével indult el a nagy Dán Dogma filmkurzus, és ez a legutóbbi remek műve, egy fájdalmasan keserédes, szívemnek nagyon kedves történet majd a Kisfaludi Teremben, október első szombatján.
2: De lesznek olyan klasszikusok, mint például a Rokonok.
3: Ami meg mindig aktuális, és mindig jó látni egy ilyen klasszikus történetet a színpadon. Vidákovics Szlámen fogja rendezni ezt az előadásunkat, és azt gondolom, hogy itt is nagy büszkeséggel mondhatom el azt, hogy olyan szép társulatunk van, rengeteg fiatal alak ide szerződött, hiszen ne feledjük el, hogy a Győri Társulat markánsan megújult ettől az évattól, és ilyenkor ezt így jó kiosztani ezeket a szerepeket.
2: Ja, van még egy ilyen cím, amivel én még életemben nem találkoztam. Az utolsó bárány megkísértése?
3: A bárány utolsó megkísértése, Szilágyi Andor írta ezt a történetet. Ez egy kétszereplős történet, és maga a történet nagyon érdekes és nagyon izgalmas, hiszen egy zsidó borbénál vagyunk, akinek a betévedő páciense nem más, mint Adolf Adolf Hitler. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas történet, de mi a Pannán Színházra itt tekintünk, hogy a legprogresszívebb és leginkább kísérletező műhelye a Győri Nemzeti Színháznak. Úgyhogy aki megmászta a három szintet a Pannán Színházba, biztos vagyok benne, hogy nagyon markáns és karakteres történetekkel fog találkozni. Ennek lesz a következő állomása a Bárány utolsó megkísértésen.

0: Győri Nemzeti Színház új évadáról hallottunk, most pedig folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Orlai Tibor producerrel, a Belvárosi Színház, illetve az Orlai produkció következő évadáról esik szó.
1: Hát ami már az idei évad, mert ugye már az évad elején
0: igen,
1: vagyunk,
0: most
1: úgyhogy a mostani évadról.
0: És van egy holnapi bemutatójuk, a Vadító éjszakák. Ez egy ős bemutató itt nálunk.
1: Ez igen, nem ős bemutató. Ez egy spanyol író darabja, amelyből több filmfeldolgozás is készült. Mi általában az előadásainkban nagyon szívesen foglalkozunk a midlife crisis kérdésével, annak különböző aspektusait vizsgáljuk. A Vadító éjszakák is ezzel foglalkozik, hogy milyen, amikor van egy szabad szellem, boldog, kiegyensúlyozott házaspár, és van egy kapcsolatukat megunt, belefáradt, kalandokra vágyó, kihívásokra váló másik házaspár, és ez a két házaspár egyszer csak találkozik egy vacsora keretében. Erről szól az előadás, mindenféle vicces helyzetekkel és kihívásokkal. Holnap lesz a bemutatója, Pacolai Béla rendezésében, és az alkotóközösségünk tagjai, Járos Zsuzsa, Péter Kata, Suf Milán és Száraz Dénes játsszák a szerepeket.
0: Könnyedebb darabokról beszélünk most, megemlítettük már az Irma te édest is.
1: Igen, az Irma te édes lesz október 9-én.
0: Előtte még lesz az Anya Kovász.
1: Igen, az Irma te édes az a, ugye nagy elődök játszották Irma szerepét. Shirley MacLaine, Udvaros Dorottya, Psota Irén, ő volt Magyarországon, aki először, és most Bíró Panna Dominika lesz az, aki nálunk Irmát játsza. Én azt gondolom, ez egy nagyon, nagyon kedves, szép történet, példabeszéd, mese, így is fogalmazhatnánk, zenés, Olá Dezső jazzzenekara fog játszani az előadásban. Mindenki, aki szeret jó minőségi szórakoztatást, annak ajánlom, hogy nézzék meg.
0: Igen, aztán majd a Shirley Valentine-t is megnézheti.
1: Igen. Tehát a Anya Kovász, ugye ez volt a kérdés, igen. Tehát mi az Irmát édesnél. A Anya Kovász a Jurányival tervezett első bemutatónk. Mi tudatosan nagyon sok olyan előadást mutatunk be Jurányiba, ami a nehéz női sorsokkal foglalkozik. Igyekszünk akár tabu témákat is feszegetni, akár az egyasszony, vagy a apád előtt nevetkőz esetében, vagy a mély levegőnél, amelyek elég nagy sikerek voltak, és mindezek a nehéz női sorsok.
0: Ez a saját indítatásuk
1: igen.
0: miatt van így, vagy elvárja a törzsközönségük egy része?
1: Én érzem azt, hogy nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszélgessünk. Akár a családon belüli erő szakról, akár minden olyan kérdésről, amely a társadalom által szeret szőnyeg alá söpörve lenni, és én ezt kulcskérdésnek tekintem, hogy ezek nyíltan kerüljenek, nyíltan beszéljük ki, hiszen én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy nézzünk szembe saját magunkkal.
0: Tehát ilyen szerepet is szán a színháznak.
1: Ez szerintem a legfontosabb szerepe. Az Anya Kovász egy anya-lánya kapcsolat, egy szeretettel és mégis iszonyatos ellentmondásokkal, fájdalommal, el nem fogadással teli kapcsolat, amelyet Fullajtár Andrea és Barta Ágnes fognak játszani. Dés Enikő az előadás írója, egyben a rendezője és az előadásnak, és ez ismét egy kortárs mai darab.
0: És aztán lesz még egy olyan téma, amely most nagyon ami most nagyon a levegőben van, és fontos téma, ez egy intézetben felnőtt lányról, Szécsi Magda Gyöngy című novellai alapján a Senki gyermeke, monodráma novemberben. Szóval több olyan darabjuk is van, amely nők főszereplésével, nőkről szól, ezek a nők jó szívűek, vagy magányosak, humorral, vagy nagy lelki erővel megáldottak, nehéz vagy.
1: Igen, vagy olyan kérdések, olyan helyzetekkel, emberi helyzetekkel kell szembenézniük, amely nem átlagos, és mégis sokakat érintő terület. Legyen ez a meddőség kérdése, vagy a senki gyermeke, ami az új előadás, ami Széchy Magda csodálatos roma származású írónő tollából származik, amelyet Cseh Judit forgalmazott meg színpadi szöveggé. Egy intézetben felnőtt lány élete, sorsa, és azok a elképesztő kihívások, amivel szembe kell néznie, miközben tele van szeretettel, szeretethiánnyal, vágyjal egy igazabb élet irányában.
0: Most pedig itt a Szódát a 19. századi erős asszonyok történetével folytatjuk. Egy legendás történelmi időszak forradalmi változásairól szól, ugyanis a Fűző és Forradalom című időszaki tárlat a gyulai Almási kastélyban. A kiállítás a Wiedermeyer időszak forradalmi gondolkodásának nőkre gyakorolt hatásairól mesél, például arról, hogy hogyan váltak a nők öntudattal és akarattal bíró önálló személyekké. A tárlaton Veresemese Gyöngyvér Kocsis János tárlatvezetővel beszélgetett.
2: Aki még nem látta volna Gyulán az Almási kastélyban a Fűző és Forradalom című kiállítást, igyekezzen, mert még egy napig megtekintheti itt, és ráadásul az utolsó nap szakmai vezetéssel. Mi az, amit majd láthat itt az érdeklődő a négy teremben?
3: A Fűző és Forradalom időszaki kiállításunk egy izgalmas történelmi korszakot mutat be. A képek és egyéb eszközök, valamint a mesterséges intelligencia segítségével és interaktív módon. A magyar reformkorban a Wiedermeyer korszakkal egy időben egy különös folyamat zajlott. Megváltozott a nők társadalmi szerepe. Már kiléptek a konyha homályából, és a gyermeknevelés nehézségei közepette is igyekeztek szerepet vállalni a társadalomban. A művészetekben is nyomát találjuk ennek a folyamatnak. A barokkor vége fele is még igen komor tekintetek néznek ránk a festményekről, viszont itt a Wiedermeyer korszakban már látjuk, hogy érzelmek tükröződnek a festményekről. Korábban elképzelhetetlen volt az 1700-as évek vége fele, hogy olyan festmények készüljenek, hogy férj és feleség egymás mellett ülnek, összeír a térdük, és a férj olyan szerelmesen néz a feleségére, hogy mi a külső szemlélők azt mondjuk, hogy hagyjuk őket kettesben, ne zavarjuk őket. A Wiedermeyer korszak nagy változást hozott tehát a társadalomban.
2: Nem mondhatjuk azt mindenféle kép, hogy nem csak ténylegesen akartak a nők kitörni ebből a fűzőszorította világból, hanem képletesen is.
3: Így van, és hamarosan beköszönt a forradalom. A hölgyek ott vannak a forradalmár barátjaik, férjeik oldalán, és ők is tevékenyen részt vesznek a szabadság eszméjének kivívásában, megerősítésében.

0: cirkalmas megfogalmazások, a hölgyek ugye szerepet kapnak a társadalom életében, és ami számunkra talán először eszünkbe jut a Biedermeier szóról, megváltozik a lakáskultúra.
1: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy nyilvánvalóan emellett sem lehet elmenni, tehát ebben a négy teremben akkor egy össztársadalmi képet is kapnak itt a látogatók?
0: Természetesen az első teremben elsősorban a nők szerepéről kapunk információt, a mesterséges intelligencia segítségével Teleki Blanka mesél saját magáról, hogy ő milyen folyamatokban vesz részt. Mesél a korabeli hölgyekről, akik újságot szerkesztenek, akit festenek. Látom gyermekportrékat, édesanyját a gyermekével. A második teremben pedig látjuk a gyönyörű színésznőket. Gyönyörű képeket láthatunk. A harmadik teremben nagyon érdekes, gyönyörű legyezőket láthatunk. A legyező nyelvet is elsajátíthatjuk egy vetítés segítségével, a negyedik teremben pedig alakberendezés látható.
2: Stúdió vendégünk itt a Szódában továbbra is Orlai Tibor producer, még visszatérünk a repertoárjukra néhány szó erejéig. Több olyan produkciót is, vagy előadást is játszanak, amelynek volt híres, sikeres filmelőzménye.
3: Igen, több ilyen előadásunk volt. Az elmúlt időszakban talán a leghíresebbek ugye a Lavina, amely most már nincs műsoron, illetve az a Még egy kör mindenkinek, ami a Győri Nemzeti Színházba kerül bemutatásra majd ebben az évetben, a mai napig játsszuk. És az előző évad végén született a Csengetett Milord című előadásunk, ami ez a rendkívül híres, kultikus
2: annak nagyon nagy rajongó tábora.
3: Igen,
2: van.
3: Filmsorozatnak a színpadi változata.
2: De ilyen még nem is volt, ugye?
3: Nem, ez teljesen új dolog, ez egy világpremiér volt. Ez egy nagyon szerencsés dolog volt, amikor nálunk megszületett az ötlet, hogy szeretnénk a Milordot bemutatni, és tulajdonképpen kértük, hogy megkaphatjuk a színpadi adaptáció jogát, akkor visszakaptuk az ügynökségtől egy szövegkönyvet, hogy az eredeti írónak a lánya akkor csinálta meg első évadból a színpadi változatot, ami nem volt még egy végleges változat, és szabad kezet kaptunk, hogy természetesen alakíthatjuk, irányíthatjuk, és itt voltak a bemutatón is.
2: Az mindig érdekes, hogy egy ilyen filmsiker hogy működik színpadon.
3: Hát ez nagyon érdekes, és különösen a Milord volt nagyon érdekes, mert ugye az egy tényleg szerte, nem tudom, több száz, nem több, de legalább 50 országban játszották, és Magyarországon volt a legnagyobb sikere. Tehát az angolok elmondták, amikor itt voltak, hogy sehol ekkora sikere nem, Magyarországon nem volt, ami természetesen részben köszönhető a csodálatos szinkronnak, amiben óriási nagyformátum művészek adták a hangjukat a szereplőknek.
2: Meg úgy látszik, hogy szeretjük az angol humort.
3: Igen, de volt, ami kevésbé működött Magyarországon, ez nagyon működött. De ez mondom, főleg a szinkronnak nagyon nagy szerepe volt benne. És ez mi nagy büszkén mutattuk be, tavaly februárban volt idén februárban volt, bocsánat, a bemutatója, az előző évadban, és hát elmondhatom, hogy a 40. előadásnál tartunk február óta, tehát nagyon nagy az érdeklődés, és ezzel nagyon sokat megyünk vidékre is, csak nyáron 13 vidéki előadásunk volt a Csengetett Milordból.
2: Miért olyan fontosak önöknek a tájelőadások, tehát hogy járják az országot?
3: Hát először is ez az első pillanatok, ez nagyon missziónknak tekintettük, hogy eljuttassuk az előadásokat vidékre. Másrészt én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy igazán nagy formátumú művészek, komoly, jó előadásai eljussanak a vidéki kulturális centrumokba, és ezzel bizonyos hiánypótlás feladatot is ellátunk, és én ezt az első pillanatok kezdve 97-ben, amikor elindultunk, onnantól kezdve minden általunk létrehozott előadás szerte az országba vittük, és tényleg Pécstől Debrecenig, Szombathelytől Kőszegig, Kisvárda, Dunaföldvár, rengeteg helyen járunk az előadásainkkal, úgyhogy ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzék a honlapunkat, mert ott látják, hogy melyik előadásunkat melyik városban láthatók.
2: Beszélgettünk filmekről és filmekből készült darabokról. Most kapcsolunk az Origo Filmstúdióba, ahol a Kossuth és Emmy díjas filmalkotó rendező Csupó Gábor emlékszobájának megnyitójára zajlik éppen. Neki köszönhetjük például a Pappa Pia mozifilmet,

0: A megnyitó terem eredeti relikviákon keresztül idézi fel a nemzetközileg elismert filmes alkotó munkásságát. A helyszínen van Barta Bernadett. Szervusz Bernadett, mi történik éppen?
1: Szervusz Anikó, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nemrég ért véget egy olyan vetítés, ahol Csukó Gábor munkásságát lehetett látni. A 2-szeres Primetime Emmy-díjas alkotó itt áll egyébként mellettem, mert egyébként a vitrin, amiben az ő munkásságának díjai is láthatók, én úgy látom, hogy a Kossuth díj az, ami kikerült, de még milyen egyéb díjakat lehet látni, hiszen rengeteg van.
2: Nem minden díjam van itt nyilvánvalóan kiállítva, de rengeteg fotó van róluk, és van egy Magyar Hollywood Tanács által megkapott díjam, meg a Lovakereszt díj itt van, meg a Kossuth díjat ide raktam, mert hogy ezek a magyar díjak, gondoltam, hogy itt tudják legtöbben ezt értékelni, meg megnézni személyesen. És nagyon meg vagyok hatódva, hogy az Origo egyáltalán gondolt erre az egészre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik.
1: De most relikvia is található egyébként ebben a vitrínben, hogyha egyébként benézzük, akkor két jacket is látok, mind a kettőnek a hátoldalán, ugye a Simpson család látható a felirattal, hiszen ugye élete munkásságának ez az egyik legikonikusabb darabja.
2: Igen, két Jackie van, az egyiken van a Simpsons, ez a legelső eredeti Simpsons crew jacket, amit a munkatársaknak csináltattunk, amikor elkezdtük a sorozatot gyártani. A másik a Jackie, az a Rugrats, vagyis a fecsegő tipegőknek a behímzett karakterei, meg magának a Pesky Csukó stúdiónak az összes rajzfilm karakterei vannak felmutatva.
1: Jól sejtem, hogy egyébként egy kicsit műhely jellege is van ennek a vitrinnek, hiszen hogyha lenézünk a földre, akkor például különböző, úgy hallottam, hogy telleket látunk. Mik ezek pontosan?
2: Igen, ezt nehéz elmagyarázni, ugye, mert manapság már nem így készül az animáció, de abban az időben, a 80-as, 90-es években még cellre kellett rajzolni, kifesteni ezeket a háttereket, karaktereket, és ezekből hoztam egy jó nagy adagot, mint eredeti cellekből, és azok vannak itt kirakva, minden irányba, a földön is szétszorodva, mint hogyha egy ilyen munka folyamatban lennénk épp benne.
1: Tehát olyan, mintha egy kicsit műhelyben csöppennénk, egy kicsit, mintha Csukó Gábor otthonába érkeznénk ide az Origo Film stúdióba.
0: Köszönjük szépen!
1: Én adom a szót a stúdiónak.
0: Köszönöm, Barta Bernadett a Csukó Gábor emlékszoba megnyitójáról jelentkezett, és itt van még velem a stúdióban Orlai Tibor producer. Még röviden arról, hogy ugye sokszor egy-egy sztár viszi vállán az előadásaikat, de van saját kinevelt színész gárdájuk is már.
3: Igen, abszolút. Mi az első pillanattól kezdve odafigyeltünk arra, hogy egy egyensúlyt teremtsünk az ismert nagynevű színészek, és a fiatalokat próbáltuk folyamatosan beépíteni az előadásainkba. Így több előadásban Hernádi Judit, Gyabronka József, Molnár Piroska, Kern András, Kerekes Éva, Udvaros Dorottya most épp nem játszik nálunk, de sokat játszott nálunk. Tehát mi erre odafigyeltünk, de nagyon fontosnak tartom azokat, hogy nálunk felnőtt egy komoly színész generáció, akik egyetem padjaiból kerültek hozzánk, és már főszerepek sokaságát játsszák, és szerintem minden színháznak ez a feladata, hogy a jövő nemzetékét is képezze.
0: Orlai Tibor producer volt a vendégünk, és az Orlai produkció előadásairól beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk töltötte ezt a fél órát.
3: Köszönöm szépen.
0: Hallgatóinkat holnap is várjuk 14:30-tól a Szódában. A mai szerkesztő Farkas Szabolcs volt, hangmérnökünk pedig Rozbora Zoltán. A műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: 15 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. És most a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsudzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet, amelyet a sportoló Dzsudzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt, egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfő fia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett őszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hogy hazugságokkal nyerték meg a 2026-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. 20 civil, köztük két gyermek is megsebesült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légi támadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli légieszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedeket ért találat. Egy civil meghalt, egy másik megsebesült. Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Svédországban a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson, jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását. Meghalt Deák Bél Gyula blues énekes. Az Artisius díjas zenész a 70-es években kezdte pályáját, és a Hobo Blues bandben vált igazán ismertté. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bél Gyula 77 éves volt. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos felhős idő a nyugati és északi területeken többfelé esővel. A szél egyre nagyobb területen élénkül meg, helyenként meg is erősödik. Délután 18 és 30 fok között lesz a hőmérséklet, nyugaton hűvösebb idő várható, késő estére pedig 14 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Friss hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Putti Li a magyar néma filmszereplő akkora sztár volt Amerikában, mint Marilyn Monroe, de itthon senki nem emlékszik rá. A klasszikus filmmaratonról és a két tragikus sorsú sztárról beszélgetünk. Egyre több civil szerveződés jön létre a környezetvédelmére. Mi a titka egy jól működő kis közösségnek, és hogyan tudnak egyre nagyobb célokat megvalósítani?
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába.
1: Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. Hogyan működik a természetvédelmi erdőkezelés? Mire való a szajkótálca? Hamarosan bemutatjuk, hogyan tűnnek el az iparszerű erdőgazdálkodás nyomai a Balaton felvidék tölgyeseiben. Emellett pedig megnézzük, hogy milyen állapotban vannak a magyarországi erdők. A mai műsorunkban tehát egyfajta erdőszemlére invitáljuk Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Az erdők nem csak élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak, hanem a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is kulcs szerepet játszanak. Az egyre gyakoribb aszályok, szélsőséges időjárási jelenségek és kártevők azonban komoly kihívások elé állítják hazánk erdeit. A magyarországi erdők állapotáról és a WWF munkájáról Kobolák Attila, Gálhidi László erdőprogramvezetőt kérdezte.
5: Több mint 30 éves szervezetről van szó Magyarországon, egyébként a WWF egy világszervezet. A Magyarországi Erdőprogram, amit én 20 éve vezetek, olyan témákat igyekszik körbejárni, hogyan lehet az erdőgazdálkodásnak a hagyományos módszer helyett valamilyen progresszívebb irányt választani. Itt elsősorban a szállaló, a mai nevén örökerdő üzemű módról van szó, tehát hogyan lehet úgy faanyagot termelni gazdaságosan, hogy ne sérüljön az erdő állapota, szerkezete, a lombsátor folyamatos maradjon, az élővilág sem sérüljön, mégis faanyaghoz jussunk. Ami egy kicsit újabb keletű téma, az az, hogy védett területeken más országok gyakorlatához hasonlóan az erdők egy részét háborítatlan állapotban vadonként kellene fenntartani. Ennek a feltételei nálunk is adottak nagyon sok védett területen, itt főleg a nemzeti parkokra gondoljunk, tehát a Balaton felvidékre, a Bükki Nemzeti Parkra, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkra, tehát ahol nagy erdőtömbökről van szó, kiránduló helyekről van szó, ahol az elvárás adott esetben már fél évszázada az, hogy ott a tájat védjük, a természeti rendszert védjük, a természeti értékeket védjük, itt ne történjen hagyományos erdőgazdálkodás, hanem vagy ez a magárahagyás, vagy pedig természetvédelmi célú erdőkezelést. A WWF programjai ezt a két nagy témát járja körül.
6: A progresszív erdőgazdálkodás a gyakorlatban mit jelent? Mit láthatok én, ha például besétálok egy ilyen erdőgazdaságba?
5: Pilisi parkerdő területén például, akár a budai hegyvidéken, Pilisben, Visegrádi hegységben láthatunk ilyet. A faanyag termelés úgy történik, hogy néhány faegyedet vagy kis csoportot távolít el az erdész, vágja ki és szállítja ki az erdőből. Ami a helyén marad, az csak egy néhány szobányi folt. Ilyet a természet is egyébként a bolygatási események során létrehoz, tehát nem valami olyan történik az erdővel, amit nehezen tud kiheverni. Természetes folyamatok során az erdő begyógyítja ezt a kis sebet, illetve bezárul a lombsátor, és az erdésznek nincs más dolga, mint ezeket ismételni, folyamatosan egy változatos szerkezetet kialakítva, a korosztály szerkezetét, illetve fajösszetételt kialakítva az erdőben. Turisztikai szempontból, tehát az erdőjáró szempontjából nagyon fontos, hiszen nem lát tájsebeket, nem lát tarvágást, kisebb belenyúlást jelent, és ugyanezen oknál fogva részben az élővilág számára is sokkal alkalmasabb, tehát azok a fajok, amik igénylik például, hogy ott öregfák is maradjanak azon a területen, öreg, odvas, levállókérgű, nagy koronájú fák, azok is megtalálják a helyüket, és sokszor ezeknek a fajoknak a jelenléte az egész ökoszisztéma szempontjából létfontosságú. Tehát az ilyen progresszív erdőgazdálkodása, ha nem is lehet minden természetvédelmi célt egy az egybe elérni, de nagyon sokban hozzá lehet vele járulni.
6: Ez áll a legközelebb a legtöbb természetvédelmi célhoz?
5: Nem ez áll a legközelebb, mert ugye ez még mindig az erdőgazdálkodásról és a faanyagtermelésről szól. Ami a legközelebb áll, az bizonyos esetekben a magára hagyást. Más országokban magától értetődik egy védett területen, de lehet úgynevezett aktív természetvédelmi erdőkezelést is végezni, ami azt jelenti, hogy azokat a hiányzó szerkezeti elemeket, például lékeket, vagy holtfát, bizonyos sérüléseket, amiket a fa el tud szenvedni a szél hatására, ezeket az erdész elő tudja idézni, és ezzel egy változatosabb erdőt hoz létre. Itt tenném még hozzá, vannak olyan fafajok, ugye idegenhonos, inváziós tulajdonságú fásszerűek, amiket szintén el kell távolítani, tehát ez is az aktív aktív természetvédelmi erdőkezelés részeként tud megtörténni.
6: Mekkora problémát jelentenek itthon ezek az invazív fajok, amiket említett? Hogy reagáltak az itthoni erdők az extrém melegre idén nyáron?
5: Hát az inváziós fafajok hosszú évtizedek óta velünk vannak, hát egyébként a jól ismert fehér akác is ebbe a körbe tartozik. Az ártereinket kísérő amerikai kőrizs, zöld juhar, homokterületeken teret nyerő nyugati ostorfa, tehát ezek Magyarországon sajnálatos módon egyébként a környező országokkal is összevetve nagyon nagy területet fednek. Az volt velük a cél, hogy ezek kiváltsák az egykori erdőterületeket, illetve ezek segítségével sikerült gyorsan erdősíteni Magyarországot ugye a 20. század eleje óta. Ugyanakkor ezek a fafajok saját maguktól könnyen terjednek, és őshonos fafajokból álló erdőket is el tudnak árasztani, hogy ezt a szót használjam, lecserélik az ottani élővilágot, egyre több növényes állatfaj az ilyen inváziós fajok által elborított területekről kiszorul. Tehát magyarán ez egy nagyon komoly természetvédelmi probléma. Ami a dasszályt illeti, illetve a klímaváltozásnak az egyre fokozódó hatásait, talán 2022-ig csak szórványosan érzékeltük azt, hogy ez egy egyre növekvő probléma. Lévén a csapadék mennyiség nem változott jelentősen, elsősorban ugye a hőhullámokhoz kellett hozzászoknunk. Ezt az erdők még viszonylag jól tudták kimozogni, tolerálni, viszont a 2022-es évnek az asszályát, illetve az idei év asszályát már nagyon-nagyon rosszul viselik. Tehát amit mindannyian látunk, hogy augusztus végére lényegében leszáradnak a levelek, egy ilyen őszi lombszíneződésre hasonló litó állapot alakul ki, nyilvánvalóan szenved az egész növénytakaró. Erre igazából nem számítottunk. Komoly kérdőjeleket vett fel, hogy mi lesz az erdeinkkel ezek után.
6: Az asszály ellen és a nagy meleg ellen nem nagyon tudunk mit tenni. Az invazív fajok ellen mit lehet tenni? Mi vár a magyar erdőkre? Említette, hogy nehéz idők következhetnek.
5: Egyrészt vannak jogszabályaink, amik tulajdonképpen előírják azt, hogy az őshonos fafajokból álló erdőket meg kell óvnunk inváziós fafajoktól, tehát ezt elvileg az erdő gazdálkodás során, illetve a természetvédelmi kezelések során is érvényesíteni kell. Kimondható, én azt gondolom, hogy kellő szándékkal, illetve megfelelő mennyiségű forrás rendelkezésére állása mellett megóvhatók az inváziós fajoktól a védett területeken álló erdők. Problémának talán a könnyebbik része, klímaváltozás hatásai azok lényegében kivéthetetlenek. Hát itt a hatásukat lehet csökkenteni, tehát ahogy a mediterrán térségekben például egyre inkább hozzá kell szokni az erdőtüzekhez, ami egy rettentő veszélyes társadalmi szempontból is ijesztő, nyomasztó prognózis, hogy ugyanezek megjelennek nálunk. Hát erre valamilyen formában fel kell készülni, tüzek érzékelése, azoknak a megfékezésének az eszközei, illetve bizonyos tekintetben az erdőknek a helyreállítása az ugyancsak egy lehetőség. Például a telepített fenyvesek, ami ugye homokra a 20. század során nagyon sok fenyőt telepítettünk, egy rendkívül gyúlékony, fafajokból álló ültetvényekről van lényegében szó. Ezeknek a minél előbbi lecserélése őshonos fafajú erdőkre az nagymértékben csökkenteni az erdők tüzek kockázatát ezeken a helyszíneken.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Következnek a zöld hírek, ezúttal Sarkadi Pétertől.
7: Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet a most kezdődött Európai Mobilitási Héten. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden a gépjárművek állapot felmérése és a környezetre káros hatásainak vizsgálatára. A fő cél, hogy átfogó kép legyen a hazai gépkocsi állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és állapotáról. A tavaly vizsgált személyautók 80%-a, a könnyű tehergépjárművek 86%-a, a tehergépjárművek 90%-a felelt meg a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek. A hazai személygépkocsi állomány átlag életkora jelenleg 16,5 év, mivel a régebbi gépjárműveket enyhébb környezetvédelmi normák alapján gyártották, a magasabb átlagos életkor és az ezzel összefüggő gépalkatrész kopás nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékekhez. 6. éve fut a Hurlen Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének kullancsfigyelő programja, melyben a Magyarországon nem őshonos hialomma kullancsok lakossági bejelentéseit monitorozzák. Ezek terjeszthetik az akár 30%-os halálozási arányú krémi kongói vérzéses láz vírusát. Ezen fajok alapvetően a tőlünk délebbi területekhez alkalmazkodtak, de a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban jelennek meg nálunk is. Érdekes az eddigi 2026-os beküldések földrajzi mintázata. 5-ből 4 olyan helyről érkezett, ahol a korábbi években is volt észlelés. Bár ez lehet véletlen is, de lehetséges, hogy ezeken a területeken nagy számban fordulnak elő vándormadarak, viszont az is megeshet, hogy már az itt áttelelő hialoma populációk egyedeit sikerült elcsípni. Az esély itthon egy krími kongói vérzéses lázas megbetegedésre szerencsére továbbra is rendkívül alacsony, de elengedhetetlen a folyamatos monitorozás. Ezért az Ökológiai Kutatóközpont továbbra is arra kér mindenkit, hogy figyelje a környezetében felbukkanó szokatlan megjelenésű és viselkedésű kullancsokat, a hialommák könnyen felismerhetők sávozott lábaikról, nagy méretükről, sötét egyszínű pajzsukról és gyors mozgásukról. További információkat találhatunk a kullancsfigyelő.hu weboldalon. Franciaországban csak nem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A hatóságok nem végleges adatai szerint az ország területén valamiért legjelentősebb hőhullám során július 27-e és augusztus 20-a között legalább 817 többlethalálozást regisztráltak az Egészségügyi Minisztérium szakszolgálatának, most közzétett jelentése szerint, bár ezeket az eseteket még nem lehet biztosan a hőségnek tulajdonítani. Ez utóbbi, 3. nyári hőhullám, amely a francia lakosság közel 90%-át érintette, kevésbé volt halálos, mint az előzőek. A június 17 és június 2-a közötti első hőhullám idején a többlethalálozás 5764-re becsült eset volt, a július 3-a és 20-a közötti második hullám idején pedig 1243.
4: Az emberek többségében hamis kép él arról, hogy mi is az az erdő. Ahhoz vannak hozzászokva, hogy ugyanahhoz a fajhoz tartozó, nagyjából azonos vastagságú törzsek között messze ellátnak, és sokszor még valami rendszerszerűséget is elvárnak. Az az erdő, amely a túlélést szolgálja, viszont nagyon távol van ettől. Jó esetben szinte áthatolhatatlan aljnövényzet borítja, össze-vissza dőlnek benne a fák, fajok sokasága keveredik egymással, és rengeteg korosztály képviselteti magát. A gazdálkodási céloknak, fatermelésnek alárendelt erdők is eljuthatnak ebbe az állapotba, de a sok rombolás után az embernek kell megsegíteni a természetet, hogy a folyamat minél előbb beinduljon. A Pécsei Hideghegyen a Balaton Felvidéki Nemzeti Park, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a WWF Magyarország körülbelül 10 éve kezdett bele egy iparszerű erdő átalakításba, és mára elmondhatják, hogy a természet dolgozik. Az idén véget érő terepi kutatási projekt eredményeit a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Pécsei Hideghegyén mutatta meg Sarkadi Péternek Frank Tamás, a Life for Oak nevű projekt természetvédelmi erdőkezelési szakmai koordinátora, erdőmérnök, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ökológiai szakértője.
8: Azt tűztük ki célul, hogy a Natura 2000-es jelölő tölgyes élőhelyeken, ami hazánkban találhatóak, ezeknek az természetesség állapotát megpróbáljuk javítani, ugyanis hát az történelmi emberi használat ezeket az erdőtípusokat érintette, az ártéri erdők mellett a leginkább, ugye mezőgazdasági területek, lakóterületek alakultak ki a helyükön, és ahol meg megmaradtak, ott meg ugye nyilván a faanyag értékessége miatt a leginkább intenzíven használt erdőtípusok, és hát emiatt sajnos eléggé leromlott a természetességi állapotuk, kiszolgáltatottabbá váltak a környezeti változásoknak, akár inváziós rovarfajoknak, mondjuk a tölgy csipkés poloska, és hát a természetvédelmi értékük pedig azért lenne magas ezeknek az erdőknek, mert ezek a legnagyobb változatosságot hordozó egyik szárazföldi élőhely típus Európában. Nagyon sok élőlény kötődik mint csak a tölgy fafajhoz, de így a tölgyes erdőhöz meg ugye még több, ebben nagyon sok fafaj kaphat szerepet, 15-20 fafaj is akár.
9: Egyébként hány tölgyfaj van Magyarországon?
8: Őshonos tölgyfafajink a molyhos tölgy, a csertölgy, a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, és hát ezek közül a kocsányos tölgy, molyhos tölgy, kocsánytalan tölgy, ezek hibridizálódnak. Tehát nagyon sok tölgy alfaj vagy ilyen forma van, ami nyilván az adott termőhelyhez való alkalmazkodásnak az eredménye, tehát sok változata van a tölgyeknek.
9: Most itt vagyunk Pécsején, ez egy 15 hektárnyi körülbelül erdő rész, ahol ti lékeket hoztok létre, illetve a természetes lékeket kezelitek.
8: Igen, ez is része a munkának. Természetvédelmi erdőkezelést folytatunk, amely egy elég összetett tevékenység. Alapvető célja az erdő szerkezeti változatosságának a növelése, gazdagítása, és az erdőben található mikroélőhelyek élőhelyek számának a növelése. A lék az egy eszköz, amivel megpróbáljuk az egyébként egyforma szerkezetű élőhelyekben elszegényedett erdő változatosságát növelni. Több szerepe van a léknek. Úgy kell elképzelni, hogy az árt lombkorona szintben nyitunk egy ilyen kis lyukat. Ezt úgy csináljuk, hogy ezekből a fákból, mint a természetes bolygatásokhoz hasonlóan, holdfa lesz az erdőben, tehát nem viszünk ki mennyi
9: fa. Hát csak időlnek, és
8: időlnek,
9: lassan korradnak.
8: Így van, fekvő holdfa, facsonk lesz, és szép lassan korradnak, de ott közben a koronaszint megnyílik, lesz egy kis 100-200 négyzetméteres benapozott kis terület az erdőn belül, ahol a növényzet jobban fejlődésnek tud indulni, adott esetben a cserjék intenzívebben tudnak virágozni, tehát ez mondjuk az erdei beporzóknak egy nagyon jó dolog. Az természetes erdő dinamikát.
9: Közben megérkezett a kisfiad, aki remekül érzi magát az erdőben.
8: Hát a természetes felújulását is elősegíti az erdőnek, az, ha ilyen kicsi lékeket nyitunk benne, mert hát még ráadásul azzal segítünk ennek a természetes dinamikának, hogy bekerítjük ezeket a lékeket, hogy a szarvas, a nagyvad ne tudja ugye lerágni a csemetét, ne tudja fölenni a magot, makkot, így segítjük a természetes folyamatokat. Olyan tevékenység folyik ezekben a lékekben, hogy mivel nagyon fajszegény a faállomány fajkészlete, tehát néhány fajból áll jelenleg az erdő, 2-5 fajból maximum, és ahogy említettem, legalább 15-20 fafa is lehet ezekben a tölgyesekben, hogy néhány olyan fafajt beleültetünk ezekbe a lékekben, amelynek nincsen itt a környéken magforrása, tehát nincs olyan fa, amiből mag kerül.
9: De amúgy van, amikor ez itt természetes
8: így van, ami természetes volt, tehát ide való lenne, és ez megnöveik a fajkészletet. Hogyha ugye minél fajgazdagabb egy faállomány, minél több fafaj van benne, hogyha valamelyik fafajt valamilyen betegség éri, vagy valamilyen probléma történik, akár a klímaváltozás kapcsán, vagy valamilyen rovar elszaporodása kapcsán, akkor ha egy ki is esik a rendszerből, még mindig ott marad.
9: Többi beugrik a helyére.
8: Igen, több. Ha viszont csak egy-két fa van az erdőben, egy-két fafaj, akkor gyakorlatilag az egész erdő állapota nagyon leromolhat. Tehát ez a változatosság, ez a természetben nem véletlenül alakult ki, amit megpróbálunk most mesterséges segítséggel kicsit helyreállítani.
9: És akkor ez a 8-9 év, ez mire elég? Tehát nagyjából detektáljátok, azt gondolom, folyamatosan felméritek, kvázi leltárt készítetek, nem tudom, évente mondjuk, hogy melyik mennyit nőtt, milyen fajok vannak, merre tovább.
8: Egy monitoringot beállítottunk a változások követésére, ami a kezelések hatását vizsgálja. Még legalább egy ilyen 4-5 év elteltével is, amikor már azért már valami még inkább látszik a változásokból, ugye meg tudtak jelenni csemeték, a félig elhalt fák teljesen elpusztultak, vagy elkezdtek korhadni, gombák jelentek meg a holdfán, akkor megint végeztünk egy felmérést, és ezekből a vizsgálatokból ugye kiderült, hogy pozitív irányú változásokat sikerült elindítani.
9: Csak azért láttunk meg egy pillanatra, most csináltam egy fotót, mert itt van mellettem egy kidőlt holdfa, ami bemohásodott.
8: Nagyon sok élőlény kapcsolódik a holdfához, és a holdfa különböző állapotában is más-más élőlény közösség kapcsolódik hozzá. Amikor frissen kidől egy holdfa, akkor olyan élőlények támadják meg, vagy költöznek bele, amelyek elsősorban a kérget, a kéreg alatt találják meg a feltételeiket, vagy a holdfa alatt, a talaj és a holdfa között. Amikor elkezd korhadni, akkor már ugye sokkal több gomba kolonizálja, sokkal több olyan szaproszilófák, holdfában élő rovar, ami már be tud a fatestbe és a korhadás miatt menni, jönnek a harkályok, ezek ugye elkezdik vésni, keresik ezeket a rovarlárvákat, ugye elkezdődik a holdfa fizikai aprózódása, ahhoz is tudnak kapcsolódni élőlények. Tehát az egész egy ilyen fejlődési folyamat. Itt, amit látunk, ez a bemohásodott törzs, ez már legalább egy ilyen 5 éve itt lehet, minimum. Itt van az állomány alatt, és egy kicsit árnyas, párásabb környezetben, ezért tudtak rajta mohák megtelepedni.
9: Ez ami viharkárban tölt ki? Vagy?
8: Hát nagyon sok dolog miatt kidőlhet egy fa. Az elsősorban igen, sokszor a nagy szelek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy fa kidől. Mi gyakorlatilag ezt a természetes folyamatot használjuk a természetelmi kezelés során, amikor egy-két-három fát így lábon vagy meggyűrűzünk, vagy facsonkot készítünk belőle, mint hogyha a természet avatkozott volna be. A faegyedek sem egyformák, valamelyik valamilyen bombatámadás miatt hamarabb elveszíti a stabilitását, esetleg a gyökerei elhalnak, és így könnyebben ki tud dőlni, tehát nagy a változatosság a fák között is, és ugye azt kell figyelni, amikor kezeljük az erdőt, akármilyen célból is, ugye a mi esetünkben természetvédelmi kezelés és a cél, hogy hogy reagál az erdő ezekre a kezelésekre, és azt kell segíteni, ami az erdő hosszabb távú fennmaradását szolgálja. Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságnak a működési területén 3 mintaterület van a Balatonfelvidéken, és 1 a Bakonyban, és mind a 4 mintaterületen hasonló szemléletű tevékenység folyik. Nyilván az a korábbi emberi használat nagyon meghatározza azt a állomány vagy erdőképet, amit ugye most láthatunk. Például a Tihanyi projektterületen ott nagyon sok ilyen legelő erdőből visszaalakult erdő található, és ebbennek az a jelentőség, hogy nagyon sok ilyen nagyméretű idős tölgyfa van például azon a területen, és ott azoknak a fennmaradását szolgáló beavatkozások azok kulcsfontosságok.
9: Ti tudjátok becsülni azt, hogy mondjuk egy ilyen öreg 100 éves tölgyfa körülbelül hány állatfajnak ad otthon?
8: Csak rovarból, ami a, mondjuk a tölgyfához kötődő rovar, az legalább egy 600 faj. Csak rovar. És akkor még vannak a gombák, a gerinces állatok, amit a denevér, a madarak, és nyilván vannak növények, például a mohák, vagy vannak az uzmók. Én azt gondolom, hogy ez közelíti inkább az ezres nagyságrendet.
9: Ez egy 8-9 éves LIFE finanszírozású kutatási projekt. Vannak eredmények, és akkor innentől kezdve nyilván ezek persze publikusak lesznek, és akit érdekel, akár állami erdőgazdaság, akár egy magánerdőgazdálkodó, akár eljöhet ide is megnézni a gyakorlatban, meg elolvassa, utána kérdez, megkeres benneteket, és akkor azt mondja, hogy hát én ezt tulajdonképpen kis pénzből meg tudom csinálni, viszonylag minimum normális befektetéssel, mert hogy ez marha jó lesz nekem.
8: Hogyha egy erdő stabilabb, változatosabb, jobban ellenáll a külső környezeti hatásoknak, akkor az a gazdálkodás, amit ott abban folytat egy erdőgazdálkodó, az is kiszámíthatóbbá válik. Tehát az sem mindegy, hogyha egy kezelünk egy erdőt, gazdálkodunk benne, és egyszer csak kiborítja az egészet a szél, és elpusztul, akkor gyakorlatilag a gazdálkodásunk ugye lenullázódik. Ha viszont egy olyan erdőt tudunk létrehozni, amit nem tud teljes mértékben a legnagyobb vihar teljesen elpusztítani, vagy ha még az idősvákat ki is dönti, de azonnal már ott van a helyében a fiatal elegyes erdő, akkor nyertünk, időt nyertünk, pénzt takarítottunk meg, és megőriztünk egy erdőterületet.
9: Uh-huh. És mi a helyzet a klímaváltozással? Ezek az erdők vajon ellenállóbbak lesznek a szárazodással, a klímaváltozással szemben?
8: Folyamatos erdőborítást tudunk biztosítani az erdőterületen, tehát ez azt jelenti, hogy az idős fák árnyalása az folyamatosan jelen van a területen, és maximum kisebb-nagyobb lékek szakítják meg ezt a árnyaló lombkoronasátot, akkor ugye azt a hűvös, párás erdőklímát azt fönn tudjuk tartani még a legszárazabb nyarakon is. Ugye ez azoknak a fiatal kis fáknak segít a túlélésben, amelyek egyébként, hogyha kitesszük őket egy vágás területre, abban a 60 fokos forróságban, ami nyáron ugye kitalakulna egy ilyen nyitott területen, ott nyilván elpusztulnak. Tehát mindenféleképpen segíti a túlélését. A másik pedig az a fokozatosság, az a viszonylag lassú, természetes folyamatokat figyelembe vevő kezelés, ami itt zajlik, lehetővé teszi azt, hogy az a genetikai változatosság, amivel a fafajaink is rendelkeznek, és ez egy nagyon széles skálán mozog, az elő tudjon jönni. Tehát azok a fajgyerek, amik lassabban fejlődnek adott esetben, de kisebb vízigényűek, azok is túl tudjanak élni. Valószínűleg, hogyha abból meg tud nőni egy nagyobb fa, akkor biztosíthatja azt a genetikai információt, hogy én meg tudtam nőni nagy fává, de kevesebb vizet fogyasztok, ugyan lassabban fejlődök, de mégis fönn tudom tartani ezt az erdőállapotot. Tehát, ha minden egyes fajgyernek megvan az esélye arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy mennyire tud ellenállni a klímaváltozásnak, akkor lehet nyerő helyzetben hosszú távon, és lehet olyan erdőket támogatni, kialakítani, amelyek a klímaváltozással szemben sokkal reziliensebbek.
9: Közben tovább sétáltunk, megint megálltunk egy holtfa mellett, illetve van egy másik fa, ami 45 fokos szögbe kidőlt, és ezen van egy szajkó tálca. Na, az mi?
8: Hát ez a szajkó tálca azt a célt szolgálja, hogy a tölgymakkot, amit szeretnénk a szajkókkal elterjeszteni az erdőben, mert mondjuk olyan faállomány van azon az adott területen, ami mondjuk nem az oda való erdőtársulás, tehát nem tölgyek, akkor a szajkók ezeket a tölgymakkokat szépen széthordják ezen a területen, egy néhány száz négyzetméteres, vagy akár néhány négyzetkilométeres területen, és hát gyakorlatilag egy tölgyes tud felújulni a tevékenységük nyomán. Van egy ilyen tulajdonsága a szajkónak, hogy a tölgymakkot, amikor ősszel érik a tölgymak, akkor elkezdi gyűjteni, és eldugdossa. És ez kiderült, hogy azért, hogy tavasszal, amikor ugye a fiókáit neveli, akkor a tölgy magoncok szikleveleivel is eteti a fiókákat, és gyakorlatilag ezek a kis tölgy magoncok utána túl tudnak élni, és sok esetben utána ott nagy tölgyfává föl tud nőni, ahol mondjuk a szajkó eldugja azt a tölgymakkot.
4: A Föld Mara című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a www.mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket. Kovács Bernadettet hallották.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
10: Délután 3:30 van. Az orvostudomány már elfogadta, az állam és a társadalom úgy tűnik még kevésbé, hogy a túlsúly krónikus betegség. A világ a karcsú emberekre van berendezve, a látványos súlyfelesleggel bíró többiek számára pedig mind a ruházkodás, mind a társválasztás, mind a munkahelykeresés nehezített terep. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Süveges Gergő, a szerkesztő Farkas Szabolcs. Meséljenek, hányszor, hogyan próbáltak lefogyni, hogyan tudták megtartani a súlyukat, mi segített, vagy mi okozott éppen kudarcélményt. SMS számunk 0630 9666. Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Ma tehát az elhízásra próbálunk megoldásokat találni. Magyarország hosszú idő óta kifejezetten rossz helyen áll az elhízási statisztikákban, a második legelhízottabb ország vagyunk az Unióban, Málta mögött. De sajnos világviszonylatban sincs okunk büszkeségre. Az Egyesült Államokkal, Mexikóval, Nagy-Britanniával és Chilével versengünk a különféle dobogós helyek egyikéért. Azt mondják, az elhízott ember keveset mozog, sokat eszik. Mindjárt kiderül, hogy ez valóban ennyire egyszerű-e. Itt van velünk a stúdióban dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke. Kezdet sokkorom, jó napot kívánok!
11: Szép napot kívánok!
10: Mit jelent az elhízás?
11: Hát az elhízás korunk egyik legfenyegetőbb népbetegsége, és most már illene, hogy komolyabban vegyük. Az eltelt 30 évben próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy hazánk is és a világ is egyre gömbölyödik, de mindez ideig ezt a folyamatot nem sikerült megfékezni.
10: Egy darabig ezt esztétikai kérdésnek tekintettük, meg hát életmódot egy kicsit nehezítő kérdésnek, de azért ennél többről van szó.
11: Igen, ma már tudjuk, hogy ez egy krónikus betegség.
10: Mit jelent az, hogy krónikus betegség?
11: Ez azt jelenti, hogy ha már kialakult, akkor hosszú távon számolhatunk azzal, hogy ez megmarad, sőt progrediál, azaz idővonalon csak súlyosbodik, és a nehézsége az, hogy egy nagyon komplex betegségről van szó, hiszen nagyon sok faktor együtt dolgozik azért, hogy elhízzunk, mind az egyéni, mind a társadalmi elhízásért. Ez azt jelenti, hogy az említett többlettáplálkozás, illetve a mozgáshiány, ami alapvetően meghatározza a kérdést, hiszen hogyha az európai felnőtt embereket nézzük, a mai európai ember 500 kalóriával naponta többet fogyaszt, és 500 kilokalóriával kevesebbet mozog, ez a mint egy napi 1000 kilokalória többlet, ez megteszi a hatását. Igen ám, de ezen kívül nagyon sok egyéb tényező is szerepet játszik abban, hogy az egész világ gyakorlatilag gömbölyödik, hiszen olyan életmódbeli változások alakultak ki túl az említett két fő faktoron túl, hogy megváltozott az életmódunk. Tehát a mai életmódunk már nem az, ami régen volt. Az ülő foglalkozás általánossá vált, csak azzal, hogy 2,5 órával többet ülünk manapság a különböző munkálatokkal, vagy éppen az otthoni tevékenység hiányában, ez napi 350 kilokalória többletet jelent. És amikor már elindul a test súly, és ezen belül elsősorban a testzsír felszaporodása, akkor ez a többlet testzsír tömeg már egy endokrin szervként működik a szervezetben, és ez gyakorlatilag presszionálja a további táplálékfelvételt, és ezzel súlyosbodik a helyzet. Tehát azt lehet mondani,
10: tehát éhesebbé tesz, ha kövérebb vagyok.
11: Igen, igen, és ezért nem akarati kérdés pusztán, tehát tudomásul kell vennünk, hogy ez egy betegség. Ha már egyszer a testsúly szabályozás eltolódott egy magasabb szintre, akkor azt már nagyon nehéz befolyásolni. Itt központi idegrendszeri folyamatok játszanak közre, endokrin, tehát hormonális folyamatok játszanak közre, és ezen kívül pedig hát az egyéb tényezőket is figyelembe lehet venni, hiszen ma már kényelmi környezetben élünk, kisebb a mozgásterünk, az épített környezetünk is más. Más az ipar, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság lényegesen több vegyszert használ, ma már tudjuk azt, hogy ezek egy része is károsan befolyásolja, a hormonháztartásra kedvezőtlen hatással bír, és szintén szerepet játszhat a szabályozás eltolódásában. De a társadalmi környezetünk is, a baráti társaság meghatározó, és hát meghatározók a gazdasági lehetőségek is. A gazdasági lehetőségek körében például a bizonytalanságot érdemes kiemelni. Tehát ha valaki bármilyen szinten, bármilyen anyagi szinten van, de a jövője bizonytalanná válik, az is már elhízásra hajlamosít. Tehát nagyon sok összetevő játszik szerepet abban, hogy ki ezért, ki azért, de elindul a testsúly felszaporodás.
10: Genetikai hajlam is van mögötte?
11: Alapvetően genetikai hajlam van. A különböző kutatások 40-70%-ban teszik a genetika és a környezet szerepét. Azt gondolom, hogy a környezet egyre nagyobb szerepet játszik napjainkban, a környezeten belül az életmód. És ami viszont szerencsés is, hogy pont az életmóddal mi is tehetnénk azért, hogy ez a folyamat ne következzen.
10: Igen,
11: be.
10: De ha azt mondja, hogy krónikus betegség és önmagát gerjesztő folyamat, akkor itt az életmód esetében nem pusztán arról van szó, hogy egy kis önfegyelem aztán menni fog az.
11: Nem, ezért kellene a megelőzésre hegyezni a figyelmet, mert amikor már kialakult, nehezebb a helyzet. Napjainkra nagyon sok kezelési mód kialakult a különböző mértékű elhízásra, de ez már gyakorlatilag a további progressziót próbálja megállítani, és ha sikerül is vissza a normális testsúlyt újra elérni, akkor is erre a személyre már úgynevezett posztobészként, tehát egy elhízás utáni állapotban lévő személyként tekintünk, akire utána tovább folyamatosan élete végéig figyelni kell a testsúlyára. Tehát magyarán a megelőzésnek lenne jelentősége, bármilyen testsúlyban vagyunk, ne legyünk többek.
10: Akkor ez azért nagyon hasonlít a függőségekhez, vagy ebből a szempontból hasonlít, hogy nincs olyan, hogy vége van. Megoldottam, leküzdöttem, most már boldogan élek, míg meg nem halok, hanem ez egy folyamatos, élethosszig tartó küzdelem.
11: Így van, de a többi krónikus betegséget is említhetnénk, akár egy hipertónia, egy diabétesz, ha már kialakult, egy egyéb krónikus betegség, azt sajnos tudomásul kell vegyük, hogy a folyamatot lassítani tudjuk, és valamelyest visszafordítani tudjuk, de ha időben észrevesszük, tehát az első többlet testtömeg kilogramoknál észrevesszük, akkor nagyon időben tudunk segíteni.
10: Hormonális betegségek, a hormonrendszernek az eltérő működése, az mennyire befolyásolja a testsúlyunkat?
11: Befolyásolja, viszont kifejezetten endokrin eredetű testsúlytöblet viszonylag kis százalékban van jelen. Tehát egy olyan 5-6%-ra teszi az irodalom, és alapvetően a legjelentősebb a túlevés, a többlet táplálkozás és a mozgás hiány alapvetően meghatározó. És utána ez már, ha már kialakult a többlettes tömeg, akkor már egy szabályozási zavar is előáll, metabolikus elváltozások jönnek létre. Ez azt jelenti, hogy a sejtszintű anyagcsere megváltozik, és különböző szövődményes betegségek alakulnak ki a többlettestsúly, a többlettestzsír nyomán. Így elsősorban a hipertónia, a diabétesz, európai adatok szerint a kettes típusú diabéteszért 80%-ban ma már felelőssé tehetjük az elhízást, a hipertóniáért 55%-ban, a kardiovaszkuláris betegségek 35%-ában, és a legújabb adatok, hogy a daganatos betegségek 40%-ában is, különösen 13 féle daganatos betegség esetén 40%-ban felelőssé tehető az elhízás.
10: Hallgatónk kérdezi 0630 9666, az SMS számunk, hogy pajzsmirigy alulműködés miatt kialakult túlsúlyjal mit lehet kezdeni, illetve hát akkor ezek szerint azon kevés esetek közé tartozik, amikor a hormonrendszerünk valamilyen módon mégiscsak befolyásolja.
11: Igen, ez ebbe a körbe tartozik, és valóban ez szintén elhízásra hajlamosít. Itt is az a teendő, megfelelő endokrinológussal konzultálva, endokrinológiai kezeléssel, és a testsúly, amennyiben a testsúlyt megfelelő irányba lehet módosítani, akkor ez ugyanúgy kedvezően visszahat az adott endokrin betegségre is. Ugyanez van hipertóniában, hogyha sikerül, van úgynevezett zsírfüggő és nem zsírfüggő hipertónia, ha sikerül csökkenteni a test zsírtömegét, és általában ezek a metabolikus elváltozások különösen a hasi zsír felszaporodásánál fordulnak elő, ha sikerül csökkenteni, akkor visszafordítható az esetek egy részében.
10: Gyógyszerek mennyire tehetők felelőssé? Ugye szokták mondani, hogy aki szteroidot kap, az meghízik.
11: Igen, hát ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy milyen esetben mi a fontosabb. Vannak gyógyszercsoportok, amikről lehet tudni, hogy hízásra hajlamosítanak, és ezek esetében különösen kell figyelni arra, hogy mennyire indokolt azt adni, illetve hogy ezzel párhuzamosan oda kell figyelni a testtömegre, de ugyanígy táplálékkiegészítők nagy divatját éljük például, és a táplálékkiegészítők egy részét is, hogyha nem megfelelő javallatra szedi valaki, akkor hibázhat, és gyakorlatilag egy étvágynövelő, testtömegnövelő szert szedhet, hogyha önhatalmulag elkezdi. Tehát itt is azt lehet javasolni, hogy csak orvosi javallatra szabadna ezeket szedni, és hát megfelelő diagnosztika után.
10: Az elhízásról beszélgetünk, egy kicsit nézzünk rá az eredetére, illetve hát nézzünk rá egy picit a gyerekkorra, aztán majd folytatjuk a beszélgetést. Dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke van itt velünk a stúdióban. A legóvatosabb becslések is azt mutatják, hogy mintegy 90% a minták, és nagyjából 10% a jó tanácsok, szülői intelmek követése, ami befolyással van egy gyermek fejlődésére. Pintér Edina annak járt utána, hogy a táplálkozási szokásaink kialakulásánál mik vezethetnek már gyerekkorban elhízáshoz. Petrik Zita védőnőt, a Magyar Védőnők Egyesületének elnökét hallják.
12: Mindenki jót akar a gyermekének. Olyan egyébként is a világunk, hogy mindent szeretnénk kontrollálni, és nagyon sokszor a csecsemőnket is túl kontrolláljuk azzal, hogy mi jobban akarjuk tudni, hogy neki mi a jó, mennyit kell lennie, mikor kell lennie, és azokat az ősi ösztönöket, ami benne van egy gyermekben is, azt, hogy ő mikor jelzi és hogyan az éhségét, azt már nem feltétlenül vesszük észre, és próbáljuk egy órához igazítani, és nem a gyermek bioritmusát figyeljük meg, és ahhoz igazítjuk azt, hogy ő neki mikor és mennyit fogunk enni, adni. Az első fél évben ideális esetben szopizni fog, és az anyatejet azt nem könnyű mérni, és ezt is megpróbáljuk kontrollálni egy mérleggel, és ha nem annyit evett, akkor mi majd megpótoljuk egy kicsit. És itt kezdődnek az elcsúszások, a normalitás, és a között, hogy már a gyermek valahol elmarad abban, hogy az ő jelzései legyenek a lényegesek. És innentől kezdve lehet egy rossz evési mintázatot kialakítani a babánál, amikor már nem akkor fog enni, amikor ő éhesnek érzi magát, amikor adnak, és amikor adnak, akkor viszont annyit eszik, hogy teljesen teletömi magát, mert nem tudja, hogy mikor fog legközelebb kapni, mert hogy az ő jelzésére egyébként nem reagálnak. És nagyon sokszor tényleg itt rontjuk el ezt a dolgot, hogy mi mondtuk meg, és a gyerek már nem hiszi el, hogy az ő jelzései fontosak, és egy idő után nem jelez. De alapvetően, ha egészséges baba, egészséges anya párosról beszélünk, akkor a gyereket, ha figyeljük, akkor olyan nagy tévutakra nem tudunk futni.
13: Ha már ilyen egész pici korban elronthatjuk a dolgot. Már alig merem föltenni a kérdést, hogy mi lesz később, amikor ott van a sok csábító dolog körülöttünk, amiből bizony még felnőttnek is nehéz megállni, hogy ne egyen, hiszen nem tesz neki jót. Mi a fejünkkel tudjuk, ők meg azt tudják, hogy az nagyon finom.
12: Érdekes módon valóban így az elején nagyon figyelünk a gyermekünk táplálására, és majd amikor már így a hozzátáplálásnál járunk, és mondjuk nem annyira szívesen fogadja el a gyermek azt, amit mi kínáltunk, és mondjuk egészséges, akkor elkezdünk a na de legalább egyen valamit. A na de legalább egyen valami, az legtöbbször valamilyen édesség, és ez a nehogy éhen haljon a gyerek alapon, egyszer csak eljutunk oda, hogy minden nap bekúszik egy kis túrórudi, vagy kis pudingocska, vagy tejbegríz. Általában az édes ízeket nagyon szeretik a gyerekek, és aztán elcsúszunk egy olyan irányba, hogy már valahogy egy irányú utcába befutottunk, ahol visszafelé egy kicsit nehezebb kijönni így a gyermekkel együtt, mert hogy megszokta az a normalitás, hogy minden nap azt a bizonyos táplálékot eszem, amit hosszú távon nem biztos, hogy minden nap kéne enni. Azt látja ez a kisdet, hogy a családom mit eszik. Külön kínálás nem fog menni, mert a gyerek mit szeretne, azt, amit az anyukája és az apukája, meg a tesója. És azt a mintát fogja követni, és tulajdonképp szocializálódunk egy halom dologra az életünkben, többek között arra is, hogy mit és hogyan eszünk.
13: Valahogy mi híresek is vagyunk arról, hogy a szeretet nyelvünk is az, hogy gyere, egyél, főztem neked, sütöttem neked a kedvenced, gyere, nekem nősz nagyra szentem, és amikor megnő a szentem, akkor pedig kétségbe vagyunk esve.
12: Van egy generáció, aki etetve szeret. Vagy a teljes ellenállás van ezzel szemben, vagy tulajdonképp szintén mintát másolva ugyanígy. Lehet, hogy 10 évesként, meg 20 évesként még nem annyira rajong ezért, hogy anyukám mindig megetetett, aztán egyszer csak van az a pont, amikor ő pont ugyanezt csinálja. A táplálkozás csak egy dolog, nagyobb része az elhízásnak, de a mozgásszegény életmódunk meg a másik. Onnantól kezdve, hogy közösségbe kerülnek a gyerekek, az óvoda az még egy jó hely, mert ott szabad játék, meg sok mozgás van. Az iskolában az ülő életmód az már megint rátesz arra, hogy ha még nem is egészségesen táplálkozik esetleg, plusz még keveset mozog hozzá, akkor az az elhízás irányába egy egyenes út.
10: Pintér Edina interjúját hallották Petrik Zita védőnővel, a vonalban pedig itt van velünk dr. Vajda Zsolt, csecsemő és gyermekgyógyász, endokrinológus, a Heimpál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
10: A gyermek életében, egy gyermek testében mi történik, amikor elkezd elhízni?
14: Hát gyakorlatilag ugyanaz történik, mint ami a felnőtt testében. Mi nagyon sok gyereket vizsgálunk az elhízás miatt, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ennek a túlsúlynak a mértéke, ez főleg zsírszövet, tehát ők nem attól híznak, hogy akkor megnövelik magukon az izomzatukat sok edzéssel, hanem sajnos, ahogy az előzőekben is hallottuk, bizony-bizony a mozgás szegény és a nem megfelelő táplálékkal szövődött gyakorlatilag életmódjuk miatt rajtuk a zsírszövet mennyisége nő ugyanúgy, mint a felnőtteken, és pont ugyanazokat a következményeket okozza, mint a felnőttekben.
10: Milyen veszélyeket rejt konkrétan a gyerekre nézve az elhízás? Azt mondják sokan, hogy hát nehéz a csontozata, meg majd kinövi, meg nem baj, ha egy kicsit gömbölyded, olyan cuki pufók. Baj van, ha kicsit cuki pufók?
14: Abban a szempontból baj van, mert hogyha jól végig gondoljuk az egészet, akkor az ember gyerekkorban, főleg serdülőkorban alapozza meg azt a testet igazándiból, amit aztán felnőtt korban majd tud használni, és vagy tovább tud fejleszteni, vagy nem. Tehát, hogyha gyerekkorban egy mozgásszegény életmóddal elhízva, nagyon magas testzsírszázalékkal éri meg utána a felnőtt kort, akkor onnan bekanyarodni egy egészséges életmóddal, egy teljesen normál testösszetételű, hát felnőtt alkatba, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Főleg akkor, hogyha mondjuk már gyermekkorban ennek a magas testzsírszázaléknak és a súlynak már következményei vannak, például akár az inzulinrezisztencia, akár a kettes típusú diabétesz, vagy akár a magas vérnyomás, hiszen akkor ezek a következmények, amik már a túlsúly következményei, ezek tovább rontják azt az esélyt, amit esetleg megkaphatna egy egészséges életmóddal.
10: Akkor az, hogy elhízott gyerekből elhízott felnőtt lesz, ez nagyjából igaznak mondható ez az állítás?
14: Hát nagyjából igaznak. Nyilván vannak kivételek, vannak olyan családok, ahol a motiváció megvan, és akkor ezt a folyamatot, ezt még gyermekkorban meg tudják fordítani a jó irányba. De azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatunk alapján önmagában, ha csak a gyerek akarja, az nem elég. A gyerekek szempontjából az egész családnak együtt kell működnie ebbe az életmódváltásban, különben nem lesz hosszú távon sikeres.
10: De ettől függetlenül azért létezik olyan, hogy alkat, vagy hogy hízásra hajlamos alkat, ez most kértés persze, nem biztos, hogy hallatszik belőle, vagy olyan kis sovány alkat, tehát hogy különböző alkatok vagyunk, vagy szóval látjuk-e azt egy gyereken, egy csecsemőn, egy kisgyereken, vagy hány éves kortól látjuk azt, hogy ő milyen típusba tartozik, tehát mennyire kell önálló óvatosnak lenni?
14: Természetesen az ember genetikája beleszól abban, hogy az anyagcseréje az mennyire gyors vagy mennyire lassú, és nyilván ettől az anyagcserétől függően lehet hajlamosabb a könnyű hízásra vagy a vékony testalkatra. De az, hogy ez a lassabb vagy gyorsabb anyagcsere predisponálná az embert arra, hogy már pedig te elhízott leszel, te pedig egész életedben, idézőjel, bocsánat, de zabálhatsz büntetlenül, azért ez így nem igaz. Azért minden anyagcsere típusnak megvan az a kalória bevitel és az a mozgásmennyiség, amivel igenis egy egészséges testösszetételt és egy egészséges alkatot el lehet érni.
10: Mennyi idősen? Tehát a gyermek hány éves vagy hány hónapos korában kell elkezdenünk nekünk szülőknek odafigyelni arra, hogy hogyan alakul az ő súlygyarapodása? Hát egy csecsemőnél, egy újszülöttnél lelkesen szoktuk mondani, hogy ma 30 grammot, már 35 grammot, már 40 grammot szopott, és minél többet, annál jobban örülünk neki.
14: Nehéz egy ilyen konkrét élettari határt szabni. Én inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy azért

0: közösséget, és innen indul ez az őrontókör, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy a legnagyobb mértékben megszaporodó elhízást azt az iskola kezdettől látjuk.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll dr. Vajda Zsolt, csecsemő és gyermekgyógyász, endokrinológus, a Hempel Gyermekkórház osztályvezető főorvosa volt a vendégünk telefonon, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke. És akkor szerintem itt az ideje, hogy beszéljünk a fogyókúráról. Mert hogy nyilvánvalóan aki elhízott, aki túlsúlyos, előbb-utóbb eljut arra a lelki mélypontra, hogy ez így nem mehet tovább, és valamit most már kezdenem kell magammal. Amikor én elkezdek valamit kezdeni magammal, legyen az bármi, akkor erre a testem hogyan reagál, mi történik odabent, és mennyi idő alatt kezd el történni bármi?
2: Nagyon fontos, hogy amikor észrevesszük, hogy valami gond van, akkor ne egy szubjektív ítélet alapján, hanem szakember ítélete alapján döntsük el, vagyis diagnosztikával, megfelelő diagnosztikával, hogy valóban túlsúlyról van szó, vagy már elhízásról, ami már betegség.
1: Nem mindegy, hogy melyikről van szó a túlsúly
2: még egy előállapot, egy úgynevezett preobéz állapot, azt még nem tekinthetjük betegségnek, de ha már kialakult az elhízás, és ennek nagyon sok diagnosztikus kritériuma van, akkor már mindenképpen szakember segítsége szükséges. Tehát egyrészt a diagnosztikában, másrészt a célkitűzésünkben segítsen a szakember. Az, hogyha úgy érezzük, hogy valami gond van ez az egyszerű testtömegindex számítási lehetőség, az úgynevezett BMI, amit már nyilván mindenki ismer. Ez 25-30 közötti értéknél túlsúly, 30 fölött elhízást mutat, de ez csak a laikusok részére egy első kiindulási szem. Pont. Ha valóban baj van, és valóban szakemberhez fordultunk, akkor pedig ne fogyókúrára gondoljunk, hanem egy életmódváltásra gondoljunk. Az életmódváltás számos elemét érdemes megvizsgálni ilyenkor. Van, akinél a táplálkozási oldal az, ami hibás. Van, ahol a mozgás hiány teljesen elmaradt. Az életkorral általában ez az utóbbi szokott lenni. Ezen kívül sok egyéb faktor játszik szerepet, a stressz, az adott életszakaszban. Különböző életszakaszok stressz helyzetei is prediszponálnak.
1: A stressz helyzet, bocsánat, mit tesz velem? Egyszerűen, ha stresszes vagyok, többet eszem, tehát ilyen nagyon egyszerű, vagy a stressz valami módon a szervezetem működését, vagy az anyagcserémet is befolyásolja, és többet tart bent, mint amennyit kellene.
2: Abszolút mértékben befolyásolja, és amennyiben az egyik típusú stressz hormon érvényesül, hízás indulhat el, és hát van, amikor fogyás indul el, hogyha más stressz hormon indul be. Ezt szokták mondani, hogy például vizsgaidőszakban van, aki hízik, van, aki fogy, tehát ennek ez az oka.
1: Egy szakítás tehát is okozhat ilyet is, olyat is.
2: Így van, pontosan. Úgyhogy az úgynevezett káros stresszt kell tanulnunk kezelni ilyen esetben, és mindenképpen a stresszkezelés különböző módjait is hozzá kell tenni a táplálkozás mozgás oldalhoz. Ezen kívül nagyon fontos a mai felgyorsult életünkben és képernyő használattal az alvás nem megfelelő mennyiségű és nem megfelelő minőségű. Tehát rendbe kell tenni a napszakos életünket, hogy lehetőség szerint éjjel aludjunk és nappal legyünk fenn. Ez nagyon fontos, szintén a különböző hormonok nappal és éjjel másként működnek, így a grelin, illetve a leptin, amely az éhségért, illetve jó lakottságért felel, szintén napszak szerint. Talán ismert már az a kifejezés, hogy a cirkadián ritmus, hogy a belső órákra figyeljünk, ezt is, erre is oda kell figyelni.
1: Bocsánat, az lehetséges,
2: és dohány.
1: Igen, alkohol-dohányra visszatérünk.
2: Dohányzás úgy szintén ebbe a körbe.
1: Az alvásra tartozik. Visszatérve még egy pillanatra, igen. Az elképzelhető, hogy ugyanaz az ember ugyanannyit eszik, ugyanannyit mozog, de nem jól alszik, felborítja a napirendjét, ugyanez az ember, mondjuk nyilván ez egy fikció, meg rendes napirendben él, és ugyanazzal a kalóriabevitellel, ugyanazzal a megterheléssel mégiscsak az egyik esetben fogyni fog, a másik esetben hízni, vagy stagnálni fog és hízni.
2: Igen, abszolút befolyásolja az alvás és az alvás mennyiség. Gyönyörű adatok vannak arra, hogy akár egy rosszul átaludt éjszaka, vagy szabad mondani átmulatott éjszaka után másnap akár 500 kilokalóriával többet eszik valaki. Úgyhogy erre figyelni kell, ugyanígy, hogyha valaki éjszakai műszakban dolgozik, eltolódhat a táplálék felvétele jelentősen, ott megint más

0: feladatok vannak, hogy mire kell és lehet vigyázni az egészség és a testsúly megtartása érdekében.
1: Az alkoholnál folytottam ebbe a szót.
0: Igen, az életmód további faktorai is érdekesek, az alkoholfogyasztás vagy a dohányzás. Ilyen szempontból is említettük a gyógyszerfogyasztást, illetve a táplálék kiegészítőket.
1: Egy nagyon picit nézzünk rá, mert hogy nagyon kevés időnk van hátra, a különböző fogyókúrás módszerekre. Ugye azt mondta, hogy ez életmódváltás. Hát ezt szeretjük a legkevésbé hallani. Gyorsan. Igen. Valami finomat, vagy gyorsan szereljenek meg, pikpak, legyen ez 2 hét, legyen ez 1 hónap, és annyian ígérik nekünk ezt, hogy 1 hónap alatt 8 kiló, 10 kiló, 15 kiló, és természetesen soha többé nem is fog visszatérni ez a sok kiló. Minek hihetünk, minek nem hihetünk?
0: Azt kell tudni, hogy minél gyorsabban fogyunk le, annál nagyobb a veszélye annak, hogy hamar visszahízunk. Tehát a cél a nagyon lassú és egyenletes ütemű fogyás volna.
1: Nagyon lassú.
0: Szinte becsapni a szervezetet, minimális kalória megvonással és folyamatosan egyre kevesebbel, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy a szervezet védekezik. Amikor jelentősen megszorítjuk a kalóriabevitelt, akkor az alapanyagcsere alacsonyabb szintre áll be.
1: Hát elkezdünk tartalékolni.
0: És emiatt van az, hogy ismételt fogyókúrákkal jól meg lehet hízni. Tehát nagyon fontos lenne, ha jó súlyban vagyunk, tartsuk a testsúlyunkat, ha kis többlet van, akkor azonnal kezdjünk el oda figyelni, és lassú ütemben haladni.
1: Mi a helyzet a különböző diétákkal? Ketogén, paleoketogén, vegán, föl se tudom sorolni. Van itt mindenféle a piacon, 38 féle. Ezeket hogyan tekintsük?
0: Évtizedek óta számos új és újabb diétajavallat van, és nagyon sok vita folyt kezdetben is a különböző makrotápanyagok megszorítása, a különböző típusú diéták között. Elhízásban azt lehet mondani, hogyha nincs ételallergia, nincs más betegség miatt, elsődleges visszavenni a kalóriabevitelt. Tehát vegyük le a tányér 1/3-át, aztán kinél, hogy későbbiekben fokozatosan akár a felét, és közben igyekezzünk arra, hogy megfelelő irányba alakítsuk át az összetételét is a táplálkozásunknak. Ebben viszont szintén dietetikus segítségét lehet kérni. Az okos tányér az interneten elérhető, az egy jó támpont, viszont azt kell mondjam, hogy mindenkinél ez egyéni. Tehát egyénileg kell felmérjük azt, és ez szakember tudja megtenni, hogy kinél milyen változásra van szükség, tehát legalább egyszer érdemes, ha elkezdünk erre odafigyelni, akkor szakemberrel konzultáljunk.
1: A szélsőségekkel mit tegyünk? Tehát ugye itt van ez a ketogén, csak hús, csak zsírt. A másik azt mondja, csak hús ne, tehát mindenféle zöldségjöt. A harmadik azt mondja, csak szénhidrátot ne.
0: Sok minden beválik egy bizonyos rövid idő alatt. Hosszú távon nem tarthatók ezek a különböző táplálkozási kilengések, hogy így mondjam, és azt kell tudni, hogy például a makrotápanyagokból mindegyikre szükség van, és a jól lakottság érzése például tovább tart, hogyha valaki mind a 3 fő makrotápanyagból fogyaszt, de például nagyon előnyös, hogyha délben van a főétkezés, nagyon előnyös, ha levest fogyasztunk. Amerikaiak, akik nem levesevők, mérték például, hogy tovább tart a jól lakottság érzés, hogyha az ebéd tartalmaz egy levest, és azt követően egy második fogást. Úgyhogy tulajdonképpen el kell fogadjuk azt, hogy túl esszük magunkat, kalórikusan esszük túl magunkat.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, holnap az egyik legalattomosabb rák típusról, a melanómáról lesz szó. Mára a dr. Kossuth búcsúzik, Süveges Gergő vagyok, minden jót!
2: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
3: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Szépek és boldogtalanok, a 100 éve született Marilyn Monroe-t és egy magyar néma filmcsillagot, Putilliát állítja reflektorfénybe idén a klasszikus filmmaraton. Hogyan építs közösséget? Virágoznak a civil kezdeményezések hazánkban. Arról, hogy mi képes nekik szárnyakat adni, Benedek Gabriellát, a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány kurátorát faggatjuk. És mai adásunkban komorabb vizekre is elevezünk még, Szerb-Horváth Györggyel arról beszélgetünk majd, fel lehet-e dolgozni veteránként a háborúban szerzett traumákat. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Bordi Andrástól.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Téme a nevében is. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Letartóztattak két embert a túlárazott volánbuszok ügyében. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. És most a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed majd, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Két embert letartóztattak a volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. A nem jogerős döntés ellen mindkét gyanúsított védője fellebbezett, közölte a központi nyomozó főügyészség. Hozzátéve, a 3. gyanúsítottról még ma döntést hoz a bíróság. Bár neveket a főügyészség nem említett, a 24.hu-n úgy jelent meg, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca közölte, egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordultak a hatóságokhoz a támogatás felhasználása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt. Azt is közölték, hogy a 2024-ben alapított központ alig 2 hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkabért vettek fel. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás 2. részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az 1. részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Több mint 150 kutató nyerte el idén a Bolyai János ösztöndíjat. A Magyar Tudományos Akadémia kutatói programja a fiatal tudósokat segíti a kutatási karrier építésében és az MTA doktori értekezés megírásában. A Bolyai ösztöndíjat 1997 óta adják át. Továbbra is súlyos az aszályhelyzet az Alföldön, de még mindig nem várható jelentős mennyiségű csapadék, közölte a Hungaromet. Az Alföldön a kukorica és a napraforgó nagyobb része kiszáradt, de az őszi vetésekre sem alkalmas a talaj jelenleg. Ami az időjárást illeti, nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben előfordulhat kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve lehet. Éjszaka 8 és 16, holnap napközben 23 és 28 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 16:30-kor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
2: Napközben.
5: Műsorunkban szó lesz arról, hogy hogyan változnak a diák munka lehetőségek, hiszen több mint 100 000 diák árasztotta el a munkaerőpiacot a tanév kezdetével. Aztán az alkoholizmusból való kilábalás első és talán legfontosabb lépése, hogy elfogadjuk, bajban vagyunk. De ki és hogyan tud segíteni, és mikor kezdődik a valódi gyógyulás. És foglalkozunk azzal is, hogy szívesen kötünk-e biztosítást tisztán az algoritmusok segítségével, vagy még mindig a személyes jelenlét ad valódi biztonságot. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Két film csillag tündöklése és bukása. Mi a hasonlóság Marilyn Monroe és Puttilia között? Tragikus sorsokról, gyönyörű dívákról lesz szó a következő fél órában. Itt lesz velünk két filmtörténész, Barkóczi Janka és Barró Attila, de megszólal Puttilia dédunokája is. SMS számunk 0630 9666. Tartsanak velünk! Az FBI-hoz érkezett jelzés alapján állította elő a Nemzeti Nyomozó Iroda kedden reggel azt a 16 éves győri fiút, aki különböző csoportok és személyek elleni erőszakos cselekmények előkészületeiről egyeztetett egy mesterséges intelligencia alapú chat alkalmazással. A fiúnak most terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt kell felelnie, ez a bűncselekmény pedig akár 2-8 évig terjedő börtönbüntetést is morhat maga után. A Nemzeti Nyomozó Iroda sajtószóvivője az eset aprópóján arra figyelmeztet, az internet nem felejt, ezért legjobb, ha felhívjuk a gyerekeink figyelmét arra, nagyon nem mindegy, kivel, miről és hogyan kommunikálnak az online felületeken. Kész Varga Mónika alezredest Gárdonyi Eszter kérdezte.
7: Tulajdonképpen mi történt ezzel a gyerekkel?
8: Az FBI-tól érkezett jelzés szeptember közepén a Nemzeti Nyomozóiroda Transzatlanti Műveleti Osztályához azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországhoz köthető felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területen működő vállalat értesítette. Ezen adatokból kiindulva indultak forró nyomon az NNIS nyomozók az elkövetőnek az azonosítása érdekében, és az elektronikus nyomok alapján sikerült is kideríteniük, hogy a chat alkalmazás használója egy 16 éves győri fiú. A fiatalkorú szeptember 15-én lakásában fogták el, majd pedig kutatást tartottak nála, és ennek során lefoglalták számítógépét, illetőleg mobiltelefonját. Ezen eszközökről egyébként az adatmentések még jelenleg is zajlanak, a forenzikus nyomozók azok, akik ezt végzik. A fiút a kollégáim előállították, majd pedig ezt követően gyanúsítottként hallgatták ki terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt.
7: Előfordul az olyan, hogy ezek a kamaszok nem figyelnek arra, hogy az internetre is vonatkoznak a büntetőjogi szabályok, és mondjuk csak eszetlenkedik, hülyéskedik.
8: Igen, valóban így van. Sajnos, és pont ennek az ügynek a kapcsán szeretnénk arra felhívni mind a fiataloknak, mind pedig a szülőknek a figyelmét, hogy az interneten semmi nem marad rejtve, és a különböző platformokon felelősséget kell vállalnunk a kijelentéseinkért, még abban az esetben is, hogyha ez mondjuk egy mesterséges intelligencia alapú chat alkalmazásban történik. Büntetőjog ugyanis az erőszakos, életelleni, illetve a terrorcselekménnyel kapcsolatos internetes megnyilvánulásokat is szigorúan bünteti. Akár már 12 éves kortól egyébként felelősségre vonható bizonyos esetekben az, aki ilyen jellegű cselekményekre készül, vagy pedig azokkal kapcsolatban exakt kijelentéseket tesz. Úgyhogy arra kérnénk a fiatalokat, hogy tudatosítsák magukba, hogy ez nem diákcsíny, és kérjük a szülőket is, hogy hívják fel erre mindenképpen a gyermekeik figyelmét. Tudatosítani kell azt, hogy egy meggondolatlan akár súlyos büntetőjogi következménye is lehetnek. Az biztos, hogy azt gondolják a fiatalok, hogy bármit, bárhova kiposztolhatnak, bárhol, bármit, bárkivel megoszthatnak, és hogy ennek nincsen következménye. Ezért szeretnénk felhívni erre a figyelmet, hogy tudatosítsák a fiatalok magukban ezt, hogy az internet nem felejt, minden visszakereshető, és ahogy elmondtam, annak súlyos következményei vannak, hogyha valaki bűncselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tesz, arra készül, vagy pedig azzal fenyeget. Tehát azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ez egyre több emberhez eljutna, és a fiatalok is egyre inkább elgondolkodnának azon, hogy amit leírnak, vagy amit megosztanak, annak bizony következményei lehetnek.
7: Az ezt megelőző ehhez hasonló eset, igaz, hogy ez a közösségi média platformján zajlott, oda csatlakozott be ugyancsak egy győri fiút. Itt lehet valami összefonódás, vagy a kettő gyakorlatilag teljesen elkülönülő eset, vagy ezt még nem tudjuk?
8: Ezt nem tudom megmondani, de tekintettel arra, hogy két különböző időpontban történt ez az esemény, és két különböző platformon egy valami köti össze a két bűncselekményt, azt, hogy győri illetőségű mind a két elkövető, de természetesen a kollégáim egyébként a büntetőeljárások során mindig figyelemmel kísérik azt, hogy adott esetben az elkövető kivel, kikkel tartja a kapcsolatot, és természetesen, hogyha felmerül még olyan szál és olyan személy, akivel kapcsolatban szintén mondjuk felvetődik a bűncselekmény elkövetésének a gyanúja, akkor természetesen eljárnak vele szemben is. De egyelőre én úgy tudom, hogy ebben az esetben itt ilyenről nem beszélhetünk. Ami még közös talán a két ügyben, hogy ugye Amerikából és a szövetségi nyomozó irodától kaptuk a jelzést mind a kettővel kapcsolatban, hiszen ők és maga az FBI az, aki rendelkezik olyan kapcsolatrendszerrel, és figyelik a kollégák, illetőleg a velük kapcsolatban álló hatóságok az ilyen különböző felületeket és az internetes alkalmazásokat, és onnan kapunk jelzést tőlük az ilyen különböző illegális tartalmakkal, illetőleg kijelentésekkel kapcsolatban.
7: Általában egyébként ez eljut nyomozati szakaszba, és aztán vádemeléssel zárul, bíróságítéletekkel zárul, és ha igen, akkor mondjuk egy ilyen esetben ez a fiatal körülbelül mekkora nagyságrendi büntetésre számíthat?
8: A 16 éves fiúnak terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt kell most felelnie, és ez a büntet 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Azt már a bíróság mondja ki, hogy ebben az adott esetben milyen büntetést fog kiszabni a fiatalra. Nekünk, a Nemzeti Nyomozóirodának és a Nyomozóhatóságnak a feladata az, hogy valamennyi bizonyítékot beszerezzünk itt a fiú bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban, és aztán vádképessé tegyük az ügyet, és aztán az ügyészségnek már így vádemelési javaslattal továbbítsuk. Az ügyészség az, aki pedig vádat emel, és aztán utána pedig a bíróság dönt adott esetben az ítélettel, illetőleg a büntetéssel kapcsolatban.
7: Nem lesz kegyelem, nem fordulhatok vissza, tehát ilyeneket írt. Konkrét csoportot, vagy konkrét személyeket nevezett meg, bizonyos csoportokra gondolt.
8: Igen, itt a fiú csoportok, illetőleg egyének elleni erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba, és ezek előkészületeit is egyeztette. Az internetes alkalmazásban egyébként már egyeztetett a tervezett támadás alkalmas fegyverekről is például, és valóban elhangzott a részéről olyan, hogy nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, illetőleg egy olyan mondat is, hogy ez hamarosan tömeges atrocitás lesz.
3: Kövesse az álmait, mondta a rájellemző könnyelműséggel Ady Endre egy balatoni vacsoraasztalnál Putti Liának, akit aztán hiába tett apáca zárdába az édesanyja, így sem tudta lecsillapítani a benne tomboló oldhatatlan vágyat, ami a színjátszás felé hajtotta. Hogy mi mindent áldozott be ezért, és aztán hogyan hullajtott valódi könnyeket Hollywoodban a magyar származású némafilmcsillag, többek között ez is kiderül az interjúból, amelyet Kandó Eszter kolléganőn készített Putti Lia dédunokájával, Kálmán Mónikával, aki a budapesti klasszikus film maraton vendégekért járt Magyarországon.
6: Három könyvet tart a kezében, az egyik egy életrajzi könyvnek tűnik, és a másik kettő az miről szól?
9: Azokat is az életéről írta, egy német orvos, aki Berlinben mostanáig lakott az ő lakásában, és neki van a világon a legnagyobb gyűjteménye, amit az idén ajándékozott a Nemzeti Filmintézetnek, és a másikat szintén a 90-es években írták New Yorkban. Tele van gyönyörű képekkel, ezekből nyílt a múlt héten itt Budapesten egy kiállítás, és a harmadik tavaly jelent meg itt Magyarországon.
6: Putti Lia az 1920-as években lett híres, először Németországban, aztán a szintén magyar származású Adolf Zukor meghívására Hollywoodban is filmezett, ott is nagy sikereket ért el, de az ő életének a nagy tragédiája az inkább személyes élettörténethez kapcsolódik. 21 éves volt, amikor hátrahagyta két kislányát, és elindult a világhírnév felé. Ez egy nagyon nehéz, drámai döntés lehetett a részéről, és aztán később az életében is ez végig nyomott hagyott rajta. Ön az 1980-as évek végén költözött Kanadába. Az ön nagymamája, Putti Lia lánya, és ő meg a édestestvére kiköltöztek már korábban Kanadába, és ön hozzá, az ön nagymamájához költözött ki. Hogyan beszélgettek Putti Liáról? Milyen gyakran merült fel a neve a családban?
9: Nem sokszor beszéltünk róla, én csak hallottam őket beszélgetni sokszor a német orvossal, aki a könyvet is írta róla, és megvolt egy amerikai Stanford Egyetemen egy professzor, aki szintén nagy hódolója volt, mert gyerekkorában megbabonázta, amikor még együtt sieltek, azt hiszem Svájcban, és ővelük, ő nagyon sokszor, meg az amerikai íróval is hallottam telefonon beszélni, de ezt a témát mi úgy próbáltuk kerülni, amit az édesanyámtól is tudok, hogy ő se nagyon firtatta, mert ez egy fájó pont volt számukra, hogy olyan fiatalon elveszítették édesanyjukat.
6: Hány évesek voltak?
9: Nagymamám 1, és a nővére Luci 3. És ők nem is tudták, hogy az ő édesanyjuk él, vagy meghalt. Ők csak a szomszéd birtokon éltek az unokatestvérek mellett, akik tényleg elveszítették a szülésben az édesanyjukat, és ők minden nap vittek virágot a sírjára az édesanyjuknak a kertvégi kriptához. Így ők is, az ő kertjük végében is volt a családi kripta, ahol ők is szintén vittek virágot, és ők ezt csak úgy gondolták, hogy hát akkor az ő édesanyjuk is ott van eltemetve. És az édesapjuk érezték, hogy olyan szomorú, ők se firtatták az édesapjukkal ezt a témát, és mivel az édesapa minden újságcikket képet eltett volt feleségéről, de ezeket eldugta egy fiókba, amit a lányok olyan kora tinédzser korukban véletlenül megtaláltak. Ők nem is jártak iskolába, oda jöttek mindig a házi tanítók, ezért nem is derült ki a titok, de aztán megmondta utána az édesapjuk, és utána nem sokkal meg is halt Lia, az édesanyjuk, és azt hiszem rá egy évre, vagy fél évre az édesapjuk is főbelőtte magát. Egyrészt a gazdasági világcsőd, és a édesanyjuk elvesztése, ami egész életében egy nagy bánatot okozott. Persze abban az időben a válás nagyon ritka volt, főleg abban a körökben. Ez egy szégyen volt a családra nézve, hogy elment színésznőnek az anyuka.
6: Még akkor is a világhírű lett.
9: Igen, és hát tudjuk, hogy mindent, amit abban a korban akkor elérhetett, elért, de nem volt boldog, és nagyon depressziós volt, és a két lány mindig úgy emlegette, hogy szegény anyánk, mert tudták, hogy ő se volt boldog, és az édesapjuk se volt boldog.
6: Igen, én azt olvastam, hogy egy félrenyelt csirkecsont okozta a halálát. Van egy olyan történet, hogy az ő pályáját az indította el, hogy kapott egy olyan gondolatot, hogy kövesse az álmait. Méghozzá ezt egy híres magyar költő mondta neki. Mit kell erről tudni?
9: Igen, amikor a Balatonon nyaralt, még a nagyobbik lányával, akkor ott találkozott Ady Endrével és Csinszkával, és ott többször együtt vacsoráztak, és Ady mondta neki, hogy olyan gyönyörű, hogy önnek a világszínpadon van a helye, és hát ő már gyerekkora óta ezt járt a fejében, már iskolás korában is mindig színdarabokat rendezett és szerepelt, ezért is az édesanyja korán megözvegyült, és nehezen bírta állandó szereplésre vágyó legkisebbik gyerekével, és akkor betette egy apácazárdába, hogy hát ha majd ott lenyugszik, de ott is mindig próbált a központ lenni, és ezért aztán nagyon fiatalon, 16 évesen is ezért adta feleségül Putti Gyulához, aki egy olasz báró.
3: Közel 100 felújított alkotásra várja a közönséget a vasárnapig tartó 9. budapesti klasszikus filmmaraton, amelyen külön szekcióban állítanak párhuzamot a 100 éve született Marilyn Monroe és a tragikus sorsú magyar némafilm Csillag Putti Lia története között. Vendégünk a rendezvény programkoordinátora Barkóczi Janka filmtörténész és filmarchivista, a Nemzeti Filmintézet munkatársa és Varró Attila filmesztéta és filmtörténész, akikkel azt járjuk most körbe, hogyan határozta meg végérvényesen a dívák karrierjét és életútját a szépségükkel elért siker. Köszönöm, hogy köszöntöm Önöket a stúdióban.
10: Köszönjük szépen.
11: Köszönjük.
3: Azon túl, hogy Putti Lia 100 éve volt a csúcson, éppen akkor, amikor Marilyn Monroe meglátta a napvilágot, mik azok a párhuzamok, amik miatt egy csokorba lehetett fogni a 20-as évek magyar film csillagját és Marilyn Monroe-t?
10: A fesztiválon idén mind a két nagyszerű színésznőtől és a maga korában nagyon modernnek számító színésznőtől 4-4 filmet vetítünk, és bár látszólag nagyon különböző még ránézésre is a két művésznő, a sorsukban nagyon sok párhuzamot találunk. Putti Lia, aki egy némafilm, a némafilm korszaknak egy szupersztárja volt, sajnos Magyarországon nagyon kevesen ismerik a nevét, és ezért is örülök nagyon, hogy el tudunk hozni olyan filmeket a közönségnek, amiket érdemes lesz felfedezni. Berlinben indult a karrierje, és egy európai filmsztárból Hollywoodba eljutó, és ott magának komoly nevet szerző művésszé nőtte ki magát, egy igazi ilyen a 20-as éveknek a dekadens külsejű, ilyen fekete hajú, fehér bőrű, igazi ilyen vamp karakter volt, aki ebben a szerepben jelent meg a filmekben, Európában sokkal komplexebb történetekben, ahol meg tudta mutatni az igazi drámai ényét, Hollywoodban egyszerűbb történetekben, de ugyanezt a figurát hozva, és akinek a külseje nagyon meghatározta, hogy aztán milyen szerepekre kasztingolják, és akinek aztán a tragédiája is ez lett, hogy tulajdonképpen szeretett volna kitörni ebből a skatujából, szerette volna megmutatni a komikus ényét, a ragyogó ényét, szerette volna megnevettetni a közönségét, és mindazzal a nagyon súlyos családi háttérrel, amit vitt magáról Magyarországról, hogy Kálmán Mónika is elmondta, azzal, hogy ez nem teljesedett be, majd jött a hangos filmváltás, végül egy nagyon nagy karriert befutva, de mégis egy hát megtörtén fejezte be nagyon korán a pályáját.
11: Úgy tudom, hogy volt feltétele az ő érvényesülésének Hollywoodban, fiatalítania kellett magát, és le kellett fogyni, amikor Hollywoodba került. Az ember azt mondaná, hogy a nőideált a filmcsillagok alkata formálta már akkor is. Ezek szerint ez fordítva volt?
10: Igen, Futilia, aki ugye Európában ezekben a nagyon kicsit komplexebb drámai szerepekben nagyon jól mutatott, és itt nagyon vették alapot, főleg Berlinben ezt a figurát nagyon kedvelték. Hát Hollywoodban azonnal megpróbálták lefogyasztani, megpróbálták fiatalítani, annyira, hogy a 20-as évekről beszélünk, és egy komoly orrplasztikát is végeztettek vele. Az ő karakterének az egyik ilyen sajátosság, hogy egy nagyon karakteres, kicsit ilyen sas óra volt, ami kifejezetten nagyon jól nézett ki ezekben a szerepekben, de hát az ott már nem működött, és tulajdonképpen ezzel elvették mindazt, ami őt egyénítette, és amiben az aurája meg tudott jelenni.
11: Kinek az akarata érvényesül akkor itt a nőideál kialakításánál?
12: Hát nyilván elsősorban a stúdiója, de azért ebben az időszakban Hollywoodban elég jellemző volt az is, hogy bizonyos sztárok bizonyos rendezőkhöz, vezető rendezőkhöz kötődtek, és akkor ezek a rendezők egy ilyen szvengáliként teljesen rátelepedtek az életére, a külsejére, arra, hogy kikkel barátkozhat, kikkel nem. Ugye erre a Marlene Dietrich példája talán a legjobb példa, de a Garbónál is ugyanez volt. Szintén mindkettőjüknek el kellett például folytni, tehát ha megnézzük az eredeti svéd, akkor a kezdeti svéd filmjét a Garbónak, vagy megnézzük a Kék Angyalt, azért azok nem ugyanazok a nők, mint akik aztán Hollywoodban ilyen halhatatlan divákká váltak. Tehát azért itt van egyfajta alkotói kontroll, és nem csak egy kifejezetten ipari stúdiókontroll.
11: Hogyha most meg összehasonlítom Putiliát Marilyn Monroe alkatával, akkor ott azért látunk egy nagy különbséget. Hogyan alakult itt a nőideál ezekben az évtizedekben?
12: Nyilván, de hát ez ugye az a korból is fakad, hiszen ugye az a 30 év, ami a kettőjüknek a sztárkarrierje között van, az alatt tökéletesen átformálódott, mondjuk nem csak az Egyesült Államokban, az egész világon, de az USA-ban különösen a nőideál. Hát ez teljesen természetes volt. Az a fajta nőiesség, amit a Monroe behozott ebbe, az nem is igazából ebben a külsőben, meg ebben a túlszexualizált megjelenésben volt igazán fontos, hanem abban, hogy a Monroe ebbe az ilyen szexbálvány image-be, amiben ott volt, mit tudom én, a Jay Russell, a Rita Havers ebben az időszakban, tehát ugye ezt nagyon jól lehet látni, hiszen pont a fesztiválon lesz is olyan film, amiben a Jay Russell közösen játszik, ugye a Szökék előnyben, mert tehát lehet látni, hogy két szexbomba egymás mellett, és ott is nagyon szépen látszik az, hogy amit a Monroe ez hozzátett, és ami nyilvánvalóan az ő személyisége, meg neki is nagyon hányatott gyermekkora volt, az, hogy ebbe a szexdívába belevitte a gyereket, ezt az ártatlan gyermeki ént, amiből aztán külön lett egy fajta sztártípus Hollywoodban, majd ugye az Audrey Hepburntől kezdve a 60-as években ezt hódított. A Monroe volt az első, aki ötvözte, tehát ilyen átmenet volt tulajdonképpen, mondjuk úgy, hogy mit tenni a Jay Russell és az Audrey Hepburn között, aminek nyilvánvalóan nem csak az volt a része, hogy ilyen, nem csak az, hogy a külseje ilyen baba arcú, meg azok a nagy szemek, meg minden, hanem a viselkedése is, az a fájdalom, aminél sugárzott belőle, az a naivitás, álnaivitás, az a fajta ártatlanság. Ebben mind volt egy nagyon-nagyon, hát a mai szemmel nézve már meglehetősen hát felkavaró motívum, hogy a férfiak nem csak azért szerették őt, mert gyönyörű volt, meg szexi volt, hanem azért is, mert védtelen volt, mert gyerek volt, mert ki volt szolgáltatva.
11: a stúdiók tárgyasították ezeket a színésznőket, de vajon ők mennyire voltak tisztában azzal, hogy milyen nagyban hozzájárultak egy alakításukkal a női test tárgyasításához, a női sztereotípiákhoz?
10: A Puttilia a maga korában annyira szupersztárnak számított, hogy külön ilyen rajongói klubok szerveződtek köré, magazinokban jelent meg az alakja, mindenféle toplistákon már akkor is top volt, tehát ő abszolút tudatában volt ennek, és szerintem erre rá is játszott a ruháival, azzal, ahogy viselkedett, és egyébként őt nagyon megrázta, hogy amikor aztán sok év után visszatért Berlinbe is, mert a hangos filmváltás bekövetkezett, úgy érezte, hogy a közönség elfelejtette, és már nem ő, tehát ő nagyon megérezte azt, amikor ez a nő kép átalakult, és ő már nem tudott azzal menni. Amihez az is hozzájárult, hogy ő néma filmszínész volt alapvetően. Szerintem itt is van egy érdekes kapcsolódás a Monroe-hoz, hogy aki a hangjával nagyon sokat játszott, a Puttilia ezt nem tudta megtenni, mert hát az angolja nem volt annyira erős, hogy felvehette volna a versenyt.
11: Monroe a Csini Baba helyett drámai szerepekre vágyott, Puttilia végzett asszonya helyett komikát alakított volna szívesen, és egyikük se léphetett ki ebből a skatujából, amibe beletették. Mi táplálja a skatujába szorítást? A rendezők nem merik másra felkérni a színészt, vagy egyszerűen megihleti őket, és rászabják a szerepet?
12: Hát itt a klasszikus Hollywoodról beszélünk már, mint a Monroe esetében, és ezért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezt nem véletlenül hívták álomgyárnak, tehát az egy nagyon szigorú futószalag rendszerre épült, ennek volt az eredménye a sztár kultusza, ennek volt az eredménye a műfajosodás, stb. Itt egyszerűen tényleg arról volt szó, hogyha egy bizonyos dolog, bármi is az működik, akkor azt addig kell újra meg újra ismételni, amíg működik, és abban a pillanatban, amíg nem működik, akkor váltunk. Tehát ez egy teljesen logikus dolog volt. A Monroe-nál ez a fajta hát vagy kitörés, vagy valamiféle módon egyfajta szabadulásától a skatujától, az nem véletlenül akkor következik be, ugye nem sokkal a halála előtt, amikor elkezd olyan filmeket készíteni, amik már nem kifejezetten a mainstream nagy stúdiórendszerben vannak, ugye az első ilyen filmje a pályája végén ugye az a Herceg és a színésznő volt, amit ugye Nagy-Britániában forgatott, ugye Laurence Olivier-nek a rendezésében meg ő volt a partnere is, ahol egy egész másfajta elvárásnak is megfeleltett, és valamilyen módon sokkal aktívabban is részt vehetett abban, hogy ő a szerepét hogy formálját, és hát természetesen az utolsó filmje, amivel ugye némiképp rácáfolhatunk erre, hogy neki azért nem sikerült kitörni ebből a skatujából, mert a Kallódó emberek című film, ugye, ami az élete végén készült, az egy tökéletes, ez egy filmdráma, és egy tökéletes drámai alakítást hibátlanul vezényel le, ráadásul, ami a legizgalmasabb az egészben, és én ezért nagyon javaslom mindenkinek, hogy mindenképp nézze meg ezt a filmet most Nagyvásznon, az, hogy berakták őt két olyan férfi sztár mellé, akiből az egyik a Clark Gable, az ugye egy hatalmas, klasszikus, igazi hollywoodi filmikon volt, tényleg így a korának a Brad Pittje, és a másik volt, pedig ott volt a Montgomery Clift, aki meg egy ilyen nagyon renegált, ilyen method actor, fiatal, lázadó színész volt, tehát két egészen különböző kihívás közébe került, szinte teljesen a buta műzikelek és filmvijátékok világából a Monroe, és ennek a fényében zseniálisan megfelel mind a két irányban a játéknak. Tehát gyönyörű megnézni, hogy hogyan játszik a Gable-nal, és hogyan játszik a Montgomery Clift-tel, és mind a ketten maximálisan meg voltak vele elégedve, és elképesztően pozitív véleményük volt utána ezzel arról a közös munkáról.
11: Mikor láthatjuk ezt a filmet?
12: Hú, ezt nem tudom.
11: Meg kell nézni a honlapon, de az biztos, hogy akkor a következő napokban valamikor meg lehet nézni ezt a filmet. Mit ad az élményhez az, hogy egy ilyen tűéles, felújított filmet látunk az akkori élmény helyett?
10: A Puttilia filmeket gyakorlatilag a néma film korszak óta nagyon-nagyon ritkán vetítik Magyarországon, abszolút ritkán. Nálunk most van olyan film, amit szombat délután lehet majd látni a Toldi moziban, a Tamar, a Hegyek lánya, amit egyáltalán sehol se lehetett látni. Most újították föl gyakorlatilag az utolsó kis részletig a képkockán minden tökéletesen, nagyon plastikusan élvezhető lesz, és azért is érdemes néma filmeket nézni, mert élő zenei kísérettel vetítjük például ezt a filmet Csurkulya József címbalom muzsikájával.
11: Változott ez a gyár egyébként azóta, amióta Elteltek ezek az évtizedek, tehát ez a gyár, ami kitermelte ezeket a sztárokat, ez ma is ugyanezzel a mechanizmussal működik?
12: Ez a gyár már akkor megváltozott, amikor a Monroe meghalt. Tehát a 60-as években egy olyan radikális átalakulás jött létre Hollywoodban, amitől gyakorlatilag egészen más lett a sztároknak a viszonya a saját stúdiójukhoz. Szabadabbak is lettek, nagyobb is lett a kockázat, de onnantól kezdve, tehát ha ma valaki beskatujázva érzi magát Hollywoodban, akkor az csak és kizárólag az ő hibája már. Uh-huh.
11: Melyik az a Monroe film, ami a leginkább rácáfol a klasszikus szőkebombázó sztereotípiára, akkor ez az utolsó?
12: A Kalandó emberek beszéltem? Mindenképpen, igen.
11: Okay,
12: igen.
11: Akkor ezt mindenkinek meg kell nézni. Barkóczi Janka és Varró Attila, nagyon köszönjük, hogy itt voltak.
12: Köszönjük.
11: Köszönjük.

0: Fél öt van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Novemberben utalvány formájában kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. És most a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tétlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert, miközben legális fizetésük alapján ez lehetetlen lett volna. Közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak két embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül. Az intézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a központi nyomozó főügyészség, hozzátéve, a harmadik gyanúsítottról is még ma döntést hoz a testület. Bár neveket a főügyészség nem említett, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalmány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet, aki az első részletet bankszámlára kapta, de azóta lakhelyet változtatott, annak érdemes ellenőriznie, hogy a megfelelő címe szerepel a Magyar Állam kincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Négy jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi hét pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ma még főként a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben előfordulhat kisebb eső zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap aztán felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható, eső már csak elvétve lehet. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: 25 évre ítélték háborús bűnei miatt Hashim Thaçi volt koszovói elnököt, aki a mai napig nagy népszerűségnek örvend a hazájában. Az ügy ellentmondásairól és a háborús traumák feldolgozhatóságáról Szerb-Horvát Györggyel beszélgetünk. De műsorunkban szó lesz még szívderítőbb témákról is, például arról, hogyan lehet a semmiből közösséget építeni. SMS számunk 0630 9666. Tartsanak velünk! Különös jelenet játszódott le Pristina főterén szerdán. Az emberek százai élőben nézték, hogyan dönt egykori elnökük ügyében a hágai bíróság. Amikor kiderült, hogy nem felmentik, épp ellenkezőleg 25 évre elítélik a háborús bűnök miatt Hashim Thaçit, volt koszovói elnököt, pár perc alatt szétszélett a tömeg. Hogy minek köszönhette a politikus ezt a kiemelt népszerűséget, remélhetőleg megtudjuk Szerb-Horváth György szociológus publicistától, aki a szerb hadsereg tagjaként maga is átélt háborús élményeket, és aki már itt ül velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: A koszovói utcákat kiplakátolták az arcképével, és úgy várták a felmentését Pristina főterén, hogy egy foci győzelemre készülnek az emberek. Miért szerette ennyire a szerb nép Hashim Thaçit? És beszélhetünk erről egyáltalán múlt időben?
3: Biztosan nagyon szeretik, ugye holnap, illetve ma este is lesz egy egyetemista tüntetés mellette, illetve holnapra hívták össze Pristinába egy hatalmas támogatói tüntetést. Kétségtelen nagy népszerűségnek örvend, mint a felszabadító hadsereg parancsnoka, egyik parancsnoka, a vezetője, majd későbbi miniszterelnök, elnök, stb. De ugye ez általában jellemző a volt Jugoszlávia területére, hogy az elítélt háborús bűnösök hihetetlenül népszerűek. Uh-huh. Tehát ugye pár hetet temették el Mladic szerb hadsereg tábornokot állami tiszteletadással. És ha abban szempontból nézném, akkor gondolom, hogy én is azt mondanám, hogy hát ő a mi hősünk. Ez most egy nagy emlékezett politikai csata, ami arról szól, hogy ők persze megnyerték a háborút a NATO-val szövetségben, ezért is kicsit furcsa, legalábbis mondjuk rá német és a többi sajtó elemzések szerint, hogy akkor ezt az embert, aki végülis a szövetségesük volt, miért ítélte el a hágai nemzetközi bíróságnak egy koszovói speciális tanácsa, és én egyszer találkoztam vele Budapesten egy ilyen béke konferencia, így nevetségesen hangzik, és egy hihetetlen karizmatikus ember, ugye 68-ban született, tulajdonképpen egy nagyon fiatal emberként került az egész mozgalomnak az élére, és csak itt több kontextus van, a politikai, a kulturális, a nemzetközi és a háborús kontextus. Az tény, hogy minden oda hihetetlen bűnöket követett el, most azt mondom, hogy én nem, de amikor az ember beszélget volt veteránokkal, mindig kiderül, hogy jó, én nem, de mindenről tudunk. Uh-huh. És Hashim Thaçi esetében azért konkrétabb bizonyítékok is előkerültek a vádiratban, illetve az ítéletben, és egyébként meg az hát elég fura, hogy még nagyon sok más ügy van, például a gyerekszerv kereskedelem. Tehát, hogy egyszerűen más nemzetiségű gyermekek szerveivel kereskedtek, és amit még itt kihangsúlyoznék, az az, hogy az UCK, tehát a koszovói albán felszabadító hadsereg hihetetlenül az okokra vissza kellene mennünk 1981-ig, vagy 68-ig, vagy a balkáni háborúkig, vagy a török időkig, ugye ezt most nem fogjuk megtenni, tehát hogy hihetetlen traumatikus az a vidék, és ugye vajdasági magyar származású vagyok, a mi falunkba is érkeztek koszovói, albán, és illetve egyiptomi és roma menekültek. Tehát, hogy a Hashim Thaçi-éknak az volt a célja, hogy egy nagyon homogén nemzetállamot építsenek fel, és ugye ez benne van az ítéletben, hogy ugye nem csak szerbeket öltek, kínoztak meg, vagy raboltak el, és stb., hanem más nemzetiségűeket, tehát akik például a falumba kerültek, tehát egyiptomiakat, vagy így nevezik magukat, romákat, tehát mindazokat, akik úgymond lojálisak voltak a szerb hatalomhoz. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon bonyolult történet.
2: A bíróság azt hangsúlyozta, hogy Hashim Thaçinak és a társainak a tetteit külön választja a Koszovó függetlenségért folytatott harctól, és nem kérdőjelezi meg a gerilla csoport legitimitását, de hogy lehet a kettőt elválasztani egymástól korrekt módon?
3: Korrekt módon sehogy, tehát nyilvánvalóan egész Jugoszlávia egy tákolmányként jött létre, ahol különböző típusú délszláv nemzetek egyesültek, különböző vallásúak, és ebből a koszovói albánok teljesen kilógtak, úgy vallásilag, nyelvileg, kulturálisan, életmódban, hagyd ne mondjam, hogy náluk még a vérbosszú az, ha a mai napig már nem is él, de ez nagyon sokáig élt. Ugye Titónak volt egy ilyen nagy terve, hogy még Görögországot, meg Bulgáriát is bevonja, meg Albániát ebbe az egész nagy jugoszláv konglomerátumba. Ez ugye nem jött össze. az angolok ellenkezése miatt, és tulajdonképpen egy olyan népet, vagy nemzetet vont be, ami egyébként különben is megosztott, mert ugye van Albánia is, meg van Koszovó is, de Koszovó nem akar egyesülni Albániával, hiszen a saját hatalmukat akkor elveszítenék Koszovó fölött. Tehát, hogy ez egy semmi értelme összehasonlítani történelmi párhuzamokkal, hogy most Palesztin, meg Izrael, vagy stb., de egy elég ilyen értelme sokkal bonyolultabb helyzet az, ahogy az albánok is viselkednek, vagy a politikai elit, vagy az ő céljaik, az a nemzetépítés, és nyilván ezért lepte meg őket az, hogy Hashim Tachi 25 évet kapott, ami egy elég jelentős büntetés, tekintettel arra, hogy az ilyen módon ma már nem funkcionáló hágai bíróság, csak külön egységei vannak, illetve delegálták a Szerbiába, Horvátországba, Boszniába, stb. Ezeket a háborús ügyeket, és ehhez képest ez úgymond egy nagy büntetés, tehát évszámot tekintve. A probléma az, hogy a hágai bíróság, akárcsak anno a Nürnbergi per alatt úgy döntöttek, hogy a nagy halakra rámennek, ez körülbelül 60-70 ember, akiknek egy része közben meghalt, utána halt meg, stb. De ez egy úgymond fiatal ember, ugye 68-ban született, és ő egy nemzeti hős. És azt láttuk, hogy a horvát esetben például Ante Gotovina a háborús hősként fel lett mentve, illetve első fokon elítélték, másodfokon felmentették, és ugye hát sajnos most a szerbek örülnek azok után, hogy Ratko Mladicot a legnagyobb állami pompával eltemették, és most ők örülnek. Itt az a probléma, hogy én úgy gondolom, hogy ez az ítélet valahol megállja a helyét, de ugyanakkor újabb és újabb feszültségek fognak támadni a Balkánon, ugye ennek a részébe.
2: Ilyenkor ez hogy megy, hogy áldozatok rokonai jelentik fel az embert, vagy ez automatikusan megtörténik? Hogy került a hágai bíróság elé?
3: Hát most nagyon pontos, ugye 300 pár esetet dokumentált most a hágai bíróság. Itt rengeteg tanúval, azt hiszem, hogy mondjuk rá 700 vagy 800, akik egy része viszont visszavonta, tehát ezek jó részt albánok, akik ezt megfenyegettek otthon, illetve a családjukat. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez 25-6-7 éve volt, vagy még mindig iszonyatos nyomás van az emberek, hogy elmondják az igazságot, vagy hogy én ezzel foglalkozok, mint szociológus, tehát hogy a háborús veteránokon segítsek, akik ugye az én generációm tagjai, tehát 50 és 50-60 év közöttiek, és azt gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy ugyanúgy, ahogy a holokauszt túlélők is sokkal később mertek beszélni ezekről a traumákról, az átélt dolgokról. Itt sajnos sehol nem állunk, se a vajdasági magyarok részéről, akik szintén tízezeres számban voltak kötelesek katona lenni, vagy a horvát részről. Mondhatnék jó jeleket, hogy azért vannak történelmi tanulmányok, amik ezt így feldolgozzák, de ugyanakkor azt is, hogy ahhoz képest, hogy Németországban is mennyi időben tartott, nem csak a nácitlanítás, ami végbe sem ment tulajdonképpen, de hogy a 80-as években, tehát nem is tudom, akkor ez mennyi, 40 év után tört ki a Historical Strike történész vita, ahol az emberek úgymond nyugodtan elkezdték ezt feltárni, értelmezni, a traumákat feldolgozni, stb. Itt most ezzel a lépéssel is, és még lesznek még perek, illetve zajlanak Szerbiába is, Koszovón, stb. Stb. És ugye hát a Hashim Tachi is egy, hát nem egy idős ember, és most kap 25-et, ez körülbelül majdnem az élet fogytik lenni. És akkor ez a téma ilyen értelemben sem megnyugvást nem hoz, sem megbékélést, és párbeszédet meg főleg nem.
2: Nem, tehát nem segít a kibeszélésben az, hogy megtörténik egy ilyen ítélet?
3: Nem, hogyha elolvas a tegnapi mai szebb lapokat, de még a liberálisokat is, de azt mondom, hogy örülnek, hogy elítélték Hashim Thaçi-t, meg hát ugye ez egy jogi kérdés, hogy akkor ő tényleg milyen parancsokat adott ki, ott volt a helyszínen, hány gyilkosság, stb. De hogy ez, hogy úgy mondjam, a mi generációnk élete erre még rá fog
2: menni. Ezt akartam kérdezni, hogy hány generáció ön szerint, hát amíg feldolgozhatók egy háborús traumák?
3: Hát amíg meg nem halunk. Tehát ez most nem tudom, 20 év, 30, sok.
2: Személyes tapasztalatai vannak a háborús élményei, bár ugye azt mondta, hogy sosem volt kint a fronton, de hát azért nagyon is a bőrén érezte ezeket. És ezeket előhívják időről időre a külvilág eseményei. Tehát például a bucsai mészárlás előhívta önből azokat az emlékeket.
3: Hát az ember néha, a kollégáim néha azt mondják, hogy hagyjam már ezt a háborús témát, mert hogy és amikor unalmas vagyok, vagy és amikor kitört az ukrán háború, akkor azt mondták, hogy jaj, de jó, és hogyha így nagyon személyes akarok lenni, természetesen én ezzel sokat foglalkozok, és nemrég tudtam, hogy megvan a katona naplom, amit a háború alatt írtam, de tehát én nem voltam harcos, mert én tudtam írni abban az ezredben, gépen, és akkor engem így kiemeltek a szerb tisztek, tehát én nem vettem részt, de viszont mindent tudtam, minden parancsot, minden közelben volt egy fogolytábor, úgymond a kollégáim, vagy a társaim elmesélték ezt, hogy ők hogy verték ott a horvát foglyokat, tehát hogy mindenki ilyen értelemben tud valamit, és hogy előkerült ez a háborús naplom, és amit majd megépelek, de a legérdekesebb az, hogy az ember nem a tényekről beszél, hanem imádkozik, vagy szeretne ugye, túl lenni az egész történeten, és nem szóval ennek nagyon sok elágazása van, onnan kezdve, hogy találkoztam egy szerb titkosszolgálati emberre, aki azt mondta, hogy ő védett meg engem attól, hogy én utóbb ne menjek el egy másik háborúba. Tehát, hogy ugye, több háború volt, én az első kettő idején szolgáltam.
2: Igen, több rétege vagy rétegződése van a traumának. Van, aki eltéli, van, aki csak meghallgatja közvetlen közelről, és már az is traumatizálja, nem?
3: Hát ezt ugye másodlagos traumának hívjuk. Nekem az a célom, hogy segítsek ezeken legalább a vajdasági.
2: Hogyan tud rajtuk segíteni?
3: Hát elég érdekes, hogy az ember elmegy. Ugye nagyon nehéz elérni ezeket az embereket, mert egyrészt ők is 50 pluszosok, és inkább haverok, vagy haverja, de én úgy gondolom, hogy most már eljött az idő, hogy ők ezeket elmeséljék, és nagyon örülnek, hogy egyáltalán valaki megkeresi őket vajdaságba, és hogy elmeséljék a történetüket. Sajnos ugye azt látni, hogy itt hát a drog nem, mert de például az alkoholizmus és az egész dolog, ahogy a családra kihat, tehát, hogy nincs kibeszélve, és minthogyha valami szégyent élnénk át, pedig mi vajdasági magyarok éppen, hogy hát mi belekeveredtünk. Ahogy belekeveredtek a szegény koszovói egyiptomiak, akik ott élnek a falusi utcámba, vagy romák, tehát, hogy ők nem akartak soha harcolni, ezért a Hashim Thaçi ítéletében többek között pont, hát nem hangsúlyozzák ki, de hogy ez mennyire problematikus, hogy nem csak a szerbeken álltak bosszút, és ne felejtjük, hogy a szerbek kezdték ilyen értelemben, hanem a mindenki máson, aki nem állt be a sorba. Ilyenek voltak a vajdasági magyarok, és ezért tűnt el onnan az utóbbi pár évtizedben a 350 ezerből 200 ezer ember. Tehát, hogy az etnikai tisztogatásnak van egy ilyen traumatikus, látens hozadéka, hogy az ember nem azért menekül, mert lőnek rá, hanem mert egyszerűen pszichológiailag, vagy jobbat akar a családjának, gyerekeinek.
2: Szerb Horváth György, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elmondta ezt.

0: akkor biztos legenda.
1: Saját magát annak érzi? Legendás alaknak?
0: Legendás vagy, én ezzel nem foglalkozom. Ez dobta a gép, hát most mit csináljunk?
1: Jót dobott a gép?
0: Jót, hál' az Istennek. Jót dobott a gép, mert amit én itt elértem, azt magamtól értem el, tehát sem az apám, sem a dédapám, senki, hanem a Deák Bill Gyula érte ezt el. Munkás családból származunk, apám masöntő volt, anyám a dohánybeváltóba dolgozott, én meg a blues király vagyok.
1: És a szülők örültek annak, hogy a fiúkból blues énekes lesz?
0: Persze, anyám főleg, apám is, de anyám az nagyon örült, járt a koncertjeimre.
1: Zenész körökben azt mondják, hogy Deák Bill Gyula, hát nem könnyű eset, időnként nagyon macerás tud lenni.
0: De azt mond mindenki, amit akar, az az igazság, én örülök, annak szeretnek az emberek. Lehet, hogy azért mondták, ezt nem vállaltam el egy-két dolgot, mint az X-faktor, vagy a Voice, vagy a halatortám, vagy a tortacsat, vagy valami ilyen hülyeségeket, de hát nem vállaltam el, én ilyen ember vagyok, büszke vagyok erre. Lehet, hogy el kellett volna vállalni, sokkal több pénzem lenne, meg minden, de hát a pénzem boldogít, és hát bele tudok nézni a tükörbe.
1: Van még tétje annak, hogy hogyan szerepel egy koncerten? Vagy már megengedheti azt, hogy időnként hibázzon, időnként ne úgy énekeljen, mint ahogy szokott?
0: Nálam ilyen nincs, hogy hibázzak, már van az, mert emberek vagyunk, mindenki hibázik, nem a hibázásról van itt szó, én minden koncertet komolyan veszek, mert ott eljön a közönségem, mert eljön, akik kíváncsi rám, és én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy rosszat csináljak, én mindig maximalista vagyok, és mindig megcsinálom a dolgaimat, és a zenekartól is megkövetelem, de ők tudják ezt.
1: Volt már úgy, hogy egy koncert után saját magát ostorozta, mert valami nem sikerült, hát, vagy nem úgy sikerült?
0: Vannak olyan dolgok, persze. Mikor az ember nincs megelégedve magával, vagy valami volt, azt szóvá tesszük.
1: Időnként eszébe szokott jutni a pálya kezdése, amikor azon gondolkodott, hogy abba hagyja az egészet? Mert hallotta Orszácki Miklóst és Szakcsi Lakatos Bélát egy-egy koncerten, és úgy érezte, hogy ő mellettük önnek semmi keresni valója a pályán.
0: Nem a Szakcsi Lakatos Bélát hallottam, hanem az Orszácki Csekit és a Rákfogot, mikor meg a Magyarorsi, a Lakatos Bögői Béla, akkor a Cserbe meg ezek játszottak, és akkor meghallottam, és mondom, mit akarok, hát én nem tudok hozzájuk képes semmit, és másnap abba hagyom az éneklést, aztán nem hagytam abba, hála az Istennek, aztán nagyon jó barátok lettünk a Jackivel, az Orszánszkival, és lejártam a hajóra, énekeltem velük a hajón, énekeltem velük a Tabánba, énekeltem velük a Budai Parba. Úgyhogy nagyon jó dolgok voltak, épp úgy, ahogy a Radics Bélával, is meg még egy csomó emberrel.
1: Énekelt a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd együttesekben. És aztán ott volt ugye a Sztár is, amelyel könnyű zene és slágereket énekelt.
0: Amivel aztán kezdtük, nem csak könnyű zene és slágereket játszottunk, hanem Rhythm and Blues játszottunk a Sztár együttessel. Nem készültem jazz énekesnek, hanem énekeltem olyan emberekkel, mint a Szakcsi Lakatos Béla, vagy a Tóni Lakatos, a jazz szaxofonos, vagy a Babos Gyula, a Sirius-szal, a Rákfogóval. Jó barátaim voltak a kis Rákfogóval, Füsti Balogh Gábor, aki nagyon jó barátom volt, meghalt, elment a Lakatos Szakcsi Bélának az öccse. Úgyhogy énekeltem én mindenkivel, mert azelőtt volt sok ilyen jam session, és hát összebarátkoztunk, meg szerették, ahogy ordibálok, éneklek, és akkor elhívtak.
1: És hogyan vezetett az útja, vagy miért vezetett az útja a jazzes álmoktól, a jazzes dallamoktól a blues felé?
0: Egy szobában laktunk hatan. Kinn a Dzsumbujban, Jászberényi úton.
1: Itt Kőbányán.
0: Itt Kőbányán, természetesen, mert én Kőbányán születtem valóban, nem sokan mondják így Kőbánya, úgy Kőbánya, én itt születtem a Gizellába. Ez egy életforma, életérzés, és egy szobában laktunk hatan, ott volt egy lavor, abban fürödtünk, a WC az kín volt a folyosó végén, hát így kezdődött a blues. Meg természetesen az, hogy kaptam épp elég pofont az élettől, például 11 éves koromban lehet, hogy a világ legjobb futballistája lehet, volna, vagy az egyik legjobb, és elvesztettem orvosi hiba által a lábam, és így kezdődött ez az egész. Elkezdtem, bejött a blues, a beat zene Magyarországra, a Beatles, a Rolling Stone, Animals, Dem, meg a Kings, meg ezek, és akkor elkezdtem énekelgetni, és azt mondták, jó hangom van, és akkor így kezdődött ez az egész dolog.
1: De az a tény, hogy hatan laktak egy szobában a családjával, szűkös körülmények között, aha, a Dzsumbujban, Kőbányán, ez miként befolyásolta a tekintetben, hogy blueszenét énekeljen? Tehát a szegénység hogyan hatott önre?
0: Az ember a csóróságban volt, megörültünk egy almának, vagy egy zsíros kenyérnek, és hát az a helyzet, hogy elkezdtem énekelgetni, és ez fogott meg a blueszene. Hallottam a Szabad Európa rádióban, aztán a később a Cseke László mondta, hogy Kárpát-medence legjobb énekese, meg ilyeneket mondott.
1: Chuck Berry pedig azt mondta, hogy ő még ilyen fekete hanggal nem találkozott.
0: Hát az sem volt semmi, én örültem neki,

0: játszhatunk előtt. Old Boys játszhat, és a vendég voltam, és akkor bejött, és azt mondta, hogy pont én énekeltem egy Purpose Race számot, és azt mondta, hogy ő ugye fekete ember énekel, és azt mondták, nem, ez egy magyar ember, azt mondta, hogy ő a fekete hangú magyar, fehér embert még nem hallott. Ennyi volt, és ez nagyon nagy dolog, mert hát én nem láttam a Chuck Berryt a mai napig is.
1: 1979-ben a Sirius-os évek után következett ugye a Hobo Blues Band. Ott eltöltött jó néhány évet.
0: Igen, 6 évig játszottam a Hobo Blues Bandben, nagyon jó, szép emlékek voltak. Akkor volt szerintem a legnépszerűbb zenekar Magyarországon, aztán utána elváltunk egymástól.
1: Azért a hobós évekre visszatekintve a Kopaszkutyát még elő szokta venni, időnként meghallgatja, vagy megnézi Szomjas György filmjét, vagy ön nem egy ilyen nosztalgiázós alkat?
0: Nem vagyok olyan nosztalgiázós, de néha-néha meg szoktuk nézni. A család vagy a unokámnak mutattam régebbet. Megszeretem a Kopaszkutyát, az nagyon szép emlékek voltak.
1: István a király, aztán később a Jézus Krisztus szupersztár. Ezekre hogyan emlékszik?
0: Ezen kívül meg játszottam rengeteg darabba.
1: Mi lenne, ha egyszer valaki azt mondaná, hogy nem léphet többé színpadra?
0: Ilyet nem mondhat senki, meg az a másik, hogy hát nagyon rossz lenne biztos, mert hiányozna a zene, meg hiányoznának az emberek. Felmegyek a színpadra, és mindent elfelejtek, és akkor csak a zene van.

0: Perces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra. Deák B. Gyulára a fél hétkor kezdődő arcvonásokban emlékezünk hosszabban. Adásunk hátralevő részében választ kaphatunk arra, miért jó vidéken élni, és miből rak fészket az ember falun. De előbb híreket hallgatunk Bordi Andrástól.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A közmédia is megemlékezik a ma elhunyt Deák B. Gyuláról. Folytatódik a változóan felhős idő. És most a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztatta 2 embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szívek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Zsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte, amit a sportoló Zsuzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt, és egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter, ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó elől keletkezett tegnap estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Közéleti szereplők, politikusok és alkotótársak is megemlékeztek a ma elhunyt Deák B. Gyuláról. Az Artisius díjas zenész, blúzénekes 77 éves volt. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint az István a király rockoperában. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák B. Gyula életművét és pályafutásának fontos állomásait a közmédia csatornáin koncertfelvételekkel, portréműsorokkal és archív összeállításokkal idézik fel. Ami az időjárást illeti, ma még főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben fordulhat elő kisebb eső zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Eső már csak elvétve lehet. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel és részletes beszámolókkal legközelebb 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
4: Szóda.
3: Régészeti szenzációk a Tragor Ignác Múzeumban. Az intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Megszólaltatjuk a restaurátort, aki egy különleges avar aranyozott kantár díszújított fel. Benézünk a Janikowski 100 fesztiválra, majd Balatonfüredre megyünk a romantikus reformkor hétvégére.
0: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Vannak emberek, akik felelősséget éreznek a közvetlen környezetükért, összefognak, és az összefogással nem csak a jó célok kerülnek elérhető távolságba, de közösségek is épülnek. Mindez visszahat rájuk, örömtelibb, vidámabb és bizakodóbb mindennapokat eredményezve. Ilyen kis közösség a Hosszú Hetényi, de ilyen az is, amelyet a Fiatalok a Magyar Vidékért alapítvány kurátora Kovács B. Dániel épít maga körül. Mai adásunkban szó lesz arról, hogy nem csak a civil kezdeményezések érik reneszánszokat, de már olyan szervezet és létezik, amelyik az ő munkájukat segíti. Látjuk, hogyan vészel mindaz, amit gyerekkorunk óta szeretünk, mondja Szegleti Orsolya, az Együtt a Vízért Hosszú Hetényért elnevezésű szervezet képviselője arról, mi indította a Meseszép Baranyai település lakóit arra, hogy összefogjanak egymással. Őt és más helyeket egy vízőrző, esőváró, adománygyűjtő eseményen, a Hetényi Jólesőn interjúvolta meg Bicsák Eszter. Hogy miért különleges település Hosszú Hetény? Kiderül a riportból.
5: Szegleti Orsolya, az Együtt a Vízért Hosszú Hetényért. Tulajdonképpen ez egy civil egyesület ennek a képviselője?
6: Nem vagyunk még egyesületként bejegyezve, úgyhogy inkább szervezetnek mondjuk magunkat.
5: Néztem a megalapítók listáját, és érdekes, de talán nem véletlen, hogy csupa hölgy, aki elszánta magát arra, hogy közösen gondolkodjon a saját környezetéért.
6: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy nem állnak a háttérbe ügyes férfiak. Mi vagyunk azok, akik inkább kommunikációért, ugye a női vonalat képviseljük, hogy egyeztetünk önkormányzat, civilek, vízimérnök között, és szerveztük ezt a rendezvényt, de azért ott vannak a férfi segítségek.
5: Mi motiválta a csapatot az elején? Mert hogy valahol el kell jutni arra a pontra, hogy nincs tovább, itt le kell ülni és meg kell beszélni, hogy nem az én házam, a te házad, az ő háza, hanem ez tulajdonképpen a mi területünk és veszélyben van.
6: Valahogy úgy egyszerre ébredt fel így mindannyiunkban ez a belső drive, ilyen visszafolytatatlan érzés, hogy tenni kell valami, túl szép a környezetünk.
5: Az Engőhegy lábánál vagyunk, ugye a Vashegy lábánál, egy kis patak szeli át a település, tehát talán Baranyának az egyik legszebb fekvésű faluja.
6: Így van, nagyon szeretjük a környezetünket, és szerintem ez úgy működött, hogy láttuk a bajt, a kiszáradást, hogy veszik el az, amit gyerekkorunk óta szeretünk. Én magam méhész vagyok egyébként, és méhészként azért, hogyha az ember belenéz a kaptárba, akkor olyan, mintha egy jósgömbbe nézne bele. Nagyon látványos, hogy mi várható, milyen a jelenünk és milyen a jövőnk.
5: Kicsit indikátorfajok, úgyhogy nagyon érzékenyek mindenre.
6: Így van.
5: Mondjuk néhány gyakorlati példát annak kedvéért, aki most így a rádión keresztül nehezen tudja ezt elképzelni. Lehet, hogy lesz olyan, hogy ezt a kis patakot, mondjuk a kibetonozott medrét valahol megvágják, és lesz egy kis öböl, ugye? Például ez is lehetséges.
6: Igen.
5: Ez mit tud generálni?
6: Ugye lelassítja a vizet, tehát nem az van, hogy átfolyik, hanem ott eleve azon a helyen szivárog a víz a talajba. Pont ahol tervezzük, hogy hatalmas öreg gesztenyefák vannak, és száradnak el ezek a fák. Most, hogyha ott a patak vizét megnyitjuk, és nem átfolyik, hanem ott egy picit meg tud állni, akkor a fák gyökerét táplálja. Meg eleve a kötődésünk a vízhez, hogy éveken, évtizedeken át olyan volt, mint hogy ez a víz valami undok dolog lenne, ami kárt okoz.
5: Csak ne maradjon itt.
6: Ne maradjon itt, menjen innen. Egy ilyen cselekedetek egy jelképes jelentősége is lenne, hogy az emberek oda tudnak férni a vízhez, meg tudják érinteni, gyerekek tudnak mezitlába partján szaladgálni. Ha egy gyerek így nő föl, akkor nem fogja beledobni utána a szemetet.
5: Fazekas Bálint, úgy tűnik, hogy a séffel mindig akkor találkozom, ahol valamilyen közösségi rendezvényen. Ebbe a Hosszú Hetényi programba hogyan keveredett bele?
7: Valahogy mindig megtalálnak ezek a szép feladatok, úgyhogy most Szegleti Orsolya Orsi hívott meg erre a víz napra. Maga a téma annyira fontos, és annyira fantasztikus, hogy ők egy egész falut össze tudnak rántani, a vízmegtartást így propagálni, úgyhogy üdvözlő asztalal most én is ide bejelentkeztem. Ez most egy ilyen érdekes kombó, mert itt a kiskerti alapanyagok ötvöződnek a vadnövényes, leginkább mezei alapanyagokkal, plusz egy helyi ferment készítő hölgyel, Batánovics Angélával készítettük ezt a közös asztalt, úgyhogy nagyon sok ilyen különleges fermentált zöldség is van az asztalon, úgyhogy egy csomó ilyen közös dolog is van, hogy mondjuk én sütöttem zöldségeket, és az ő fermentált kölesét kevertük vele össze, úgyhogy ez egy ilyen közös asztal, itt találkozik az erdő, mező, kiskert.
5: Nem is csodálkozom, hogy fényképezőgéppel az oldalán érkezett Tuboly Vince Gabriella, hosszú hetényben él már jó ideje, ugye?
8: Most már ez a 9. évünk itt, hogyha jól számolom a családdal. Pécs környékéről költöztünk be, tehát Pécsről költöztünk be a férjemmel, és itt alapítottunk családot.
5: Milyen itt a közösség? Egy olyan rendezvényen vagyunk, ami egy nagyon égető kérdésről szól, a víz megtartásról, a víz visszatartásról. Hát úgy látom, hogy a településről, mintha mindenki itt lenne ma.
8: Kicsit az is az érzésem nekem is, hogy mindenki itt van éppen. Ez egy csodálatos közösség. Én csak szuperlatívuszokban tudok beszélni hosszú hetényről, de szerintem mindenki, aki itt él, az a hetényi identitásnak egy szerves része, hogy az emberek szeretnek itt élni. Ami miatt nagyon különleges ez a falu, az az, hogy körülbelül most már fele-fele arányban élnek tőzsgyökeres, több száz évre visszamenő családfával rendelkező hetényiek és beköltözők.
5: Ez szokott némi feszültséget generálni a legtöbb faluban, ugye a gyütmentként szokták emlegetni Baranyában a beköltözőket.
8: Igen, ez a gyütmentezés itt is megvan, de nem annyira pejoratív értelemben, mint ahogy máshol szoktuk hallani. Sőt, én azt veszem észre, hogy egyre több az összefonódás tőzsgyökeres hetényiek és beköltözők között. És azért én már például így a 9. évemben is azt érzem, hogy hiába gyütmentkedtünk itt, azért mégiscsak itt alapítottunk családot, szerelmesei vagyunk a falunak. Itt van egy második családunk, a szomszédságunkkal, meg a baráti hálónkkal, meg az egész településsel, és valahogy így ezzel a szerelemmel együtt mi is hetényivé váltunk, és nem is gondolom, hogy nagyon gyütmentként kezelnek minket.
5: Az ön két hivatása, ugye a fotográfia és az antropológus szakma, az itt valahol összefonódik, nem? Mind a két szemmel tudja nézni ezt a települést. Csak azért mondom, mert a Zengőhegy lábánál vagyunk, egy Isten áldott a szép vidéken, a Keletmecsekben, és közben pedig hát látom, hogy megörökíti a falu fontos eseményeit is.
8: Sőt, én itt a szervezőbizottságban is, vagy a szervezőcsapatban is benne vagyok, a szervezőcsapatnak is aktív alapító tagja vagyok a kezdetektől fogva, de ez inkább az én magánember énemnek, a civil énemnek, az anyai énemnek az egyik megnyilvánulása, hogy itt vagyok ebben a csapatban. Az, hogy mellette még antropológus és fotós vagyok, az csak egy grátis, az valami, amivel hozzá tudok tenni egy kicsit ehhez a szerveződéshez.
5: Hogyha fotográfusként kell ránézni a falura, akkor embereket, helyzeteket fotózna inkább, vagy a természetet?
8: Hát én alapvetően dokumentarista fotográfus vagyok, ami mondjuk azt hívná elő, hogy elsősorban embereket fotózok, de hogy itt azért mind a kettő annyira szerves része a helyiségnek, hogy abszolút elválaszthatatlanok.
5: Úgy tűnik, hogy nem nagyon cserélnél a lakhelyét másra.
8: Hú, nem. Nagyon nem.
5: Csörnyei László hosszú hetény polgármestere. Ez a rendezvény úgy tűnik, hogy jól indult, mert leimádkozták azt a kis esőt az égből, mert hogy egy hosszú asszályos időszak után vagyunk. A településnek melyek az adottságai, mit lehet kihasználni? Úgy tűnik, hogy a lakosok, és ezt nagyon jól látni, összefognak ennek az érdekében.
9: Valóban én nagyon hálás vagyok a civil kezdeményezésnek, mert ez a vízgazdálkodás, ez már nem csak önkormányzati feladat, itt most már számítanunk kell a lakosokra is. Az időjárás egyre nagyobb kihívásokat teremt a településnek, és erre megoldásokat kell, hogy keressünk. Településünk 10 évvel ezelőtt felismerte ezt a helyzetet, és készített egy vízkár elhárítási tervet, amelyben mind a vízelvezetés, illetőleg a vízmegtartásnak a kérdése szerepel. Most az a feladatunk, hogy ezt a lakossággal is megpróbáljuk elfogadtatni, és olyan cselekvésre ösztönözni őket, hogy ők is kezdjék el a maguk kis telkén ezeket a megoldásokat, amelyekről a mai napon is fogunk beszélni, alkalmazni.
5: Ez egy óriási közösség összefogás, tehát én azt látom, hogy azért van egy elégedettség a csapatban azért, mert hirtelen mindenki megmozdult.
6: Igen, ez így van. Benne van ez az emberekben, csak föl kell ébreszketni ezt az érzést,
5: mert eddig nem találtak rá.
6: Így nem találtak rá. Kell egy csapat, aki húzza a többieket, és akkor szerintem ez működik.
1: Picsák Eszter összeállítását hallották. Arról, miért értékelődik fel egyre jobban a kis település, illetve a nagyvárosival szemben, sokan sokat tudnának mesélni ma Magyarországon. Jósült el a kiköltözés a következő interjúalanyunknál is. Itt van a vonalban velünk a Fiatalok a Magyar Vidékért Alapítvány kurátora Kovács B. Dániel, aki bár műbútorasztalosként végzett, aztán a minimalista belső építészetben találta meg az alkotás szabadságát. Ma már régi vályogházak megmentésével, átalakításával és felújításával foglalkozik. Jó napot kívánok!
10: Jó napot, tiszteltem, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ha visszagondol azokra az évekre, amikor vándorasztalosként lakóbusszal járta Európát, mit érez a legnagyobb különbségnek az akkori és a mostani élete között?
10: Hát nézd, az egy nagy fokú szabadság volt, amikor az ember viszonylag kötetlenül tudott mozogni a térben. Most azért sokkal több kötöttségem van. De itt vannak a gyermekeim, itt vannak a gyümölcsfáim, meg hát itt van a éppen felújított kis vályogház, amivel foglalkozok. Szóval ez egy jóval kötöttebb pálya, de azt gondolom, hogy minden életciklusnak megvan a maga szerepe és a maga szépsége.
1: Mi ez a vályogos fecskeképző?
10: Nézd, nagyon sokan úgy költöznek vidékre, hogy nincsen valódi kapcsolat az egyébként a magyar lakásállomány jelentős százalékát kitevő vályog és kőházakkal. Sajnos ma, ha az ember mesterembert hív, akkor elég valószínű, hogy sem a vályogban, sem ezekben a kőfalakban annyira nem rutinos. És a fecskeképző az a program, amit az alapítványunk már a 6. éve visz. Igazából ez arról szól, hogy ezeket az újdonsült vidékieket, az előző riportból idézve gyűjtmenteket segítjük nem csak a beilleszkedési tippekkel, hanem azzal is, hogy hogyan lehet mondjuk agyagból és szalmából tapasztást készíteni és a házát megjavítani, vagy hogy milyen lehetőségei vannak egy régi, akár 100 éves épületben, architektúrában, hogyan kell ehhez nyúlni. Egy picit, hogyha most egy nagyon gyors párhuzam, vannak nagyon új kocsik, amik már komputer alapúak, meg vannak, amiket még lehet bütykörni csavarhúzóval. Hát ezek a vályogházak ilyenek, hogy viszonylag egyszerű módszerekkel lehet ezeket bütykörni, csak meg kell ismerni ezeket a módszereket.
1: Nem haladta meg a vályogot? Bocsánat, nem haladta meg még akkor a vályogot?
10: Akkor nagyon sok érdekes fordulatot vesz. Eljutottunk a taktikai atomfegyverekig is. Ez nem feltétlenül mindig a fejlődés, nem mindig jó irányba mutat. Igazából az van, hogy a vályog az én olvasatomban valahol a jövő építőanyagai között nagyon kiemelkedő poszton kéne, hogy szerepeljen megfelelő tudással és innovációval. Igazából ez egy nagyon környezetbarát anyag, bárhol ma Magyarországon tudunk vályogból építkezni, vályogot előállítani. Igazából a környezeti lábnyoma nagyon csekély, nem kell szállítani, nem kell idehozni. Nagyon egészséges élettereket lehet ebből létrehozni, hiszen ezek a párát átengedik. Ellenben az új építőanyagokkal, amik teljesen szigetelnek igazából műanyagok. A vályog az egy természetes dolog, de hogy nagyon szemléletesen körülbelül annyi a különbség egy vályog meg egy új építés között, mint egy nejlonzokni, meg egy 100% pamutzokni között, és akkor szerintem ezt mindenki érzi.
1: Mit tesznek a fiatalok a magyar vidékért? Hogy jött létre ez az alapítvány, és mi a célja?
10: Nem vagyunk nagy alapítványban, nagyon sokféle dolgot csinálunk meg sokfelé. Több kurátorral dolgozunk művészeti, környezeti, edukációs vonalon. Vagyunk Győrben, vagyunk Alföldön, és elég kicsi kis programokat csinálunk, de ez nagyon cukik. Ilyen például ez a vályogházas építkezés, edukáció. Foglalkozunk nagyon sok a gyógynövényekkel, aztán zenével, kicsikkel, nagyokkal. Igazából edukációs irányban vagyunk, és hát megpróbálunk segíteni azoknak az embereknek, akik faluhelyen a boldogulásokat keresik, vagy éppen kérdéseik vannak egy régi vályogház felújítással kapcsolatban. Ezt már csináljuk 12 éve. Igazából mondom, egy ilyen mikroalapítvány vagyunk, de nagyon sok jó kapcsolattal és nagyon sok jó baráttal.
1: Hát csak a közösségszervezés a cél, vagy a helyi politikába is bele szeretnének szólni?
10: Politikában nem, bár tény, hogy alapítványunkban vannak olyan személyek, én is ilyen vagyok, aki például civil jogvédelemmel foglalkozik, mert ugye faluhelyen ügyvéd jogász nincs, idős emberek kiszolgáltatva, vagy akármilyen emberek kiszolgáltatva elég gyakran, és foglalkozunk például civil joggal. Hogy más nem mondjak, az önkormányzati transzparencia számunkra egy ilyen nagyon fontos dolog. szeretnénk átlátni a településeken, hogy mikor, milyen döntéseket, milyen indokból, kik és hogyan hoznak meg. Azt hiszem, hogy nem árulok egy zsába macskát a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy ma Magyarországon azért nagyon sok kis településen ezek az alapjogok amúgy sérülnek. Az emberek úgy kerülnek helyzetekbe, hogy nem is tudják igazából, hogy milyen döntés áll a háta mögött, mert hogy egész egyszerűen az önkormányzatok leszoktak arról a egyébként jogállami alakról, hogy előre kommunikálják, hogy mikor és milyen döntéseket terveznek meghozni, milyen képviselőtestületi ülés lesz, milyen céllal pályáznak, ezt ki fogja megcsinálni, és hogy ezt a transzparenciát próbáljuk edukációs síkon az embereket közelebb vinni, hogy tudják, hogy ez egyébként egy alapjoguk, tudják azt, hogy a törvények biztosítják ezeket az átláthatósági lehetőséget, ez egy másik kérdés, és nem mindenhol valósul meg a gyakorlatban.
1: Kovács B. Dániel, köszönjük, hogy elmondta mindezeket.
10: A legjobbakat mindenkinek.
1: Hogy mi kell ahhoz, hogy a kisközösségi összefogások szárnyra kapjanak, arról pedig a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány kurátorát, Benedek Gabriellát kérdezzük a következő percekben. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogyan lehet a semmiből közösséget építeni ma Magyarországon?
11: Hát ezt nem tudom, hogy a semmiből hogy lehet. Én azt hiszem, hogy a közösségnek a csírájai mindenhol ott vannak. Az emberek egyszerűen törekszenek talán természetüknél fogva arra, hogy együtt legyenek, és ha eleget vannak együtt, akkor fognak találni közös dolgokat, közös ügyeket, közös célokat, és ha már ez megvan, akkor a közösség alapja szerintem meg is van.
1: Nők vagy a férfiak a nagyobb közösség szervezők, hogy tapasztalja?
11: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok nőt találunk ebben a szférában, és nagyon-nagyon sok férfit is, lehet, hogy más-más szerepekben vannak. Látjuk azt, hogy a nők jó szervezők, észreveszik, és valahogy magukra veszik azokat a környezetünkben levő problémákat, amikkel találkoznak, szívesen összefognak másokkal, és be tudják vonni az embereket.
1: És milyen tematika köré rendeződnek legkönnyebben az emberek?
11: Én azt gondolom, hogy van ennek több ágazata. Van, amikor jól akarják magukat érezni együtt, és szabadidejüket töltik együtt, valahogy ösztönösen érzik azt, hogy ezzel megalapozzák azt a fajta jelzőrendszert, azt a fajta kapcsolatrendszer, tulajdonképpen egy erőforrás lesz, hogy ismerik egymást, mert együtt töltöttek időt, kirándultak, szerveznek bulikat, és ezek azok a közösségek, amikor mondjuk van egy árvíz, egy földrengés, egy iskola bezárási fenyegetettség, akkor összerántják magukat, és elkezdenek.
1: Konkrét példák vannak a fejemben?
11: Elkezdenek. Nagyon sok konkrét példa jár a fejemben. Én azt gondolom, hogy ezek egymást erősítő módú, és nem pedig kizárólagos irányai a közösségszervezésnek. Mind a kettő nagyon értékes az én szememben, és vártak változni tudnak.
1: És hogyan segíti a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány ezeknek a közösségeknek a kibontakozását?
11: Na, köszönöm szépen ezt a kérdést. Mi komplex módon segítünk. Egyrészt, ami nagyon triviális, hogy anyagi forrásokkal, tehát ezért ezekhez jó, hogyha van pénz. Nagyon sok erőforrást és pénzt is beletesznek ebben a résztvevők, de valahogy van egy hatása és egy ereje annak, amikor valaki ezt észreveszi kívülről és támogatja. Úgyhogy mi nagyon szívesen támogatjuk a munkájukat pénzzel, egyébként szakmai segítséggel, és van egy nagyon fontos elem, az emberi támogatás. Amikor azt mondjuk, hogy ránk mindig számíthattok, nem csak a sikerekben, hanem a nehézségekben is velünk vagytok és veletek vagyunk, szóljátok, hogyha valamire szükségetek van.
1: De gondolom, dolgozunk. Az alapítványnak nincs egy kiapadhatatlan pénzes zsákja. Én a baráti körben, mikor említettem az alapítvány nevét most a napokban, valaki egy ilyen rendkívül jó hangulatú licitet idézett föl, tavaly karácsonykor volt a valamelyik bankban egy olyan licit, ahol az a felajánlott adományokat ráfizetett valamennyit még a bank, ha jól emlékszem. Ha jól értettem a koncepciót, tehát ezt, hogy igazából segítenek összekötni az alapítványokat, a közösségeket, szervezeteket azokkal, akik szívesen adományoznak.
11: Igen, ez így van, sőt, össze is kötjük őket, és a mi szemünkben ők igazából egy csapat, csak mi azt szoktuk mondani, hogy valaki így, valaki úgy, valaki pedig amúgy járul hozzá, és ezek nem valaki ad valamit valaki másnak, hanem azt mondja, hogy én most pénzt tudok könnyebben adni, mert az időm sokkal kevesebb, ti pedig jobban tudjátok, hogy pontosan mit is kéne csinálni, és mire van szükség, mert közelebb vagytok az ügyekhez, gyerünk, csináljuk együtt. És ezek az események amúgy fizikailag is közel hozzák ezt a különbözőséget, és mi azt reméljük, hogy ezt azokban a pillanatokban meg is lehet élni, mint egy közös élményt.
1: Hogyan lehet bekerülni a szerencsés kiválasztottak közé, akiket önök támogatnak?
11: Én azt gondolom, hogy ez is elég vegyes, mert mi is próbálunk tájékozódni és keresni azokat a helyzeteket, amikor pontosan a mi támogatásunk a legalkalmasabb, ami már elindult, nem kell hozzá nagyon-nagyon sok pénz, a figyelem számít, a személyre szabott támogatás. Lehet egyébként bennünket keresni is, az is előfordul, vannak nyilvános pályázati kiírásaink, és az még egy jellemző, hogy mi szeretünk hosszú időn keresztül együtt dolgozni csapatokkal, és nem egyszer ide, egyszer oda, egyszer amoda dobálni.
1: Tehát egyszer bekerült valaki, akkor számíthat rá, hogy ez egy hosszú együttműködés.
11: Szerintem számíthat rá, ha mindannyian akarjuk, és hogy ez egy jó meccs.
1: Mennyire éli reneszánszát ma a Magyarországon a civil kezdeményezések sora? Ez most jól érzékelem, hogy egy kicsit talán jobban fellendült az utóbbi időben, vagy ez csak egy ilyen érzéki csalódás?
11: Szokták azt mondani, hogy teher alatt nő a pálma, és én azt gondolom, hogy a legjobb dolog, amit elmondhatunk az elmúlt időszakról, az, hogy olyan szempontból megerősödtek ezek a kezdeményezések, hogy ki kellett tartani. Nem volt egy alkalmas klíma az elmúlt időszak, és ehhez képest ez alól felszabadulni biztos, hogy egy új lendületet ad. És hogyha a támogatások is lekövetik ezt a felszabadulást, akkor az biztos, hogy egy virágkornak nézünk elébe.
1: Benedek Gabriella, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.

Ez volt már a Netces. Holnap ugyanebben az időben várom Önöket, most pedig következik a Krónikai Takosút Rádión. Én búcsúzom, a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: California trick.
1: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink először röviden.
3: 77 éves korában elhunyt Deák Bél Gyula, a blúzénekes halálát hirtelen szívhalál okozta.
2: Indul a vagyonosodási vizsgálat, minden politikust ellenőriz a NAV, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a mandátuma.
3: 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank a visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságnak.
2: Szoboszlai Dominiknak, a magyar válogatott kapitányának nincs diplomata útlevele.
3: Éjszaka, északon előfordulhat kisebb eső, holnap viszont felszakadozik a felhőzet, több órás napsütés várható, csapadék csak elvétve lehet.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Farkas György. Letartóztatott két embert a bíróság a Volánbusz ügyben, többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának büntetével gyanúsítják őket.
3: A 24.hu úgy tudja, egy hónapra Jelinek Dániel üzletembert és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját tartóztatták le. A döntés nem jogerős, mindkét védő fellebbezett. Előzőleg az is kiderült, immár 5 gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek. A központi nyomozófőügyészség eredetileg 3 gyanúsított letartóztatását indítványozta, a további bizonyítás veszélyeztetése, a szökés, elrejtőzés és egyiküknél a bűnismétlés veszélye miatt.
2: Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülések eddig titkos jegyzőkönyvei, közölte a kormányzati kommunikáció. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején mi mindenről tárgyalta a Gyurcsány Ferenc vezette kormány, Illés Anna összefoglalója.
4: Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a felvétel, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Magyar Péter jelenlegi kormányfő a héten napirend előtti felszólalásában hozta szóba az akkori eseményeket.
5: Én akkor 20 évvel ezelőtt büszke voltam arra, hogy ahhoz a politikai közösséghez tartozhatok, amely akkor a nemzettel együtt mondta ki, hogy a választók bizalmával nem lehet így bánni, hogy ami akkor történt, az megbocsájthatatlan.
4: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ugyanakkor az azóta eltelt időben egyre többet látott abból, hogyan távolodik el az egykori politikai közössége attól, amiben valaha sokan hittek.
6: Az merült fel ott a helyszínen, hogy hát azért ez nekünk is új, ami elhangzik.
4: Erről már Lendvai Ildikó, az MSZP akkori frakció vezetője beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsor a 2006. május 26-án tartott Balatonöszödi frakcióülésről.
6: Minden kampányban, ezt őszintén szóval minden párt tudja, vagy bevallja, vagy nem, van valami költségvetési túllépés, valamit ígérnek, valamit költenek. Erre mi is számítottunk, és úgy satszoltuk, hogy ez egy olyan 200 milliárdos összeg. Tudom, hogy most a hallgató a szívéhez kap, hogy ezt miért ilyen bagatell összeg hangsúlyával mondom, de ez tényleg behozható egy költségvetéssel.
4: Hozzátette, az akkor elhangzottak alapján a hiány valójában 800 és 1000 milliárd forint között volt. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfőbeszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
6: A valódi bűnünknek ezt tartom a legnagyobbnak, hogy ezt úgy gondoltuk, hogy titokba lehet és kell kezelni, és azt gondolom, hogy ez is a legnagyobb tanúság minden politikus számára.
4: A 2006-os őszi kormányülések dokumentumainak titkosítását az eddigi kormányok folyamatosan meghosszabbították. A Tisza kormány közlése szerint a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány 2006 őszén már dolgozott a vizitdíj, az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés legfontosabb elemeinek előkészítésén. A dokumentumokban az is látszik, hogy már az Összödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, szeptember 13-án látta a kormány, hogy a reformok kapcsán a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Hozzátették, a kialakult politikai válsággal azonban az akkori kormány érdemben nem foglalkozott. A nyilvánosságra hozott dokumentumok a kormány.hu oldalon érhetők el.
2: 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank a jegybank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságnak. Varga Mihály, a jegybank elnöke közölte, segítik a testület munkáját, Fúris Mátyás beszámolója.
0: A vizsgáló bizottság a Matolcsy György vezette jegybank időszakát vizsgálja. Egyebek mellett arra keresik a választ, hogy mi történt az MNB alapítványainak juttatott vagyonnal, hogyan működött az azt kezelő Optima csoport, és kiket terhelhet felelősség a jegybank beruházási és felújítási döntéseiért. A testület 3 hete kezdte meg a munkáját, és korábban adatokat kért a Magyar Nemzeti Banktól. Most Varga Mihály jegybank elnök jelentette be, hogy 30 ezer oldalnyi dokumentumot adtak át a vizsgálóbizottságnak.
7: A Magyar Nemzeti Bank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság az előző jegybanki vezetés hivatali idejére vonatkozóan kért információkat, többek között az alapítványok létrehozásáról, vagyonjuttatásról és felhasználásról. A jegybank új vezetése segíti a vizsgálóbizottságuk munkáját. Ennek megfelelően hivatalba lépésünk óta mind az ingatlan beruházások, mint pedig az alapítványok tekintetében megtettük a szükséges feljelentéseket.
0: A Magyar Nemzeti Bank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság arról is döntött korábban, hogy meghallgatja Bánki Eriket, aki 2016-ban nyújtott be módosítást az MNB törvényhez, és Kósa Lajost, a Fidesz akkori frakció vezetőjét.
2: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntésről azt mondta, a revízió minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása.
8: A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd.
2: Politikai befolyásról számolt be Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség vezető főügyésze, a június 11-i lemondása előtt írt 7 oldalas levelében. A dokumentumot Nagy Gábor Bálinnak, az időközben szintén lemondott legfőbb ügyésznek címezte, Decsinyi Dávid összefoglalója.
9: A több fontos ügyben, köztük az ukrán aranykonvoj, a Tisza párt bedöntését érintő Gundalf Henry ügyben is nyomozó Fürst azt állítja a 444 cikkében, hogy őt megkerülve érte el a legfőbb ügyészség, hogy ne nyomozzanak az ügyekben felbukkanó magyar titkosszolgálat után. Állítása szerint az ügyészségi vezető szóbeli instrukciókat adott Fürst beosztottjának, hogy azokkal azonosuljon, és egy írásos nyoma sem maradt azoknak. Fürst Pállal szemben szeptember elején fegyelmi eljárást indított a legfőbb ügyészség hivatali kötelezettségszegés és az ügyészi hivatás tekintélyének veszélyeztetése vétség miatt, mert a volt vezető ügyész több iratott levelet is elküldött főügyésztársainak, holott ők ezeket nem láthatták volna. Fürst szerint pont a szervezet belső integritását védte ezekkel. Március 5-én a terrorelhárítási központ és a NAV munkatársai az M0-ás Alacska pihenőhelyén rajtaütöttek egy 27 milliárd forintnyi pénzt és aranyat szállító ukrán pénzszállító járművön. A gyanú pénzmosás volt. A vádat később már a választás után ejtették, a pénzt visszaadták az ukrán banknak. Április végén jogellenes fogvatartás miatt kezdett el nyomozni a fővárosi nyomozóügyészség. Laco Adrien, az ukrán pénzszállítók egyik védője így látja a levél jelentőségét.
10: Hát sajnálatos módon az, ami ebben a levélben megfogalmazódott, az abszolút alátámasztja azt a gyanút, ami nem csak bennünk, hanem hát mindenkiben, aki az igazságszolgáltatás, a büntető igazságszolgáltatás közül mozgott az elmúlt másfél évtizedben, azt a gyanút, hogy az ügyészség sajnos nem önállóan működik, és nem a szakma szabályai szerint működik, hanem abban az esetben, hogyha politikailag érzékeny ügyekről volt szó, akkor kormányzati befolyás alatt állt, ami megengedhetetlen.
9: Az ügyvéd szerint a levél megjelenését lemondásoknak kellene követnie, az ügyészség tevékenységét pedig független parlamenti vizsgálóbizottságnak kellene feltárnia. A legfőbb ügyészség a cikk megjelenése után közleményt adott ki, amelyben kijelentette, Füst Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel nem lehetséges.
2: Több kamarai elnök nyílt levélben szólította fel lemondásra Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, valamint az operatív irányításért felelős vezetőket. A levelet a Vas, a Békés, a Hajdú-Bihar, a Pest megyei, valamint az Érdi és Soproni kamara vezetői írták alá. Indokai között a bizalomvesztés mellett a köztestület gazdálkodásával, vagyonkezelésével és szerződéskötési gyakorlatával kapcsolatos anomáliák is szerepelnek, Gergó Judit jelenti.
11: A kamara körül tulajdonképpen elfogyott a levegő.
12: Ezt mondja Cseri József, a Vasvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, azon öt vidéki elnök egyike, akik csütörtökön nyílt levélben szólították fel Nagy Elek országos kamarai elnököt a lemondásra. Az aláírók úgy vélik, hogy az erőteljes centralizáció és a vezetés politikai egyoldalúsága lehetetlenné tette a kamarák működését. Cseri József szerint emellett több ügy is aggályos, köztük a kamarai ingatlanvásárlások.
11: Eléggé furcsa körülmények között került sor 2025 végén azon ingatlanok megvásárlására, amelyek tekintetében felvetődött annak a kérdése, hogy ezen ingatlanok bekerülési költsége egyrészt mennyire volt értékarányos, másrészt mennyiben egyeztetettőek össze abban, hogy ugyanezen ingatlanokat az év márciusában vásárolta meg egy társaság, akiknél későbbiekben egy üzletrész átadás történt, és mi már tőlük vásároltuk meg.
12: A két ingatlan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székháza, illetve egy felnőtt képzési központ. Cseri József szerint elengedhetetlen, hogy a kamara és a kormány közötti bizalmi viszony helyreálljon, ehhez viszont szerintük személycserékre lenne szükség a testület vezetésében.
2: Egyszerűbb és gyorsabbá válik a vasúti közlekedés Zalában, megkezdődtek a Zala-Szentiváni deltavágány építési munkálatai. Az új összekötő vágánynak köszönhetően Zalaegerszeg térségében a személy- és tehervonati közlekedés is versenyképesebb lesz. A fejlesztés várhatóan 2028 év elejére készül el, Varga Tünde tudósítása.
13: Minden egyes fejlesztéssel egy kis lépést teszünk a vasútba vetett bizalom helyreállításának irányába is. A vasút fejlesztési korszak akkor lesz sikeres, ha nem egyetlen kiemelt ponton nyúl hozzá a rendszerhez, ha nem csak a látványberuházásokra összpontosít, hanem a vasúti közlekedés minden szintjén valós, választható, elérhető és megbízható alternatívaként erősíti a szolgáltatást.
14: Így kezdte beszédét Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára Zala-Szentivánon, ahol elkezdődtek a delta vágány kialakításának munkálatai. Az új 1500 méter hosszú összekötő vágány megépítése azért szükséges, mert a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő személyvonatok, valamint a Balti-Adria koridoron Szlovákia, Lengyelország és Szlovénia irányába közlekedő, illetve onnan érkező tehervonatok jelenleg csak menetirányváltással tudnak áthaladni Zala-Szentiván állomáson, ami nem csak időveszteség az utasok és az áruszállítás szempontjából, hanem felesleges kapacitásokat is elvon. Kövesdi Szilárd, a Gyesev ZRT vezérigazgatója.
15: Egy nagyon hosszú folyamatnak a része egy nagyon fontos mérföldköve, ami ma el fog kezdődni. Észak-déli koridor részeként a Szombathely felől érkező tehervonatoknak ad segítséget, gyorsaságot, rugalmasságot ahhoz, hogy ne kelljen Zala-Szentivánba megfordulni, bejárni, majd körbejárás és egyéb technológiai munkák után újra elindulni Zalaegerszeg fele, hanem ez közvetlenül meg tudjon valósulni. Közelebb tudtuk hozni virtuálisan a két megyeszékhelyet egymáshoz, és egy órán belül tudnak az utasok eljutni egyik megyeszékhelyről a másik. másikra.
14: A Delta vágány mellett új megállóhely is épül a település központjában, amely mindkét irányból elérhetővé teszi a személyközlekedést. A közel 12 milliárd forint értékű fejlesztés gazdasági szempontból is fontos. A Delta vágány délnyugati végpontja ugyanis közvetlen vasúti kapcsolatot nyújt majd a Cseh Metrans vállalat Zalaegerszeg térségébe tervezett konténerterminájához, erősítve ezzel a térség logisztikai szerepét.
1: Kossuth Rádió.
16: Újra mindenkié.
2: Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte a vasárnapi parlamenti választást Svédországban.
3: A hivatalos végeredmény szerint a szociáldemokrata párt és szövetségesei a 349 fős törvényhozásban 176 mandátumot szereztek. A jelenlegi konzervatív vezetésű koalíciónak 173 képviselője lesz. A svéd közszolgálati tévé szerint Ulf Kristersson kormányfő lemond.
2: 20 civil, közöttük két gyermek is megsebesült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban.
3: Ugyancsak kijevi közlés szerint a Fekete-tengeren találatért egy ukrán kikötő felé tartó tanzániai zászló alatt közlekedő hajót is. A kapitány meghalt, a legénység három tagja megsebesült.
2: Kanada miniszterelnöke üdvözli az Európai Bizottság javaslatát arról, hogy az észak-amerikai ország legyen az EU első társult tagja. Válaszolt Donald Trump, amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg szomszédját. Pap Roland és Ötvös Ádin összefoglalója.
17: Mark Carney kanadai miniszterelnök az Európai Parlament plenáris ülésén beszélt arról, hogy országa szívesen közeledne az EU-hoz. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerdán javasolta, hogy Kanada az Európai Unió társult tagja legyen. Ilyen tagsági forma jelenleg nem létezik, ezért leginkább csak találgatni lehet, hogy mit jelenthet ez. Carney beszédében támogatta az ambíciót, ugyanakkor óvatosan fogalmazott a lehetőségekről. Hadd fogalmazzam meg világosan, mit javasol Kanada. Kanadának és Európának a stratégiai autonómiára és a stratégiai képességekre kiterjedő szoros együttműködést kell biztosítania. Ez jelenti a kritikus fontosságú ásványi anyagokat, a védelmi ipari kapacitást, a mesterséges intelligenciát, az energiabiztonságot, az űrszektort, valamint a fizetési rendszereket. A miniszterelnök azt mondta, támogatná, hogy Kanada részt vegyen olyan európai programokban is, mint az Erasmus vagy a kutatókat támogató Horizon. Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a hírek hallatán újabb vámokat lepegtetett be Kanada ellen, és ellenséges lépésnek értékelte a társult tagság ötletét. Mark Carney éppen azért kezdett el közeledni az EU felé, mert Trump elnöksége alatt elmérgesedett a viszony a két ország között. Bár Kanada legfontosabb kereskedelmi partnere az USA, a kanadai vezetők a demokratikus országok közötti szorosabb együttműködést szeretne lényegében Trump nélkül. Közben az EU tagállamaiból is vegyes reakciók érkeztek a társult tagság ötletére. A Kanadával 10 évvel ezelőtt kötött kereskedelmi egyezményt 10 tagország, köztük Magyarország még nem ratifikálta.
2: Összeurópai fellépés sürget a nemzetközi drogkereskedő hálózatok ellen az Európai Parlament.
3: A testület állásfoglalása szerint a tagországok rendfenntartó és bírói hatóságai között fokozott együttműködésre van szükség, különösen a tengeri útvonalak és a kikötők ellenőrzését érintően. Hangsúlyozták, hogy szigorúbb kontroll kell az európai bankrendszerben, a drogellenes harcban pedig az EU-n kívüli országok szerepvállalása is fontos.
1: Kossuth Rádió.
16: Újra mindenkié.
2: Díszdoktorrá avatja Krasznahorkai Lászlót holnap az ELTE. Ennek tiszteletére ma 17 órától ünnepi eseményen köszöntik a Nobel-díjas írót.
3: Kerekasztal beszélgetéseket és felolvasásokat tartanak, amelyen részt vesz maga a szerző is, aki korábban az intézmény hallgatója volt. Ezután a Bölcsészettudományi Kar könyvtárában átadják a Krasznahorkai olvasóteret.
2: Meghalt a magyar blues királya, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula. A tragédia váratlanul egy sikeresnek mondott műtét után következett be. A zenész legendától pályatársai és közéleti szereplők is búcsúztak. Falucska Ivet összeállítása.
18: A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula 1948. novemberében született Budapesten. Gyerekkorát így idézte a közmédiának adott korábbi interjújában.
19: Nem akartam egyáltalán énekes lenni. Mindenem volt, mind a mai napig is a foci. Hát abban az időben persze a Puskásik az aranycsapat. És aztán elvesztettem 11 évesen a lábamat. Ez egy fájdalmas dolog volt aztán. Megjött a Bidzen Magyarországra. Elkezdtem énekelgetni. A szomszédban volt egy roma család, a Sárközék is. Apja cimbalmas, ott hozott gitárt, és elkezdtünk játszani. Sokszor mondták, hogy fejezzétek már, de csak aradjatok innen a lépcsőházból. Így kezdődött.
18: Pályafutását Kőbányán a Sztár zenekarban kezdte. 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert.
19: Mi hoztuk be a blues, azt lehet mondani Magyarországra, ez egy kisebbségi zene volt mindig is, most is az.
18: 1981-ben szerepet kapott a Kopasz Kutya című Szomjas György filmben, aminek zenei anyaga csak 10 évvel később jelenhetett meg lemezen.
20: Újra kezdjük új irányba. Kőbánya blues. Ehhez kell lennél. Te lennél a másik énekes.
21: Én az egyik.
22: Oké, a balhő.
20: Hát akkor gyerünk.
18: 1983-ban jelent meg első szóló lemeze Rossz vér címmel. Az egyik legjelentősebb színházi szerepe az István a királyban Torda Táltosé volt.
19: Szeretni kell az embereket, mert örömet okozok nekik, és látom, hogy ők is örülnek neki, és kiabálják, hogy Béla király. A zene a minden, úgyhogy a család és a zene, és a foci.
18: Halálhírét a zenész közösségi oldalán jelentették be. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriási volt a színpadon. Az énekesnek rutin műtétnek számító pacemaker beültetése volt. Ám a beavatkozást követő éjszakán hirtelen szívhalálban váratlanul elhunyt. A zenészek és közéleti szereplők folyamatosan búcsúznak a legendától. Földes László Hobó azt írta, mély megdöbbenéssel értesült a hírről.
23: Tudják a gyerekek, hogy Bill a király.
18: Deák Bill Gyula 77 éves volt.
3: A közmédia több csatornája is megemlékezik az énekesről. A Duna, a Duna World, az M5 kulturális csatorna, az M2 Petőfi TV, a Petőfi és a Szakcsi Rádió ma este és a következő napokban koncertfelvételekkel, portréműsorokkal és archív összeállításokkal idézi fel Deák Bill.

0: keringés megállása az még a fejlett országokban is egy vezető halálok.
1: Hívta fel a figyelmet a tanulmány első szerzője. Pál Jakab Ádám a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidense a Krónikának elmondta, az érintett esetekben Európában a túlélés 10% alatti. Hozzátette, egyedi lehetőségük volt a kutatásban, hiszen világszinten kevés az olyan ország, ahol egyetlen mentőszolgálat lát el mindenkit. Elemzésük alapján a lehűlés a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője.
0: 1 Celsius fok lehűlés 1,4%-os többlet esetszámot jelent, télen pedig akár naponta 10-15 esettel is több lehet ezekből a keringés megállás esetekből. Átlagban napi 50-től 70 ilyen újraélesztés esetszám van, tehát akár minden negyed órában, 20 percben riasztják a mentőszolgálatot egy potenciálisan életveszélyes eseményhez.
1: Pál Jakab Ádám arról is beszélt, hogy a hőhullámokhoz hasonló tudatosságra érdemes törekedni télen és a hideg frontok idején is, különösen a kockázati csoportokba tartozóknak.
0: A hidegben is odafigyelni arra, hogy amikor lehűlés van, hogy rétegesen öltözködjünk, ne hagyjuk ki, tehát hogy rendszeresen szedjük a gyógyszereinket. Ha pedig azt érezzük, hogy panaszunk van, akkor bizalommal forduljunk a egészségügyi ellátó rendszerhez. Pont ilyenkor van legnagyobb létjogosultsága, tehát hogyha hideg van, rétegesen öltözünk, odafigyelünk arra, hogy a szokottnál ne végezzünk nagyobb megterhelést.
1: A tanulmány szerzői szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások tervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében.
2: Szoboszlai Dominiknak, a válogatott jelenlegi csapatkapitányának nincs diplomata útlevele, és a Magyar Labdarúgó Szövetség jelenlegi vezetése sem igényel diplomata útlevelet egyetlen játékosnak sem, tudta meg a Krónika. Korábban Velkei György, a külügyminisztérium államtitkára azt mondta, a válogatott korábbi kapitánya Dzsudzsák Balázs Szijjártó Péterrel való személyes viszonya miatt kapott diplomata útlevelet, miközben a tárca arra hivatkozott, hogy Dzsudzsák a válogatott kapitánya, Fóris Mátyás összeállítása.
3: Dzsudzsák Balázs tesóka. Ezzel az aláírással igényelt diplomata útlevelet Szijjártó Péternél Dzsudzsák Balázs a válogatott akkori csapatkapitánya. Derült ki abból az interjúból, amit a Telex készített Velkei Györgyel, a külügyminisztérium parlamenti államtitkárával. Velkei György a Krónikának most azt mondta, az 1400 diplomata útlevelet átvizsgálva azt látják, hogy a megítélésnél sok esetben a személyes kapcsolatok döntöttek, valódi diplomata tevékenységről nem volt szó. Az államtitkár szerint ez volt a helyzet Dzsudzsák esetében is.
4: Tudtuk, hogy Dzsudzsák Balázs diplomata útlevelet kapott, azt nem tudtuk és nem ismertük, hogy ennek az igénylése formailag hogyan történt, most ezt is látjuk már, ez egy hivatkozással a csapatkapitányi tevékenységére történt, de egy olyan jellegű aláírással Dzsudzsák Balázs tesóka, ami mutatja azt, hogy itt egy abszolút egy egyedi jellegű és a miniszter úrhoz közvetlenül intézett kérésről van szó. Arról, hogy bármilyen diplomáciai munkát ez jelentett volna, vagy egyéb csapatsportágokban ez bármilyen szinten gyakorlat lett volna, nem tudunk.
3: Amikor 2020-ban kiderült, hogy Dzsudzsák Balázsnak diplomata útlevele van, a külügyminisztérium ezt akkor azzal magyarázta, hogy Dzsudzsák a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya. A Krónika ezért most megkereste a válogatott jelenlegi csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot, Eszterházi Mátyástól, a focista menedzserétől. Azt a választ kaptuk, idézem, természetesen Szoboszlai Dominiknak nincs diplomata útlevele, és soha nem is igényelt ilyet. Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, az MLS sosem igényelt játékosoknak diplomata útlevelet.
5: Az MLS jelenlegi vezetése, tehát 2010 óta az MLS nem igényelt diplomata útlevelet egy játékosnak sem, illetve ilyen kérdéssel véleményezést sem kértek tőle.
3: A külügyminisztériumi átvilágítás szerint a korábban kiadott összesen 1400 diplomata útlevél egy részében teljesen eseti jellegű, nem indokolt döntésekről van szó.
6: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Már itt van a stúdióban Szilágyi Dóra a friss hírekkel.
7: Megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben Vitalis Milan. Szia Timi, köszöntöm a hallgatókat! Ma este a skót bajnok Celtic vendégeként kezdi meg az Európa Liga alapszakaszát a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FCC sorozatban nyolcadik idényben szerepelhet valamelyik nemzetközi kupa főtábláján. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják.

0: Varga Barnabás duplázott és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK-i magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panszarájkosz ellen találtak be. AEK-n Panszarájkosz 6-0 az 55. percben. Nem lehet magyar válogatott labdarúgó Urblik József. A vasas középpályás a korábban 21 éves kora után is szerepelt a szlovák korosztályos válogatottban, így a FIFA szabályzata miatt kizárt, hogy a jövőben a magyar együttesben pályára tudjon lépni. Erről Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke az M4 Sportnak nyilatkozott. Köszönöm a figyelmet!
1: Közlekedés.
2: Kigyulladt egy személyautó az M2-es autót Budapest felé vezető oldalán az Alagi pihenőhelynél. A jármű elfoglalja a lehajtóágat, így a pihenőhelyre jelenleg nem lehet behajtani. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon egy személygépkocsi korlátnak ütközött az Örkényi pihenőhelynél. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, egy kilométeres torlódás alakult ki. A 24-es főúton Parád-Sasvár közelében egy motoros balesetet szenvedett. A 23-as kilométernél fél pályán engedik a forgalmat. Debrecen külterületén a 33-as főúton vonat ütközött teherautóval Kismacs városrész közelében. A 102-es kilométernél a belváros felé haladó oldalon a kanyarodó sávot lezárták.
3: Most pedig a fővárosi utak hírei.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt pótlóbusz jár a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és az Oktogon között. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, emiatt a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé és a folytatásban az Alkotás utcában is jelentős a torlódás. Varga Etele, BKK Info.
1: Időjárás.
3: A részleteket Fehér Balázs mondja el.
5: Jó napot kívánok! Eleinte még felettünk lesz annak a frontnak a felhőzete, ami reggel érte el hazánkat, emiatt a Tiszántúlon is beborul, de ez csak átmeneti lesz. Éjszaka északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Csak időszakos esőzápor valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Pénteken napközben a változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, csak néhol lehet futó zápor. A hőmérséklet reggel 8 és 16, holnap délután 23 és 28 fok között alakul.
3: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája, már itt van Horn Gábor a Republikontól és Molnár Péter az Ideától. A krónika szerkesztője Farkas György volt, a hírszerkesztő Deme Tímea, a technikai munkatársak Seres Bea és Sie Gábor. A bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Deme Tímea nevében is. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Novemberben utalvány formájában kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. És most a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta a lakhelyet változtattak, érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Ismét légitámadás érte egy lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak két kelet-lengyelországi repteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeznek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Őrizetbe vették az Iszlám Állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekmény első célpontja, már egy lőfegyvert is beszereztek. A gyanúsított egy iraki állampolgár, és a merényletéhez egy másik szemét is beszervezett, de az ő személy azonossága még nem ismert. Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban. Összesen 10 párt indul. Az állami dumában 450 képviselő kerülhet be. Ezzel egy időben több helyen helyhatósági és regionális önkormányzati választások is lesznek. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó egységes Oroszország párt elnöke, pártja győzelmére számít. Vladimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztiválzenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvořák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Az új produkciót elsőként a gyermekotthonban élő fiatalok és a turkevei gyerekek láthatják. Ami az időjárást illeti, ma még főként a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben fordulhat elő kisebb eső zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap aztán felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható, eső már csak elvétve alakulhat ki. Az éjszakai 8-16 fok után holnap napközben 23 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
6: Műsorajánló.
7: Hajnaltáj.
8: Van, de lényegesen kevesebb gyümölcs van, mint tavaly. Ráadásul sok helyen a minőségesen megfelelő. Az aszály és a tavaszi fagy nem csak a gyümölcstermesztőket sújtja, hanem a konzervgyárakat is.
9: Szerintem az elmúlt évek leggyengébb széva termését lehetett realizálni ebbe az évbe. Tavaly évben a Szabolcs-Szatmár-Beregmegyi térségbe 1100 tonna szilvát vettünk, az idén ez 200 tonna volt.
8: Hogyan tudnak ebben a helyzetben talpon maradni a konzervgyárak? Részletek holnap, Gergács Anikó vagyok, ébredjenek velünk.
7: Hajnaltáj, a Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban. Napközben.
10: Műsorunkban szó lesz arról, hogy hogyan változnak a diák munka lehetőségek, hiszen több mint 100 000 diák árasztotta el a munkaerőpiacot a tanév kezdetével. Aztán az alkoholizmusból való kilábalás első és talán legfontosabb lépése, hogy elfogadjuk, bajban vagyunk. De ki és hogyan tud segíteni, és mikor kezdődik a valódi gyógyulás? És foglalkozunk azzal is, hogy szívesen kötünk-e biztosítást tisztán az algoritmusok segítségével, vagy még mindig a személyes jelenlét ad valódi biztonságot. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
7: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Farkas György szerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. Egy percig sem volt kérdés, hogy miről beszélünk ma, egyértelműen az összödi beszéd volt az, amelyik uralta a mai híreket. Napra pontosan 20 éve 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az összödi beszéd, amiben Magyarország akkori miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Köszöntöm a stúdióban Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, és Molnár Péter szociológust, az IDEA Intézet operatív igazgatóját. Kezdjük a vaku emlékeikkel. Reggel a felkelőben Lendvai Katalin volt a vendég, és elmesélte, hogy autóban utazott, egy beszédére készült, amikor egyszer csak szinte felrobbant a telefonja. Önök emlékeznek-e arra, hogy hol voltak, mit csináltak, hogyan értesültek az összödi beszédről, és hát ugye Horn Gábor akkoriban a miniszterelnökség államtitkáraként dolgozott. Ott volt Balatonöszödön?
11: Dehogy voltam, szerencsére nem, mert a Gyurcsány azt kezdeményezte, hogy együtt legyen a két frakciónak az ülés, ez nekem a dolgom volt ezt szervezni, és mondtam, hogy szó se lehet róla, úgyhogy Gyurcsány Ferenc délelőtt volt aznap nálunk, ami Velencén volt az SZDSZ-nek frakcióülése, és ott még teljesen, hogy mondjam, normál keretek között mondta el azt, hogy mit gondolt. Volt egy nagy vita arról, hogy ekkor vetette fel ez a politikai kormányzás, az addigi ilyen szakpolitikai helyett a politikai kormányzás koncepcióját, ami ellen mi nagyon tiltakoztunk, de békében elváltunk, tudomásul vettük a további utakat, ő is tudomásul vette a mi észrevételeinket, és ment le Öszödre, tehát én nem voltam ott Öszödön, úgyhogy viszont este aznap fölhívott a Gyurcsány stáb egyik fontos szereplője, nem vagyok felhatalmazva, hogy elnevezzem, hogy megnevezzem, aki azt mondta nekem, hogy figyelj ide, a főnök elmondta élete legjobb beszédét. Tehát én ilyen tudtam arról, hogy itt valami nagyon nagy dolog történhetett Öszödön, mert ugye késő este hívott föl barátom és kollégám, együtt ültünk a kormányüléseken hosszú éveken keresztül, hogy ez a legjobb beszéd, amit a főnök valaha elmondott, úgyhogy az első, nekem az első találkozásom ez volt az összödi beszéd.
3: Molnár Péter?
12: Hát én még kevésbé voltam jelen a frakciórésen, hát nekem egy nagyon szubjektív élményem van, erről egy éves volt a lányom, úgyhogy én magáról a beszédről szinte le is maradtam, tehát hogy valamennyire hallottam részeket belőle, de egészen a másnapig a tévészék az eseményekig úgy nem nagyon tulajdonítottam neki jelentőséget, és onnantól volt az, hogy úgy felkaptam rá a fejemet gyerek mellett is.
3: Ugye élete legjobb beszéde. Ugye sokan védelmükbe vették annak idején Gyurcsány Ferencet, hogy tulajdonképpen ő őszinte volt, és hogy ez egy kommunikációs ballépés, egyszerűen csak rossz kifejezéseket használt, túl őszinte volt, túl erős szavakat használt. Mennyire tudnak ezzel egyetérteni?
11: Ugye itt két dolog van, mert én az összödi beszéd időpontját, ugye ez június, és te pedig itt a szeptember 17-e, ugye én arról másképp tudtam, mert akkor engem fölhívtak, engem is Lendvai Ildikó tömegesen, hogy mit szólok hozzá, tehát akkor én is emlékszem, szombat kora délután volt talán, vagy vasárnap, tehát egy ilyen idétlen időpont, amikor ugyanez a rádió lehozta ezt a beszédnek a részleteit. Én ugye hétvégeken egy napot szoktam volt annak idején aludni, és ez volt, amikor én kicsit kipihenem magam, és hát ki is szoktak kapcsolni a telefon, és a gyereke, egyik gyerek szólt, hogy most nem a mobiltelefonom, hanem a rendes telefonomon keresnek, mert akkora üldöztek, hogy valamit mi is mondjunk már, mint az SZDSZ-ről. Tehát én a beszédet addigra már ismertem, mert megkaptam, hogy olvassam el, és én ezt elnézést mindenkitől egy rossz beszédnek gondoltam. Nem azért, mert káromkodás volt benne, engem ez nem zavar. Azt gondolom, hogy különösen az embernek a saját családjában, hiszen azért itt az MSZP frakciója előtt, nem a nagy nyilvánosság előtt szólt ez a beszéd, lehet akár indulatosan, csúnyán is beszélni, hanem inkább azért, mert ez egy tartalmatlan beszéd volt. Tehát pont arról nem szólt, amiről szólnak, na jó, de mi van, mi lesz? Tehát lehet őszintéskedni, lehet azt mondani, hogy elrontottuk, most finoman fogalmazok, és hogy átvertünk mindenkit, amiről mi nem tudtunk, hát nekem mondjuk ez új jelen volt akkor, egyébként Lendvai Ildikónak is sokat beszéltünk erről aztán utána. Tehát az MSZP frakciónak is, meg számunkra is új jelen volt, hogy nem csak a magyar nép, hanem mi is átlettünk erre. De minden esetre ez az eleme, hogy mondjam, lehet egy őszintesség, egy igazságbeszédnek mondani, de egyébként meg egyáltalán nem szólt arról, hogy jó, de akkor mi lesz most? Tehát ami a leglényegesebb lett volna egy ilyen induláskor egy új kormánynál, jó, mit fogunk csinálni? Tehát én ezt a beszédet, hogy mondjam, a kommunikációs szempontból érteni vélem az elmondásának okait, ugye föl kell rázni az egyébként nem ezt akaró MSZP frakció, de tartalmában én egy üres halmaznak gondolom, és egyáltalán nem volt róla jó véleményem, nem nagyon értettem, hogy az én kollégáim, MSZP-s kollégáim miért olyan nagyon lelkesek ettől, amikor én ezt elolvastam. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ez a beszéd azért már előtte is önálló életet él, tehát ha hozzám elkerült még június táján, akkor gondolom másokhoz is elkerületett. Egyáltalán biztos, hogy az összeesküvés elméletek itt az igazak, hogy ki, mikor, merre, meddig. Közkézen forgott ez a beszéd bárhol, bárkitől, én nem voltam, bárkitől elkerülhetett bárhova.
3: Péter, őszinteség, rossz szóhasználat?
12: Hát én azon gondolkoztam közben, hogy közben Gábort hallgattam, hogy egyrészt, hogy egyetértettem, amit mondott, másrészt pedig, hogy az, hogy ez jó beszéd vagy sem, azt már onnantól nem lehetett eldönteni, hogy kikerült abból a közegből, ahova ez készült. Tehát, hogy elvileg ez egy, ahogy Gábor is mondta, a frakciónak belülre készült egy ilyen lelkesítő, csapatépítő, felrázó beszédnek, és ugye nem ez történt vele, hanem kikerült a teljes nyilvánosság elé, olyan emberek elé, akik nem a kormány hívei, nem az MSZP hívei, meg nem is SZDSZ hívei voltak, és innentől kezdve az a beszéd már működni nem tudott, és tehát így a nagy nyilvánosság számára az a beszéd teljesen használhatatlan volt, és az, hogy befelé, mint csapatépítő beszéd működött volna, vagy sem, az pedig ugye az események elsodorták, és soha nem dőlhetett már el.
3: Mennyire lehet olyan üzenete így visszanézve arra a beszédre, hogy őszinteséggel nem lehet választást nyerni?
11: Hát én nem hiszem, hogy ez erről szól. Tehát szerintem én ugyan öreg politikus is voltam hosszú ideig. Szerintem az őszintesség nem akadály, nem szükséges, de elégséges feltétel. Tehát nem lehet hazugságokkal is választást nyerni, de szerintem lehet őszintességes. Tehát nem gondolom azt, hogy bekódolt a politikába a hazugság. Azt gondolom, hogy ugyanakkor a nagyot mondani lehet, egyetemben világos és biztosan kiderülő hazugságokat nem érdemes, mert rádől az emberre. Tehát azért itt ennek vannak korlátai. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó lesz nektek, ha mi jövünk, ez nem ugyanaz, mint azt mondja, hogy 4% lesz a hiány, ami 10, és ő ezt tudja. Tehát azért ezek különböző dolgok. Tehát a nagyotmondás szerintem megengedett a politikában, de én szerintem az igazsággal nincs baj, tehát lehet azzal választásokat nyerni.
3: Molnár Péter.
12: Szerintem még azt tenném ehhez hozzá, hogy talán az is az derült ott ki abban a pillanatban egy kicsit erősebben a korábbiaknál, hogy az, hogy a politikusnak a különböző szerepei, amit belül hoz, vagy amit a rajongói előtt hoz, vagy amit mondjuk a televízióban hoz, hogy ezek mennyire különíthetőek el egymástól. Én szerintem ott az derült ki, hogy a nyilvánosság átalakulása következtében nem. Ezt nem lehet megcsinálni, tehát nincs már olyan, hogy én valamit csak belülre akarok mondani. Politikusnak mindig kell számolni azzal, hogy gyakorlatilag minden pillanatban mindenki ezt szól. Tehát én nem is azt mondanám, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni, vagy hazugsággal lehet, hanem inkább azt, hogy következetlenséggel, vagy inkoherenciával nem lehet. Tehát, hogy egyszer ezt mondom, egyszer ezt mutatom, egyszer azt, és ez kiderül, hát az megmutatta, hogy ez így nem működik.
3: Arra talán Horn Gábor jobban tud válaszolni, hogy Lendvai Ildikó a Felkerülőben arra is kitért, hogy ezt a beszédet, miután ez egy olyan témát és egy olyan tanácskozást indított el, hogy nem igazán tudták már annyira komolyan venni, mert hogy sokkal erősebb és sokkal nehezebb beszélgetések követték, ugye itt a költségvetési hiányból kiindulva, és hogy nem is tulajdonítottak neki nagy jelentőséget valóban.
11: Azt hiszem, hogy igen, ugye Gyurcsány aznap két beszédet mondott el, nem csak ugye hármat, ugye egyet nálunk, ez délelőtt, utána megpróbálta normálisan levezényelni, elmondani az MSZP frakciónak, hogy mi lesz, akik fölháborodtak, hogy ez ne legyen. Tehát a megszorításuk, a nehézség, és akkor utána szünet volt, ahogy utána ezt rekonstruáltuk már, és akkor jött, ugye a szünet után jött egy második beszéd, ez az a bizonyos indulatos fűzérek, ami arról szólt, hogy hát akkor most már tényleg szedjétek össze magatokat, másképp lehet és kell ezt csinálni. Tehát ez egy ilyen dramatizált történet volt, belül ennek meg volt a maga története. Tényleg az volt, hogy utána mi nekünk ugye kellett tovább menni. Tehát ott volt egy helyzet, ez valamilyen módon, ugye volt egy elképzelésünk, a két pártnak elég különböző elképzelése, ugye mi szerettünk volna egy nagyszabású egészségügyi reformot, egy nagyon jelentős oktatási reformot, egy gazdasági egyensúly teremtési folyamatot. Ezekben komoly vitáink voltak, tehát mi erre koncentráltunk. Tehát nem állt meg az élet. Ami gyanús volt egyébként már nyár elejétől, tehát tulajdonképpen július táján, hogy a Fidesz nagyon sokszor mondta ezt el, hogy nem lehet hazugságra politikát építeni. És egy darabig értetlenül álltunk, hogy hogy kerül ez ide most, és miről folyik ez? Utólag persze könnyű már ezt mondani, hogy valószínűleg ez a szöveg már ott lehetett náluk valamikor a nyár közepén, eleje táján, és építkeztek arra, hogy ez a választások előtt, tehát most az önkormányzati választásokkal beszélek ősszel időben, mert ugye ez a októberben voltak a választások, a szeptember közepe az a legjobb, mert akkor van idő még ugye ezt felépíteni, kerüljön ki. Tehát az ütemezés alapján már akkor is azért nekünk, vagy augusztus végére már komoly gyanunk volt arra, hogy valami, hogy kint lehet ez a szöveg, mert nem lehetett érteni egyébként a fideszes kommunikációt, de belül a kormányzati munkában, a frakciók munkájában, a kormányzó frakciók munkájában nem lehetett érezni azt, hogy nem, számunkra nem volt ennek különösebb jelentősége.
3: Abban ugye meglehetősen nagy az egyetértés, hogy ez az összödi beszéd, illetve hát a beszéd utáni következmények egy lejtmenetet indítottak el az MSZP-n és az SZDSZ-en belül is, hosszabb, rövidebb kifutási idővel. De vajon mennyire indították el, lendítették fel a Fidesz és a szélsőjobbnak a politikai karrierjét, hogy így fogalmazzak, illetve hogy a 2010 és a rákövetkező 16 év kormányzása mennyire alapulhat ezen az egész esemény sorozaton, Molnár Péter?
12: Hát én azt gondolom, hogy úgy összességében kevéssé, tehát egy adott pillanatban volt ennek a beszédnek jelentősége, és utána már a beszédnek a, tehát amit csinált belőle akár a Fidesz is, vagy akár maga a közvélemény, annak volt jelentősége, és hát hogyha így visszaemlékszünk, arra az időszakra Gábor jobban tudja ezt, de hogy tehát ott nem arról volt szó, mint mondjuk a mai helyzetben, hogy a két politikai oldal között óriási különbség van, hanem ott egy olyan választás után voltunk, aminek nagyon szoros volt az eredménye, ami ugye együtt azt is jelenti, hogy a közvélemény labilis, tehát egy-egy információ nagyon nagy mértékben meg tudja borítani. És tegnap, mikor visszahallgattam ezt a beszédet, ott Gyurcsánynak van az a mondata, hogy azt mondja, hogy tüntetnek az emberek, és majd hazamennek. És nekem akkor volt egy olyan érzésem, hogy talán ezt hát becsültétek alá, vagy maga a kormány akkor ezt becsülte alá, hogy ennek a egésznek a hordereje, ez egyáltalán nem egy olyan tüntetés, ahonnan az emberek kimennek tüntetni, aztán hazamennek, hanem itt volt egy borzasztó erős ellenfele a kormánynak, aki ezt nagyon-nagyon jól ki tudta politikai kommunikáció szintjén használni, és ez volt az, ami utána tovább él, tehát nem maga a beszéd, hanem az, amit ebből gyúrt a politikai ellenfél, és folyamatosan tudott rá mutogatni.
3: Gábor.
11: Én azt gondolom, hogy azért itt súlyos hibákat követtünk el mindannyian, magam is. Én ugyanakkor azt gondoltam, hogy Gyurcsánynak mennie kell, ennek hangot is adtam, belül aztán nem ez az álláspont lett a meghatározó. Sőt, a szeptember 17-e után én magam is, nem vagyok egy félős ember, de nem láttam még utcai harcokat, ugye abban a korosztályban tartozom, aki ezt nem élte meg, 56-ban egy éves voltam, tehát olyan élményeim sem sincsenek. Nekem tényleg nagyon-nagyon rossz érzéseim voltak. Valóban a félelemben éltem meg ezt az egészet, és nem csak ilyen, hanem az egész társaság. Tehát nem voltunk hozzáedződve ahhoz, ami akkor történt, hogy oda megy a csőcselék és földgyújtja a Magyar Televíziót, hogy ott lehet héderelni hetekig az parlament előtt, amikor nekem szól a titkos rendőr civilben, hogy ne menjek oda az autómhoz, mert nem tudja garantálni a biztonságomat. Tehát ez egy új történet volt, ebben kellett döntéseket hozni, és rossz döntéseket hoztunk. Mi abban az értelemben az SZDSZ, hogy mi azt mondtuk, hogy ez a ti dolgotok, hogy Gyurcsány marad, vagy nem. Az MSZP pedig szerintem egy nagyon-nagyon rossz döntést hozott, a felelősség ebben az nagyobb az övék, mint a miénk, hogy azt mondta, hogy maradjon Gyurcsány. Tehát belement abba, mert szerintem tehát azért nem csak arról van szó, hogy itt a kihasználta a Fidesz, hanem rosszul kommunikált ebben, próbálta meg megoldani ezt a helyzetet az MSZP. Mondom, mi is, tehát nem akarom ezt áthárítani teljesen a felelősséget. Nyilván, ha mi azt mondtuk volna, hogy Gyurcsánnyal nem soha, akkor nem tudtak volna mit csinálni, mert ugye ilyen volt a parlamenti helyzet, de akkor, ha Gyurcsány akkor megy, ha akkor belátja ő és a pártja, hogy ez nem mehet itt tovább, akkor szerintem egészen másképp történt volna ez egész. Az igazi bukása persze az MSZP-nek és az SZDSZ-nek nem ez volt, hanem az 2008. Tehát ez itt csak megteremtettük a feltételeit ennek, a kommunikációs feltételeit. Ezt nagyon ügyesen használta ki egyébként a Fidesz, és rosszabbnál rosszabb döntéseket hoztunk kommunikációs értelemben is, de a még fontosabb, hogy nem tudtuk meggyőzni a magyar társadalmat, hogy jó irányba megyünk. Ez szerintem az igazi probléma.
3: Vendégeink, ugye Horn Gábor is, Molnár Péter is maradnak, még egy másik témával folytatjuk. Egy jól működő demokratikus intézményrendszer mellett az ideológiai alapú polarizáció nem káros. A pártok versenyeznek egymással, így érdekük az elszámoltathatóság és a korrupció feltárása. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetemen készült friss kutatás. Hajnal Áron kutató szerint Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció, a patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonos fogalommá. Sipos Ildikó interjúja következik. A kutatás azt vizsgálta, hogy a társadalmi megosztottság miként befolyásolja egy-egy ország korrupciós szintjét. Ebben találtak érdemi különbségeket, attól függően, hogy a politikai polarizációnak milyen formája érvényesült, mondta a Corvinus Egyetem és az ELTE Politikatudományi Intézetének kutatója. Hajnaláron hozzátette, 153 ország adatait elemezték, és kétfajta polarizációs típust azonosítottak. Mindkettő másként hat arra, hogy az adott országban az állampolgárok számon kérik-e a korrupciós ügyeket a politikusokon.
13: Az egyik az ideológiai alapú polarizáció, az azt jelenti, hogy társadalmi csoportok tipikusan politikai táborok ideológiai alapon nem értenek egyet egymással. Ideológiai vagy szakpolitikai kérdésekben nem értenek egyet. Az érzelmi alapú polarizáció esetén a társadalmi csoportok nem feltétlenül nem értenek egyet ideológiai kérdésekben, hanem egyszerűen nem bíznak egymásban, gyanakodnak a másik felé, egyszerűen mondva utálják egymást. Ez a két formája a polarizációnak más módon hat a korrupcióra. Az ideológiai polarizáció az alapvetően egy normális jelenség egy demokráciában, akár erősítheti is a demokratikus versenyt, csökkentve a korrupció mértékét is. Ezzel szemben az érzelmi alapú polarizáció növeli a korrupciót két fő mechanizmuson keresztül. Az első mechanizmus szerint, hogyha erős az érzelmi alapú megosztottság vagy polarizáció, akkor még hogyha a választók el is ítélik normatíve a korrupciót, akkor sem fognak a másik párt jelöltjére szavazni, hogyha látják, hogy a saját jelöltjük korrupt, mert akkor az érzelmi távolság a két vagy több tábor között. A emberek egyszerűen normatíve elfogadhatónak fogják tartani a korrupciót, mert annyira demonizálják a másik politikai tábort.
3: Hajnaláron azt mondta, nálunk 2010-2015 volt a fordulópont, amikor a korrupció fogalmának keretezése megváltozott.
13: A kormány közeli üzletemberek meggazdagodását azt a média nem mint korrupció gyanús eset, hanem mint egy nemzeti tőkés osztály kiépülés, ami egy pozitív dolog próbálta keretezni a nyilvánosság számára.
3: A kutató elmondta, az még nyitott kérdés, hogy milyen gyorsan lehet megszüntetni az érzelmi polarizációt, de a demokratikus intézmények, köztük a független igazságszolgáltatás és a független média megerősödése tompíthatja a negatív hatásokat, amelynek eredményeként nehezebb lesz elhitetni azt, hogy a korrupció egy megengedhető és elnézhető dolog.
14: Folytattuk tehát Horn Gáborral, a Republikon Intézet vezetőivel is, Molnár Péterrel, az IDEA Intézet operatív igazgatójával. Mennyire hozott erős megállapításokat ez a kutatás? Tehát ez az egyenlőség jelet tenni a korrupció és a patrióta tőkés osztály kiépítése között, ez első hallásra erősnek tűnik. Péter?
12: Hát erős, de annyiban nem meglepő, most dátumot nem tudok mondani, de a Lánci András talán, ő ezt kerekperec elmondta valamikor a 2010-es évek elején, hogy azt hiszem pont így is fogalmazott, hogy itt nem korrupcióról van szó, hanem a nemzeti tőkés osztály felépítéséről. Tehát ezek szerintem erős megállapítások, de hogy mondjam, az elmúlt 16 év után, vagy talán még egy kicsivel többet is mondhatunk, hát annyira nem meglepő, hiszen ebben éltünk. Én azt gondolom.
14: Gábor?
11: Hát én láttam ezt a kutatást, és vitatkoznék vele, ha módom lenne. Most nyilván ezt nem fogjuk tudni megtenni, mert egyrészt nem biztos, hogy mi ketten is vitatkoznánk. De azt gondolom, hogy egyrészt a választás mindig érzelmi alapú. Tehát a szembenállítás önmagában szerintem nem stimmel. Egy-kettő, az a fajta hagyományos értékalapú elkötelezettség, ami szintén egy érzelmi alapú elkötelezettség, nem tudatos az, hogy én most a baloldalhoz húzok, vagy a liberálisokhoz. Csak az, van persze egy olyan szűk kör, ami, de általában a választói nagy tömegeknél ez nem így van. És egyre inkább személyekhez köthető. A mediatizált térben egyre inkább az van, és ennek nincs, hogy mondjam, nincs köze ahhoz, hogy éppen most akkor értékrend vagy. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy a korrupció és ügyek nem attól válnak jelentőssé egy választásnál, hogy az érzelmi vagy az értékalapú politikai jövő meghatározó, hanem attól, hogy milyen az én személyes élethelyzetem. Tehát ha romlik az élethelyzetem, akkor elkezdek haragudni arra, aki ellopja a félvilágot. Ha az én helyzetem javul, akkor ez engem kevésbé érdekel, tehát tudomásul veszem, hogy a politika ilyen, sokszor elmondták ezt választók, mindenki lop, mindegy, hogy ki van éppen hatalom, mindenki, de ha elkezd romlik romlani a helyzetem, és ugye ez történt 2022 után, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerültünk, ennek rosszabbul éltünk mi 4 éve, ennek következtében az emberek elkezdték azt mondani, hogy nem elég, hogy én rosszabbul élek, még ráadásul el is lopjátok. Tehát, és ez a fideszes szavazókra is igaz. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a érték alapon ide-oda csap, hogy érzelmi alapon ide. Tehát én vitatnám az alapállítást, miközben nagyon érdekes ez a kutatás, tehát öröm róla beszélgetni.
14: Még nagyjából 3 percünk van, talán egy-egy hosszabb válasz, hosszabb gondolat még remélem belefér, mert ugye média teret említette, és ugye arról is szól ez a kutatás, hogy nézőpontot kellett váltani, nézőpontot váltottak, mégpedig, hogy a média nem korrupciós esetként tálalta a kormányközeli üzletemberek meggazdagodását, hanem mint a nemzeti tőkés osztály kiépülése, ami egy pozitív dolog. Ez az átkeretezés, ez ennyire jól működne, Péter?
12: Hát amikor ezt hallgattam, akkor azon gondolkoztam, hogy már amelyik média, tehát nyilván nem mindegyik média csinálta ezt, és hát és nyilván ettől függ, hogy mennyire működik, és hát még ami eszembe jutott, hogy hát önmagában nyilvánvalóan nem működik egy ilyen áthangolás, hanem egy egész narratíva, vagy egész történetbe kell felépíteni, amit azért a Fidesz kellően megcsinált, és így viszont a saját táborába, a saját kommunikációs közegébe, hát látjuk, hogy még akár most is működik, most nem akarok ebbe belemenni, mondjuk a Fradi város jutott eszembe, hogy ott a véleményeket mennyire megosztja az, hogy érzelmileg hova kötődik az ember, tehát aki a Fradihoz, aki a jobb oldalhoz, a Fideszhez, az szinte semmi rosszat nem lát abban, ami ott történt.
14: Gábor?
11: Nem vagyok biztos, hogy nem lát rosszat, inkább azt gondolom, hogy megbocsátja. Tehát inkább az van, hogy ha én Orbánnak drukkolok, ha ő nekem a igazodási pont, akkor még azt is megbocsájtom, hogy a Mészáros Lőrinc ellopott egy csomó pénzt. Tehát inkább ezt a elemet látom itt erőteljesnek, hogy nem hiszem, hogy az emberek tömegei elhitték a Lánci féle paradigmát, hogy akkor itt a nagy tőkés osztály, mert a nagy tőkések egyszerűen se szeretik. Tehát ez nem egy, hanem egyszerűen azt mondják, hogy az én utam az Orbán Viktor útja, tehát itt nem a Fidesz, hanem Orbán Viktor van, és ha ő, ezért mondom, hogy itt a személy ebben a mediatizált térben az egy, a legfőbb, aki ott van, vagy akár mondhatnánk ezt Magyar Péterről is ugye a 2024 után, akit tudok követni, akivel tudok azonosulni, annak elfogadom akár a hibáit is, a problémáit is, mert azt gondolom, hogy az országnak persze ettől jobb lesz, hogyha ő van, vagy ő van. Tehát inkább ezt látom fontos ellennek, miközben nagyon érdekes, továbbra is mondom azt, hogy itt hogyan alakul a korrupció, vagy mindig is az emberek elítélték a korrupciót, csak nem tartották a legfontosabb kérdésnek, mert fontosabbnak tartották az élethelyzetüket.
14: Hát mondtam itt a bejátszás alatt, hogy még legalább 20 kérdés az itt van bennem, ez itt is marad, mert mindjárt 7:30 van. Az elmúlt fél órában az összedi beszédről, majd a Corvinus korrupció kutatásáról beszélgettünk, Hon Gábor a Republikon Intézet vezetője, és Molnár Péter az IDEA Intézet operatív igazgatója volt a stúdió vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Farkas György nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
15: Örökre elaludt a legfeketébb hangú magyar énekes. Deák Bill Gyula 77 éves volt. 4 gyermekes családban nőtt fel Kőbányán. Kisfiúként a foci volt a mindene, de 11 évesen sportbaleset érte, az egyik lábát amputálni kellett. Ez ketté törte álmait. A zene, az éneklés nyújtott számára vigaszt. Kőbányán a Sztár együttessel kezdett el koncertezni. Legnagyobb sikerei a Hobo Blues Band tagjaként érték, de népszerű volt az általa alapított Deák Bill Blues Band is, amellyel mostanában is sok fellépésre készült. Köszöntöm Önöket, az Arcvonások felelős szerkesztője Beslin Anita vagyok. Az Artisius díjjal, fonográf életműdíjjal és sok más egyéb elismeréssel kitüntetett Deák Bill Gyulát 4 évvel ezelőtt az otthonában kereste fel Babucs Kriszta. Ezzel a beszélgetéssel emlékezünk a blues királyra.

0: Deák Bill Gyula nappaliában ülünk. Köszönöm a meghívást, hogy itt fogadt engem és beszélgethetünk. Kőbánya díszpolgára oklevele alatt. Számos díj tulajdonosa vagy, látom, hogy büszke vagy ezekre, hiszen a falon megtalálhatóak a lemezek, fotók és ezek szerint a fontos díjak, kitüntetések.
1: Hát én nagyon nagy dolog, legutóbb a Magyar Érdemrend tiszti keresztét kaptam. Előtte a Magyar Érdemrend lovag keresztje, úgyhogy én erre büszke vagyok.
0: Kezdjük a legelején. Kőbányán vagyunk, Kőbányáról is indultál. Földrajzilag messzire nem jutottál, viszont ha a szakmát nézzük, vagy az életutat, akkor azért az elég szépen kerekedett.
1: Hát eléggé messzire mentem. Én azért voltam Angliában, voltam Hollandiában, Spanyolországban, az István a királlyal, még Eszabán Erej 92, még a Makovec házban is voltunk. Ott a világkiállításon is volt István a király, meg Angliában is játszottunk, Hollandia, meg Dánia, meg pár helyen én megfordultam, de én ragaszkodom Kőbányához. Itt vannak az emlékek, itt nőttem fel. De én megmondom őszintén, én itt érzem jól magam.
0: A kőbányaiság gyerekkorban mit jelentett? Tehát rossz csont kisfiú voltál, aki rúgta a focit a grundon, és aztán bandázott mindenkivel, közben zenekart alapított, hogy képzeljük
1: nem,
0: el?
1: Nem, alapítottam, hanem csináltunk egy zenekart, a Szárnavics zenekart, aztán azzal megnyertünk szinte majdnem minden amatőr fesztivált. Így kezdődött, fotballoztam, én fél lábbal is fociztam, beálltam a kapuma, meg játszottam, meg lábteniszeztem, úgyhogy mankóval, az nagyon nagy dolog volt. Ugyanez volt, bandázás, rossz fiú voltam, hát természetesen megkérdeztek, hogy lehet egy blues énekelni, egy szobában laktunk. Hatan egy ötszörötös szobába ott fürödtünk, mosdottunk. Egy lavorba, négy gyerek és két szülő, úgyhogy a folyosó végén volt a toalett, aztán ez van.
0: A zenei indítatás, a zenei iránti érdeklődés már gyerekkorban megmutatkozott?
1: Nem, hát az az igazság, mikor elmentek anyámék meg apámék dolgozni, otthon voltam, akkor énekelgettem össze-vissza minden hülyeségről, alkony szekrényről, meg minden ott óbégattam otthon. De hát aztán akkor jött ez a dolog, mikor elvesztettem a lábam a 11 éves koromba, bejött a beat zene Magyarország, tehát a beat zene, a Beatles, a Rolling Stones, Animals, Them, meg a Kings, meg ezek, és akkor kezdtem el énekelgetni, és mondták, hogy elég jó hangom van, elég jó ordibálok, szerettük a zenét, kimentünk a játszótérre, és akkor mondta, volt egy ilyen szallagos magnós, akkor szóltak vissza Chuck Berry, meg Chubby Checker énekelt ezt a szamadat, Twistigent, és akkor hallgattunk mindenféle zenéket. De hát én mikor meghallottam a Purple Haze, a Hendrix-től, vagy meg hallottam a Age-ot, akkor végem volt, nagyon nagy fogott, de hát ez a animerszes dolog, mert onnint jött, hogy néztem a tévét, otthon voltam, feküdtem, el volt a Tándalfesztivál, hát így a belenézett az ember, nem volt más, aztán a szünetbe berakták a animerszről a felkülönöbb házát, és akkor elájultam, mert felállt a kezemen a szőr, vagy ahol volt, mert meghallottam, hogy lehet így is énekelni, meg ilyen reketten, és ilyen szívből, meg gyönyörűen szólt, meg nekem nagyon tetszett, a mai napig tetszik a felkülönöbb háza.
0: Ezzel kezdtük a zenék sorát, tehát ez az egyik meghatározó zenei élmény, ezek szerint Deák Bill Gyula életében, ami sorsfordító is volt, de ha nem kellemetlen a kérdés, említetted, hogy 11 éves korodban elveszítetted az egyik lábadat, addig te focistának készültél.
1: Annak készültem, én soha nem akartam énekelni, igen. Én MTK-ba fociztam, a Matyi bácsinál, aztán elvesztettem a lábam, bejött a bizzen, elkezdtem énekelgetni, a szomszédban volt egy roma srác, kivel a Sztárba is játszottam, zenész volt, az apja hozott neki gitárt, külföldről nagy gitározott, aztán kimentünk oda a lépcsőházba, volt egy második emeleten laktunk, ott az ablakra leültünk, gitározott, énekelgettem, aztán kiabáltak, hogy takarodjatok. Ez volt Kőbánya napomra, de hát aztán csináltuk ezt a dolgot, és én nagyon-nagyon szerettem, beleszerettem, ez volt a szerencse, elvette jó Isten valamit, de adott is valamit. Aztán lementem a Rákfogóra, ott játszott Orszánszki Jacky, a Lakatos Bögőbíra, Magyarorsi, meg ezek az emberek, és meghallottam őket énekelni, és akkor azt mondtam, hogy én már másnap abba hagyom, mert én nem tudok hozzájuk képes semmit, már akkor énekeltek már blúzokat, meg ilyen funk is dolgokat. De nem hagytam abba, hála jó Istenek, utána aztán barátok lettünk az Orszánszki Jackyvel, meg a Bögőjel is, utána jártam le Sziriuszra, és megjátszottam a Radics Bélával, meg a Bencsik Samuval, szóval nagy dolgok voltak, főleg a fiatalság, mert az már soha nem jön vissza.
0: A sport helyett a zenét választottad, ezt így könnyű kimondani, de gyerek fejére az azért ezt megélni nem lehetett könnyű.
1: A szülők persze mindig, a szülő meg az otthon, az nagyon nagy dolog volt, ugyanígy van a családommal is, haza akármi gond, baj van, hazajön az ember, az itt másra. Megnyugszik az ember, és azért ez nagyon nagy dolog, a szülői háttér meg a szeretet.
0: Tehát ők segítettek téged ezen a nehéz
1: segítettek,
0: helyzeten?
1: Segítettek, persze, sőt, mi több, mikor játszottam, elkezdtem énekelgetni, akkor anyám olyan aranyos asszony volt, meg annyira szerette a zenét, hogy eljött, és ott leült, és hallgatta, hogy éneklek a zenekarral. Aztán voltak ilyen fiatal lányok, oda mentek, barátkoztak vele, ott simogatták a lábát, mert volt, mikor fájt a lába szegénynek, hát ez volt.
0: Zenéket emlegettünk, vagy említettél már, Jimi Hendrix, ő is egy példakép.
1: Ez volt az első tetoválás, 6,5 órás volt, és úgy mentem a Somogyi Béla utcába játszani, mikor kiléptem a Hobo Blues Bandbe, ott csináltunk egy klubot, és ott játszottunk hétfői napokon.
0: Tehát lett egy tetoválás is ennek emlékére.
1: Persze, ezért, mert a Hendrix volt, én őt szerettem a legjobban. Nagyon-nagyon megfogott az a zene, meg az a gitározás, őt szerettem a legjobban.

0: Jimi Hendrix zenéje, Hey Joe, ez is egy meghatározó deák Bill Gyula életében, meg hát az összes Jimi Hendrix dal ezek szerint. A zenéről beszélünk, vagy a muzsikáról, a sportról váltottál a zenére, de a mindennapok azok hogy teltek? Nem csüggettél sokáig?
1: Szerettem ezt a dolgot, meg szeretem a mai napig is, hogy fél lábbal, meg műlábbal fociztam, meg utána mankóval, mert tört a lábamat nagyon, meg nem hordtam direkt. Így sem akartak engedni érvényesülni, azt mondták, hogy nem vagyok színpadképes, nem vagyok képernyőképes, ezért sem hordtam, és hát a fél lábbal lábteniszeztem. Nagyon-nagyon ritka volt ilyen, ez most mutogatják, hogy fél lábbal focizgatnak, hát én már ezt megelőztem legalább 50 éve.
0: 11 évesen, tehát másik út, zavart ez téged? Bántottak a többiek?
1: Voltak ilyenek persze, csúfoltak, hogy fél lábba, meg száz lábba, hát nem érdekes, nem törődtem vele.
0: És akkor elkezdtél zenét tanulni, vagy teljesen magadtól képezted magad?
1: Jártam én zeneiskolába, jártam ide Kőbányára, aztán azt akarták, hogy zenetanár, mert nagy hangterjedelemben van, meg volt már akkor is, és elég jó fülem volt, leütött a durt, vagy a molt, meg kellett különböztetni, megtudtam. De hát operaénekest akartak, én nagyon tisztelem, de hát én nem. Kedvencem a Pavarotti, nagyon szerettem, meg a régi Bellamina Gigli, meg a Mario Lanza, Nagy Caruso, meg ezek, én nagyon szerettem ezeket az embereket. Tisztelem a mai napig is, meg a Gregor József, akivel játszottam a János a Vitézbe. Gyönyörűen énekelt, és nagyon aranyos ember volt. Nagy szívű, jó szívű ember volt.
0: De nem akartál operaénekes lenni?
1: Nem, és nem is lettem. Hát nekem a blues az volt az életem, meg a rockzene végül is, én nem tradicionális blues csinálok, mert ahhoz is értek, hála jó Istennek, nagyon is jól. De rhythm and blues csinálok, azért csinálok rhythm and blues, mert szeretem közben a rockot is, és szeretem, hogy minél többen jöjjenek el a koncertekre, meg hát az az igazság, aki szeret énekelni, és van hangja. Az hadd énekeljen már mást is, szeretem az avantgárd zenét, mindent szerettem, a Colosseumot, nagyon a Chris Farlott, az a kedvenc énekesem volt többek között. Az is egy ilyen jazz rock volt, jó volt, lejártam egyszer-kétszer még Orszánszkival, minire is beszálltunk, játszottunk a Tátraival, Orszánszkival, és jó bulik voltak.
0: Zenei tanulmányok ezek szerint akkor operaéneklés felé vittek, de aztán nem lettél operaénekes. Az iskola, általános iskola, igen, középiskola, mi szerettél volna egyébként lenni?
1: Hát, mivel elvesztettem a lábam, bőrdiszműves akartam lenni, hát aztán már nem lett belőle semmi. Dolgoztam a Gábor Áron vasontödébe egy teherportán, úgy jártam bulikra, meg próbákra, meg mindenhova volt, úgyhogy elmentünk a Jackie-ekkel, a Sirius-szal. Buli volt, és akkor bementünk az Erzsébetbe, és akkor hajnalba mentem haza, három le se feküdtem, megmosakodtam, aztán 5-kor indulás, mentem dolgozni.
0: Meddig lehetett párhuzamosan egy hagyományos munkarendben élni, és mindemellett zenélni is?
1: Ez nem jelentett problémát, fiatal voltam, és szerettem a zenét, imádtam. Most is szeretem a szart életben, meg a család.
0: Ha már Jimi Hendrix volt, térjünk át egy Deák Bill Gyula dalra. Ha azt mondom, hogy Rossz vér, ez egy olyan szerzemény, amelyet szerintem minden koncerten el kell játszani.
1: Igen, el kell játszani, hát nagyon nagy szerencsém volt, mert én nem vagyok szövegíró, meg nem vagyok zeneszerző, de dallamokat éneklek, több mint 100 műve vagyok benne társszerző, tehát én énekeltem a dallamokat. Póka írta, Isten nyugtassa, nagyon sok számot írt nekem, többek közt a Rossz vért is, és a Hobo írta a szövegeket, a zseniális szövegeket írt, úgyhogy nagyon jó volt, szerencsés voltam ebből a szempontból, de a Rossz vér az nem csak az én művem, aztán játszott rajta a Tátra is, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt abban az időben.

0: 80-as években járunk, az előbb ugye a Rossz Vér hangzott el, vagy legalábbis abban hallgattunk bele. A Hobo Blues Band tagjává hogyan vált te?
1: Oda hívott a polka a Hobo Blues Bandbe, hobójék elkezdték csinálni, lejártam az Ikarusba, beszálltam, jammeltünk. Már ott énekeltem a Hey Joe-t, meg egy pár dolgot, azt a Hobo megírta rá a szöveget. Így kezdődött a dolog, aztán lejártam, aztán végül is oda vettek a Hobo Blues Bandbe.
0: Ezek szép évek voltak, szép emlékek?
1: Gyönyörű évek voltak, a legszebb hat év volt az életemben, úgyhogy nagyon-nagyon nagy sztárok voltunk. Lehet mondani, én nem szeretem ezt a kifejezést, mert én mindig azt mondom magamról, és ezen sokan nevettek a tátrajék is, hogy mikor én azt mondtam, én csak egy szürke bluesista vagyok, de tényleg így van.
0: Mitől volt olyan vonzó annak idején Hobo Blues Band koncertre járni? Ugye a mai fejjel azért ezt már nehéz elképzelni, hiszen teljesen más idők járnak, de akkor azért képviselt egy olyan lázadó jelenséget, amivel jó volt azonosulni egy koncerten.
1: Hát igen, az egy más dolog volt, mert játszottunk akkor is Hendrixet, meg Hobo Rolling Stones fordítások voltak, hát szerették, új volt, bejött a blues zene Magyarországra. Nem nagyon örültek, mert azt mondták, hogy a nyugatot majmoljuk, de hát tömegek jártak, volt meg a Hobo Blues Band, Krókusz a kis stadionban is, dupla koncert, amiért nagyon sok pénzt kaptam, 660 forintot, 330 forint volt a gázsink. Nagyon nagy divat lett ez, már volt olyan, hogy megjelent 5 szám is a pajtás, slágerlistán nem is jelent meg semmi. A zenekarnak, a Hobo Blues Bandnek is rajta volt a slágerlistán. Tehát nagyon szerették, meg új volt ez a dolog, meg ez az egész, meg a formák, ahogy mi kinéztünk, meg a zene, meg a szövegek, igen, meg amit képviseltünk.
0: Nem volt lemez, de slágerek voltak, az emberek ismerték, igen. Koncertre jártak. Honnan tudtak arról, hogy hol fog fellépni a Hobo Blues Band?
1: Szóval mind abban az időben szájra szállt ez a dolog. Aztán volt a Kopaszkutya című film, ami aztán nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon beütött, nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy szerintem a mai napig is az egyik legjobb rockfilm Magyarországon. Szerencsénk volt, meg divatba jött a Hobo Blues Band, az az igazság, meg szerették ezt a dolgot. Sokan jártak a koncertekre, a Fekete Bárányoktól kezdve a Tabánba, a Kopaszkutya forgatás. Nagyon-nagyon jó dolgok voltak.
0: Az a Szomjas György film azért az sokat lendített a karrierem?
1: Akkor voltunk szerintem a legnépszerűbbek. Akárki akármit mond, legnagyobb szárak és a legjobban szeretett zenekar volt.
0: A 80-as években járunk, ami azért még egy másik nagy sikert is hordozott magában, csak annyit kell mondani, hogy István a király.
1: Az István a király nagyon nagy szerencsém volt, több embert akartak. Nem tudtak úgy énekelni, mert színészeket is akartak állítólag, a Madarast, Koncz, meg hát aztán azt mondta a Nagy Feró, meg a Vikidál, hát ott a Bill. Elküldték nekem az anyagot, megtanultam, bementem a stúdióba, már felénekelték a Mikiék, meg a Vikidál, meg a Sebestyén Márta, gyönyörűen felénekelték. Na mondom, itt össze kell szednem magam, nagyon is összeszedtem, hála Jössnek, jól sikerült, úgyhogy csodálkoztak rajta, nagyon tetszett a Szörényiéknek is a dolog, meg a Brodynak. Életem nagy dolga, hogy az első magyar rock operában ott voltam, én voltam a Sámán, a Táltos, és nem is akármilyen. Büszkén mondhatom, hogy a két szám, amit én éneklek az István a királyba, abban van a legnagyobb tűz, és abban volt a legnagyobb siker, és hát, hogyha jó Isten úgy akarja, a jövőre lesz 40 éves az István a király, és lehet, hogy abban is fogok játszani.
0: Hányszor léptél színpadra az István a király, ezt megszámoltad azóta?
1: Nem számoltam. A legutóbbi István a király az 2016. január 8-án volt a Pap László arénában. 2015-ben volt a Királydomban is, szakadő esőben ott volt 15 vagy 17 ezer ember, azért nem kis dolog, meg hát játszottuk a Népstadionban, 90 ezer ember volt, meg mondom, Szevijában volt, Eszabánájra 92-ben főtéren játszottuk, voltunk a Makovec palotában, Hungeszó, ez nagyon nagy siker volt, és mentem, és az emberek veregették a vállamat, mert próba után ott sétálgattunk, és akkor mondták a spanyolok, maestro, maestro.
0: Élvezted ezt a népszerűséget? Tehát jól esett?
1: Kinek nem esik jól, persze, hogy jól esik mindenkinek. A népszerűség meg hát azért tettünk is érte, hogy ezt most is kimerem jelenteni, amire mindig büszke vagyok. Mindig jobba vettem részt, és csak abba vettem részt, amiben hiszek.
0: Tehát akkor ebben hittél, mert a próbák során éreztétek, hogy itt valami más születik?
1: Nagyon jó volt, persze, hogy meg összebarátkoztunk a színészekkel, hiába mondták, hogy a rockerek, mi nem lehet velük kijönni, meg minden is jó barátságok kötöttek, meg haverságok. Vagy háromszor játszottuk lenne Szegeden, a Domtéren, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
0: Tartod valakivel a kapcsolatot az ős szereposztásból, a rockzenészeken kívül?
1: Szoktam beszélni, Makraival is beszéltem, a Gerdesicsel, játszottunk mi egy csomó darabban, amit a Gábor rendezett a Koltai. Megcsináltam a Gergővel is nagyon jó lemezeket, köszük a 60 csapást, vagy a Királymester. esélyét Pókával, a Bor Blues Békességet, ami szerintem az ország legjobb lemeze magasan.
0: Remek kapcsolatokra is szert tettél, és megnyílt neked a rock színpad, vagy legalábbis az út a rock színpad felé, hiszen az volt az első az István a király, de aztán utána többször is hívtak téged.
1: Hát jó dolog volt persze. Ráadásul két számot szoktam játszani, amit én énekek az István a királyban műsoromban. Szoktam játszani a Sámán dalát, meg a Véres kardot, úgyhogy nagy sikere van, és hát van rá igény, meg szeretik az emberek.

0: minden nap gyakorolsz?
1: Nem.
0: Hogy lehet karbantartani egy ilyen hangot? Kell-e tanárhoz járni, odafigyelni, hogy ez a hang ugyanúgy szóljon, mint 30 évvel ezelőtt?
1: Hát azért van karbantartva, mert nagyon sokat játszottunk. És a bulik azok nagyon sokat számítanak. Minél többet játszik az ember, annál jobb.
0: A Hobo Blues Band után elindultál egy saját úton. Ez azért volt, mert szeretted volna jobban megmutatni önmagad?
1: Elkezdtem csinálni a dolgomat. Mert eljöttem, kiléptem a Hobo Blues Bandből, és akkor utána muszáj volt valamit csinálni. Előbb kellett volna, hogy kiléptem a Hobo Blues Bandből, abba a pillanatban zenekart kellett volna csinálni, és abba a pillanatban le kellett volna turnézom a rossz hírlemezt, ami nem lett leturnézva. Szerintem az ország egyik legjobb lemeze. Elkövettem egy ilyen hibát. De azért szeretnek az emberek, ez bizonyítja, hogy eljönnek a koncertjeimre. Szeretnek engem, meg szeretik a zenekart. Nagyon jó zenészek, Nagy Dinike játszik szólógitáron, a Takács Ozsik a bassgitár, és a dobos már 20 éve velem van, a Szabó Csabi. És nagyon jó, mert nagyon tehetségesek a zenészek, és mind kőbányaiak.
0: Itt a nappalitban beszélgetünk, a feleséged éppen az ebédet készíti, és említetted, hogy fontos a család, hiszen már gyerekkorban is sokat segítettek a szülők, nagy családban nőttél fel, 3 testvér mellett. Ez ma is ugyanolyan fontos már, mint a család, a millió?
1: Az mindig is az maradt a család, hogy lényeges, hogy haza tudjál jönni valahova, és elmennek a

0: Komoly zenészbarátságok egyébként születtek? Most ugye említetted Pókágon, Tradics Bélát.
1: De hát én igazából, akit nagyon szerettem, meg sokat tanultam tőle, ez az Orszán Cigyeki volt. Ő úgy énekelt, meg úgy bassgitározott, meg olyan egyéniség volt, ami nem nagyon van Magyarországon. Nagyon nagy űrt hagyott maga után, de voltak barátságok, például Balázs Vecó. Nagyon szerettem a Benkő Lacit, sajnálom a Mekit, meg a Mihályt, meg mindenkit sajnálok, aki elment. Bencsik Samu is, Tunyogi Pétert is nagyon szerettem. Meg nagyon sok színész, akit szerettem, most a Halmán Péter elment, szerettem nagyon a Garas Dezsőt, a Latabár Kálmán, nagyon sok jó színész volt, meg jó fotbalista az Albert Varga, nagyon sok jó ember elment sajnos, legyen neki könny a föld.
0: Foci meccsre jársz? A nyakadba lóg egy medál, igen?
1: Hajrá, szoktam menni, amikor ráérek, de hát most már volt a pandémia, de ott voltam a nyitón is, amikor a Chelsea jött ide, grupamába akkor kaptam is tiszteletjegyet, szerettem a focit, a mai napig is én Fradi Drucker vagyok, meg Barcelona. Meg Brazil.
0: A focin kívül gondolom, hogy nézed a televízióban a mérkőzéseket, nem csak meccsekre jársz, zenét hallgatsz hobbiból?
1: Zenéket is szoktunk hallgatni, persze. Zenéket szoktam, rámegyek a YouTube-ra nagyon sokat, de hát van nagyon sok lemezem van, meg CD-m van, szoktam hallgatgatni.
0: Szabad időt mivel töltesz még? Olvasol ezen kívül, hogy focit de nézel, meg zenét hallgatsz?
1: Szervezem az életemet.
0: A családban lehet tudni, hogy ki tartozik? A feleség, van egy fiat?
1: Feleségem, a fiam, menyem, unokám, a lányom, a Brigitte, ez van.
0: Családi összejövettel, ünneplés
1: szóval,
0: van.
1: Szóval szokott lenni, főleg régebben, még mikor még itthon volt a család. Sokan vannak én a családban, Németországban dolgoznak, és akkor mindig össze szoktunk jönni. Szilveszter volt, mikor voltunk 24-25-en, és akkor itt ment a dáridó. A feleségem főzött mindenféle jókat, pacaltól kezdve, rántott hús, akkor a csülökpörkört, minden volt, minden finomság.
0: Igen, mert hogy négyen voltatok testvérek.
1: Csak én vagyok meg az öcsém, sajnos a húgom meg a utánam következő öcsém. Meghalt, úgyhogy csak az öcseim van, a László, ellen van vidéken. Ő pincér volt, meg zenét tanult, klarinétozott, járt komoly zenei versenyekre, nyert, meg ének, csak hát abba hagytát.
0: Mondtad, hogy hála Istennek a jóisten elvett valamit és adott helyette más. Ezek szerint ez is egy fontos része az életednek, hogy hiszel valamiben.
1: Benne az én szobámban van egy csomó Cizmária szobor, meg a jóistennek ott van a szobra, meg angyalkák, meg mindenféle vannak ott benne nálam. Még olyan is van, amit a fiam hozott Jeruzsálemből. Kint volt a Tamás, és vett nekem fából faragott jóistent. Neki a szobra is ott van benne a szobámban.
0: Külföldön is jártatok sokat. Az utazás ma még az életed része?
1: Persze, sokat jártunk Erdélybe, Vajdaságba, Felvidéken, Szlovákiába, úgyhogy majd megyünk már július 2-án Felvidékre is, úgyhogy az egy jó dolog.
0: Mik a tervek? Ugye a pandémia mindenkinek picit felülírta az életét, az elmúlt 1-2 évünk ezzel telt, nem volt egyszerű, de remélhetőleg magunk mögött tudjuk.
1: Most elment ez a dolog, régi jött ki lemezés jövőre. Szeretné kiadni egy új lemez, dolgozunk is rajta, szeretnék egy nagy koncertet a Pap László Arénába, úgyhogy reméljük, hogy össze is fog jönni. 2018-ban volt a legnagyobb koncertem, több mint 12 000 voltak, úgy megjátszom mindenhol, ahol lehet.
0: Hogyan tartott karban magad?
1: Lefogytam 25 kilót, tornászok ülve, egy nap háromszor, nem dohányzom annyit, letettem a cigarettát, nem is nagyon szoktam inni, csak ritkán, ha eljön a család, és akkor van valami összejövetel.
0: Azon még nem gondolkodtál, hogy taníts-e, hogy továbbad valakinek ezt a tudást?
1: De gondolkoztam róla, terve volt ez is véve, mi jó lenne, mert nem ártana továbbadni, mert hát én látom, meg hallom a zenekarokat, meg minden, és hát nem látok olyan tehetséget, főleg ebbe a blues zenéről beszélek, meg hát ezek a mai zenék nem az én zeném. Most ez a divat, az ő dolguk. Én azt csinálok, amit tudok, meg amit szeretek.
0: Ha blues zenét hallgatsz, akkor mit teszel be?
1: Van annyiféle, én nagyon szeretem a BB Kinget, Blackberry Smoke, az is nagyon jó, egy mostani zenekar amerikai, nagyon-nagyon szeretem. Meg van Hendrix az mindennek felett.
0: Szoktál Deák Bill Gyulát hallgatni?
1: Nem. Nem szeretem magamat hallgatni, ez az igazság. Meghallgatom, és akkor azt mondom, hogy ez így nem jó, másképp kellett volna, meg most már másképp énekelnem.
0: De akkor mi ezért elbúcsúzhatunk egy Deák Bill Gyula dallal?
1: Köszönöm szépen, a 60 csapat, ami aztán aranylemez, platina lemez lett, csókolok mindenkit. Szeretlek benneteket, ölelés és hajrá, Fradi!

A magyar blues király Deák Bill Gyula most már az égi színpadon énekel. A 4 évvel ezelőtt készült beszélgetésben a riporter Babucs Kriszta, a hangmérnök Schwarz Nóra volt. Nevükben is búcsúzik az arcvonások felelős szerkesztője, Beslin Anita. Ezt a beszélgetést éjjel 00:30-kor ismét meghallgathatják. Most híreink következnek, majd a hely jelentkezik itt, a Kossuth Rádióban.

0: 19 óra, jó estét kívánok, a szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban, itthon napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árok mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árrésstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználathoz fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező, egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban. Összesen 10 párt indul. Az Állami Dumában 450 képviselő kerülhet be. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó egységes Oroszország párt elnöke, pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez. Oroszországban péntektől vasárnapig választják meg a szövetségi alsóház képviselői mellett 11 régió vezetőjét, valamint szavaznak 39 regionális törvényhozás tagjairól is. Több mint 110 millió választó dönt, több mint 20 ezer képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról. Idehaza Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Treport kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója, holnap veszi át az ELTE díszdoktori címét. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Holnaptól vasárnapig 10 helyszínen végeznek egyebek mellett vérnyomás és vércukorszint mérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Éjszaka felszakadozik a felhőzet, holnap több órás napsütés várható, eső már csak elvétve fordulhat elő, a szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: 95 éves a sokszorosan díjnyertes filmrendezőnk, akit a világon mindenütt csodabogárnak tartottak, mert nőként filmrendezésre vállalkozott. Mészáros Mártát ünnepeljük. Dúla vagy férj, válasz kismama. Az anyabarát szülészetéről híres kórház váratlan szigorításáról beszélünk dúlával, férjjel, kismamával.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely.
1: ne szokjon készhez feltétlenül az állat. Például a fiókáknál idén például kipróbáltuk azt is, hogy bábbal nevelünk.
4: Bábbal?
1: Kézi báb, ami egy gólya fejet ábrázol, és azon belül csipesszel ki lehetett nyúlni, és akkor arról voltak etetve az állatok.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Wagner Mária szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Burkert Rudolf vagyok. A Sóstói Vadvédelmi Központból jelentkezünk Székesfehérvárról, ahol azoknál a röbdéknél vizitelünk, amelyekben a szabadságra készítik fel a gyógyult állatokat. Már vár minket dr. Fresh Márton állatorvos. Van most valami munkája, amit madarat kéne eltetni, vizsgálni, bármi, amit végig tudunk kísérni?
6: Természetesen, hogyha aznap nem érkezik semmilyen mentett állat, akkor is 20 akár 50 állatot is kezelünk, hiszen egy állat kezelése akár több hétig tartó folyamat.
5: Melyik állattal kezdjük?
6: Van egy gyöngybagoly, akit ellenőriznünk kell, egy egerészőv szintén, és számtalan sün, ugyancsak kontrollra, kezelése vár. Nálunk még egy fiatal bajba jutott gólya, őt mindenképpen meg kell vizsgálnunk.
5: Ami még úgy nagyjából minket is megtűrt, miközben Márton valamit kezel rajta.
6: A gólyák alapvetően nagyon barátságosak, hiszen azzal, hogy az ember közelében nevelkedik, ennek általában nagyon jól bírják az ember közelségét.
5: Csete Gáborral, a Sóstói Látogató és Vadvédelmi Központ vezetőjével mókusok mellett haladunk el. Tessék, az egyik az komoly barátságot köt Dancs Zoltánnal, a hangmérnökkel, és még az általunk nyuszinak nevezett szőrös mikrofont is megnézi magának. Igen, és de mutatja a hasát, tehát hogy akkor ezek szerint velük könnyűbb ismeretséget kötni.
1: A mókusok eléggé barátkozó állatok, nagyon figyelni kell arra, hogy az állatok ne szokjanak túlzottan emberkészhez. Vannak olyan állataink, akik sajnos olyan tartós sérülést szenvedtek, ami miatt itt élik le az életüket, tehát ők ilyen bemutató fajokként élnek itt nálunk, de például ezek a mókusok is, akik itt vannak, hamarosan el lesznek engedve a természetbe.
5: Közben hollókat látunk, vörösvércséket, gyöngybaglyot, kubikot, erdei fülesbaglyot.
1: Ugye azért ez a 4 év alatt 150 faj, ez nagyon sok, de soha nem az a cél, hogy itt tartsunk állatot minél tovább. A legfontosabb feladatunk az, hogy minél előbb egészségesen visszajuttassuk ezeket az állatokat a természetbe.
5: Nagyjából meg lehet mondani, hogy mi a siker ráta?
1: Azt mondható, hogy 50-50, tehát vannak erre azért elég komoly statisztikáink. Minden ide kerülő állatról felveszünk minden adatot, tehát honnan kerül be, milyen sérülése, azonnal kapnak egy korlapot, megkapják az orvosi stábtól a megfelelő kezelést, és ugye ez végig van vezetve. És hát nyilvánvalóan, hogyha eljutunk odáig a pontig, hogy mondjuk egy állat felnevelődik, vagy felépül, akkor azt is felvezetjük, hogy hol engedjük el, mikor engedjük el, és meg tudjuk ezt jeleníteni adatbázisban.
5: Dr. Fresh Márton állatorvos vezet minket, azt mondta, hogy idekint a Bölömbikát érdemes nekünk megnézni. Az is valamilyen röbdében van, vagy ezekben a kis fából készült házakban?
6: Igen, itt van egy olyan terület, ami a látogatóktól elzárt.
5: VIP részleg.
6: Igen, és azért vannak ilyen viszonylag zárt helyen az állatok, mert ők azok, akik nyugalmat igényelnek, és akár a látogatók közelsége is stresszelheti őket.
5: Na nézzük, tessék, közben nyílik az ajtó, Márton leveszi róla a lakatot, és felfele tartott csőrrel néz egy Bölömbika. Ott van benne a sarokban.
6: Kifejezetten nagy testű génféléről van szó, csak rendkívül rejtőzködő, na meg persze ritka is. Ezért meglepő, hogy őt Székesfehérváron találták, nagyon legyengülve, ami talán összefügghet ezzel az aszállyal is, hiszen pont a Bölömbika élőhelye is rendkívül módon lecsökkent, és a tápláléka. Most rejtőzködik, csak az a pekje, hogy nem a nádasban van, ami az élőhelye, és ahonnan ki sem igen mozdul.
5: Ha így felfele tartja a csőrét, tényleg olyan, mint hogyha nád lenne. Aha.
6: Igen, még a tollazatának is ez a csíkozottsága arra szolgál, hogy a nádasba őt elrejtse, és csak a hangja szokta elárulni, a nász időszak hangja az olyan, mint ugye egy bömbölő bika, innen is kapta a Bölömbika nevet. Itt megkapta az alapvető elsősegély kezeléseket, most pedig ott tart, hogy biztosítsuk számára azt, hogy tudjon megfelelően táplálkozni.
5: És azt nézem, hogy a tálban meg halak vannak neki kitéve.
6: Most már elkezdte enni ezeket a számára felkínált kis halakat. Reméljük, hogy fokozatosan javul az állapota, bízunk benne, hogy elengedhetővé válik.
5: Akkor ennyiben áll ilyenkor egy nagy vizit, hogy megnézi, jól van, fogyott a halból, mehetünk tovább?
6: Így van. Nálunk, ami mondjuk egy állatorvosi rendelőhöz képest nagy különbség, hogy az itt lévő állatoknál nem csak a gyógyítás, okoz nehézséget, hanem az életben tartásuk is. Ez gyakran nem egyszerű, egy bölömbikánál megeszi esetleg az elhullott halat is, de például egy fecskénél, vagy egy gyurgyaragnál, aki repülő rovarokkal táplálkozik, sokkal nehezebb ezt megértetni, akárcsak a denevérekkel is. Nekik meg kell tanítani, rá kell először jönniük, hogy táplálék-e az, amit felkínálunk, és ez beletelik gyakran néhány napba, és ha az állatállapot a kritikus, akkor bizony ez a néhány nap döntő lehet.
5: Akkor Mártonnak állatorvosként közben visszacsukhatjuk az ajtót, az egyik legkomolyabb feladata az, hogy rávegye az ide bekerült állatokat arra, hogy egyenek.
6: Így van, állatorvosként magát a sérülést, illetve az egyéb betegségeket kezeljük, de ez csak egy része ennek, és nyilván alapvetően a gondozók feladata az, hogy aztán biztosítsák, hogy az illető állat azután a táplálkozzon is, de ezt adott esetben mesterségesen kell biztosítani, mint ahogy ugye a töviszúró gébicsnél is, közvetlen a szájába adott ereséggel.
5: A hollót gondoltam kisebbnek.
6: Tartós szánsérülése van ennek a hollónak, ami miatt nem szabadon engedhető.
5: Ezért nem csukja össze a csőrét?
6: Azért nem csukja össze, mert izgatott. És ha izgatott, vagy ha melege van egy madárnak, akkor így nyitott csőrrel liheg, kíváncsi ránk, de hogy ilyen rendkívül okos intelligens, így megtanulta, hogy az emberek alapvetően nem, most egy kicsit itt csettegett is nekünk, nem rosszak, hanem érdekesek. Mindig megállunk, szólunk hozzá, néhány szót hozunk neki, egy falatot. Az egyik gondozó asszisztens vele pedig egész különleges viszonya van, ő meg is simogathatja őt, pedig hát a csőréről tudni kell, ki is van írva, hogy tilos benyúlni, olyan, mint egy harapófogó, tehát azért tud veszélyes lenni, de akit ismer, kedvel, azzal nagyon kedves.
5: És hogy felfújja a fejét? Na jó, akkor így rácson keresztül. Gyere, holló, ismerkedjünk. Mondj valamit. Jó kis média holló. Na, ebbe a pirosba? Nagyszerű. Reggeliztél már? Ezt igennek veszem. Kérnél még? Oké.
6: Miért tette? Mert amikor így a csőrükkel így nyammognak, meg a nyelvükkel, az azt jelenti, hogy finom. Egyébként szoktam mondani azt, hogy hello, a kedvenc gondozójának szokott köszönni már így emberi hangon is.
5: Nagyon produkálja magát. Van neve?
6: Loki.
5: Hello, Loki! Na jól van, ezt elfogadom egy visszaköszönésnek.
6: Egy ilyen madárnál már az a gond, hogy nem elég neki mondjuk a táplálékot biztosítani, meg a helyet, hanem bizony elfoglaltságot is kell, így aztán rendszeresen szoktunk neki különböző játékokat berakni, illetve időnként kiengedjük ide, és ez mind-mind számára izgalmas, érdekes dolog, és ettől érzi jól magát.
5: Csete Gáborra sétálom. Azt nézem, hogy ott a gólyák az előtt beszekedtek, és létezik, hogy az egyiknek így félbe van törve a szárnya, amelyik ott áll az előtt a kunyhó előtt?
1: Ez a pár gólya. Ők maradtak itt, mert ők nagyon komoly szánsérüléssel kerültek be hozzánk, vagy áramütéssel. Ők tartós sérült gólyák, ők 4-5-en.
5: Ők a bentlakók?
1: Ők a bentlakók. Egyébként most az elmúlt héten engedtem el 12 példányt a vonulásba, meg itt mögöttünk a röpdében is várnak még 4-en, úgyhogy pont a napokban még lesz egy elengedési hullám.
5: De Gábor, akkor visszatérve ahhoz, hogy a látogatók behozzák ezeket a valamilyen módon sérült állatokat. Most ezeket az állatokat elkezdik valamilyen módon gondozni, etetik, ápolják, stb. Mikor visszaengedik őket a természetbe, akkor honnan tudja az adott állat, hogy mit kell csinálni?
1: Hát pont ez a lényeg, hogy a nevelést és a gondozást úgy kell végezni, hogy ne szokjon készhez feltétlenül az állat. Például a fiókáknál idén például kipróbáltuk azt is, hogy bábbal nevelünk.
5: Bábbal?
1: Igen, egy olyan kézi báb, ami egy gólya fejet ábrázol, és azon belül csipesszel ki lehetett nyúlni, és akkor arról voltak etetve az állatok. De ugye ez addig a pillanatig történik, amíg nem nőnek egy kicsit nagyobbra, és akkor nyilván kikerülnek a gólya udvarba, ahol saját maguk tudnak táplálkozni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb, amint eljön az idő, hogy egy állat szabadon engedhető legyen, akkor visszakerüljen a természetes élőhelyére.
5: Először is valahogy meg kell fogja. Annak mi a menete?
1: Tehát nyilván azért egy fehér gólya, mókusok, bogjuk, ezek nyugodtan tudnak viselkedni, de minden egyes példány, bármelyik fajról beszélünk, máshogy viselkedik, úgy, mint mi magunk emberek. Tehát van gólya-gólya közt is elég nagy különbség. Tehát van, aki jobban stresszel, van, aki sokkal barátságosabb már az elejétől, van, aki azonnal meg akar ölni minket, van, aki meg tényleg csak így van és figyel.
5: Ez mi volt, ami a háttérben ennyire
1: ezek
5: kár?
1: Ezek most varjak egyébként. Hát csak ugye ezeket a madarakat mondjuk egy kifutóba több megoldással lehet elkapni. Vannak ilyen nagy hálóink, amivel könnyen le lehet őket takarni. Sok esetben egy gólya, hogyha nyugodt, akkor egy nagy törölközővel is meg lehet fogni.
5: Gólya? Hát az életemben nem láttam fekvő gólyát. Csőrét beletúrja a tollai közé, Márton belép, megfogja a két szárnyát, megemeli lábát is, megfogja. Hát ez tényleg emberbarát, jó. Majd, hogy nem hozzábújik. És megfogja a csőrét, és még meg is simogatja.
6: Ő egy fiatal gólya, idei, és most indult el az életbe, és egyből egy szerencsétlenség érte. Vagy neki repült valaminek, vagy inkább valószínű sajnos, hogy egy autóval ütközött, és a feje sérült, vérzett is neki itt a csőréből, illetve a gerince is sérülhetett, mert a lábai nagyon erőtlenek.
5: Aha, hogyha elengedi, akkor a fele is esnek, igen.
6: Egy picit tudja mozgatni, úgyhogy van remény, úgyhogy biztosan, hogy gyógytornáztatni fogjuk.
5: Ez olyan, mint az emberi gyógytorna, tényleg?
6: Így van, ehhez hasonló. Ugye volt már hódunk, akit vízi futópad terápiára is hordtunk. Egy fiatal gólya, az emberre meglehetősen bizalmas. Azért a öreg gólyával vigyázni kell, mert a hegyes csőrrel oda tud vágni, úgyhogy ezért van, hogy azért itt tartom a kezemet a csőrénél.
5: Na, gólya kolléga, jó hírem van, tőled nem kérek trükköket.
6: Őt majd be fogjuk vinni oda a vizsgálóasztalra, és akkor az egyik asszisztens fogja az állatot, aztán megkapja megfelelő injekciókat, mert azért még arra is szüksége lesz, egy kis fájdalomcsillapítóra, B-vitaminra, illetve tornáztatni fogjuk a lábát. Ugye volt egy sasunk, az egyik első páciensünk, akit megmérgeztek. Megkapta ugyan az antidótumot, de az egyik lába az én görcsben maradt. Őt hónapokig kellett naponta tornáztatni, ugye mindig a görcsös lábát így kioldani, utána ugye mindig visszahúzta megint ki, és nagy sokára helyreállt a lábának a működése. De közben annyira megszokta ezt a kényszerű tornáztatást, hogy gyakorlatilag kézből lehetett utána etetni, és aztán el tudtuk engedni. De nem tudtuk, hogy életben marad, de két év múlva újra behozták ezt a sast, alig akartuk elhinni, tisztít
5: csapatkos. És nyújtotta a lábát a tornára,
6: rajta volt a gyűrű, és onnan megismertük, és amikor aztán kicsit rendbe jött, kiraktuk a röpdébe, és nyújtottuk felé a csibét, ugyanúgy elfogadt az első naptól kezdve, amit egy vadmadár nyilván sosem tenne, hiszen megvan az alapvető félelme, ez a sas, ez megismerte, hogy hol van, és tudta, hogy akkor most jön az ellenség, és ő elfogadta.
5: Hát gyakorlatilag tényleg, minthogyha valamilyen ilyen interaktív állatkertbe érkeztünk volna, jönnek egy más után a madarak. Itt oldalról megnézzük a sast. Na, ez azért félelmetes innen közelről, vagy legalábbis nekem az. Mert lát az ember sast, de nem egy méterről. Sassal például hogy tud együtt dolgozni? Mert az biztos, hogy nem olyan kezes, mint a gólya.
6: Velük azért vigyázni kell. Nekik a befogását sem ajánljuk a megtalálónak, hanem a természetvédelmi őrt javasoljuk, hogy fogja meg és hozza be. Hiszen itt Európa legnagyobb ragadozó madaráról, egy réti sasról van szó, akinek rendkívül erős nagy karmai vannak, és bizony a csőre is fegyver, úgyhogy vele nagyon óvatosan vigyázva kell.
5: A madarak csőre lehet veszélyes fegyver, de használhatják másra is. Tóth János Solymász 14 évvel ezelőtt a Hortobágyon mesélt Farkas Erikának a szerelmes varjakról, meg az úszóórákat vevő aprócska vadludakról.
4: Fiatalabb hallgatóinak mondom, hogy a madarak csőröznek.
7: Kialakult a bekerült sérült madarak között kettő darab pár. Vetési varjú az egy védett madár, nagyon nagy szerepe van a természetben, ugyanis az ő fészkeikbe foglalnak helyet a fészkelés után a kékvércsék, amiből meg meglehetősen kevés van.
4: Volt már rá példa, hogy lettek kisvarjak?
7: Hát kisvarjú még nem született, gólya az igen, sőt, tavaly egy külön kaland volt, hogy mintegy 40-50 ragadozó madár között kettős has mellett a gólyák két fiókát felneveltek, amit a doktor úr augusztus 20-án szabadon engedett. Vadlibákról van négy filmünk, hogy hogyan neveltük fel őket, hogyan repítettük, hogyan tanítottuk őket úszni.
4: Hogy tanítja a vadlibát úszni?
7: Amikor fürödhetnék, ők van, ilyenkor nincs mese, akár cipő levesz, lopni levesz, nadrág fölhajt és irány a mocsár, és ők szépen követnek engem, és ők úszva közlekednek, én meg megyek, ameddig bírok.
4: Tehát mint alfahím előúszik a kacsáknak.
7: Hát inkább mint szülő, bejártunk a faluba velük, tehát a piacra kiszoktunk menni sétafikálni, és ott az emberek között vidáman el vannak.
4: Tehát maga ment, mint madaras ember elől vállán a hollóval mondjuk?
7: Hát nem a hollóval, egy vetési varjúval, és megöttem 6 darab vadliba. Tehát itt az ebben meglehetősen komoly feltűnést okoztunk, amikor átkeltünk.
4: Maga annyira épeszűnek tűnik. De minek tartják a falusiak?
7: Hát ők mondták, hogy én vagyok a falusi Rudas Matyi.
5: Csete Gábor, mivel van nehéz dolga?
1: A ragadozókra nagyon oda kell figyelni, mert a ragadozók lába az nagyon veszélyes fegyver, nem is a csőrük feltétlenül, tehát ugye a lábukat kell először megfogni, eltámatlanítani, és akkor úgy lehet akár szállítóboxba rakni, akár bevinni a kezelőbe.
5: Ezbe keresztbe van fonva a karja, de azt nézem, hogy van-e valami harci sérülése, amit a madaraktól szerzett.
1: De mindig van, tehát hogy...
5: Hogy nem, azért ott
1: ja, hát ez folyamatos, tehát nyilván egy-egy ilyen odakapás már volt baglyojtól, vagy karvajtól, vagy bármi, vagy éppen harapás, tehát hogy az ön mi munkánkban benne van. Az itt dolgozó stáb is azért fel van készülve mindenre, akár veszélyes állatra, akár veszélyes szituációkra, meg hát ugye a megfelelő oltásokkal rendelkeznek, a megfelelő védőeszközökkel, mert ugye hát ez megkívánja az a munka. Ugye a baglyoknál is van előzetesen, speciálisan egy vadásztató röpdénk, azoknál az állatoknál alkalmazunk kizárólag élő csalétket, tehát egeret, ez itt van hátul. Tehát, hogyha meg tudják oldani ezt a feladatot is, akkor gyakorlatilag az már a végső stádium, hogy elengedhetőek.
5: Ja, ez a vizsga?
1: Persze, ez a vizsga.
5: Az uhú fentül azon a stilizált ágon, meglát minket és rögtön el is kezd repülni.
1: Ő már szépen repülő, egy fiatal uhú.
5: Dr. Flash Márton állatorvos. Akkor nekem nagy baja nem lehet, mert a szárnya épp, a lábát használja, most már csak akkor az egeret kéne megkeresni, vagy annak maradványait, amit gondolom le kellett vadászni.
6: Így van, neki szerencsére nincsen semmilyen testi baja, ő elárult, úgy találták meg még pejhes korában az úton üldögélve, aztán mi neveltük fel, most már szépen kitollasodott, ügyesen repül, és most következik az, hogy meg kell tanulnia önállóan vadászni, hogy aztán magát elláthassa. Ennek a nehézsége az, hogy a természetben az uhú szülők a kicsi uhukat, azokat sokáig támogatják az önállósodásban, tehát nem csak még a fészekben ülnek, hordják nekik az ellenséget, hanem később, amikor kirepültek is, a hangjukkal beszélgetve megtalálják a fiókákat, és viszik nekik az ellenséget, és egy idő után már élő ellenséget, vagy hát legyengített, de még élő ellenséget hordanak, és így fokozatosan rávezetik őket az önálló zsákmányszerzésre, és majd csak később a térre lesznek ők önállóak, és hagyják ott a szülői vadász területet. Itt azonban mi nem tudjuk megmutatni neki uhuként a zsákmányszerzést, de valamiképpen mindenképpen rá kell, hogy vezessük. Ez pedig a nagy röpdénk, ez már alkalmas arra, hogy egy ilyen nagy testű madár is kellően meg tudja magát mozgatni, a repülő izmait is föledze. Rendkívül fontos lépés, hiszen egy dolog az, hogy egy nagyon rossz állapotban lévő madarat gyógyszerekkel kezelünk, jó állapotba hozunk, föltáplálunk, de ez mind időbe telik, és addig ugye neki egy kis zárt ketrecbe kell lennie, és onnan bizony visszaengedni a természetbe, az egy hatalmas ugrás, egy olyan, amit ugye gyakran egy ilyen sérülésből fölépülő állat nem tudna megtenni, ezért rendkívül jó ez a röpde, ahol ugye már kint, szabad térben, egy nagy helyen gyakorolhat, és bizony minden általunk szabadon engedni kívánt nagyobb testű madár az egy két hetet eltölt itt.
5: Mindezt úgy képzeljék el, hogy mind két focikapu néz egymással szemben ez a két stilizált ág, az egyikről a másikra repül át az uhú. Egyébként egy olyan, hát szerintem egy olyan 20 méter hosszú biztos van, ez a kifutó 5 méter széles és legalább ugyanilyen magas. Tehát ez az a tér, amiben akkor edzheti a szárnyait, illetve próbálgathatja a vadász képességeit, és erre van két hete.
6: Egy átlagos madárnak ez az uhú kivételes, hiszen ő már hónapok óta itt van, itt nevelkedik.
1: Minden fajnak megvan ez a külön folyamata, hogy hogyan lehet visszavadítani. Nagyon sok esetben használunk folyamatos kiszoktatást. A Hortobágyi Nemzeti Parkkal például a bannaréti héjákat szoktunk elengedni. Ott például vannak a pusztában nagy ilyen nyitott röpdék.
5: 14 évvel ezelőtt a helystábja nyomon követte egy parlagi sas gyógyulását és az utat, amíg visszaengedhető a természetbe. A jelenetben fontos szerepe lenne egy Lajos nevű nyúlnak is. Farkas Erika dr. Déri Jánossal, a Hortobágyi Madárkórház állatorvosával és Tóth János Solymásszal beszélgetett.
8: A Hortobágyi Nemzeti Parknak az egyik védett pusztáján viszonylag zavartalan körülmények között fogjuk ezt a szoktató voliért felállítani. Emberi közelségtől távol van ez a terület, tehát ez a madár azokban a napokban, amikor ott lesz ebben a volierben, nem fog találkozni emberekkel. A táplálását is éjszaka fogjuk végezni, és ez egy olyan nyugodt periódus jelent az állat számára, ami megkönnyíti azt, hogy a későbbiekben jobban be tudjon illeszkedni.
4: Sasmentő akció indul, mert a nyúl sorsa engem még mindig izgat.
7: Túl az szinte életbiztosításban van, mert körülbelül még 2 hét lenne az a szükséges időtartam, hogy ez a sas ilyen zárt körülmények között nekiálljon vadászni.
4: Ez a sas konkrétan nem barátja még magának, mint a korábbi sas meg a holló, tehát nem fog a vállára szállni, puszit adni, stb.
7: Hát remélem, hogy soha nem sikerül barátságba kerülni vele, ugyanis ezek a szelíd madarak, ezek a kórháznak a bal sikereit.
4: Bement Déri doktor, és jön a nyúl érdeklődni hátulról, hát ilyet még nem láttam. A sas nem örül előre a megfogásnak. Hop-hop! Megvan. Megvan a sas. Szervusz, nyúl, hát elment a gyilkos.
7: A nyúl most valószínűleg megkönnyebbült. Egyébként Lajos névre hallgat a nyúl, mert gondoltam, hogy ez lesz a vége, úgyhogy itt titokban ő nevet is kapott. Nagyon aranyos nyúl. Az utóbbi időben már nem is vette igazán komolyan a sast.
8: Ennek az egyednek konkrétan mi a baja? Dr. Flash Márton állatorvos.
6: Ennek a rétisasnak a szárnya sérült, a könyökénél eltört a alkarcsontja. Sajnos elég rossz helyen, tehát az izület közelébe. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megműteni, és nem is rögtön került be. Sajnos ez is jellemző, főleg ragadozó madarakra, hogy képesek akár röpképtelen állapotban is sokáig életben maradni, és a földön zsákmányolni. Ez viszont arra vezetett, hogy mire olyan állapotba került, hogy meg tudták fogni, addigra már előre haladott ott a csontoknak ez a gyógyulási folyamata, de már egy rendellenes pozícióban, és ez nagyban megnehezíti azt, hogy teljesen helyreállítsuk.
5: Csete Gáborral, a Sóstói Látogató és Vadvédelmi Központ vezetőjével sétálunk.
1: A hazai fajoknál itt mindegyiknél tudni kell az igényt. Élőhelyi igényt, táplálkozási igényt, azt, hogy hogyan lehet visszahelyezni a természetbe. Ilyen szempontból mondjuk a gólya viszonylag a legegyszerűbbek közé tartozik, mert vonulási időszakban vizes élőhely környezetébe szoktuk őket elengedni. Ahogy említettük, speciális jelölőgyűrűvel. Volt olyan gólyánk, amely itt volt szánytöréssel. Meggyógyítottuk, elengedtük, áttelelt, tehát nem vonult el Afrikába, és akkor a telelés után meg őskün vagy pétfürdőn, most nem emlékszem pontosan, felnevelt 4 fiókát, tehát talált családot.
5: Na ez a sikersztori.
1: Igen, tehát ezek folyamatosan ugye ilyen fontos sikersztorik. Ugye az összes fajnál így van. Sasoknál, vércséknél, baglyoknál, énekes madaraknál, bármilyen ilyen visszafogás vagy visszaolvasás, az nekünk egy nagyon jó visszajelzés, hogy igen, itt volt, felgyógyult valamilyen betegségből, sérülésből, és akkor mondjuk valahol egy természetes élőhelyen megfigyelték őket. Van olyan dankas irányunk, aki szintén így gyógyult nálunk, és 3 éve a Genfitó és a Sóstó között ingázik. Itt költ, megy vissza Genfbe, aztán megint visszajön.
5: Élni tudni kell, de tényleg.
1: Ezek nemzetközi adatbázisok, tehát ha valaki megfigyel egy színes gyűrűs bármilyen példány gólyát, ragadozó madarat, bármit, azt azonnal, hogy felrögzítik a nemzetközi adatbázisba, és akkor innen vissza lehet követni, hogy ki hol mit látott. És a legtávolabbi megkerülésünk az Mauritániából egy fokozott mérszeresen sirály volt. Mondjuk a hazai legidősebb gyűrűzött rétisas, 18 éve rajta volt a gyűrű, és hozzánk már úgy hozták be egy áramütéssel, sajnos, és már nyilván nem lehetett rajta segíteni, mert elpusztult, viszont ugye gyűrű alapján meg tudtuk mondani, hogy egy 18 éve meggyűrűzött idős sas volt. Vannak nagyon speciális vöröslistás fokozottan védett állatfajok.
5: Például? Esetében,
1: hát most van nálunk egy vöröskánya, aki most vedlés alatt van, tehát nem volt teljes a tollazata, nem tudott megfelelően repülni. Már itt van nálunk egy éve, és akkor most kezd abba az állapotba kerülni, egy zárt elkülönített röpdében, hogy hamarosan talán el tudjuk engedni, viszont náluk rádiós jeladó felhelyezése lesz majd. Ugye ezt is a Madártani Egyesülettel közösen, vagy a Nemzeti Parkkal közösen végezzük. Úgyhogy igen, ez egy elég összetett folyamat legtöbb esetben.
5: Ki a szponzor, aki mindezt finanszírozza? Mert ugye azt mondta, hogy alig 4 éve indultak el, na de hogy működik ez anyagilag?
1: Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata tartja fenn. Emellett van egy Sóstó természetvédelmi alapítványunk, de országos szinten egyedülálló módon ez egy kormányzati fenntartású intézmény, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy ilyen központokból azért szükség lenne az országban még egy párra, mert vannak kiemelt hivatalos mentőhelyek, de sokszor nagyon távol egymástól, viszont ugye rengeteg az állat, rengeteg a probléma, ezért jó lenne, hogyha lennének ilyen szintű és fenntartású intézmények, és akkor egy ilyen magas színvonalú ellátással fel felkészültséggel, stábbal, nagyon komoly minőségben lehet ezt a tevékenységet végezni. Ugye elengedhetetlen nyilván az anyagi háttér.
9: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Sóstói Vadvédelmi Központból. A mai szerkesztő Wagner Mária nevében is köszönöm figyelmüket, Burker Rudolfot hallották. Ne felejtjék, ezt az adást 60 napon keresztül visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Utánunk a Sportvilág című műsor következik.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
11: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
12: Ma megkezdi főtáblás szereplését a Ferencváros az Európa Ligában. Megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben Vitális Milán. Marozsán Fábián kezd Luxemburg ellen a tenisz Davis kupában. Köszöntöm a hallgatókat, Szilágyi Dóra vagyok. Ma este a skót bajnok Celtic vendégeként megkezdi az Európa Liga alapszakaszát a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC sorozatban 8. idényben szerepelhet valamelyik nemzetközi kupa főtábláján. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, még a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. A helyszínen már ott van a Nemzeti Sportrádió kommentátora, a Regős László Pál, akit élőben kapcsolunk. Szia Laca, mire számíthatunk a mai meccsen?
13: Szia Dóri, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az biztos, hogy kiváló hangulatra, hiszen a Celtic Park mint 60 ezer férőhelyes, és várhatóan teltház, vagy közel teltház fogadja majd a két csapatot itt Glasgow keleti részén, úgyhogy a hangulatra várhatóan nem lesz panasz, és reméljük, hogy nem lesz panasz a Ferencváros játékára sem, hiszen a selejtező körben fantasztikusan menetelt az FTC, legyőzött ugye több nagy csapatot is, a török Trabzonspor például, de a lengyel Górnik Zsabzse vagy a holland Twente kiejtése is nagy kap volt az FTC-nek, amely veretlen egyelőre az idei szezonban az Európa Ligában, már ami a selejtezőt illeti. Hogy a főtáblán ez így marad-e, az nagy kérdés. A Celtic nagyobb falat lesz mindegyik csapatnál, de Borbély Balázs elmondta, hogy nagyon fontos a jó kezdés. A Ferencváros vezetőedzője szerint ugyanez igaz a Celticre is, hiszen a Celtic pont az előző idényben az első 4 mérkőzésén nem nagyon szerzett pontot, és aztán a főtábla második szakaszában kellett kiharcolnia a továbbjutást, úgyhogy nyilván a Celtic is szeretné itthon tartani a 3 pontot, már csak azért is, mert hétvégén a városi rivális Rangers ellen 3-0-ás vereséget szenvedtek a Liga kupában, úgyhogy a szurkolóikkal is felettetnék ezt a kudarcot, amit a hétvégén okoztak nekik. A Ferencvárosnak talán mondhatom, hogy veszíteni valója sok nincs, viszont a selejtező szereplés a fradi szurkolókat is arra buzdítja, hogy talán a főtáblás szereplés is jól fog kezdődni az FTC számára. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik tehát Glasgow-ban a Celtic Ferencváros mérkőzés az Európa Liga főtáblájának első fordulójában. Stúdió.
12: Regős László Pálnak köszönjük szépen, és ahogy az előbb is hallották, magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a mérkőzés, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít, és a második fél időt pedig 22 óra 15 perccel a Kossuth Rádióban is hallhatják. A mai játéknapról egyébként már 2 mérkőzés elkezdődött, mind a kettő a fél időben jár, tehát 2 állást fogok mondani. Levski Sofia Salzburg 0-1 és Kréta Hoffenheim 1-0. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panathinaikos ellen találtak be. A görög fővárosi csapat végül 8-1-re győzött. Vargát a második félidőben izomsérülés miatt le kellett cserélni. Nem lehet magyar válogatott labdarúgó Urbik József. A vasas középpályása korábban 21 éves kora után is szerepelt a szlovák korosztályos válogatottban, így a FIFA szabályzata miatt kizárt, hogy a jövőben a magyar együttesben pályára tudjon lépni. Erről Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke, az M4 Sporton nyilatkozott Demjén Balázsnak.
14: Egy válogatott keret hirdetésnél a törzstagok mellett fontos szerepet kapnak és fókuszba kerülnek az újonnan meghívott, illetve meglepetésre bekerülő játékosok, valamint azok is, akiket a közvélemény hiányol esetleg a válogatott keretből. Az egyik ilyen labdarúgó, aki újoncként kaphatott volna meghívót, Urbik József lehetett volna, azonban úgy tudjuk, hogy vele kapcsolatban nem csak az öt megszakítás nélkül Magyarországon töltött év, vagy az, hogy nem szerepelt még más ország felnőtt válogatottjában tét meccsen lehet meghatározó, hanem más szabályok is a FIFA állásfoglalása szerint. Mi a helyzet pontosan az ő játék lehetőségével kapcsolatban?
15: Urbik József sajnos a FIFA jelenlegi szabályzata szerint nem lehet magyar válogatott. Van egy olyan pont a szabályzatban, amely azt mondja ki, hogy az, aki úgy játszott utánpótlás válogatottban mérkőzést, hogy a 21. életévét már betöltötte, az már nem válthat országot, és sajnos ez a pont az ő esetében pont érvényesül. Emiatt kizárt, hogy ő a magyar labdarúgó válogatottban pályára tudjon lépni a jövőben.
14: Nyilván egy ilyen időszakban, amikor nemzetek ligája meccsek vannak, akkor elsősorban a jelenlegi keretre illendő fókuszálni. Ugyanakkor nyilván számos magyar felmenőkkel rendelkező, de nem magyar állampolgársággal bíró labdarúgó szerepel akár az NB1-ben, akár külföldön. Lehetséges-e vagy várható-e, hogy más labdarúgó kapcsán is kér FIFA állásfoglalást a szövetség a közeljövőben?
15: Azokat a játékosokat a válogatott stábja, akik szóba jöhetnek a magyar válogatott meghívó kapcsán, folyamatosan figyelik, és ugye minden egyes esetet külön-külön meg kell vizsgálni. Ez van, amikor rövidebb idő alatt sikerül, és van, amikor hosszabb idő alatt, hiszen eléggé összetett a FIFA-nak az országváltással kapcsolatos szabályzata. Itt ugye a szülők, nagyszülők születési helyétől is függ az, hogy valaki mondjuk a mi esetünkben mondjuk magyar válogatott lehet-e, de minden válogatottra egyébként ugyanezek a szabályok érvényesek, illetve ugye a másik jól ismert szabály az az, hogy valaki megszakítás nélkül 5 évig játszik az adott országban. Korbó Máriusz esetében például pont ez az, ami ugye egy fél éves megszakítás miatt újraindult, és hiába játszott már több mint 5 évet Magyarországon, az, hogy folyamatosan 5 évet játszott Magyarországon, sajnos nem teljesül az ő esetében. Ez minden esetben külön-külön elbírálást és az eset megvizsgálását kívánja a szövetségtől, a kollégáktól, akik ezzel foglalkoznak, és minden eset nagyon sokszor más és teljesen eltérő. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy figyeljük természetesen azokat, akik szóba kerülhetnek, és mindegyikük esetében megnézzük, hogy van-e lehetősége a jelenlegi szabályok mellett annak, hogy a magyar válogatottban pályára léphessenek.
12: 3 helyet javított, így már a 16. pozíciót foglalja el a világranglistán a berlini világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda válogatott. A magyar nemzeti együttes 28 év elteltével szerepelt újra VB-n, és 40 esztendőt követően jutott be ismét a legjobb 8 közé. Marozsán Fábián, Louis van Herkel vívja az első mérkőzést holnap a Luxemburg-Magyarország tenisz Davis Kupa osztályozón. Az már a mai sorsolás előtt eldőlt, hogy a hazaiak legjobb játékosa, a világranglistán 150. Chris Rhodes sérülés miatt nem játszhat. Marozsán a helyszínen a Nemzeti Sportrádió riporterének Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
16: Itt azért a luxemburgiak kicsit megvariálták a játékosokat, tehát nem feltétlenül azzal játszol, akivel előzetesen lehetett kalkulálni.
17: Így van, ugye volt náluk egy csere, ha jól tudom, az egyes számú játékosuk sérülés miatt nem tud játszani, vagy nem volt biztos az, hogy ő fog pályára lépni, és ugye ez meg is történt. Őszinte leszek, nem igazán ismerem az ellenfél csapatát, nem láttam őket, nem játszottam velük soha, de ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy ők ne lennének jó játékosok. Itt vannak, egy mérkőzésen fogunk részt venni. Ugye itt ezen a hétvégén azt gondolom, hogy minden meccsre oda kell figyelni, nem szabad őket lenézni, bízom benne, hogy a papírformát azt tudjuk hozni értelemszerűen. Szerintem mindenki elég jól csinálta a felkészülését, meg az edzéseket itt az elmúlt napokban Luxemburgban. Szerintem azért bizakodhatunk abban, hogy ezt át tudjuk menteni péntekre, szombatra, és legalábbis mindenféleképpen ez a cél az én részemről is, meg a csapat többi részéről is, ezt bátran kimerem jelenteni. Az, hogy nagyon picit borult az, hogy ők kit neveztek be, szerintem ez nem sok mindent befolyásol. Én személy szerint próbálok figyelni a saját játékom, szeretnék mérkőzéseket nyerni, nem csak itt a Davis kupában, hanem a későbbi hetekben is. Ugye az elmúlt pár hónapban nem annyira volt túl pozitív az én szemszögemből, de bízom benne, hogyha itt ezeket a mérkőzéseket meg tudom nyerni, akkor az egy pici önbizalmat tud nekem adni, és hogyha azt tudom pörgetni tovább és tovább emelni, akkor az jó irányba vihet majd.
18: Milyennek találod a pálya gyorsaságát, mondjuk, meg a borítást? Kemény pályán játszatok, ami neked azért az elmúlt években sok szép eredményt hozott, de azért Kornél például azt mondta, hogy nem olyan gyors, mint
16: amire számított.
17: Azt én is elismerem, hogy talán nem a leggyorsabb. Értelemszerűen itt a napok alatt azért egy nagyon picit lekopott ugye a pálya, tud egy kicsit gyorsabb lenni, amikor új a labda, akkor nagyon gyors lesz. Értelemszerűen azért is, mert felett pályán vagyunk, ugye régóta nem játszottam felett kemény pályán, az is egy nagyon picit tud másabb lenni, gyorsabbak a körülmények, kicsit csökken a reakcióidő ebből a szempontból, tehát felgyorsulnak a labdák. Viszont, hogyha hosszú labda menetek alakulnak ki, akkor ugye a labda az eléggé fel tud szőrösödni, ami azt jelenti, hogy azért be tudnak lassulni egy picit az ütések, és meg tud változni minimálisan a játékképe. De bízom benne, hogy nem feltétlenül ez lesz, hanem az, hogy én tudom erőltetni a saját játékomat, és kvázi le tudom egy picit gyorsítani az ellenfelet, ez lenne mindenféleképpen a cél. Szerintem a csapat többi tagjának is fekszik ez a pálya. Az én részemről pedig az, hogy most ez felett kemény pálya, vagy nem, semmit nem befolyásol, szépen lassan nekem is meg kell szoknom ezt megint. Ugye jön a rossz idő, és pár hét múlva már én is felett pályán fogok versenyezni, úgyhogy ez szerintem ez egy jó alap lehet arra, hogy elkezdjek felkészülni, nincs ezzel problémám, úgyhogy próbálok mindent megtenni és ezt kihasználni.
12: Maruzsánik után Piros Zsombor és Alex Knaff csap majd össze. A sérüléssel bajlódó Fucsovics Márton távollétében Maruzsán és Piros mellett Bardóczky Kornél szövetségi kapitány még Füle Mátyást és az újonc Mak Pétert nevezte a találkozóra. A párharc győztese februárban selejtezőt vívhat a világdöntőben való szereplésért. Most pedig Bardóczky Kornélt hallják.
16: Chris Rodes, a luxemburgiak első számú teniszezője, nem játszik sérülés miatt egyéniben. Mit gondolsz a sorsolásról? Ez mennyire ért váratlanul?
19: Nagyon nem ért váratlanul. Nyilván ugye tudtuk, hogy a Rodes két hónapja sérült, de olyan hírek voltak, hogy azt tervezik, hogy itt a Davis kupán fog visszatérni. Ez egyelőre most úgy látszik, hogy várat magára, hiszen egyéniben nem nevezték, de ettől függetlenül egyáltalán nem bízzuk el magunkat, és nem becsüljük le az ellenfelet, hiszen tényleg tudjuk, hogy a Davis kupán bármi megtörtént, ez nem köztér, hanem ez így van. Úgyhogy a gyengében rangsolt játékosok is óriási energiát tudnak mozgósítani a meccseken, úgyhogy mi ugyanúgy készülünk, mint hogy játszott volna, játszon az első számú játékosuk. A mi játékosaink felkészültek 100%-osan, egész héten tényleg nagyon komolyan, keményen edzettek. Biztosan mondtam, hogy egyáltalán nem becsüljük le az ellenfelet, tiszteljük őket, és remélem, hogy mindenki a legjobb tudás szerint fog tudni játszani a hétvégén.
16: Nem megszokott helyen tartották a sorsolást, hiszen a luxemburgi városházán vagyunk. Hogy tetszik ez a körítés, és az, hogy a polgármester személyesen köszöntött, meg itt azért úgy tűnik, hogy meglepően nagy feneket kerítenek ennek a párharcnak.
19: Igen, egyébként a megérkezésünktől kezdetleg nagyon, nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk, nagyon, nagyon jó a vendéglátás, úgyhogy ezt meg is köszöntem nekik többször. Ez a meet and greet és ez a sorsolás is bizonyította, hogy ők nagyon komolyan veszik ezt, és megadják a módját. Legyen nagyon impozáns épületben vagyunk itt a városházán, úgyhogy nagyon bízom benne tényleg, hogy teltház lesz a mérkőzésen. Ugye azt mondják, hogy itt rengeteg magyar él Luxemburgban, 18 ezer magyar, akik itt, és azt mondta nekem a polgármester, hogy valószínűleg elég sok magyar kint lesz, úgyhogy ennek nagyon örülnénk, hogyha minél többen biztatnák a fiúkat, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a legjobb tudásuk szerint fognak játszani.
12: A kritikus gondolkodás áll a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál középpontjában, amit szeptember 26-án tartanak a Nemzeti Galériában. A mai sajtótájékoztatón a nemzetközi sakknagymesterrel, sakkolimpiai bajnokkal, tehát Polgár Judittal, Wolf Nagy Tünde készített interjút, ebből hallhatnak egy részletet.
20: Idén a fesztivál mottója tulajdonképpen a kritikus gondolkodásra való nevelés, illetve annak a fejlesztése. Hogyan áll egymással összefüggésben a sakk és a kritikus gondolkodás?
21: Hát nagyon is egymással harmóniában van, mert ugye én 5 éves koromtól kezdtem el sakkozni, és 6 évesen játszottam az első versenyemet, ahol már ott megtanulhattam azt, hogy kritikusan kell gondolkozni a saját lépéseimmel kapcsolatban is, hogy biztos, hogy jó, és újra szemügyre vegyem, újra megkérdőjelezzem magamat, hogy biztos, hogy ez a legjobb lépés a különböző alternatívák közül, illetve az ellenfélnek a lépéseit is értékelnem kell, illetve meg kell kérdeznem azokat a kérdéseket, hogy mit szeretne az ellenfél azzal a lépéssel, leütni egy figurámat, vagy hosszabban gondolkodik, és majd egy csapdát állít elő, és beáldoz valamit mondjuk, és én ha azt leütöm nagy naívan, akkor mattot ad nekem. Tehát ezeket a kérdéseket állandóan feltenni, ezt én nagyon megtanultam a sakkban, és hát végül végül is ott kezdődik a kritikus gondolkodás, hogy nem hisszük el, ami történik, amit hallunk, amit látunk, és amit el akarnak velünk hitetni.
0: Különösen a mesterséges intelligencia világában mennyire változtatta meg akár a sakkot a mesterséges intelligencia megjelenése, illetve térhódítása?
21: A számítógépek már 25 évvel ezelőtt nagyon elkezdték megváltoztatni a sakkot, mint sportágat, aztán évről évre egyre nehezebbé vált a játékosoknak megszokni azt, hogy nem csak ők egymással, ember az emberrel készül egy versenyre, hanem be kellett vonni nem csak az adatbázisokat, hogy információt szűrjek, hanem azt is, hogy megkérdeztük a komputert, hogy hát mit gondolsz erről a helyzetről, mi a legjobb lépés. És ő azonnal megmondta, hogy ez a legjobb lépés, és ez az értékelés. Na most ez ugyanez van most a hétköznapokban, amikor chatbotokkal beszélgetünk, ő mindig mond valamit, illetve még sokkal veszélyesebb, nehezebb eligazodni, mert ő mindig a kedvünkbe akar járni, ugye, és mindig megdicsér, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és még jobban megdicsér. Tehát a kritikus gondolkodás a sakkban is nagyon fontos volt, hogy azért megkérdőjelezzem a számítógépnek a lépését, illetve ajánlását, és abból nagyon sok párhuzamot tudok hozni a mai hétköznapokba, amikor én sem már a sakkon, sakktáblán játszom ezt a játékot, hanem a hétköznapjaimban kell kritikusnak lenni, mert hát a mai világban a valós és a valótlan, az illúzió, az tényleg a nyomunkban van, vagy az árnyékunk, vagy előttünk fut.
12: Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát, a nőknél Venezuelát győztük le. A sportvilág végén egy emlékeztető, tehát Celtic Ferencváros 21 órától, 22.30-tól pedig a Kossuth Rádióban. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téf Anni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Létszámhiánnyal küzdenek Kolozs megye iskolái. Diákokból és tanárokból sincs elég. A cél nemes, de a gyakorlat sántít. Meleg ebéddel helyettesíteni a tejkifli programot a Hargita megyei önkormányzat. És most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt arról számolunk be, hogy 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Zentán az anyaország támogatásával 30 évvel ezelőtt kezdődött meg a magyar nyelvű agrármérnök képzés a Vajdaságban. A tanévkezdés alkalmából diplomaosztóra is sor került. További részletek Ternovác Istvántól.
22: A magyar nyelvű agrármérnök képzés a Vajdaságban megkönnyíti a mezőgazdaságban boldogulást kereső fiatalok szülőföldön maradását, és nem utolsó sorban a képzésnek otthont adó város hírnevét is öregbíti. Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere.
23: 30 évvel ezelőtt Zentán mertek nagyot álmodni, és létrehozták a Prosciencia Natura alapítvány jogelődjét, és ezzel elkezdődött egy olyan építőjellegű munka, ami meghatározta azt gondolom a város arculatát az elmúlt 30 évben. Alapvetően egy nagyon jó együttműködésünk van az alapítvánnyal, és aki egyetemi tagozatokkal, hiszen intézményrendszerileg nagyon szépen beilleszkedtek.
22: Szinte alig van olyan magyar lakta település a Vajdaságban, ahonnan ne lett volna hallgatója a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központjának. Kulcsár Sarolta, programkoordinátor.
24: Vajdaság egész területéről érkeznek hozzánk a hallgatók. A mai nappal 570-re kerekedett a végzett hallgatóink száma, akik a vajdasági térségben agrárértelmiségi hálót képeznek. 49 felvett első éves hallgatónk van most. Külön öröm számunkra, hogy az alap- és mesterképzést végzett hallgatóink közül többen választották, hogy a PhD képzésüket is a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem valamelyik doktori iskolájába szeretnék folytatni, úgyhogy jelen pillanatban 10 vajdasági PhD hallgató tanul a MATE doktori iskoláinak valamelyikében.
22: Lengyel László tagozatvezető is elégedett a mutatókkal.
25: Nagyon-nagyon sok év után az aktív hallgatói létszám tagozatunkon elérte a 150-et. Mi igyekszünk a legkorszerűbb módszerekkel, széles körű partnerség bevonásával olyan képzést nyújtani a hallgatóknak, ami már nem csak annyira a tárgyi tudás megszerzésére, hanem azoknak a készségeknek a kifejlesztésére és megszerzésére szolgál, amivel ők aztán sikeresek lesznek a közösségünkben, boldogok, elismertek lesznek az ágazatukban.
22: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 6 kampuszt működtet az anyaországban. Emellett 5 határon túli képzési központban segíti az oktatást. Bújdosó Zoltán, a MATE oktatási rektor helyettese.
26: A
1: Az első és legfontosabb, amiért a népszerűsége nem csökken a képzési központnak, az agráriumnak a egyre fontosabb szerepe, hogy a napjainkban, különösen az elmúlt évtizedek klímaváltozási problémái, fenntarthatósági, vízgazdálkodási problémái azok, amelyek egyre inkább érdeklik a fiatalokat, hiszen tulajdonképpen a jövőnket ez határozza meg, az ő tanulmányaik utáni munkájuk fogja ezekre a nehéz kérdésekre megadni majd a választ. Másrészt pedig, ami szerintem nagyon fontos, az a áldozatos munka, amit a kollégáink végeznek, nem csak a Zentai, hanem valamennyi határon túli képzési központunkban. Személyes jelenléttel az anyaországból támogatva az itteni oktatókat eljönnek, és az itteni fiataloknak példát mutatva, új ismereteket átadva próbálják azt a minőséget képviselni, amely versenyképes diplomához tudja juttatni a fiatalokat.
22: A kispiaci Huszár Viktória a tanévkezdés alkalmával vette át frissen szerzett mérnöki diplomáját.
4: Ez a mezőgazdasági mérnöki képzés minden részre kiterjedő tudást adott, egészen az innovatív megoldásokig.
22: A Zentai Kovács Zsolt is most vette át oklevelét.
5: Ez a képzés egy olyan alapot biztosít, amelyben látom magamat, hogy milyen úton, milyen jövő felé tudok én is haladni, valamint a kollégáim.
3: Szeptember 7-én megkezdődött az új tanév Romániában. Az iskola kezdése a magyar anyanyelvű általános iskolások számára új, a kommunikációra fókuszáló román nyelvoktatást hozott. Kolozs megye vidéki települései létszámhiánnyal küzdenek, mind a diákság, mind pedig a tanerő szempontjából. A részletekről Kerekes Adel Haidát, a Kolozs megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelő helyettesét Ferenc Ádám kérdezte.
6: Általános iskolában változik a román nyelvnek az oktatása.
7: Ez az új tananyag, ami megjelent, nagy változásokat nem hoz. Én megkérdeztem azokat a tanárokat, akik a magyar iskolákban tanítják a román nyelvet, és azt mondták, hogy inkább kibővített bizonyos tevékenységeket, ami segíti a tanárt és ugyanakkor a diákot, hogy jobban megértse a román nyelvet, és azt jobban meg tudja tanulni. Tehát én azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Persze, hogy a hatásait csak majd 4 év múlva fogjuk látni.
6: Évről évre felmerül, hogy a magyar anyanyelvű diákok mekkora százalékban választanak anyanyelvi oktatást és román nyelvű oktatást. Ahogy telnek az évek, úgy csökken a magyar anyanyelv mellett döntők száma.
7: Kolozs megyében, ha a 9. osztályra gondolunk, mondhatni, hogy megteltek a helyek, Kolozsvárt főleg, ugye Kolozsvárnak más a vonzó ereje, viszont sajnos Dézsen például, meg sőt Kolozsvárt is a Brassaiban nem teltek meg rendesen a helyek. Ennek a magyarázat az sajnos, hogy kevés a diák. A legnagyobb lemosódolás vidéken van, és ottan látszik is, mert bizonyos iskoláknál csoportokat kellett, hogy összevonjunk, más iskoláknál pedig nem csak, hogy összevont osztályokba tanulnak, hanem meg kellett, hogy szüntessük azokat az osztályokat, és átcsoportosítani más városba. Tehát ez a tendencia létezik. Ennek a magyarázata egy, hogy bizonyos szülők, ha ki is költöztek vidékre, vagy közel Kolozsvárhoz, vagy Tordárhoz, jobban megfelel nekik, hogy behozzák ugyebár az úgymond központba, a városban, azért, hogy ne tanuljanak összevont osztályokban. Pedig ott is a minőségi oktatás megfelelő, de ez most már ízlés, hogy mondjam így, kérdése a szülő részéről. A másik ok pedig az, hogy nagyon sok a vegyes házasság. Ez nem lenne egy gond, ugyebár, viszont itt már a szülőtől függ, anyától vagy apától, hogy mennyire hajlandó a gyerekét megtanítani saját anyanyelvére.
6: Ugye itt felmerült hetekkel ezelőtt egy ilyen diskurzus, hogy Kolozs megyében van elég tanár, de valahogy mintha mindenki városon akarna tanítani, és nem mennének vidéki iskolákban. Erre van-e valami stratégia, vagy ezen hogy lehetne akár segíteni?
7: Hát nehezen, mert először is az a tanár, aki kimegy vidékre, lehet, hogyha lenne biztosítva neki, nem csak, hogy elszámolják az ingázási pénzt, mert van, ahol elszámolják, esetleg biztosítanának egy szolgálati lakást, lehet, hogy nagy segítség lenne anyagilag. A másik gond az, hogy a mai fiatalságnak az elvárásai jobb kör és nem biztos, hogy mindegyik közösség tudja ezt biztosítani nekik. A harmadik persze a diákok. Bizonyos vidéki iskolákban ugyebár a diákok elég gyengék, tehát ez is megerőlteti a kezdő pedagógust. És az utolsó az, hogy szerintem nincsenek felkészülve már az egyetemről. Nem maga az egyetem hibás, a kerettanterv és ahogy van a tananyag, nekik nagyon kevés a gyakorlati idejük, hogy a pedagógiát úgy pontosan el tudják sajátítani. Tehát szerintem erre a részre is több időt kéne fektetni, és akkor lehet.

0: intézmény diákjait.
1: Adnak ugye tejet, kekszet, meg mindenfélét, mivel hogy többen is vagyunk otthon, ugye testvérek, ezért fel tudjuk használni sütéshez, főzéshez, tejből pudingot, meg ilyeneket csinálni, vagy kiflikből hotdogot, vagy meleg szendvicset. Szerintem sok pozitívuma van.
2: Sokan meghagyják azért, hogy akinek szüksége van, az tudja hazavinni.
3: Van, amikor rossz a minőség, van, amikor jó. Hogyha jó, akkor meg szoktam itt tenni az iskolába, ha nem, akkor meg nem.
4: Nekünk az osztály közösségben vannak olyan diákok, akik szokták vinni, vagy odaadjuk nekik, és ők tiszta szívesen felhasználják.
0: Te nem szoktad elfogyasztani?
4: Hát az almát, azt megeszem, az finom.
0: Tifán Irén, a Székelyudvarhelyi Móra Ferenc általános iskola igazgatója.
5: Valóban egy jó kezdeményezés volt ez annak idején, amikor elindult. Sok rászoruló diák van iskolánkban, akik még az is lehet, hogy ennyit kapnak élelmet egész nap, mint az iskolában. Így a társaik adnak is nekik, tudják, hogy rászorulók, így segítik.
0: Van olyan kritika, hogy nem mindig megfelelő a minősége.
5: Mikor friss, akkor finom, tehát elfogyasztják a gyerekek. Teljes kiörlésű lisztből készült, egészséges, viszont ha megszárad, akkor van gond.
0: Ez így jó-e, hogyha tovább működik, vagy mit kéne változtatni ezen?
5: Jó, ez a tejkifli program, főleg, hogyha így most kaptak a héten almát is, tehát kiegészül, meg kifli helyett kekszet is, valami mégis van, megunták egy idő után a gyerekek ugyanazt, valószínű ez is közrejátszik.
0: Mi történik azokkal a termékekkel, amik itt maradnak, amiket nem visznek el a gyerekek?
5: Kiürülnek a kosarak úgy nagyjából a tanítási órák végére. Láttam tanárként is, hogy utolsó órámon vannak gyerekek, akik visz maradnak, megvárják, míg a többiek elmennek, és akkor felpakolják.
6: Sok a kritika.
0: Mondja Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.
6: És jogosak ezek a kritikák, hogy a végtermékek nem feltétlenül megfelelőek. Azt a programot, ami meleg ebéd néven pár iskolában már Hargita megyében is működik, és jól működik, azt kellene kiterjeszteni teljes megyei szintre. Most készítünk egy felmérést ismét az iskolák és a szülők körében, és ezt felhasználva, érvekkel alátámasztva kérni fogjuk a kormánytól, ha lesz, és a tanügyminisztériumtól, hogy gondolják meg annak a lehetőségét, hogy egy olyan programot, amely nem feltétlenül örvend a legszélesebb népszerűségnek, és nem feltétlenül hozza meg az indításakor támasztott reményeket és eredményeket, nem lehetne helyettesíteni egy olyan programmal, ami sokkal egészségesebb, sokkal hasznosabb, és sokkal nagyobb elégedettséget váltanak ki mind a diákok, mind a szülők körében.
0: Önkéntesek főznek, csomagolnak és viszik házhoz az ételt az időseknek, rászorulóknak az Ungvidéken található Kisdobronyi Református Gyülekezet szeretett konyháján. A 10 éve működő szolgálat a háború kitörése után még több embert állított a közös ügy mellé. Részletek Iváncsik Attilától.
7: A szeretett konyha munkája túlmutat a napi szükséges étel elkészítésén. A szeretetről, egymás segítéséről szól, hangsúlyozza Komonyi Katalin önkéntes szakásnő. Az étel mellett sokak számára a találkozás, a beszélgetés és az a tudat is fontos, hogy van kire számítaniuk.
8: Aki úgy maradt, hogy magányosan maradt, annak helybe van véve. Vagynak olyak, akik még ide felbírnak jönni, étkezni, és akkor ez az összetartó közösség, ami itt van, ez rendkívül itt mindenki önkéntes. Például én vagyok a legöregebb, már 75 éves, de megpróbálok mindent beleadni. Házias ételeket főzünk. Nincs kiszabva nekünk, hogy mit főzünk. Megnézzük, hogy mi van a kamrába. Ami nincs, azt hozzateszünk, már összepautolunk, hogy minden legyen. 3 fogás van mindig. Nekünk például sok ugorka van, és akkor van hál' Istennek. Mindenki hozzatesz. Például, ahol én lakok, a szomszédben is van egy olyan öreg asszony, hogy az már alig várja, kaput kicsukja reggel, már 90 fele jár, készít az edényt, kristálytisztán küldi vissza. Annyi erőt meg hitet, szeretetet kaptam az Istentől is, hogy ebbe a konyhába ki tudjam adni még a bennem lévő energiát. Erre kérem az Urat. Hát még egy pár évig.
7: 10 év alatt a Kisdobronyi Szeretett Konyha a helyi szociális segítségnyújtás alapkövévé vált. Hangsúlyozza Bernát Tamás református lelkipásztor. Kiemelte, a háború elhúzódásával egyre több a rászoruló.
9: 10 évvel ezelőtt az egész Ungi Egyház megyében elindult ez a kezdeményezés, a felvidéki szlovákiai Magyar Református Keresztény Egyháznak a támogatásával. Egy csapi étteremben volt a közös főzés, amit a gyülekezetünk önkéntesei, diakónusai, presbiterei széthortak mind itt,

0: mint is szágteleken. És így működött több mint egy éven keresztül, utána pedig éveken át a Nagydobrony Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon konyhájával volt egy megállapodásunk, és a háború kitörése óta pedig itt helyben vitt rá erre bennünket a szükség, hogy még mindig kicsit hiányos körülmények ellenére itt tudjuk mi ezt gyakorolni. Mert akkor állt benne a gyülekezet leginkább olyan módon, hogy mi is készítsük el. Mindenki tenni akart, emlékeznek még a háborúnak a kitörésére. Volt egy aktivitás, tenni akartunk, valamit tartani egymásban a hitet, a reményt, a jót, és több mint 25 asszonnyal kezdődött itt el a főzés. Sokan azóta már elköltöztek, vagy pedig külföldön dolgoznak, de amikor hazajönnek, újból beállnak és folytatják tovább. Tapasztalunk egy szükséget. Másrészt arra tanít az Isten, hogy jobb adni, mint kapni. És mi ezt meg akartuk tanulni. És 10 évvel ezelőtt a gyülekezet, ami egy adakozó, segítőkész gyülekezet, és az egész falura, falu közösségre igaz, és el lehet mondani, ebben a formában kezdtük el gyakorolni. Tehát jelenleg 20 női és 5 férfi önkéntesünk van.
1: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra, jó estét kívánok, a szerkesztő Demetémea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, és napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség hozzátéve, az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Bár neveket a főügyészség nem említett, a 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Megtartotta alakuló ülését a Független Közmédia Testület. Feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés 6 tagot választotta a testületbe. Elnöke Bájer Judit. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás 2. részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepel-e a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfél kapun keresztül is megtehetnek. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon, tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter már járványról beszél. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Kellemes őszi idő várható több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő, a szél mindenütt mérséklődik, éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket 21 órakor hallanak itt a Kossuth Rádióban, most 20 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Hajnaltáj.
3: Van, de lényegesen kevesebb gyümölcs van, mint tavaly. Ráadásul sok helyen a minősége sem megfelelő. Az aszály és a tavaszi fagy nem csak a gyümölcstermesztőket sújtja, hanem a konzervgyárakat is.
4: Szerintem az elmúlt évek leggyengébb széva termését lehetett realizálni ebbe az évbe. Tavaly évben a Szabolcs-Szatmár-Beregmegyi térségbe 1100 tonna szilvát vettünk, az idén ez 200 tonna volt.
3: Hogyan tudnak ebben a helyzetben talpon maradni a konzervgyárak? Részletek holnap, Gergács Anikó vagyok, ébredjenek velünk.
2: Hajnaltáj, a koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, Hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Emlékeztek még? Tegnap ott hagytuk abba a mesét, hogy Bab Berci megpróbált segíteni a kőnek, aki virág szeretett volna lenni. Rima pénteki Rimai Péntek házában nem járt ugyan sikerrel, de ott támadt egy ötlete. Mert meglátta az ajtófélfa felső végét. Az építőmester, lehet, hogy maga Rima pénteki Rimai Péntek, az ajtófélfa végére gyönyörű, fából faragott virágot ügyeskedett. Ez az, mondta Bab Berci. Köszönöm, tette hozzá ordítva, és már nyargalt is haza a rejtett erdei ösvényen. Olyan pompázatos virágot farag ő abból a kőből, hogy hét nyelven beszél. Csak a háza előtt lassított kicsit gondolatai, meg léptei iramán is. Hely, és mi vagyok én? Kőfaragó? Vagy netalántán szobrász, művész? Te, hiszen még soha sem volt véső a kezedben, nemhogy virágot, még egy krumplit sem tudsz rendesen kifaragni. Ugyan már, gondolta, majd megtanulok követ faragni. Nem olyan nagy ördöngősség az. Ezzel Lábujhegyen belopakodott az ajtón, hát ha szundikál a kő, nem akarta zavarni. De a kő nem szundikált, nagyon is éber volt. Virág akarok lenni, nem hallod? Virág! Kiáltotta Bab Bercinek. Bab Berci csak morgott valamit biztatásféleképp, a szerszámos ládája mélyéről előkotort egy vésőt, meg egy kalapácsot, és uzsgyi kislisszant az ajtón. Ment egyenesen a kő görgeteges hegyoldalhoz. Mélyen meghajolt a kövek előtt. Tisztelt kő urak, mondta. Elnézésteket kérem, de én most kőfaragni szeretnék tanulni rajtatok. Akinek ellenvéleménye van, szóljon. A kövek hallgattak. Akkor jó, gondolta Bab Berci. Oda ballagott egy akkora forma kőhöz, mint az övé, és megpróbált belőle virágot faragni. Na de ki gondolta ezt? Hogy a kőfaragás ilyen bonyodalmas mesterség? Azt hiszitek, úgy reped az a fránya kő, ahogy az ember szeretné? Dehogy úgy reped. Vagy hogy reped egyáltalán? Dehogy reped. Szikrázik, porzik, serceg, úgy eldobja a vésőt, mint a sic. Nesze neked, Bab Berci. De Bab Berci csak nem hagyta abba. Egyik kezét a véső törte fel, másikat a kalapács. A mutató ujja meg a hüvelyk ujja körmére is odasózott egy-egy jó nagyot. Lilállottak, sajogtak a körmei, de csak dolgozott napestig. Aztán másnap is, harmadnap is. Kövek garmadája maradt mögötte elrepesztetten, megcsonkítottan, szétfarigcsáltan. De a tizedik napon már sikerült valamelyes virág formát kifaragnia. Kicsit suta volt, esetlen, de ha valaki jobban megnézte, könnyen rájöhetett, ez virág akar lenni. Bab Berci elszántan dolgozott tovább, és egyszer csak azt vette észre, hogy a kőgörgeteges hegyoldal olyan, mint egy sóbálvánnyá változtatott virágos kert. Bab Berci könnyed kőszirmokat, kőbibéket és kőporzókat faragott, akármelyik kőfaragónak a becsületére vált volna. Akkor most elérkezett a nagy nap, mondta Bab Berci a kőnek. Miféle nagy nap? Siránkozott a kő. Hetek óta mondogatom, hogy virág szeretnék lenni, és te a füled botját sem mozdítod. Kegyetlen alak vagy. Egy csipetnyit sem törődsz velem. És ez mi? Mutatta Bab Berci a kezét a kőnek. A feltört tenyerét, a lilára kalapált körmeit. Ez mind miattad van, mondta, mert virágot akarok faragni belőled. Jól tűröd a fájdalmat? Bármilyen fájdalmat elviselek, ha virág lehetek, mondta a kő. Na hát akkor idesüss, mondta Bab Berci, és nekilátott. Véste, püfölte, faragta a követ. Az meg sikongatott, nevedgélt, jajgatott, már attól függően, hogy csiklandozta vagy fájdalmat okozott neki Bab Berci vésője. De aztán, amikor megnézte magát a tükörben, egyszeriben elfelejtette minden fájdalmát. Ez én volnék? De hiszen ez csodálatos,
Köszönöm neked, Babberci. Éppen ilyen akartam lenni. Boldogan s nagy egyetértésben teltek a napok. A kővirág büszkén feszített az ablakban, s arra gondolt, hogy a kinti virágok bizonyára irigykednek, ha netalántán fölpillantanak Babberci ablakába. De erről soha nem bizonyosodhatott meg. Lehet, hogy a kinti virágok észrevették őt, de az is lehet, hogy nem. Élték mindennapi életüket. Örültek a napfénynek, esőnek, olykor még a szélnek is, mert a szélben kedvükre táncolhattak, hajladozhattak. És aztán nyár vége felé szomorkás, ünnepélyes hangulat telepedett a kertre. A virágok szirma összezsugorodott, elszíneződött, eljött a hervadás ideje. A fáradt szirmok ellengtek, és a földhöz simultak. A kővirág csak hallgatott, szelíd bánat töltötte el. Egy szép napon aztán észrevette, hogy nincs már a kertben egyetlen virág sem. Csak ő virul Babberci ablakában. Mind elhervadtak a virágok, mondta Babbercinek. Babberci gyanakodva kapta föl a fejét. Na és mondta, örülj neki, hogy te virulsz és pompázol. A virág egy darabig hallgatott, aztán csendesen így szólt. Kedves Berci, ne haragudj. Én is szeretnék elhervadni. Babberci lehajtotta a fejét. Talán az volna a legjobb, ha fognám a kalapácsot, és összetörnélek, mondta. De egy csöpp harag sem volt a hangjában. Tudod mit? Visszaviszlek a kövek közé, ahonnan hoztalak. Hóna alá kapta, visszavitte a kő görgeteges hegyoldalba. Itt aztán majd elhervadsz. Lehet, hogy 1000 év is kell hozzá, mondta, amíg egyetlen porszem leszel. De akkor majd talán igazi virág is lehet belőled. Hátat fordított, nem köszönt, vissza se nézett. Ment egyenesen haza, és maga sem tudta, miért. Nagyon fájt a szíve. Vajon miért fájhatott?

Lázár Ervin Bab Berci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgatjátok.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.
1: Lehet azt mondani, hogy Géza jó író, vagy hogy jó rendező, jó költő. Ez mind igaz is. Külön-külön, ez így rendben is van. Csak hogy Géza ez mind együtt. És ezek összeadódva már egy másfajta jelenséget adnak ki. A Géza, mint kreatív elme, egy mítoszgyártó. Budapest mítoszának, sőt egy életmodell mítosznak a megteremtője. És ezt egészen unikálisnak tartom, írta Grecsó Krisztián íróköltő Bereményi Gézáról. Ő maga pedig azt írta magáról. A dalszövegeimből is, meg egyebekből is lehet tudni, hogy én általában önéletrajzíró vagyok, tehát alanyi író. Csak azt tudom használni, ami valóban megtörtént velem, amihez személyesen közöm van. Bereményi Géza versét hallják.

0: Bereményi Géza versét Dés László zenésítette meg, és Presser Gábor előadásában hallották. A felvétel 1993. január 13-án készült, és a Sose halunk meg című film főcímzenéjeként vált a legnépszerűbb magyar filmzenék egyikévé. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.
1: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban szépészeti kérdésekkel foglalkozunk, természetesen nyelvi szempontból. Mi az eredete a kölni, a parfüm és a rúzs szavunknak? Melyik nyelvből vettük át ezeket? A válaszokat Maticsák Sándor nyelvésztől, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárától kapjuk. A riporter Takács Tibor.
2: Honnan ered a rúzs szavunk?
3: A rúzs francia eredetű szó, a rouge, leírva rouge szó átvétele francia kiejtés szerint. Ennek jelentése vörös, a rúzs eredetileg és ma is leggyakrabban vörös színű. Ugye ismerjük a rúzs kifejezést a franciából, talán a Moulin Rouge, a vörös malom, híres mulató nevéből. Maga a rúzs szó egyébként a latin rubeus szóból ered. Ugyanebből a szócsaládból származik a vörös színű drágakő, a rubin neve, meg a rubeola, azaz a rózsa himlő, ennek alapja, hogy a kiütések halványpirosak, és a rubidium elemneve is.
2: Szintén fontos szépségápolási szer a kölni.
3: A kölni ma már általánosan használt szó a különféle illatszerekre, de eredetileg csak egyféle szer, a kölni víz neve volt, ebből jött létre a mai tágabb jelentés. Ennek a kölni víznek a története a következő. Egy bizonyos Johann Maria Farina, egy olasz származású német gyáros 1709-ben parfümgyárat alapított Köln városában. Az általa előállított illat teljesen más volt, mint az addig megszokott parfümöké, sokkal könnyedebb, frissebb illatot kreált. A recept ma is titkos, annyit lehet tudni, hogy citrusból kivont illóolajok, rozmarin, levendula és tiszta alkohol van benne, és évekig töltyfahordóban jellelik. Ez a kölni víz, azaz Kölnis Wasser, német nevén, hamar elterjedt, elsősorban a divat fővárosában Párizs kezdtek rajongani érte, ott persze már francia néven Eau de Cologne-ként futott be nagy karriert. Az Eau a víz, a Cologne pedig Köln francia neve.
2: És honnan ered a parfüm szó? Ez is elég franciásan hangzik.
3: Igen, francia eredetű szó, ami a latin perfumum, azaz füstön át, füst révén kifejezésből származik. Ez arra az ősi eljárásmódra utal, amikor illatokat gőzöltek, füstöltek, így terjesztették a finom illatokat. A szóban tehát végső soron a latin fumus, füst szó rejlik. Maga a parfüm, az illatosító szerek használata nagyon régi időkre nyúlik vissza, már az egyiptomiak is használtak ilyesmiket, akár csak később a görögök, rómaiak, arabok. Az első parfümgyárat 1533-ban alapították a dél-franciaországi Grasse városában. A parfümök mértéktelen használatáról valószínűleg mindenkinek a francia királyi udvarok jutnak eszébe. Elsősorban azért, mert akkoriban a mosakodást mellőzték, úgy tartották, hogy a betegségek a pórusokon át vízzel kerülnek be a szervezetünkbe, ezért tartózkodtak a vízhasználattól. A parfüm pedig jótékonyan elnyomta a kellemetlen szagokat.
2: Nagyon sokan használnak körömlakot.
3: Maga a lak szó arab közvetítéssel jutott Európába, oda a perzsák révén Indiából. Végső forrása az ókori indiai nyelv a szanszkrit, ennek a laksa szava, ez egy tölgyfajta gyantás nedvét jelentette. Eredetileg pedig azt a pajstetű félét, amelyik szúrásával ilyen nedvet fakasztott a fából. Szerencsére, amikor ma a hölgyek lakkot kennek a kezükre, abban már nincs pajstetű. Körömlakot egyébként már az ókori Egyiptomban és Kínában is használtak időszámításon előtt 3000 körül. Az első modern kereskedelmi forgalomban kapható körömlakot az Amerikai Egyesült Államokban gyártották 1917-ben.
2: Ha már a körömlak szóba jött, beszéljünk egy kicsit a körmök ápolásáról.
3: Ha valaki a kezét szeretné ápoltatni, akkor manikűröshöz megy. Ez francia eredetű összetett szó, mesterséges szóalkotás, alapja a latin manus, azaz kéz, és a cura, gondozás, ápolás, szavak franciásított változata.
2: És a pedikűr?
3: Ebben a latin pes, pedis, azaz láb szó rejlik, tehát ez lábápolást jelent.
2: Végezetül beszéljünk még a púder szavunkról.
3: A púder leggyakrabban finom, por alakú kozmetikai anyag, arcpornak is nevezték régebben. Ez is francia eredetű, a poudre szóból származik, ennek jelentése egész egyszerűen por.
1: Kedves hallgatóink, A 2026. január 26-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Kossuth Rádió.
5: Újra.
4: Újra.
5: Mindenkié.
6: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

Ácsi csata 500. évfordulója központi helyet foglal el nem csak a történelem könyvekben, de ma már a magyar kultúrában is. El van adva a lecke, hogy vajon milyen formában lehet megidézni az 500 évvel ezelőtti eseményeket úgy, hogy lehetőség szerint minél közelebb sikerüljön hozni a résztvevőket a mai kor embere számára. Jó estét kívánok, Farkas Szabolcs vagyok. Az idei jubileum alkalmából a kulturális élet számos területén, a filmektől a könyveken át egészen a különféle kiállításokig, sok mindenhol feldolgozták ezt a sorsfordító tragédiát. Ha velünk tartanak a következő fél órában, akkor ma ezek közül az alkotások közül válogatunk párat. Egészen pontosan három könyvet, amiből az egyik egy különleges kétszerzős regény, továbbá egy szokatlan kiállítást, ahol jól ismert magyar műanyagjáték figurák kaptak főszerepet, no meg páncélzatot.

0: Elsőként tehát néhány kiadványt ajánlunk a figyelmükbe. Az évforduló jegyében több olyan kötet is megjelent az elmúlt időben, amely a Mohácsi csatáról, vagy annak következményeiről szóló kutatásokat elemzi, illetve a 150 éves török uralom alatt született folklort gyűjti egybe. Legutóbb a hat történeti intézetben mutatták be három történész köteteit, amelyek nem csak kivitelezésükben gyönyörűek, de tartalmukban is temérdekú adattal szolgálnak a téma iránt érdeklődőknek. A bemutatón Veresemese gyöngyvér járt.
1: Két új kötetet is bemutattak, és azt hiszem, hogy nem csak ennyivel maradunk majd a Mohács 500 jegyében, hanem születnek majd újabb kötetek is, ha nem is feltétlenül az önök tollából. Mi volt ezeknek az újszerűsége? Hiszen ugye Nagy El Istvánnak a kötete címe az, hogy a Mohácsi csata. Gondolhatunk arra, hogy megint leírja az eseményeket. Kozák Kígyósi, Szabolcs és Tóth Dominik kötetében viszont a katonákról szerzünk ismeretanyagot.
2: A Mohácsi csata címe valóban több kötet született, viszont kifejezetten én a csata eseményeire koncentráltam, tehát az a cél, hogy megértsük, hogy mi történt a csatatéren, ezért jó néhány olyan témával is foglalkozom, ami ilyen módon összeszedve, komplex módon egy kötetbe gyűjtve még nem került az olvasó közönség elé, és én azt gondolom, hogy ezek nélkül hajlamosak lennénk tévútra menni a csatát illetően. Másrészt pedig azért jó néhány olyan tudományos eredmény van, amit felhasználva, beépítve a csata rekonstrukciójában, ebben a formában olvashat az olvasó közönség először, és azt gondolom, hogy ez a csatáról szóló könyvnek a legfontosabb érdeme.
1: A Mohács katonái című kötet viszont már önmagában is egy kuriózum, egy érdekesség, gyönyörű a kivitele. Ennek már a címe is jelzi azt, hogy itt valami másról van szó, mint a megszokott csata leírás. Szabolcs?
3: A célunk az volt, hogy ne a csata rekonstrukcióra törekedjünk. Sajátos módon egyébként Mohácsi csata kapcsán csak a csatáról van a legkevesebb információnk, úgyhogy igazából a fegyverek a hadszintérkutatás során viszont kis számban kerültek elő. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy van egy olyan hiátus, és talán egy olyan társadalmi igény, aminek meg lehet felelni, úgyhogy szerettük volna kortárs ábrázolások, írott források segítségével a haderőnek azokat a talán kevésbé tárgyalt részleteit megfogalmazni és írásba foglalni, amelyek eddig talán adósságai voltak a történetünknek. Mindezt képekkel gazdagon illusztrálva, ezek között vannak múzeumi anyagok, tárgyfotók, illetve művészettörténeti emlékek is egyaránt, úgyhogy egy nagyon gazdagon illusztrált színes kötetet vehet kezébe az olvasó. Források oldaláról megközelítve próbáltuk bemutatni a haderőtől részvevő katonáknak a mindennapjait, az életét, hogy mit tettek, miből készült a királyzászlója, sok-sok apró részletet, mert talán egy kicsit közelebb tudja hozni az amúgy eléggé rossz emlékű, tragikus Mohácsi haderőt a jelenkor olvasójához.
1: Ugyanakkor nem maradnak meg csak a magyar katonaságnak a terepén.
4: Nem, igyekeztünk a szemben álló felet, azaz az Oszmán Birodalomnak a hadseregét is bemutatni. Ez szintén egy olyan motívum a könyvünkben, ami a magyar Mohács kutatásban talán ritka, mert természetesen a kortárs és a korábbi szerzők is próbáltak a lehető legjobban megérteni az Oszmán Birodalomnak az összetételét, a működését, a hadellátási rendszerét, meg egyáltalán a katonatípusokat, amik részt vettek egy-egy hadjáraton, illetve esetünkben a Mohácsi csatánál végződő, vagy hát a Budánál végződő hadjáraton, de olyan kötetről nem tudok, ami fókuszba helyezte volna az egyszeri katonát, aki megjelent Oszmán oldalról a hadszíntéren, úgyhogy ebben is rejlik a mi könyvünk kuriózum volt.
1: Mindhárman forrásokat említettek, és óhatatlanul lesznek közös pontok, közös leírások a két kötetben. Milyen új források kerültek elő, amelyeket fel tudták dolgozni? Hiszen mégis 500 év távlatából ugye változtak a kutatási szempontok, akár a fordításokat is újra kellett nézni, mindenféleképp tágult ugye a látókörünk is.
2: A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legtöbbet kutatott, vagy a társadalom által legjobban ismert eseménye. A történeti kutatásnak is nagyon-nagyon komoly fókuszában volt. Amióta történettudomány létezik Magyarországon, nagyjából a 18. század óta, nagyon sok forrás került kiadásra, illetve került elő. Olyan új írott forrás, ami jelentősebb lenne, szerintem már elég régóta nem került elő, viszont a forrás kritika és ezeknek a forrásoknak a hasznosítása, én azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés mutat az elmúlt időszakban, hiszen vannak olyan eredmények, akár régészet területéről, antropológia, tehát nagyon sok olyan társ tudomány eredményei vannak, amelyek lehetőséget adnak a már ismert források pontosabb megértésére, és éppen ezért a forrásokat mindig újra és újra elő kell venni, tehát nem elég abba belenyugodni, hogy már ezt az elődeink feldolgozták, és jól van az úgy, és hát én azt hiszem mind a hármunk nevében mondhatom, hogy mindannyian futottunk bele olyanba, hogy volt egy-egy forrásban, akár a magyar fordításában, akár a szakirodalmi feldolgozásában egy-egy pontatlanság, vagy egy-egy olyan rész, amit már a újabb események és újabb ismeretek tudatában már másként gondolunk, vagy akár egy pontatlan fordítás belefér a dologban, hogy hiszen aki fordította, ő is csak ember, és mindenki hibázhat. Tehát ilyenek vannak, és ezeknek az újra és újra gondolás, újra elővétele mindenképpen előre viszi a történettudományt, és én azt gondolom, hogy az olvasó számára is fontos, hogy minél pontosabb képet kapjon az eseményekről.
3: Ezekben ezt történészek gyakran szokták mondani, hogy hát munkánk nehézsége az, hogy nagyon kevés a forrás. Na ez Mohács kapcsán nem igaz. Bámulatos forrásbőséggel van dolgunk, nem csak Magyarországról, csak Cseh királyságból, hanem egész Európától, de akár ide vetjük meg az oszmán forrásokat is, amelyek terén még mindig van egy csomó lehetőség, és abban bízunk, hogy nem áll meg ez a lendület, és újabb oszmán kútfők kerülnek majd a tudomány, vagy a közvélemény homlok terében. A mi munkánk beleértelme abban rejlik, hogy egy-egy részletet képesek vagyunk más szemmel látni, hiszen mégiscsak fegyver és hadtörténészek vagyunk. Tehát ami egy irodalmi történész vagy egy kiváló filológus számára egy egyszerű magyar szóra átültetett szerkezettel megoldható, ott mi problémákat látunk akár, és olyan lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk azonosítani ezt a konkrét tárgyat. És itt nagyon sokszor egész koordinális eltérésekre bukkatunk a munkánk során. A másik pedig a saját kutatásaink. Dominik huszitákkal, cseh katonákkal, szekérvárakkal foglalkozik, tehát sajátos nyelvismerete révén alaposan rát egy olyan területre, amely talán kevésbé reprezentált Magyarországon, illetve jó magam a városi katonaság, a mozgósítás oldalról igyekeztem 2023 óta különös lendülettel kutatásokat végezni, és bár ezek apró nüansznak tűnhetnek az olvasó közönség számára, de sokszor az ördög a részletekben rejlik.
1: Javítsanak ki, hogyha rosszul tudom. Az én ismeretem, hogy a Mohács tulajdonképpen általános megnevezés, mert hogy a csata konkrét helyszínét nem tudjuk. Tehát ebből kifolyólag még lehetnek régészeti meglepetéseink?
4: Előbújik belőlem is a hadtörténész, hogy ugye alapvetően a középkorban egy csata, főleg, hogyha mindkét oldalon több tízezer ember vonul föl, akkor ez nem szűkíthető le egyetlen mezőre, hanem ott már napokkal előtte, kimenettől függően akar még utána is, úgynevezett előcsatározások zajlanak. És Mohács esetében ez gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ilyen 20-80 kilométeres területen zajlottak az összecsapások, gyakorlatilag augusztus 24-től kezdődően, az egész mohácsi teraszos síkon. A feltett kérdésre, hogy lehetnek-e még új eredmények, illetve lehet-e majd szűkíteni a fő összecsapásnak a helyszínére a területet? Határozottan igen, viszont türelemmel kell lennünk, és meg kell várnunk, amíg befejezik a feltáró munkát, illetve kiértékelik az eredményeket, mert mutatkoznak olyan területek, ahol hevesebb összecsapásnak a nyomai adhatók, viszont idő még eldől, hogy ezek közül melyik volt az úgynevezett fő összecsapás.
2: Én azért annyiban tovább mennék, hogy nagyon pontosan már földrajzilag is elhelyezhető, hogy hol vívták a csatát. Tehát olyan régészeti nyomok vannak, amik nem hagynak kérdést, például a magyar oldal gyalogsága lemészárlásának helyét illetően, illetve hát, ahogyan Dominik is említett, azért jó néhány olyan lelecsűrűsödési hely van, ami nem utalhat másra, mint az, hogy ott csatát írtak. Ami viszont még nincs meg, az a csatában elesettek tömegsírjai. Ugyanis az ismert tömegsírok, ahogyan azt a szegedi kiváló antropológusoknak a kutatásaiban bizonyították, Pálfi György nevével fémezett kutatásokról beszélek, azok nem a csatában elesettek, hanem a csata utáni második nap az oszmánok által tömegesen kivégzett, lemészárolt katonáknak, illetve fogságba esett embereknek a maradványai. Többsége nem a csatában esettek. Viszont valahol ott kell lennie annak a sok embernek, akik a csatában estek el, ezt még nem sikerült lokalizálni. Ez lényegében tű a szénak az alban keresés, de kollégák dolgoznak, és előbb-utóbb meg lesz.
3: Hozzá, hogy az első tömegsírokat is még véletlenszerűen találták meg, amikor a Tito elleni harcra készült a Magyar Népköztársaság, akkor honvédelmi munkálatok, földmunkák keretében bukkantak rá az első tömegsírokra, tehát néha szerencse is kell ehhez a vállalkozáshoz. Mohács szó kapcsán nyilván ezt a hadjáratot a záróakkordjához, a mohácsi csatához, az Enitéhez kötjük, azonban ahogy a könyvben is, hogy a Mohács katonáiról írunk, mi inkább egy hadjáratban gondolkodunk, hiszen nem ért véget a történet 1526. augusztus 29-én az esti órákban, hanem bizony utána az oszmán had tovább vonult, az uralkodót ugye keresték sokáig, illetve az ország jelentős részét feldúlták az oszmánok. Későbbi oklevelekből, 1527-ből például vannak leírások, illetve megpróbálták megszerezni lokálisan az ellenállást is különböző helyeken. Tehát Isten igazából mi lezárjuk Mohácsot augusztus 29-én, de nem feltétlenül kellene. Valószínűleg a tudomány nem is fogja tudni, hiszen annyi ember, annyi kiváló szakértő dolgozott a válvetve a munkában. Történészek mellett művészettörténészek, irodalomtörténészek, antropológusok, de még gazdaságtörténészek is, diplomácia történettel foglalkozók, és régészek is, még sokan-sokan mások, hogy ennek az óriási munkának még lesz sok gyümölcse.
0: Nagy El István, a Mohácsi csata, valamint Kozák Kígyósi Szabolcs és Tóth Dominik Mohács katonái című könyvéről beszélgetett a szerzőkkel, Veres Emese Gyöngyvér.

0: A Nekünk Mohács címet viselő regény oldalain a középkori magyar királyság tragédiájának részletei tárulnak elénk. Méghozzá két abszolút főszereplő, második Lajos és felesége Habsburg Mária szemszögéből. Mindkettőjüket arra nevelték, hogy uralkodjanak, házasságukkal pedig birodalmak egyesüljenek. Mind ismerjük a történet végét, de annál kevesebbet tudunk az oda vezető útról. Eddig még akár teljesen szokványosnak is tűnhet a regény. A könyv ellenben azért különleges irodalmi ritkaság, mivel ketten írták. Míg Smölcz Margit a királyné, Csészabó Sándor a király hangján szólal meg. Egy nagy szerelem és egy szomorú csata története tárul a szemünk elé. Hogyan történhetett, hogy sokak jó akarata sem volt elég egy ország megmentéséhez? A két szerzővel még az ünnepi könyvhéten beszélgettem a műről. Itt tartom a kezemben a frissen megjelent Nekünk Mohács, a királyi pár regénye 1521-1526 című regényt, amelynek az az érdekessége, hogy két szerző tollából született, Smölcz Margitnak és Csészabó Sándornak köszönhetjük. És akkor rögtön felmerül az emberben a kérdés, hogy hogyan oldják meg a szerzők a történet szálszövés, kinek mi a szerepe?
1: Az alapkoncepció az hamar megszületett, hogy a király hangján és a királyné hangján szólalunk meg, de sokat törtük a fejünket a jelenetfelosztásokon, a fejezetek elosztásán. Végül aztán, amikor nekiálltunk írni, akkor pedig napi kapcsolatban voltunk, messengeren, összeültünk fejezetenként, szóval nagyon szoros együttműködés volt.
0: Kiinduló dátumunk 1521, amikor Mária megérkezik Magyarország, hogy feleségül menjen második Lajoshoz. Ez a momentum az, aminél elindul a történet?
2: Igen, hát ahogy a alcím mondja, a királyi pár regénye, tehát igazából ez az ő kapcsolatuknak, az ő házasságuknak a regénye, aminek a Mohácsi csata vetett véget, mert Lajos ott elhalálozott. Mária szemszögéből megismerik az országot, tehát ő kívülről egy másik kultúrából, egy másik fajta udvari életből, tehát az neki az egy sokk is volt, meg egy tanulási folyamat. Hát Lajos meg szintén gyakorlatilag egy nagy gyerekről van még szó, vagy egy kamaszról. Tehát ő meg a felnőtt korba tanul bele ebbe az időszakba, és igazából ezt a bontakozó kapcsolatot szakítja félbe, hogy a borító is mutatja egy ilyen szakadással a Mohácsi csatának a tragédiája.
1: Megtanultuk az iskolában, hogy mi vezetett a Mohácsi csatához, de egyrészt azóta kijött egy csomó új tanulmány, sok minden új dolog van, ami tudható, másrészt pedig szerettünk volna ezzel játszani, hogy különböző nézőpontokból is nézzük meg ezt, egy női és egy férfi nézőpontból is.
0: Mi a mérce, mi alapján lehet ezt beosztani, hogy kinek mennyi szava jut ilyen formában a regényben?
2: Margit az elismertően a női sorsoknak és a női nézőpontnak a krónikása, én meg inkább ilyen férfias regényeket írtam, tehát ezen külön nem kell dolgozni, és így felegetünk.
0: Ezt kellett összefésülni, ügyesen?
2: Hát úgy a csomópontokat néztük meg, hogy én idáig viszem el az én részemet, és akkor ő szó szerint ugyanazzal a mondattal, amivel én befejezem, ő azzal a mondattal kezdi, de az a mondat egész más fog jelenteni nála. Tehát ez egy érdekes játék volt. Hát meg sokat olvastuk egymás szövegét, volt, hogy igazítottunk, és azt általában el is fogadtuk, amit a másik mondott.
0: És hát eleve honnan jött ez az ötlet, hogy akkor fogjanak össze, írjanak közösen egy regényt. Az 500. évforduló az egy jó kiinduló pont, de hogy ebben a formában szülessen akkor valami, ennek ki volt az ötletadó?
1: Sanyié volt az ötlet, hogy írjuk meg Mohács történetét. Korábbi írói barátsága miénk, egymáshoz fordultunk, hogyha megakadtunk egy-egy jelenetben, tehát ilyen szempontból tudtuk, hogy tudunk együtt működni. 3 éve adtuk be talán egyszer egy pályázat ezt a tervet, nem nyertünk, viszont onnantól fogva dédelgettük ezt az ötletet, dolgoztunk, kutattunk.
0: Érdemes megemlíteni, hogy Margit könyvtárosként dolgozik, míg Sándor vallástörténész végzettségű, tehát hogy mindezek azért nagyon sokat segíthettek a kutatás folyamatában, feltételezem én. Ez a csapás irány is talán adott volt.
2: Hát és mind a ketten tudjuk, hogy kell forrásokat találni, hogy kell forrásokat faggatni és értelmezni, mert főleg itt a Mohács környékén nagyon sok olyan találkoztunk, hogy biztos nem új volt, csak így akarta megírni az úriember, akár kortárs forrás is, de inkább egy ilyen tanulási folyamat, amíg az író megtanulja, hogy mit hogyan épít be, és már mind a ketten úgy érkeztünk ez a kéziratot, hogy ezt azért már tudtuk. És az is érdekes volt, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk arra, hogy hogyan használjuk a történelmet, és ez is segített szerintem abba, hogy tudtunk együtt dolgozni.
0: Mennyire tartották tiszteletben a történelmet? történelmet, tehát is kérdeztem, hogy mennyi a fikciós elem, mert hát nyilván egy regényt azért csak úgy ír meg az ember, hogy vannak benne olyan momentumok is, amelyeket ezek szerint akkor közösen találtak ki, ezt is nyilván le kellett valahogy egyeztetni.
1: Hát ragaszkodtunk a történelmi forrásokhoz, ez nem is volt kérdés, de azon felül, ami tudható, nyilván az emberi lelket vizsgáljuk, és hozunk be olyan motivumokat, amelyek teljesen újak, tehát minden regény tartalmaz fikciót, ez is tartalmaz fikciót, de azt hiszem, hogy olyan fikció ez, amely picit emeli a történetet, és hozzátesz.
0: Mi ilyenkor a legnehezebb, amikor van egy dokumentált ténysorozat, ráadásul a történelmünk ilyen jelentős momentum, mint Mohács, és ehhez kell hozzátenni valamit, ami színesíti, talán érdekesebbé teszi, vagy legalábbis megfejthetőbbé teszi.
2: Hát vannak a történelmi tények, és vannak az emberek, akik ezt átélték, és a regénynek mi azt a feladatot adtuk magunkba, meg szerintem általában ezt az írók azt, hogy azok az emberekről ír, akik ezt átélték. Tehát azt tudjuk, hogy Lajos például majdnem persze pontosan mikor indult meg a rohamra, de azt nem tudjuk, hogy mit gondolt közben. De a regényből megtudhatjuk, hogy az író szerint mit gondolt közben. Tehát mi úgy kezeljük a történelmet, hogy a tényeket tiszteletben tartjuk, és nem módosítjuk akkor, hogyha könnyebb lenne néha, meg izgalmasabb lenne. Viszont amit azok kereteznek, mi azt megtöltjük egy olyan tartalommal, hogy az emberi lélek, meg az embereknek a gondolkodása, érzelmei hogyan vannak benne. Például nagyon érdekes volt, amikor összeveszik a királyi pár, ez is dokumentálva van, hogy a követek mennek egyik szállásra a másikra, és akkor próbálnak közvetíteni, hogy ők ezt hogy élték meg, tehát hogy beszélték meg a tanácsadóikkal, az udvarhölgyekkel, a diplomatákkal, a követ, aki próbált közvetíteni köztük. Tehát egy nagyon emberi történet tud ebből jönni. Én történelmet is tanítok, és én igyekszem nem szárazon, és ezeket próbálom mindig belevinni, és ezt általában szokták is értékelni, hogy ja, hogy ő is egy olyan ember volt. Annyi idős volt, mint én, ugye rácsodálkozik a gyerek, mondom, igen, annyi idős volt, és ő akkor lovagolt ki. És akkor már is közelebb van, és az olvasók is szerintem ezt szokták értékelni.
1: Regényíróként ez a gyönyörűség, hogy találjuk meg a motivumait azoknak a figuráknak, akiket megszemélyesítünk, tényleg legyen egy személyiségfejlődés. Ugye itt nem sok év alatt játszódik a történet, de mégis meg kellett mutatni az ívet, hiszen egy ifjú szerelmes pár oda jut a mohácsi csatáig.
0: Na és milyen képük rajzolódott ki a két főszereplőről, Máriáról és Lajosról? Milyen embernek ismerték meg önök őket azáltal, hogy életre keltették azt a két történelmi figurát?
1: Habsburg Mária azután, hogy ugye a mohácsi csata lezajlott, 17 tartományt kormányzott, tehát a Brüsszel gazdagsága neki köszönhető, ő alapozta meg tulajdonképpen. Szóval én igyekeztem királynévé alakulni az elmúlt évben, és szerintem ez át fog jönni a regényből is, hogy ő egy különleges nő. Több nyelven beszélt, széles műveltségű.
0: Na és mi a helyzet második Lajossal? Az ő képe mennyit változott a regényi megírása során?
2: Hát az én szememben ő nagyon sokat nőtt, mert Lajos általában, aki tud róla valamit, azon kívül, hogy belefulladt ugye a cselepatakba, ami nem a cselepatak volt, de ez majd a regényben is kiderül, hogy ő egy ilyen parti arc volt, csak a bulinak élt, csak a bálok, meg táncolt, meg ilyesmi. Nem, ő egyszerre küzdött a maga hormonjaival és egyéb dolgokkal, de ugyanakkor ő jót akart és uralkodni akart, és valószínűleg tudott is volna, ha még akad neki kicsit több idő, és hát ő egy rettentő rossz történelmi helyzetben és korban kapta meg a királyságot, amikor igazából nem tudom, hogy mennyi mozgástere volt, de az én szemben sokat nőtt, tehát ő nem csak az a nagyon kis egysíkú szerencsétlen alak, amit úgy sokan gondolnak róla. Ezt próbáltuk a regénybe is megmutatni.
0: A Csészabó Sándor és Smölc Margit által közösen írt Nekünk Mohács című regényről beszélgettem a szerzőkkel.

Végezetül pedig essen szó egy rendhagyó pécsi játékkiállításról a témában. Senk Károly 50 éve megálmodott és 20 éven át gyártott aprócska műanyag figurái nem csak kizárólag otthoni játékul szolgáltak több generáció számára. Az egykori csömöri lakatos és műanyag feldolgozó egy nyugat-németországi rokon látogatás alkalmával ismerte meg a Playmobil játékokat. Hazatérve pedig megalkotta a mini emberkék magyar változatát. Annyit módosított rajtuk, hogy a figurák derékban nem hajlíthatóak, így terméke nem számított hamisítványnak. Pécset most lelkes gyűjtők segítségével, egy hatalmas terepasztallal és a harcok megelevenítésével emlékeznek a kerekéfordulóra. Bámulatos látvány lehet a Mohácsi csata jelenete, amelyet a történelmi dátum

0: őséről vagy másik változatáról beszélünk, és ebből most különleges mohácsi hadszíntér keletkezett. Mi ennek a története?
1: Hát ugye itt a Senkároly által gyártott mini emberkéről beszélünk, ami ugye az 1970-es évek végén született Magyarországon, és a német gyártó volt a gyorsabb, tehát igazából a magyar változat a másolat. És itt a Mohács 500 emlékév apropóján készítettünk egy 1526 plusz egy figurából álló diorámát ebből a játékból, ami a Mohácsi csatát ábrázolja.
0: Itt vagyunk mellette, és hogyha ránézek, akkor ugye próbálom a rádióhallgatók számára átélhetőbbé tenni, így rádió mikrofonon keresztül nehéz. Gyakorlatilag csapatokat állítottak fel a kis figurákból. Volt, aki ezt megtervezte? Mennyire tud egy ilyen valamennyire is élethű lenni?
1: 5x3 méteres alapterületről beszélünk.
0: És van, hogy egy kisebb szobaméret tulajdonképpen.
1: Igen, és ugye az volt a cél, hogy a Mohácsi csata hőseinek, a keresztény sereg hőseinek, áldozatainak emléket állítsunk, és emléket állítsunk Lajos királynak, mert mégiscsak egy fiatal emberként odaállt egy sereg élére, és próbálta megmenteni az országot.
0: Keresem Lajos királyt, hol van Lajos király? Nyilván középen kell való keresni, de azt hiszem, hogy elrejtették őt ugye a védők között. Igen, ott van az ő páncélja, illetve a sisakja csillog, ugye?
1: Igen, egy ezüst. Ez az úgynevezett fémgözöl technológiával készült páncél, amikor ilyen szép ezüstös csillogósra fémgözölték a páncélt. Ezzel is próbáltuk őt kiemelni, hogyha megnézzük, a többi figurán nincs is más páncél.
0: Őt közre fogják, ugye, azok, akik ott az első sorban harcolnak, azért alapvetően az első vonalban van.
1: Igen, erről a játékról, ugye a Senkároly által gyártott figurákról, amit sokan öltöztetős katonának hívtak a 80-as években, tudni kell, hogy ezek nem korhűek, tehát nem ólomkatonák, nem úgy néznek ki a figurák, mint a valóságban, hanem próbáltak színes játékot gyártani az alkotók, és mi ebből próbáltunk egy terepasztalt készíteni. Nyilván nem lehet a valóságot bemutatni, nem tudunk 60 ezer figurát kiállítani helyszükében sem, de azért utána olvastunk a korabeli forrásoknak, az azóta született tudományos munkáknak, és akkor az alapján próbáltuk rekonstruálni a török-magyar hadmozdulatokat, a jobb szárnyat, a bal szárnyat, a derékhadat, tehát amennyire lehet, a kis falut, amit Brodarics látott, és akkor ez...
0: Brodarics volt, aki a történet írásában később ráhivatkozva ismerjük Mohácsot, ő írta meg a történetet.
1: Hát igen, Brodarics egy olyan személy, aki ott volt a csatában, és tehát az ő forrása viszonylag a leghitelesebbnek számít, és ugye mi ez alapján próbáltuk felállítani. Gyakorlatilag a csatának azt a pontját próbáljuk bemutatni, amikor megindul a derékhad, és még úgy érzik a magyar vezérek, hogy még győzhetünk. Tehát a jobb szárny támadása már támadásban van, és ott már egy komoly csata zajlik, és elindul a király a derékhaddal a törökök ellen.
0: Most kicsi magyarázatot kérek, ugye a derékhad az itt van előttünk, ott találtam meg Lajos királyt, ugye amögött már zajlik a csata, ott már el is estek katonák, arra mondta, hogy az a jobb szárny, és nagyon jól látszik a hatalmas török túlerő egyébként. Ezt látom, ezt azért igyekeztek ábrázolni.
1: Igen, gyakorlatilag úgy oldottuk meg, hogy 1000 török figura és 526 keresztény sereghez tartozó figura szerepel a terepasztalon.
0: Kiket volt nehezebb öltöztetni, hogy úgy mondjam, a törököket vagy a magyarokat? Mert én úgy emlékszem ebből az általunk annak idején emberkésnek nevezett játékról, hogy azért kevés ilyen török szerecsen és egyéb ruházat szerepelt benne, inkább több a magyar, a huszáros.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekessége a játéknak, hogy a huszárok, a hunyadiak, a vesztár téma jóval nagyobb darabszámban jelent meg, mint a török, viszont egyik gyűjtő barátunknak hála sikerült ezt az 1000 törököt összeállítani. Hát nem volt, egyik se volt egyszerű, technikailag sem, mert ugye nem annyira jó minőségű műanyagból készültek, van, hogy a turbán nem passzol a figura fejére.
0: Nekem is gyakran lepattant annak idején.
1: Nem kis munka volt ezt összeállítani, meg ugye utána a többi segítőnek még itt felrakni az asztalra, de hát végül is megoldottuk.
0: Családoknak is érdekes látvány lehet ezeket a figurákat, meg a terepasztalt megnézni, meddig látható a tárlat?
1: Október 18-áig tervezzük bemutatni, de nem csak ez az egy terepasztal van itt, hanem magának a játék történetének egy tematikus bemutatása is.

mai adás, amiben három Mohácsról szóló új könyvvel, illetve egy különleges pécsi játék kiállítással foglalkoztunk, ezzel a végéhez ért. A felelős szerkesztő Bödő Anita, valamint hangmérnök kollégám Schwarz Nora nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Szabolcs.

0: 21 óra, jó estét kívánok, a szerkesztő Demetimea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jedzőkönyvei. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Kereskedelmi és Iparkamara, és folytatódik a meleg őszi idő. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jedzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugság. Ságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök szerint 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Összödi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal és meghamisította a költségvetést. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a kormányfő úgy fogalmazott: az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. Közölték azt is, a 2024-ben alapított központ alig két hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer média figyelő és kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkapért vettek fel. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Az árréstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Átadták a Vígszínházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyó-Szent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak és meghatározó közösségformáló szerepet töltenek be társulatokon belül. A Vatikánban jövő héten mutatják be a kárpátaljai görögkatolikus püspök Romzsa Tódor vértanúságát feldolgozó magyar filmet. 1947-ben a szovjetek azért gyilkolták meg a püspököt, mert nem volt hajlandó engedni a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. Romzsa Tódort 2001-ben boldoggá avatták. A film rendezője Bokor Attila, a címszerepben Dér Zsolt látható. Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő a szél. Mindenütt mérséklődik, éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 22 órakor a késő esti krónikával jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban most 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Régészeti szenzációk a Tragor Ignác Múzeumban. Az intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Megszólaltatjuk a restaurátort, aki egy különleges avar aranyozott kantárdíszt újított fel. Benézünk a Janikowski 100 fesztiválra, majd Balatonfüredre megyünk a romantikus reformkor hétvégére.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30 a Kossuth Rádióban.
4: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
5: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
4: Az ember, aki kérdez.
6: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
4: Az ember, aki küzd.
7: Az ember célja. E küzdés maga.
4: Madács Imre halhatatlan műve.
8: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
4: Szinetár Miklós rendezésében.
9: Megvetjük a földnek hitvány porát, s utat törünk magasabb körökbe.
4: Az ember tragédiája. Szeptember 21-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió Színház.

0: Molnár Ferenc, útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Hatodik rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpátia Aurél.
1: Emlékezetes történetek Vanda feljegyzéseiből.
2: A Nézai Operában Puccini Pillangó kisasszonyának előadását láttuk. Utána Molnár elmesélte az opera budapesti premierjét követő ünnepség történetét. Giacomo Puccini részt vett mind a főpróbán, mind a bemutatón. Az opera szövege Dávid Belaszkó színdarabjából készült. A premier után Hűvös Iván, egy gazdag magyar zeneszerző, villájában nagy estét adott Puccini tiszteletére. A mű szereplőin kívül az estéjen kritikusok, írók, köztük Molnár, zeneszerzők, művészek és más hírességek vettek részt. Eredeti látványt nyújtott a hatalmas asztal, amelyen a vendégsereg vacsoráját tálalták. Abrosz helyett az asztalt nagyméretű tükörüveg takarta, amely a japán tengert ábrázolta. Az üveg lapján, mint domborművű térképen, megelevenedtek az opera részletei. Japán és a környező szigetek parányi házacskákkal, fák, hidak és japán halászhajók, amint a tükörtengeren tovasiklanak. Még egy miniatűr amerikai hadihajó is állomásozott a közelben, mint ezt a dalmű cselekménye megkívánta. Puccinit elbűvölte nem csak a kedves ötlet, hanem a lelkes fogadtatás is, amelyben először a nézőközönség, majd a meghívott neki hódoló művésztársaság részesítette. Puccini örömének fokozására a vendégsereg még egy érdekes műélvezettel szolgált. Különös csemegéül egy zeneszerzőnek, a legszebb, valódi régi magyar népdalok előadásával. Budapest főpolgármestere egy kiváló műkedvelő zongorista ült a zongora mellé. A nótákat a magyar népdalok elismerten legnagyobb szakértője, Fráter Lóránt huszárkapitány és zeneszerző adta elő. A hangverseny sokkal tovább tartott, mint ahogyan tervezték, mert a hallgatóság legnagyobb megdöbbenésére Puccini néma csendben, de a legszemernyibb tetszés nyilvánítás nélkül hallgatta a dalokat. Végül is a hosszúra nyúlt koncert a két előadó teljes kimerülésével ért véget. Derekasan küzdöttek nemzeti zenéjük elismerése érdekében, de nem volt sikerük. A magyar társaság azonban viharos tapssal jutalmazta őket. Amikor valaki szerényen érdeklődött Puccininál a dalokról, a mester elvörösödött. Udvarias szavakat dünnyögött, végül azonban kereken kijelentette, hogy az ilyesmi bizony nem nagyon érdekli. Emiatt aztán a Puccini tiszteletére rendezett első, és ha jól tudom, utolsó bankett hűvös hangulatban végződött. Néhány nappal ezelőtt a Cannes-i Ambassadőrben ebédeltünk, amikor 10. keresztény dán király lépett a terembe társaságával. Mint a jachtklub elnöke, magas nyakú, szimpla, kemény gallért viselt, amelyet ma már sehol sem látni. A pincér felkapott asztalunkról egy tálca apró süteményt, és így szólt. Bocsánat, a király nagyon kedveli ezeket. És elvitte. Egy koronás király elkaparintotta a süteményünket. De nem haragszom, mert az arca után ítélve kedves ember.
1: Hadd tegyem hozzá, hogy később, a háború alatt többször beszéltünk 10. keresztély dán királyról. Olvastuk az újságban, hogy amikor a németek megszállták Dániát, és elrendelték a zsidók számára a sárga csillag viselését, a király és családja felrakta mellére a sárga csillagot. A rákövetkező péntek este a király elment a koppenhágai zsinagógába.
2: A Kenny kártonszálló előtt a téli verőfényben nyugszékek állnak. Molnár az egyik székre mutatva elmondta, hogy ebben napfürdőzött egy délután csapnivaló hangulatban, mert megrándította a bokáját. A valóságban rándulás nélkül is gyakran van rossz hangulatban. Egy hölgyekből és urakból álló, angolul beszélő vidám társaság haladt arra jókedvűen nevetgélve. Egyszerre kivált közülük egy egyszerűen öltözött alacsony nő és Molnárhoz lépett. Mosolyogva nyújtott át egy képeslapot és egy ceruzát. Szabad kérnem egy autogramot? M soha életében nem látta a nőt, egy szót sem szólt. Bosszúsan átvette a kártyát, ráfirkantotta a nevét és mogorva pillantással visszaadta. Köszönöm szépen, szólt a hölgy. Helen Hayes a nevem. Éppen most játszottam egyik darabjában New Yorkban. M, ahogy elmesélte, szeretett volna a föld alá süllyedni, vagy a levegőbe elpárologni. Mivel azonban mind a két lehetőség nehézségbe ütközött, amennyire megrándult bokája megengedte, felugrott a helyéről, és kezet csókolt a hölgynek. Rettenetesen furcsa, fejezte be Emma történetet. De amint megtudtam, hogy Helen Hayes-szel állok szemben, rögtön megszűnt a fájdalom a bokámban. Keskeny stég emelkedik a Cannes-i kikötőben. A sportemberek erről szállnak jachtjaikra és motorcsónakjaikba. Jelzőtáblán olvasható a kikötő neve, Guy de Maupassant kikötő. Sokáig itt élt a nagy elbeszélő, és gyakran vitorlázott a tengeren. Megilletődve álltam egy darabig a jelzőtábla előtt. Világsikerei ellenére élete végén Guy de Maupassant nagyon szerencsétlen volt. Gyötrő fejfájások kínozták. Em mesélte nekem. És hogy megkereshesse az 1000 frankot, amelyet egy novelláért kapott a Figarótól, reggeltől estig szedte az akkor divatos antipirin nevű gyógyszert. Az őrjítő munka és ez az életmód 43 éves korában megölte. Emlékszem a párizsi Parc Monceau-ban lévő mellszobrára, amelyet mindig dadák és gyerekkocsik tömege vesz körül. A gyönyörű márványszobrot, mondotta M, Ferlé mintázta, akit személyesen ismert, és aki több magyar művészbarátját tanította a Julian Akadémián. Magas oszlopon nyugszik Maupassant életnagyságú fejszobra. Alatta márványpadon az akkori divat szerint öltözött, márványból faragott hölgy üldögél tűnődve, a kezében könyv, kétségtelenül Maupassant műve. M. elmondta, hogy Max Nordau, a jól ismert magyar származású német író ezt írta a szoborról. Maupassant férfias, bajuszos feje úgy tekint le a gyerekkocsikat toló csinos dadákra, mint egy beképzelt őrmester, aki most igyekszik kiválasztani azt a lányt, akivel kézenfogva andaloghat vasárnap délután. Nagyon kifejezőnek találom ezt a leírást. Új szomszédom érkezett a nízai Plaza Hotelbe, Mistinket. Azt mesélik, elmúlt 70 esztendős. Bármelyik fiatal lány megirigyelheti a lábait. Láttam egy matinén Lucien Boyer-val együtt, és alkalmam volt meghallgatni Yvette Gilbert, a legnagyobb francia dalénekesnőt is, aki ugyancsak egy délelőtti előadáson lépett fel. Már teljesen öreg hölgy volt. Annak idején nem láthattam, de tudom, 30-40 évvel ezelőtt volt virágjában. Nem hinném, hogy a hangja vagy a játéka különb lett volna, mint most. Sanzonjai vagy túláradóan vidámak, vagy szívbemarkolóan érzelmesek. Nagyon tetszett mind a három neves francia színésznő. Egyiket sem lehet szépnek nevezni. Eszembe jutott Reinhardt tanácsa, amelyet szívesen osztogatott szerzőknek és színigazgatóknak. Ha a szereposztásnál választhat egy gyönyörű nő és egy jó színésznő között, mindig a színésznőt válassza.
1: Egy borongós, esős napon Nizzában, csendesen, de állandóan szemerkélt 3 napig, elmondtam Vandának Harmónia című darabon bécsi premierjének történetét. A Lilium 1909-es bemutatója Budapesten csendes bukás volt. A Harmónia 1932-ben zajosan bukott meg Bécsben. Olyan zajosan, hogy a Berliner Tageblatt bécsi tudósítója a gúny bizonyos árnyalatával ezt a címet adta az eseményről szóló távirati tudósításának: Színházi verekedés Bécsben. A Harmónia érzelmes családi dráma. Néhány hónappal a bécsi bemutató előtt a budapesti premier a nem is hozott nagy diadalt, minden esetre tisztességes sikerrel zajlott le. A darab nyilván ellenérzéssel találkozott a németül beszélő nézőközönségnél, amelynek soraiban már a nemzeti szocialisták voltak túlsúlyban. Amikor a darabot írtam, sőt még a bécsi bemutató idején is, halvány sejtelmem sem volt erről. A komédia férfi főszereplője egy műkedvelő dalkör elnöke. A bécsi bemutató egybeesett azzal az idővel, amikor Hitler a hatalomátvétel küszöbén állt. Ebben az időben már minden német dalárda velejéig nemzeti szocialista érzelmű volt. Csak nem vallásos fanatizmus fűzte őket össze abban az eszmében, hogy a győzedelmes Németország uralkodni fog Európán, majd az egész világon. Morgen die ganze Welt. Mint említettem, a leghalványabb értesülésem sem volt arról, hogy a kis német dalköröknek ez a gondosan titkolt politikai mellék célkitűzésük, vagy talán ez volt a fő célkitűzésük, szerte a világon szétszórva érzelmes buzgósággal tartottak össze. Régjátékom főszereplője, a magyar műkedvelő dalárda feje és karmestere görbe tükörben mutatta be az éneklő, kicsinyes kispolgárt, akit én kisé ostobának találtam. A három felvonásos játék mindegyik felvonása kórusdallal végződik, amely szorosan kapcsolódik a cselekményhez, és így komikusan hat. Budapesten sem a közönség, sem a kritika nem talált sértőt, vagy akár csak kifogásolni valót is a darabban. Ellenben Bécsben, ahol mélységes és széleskörű Anschluss mozgalom volt kifejlődőben, az ellenkezés már az ártatlan, politikamentes darab első felvonásánál kirobbant. A premiért az Akadémiai Teaterben tartották meg, amely állami színház volt, és ma is az. Az igazgatót és a színészgárdát éppen úgy meglepte a gyűlölet ádász kirobbanása, mint engem. Tetézte a bajt az a körülmény is, hogy mivel Romanovszky, a ragyogó bécsi színész, a darab főszereplője hirtelen megbetegedett, az igazgatóság Walburgot, a kitűnő berlini művészt szerződtette helyébe. Walburg amellett, hogy a bécsi fül számára annyira ellenszenves berlini tájszólással beszélt, ráadásul még zsidó is volt. Mind a második, mind a harmadik felvonást tébolyító fügykoncert kísérte, pisszegéssel és gyalászkodó kifejezésekkel keverve. Az erkélyen fiatal dalárdisták üvöltöztek, akikről később kiderült, hogy egyenesen e célból jöttek a színházba. Furcsa és rémületes érzés volt számomra a felvonások végén a színészekkel együtt megjelenni a színpadon és megköszönni a tapsokat, ahogyan a bécsi színházi hagyomány megkívánta. Rémületes érzés volt farkas szemet nézni ezzel a számomra addig ismeretlen világgal, az ordító és gyűlöletet harsogó ádáz ellenség világával. El kell mondanom erről a csúnya estéről, hogy a tetejébe premier vacsorára voltam meghívva a Bécsben élő Dorothy Thompsonhoz, akinek a férje Sinclair Lewis itt írta új regényét. Ezen az estén kellett volna megismerkednem Sinclair Lewis-szal. Bal szerencsémre kénytelen voltam Lewis-ék meghívását telefonon lemondani. Őszintén szólva azért, mert szégyeltem magam. A bécsi fogadtatás ellenére pár hónappal később a berlini Deutsches Theater is bemutatta a darabot Pallenberggel, a legnépszerűbb német színésszel a főszerepben, Max Reinhardt szellemes rendezésében. A berlini premiéren kétségtelenül a nézőtéren nagy számmal megjelent detektívekre való tekintettel csupán egyetlen néző szállt harcba a darab ellen, az első emeleti erkélyen. Fülsiketítően fütyült az első felvonás függönye után, és szörnyű sértéseket zúdított a színészekre. Karl-Heinz Martin és Rudolf Beer, a színház két igazgatója, attól tartva, hogy a bécsi botrány megismétlődik, izgatottan az erkélyre rohant, és megverte a tüntetőt. Emiatt aztán itt is valamiféle zendülés tört ki. A rendőr különítmény, amelyet a nyugtalan igazgatók rendeltek oda, egyszerre minden ajtón benyomult, és elejét vette minden további zavargásnak. Nem mondhatné, hogy ez az esemény használt a darab berlini sikerének. Banda a félelem és a sajnálkozás vegyülékével fogadta beszámolómat. Erre én azt a megjegyzést tettem, hogy úgy hallgatta, mintha mint amputált elmondtam volna vasúti szerencsétlenségem történetét.
2: Az idős velencei pincér, aki Molnár szobájában, a Danieli szállóban felszolgálta a reggelit, egyúttal olasz nyelvtanítója is. Néha fél óráig is ott marad Molnárnál, és az olasz társalgásra oktatja. M fiatalabb éveiben, ha nem is beszélt jól olaszul, de tűrhetően olvasgatott. Meséli, hogy tulajdonképpen teljesen elfelejtett olaszul, mert Franciaországban és Ausztriában nem volt alkalma gyakorolni a nyelvet. A pincér most segít felfrissíteni olasz tudását, bár M azt állítja, hogy elkésett vele. Elmesélte nekem, hogy ifjú korának egyik szakaszában teljesen belemélyedt Dante Pokol című híres művének olvasásába. Először is magyarul olvasta el a drámai költeményt, majd német fordításban. Ezután megfogadta Barát Ferencnek, egyik tanárának tanácsát, finnül kezdett tanulni, az egyetlen nyelven, amely valamennyire is hasonlít a magyar nyelvhez. Barát rendszeresen buzdította a gimnázium tanulóit idegen nyelvek elsajátítására. M annyira haladt a finn nyelvben, hogy szótár segítségével el tudta olvasni a Kalevalát, a finn nemzeti eposzt, de aztán hirtelen abba hagyta finn tanulmányait, és az olaszra vetette magát. Többször elolvasta eredetiben a Pokolt, és valósággal beleszeretett az isteni színjátékba. Elmondta, hogy a mű fordításai, amelyeket abban az időben olvasott, feltűnően rosszak voltak. Teljesen tönkretették a szent költemény, Dante nevezte így a színjátékot, 600 évesnél régibb szépségeit. Molnár Dante imádatának emlékét őrzik a Vörös Malom című színjáték szereplőinek nevei. A darabot Budapesten, Bécsben, majd Mima címmel David Belasco vállalkozásában 1926-ban New Yorkban is előadták. Fantasztikus történet, amely a pokolban játszódik, és a benne szereplő ördögök nevét a szerző Dante pokoljának ördögeitől kölcsönözte. Amikor a magyar és német színigazgatók kifogásolták, hogy olyan nemzetközi helyen, mint a pokolban, minden funkcionárius olasz nevet visel, M azt válaszolta, hogy esze ágában sincs válogatott ördög neveken törni a fejét, amikor azt már elvégezte helyette olyan kiváló szakértő, mint Dante. A darab, mint M a továbbiakban elmondja, 26 képből áll, és díszleteit együtt tervezte Márkus László kritikussal, a Budapesti Operaház későbbi igazgatójával. De nem csak a terveket és a vázlatokat készítették el, hanem éjszakákon át segítettek festeni, fűrészelni és szegecselni Kéri bácsi a díszletkészítő kicsiny műhelyében. A nagy női szerep szokatlanul nehéz feladatot ró a színésznőre. Budapesten Darvas Lili játszotta a főszerepet. A bécsi Burg Színházban Ida Roland, New Yorkban pedig Lenor Ulrich. Sajnos a New Yorki előadásra a darabot elejétől végéig átírták, és annyi szertelenséggel változtattak rajta, hogy az eredetit alig lehetett felismerni az angol nyelvű darabban. Belászkó hatalmas költséggel, ragyogó előadásban mutatta be ezt a változatot. Még a színház nézőterét is teljesen átépítette. Gépgyár lett belőle. De nem tarthatta hosszú ideig műsoron, mert, mint Molnárnak írta, a bevétel a zsúfolt házak ellenére sem tudja fedezni az óriási összegű kiadásokat.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 6. rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Hetedik rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: Újabb Vanda által feljegyzett történetek.
2: Egy szárrémói könyvkereskedésben megrendeltük a Pál utcai fiúk valamennyi olasz kiadását. A velencei kitüntetés után 6 könyvkiadó jelentette meg a könyvet 6 különböző fordításban, főképpen azért, mert Olaszországban minden könyv szerzői joga a közé. Ez azt jelenti, hogy Molnár soha egy fillér honoráriumot sem kapott egyetlen kiadásból sem. Memo Benassi, a híres olasz színész, Eleonora Duse egykori partnere látogatta meg Molnárt a Sanremói szállodában. Magával hozta hatalmas, gyönyörű fehér kutyáját. Velencében találkoztunk először Benassival és kutyájával. Benassi rendezte M. Üvegcipő című színdarabját a velencei Teatro Goldoniban. A főszerepet is ő játszotta. A premiéren nem a rendezésére volt büszke, hanem arra, hogy a második felvonást befejező felhőszakadás teljes élethűséggel elevenítette meg, valódi víz zuhogott a színpadra és a szereplőkre. Molnár többször is beszélt nekem egy olasz drámaíróról, akit valamikor egész Európában ünnepeltek. Roberto Bracco a neve. M. fiatal hírlapíró korában, mielőtt maga is színpadi író lett, sokat tapsolt Bracco remek darabjainak, finoman csiszolt párbeszédeinek. Különösen Hűtlen című művétől volt elragadtatva. Ma sem változott a Bracco-ról alkotott véleménye. Egyszer jó régen megígérte, hogy ideadja nekem olvasni Bracco egyik színdarabját. Benéztünk velencei könyvesboltunkba detektív regényekért, amelyekből M. kilószámra vásárolt. Az üzletben hirtelen eszébe jutott ígérete, és megkérdezte a könyvkereskedőt, hogy nincs-e meg véletlenül Bracco valamelyik darabja. Az sajnálkozó és bocsánatkérő mozdulatot tett. Micsoda? Talán meghalt? Kérdezte M. Nem, válaszolta a könyvkereskedő. Aztán ajkára téve ujját körülnézett, hogy nem hallja-e valaki, és gyors, távirati stílusban suttogta. Él, nagyon öreg, hordja a keresztet. A Duce megtiltotta könyveinek a kiadását, színdarabjainak a bemutatását. Nem szabad a nevét említeni. Udvariasan és szégyenkezve csak nem kitessékelt bennünket az üzletből. M. noha látta, hogy a szegény ember nagyon fél, megkockáztatott még egy kérdést. Miért nem hagyta el Bracco Olaszországot? A könyvkereskedő visszasuttogta a küszöbről. A Duce nem engedi ki. Aztán becsapta mögöttünk az ajtót.
1: Később Genfben hallottunk újra Roberto Bracco-ról. Olasz fasiszta ellenes emigránsok beszélték, hogy Bracco egy darabig együtt élt egy hűséges öreg barátjával, aki maga is rendíthetetlen antifasiszta volt. Vártak és vártak, évekig vártak Mussolini bukására. A hűséges öreg barát meghalt. Bracco temette el, és a következő szavakat vésett a sírkövére. Itt fekszik, és vár. Részlet Vanda leveléből, amelyet Budapestről írt nekem egy rövid családi látogatás alkalmával.
2: Az éjszaka felhívott Szalusinszki, az Est szerkesztője is közölte, hogy az olasz követség sajtófőnöke körültelefonálta a lapokat egy érdekes hírrel. Eszerint az olasz király Mussolini javaslatára a koronarend parancsnoki keresztjét adományozta magának, elismerésül az elmúlt 30 évben Olaszországban bemutatott színdarabjaiért. Megvettem a reggeli pesti lapokat, de egyikben sem találtam róla egy szót sem. Visszahívtam Szalusinszkit, aki elmondta, hogy éjfélkor újra telefonált az olasz követség, és kérte ne közöljék a hírt, mert most jelentették Rómából, hogy Mussolini visszavonta a kitüntetést.
1: Amikor ezeket a sorokat olvastam, eszembe jutott Emil Ludwig könyve Mussolinival való beszélgetéseiről. Mussolini elmondotta neki, hogy 1922. október 27-én, a római menetelés előtti napon, abból a célból, hogy minden gyanakvást eloszlasson, elment az egyik milánói színházba, és megnézte a Hattyú című darabomat. Nyugodtan mondhatom, nem szórakozni akart, hanem békés polgárnak akarta mutatni magát. Amikor vándorútunk során Genfbe érkeztünk, Vanda családjának csupán annyit írt, hogy ugyanabban a szállodában kaptunk szobát, ahol Erzsébet királyné lakott akkor, amikor meggyilkolták. Most feljegyzem, amit megérkezésünk estején kérésére meséltem el neki, mert ezt a kis történetet is el akarta raktározni emlékei közé. El kellett hagynunk Franciaországot, mert a lapok riasztóan írtak a közeli háború veszélyeiről. Naponta 1000 és 1000 német menekült lépte át a francia határt. Nem csak Párizsban, de Dél-Franciaország városaiban, Nizzában, Cannesban is hemzsegtek az állítólagos újságírók, akik valójában kémszolgálatot teljesítettek. Olaszországból is sietve kellett menekülnünk, mert Mussolini dühött rendőrsége utánozza a németeket, túl nagy érdeklődést tanúsított útleveleink és ottani tartózkodásunk célja iránt. Így kerültünk Genfbe, amelynek az egyetemén 2 szemesztert végeztem 1895-ben és 1896-ban a jogi karon. Boldogult édesapám vitt el Genfbe, hogy tökéletesítsem francia nyelvtudásomat. Vanda kérésére megmutattam az egyetemet a környező parkkal, és ennek az egyetemnek csak hamar ő is hallgatója lett. Megmutattam a landolt étkezdét, a diákok kedvelt sörcsarnokát, és a külvárosi házat a Florissant-sugárúton, ahol egy évig laktam. Néhány évvel egyetemi tanulmányaim után, mint újságíró, tértem vissza Genfbe. 1898. szeptemberében egy Lucchini nevű olasz anarchista Genfben a parti sétányon meggyilkolta Erzsébet osztrák császárnét és magyar királynét egy ráspollyal melbeszúrva. A magyarok imádták a királynét. A magyar ellenes Habsburg politika ellenségének tekintették, nem is minden ok nélkül. És azt tartották róla, hogy a magyar nép hűséges barátja. Fiatal újságíró voltam, és a Budapesti Napló engem küldött Genfbe, hogy tudósításokat írjak a gyilkossági per főtárgyalásáról. Vannának meg kellett mutatnom a helyet, ahol a merénylő agyonszúrta a királynét. Jól elrejtett kereszt jelzi most ezt a helyet, csak azt találja meg, aki nagyon keresi. Megmutattam neki a Desarno cukrászdát is, ahol a királyné fél órával a merénylet előtt teázott, és a törvényszéket, ahol az ügyet tárgyalták, és ahol a ifjúságom legizgalmasabb perceit töltöttem. Mint a meggyilkolt királyné alattvalója. A világ minden részéről ideözöllött újságírók számára fenntartott padok első sorában kaptam helyet. Az anarchisták napokkal a tárgyalás előtt megkezdték Genf megfélemlítését. A lapok szerint a főtárgyalás napjára kilátásba helyezték a bírósági terem felrobbantását. Nem minden remegés nélkül foglaltuk el helyünket a sajtó részére fenntartott padokban. A fegyőrök behozták Luke Kane-t. A gyilkos, akit közvetlenül mellettünk helyeztek el, gúnyos nevetéssel üdvözölt bennünket. A halálbüntetést ekkor már régen eltörölték Genfben. Amint elhaladt előttünk, megállt egy pillanatra, és hevesen rácsapott asztalunkra, pontosan egyik szomszédomnak, Jean Grand Carterének, a Figaro munkatársának a jegyzeteire. Rámutatott Grand Carteré hosszú szakállára, és durván felnevetett. Mindenki felugrott a teremben, bírák, hallgatóság, tanúk, törvényszéki tisztviselők. Velem együtt mindenki azt hitte, bomba robbant a teremben.
2: Értesültünk egyik bécsi ismerősünknek, a rendkívül szellemes Egon Friedelnek szörnyű öngyilkosságáról. Furcsa keveréke volt az újságírónak, humoristának, tudósnak és színésznek. A többi között két kötetes, érdekes és sikeres kultúrtörténelmi könyvet is írt. Pusztán Max Reinhardt iránti csodálatból kisebb, jobbára komikus szerepeket szokott vállalni azokban a darabokban, amelyeket Reinhardt rendezett. Hitler ausztriai bevonulása után, de még a háború kitörése előtt, Friedel lakása ablakából észrevette, hogy a rettegett SS egy őrjárata nyomul be az épületbe. Bizonyosra vette, hogy őt akarják letartóztatni és koncentrációs táborba hurcolni. Kiugrott az ablakon, és szörnyet halt. Később kitudódott, hogy az SS legények más valakiért mentek.
1: New York-i emlékek. Részlet Vanda első New York-i leveléből 1940 májusában.
2: Egyedül jöttem ide Budapestről, állítólag 4500 mérföld. M nem várt a kikötőben, mert betegen feküdt otthon. Mozdulni sem tud. Lumbágó támadta meg. Göndör Ferenc, aki Molnárnak negyedszázada barátja, jött ki elém a hajóra. M elmondta, hogy a hajó érkezése előtti napon Göndör, az itteni Az Ember című magyar nyelvű hetilap szerkesztője felkereste beteg ágyánál, és így szólt hozzá. Tudom, vársz valakit, aki a Rexel érkezik, és akit én nem ismerek. Betegséged miatt nem tudsz eléje menni a kikötőbe. Nekem van újságíró igazolványom. Azzal felszállhatok a vámhajóra, amely az orvosokat, a bevándorló hivatal tisztviselőit és az újságírókat viszi az óceánjáróra. Itt megkeresem az illetőt, és vigyázok, nehogy kivigyék Ellis Islandre. Telefonáltassa hajóra, hogy jól figyelje a vámhajóval érkezőket, és ha megpillant egy férfit, aki lóbálja Az Ember egy példányát, az én vagyok. Így is történt. Göndör reggel 8 órakor szakadó esőben szállt fel a vámhajóra. Bőrigázott. Délután 3 órakor engedték fel a Rexre, ahol őrülten lobogtatni kezdte az újságot. Néhány perc múlva a megbeszélés szerint összetalálkoztunk, és együtt mentünk a bevándorlókat ellenőrző hivatal megbízottjának íróasztalához. De még mielőtt Göndör elmondhatta volna érdekemben gondosan betanult mondókáját, én már előszedtem vízumszerző bűbáj mosolyomat, és egy évre szóló tartózkodási engedélyt kaptam. Göndör elvitt Molnárhoz a Plaza Hotel 835-ös számú szobájába. M olyan fájdalmakkal küzdött, hogy alig tudtunk kezet fogni. Mint látogató kopogtattam az ajtaján, de attól a pillanattól kezdve, amikor átléptem a küszöböt, ápolónő lett belőlem. Végre megismertem Max Reinhardt. Egy étteremben történt, a West 81. utcában. Reinhardt és Molnár az első világháború előtti időkről beszélgettek. 30 esztendővel ezelőtt, szóval az első világháború előtt, Reinhardt és társulata a párizsi Théâtre de Vaudeville színpadán vendégszerepelt. Az előadást francia-német közeledésnek tekintették, és mind a két kormány támogatta. Ebben az időben M. Párizsban tartózkodott, Reinhardt kérésére gyakran látta el a tolmács tisztét, amikor Reinhardt, aki csak németül beszélt, francia szerzőkkel, színházi kiadókkal érintkezett, vagy interjút adott a párizsi újságíróknak. Reinhardt, mint tolmácsot magával vitte Molnárt arra az emlékezetes színházi előadásra is, amelyen az orosz balett első ízben mutatta be Párizsban az Egy faun délutánját. Mindketten hangoztatták, ekkor zajlott le a legnagyobb színházi zenevona, amit életükben láttak.
1: Kiegészíteném ezeket a sorokat emlékeink részletes felelevenítésével. Reinhardttal együtt szemtanúja voltam ennek a színházi történelemben nevezetessé vált estének. Debussy L'après-midi d'un faun című balettjét mutatták be, amelynek a zenéje azóta klasszikussá vált. Óriási érdeklődés előzte meg az estét. Gyagilev Szergej orosz balettársulata, eredetileg a Szentpétervári cári színház balettje, híres művészekkel szerepelt Párizsban. Václav Nizsinszky, Tamara Karsavina, Anna Pavlova voltak a vezető táncosok. Leon Bakst tervezte a díszleteket. Ezen kívül még sok tehetséges művész tartozott az együttes tagjai közé. Igor Stravinsky, a komponista, akinek balettjeit, köztük a Petruskát és a Tűzmadárt a társulat nagy sikerrel mutatta be Párizsban, szintén az állandó tagok közé számított. Ezúttal Claude Debussy szerzeményét hirdették, az Egy faun délutánjának meséje Stefan Mallarmé francia szimbolikus költő művéből készült. Nizsinszky táncolta a főszerepet, Bakst tervezte a díszleteket. Néhány nappal a premier előtt azt suttogták, hogy új szerepében Nizsinszky olyan rendkívül vakmerő jelenetet mutat be, amely még a liberális gondolkodású francia közönséget is próbára teszi. Természetesen erre az estére teljes képtelenség volt jegyet szerezni. Reinhardt egy idős hölgy, az orosz balett nagy pártfogója hívta meg páholyába. Közölte vele, hogy a páholyban foglal helyet Jean Cocteau francia költő is, az irodalomnak akkor még fiatal, de már divatos és sokat vitatott figurája. Reinhardt, nagy színész, nagy rendező, és akkor már világhírű színházi szaktekintély, mindig rendkívül szerényen viselkedett. Ráadásul csak az anyanyelvén beszélt. Tolmácsnak vitt magával a francia intellektüelek társaságába. Ezen az estén azonban alig vehette igénybe szolgálataimat, mert a gazdag hölgy angol volt, nem francia, nem is beszélt franciául, én pedig nem tudtam angolul. Ünnepi hangulatban kezdődött a táncjáték. Nizsinszky, mint másnap a kritika megállapította, önmagát múlta felül. Azt mondják, sem azelőtt, sem azután nem aratott a párizsi közönség előtt ilyen hatalmas sikert. Hasonlóan elragadta a közönséget Debussy nagyszerű zenéje, és Bakst újszerű, pompás színpadképe is. Elérkeztünk az egyfelvonásos balett utolsó jelenetéhez.

úgy vitte a fájtlat az ölében, mint a hódító, az imádott nőt. A sziklánál forró csókokkal halmozta el a fájtlat, és eljátszott a szerelmi jelenetet, amelyről már napokkal előbb beszéltek, és amely próbára tette a közönség türelmét. Amikor a jelenet után lehullott a függöny, egy pillanatnyi dermedt csend következett. Aztán nyomban elszabadult a pokol. A közönség egy része vadul tapsolt. Mások sikongtak, üvöltöttek, pisszegtek, káromkodtak, és velőt rázó fütyülésbe kezdtek. Amikor a művészek a függöny elé léptek, hogy megköszönjék a tapsot, a kavarodás a tetőpontjára hágott a két pártra oszlott közönségben. Hosszú percekig tartott a csatájuk. Legnagyobb csodálkozásunkra előbb az ellenzék hagyta abba a zajongást. Az átkozódás, piszegés és fütyülés elhalt, és a taps egyre hangosabban zúgott. Végül az ellentábor teljesen lecsöndesedett. Győzött a tapsvihar, amely lassacskán általánossá vált. A győzelem már biztosítottnak látszott, mert az egyik rendező kijött a színpadra, és megkérdezte a közönséget. Óhajtják, hogy megismételjük a balett előadását? Most már minden tiltakozás nélkül harsogotta, hogy volt. A nézőtéren kialudtak a lámpák, felgördült a függöny, és elejétől végéig megismételték a balettet. Nijinszky pontosan úgy játszott a zárójelenetet, mint az első alkalommal. Általános taps jutalmazta, de az ismétlés alatt jó néhány üres széket fedeztünk fel a nézőtéren. Előadás után bankettet rendeztek a La Rue étteremben. Több mint százan jelentünk meg, és nagy lelkesedéssel fogadtuk a fiatal, sápadt, gyermekifjú külsejű, kimerült Nijinszkyt. Együtt érkezett vele egy frakba öltözött óriás, akit Szergej Gyagilevnek véltünk, de nem voltunk benne bizonyosak, hogy ő az. A híres Gyagilev a legenda szerint természet fölötti hatást gyakorolt a táncosra, aki neki köszönheti tüneményes, de fájdalom rövid karrierjét. Életünk leggyönyörűbb estéje volt, ugyebár? Mondott az óriás Nijinszkynek jó hangosan, franciául, hogy mindenki hallja. C'était beau. Szép volt, felelte Nijinszky csendesen, fáradt mosolyjal az ajkán.

Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Hetedik rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026.

0: sorozatban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Huszonkét óra, jó estét kívánok! A késő esti krónikát hallják. A bemondó Garami Zsuzsa, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Főbb híreink először röviden. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülések eddigi titkos jegyzőkönyvei.
1: Meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues királya, 77 éves volt.
4: Két embert letartóztatott a bíróság a Volánbusz ügyben, több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével gyanúsítják őket.
1: Folytatódik a késő szédő, helyenként esővel és 28 fokos csúcs hőmérséklettel.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Bújtás Szintia. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülések eddig titkos jegyzőkönyvei, közölte a kormányzati kommunikáció. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején miről tárgyalt a Gyurcsány Ferenc vezette kormány. Illés Anna összefoglalója.
5: Pontosan 20 évvel ezelőtt 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a felvétel, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Magyar Péter jelenlegi kormányfő a héten napi rend előtti felszólalásában hozta szóba az akkori eseményeket.
6: Én akkor 20 évvel ezelőtt büszke voltam arra, hogy ahhoz a politikai közösséghez tartozhatok, amely akkor a nemzettel együtt mondta ki, hogy a választók bizalmával nem lehet így bánni, hogy ami akkor történt, az megbocsájthatatlan.
5: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ugyanakkor az azóta eltelt időben egyre többet látott abból, hogyan távolodik el az egykori politikai közössége attól, amiben valaha sokan hittek.
7: Az merült fel ott a helyszínen, hogy hát azért ez nekünk is új, ami elhangzik.
5: Erről már Lendvai Ildikó, az MSZP akkori frakció vezetője beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsor a 2006. május 26-án tartott Balatonöszödi frakcióülésről.
7: Minden kampányban, ezt őszintén szóval minden párt tudja, vagy bevallja, vagy nem, van valami költségvetési túllépés, valamit ígérnek, valamit költenek. Erre mi is számítottunk, és úgy satszoltuk, hogy ez egy olyan 200 milliárdos összeg. Tudom, hogy most a hallgató a szívéhez kap, hogy ezt miért ilyen bagatell összeg hangsúlyával mondom, de ez tényleg behozható egy költségvetéssel.
5: Hozzátette, az akkor elhangzottak alapján a hiány valójában 800 és 1000 milliárd forint között volt. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfőbeszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
7: A valódi bűnünknek ezt tartom a legnagyobbnak, hogy ezt úgy gondoltuk, hogy titokba lehet és kell kezelni, és azt gondolom, hogy ez is a legnagyobb tanúság minden politikus számára.
5: A 2006-os őszi kormányülések dokumentumainak titkosítását az eddigi kormányok folyamatosan meghosszabbították. A Tisza kormány közlése szerint a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány 2006 őszén már dolgozott a vízidíj, az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés legfontosabb elemeinek előkészítésén. A dokumentumokban az is látszik, hogy már az Összödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, szeptember 13-án látta a kormány, hogy a reformok kapcsán a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő feszültséget jelent kérdéseket. Konkrét számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Hozzátették, a kialakult politikai válsággal azonban az akkori kormány érdemben nem foglalkozott. A nyilvánosságra hozott dokumentumok a kormány.hu oldalon érhetők el.
4: Meghalt a magyar blues királya. 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula. Váratlanul egy sikeresnek mondott műtét után következett be a tragédia. A zenész legendától pályatársai és közéleti szereplők is búcsúztak. Falucskai Ivett összeállítása.
1: A
8: többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula 1948. novemberében született Budapesten. Gyerekkorát így idézte a közmédiának adott korábbi interjújában.
9: Nem akartam egyáltalán énekes lenni. Mindenem volt, mint a mai napig is a foci. Hát abban az időben persze a Puskásik az aranycsapat. És aztán elvesztettem 11 évesen a lábamat. Ez egy fájdalmas dolog volt aztán. Bejött a Bidzen Magyarországra. Elkezdtem énekelgetni. A szomszédban volt egy roma család, a Sárközék is. Apja cimbalmos ott hozott gitárt, és elkezdtünk játszani. Sokszor mondták, hogy fejezétek, már betakarodjatok innen a lépcsőházból. Így kezdődött.
8: Pályafutását Kőbányán a Sztár zenekarban kezdte. 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert.
9: Mi hoztuk be a blues-t, azt lehet mondani Magyarországra, ez egy kisebbségi zene volt mindig is, most is az.
8: 1981-ben szerepet kapott a Kopasz Kutya című Szomjas György filmben, aminek zenei anyaga csak 10 évvel később jelenhetett meg lemezen.
10: Újra kezdjük új irányba. Kőbánya blues. Ehhez kell lennél. Te lennél a másik énekes.
11: Én az egyik.
12: Oké, a balhő.
10: Hát akkor gyerünk.
8: 1983-ban jelent meg első szóló lemeze Rossz vér címmel. Az egyik legjelentősebb színházi szerepe az István a királyban Torda Táltosé volt.
9: Szeretni kell az embereket, mert örömet okozok nekik, és látom, hogy ők is örülnek neki, és kiabálják, hogy Béla király. A zene a minden, úgyhogy a család és a zene, és a foci.
8: Halálhírét a zenész közösségi oldalán jelentették be. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriási volt a színpadon. Az énekesnek rutin műtétnek számító pacemaker beültetése volt. Ám a beavatkozást követő éjszakán hirtelen szívhalálban váratlanul elhunyt. A zenészek és közéleti szereplők folyamatosan búcsúznak a legendától. Földes László Hobó azt írta, mély megdöbbenéssel értesült a hírről.
13: Tudják a gyerekek, hogy Bill a király.
8: Deák Bill Gyula 77 éves volt.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Két embert letartóztatott a bíróság a Volánbusz ügyben. Több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével gyanúsítják őket.
14: A 24.hu úgy tudja, egy hónapra Jellinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját tartóztatták le. A döntés nem jogerős, mindkét védő fellebbezett. Előzőleg az is kiderült, immár 5 gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek. A központi nyomozó főügyészség eredetileg 3 gyanúsított letartóztatását indítványozta. A további bizonyítás veszélyeztetése a szökés, elrejtőzés és egyiküknél a bűnismétlés veszélye miatt. Kovács Katalint, a központi nyomozó főügyészség szóvivőjét hallják.
15: Az ügyészség álláspontjával a bíróság csak részben értett egyet, és 2 gyanúsított letartóztatását rendelt el, míg a 3. gyanúsított esetében elutasította az ügyészség indítványát. Az ülésen jelenlévő ügyész fellebbezés jelentett be a letartóztatás rendelése érdekében, amelynek tárgyában a másodfokú bíróság dönt.
4: Politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásoltak a legfőbb ügyészségen, állítja lemondó levelében Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezető főügyésze. Még június elején az akkori legfőbb ügyésznek címezte a levelet, amelyet a 444 hírportál hozott nyilvánosságra.
14: Fürth Pál az ügyészekre irányadó szabályok szerint nem tájékoztathatja a sajtót. Ügyvédje az M1 híradónak azt mondta, a lemondó levélből világosan látszik, hogy a legfőbb ügyészség és a hatalomban lévő politika szoros együttműködésben volt.
16: A legkomolyabb állítás ebben a felmondó levélben az, hogy a legfőbb ügyészség együttműködött, és hangsúlyozom, együttműködött az alkotmányvédelmi hivatallal. Ezt az együttműködést a törvény teljes mértékben kizárja, tehát az igazságszolgáltatásnak a működését külső szereplő nem befolyásolhatja.
14: A legfőbb ügyészség az M1 híradójának írásban reagált, ebben határozottan visszautasították, valótlannak és alaptalannak vádaskodásnak nevezték Fürth Pál állításait. Válaszukban hozzátették, a volt főügyész a valós tényeken alapuló szakmai iránymutatás helyett a saját, tényektől független szubjektív meggyőződését akarta érvényesíteni az általa megjelölt ügyekben, ami miatt fegyelmi eljárás indult ellene.
4: Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban.
14: Összesen 10 párt indul, az állami dumában 450 képviselő kerülhet be. Ezzel egy időben több helyen helyhatósági és regionális önkormányzati választások is lesznek. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke, pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez.
4: Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára.
14: Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Zsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevélét egy baráti hangvételű levélben kérte.
12: Tudtuk, hogy Zsuzsák Balázs diplomata útlevelet kapott, azt nem tudtuk és nem ismertük, hogy ennek az igénylése formailag hogyan történt, most ezt is látjuk már, ez egy hivatkozással a csapatkapitányi tevékenységére történt, de egy olyan jellegű aláírással Zsuzsák Balázs tesókkal, ami mutatja azt, hogy itt egy abszolút egy egyedi jellegű és a miniszter úrhoz közvetlenül intézett kérésről van szó. Arról, hogy bármilyen diplomáciai munkát ez jelentett volna, vagy egyéb csapatsportágokban ez bármilyen szinten gyakorlat lett volna, nem tudunk.
4: Annál könnyebb megúszni a korrupciót egy politikai párt számára, minél ellenségesebbek egymással, érzelmileg a különböző politikai táborok. Ezt állapította meg a Matthias Corvinus Kollégium legfrissebb kutatása.
14: Az MCC és az Ötvös Loránd Tudományegyetem politikatudományi intézetének kutatója elmondta, Magyarországon 2010-től a korrupció fogalma a patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonossá. Hajnal Áron a Krónikának hangsúlyozta, ennek fontos része volt, hogy sok korrupciós botrány után, amely felső köröket is érintett, nem indult nyomozás, valamint hogy a média sem reagált érdemben a korrupció gyanús ügyletekre.
17: 2010-től, de különösen 2015-től látható egy olyan markáns kormányzati erőfeszítés, melynek lényege, hogy a korrupciót azt úgy mutatják be, mint egy legitim gyakorlat, amely lényegében a patrióta tőkés osztály kiépítéséről szól. Nagy állami pénzek neres körökbe való kiuttatása olyan módon volt keretezve, hogy ez valójában nem korrupció, hanem egy nemzeti vagy patrióta tőkés osztálynak a kiépítés. És ilyen módon nem egy elítélendő korrupt gyakorlat.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter.
14: Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek.
4: Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás eset. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat közös kutatásából.
14: A tanulmány első szerzője Pál Jakab Ádám, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidense a Krónikának elmondta. Az érintett esetekben Európában a túlélés 10% alatti. Hozzátette, elemzésük alapján a lehűlés a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője.
18: 1 Celsius fok lehűlés, 1,4%-os többlet esetszámot jelent, télen pedig akár naponta 10-15 esettel is több lehet ezekből a keringés megállás esetekből. Átlagban napi 50-től 70 ilyen újraélesztés esetszám van, tehát akár minden negyed órában 20 percben riasztják a mentőszolgálatot egy potenciálisan életveszélyes eseményhez.
4: Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain.
14: Holnaptól vasárnapig 10 helyszínen végeznek egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók.
3: Időjárás.
14: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főképp a Dunántúl, valamint az Északi-Középhegységben előfordulhat kisebb eső zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve lehet. A szél holnapra mindenütt mérséklődik, éjjel 8-16. Holnap napközben 23-28 fokra számíthatunk, Budapesten 21 órakor 20 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál.
4: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Bújtás Cintia, a hírszerkesztő Demet Tímea és a technikai munkatársak Sós Zoltán és Sie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pecz Gábor Olivér. Most következik a Sportvilág. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
19: Előbben a Ferencváros a Celtic otthonában a labdarúgó Európa Ligában. Köszöntöm a hallgatókat, Szilágyi Dóra vagyok. A skót bajnok Celtic ellen játszik a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában az első fordulóban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, úgyhogy azonnal bele is kapcsolódhatunk, a kommentátor Regős László Pál.
20: Az oldalvonaltól nagyjából 3 méterre. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. A Ferencváros 3-1-re vezet ma a Celtic otthonában. Az 59. percben jár a mérkőzés. Még az első félidőben a 20. percben szerezte meg a vezetést az FTC. Yusuf lövésébe a Celtic középhátvédje szkélztette bele a lábát, és így pattant be a Celtic kapujába, hogy aztán a 44. percben a félidő hajrájában egyenlítsen a Celtic Baur révén, de rögtön jött a válasz, Zakariasszán még a félidő előtt egy sarkazós gollal ismét a Ferencváros jutatta előnybe, majd a második félidő elején Árzani szerzett szépségdíjas gólt, 17 méterről tekerte a bal felső sarokba a labdát. Most pedig támad az FTC, Zakariasszán lő, sajnos fölé megy, és már lesen is volt a norvég, aki a mai mérkőzésen a Ferencváros csapatkapitányi karszalagját is viseli, hiszen Dibusz ugye sérüléssel küszködött az elmúlt hetekben, és a jelek szerint nem volt teljesen kész a játékra, így Varga Ádám őrzi a Ferencváros kapuját. A labda pedig a Celticnél, Carter Vickers passzolja föl a középpályára, honnan Nygren az adja Sinisalónak, Sinisaló pedig Scaleshez játsza tovább. Scales kiadja bal oldalra Tirninek, Tirni szépen veszi át sajnos Yusuf mellett, és bal külsővel már Högöt hozza játékba, Högtől elpattan, Nagy Ádám és Yusuf együttes erővel visszaszerzik a labdát, Nagy pedig már felpasszolja pontosan Zakariasszennek, a jobb oldalon jön előre a Ferencváros már a Celtic tér felén, Yusuftól elveszi a labdát Tunakti. Így jöhet megint a Celtic együttese. A labda most éppen Tirninél. Tirni bejátsza középre McGregornak. Saját térfelének közepén a Celtic csapatkapitánya. A kezdőkörben helyezkedő Nygrennek továbbítja a labdát. Majd a jobb oldalon Donovent is beveszik a játékba a skótok. Donovan kénytelen visszafordulni, mert előre fele már nem tudta ott vinni Árzani mellett. Donovan hátra passzolja Nygrennek. Nygren még hátrébb Carter Vickersnek. Ő pedig hazaadja Sinisalóhoz, aki kilépett saját térfelének közepére. Sinisalo megjátsz a Scales-t, Scales kiadja a bal oldalra Tirninek. Tirni passza, Baurt keresi, Baur azonban nehézkesen veszi csak át Ramakers mellett, hát Ramakers nem volt teljesen szabályos, és ezt a játékvezető is észrevette. Szabadrúgást kap a Celtic együttese, McGregor ezt gyorsan el is végzi, de egyre türelmetlenebb a közönség is a Celtic Parkban. Ők nagyon várják, hogy esetleg szépítsen a Celtic. Mi persze ezt nem várjuk. Donovan jobb oldalról beadja, Varga Ádám megfogja a lapos beadást. Maga biztosan ölelte magához ezt a labdát is, Varga Ádám, hogy az első fél időben még egy távoli Durán lövésnél is megtette ugyanezt. Baur 44. percben szerzett góljánál nem tudott sajnos segíteni, de hát szerencsére ott volt Zakariasszán, majd Árzani, és visszaszerezték a vezetést a Ferencvárosnak, majd ugye Árzani révén 2 gólosra növelte az előnyét az FTC. Most járunk a 61. percben, amikor Tunekti indul el a bal oldalon, vissza kell fordulni a Osvát mellett, Tirnihez passzolja vissza, Tirni pedig McGregort játsza meg. McGregor Nygrennek adja, aztán visszakapja tőle a labdát, és megint a bal oldalra passzolja Tirnihez, Tirni elindul befelé, egyelőre nem támadja meg őt senki, és üres sajnos Tunekti is a bal oldalon, meg is kapja a labdát, jön a beadás, levágódik Osvátról, és kimegy az alapvonalon túlra, szöglethez jut most a Celtic csapata, baloldali szöglet következik, Tunekti nem maradott, hanem inkább megvárja, amíg érkezik Baur, hogy a középpályás végezzel a sarokrúgást a mérkőzés 62. percében, akkor, amikor 3-1-re vezet a Ferencváros a Celtic ellen. A rövidre jön a szöglet, marad a Celticnél azonban a kifejelt labda, Bauri velheti be megint, ezt most Yusuf fejeli ki a 16-oson belülről, sarokkal tette volna tovább Barzani, de sajnos nem volt pontos, így viszont mégiscsak Bagihoz kerül, Zakariasennek visszaadja Bagi, Zakariasen pedig elindul a bal oldalra, ott nagyon egyedül volt, Kadunak tette volna be üres területbe, de nem jutott el a labda a brazil hátvédig. A Celtic labdát szerzett. Lévi érkezik majd a ferencvárosi csapatba. Hamarosan már készüldik ott a kispadnál, amikor Tunekti indul el befelé a ferencvárosi térfélen, és megjátsza Nygrént. Nygrén kiadja a jobb oldalra, Donovennél a labda, érkezik a beadás a hosszú oldalra, Hög visszafejeli középre, Nagy Ádám fejeli el a 16-oson belülről, aztán Zakariasen is megcsúsztatja, hogy minél messzebb kerüljön a ferencvárosi kaputól a labda, most Tunekti elesik Osvát mellett, Sípol is a játékvezető, Celtic szabadrúgás következik veszélyes helyről. A bal oldalról, nagyjából 3 méterre az oldalvonaltól, ezt középre lehet ívelni, és nem csak Levi érkezik majd az FTC-be, hanem 47-essel Kaluma Dauda is, írjátékost is pályára küld majd Borbély Balázs a skót rekordbajnok otthonában. A második félidő második felében, még nem vagyunk a második félidő második felében, de a 63. percben járunk, amikor Nygrén íveli be a szabadrúgást, csak beívelné, mert Árzaniról levágódik, és ezek szerint Árzani kezéről vágódott le, mert hogy újra szabadrúgást kapott a Celtic csapata. Lapot reklamálnak a skótok Árzaninak, amikor Nygrén leteszi újra a labdát, a horvát játékvezető viszont nem emeli magasba a egyik lapot sem. Inkább arra figyel, hogy kimérje a 9 métert a sorfal. Ezután Nagy Ádám lesz az egytagú sorfal, nem pedig Árzani, a labda mögött pedig ugyanúgy Nygrén. Hát jóval közelebbről jön a szabadrúgás, egészen pontosan 9 méterre közelebbről, mint az iménti, hiszen ott a sorfalban ér bele kézzel a Ferencváros szélsője, ahogy Celtic játékos Árzani. Nygrén szabadrúgása, már a 64. percben járunk, amikor a horvát játékvezető Patrik Kolárics még rendezkedik a 16-oson belül, és akkor most jöhet majd a sípszó, és jöhet Nygrén ívelése. Ezúttal beérkezik középre a 16-oson belülre, kicsúsztatják, a hosszú oldalon pedig érkeznek ketten is, hogy begyűjtsék. Végül a Celtichez kerül a labda, egészen pontosan a középpályásnál Baurnál van most, aki kiíveli a jobb oldalra. Ott éppen Tirni helyezkedik, ő ballábas, úgyhogy nem fogja beíveli, McGregor viszont beíveli, Yusuf nagyon szépen tartja meg, és előre vágja, erre startolhat is akár Bagi, de nagyon hosszú az indítás, ki is megy az oldalvonalon túlra, és akkor talán most jöhetnek a ferencvárosi cserék, nem, mert gyorsan elvégzi a bedobást a Celtic. Sziniszállóhoz kerül, aki már tovább passzolja Baurnak. Baur elindul fölfelé, mögötte Scales kéri, Baurnak esze ágában sincsen most hátrafele passzolni, aztán mégiscsak visszapöcköli Scalesnek. Scales a felezőnél jár a labdával, egyelőre tanácstalan, a balján Tirni, és ott van egészen a szélen Tunekti is, végül Tirni kapja, és Tirni íveli üres területbe, Hög és Ramakers futnak versenyt, birkóznak egy picit, de Hög volt szabálytalan, hiába reklamál a közönség, és hiába reklamál a dán játékos, a játékvezető teljesen egyértelműen ítélt. Jönnek akkor most a cserék, már egy ideje készülődnek ott az oldalvonalnál a ferencvárosi játékosok. Az egyik lecserélt játékos Árzani, az ő helyére érkezik a bal oldalra, bal szélre 47-essel Kaluma Dauda, és Yusuf a másik játékos, akit lecserél Borbély Balázs, az ő helyét veszi át, akkor Levi cserél a Celtic vezetőedzője Martin O'Neill is, viszont 2-essel Baurt cseréli le, és a helyére érkezik 14-essel meg Cowan a Celtic csapatába. A szabad rúgás pedig Varga Ádám végezheti el a 16-oson belülről. Varga íveli föl, éppen Levi irányába. Pocra cserélt tehát a Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs is. A csúsztatást követően pedig oda-oda is játékba kerül. Oda-odát le is rántják, kap is egy szabad rúgást az írjátékos. A mérkőzés 67. perce kezdődik el, amikor a bal oldalról jöhet majd szabadrúgással az FTC, de ez még jóval messzebb van a kaputól, mint sem, hogy fel lehessen ívelni. A saját térfeléről végzi el Gomez végül a szabadrúgás, pedig a szabálytalanság nem ott történt, de emiatt most nem állítja meg a játékot a bíró Levi felpasszolna Bagi felé, Carter Rickershez kerül így viszont a labda, aztán Donovan visszaadja Carter Rickersnek, őt megtámadja Bagi, Carter Rickers felpasszolja középpályára, Zakariasen próbál ott labdát szerezni, de McGregor meg tudja tartani, meg tudja szelídíteni a labdát, és megjátsza Scales, Scales aztán visszaadja McGregornak. McGregor felpasszolja Nygrénnek, visszakapja Scales, majd megint Nygrénnél a labda, történik mindez a Celtic tér felén, aztán most írni passzát követően a csereként beálló McCowan már az ellenfél a Ferencváros tér felén kapja meg a labdát, Tunekti pedig a bal oldalon eliramodik és beíveli középre, kifejeli a labdát Kadu, a kifejelt labdára pedig Carter Vickers ér oda először. Carter Vickers talán is tudja pöckölni, jobb oldalra jön egy beadás, lemarad róla középen Hög, a túloldalon viszont ő még be tudja gyűjteni a labdát, Tunekti rávezetheti, most Nagy Áda, illetve Levire, bocsánat, Tirnyhez kerül a labda, majd megint Tunektinél, jobban íveli be a bal oldalról, van érkező ember, de remekül ér bele Kadó, és végül Varga Ádámhoz kerül, ráadásul már kifelé fújt a játékvezető, Ferencváros is szabadrúgás következik. A 68. percben 3-1-re vezet az FTC, én pedig röviden Bene Ferenchez fordulnék, meglepette téged ez a kettős csere Borbély Balástól, hogy Jusufot és Árzanit hozta le a vezetőedző.
0: A Trabzonspor ellen idegenbeli mérkőzésen is hasonló felfogásokat cserélt Borbély Balázs. Egyértelmű az a szándéka, hogy a fellépő szélső védőknek egyfajta gátat szabjon és friss játékosokkal a védekezést erősítse, viszont az nem jelenti azt, hogy akár Lévi, akár oda-oda, vagy Zakariasen révén ne tudjanak kontratámadásokat vezetni a ferencvárosiak. És még egy nagyon fontos tényező van a Fradi védekezésében, hogy a mélységi passzokat rendszeresen zárják, tehát a passávok nem nyílnak ki, a széleken tud csak a Celtic próbálkozni, meg elég masszív a Fradi.
20: Most viszont támad a Celtic egy lövés, ez elkerüli szerencsére Varga Ádám kapuját. Megint egy mélységi felpassz jött, és Hők tartotta meg a labdát ott a 16-os előterében, kijátszotta a jobb oldalra, Nygrén tekert mellé 17 méterről, 18 méterről inkább a jobb összekötő helyéről ballal. Szerencsére nem akad be, ahogy a túloldalon Árzani lövése szerencsére beakadt. Egyelőre ívelés Ramakerstől, ez nagyon-nagyon hosszú, Sinisalóhoz kerül. A Celtic kapusa pedig kigurítja Scalesnek. Itt Árzani gólja óta azért sokszor nem került a Ferencváros helyzetbe. Történt Árzani gólja ugye a mérkőzés második fél idejének elején. De a 3-1-es vezetés, és az, hogy telik az idő folyamatosan, azért bizakodásra adhatok ott. Lisztes Krisztián is érkezik majd a Ferencvárosba, de még várnia kell a pályára lépésre, amíg játék megszakítás nem lesz. Addig pedig támad a Celtic, Tunekti kap egy hosszú indítást, Osvát rohan vissza Tunektivel. Tunekti meg tudja tartani, bejátszaná középre, kihez kerül, szerencsére a feketemezes ferencvárosiakhoz Ramakers lépett ki nagyszerűen a védelemből, és már kiadja bal oldalra, ahol oda-oda indul el, oda-oda rá is gyorsít, aztán lelassít, amikor szembe kerül Donovannel, oda-oda Kadunak visszapasszolja, visszakapja tőle, aztán oda-oda egészen hátra Gomezhez, Gomez pedig keresztbe passzolja a ferencvárosi térfélen Ramakersnek. A középhátvéd felpasszolja Nagy Ádámnak, ő teljesen üresen van ott a pálya közepén, kiteszi a jobb oldalra Osvátnak, Levi pedig már a Celtic tér felén kapja a ferencvárosi kispad előtt, de azonnal adja vissza Osvátnak, ő pedig hátra Ramakersnek, Ramakers pedig hazaadja Varga Ádámnak, a kapus átveszi, aztán megtámadja őt Durán, úgyhogy picit szorult helyzetbe került, inkább kiívelte az oldalvonalon Turra, és akkor most a 70. perc végén 18-as helyére 76-os jöhet a ferencvárosi csere, Bagi Ádám 70 percet kapott élete első nemzetközi kupa mérkőzésén, ő megtette a magáét, azt gondolom, és érkezik a helyére egy másik fiatal ferencvárosi, Lisztes Krisztián, 76-os messzámmal. A bedobást pedig Tirni végzi el, 20 perc van még a rendes játékidőből. A labda ott van a ferencvárosi térfél közepén, a bal oldalon, Tirni kezében, ő behajítja a 16-oson belülre, Ramakers fejeli el onnan a lepattanó Tunektié, de tőle is elpattan, és akkor most Lisztes más tartóhat is rá a labdára, Scales megcsúsztatja vissza Carter Rickersnek, onnan sajnos már messze volt Lisztes, úgyhogy a közép hátvéd haza tudta adni Sinisalóhoz, ő már fal is passzolja, aztán megint Carter Rickersnek. Kicsit dadog a labda a Celtic játékosok lábán, Sinisaló inkább előre is íveli, Kadu felpasszolja a térfél közepére, de erre McGregor csap le, a Celtic csapatkapitánya. Kimegy a labda egy ferencvárosiról a jobb oldalon, McGregor azonnal dobja is be. Nygrénnél most már, Nygrén ballal keresztbe játsza Tunektinek, Tunekti a bal oldali sarkánál a 16-osnak befelé cselez, lő Varga véd. Vargáról pedig visszapattan Tunektihez, ki az oldalvonalnál a Celtic szélsője. Becsapja Osváthot, és már az alapvonalnál jár, laposan középre teszi, Nagy Ádám csap le a labdára. Nagy Ádám pedig ki is vezeti onnan a veszélyzónából, felpasszolja Lisztesnek, Lisztes kipörgeti Levihez. Levi ballábán a labda, kint az oldalvonalnál, ott elindul befelé, vissza pöcköli Ramakersnek, aztán végül Osváthoz kerül. Osváthot egyelőre nem támadja Tunekti, azonban mégis felíveli a jobb hátvéd. Lisztes meg is tudja csúsztatni, Zakariessen startolna rá, és Levi is. Sajnos Carter Vickers elfejeli közülük a labdát, de kimegy az oldalvonalon túlra, Celtic kispadjára. Jöhet így bedobással a Ferencváros. Járunk most a 72. percben, 3-1-re vezet az FTC, de egyre nagyobb a nyomás a ferencvárosi kapun. Néhány perccel ezelőtt Nygren veszélyeztetett, most pedig Tunekti a bal oldalról. Szerencsére Nygren lövése mellé ment, Tunektiét pedig Varga ütötte ki, és most megint a Ferencvárosnál a labda, Lisztes elesik az oldalvonalnál, kap egy szabadrugást. Skelc volt szabálytalan. Lapot egyelőre nem adott a horvát játékvezető egyik játékosnak sem. Próbálja minél később felmutatni az első sárga lapot, de egyébként nem is sportszerűtlen a mérkőzés. Ferencvárosi szabadrúgás a jobb oldalról, 3-4 méterrel a felező vonaltól, a Celtic térfeléről Osváth visszapasszolja Ramakersnek, aki saját térfelének közepén helyezkedik és hazadja, 16-os vonalán helyezkedő Vargának. Varga egy picit pontatlanul, sőt nagyon pontatlanul, üres a kapuja, fölé megy! Ajjajjaj, Varga túlzottan hidegvérű volt, és Nygrénhez került a passza, amit Gomeznek szánt. Nygrén jobbal tette rá kapásból a labdát Varga kapujára, de nem célzott elég pontosan, egy méterrel nagyjából fölé ment. Ezt is megúszta most a Ferencváros, de nagyon veszélyesek ezek a helyzetek. És ez most olyasmi pillanat volt, amit eddig inkább a Celtic védelmétől szoktunk meg ezen a mai mérkőzésen, ezek a pontatlan passzok hátul. Szerencsére mi ezt most megúsztuk, és támad a bal oldalon a Ferencváros közben. Oda-odától elpattan a labda, Korbu nagyszerűen csap le a gazdátlanul maradt labdára, és Zakariessennek passzolja föl. Zakariessen tovább is tudja pöckölni. Korbutól aztán elválasztja a labdát Donovan, és melyben is tudja tartani. Az alapvonaltól íveli föl pontatlanul, Kadúhoz kerül. Kadú átveszi mellel, és az oldalvonal a párhuzamosan Oda-odának passzolja. Oda-odá, így nem volt les, ott a helyzet, Lisztes, még egyel tor rajta, kirúgás. Hosszan tolta meg sajnos ott a ferencvárosi támadó. Nem volt les, mert hogy Donovan ott volt az alapvonalon, hiszen onnan rúgta föl a labdát, és még nem zárt vissza a védelmi vonalig, úgyhogy Lisztes támadhatott, de sajnos nem jutott el kapura lövésig. A kirúgást követően már Skelsnél a labda saját 16-osának sarkától, felpasszolja meg Cowennek, aki Nagy Ádámmal szemben cselezget, és feljátsza egészen a támadó sorba helyükhöz, ő pontatlanul teszi tovább, és ez így most Oda-odáé, aki Kadutól kapta meg a labdát, Oda-odá a bal oldalra indul el, de nagyon sok Celtic játékos van ott előtte, úgyhogy inkább visszafordul, és Kadunak passzolja a labdát, aki a felezőnél keresztbe éveli a jobb hátvédhez, Osváth merre veszi a labdát, és visszapasszolja Ramakersnek. Nagy Ádám visszahúzódik Ramakers helyére, Ramakers azonban Osváthnak passzolja ki az oldalvonalhoz, Osváth indulna ott meg Cover mellett csinál egy cselt, és bepasszolja Korbunak, Korbu még egyel hátrébb Ramakersnek, aki Nagy Ádámot játsza meg. Nagy Ádám és Korbu passzolgatnak most, Korbu kiíveli a bal oldalra, ez sajnos nagyon rövid volt, Nygren csap le rá, át is tudja venni, és megjátsza a középcsatárt Durant, aki visszapöcköli aztán Nygrennek. A jobb oldalon indulna előre a Celtic, közébe csúszik Kadó, és szögletre megy ki a labda, úgyhogy jöhet egy Celtic sarokrúgás a 75. percben, ezúttal a jobb oldalról. Kadu egyébként jól tette, hogy belecsúszottad a labda útjába, mert hogy talán megtalálta volna Durant Nygren passza, így viszont szöglettel jön a Celtic, és erre is figyelni kell természetesen. Nygren fogja majd beívelni a jobb oldalról a labdát, ez ebben a pillanatban meg is történik, Varga jön a kapujából, és elüti onnan az ötösről, a térfél közepén McGregor gyűjti be. McGregor kiadja a bal oldalra, meg Cowennek, aki íveli be középre, inkább a hosszú oldalra, ez így Kadué lehet, Kadu szerencsétlenül ér bele, ez Nygrenhez kerül, a 16-oson belül a labda, jön egy ballábas lövés, lepattan, fölé pattan. A bal oldalról jöhet most a Celtic szöglete a mérkőzés 76. percében. 3-1-re vezet a Ferencváros a Celtic otthonában, az Európa Liga főtáblájának első fordulójában, és a baloldali szögletet Tunekti fogja elvégezni a hazaiak részéről. Mindenki maradott a 16-oson belül, aki eddig ott volt, de a játékvezető valakit figyelmeztet, vagy valakiket figyelmeztet, akik túl hevesen csatároznak ott középen a pozíciókért. Mariano Gomezhez intéz néhány szót Patrick Kolarics, aki Carter Rickersre figyel. Jöhet a Kortunakti szöglete már a 77. percben, a bal oldalról jön középre a labda, ott van még a 16-oson belül, el kéne rúgni, onnan egy lövés, levágódik, és aztán Kadu tud belerúgni egy hatalmasat, át is kerülne a Celtic tér felére, ha nem lenne ott Tierney, aki azonban elfejeli vissza a ferencvárosiak oldalára, azonban végül mégiscsak Listeshez kerül, aki megpróbálja becsapni ott Donovan. Donovan estében elpöcköli Listes mellől, de Donovan ezek szerint lerántotta Listest, kap egy szabadrúgást a Ferencváros a Celtic tér felén, 10 méterre az a felező vonaltól a bal oldalon Kadu fogja majd elvégezni ezt a szabadrúgást. Rázendít a ferencvárosi kórus a lelátó sarkából, hogy Riaria Hungária. Nyilván Magyarországot is képviseli itt az FTC. Egy baloldali beadás, Levinek nagyon magas, Osvát még begyűjti a túloldalon. Osvát a 16-oson belül a bal lába felé cselez egy lövés, ez is Sziniszálóé, középre jött Osvát tekerése. Maga biztosan fogta meg a finn kapus, aki azzal a lendülettel már gurítja is ki Nygrénnek a labdát. Nygrén egy picit lelassít, elindult volna előre, de sem Durant, sem Högött nem tudta megjátszani elől. Nygrén szét is tárja a karját, miután visszafele kell passzolni a Scalesnek. Scales pedig McGregort játsza meg. A Celtic tér felének közepén a csapatkapitány. Scalesnek adja vissza. Scales már a felezőnél jár, néhány métert vezeti előre, felpassza Ramakert találja meg, Zakariasen pedig remekül gurítja le Levinek, Levi elindul előre, egy becsúszás, a labdát találja eltírni, de Odaudának pedig mutatja Listes, hogy erre rácsaphat, és Odauda észre is veszi, és már nála van a labda 16-os sarkán. Odauda egy nagyon hosszú az indítás Kadunak, nem gyűjtötte be, nem érte el ezt így a brazil, kirúgással jöhet a Celtic, pedig vezet persze a Ferencváros 3-1-re, de akkor is meg kéne becsülni ezeket a lehetőségeket, amikor tulajdonképpen ajándéklabdát kap az FTC, mert itt Donovan csúszott el, és ezért volt olyan gazdátlan a labda, amire oda-oda lecsaphatott, viszont az indítása nagyon hosszú volt Kadunak. A kirúgást elvégzi már a Celtic, Carter Vickersnél van a labda a 16-os előterében, fölnéz, és aztán felíveli a ferencvárosi térfélre Tunekti felé, Tunekti és Osvát légi csatáját, utóbbi nyeri, mert hogy végül hozzákerül a labda, illetve előbbi, bocsánat, Tunekti, és visszapasszolja Tierneynek. Egy keresztpassz meg Kovántól, végül Donovanhez kerül, odáva földre kerül, de nem fúj a játékvezető, úgyhogy mehet tovább a mérkőzés. McGregornál a labda, McGregor Scalesnek passzolja, aztán Tierneyhez kerül a felezőnél, minden ferencvárosi a saját tér felén, támadhat a Celtic együttesen Nygrén, az FTC tér felének közepén felpasszolná, Gomez lép bele a labda útjába, és ellentmondás nem tűrően veszi el a skót csapattól, így azonban végül visszakerül a skótokhoz, egy jobboldali beadás Durantól, elmegy keresztbe és kimegy az alapvonalon túlra. Jöhet majd a Ferencváros, és jöhet majd Varga Ádám kirúgása. 79. perc, jön egy Celtic csere is, 51-es Donovan helyére érkezik, 56-ossal Ralston, én pedig benne Ferenchez fordulok. Közelítünk az utolsó 10 perchez, mire számítasz a hajrától, Feri?
6: Igen, hát arra számítok, hogy fokozza a nyomást a Celtic. Martin O'Neill már az összes támadó középpályását, szélsőjét és már a center támadóját is, a csúcsékét is lecserélte, és nagyon sokszor akár négyen is érkeznek a beadásokra 16-oson belül, tehát teljesen átkalibrált a támadó szelleművé a Celticet. Ugyanígy Borbé Balázs egy picit védekezőbbé a Ferencvárost. Én egy picit sajnálom, hogy Yusuf már nincs a pályán, hiszen általa és Arzani által is komoly sebességkülönbség volt a Ferencváros javára a széleken. Most ez megszűnt, bár nyilván labdabirtoklásban jó a Ferencváros, önbizalommal tele vannak a játékosok, és hát azért telik az idő, és ez a Ferencvárosnak kedvez.
20: A 80. perc végén járunk, a Celticnél van a labda, mert hogy a kirúgást követően elhalt az FTC támadása, és egy lerántást követően a Celtic jutott szabadrúgás a saját tér felén, úgyhogy megint haza, vagy otthon a saját tér felén passzolgathat a Celtic védelme. Szerencsére ezt a legtöbbször tanástalanul teszik. McCowan visszaadja Scalesnek, Scales pedig keresztbe játsza Carter Rickersnek. Ami a labdabirtoklást illeti, még mindig Celtic fölény, 62%-ban a Celticnél a labda, mindössze 38%-ban a Ferencváros, és most is egy Celtic támadás, egy beadás, ez így Varga Ádámé lesz szerencsére, aki felveszi a földről a labdát, és aztán kidobja az oldalvonalon túlra, mert hogy Gomez úgy tűnik, hogy megsérült, és jön is a csere, a ferencvárosi csere. Gomez helyére érkezik majd Zohoré a ferencvárosi csapatba. Egy kényszerű változtatás itt a hosszabbítás, bárcsak ott lennénk már 3-1-es ferencvárosi vezetésnél. Az utolsó 10 percben tehát egy kényszerű változtatás Borbély Balástól. Érkezik Zohoré Gomez helyére, Gomez pedig lesétál az alapvonalon túl. Ugye az új szabály szerint 10 másodperce van a játékosnak, a lecserélt játékosnak elhagyni a pályát. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor egy percet várnia kell a becseréltnek, hogy pályára léphessen. A Celtic kicsit vonakodva, de visszaadja a labdát a Ferencvárosnak, miután ugye Varga Ádám kidobta a sérülés miatt, és Varga kezébe kerül, íveli föl a bal oldalra, odaudát ellöki Ralston, kap egy szabadrúgást a Ferencváros írbal hátvédje. A Celtic tér felén, 10 méterre a felezőtől, a bal oldalról, ezt is Kadu fogja elvégezni, de sem Zohoré, sem Rámakers nem mennek most föl. Kadu inkább Korbunak passzolja laposan, aztán Korbu visszaadja Zohorénak, neki is legyenek meg az első labdaérintései a mérkőzésen. Rámakers, majd megint Korbu, nagy horvosz ez a keresztpassz, jaj, de nagy szerencse, hogy Tunetti sem tudja begyűjteni, így Levihez kerül, Levi pedig bejátsza a kezdőkörben helyezkedő Zakariasennek. Lisztes, Zakariasen passza sem volt jó, de Lisztes valahogy megtartja, mert Szkér sem tudta begyűjteni, most picit csapkodó a játék, végül a Tirni felívelésére Hög indulna el, Zohoré érkezik keresztezni, Zohoré meg is tartja a labdát egy kis szerencsével, Korbunak passzolja oda, aztán Korbu Kaduhoz passzolja, Kadu indítaná oda-odát, hát vele most nem értik annyira egymást, mint ahogy ezt Kadu és Árzani tette az első fél időben. Oda-oda nagyon későn indult Kadu ívelésére, úgyhogy Ralston be tudta gyűjteni, így jöhet megint a Celtic csapat, a Ralston a jobb oldalon, még a saját tér felén lelassít, és visszafele passzolja Carter Vickersnek, Carter Vickers keresztbe Scalesnek, Scales a saját tér felének közepén, néz fölfelé, hívja közelebb a játékosokat, Durán jön, és aztán Scales inkább Hők felé íveli föl a labdát, teljesen tanástalan olykor-olykor a Celtic védelme, visszakerül megint Scaleshez azonban, aki ezúttal hazaadja Sinisalónak. Hogyha a lelátóra nézek, egyre foghíjasabb a hazai szektorok látványa. Jó néhány Celtic drukker elindult már hazafelé. Az is lehet, hogy már Árzani gólját követően, bevallom, nem a lelátóra figyeltem, hanem a pályára természetesen, de mozgást is észre lehet vennie, hogy a lépcsőn sétálnak lefelé a Celtic drukkerek. 3-1-re vezet, ugyanis a Ferencváros a 84. percében. Tirni felpasszolja, Nigrén pedig visszateszi a kezdőkörben helyezkedő McGregornak. McGregorral szemben ott van Zakariasen, McGregor megjátsza meg Coent, aztán most megint Tirninél a labda, Tirni ezúttal Durant hozná játékba, Durant szerencsére sikerült kikapcsolnia a ferencvárosiaknak, pedig a leggólerősebb játékosa a Celtic együttesének, aki ugye a kolumbiai válogatottba is meghívót kapott. Róla megy ki végül a labda, Osvát jöhet bedobással a mérkőzés 84. percében. Osvát Levinek dobja, Levi teljesen üresen, el is indul a jobb oldalon, elesik Tirni mellett, és kap egy szabadrúgást a Ferencváros svéd támadója. A Celtic kispadja elől végezheti el ezt a szabadrúgást az FTC. Osvát sétál oda a labdáért, és helyezi le a gyepre, hogy aztán elvégezze a szabadrúgást. Korbuk éri a kezdőkörben, Osvát inkább fölfelé néz, és úgy tűnik, hogy fel fogja ívelni, így is van, Zakariasen felé jön a labda, Zakariasen csúsztat, Lisztes-hez kerül, Lisztes ellövi mellé! Lisztes a 16-os vonaláról, a jobb összekötő helyéről tüzelt a Celtic kapuja felé, de sajnos elkerülte a labda Sinisalo kapuját, egy jó méterre legalább elment ott a kapu mellett a labda, jöhet így kirúgással a Celtic csapata, ez pedig el is végzik már a hazaiak. Tirninél a labda, Tirni a felezőhöz közelít, és a bal oldalra passzolja McCowennek, McCowen indítaná Tunektit, ez sikerül is, Tunekti beadja középre, Zohoré tisztáz a 16-oson belülről, Nagy Ádám nem találja el a labdát, de már sípol is a játékvezető, mert hogy Zohoréval szemben ők szabálytalankodott, és így a Ferencváros jut szabadrúgáshoz saját 16-osán belülről, és egyre látványosabb itt most már, hogyha pályát nézem, akkor sem tudom nem észrevenni, hogy mindenki, szinte mindenki megy hazafelé. Most már nagyjából félház a Celtic Parkban a 86. percre. Nagy csalódottság volt úrrá, vagy nagy csalódottság lett úrrá a Celtic szurkolóin a hétvégén, amikor a Rangers-től az ősi riválistól 3-0-ra kikaptak a Liga kupában. Amikor Lévi kap labdát a 16-os vonalán, Lévi elesik, és nem 11-es sajnos, hanem kifelé ítél szabadrúgást a játékvezető, Lévi pedig kap egy sárga lapot műesésért. Úgyhogy jöhet a Celtic, annyi baj legyen, teljen ezzel is az idő. A 86. percben tehát 3-1-re vezet az FTC, és úgy tűnik, hogy egy újabb nagy pofont kap így a Celtic a már említett Rangers elleni 3-0-ás vereség után. a hétvégén pedig megint csak a Rangers ellen játszik. A skót rekordbajnok, egy bajnoki mérkőzést, azt már hazai pályán itt a Celtic Parkban, hát nem tudom, hogy mi lesz majd, milyen hangulat lesz majd ott a lelátón. Most viszont elég keserves, már ami a Celtic szurkolóit illeti, a ferencvárosiak természetesen ünnepelnek, reméljük, hogy lesz szokuk ünnepelni nagyjából 10 perc múlva is. Hogyha hosszabbítást nézzük, akkor talán már 10 perc sincsen, vagy hogyha hosszabbítást is nézzük, talán már 10 perc sincsen hátra a mérkőzésből, mert a 87. percben járunk, 3-1-re vezet a Ferencváros, amely bedobáshoz készülődik. Kadu hajítja oda Odaodának, aztán visszakapja Kadu a 16-os magasságában, jobba léveli középre, sőt inkább a hosszú oldalra. Levi még be tudja gyűjteni az alapvonalnál, és átveszi Tirni mellett. Levi cselezget egyelőre háttal a kapunak, kinn az oldalvonalnál, bejátszaná Osváthnak. Osváth elesik, nincs szabálytalanság, de Nagy Ádám lecsap a labdára, aztán Osváth sajnos eladja megint, Tirni pedig Tunektit indítja. Tunekti még a saját tér felén, Osváth mellett elindul, Osváth fellöki, egy taktikai szabálytalanság és egy újabb sárgalap. Levi után tehát Osváth is megkapja a figyelmeztetést a horvát játékvezetőtől, de ez a szabálytalanság, ez most kellett Osváthtól. Tirni fogja majd elvégezni a szabadrúgást, el is végezte, de jelzi a játékvezető, hogy neki még el kell könyvelni a sárgát, úgyhogy addig legyen szíves várni és türelmesnek lenni. 88. perc, 3-1-re vezet az FTC, és úgy tűnik, hogy ezt a főtáblás szereplést is remekül fogja kezdeni a magyar rekordbajnok. Carter Vickersnél a labda, feljátsza Duránnak, Durán egyre többet lép vissza a középpályára, nem nagyon kap ugyanis labdát a Celtic középcsatára. Most már ott van a bal oldalon Tunektinél, Tunekti visszaadja Tirnihez, Tirni nem tudja középre adni, inkább Tunektit játszotta volna meg, Leviről pattan végül meg Kovánhez, és Tunekti adja be középre, a lapos beadást Ramakers vágja előre, át a Celtic tér felére. Érkezik Sinisalo jó 40 méterre a kapujától, hogy minél gyorsabban indíthassa a következő támadását a Celtic. Skills szerencsére most sem csillogtatta meg támadás építési erényeit, keresztbe passzolta Carter Vickersnek, tényleg olyan, mintha a Celticnek jó lenne ez a 3-1-es ferencvárosi vezetés egy-egy pillanatában a mérkőzésnek, amikor is olyan, mintha egyáltalán nem sietnének feljátszani a labdát a ferencvárosi térfélre. Most egy lerántás, Kadu volt szabálytalan, jöhet szabadrúgással a Celtic a ferencvárosi térfél közepéről. Nygren kérné a labdát, hogy majd elvégezze, aztán úgy tűnik, hogy végül McGregor fogja. Még néhány méterrel hátrébb rendeli a horvát játékvezető, McGregor engedelmeskedik, hogy minél gyorsabban elvégezhesse a szabadrúgást. Most már Ralston a jobb oldalon megpróbálja elvinni oda-oda mellett, Ralston el is tudja vinni és be is tudja adni a hosszú oldalon, Tunekti gyűjti be az oldalvonalnál és passzolja vissza Tirnihez a labdát. Tirninél most már megjátsza középen McCowent, visszakapja tőle, Tirni fölnéz és hívná közelebb a csapattársakat, akik nem teljesítik a kérését, itt Tirni visszafele passzolja Skillsnek, Skills Carter Vickersnek, ő pedig még egyel tovább Nygrennek. Ott próbál most utat törni a svéd játékos, de ez nem sikerül. Hát a ferencvárosiak továbbra is remekül védekeznek. Megint Nygren a labdával, kapja Ralston a jobb oldalon, most McGregort is beveszik, minden ferencvárosi a saját tér felén védekezik, de ez most teljesen természetes, mert már a 90. percben járunk, és 3-1-re vezet a Ferencváros, és őrzi két gólos előnyét a Celtic otthonában. Tunekti indul el befelé balról, Levi picit lassítja, és végül ez annyira sikeres volt, hogy a labda visszakerül Sinisalóig, megint a kapusig. Carter Vickersnek passzolja föl, Osváth elfejeli az előreívelést, az ívelésre Zakariasen startol, de aztán azonnal zár vissza, mint Skills begyűjti a labdát, és jöhet előre megint csak a Celtic. Nygrennél ez az ívelés is pontatlan, Kaduhoz kerül, Kadu Korbunak passzolja, visszakapja tőle, Kadu előre felé indul, szép az összjáték, 3 perc lesz a hosszabbítás, amely másodperceken belül el is kezdődik. 3 perc még hátra, 3 perc múlva könnyen lehet, hogy 3 ponttal gazdagodik az FTC az Európa Liga főtábláján. Lisztes lesről indult, úgyhogy szabadrúgást kap a Celtic együttese, de ez a saját 16-osán történik, úgyhogy egyelőre nem kell aggódni. A labda Carter Vickersnél most. Carter Vickers feljátsza Nygrennek a középpályára. Nagyon messze a ferencvárosi kaputól a Celtic. Ami a főtáblát illeti, játszik majd még a Ferencváros a Juventusszal és a Milánnal, a Viktoria Plzennel, a szlovén Celjével, a Lech Poznannal, a portugál Torrenzével és a Hoffenheimmel is. Tehát lesznek még komoly mérkőzései a Ferencvárosnak, de az, hogy a Celtic Parkban 3 pontot tud szerezni az első fordulóban, az óriási lökést adhat a folytatásra. De még van hátra a mérkőzésből, Nigré még betenné középre, levágódik a labda, oda-oda pedig előre rúgja. Egészen át a túloldali térfélre, egy perc pedig elment már a jelzett 3 percből. Scales-nél a labda, Scales a kezdőkörben helyezkedő, meg Cohenhez teszi, ő ívelni előre, Tunekti befejeli középre, labdához jutott talán Durán forgolódik, nem történt szabálytalanság szerencsére, bár a földre került, meg Cohenhez kerül, aztán egy lövés, ez is levágódik Ramakersről, és Tunekti elé kerül. Tunekti még a labdával ballal tenné középre, Ramakersről megy ki, az alapvonalon túlra, jöhet egy Celtic szöglet, a 92. percben járunk. 3-1-re vezet a Ferencváros. Tunekti gyorsan elvégzi a saroklógást, Tirni kapja, aztán visszaadja Tunektinek, majd megint Tirnél a labda a 16-os sarkánál. Nem adja be, hanem hagyja, hogy tegye ezt meg Tunekti. Megtörténik a beadás, Ramakers elfejeli, Lisztes pedig merre veszi, de Lisztestől elveszik a labdát, így jöhet megint a Celtic. A kezdőkörben Carter Rickers, onnan adja ki a bal oldalra. McCowan egyre közelít a 16-oshoz egy kényszerítő höggel, McCowan lábán a labda, tovább pöckölni, nagyon nagy a népsűrűség ott a 16-oson belül, aztán egy picit szerencsétlenül bele a labdába Osvát, így kimegy megint az alapvonalon túlra, jöhet egy újabb Celtic szöglet, de már belül vagyunk a jelzett 3 perc utolsó percében. Jön a beadás a jobb oldalról, Ramakers elfejeli, lesz a lövés, van lövés, ez is levágódik, el kell rúgni onnan, így is van, megteszi ezt most Osvát, átveszi Tirni a ferencvárosi térfél közepén, próbálkozik még a Celtic, de ebből nem lesz már egyenlítés, jön egy jobb oldali beadás, Varga előtti, és kifelé ítél szabad rúgást a játékvezető, a 93. percben fél perc van még hátra a mérkőzésben, amikor Varga és Durán is a földre kerül, hívja az orvosi stábokat a játékvezető, úgyhogy most néhány másodpercig, vagy akár percig állni fog a játék, én pedig kihasználom ezt, és Bene Ferenchez fordulok. Van még hátra, hát fél perc volt, amikor lefújta a játékvezető. Nem kérdezem meg, hogy mire számítsunk az utolsó fél perctől, Feri. Inkább azt kérdezem, hogy tetszett ez a mérkőzés, vagy hogy tetszik, mert még tart.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem rég látott, de mostanában megszokott érett játékot nyújtott mindvégig a Ferencváros, mind taktikai szempontból, mind csapategység, mind pedig egyéni teljesítmények, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos posztokon egyéni kvalitás szempontjából is, jobb játékosokból is mindenféleképpen jobb csapat a Ferencváros, mint a Celtic. A Celtic próbálkozott inkább úgymond fogalmaznék, hogy modern angol stílussal, próbáltak a széleken a Ferencváros mögé kerülni, beadásokra való érkezésekkel veszélyeztetni. Ez egy darabig működött, de az első Ferencváros gól óriási vízválasztó volt, hiszen onnantól kezdve hatalmas önbizalmat generált a gól által a Ferencváros, és egyre jobban elbizonytalanodott a Celtic, és taktikailag felülmúlt ellenfelét mindvégig a Fradi.
7: Varga Ádám elvégzi a szabadrúgást, a játékvezető pedig lefújja a mérkőzést. A Ferencváros győzelemmel kezdi az Európa Liga főtábláját, miután a Celtic Parkban Glasgow-ban 3-1-re legyőzi a Celtic együttesét. A 20. percben Yusuf gólja nyitotta meg a gólok sorozatát, bár a hivatalos statisztikában végül Scales öngóljának jegyzik ezt a találatot, mert hogy megpattant a skótok középhátvédjének lábán Yusuf lövése, de a 20. percben megszerezte a vezetést a Ferencváros nagyon jó pillanatban, mert nyomasztó volt a Celtic fölénye az első félidő első felében. Aztán a 44. percben egy baloldali kombinatív támadás követően Baur góljával egyenlített a Celtic. Nagyjából 10 méterről lőtte Varga Ádám kapujába a labdát a német középpályás, és amikor már mindenki azt hitte, hogy döntetlennel mennek szünetre a csapatok, akkor jött egy ferencvárosi akció, Zakariás szentette ki a jobb szélre Yusufnak. Yusuf nagyszerűen verte meg az ellenfelét, és tette középre laposan a labdát, Zakariásen pedig közelről sarokkal húzta be a labdát a Celtic kapujába. Itt ferencvárosi előnyről folytatódott a mérkőzés a szünet után, és remekül folytatódott a mérkőzés a szünet után is, mert hogy a 48. percben Arzani kapott egy óriási indítást Yusuftól. Arzani rávezethette Carter Vickersre, aki mellett el is tolta a labdát, és a bal összekötő helyéről 17 méterről a bal felsőbe tekerte. 3-1-re vezetett már a második félidő elején a Ferencváros, innentől pedig a Celtic hiába próbálkozott és hiába játszott mezőnyfölényben, nem sikerült sem a szépítés, nemhogy az egyenlítés. A Ferencváros remekül védekezett, és összességében megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Celtic Parkban. Győzelemmel kezdte tehát az Európa Liga főtábláját a Ferencváros. Celtic FTC 1-3. A helyszínről köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra a Szóval Stúdióé.
19: Regős László Pát hallhatták. A mai játéknapon egyébként két korábbi mérkőzést is rendeztek a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. Az ötszörös magyar válogatott Recsics Demir csapata a Salzburg 1-0-ra nyert a Levski Szófia vendégeként, és meglepetés vagy nem, a Kréta 2-0-ra legyőzte a Hoffenheim együttesét. Három mérkőzés tart még, de eredményeket már mondok, tehát azt tudjuk, hogy a Ferencváros 3-1-re nyert a Celtic ellen. Skóciában Crystal Palace, Lech Poznan 4-0, Juventus Nijmegen 5-0, Pilsen, Royal Union Saint-Gilloise 0-3, Real Sociedad Bormus 1-2, ezen a mérkőzésen a vendégcsapatnál Tóth Alex most nem játszott. A Lille Sturm éppen a Torriens együttesét fogadja, a találkozó 94. percében a vendégek 2-1-re vezetnek, úgyhogy egyébként emberhátrányban játszanak, és Besiktás Olympique Marseille 4-1 a 92. percben. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK-t magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panathinaikos ellen találtak be. A görög fővárosi csapat végül 8-1-re győzött, Vargát a második félidőben combizom sérülés miatt le kellett cserélni. A Wisla Płock nyerte a Bajnokok Ligáját.

0: 8 közé. Hogy áll a bajnokok ligája, a bajnoki rajt előtt a Pécs női kosárlabda csapata? A címvédő utolsó felkészülési mérkőzését a Győre ellen játszott a hazai pályán. A találkozó előtt a vezetőedzők Nyágói Gergelynek nyilatkoztak, először a Pécs mesterét Zsejko Gyokicsot hallják.
1: Hullámvasút volt nektek ez a nyár, ugye bajnoki cím, aztán jöttek a hírek, hogy nincs Euróliga, nincsen nemzetközi szereplés, azért maradtak meghatározó játékosok, jött két új légiós, de a csapat kis túlzással fele, ugye érintett volt a VB-n, tehát nem volt egy könnyű felkészülés, most így pár nappal a bajnokság kezdet előtt, és itt az utolsó felkészülési meccs előtt, hogy néz ki a csapat?
2: Ha elsősorban tudod, amit kérdeztél, hogy csapat nem marad, ez nagyon sajnálom, még mindig kell mondanom, mert két éve munkát engedtünk úgy, hogy elmennek a játékosok, akkor nem legyen Euroliga, tudod, mai napon, hogy sok életben nem fogunk érteni, hogy nem kellett ez városnak és itteni embereknek, mert én szerintem mindig, mikor Pécsül nekem eszembe, mindig női kosárlabda, tudod. Úgyhogy nagyon sajnálom ez a játékosok, aki voltak itt, és nagyon szépen fejlődtek, hogy ebbe a helyzetben elmentek, mert nagyon bizonytalan volt az egész. Reálisan maradtak játékosok, aki voltak szerződés alatt, akinek voltak szerződések. Ezeket, aki elmentek, azért sajnálom, mert én láttam bennünk még fejlődési év. Én szerintem ennek globális csapatnak volt biztos benne Euroliga szint. De amit nekem fontos, én tudod, nehezen, de túlléptem. És tudod, mikor kezdtünk itt alapozni és dolgozni, mikor indul az edzés, én már kezdek bemelegíteni, és kezdik új energiák bennem. És én ebben a csapatban teszem minden, amit ugyanolyan, amit tettem utolsó két év alatt, talán többet is, mert ez még kevesebb tapasztalat csapat, és sok-sok dologban kell újra nullától indulni. Csináltunk 6-7 alapozás, amit alapul én szoktam, persze nem teljes csapattal, és azt érzem, hogy nagyon keves ez az idő, mert itt kellett nagyon visszajönni alapokhoz, és sajnos nagyon kevesen voltunk, és játszottunk eddig csak egy edző meccs, ez is nagyon keves. Úgyhogy ez elég fura az egész. Vannak válogatott játékosok, aki voltak másfél hónap szállodában, és utána jött világban ott is ugyanolyan kb. Edzés nélkül. Azt jelenti, most nagyon valami szinten okosan kell beépíteni őket munkában, vagy kell megszokni őket újra edzésre. Pont úgy vagyunk, hogy mi szeretünk kétszer naponta is edzeni, és most tartottunk egy nap két edzést, és láttam, hogy ez kára kiri volt. Azt jelenti, ez gyorsan kell feladni ez a gondolkozásom, mert kell úgy kicsit adaptálni a játékosokra, nem játékosoknak most, amit mi itt szeretünk. De szépen időben lassan step by step fogunk próbálni persze ezt alakítani. Én persze nagyon örülök, hogy végre kompletek vagyunk, ez már számomra egy nagyszerű dolog.
1: Ami pedig a győrieket illeti, a korábbi nagy sikerek után, ugye a tavalyi megváltozott gazdasági környezetben a csapat kivívta az első osztály megtartását, és az építkezés folytatódhat tovább, hiszen nyáron megérkezett az új vezetőedző, méghozzá Hegedűs Péter itt áll velem szemben először, és gratulálok neked, hiszen a sikeres TFS-e élén eltöltött évek után azért ez most egy új projekt, egy új kihívás, és hát azért egy nagy múltú csapathoz kerültél. Elsőként gratulálok.
3: Köszönöm, hát más jellegű munka lesz ez, mint a TF, de ahogy te is mondtad, ez egy építkező folyamatnak a kezdete. Nem fog egyik napról a másikra megváltozni a sikerességi mutatónk, tehát ez sok-sok-sok belefektetett munkát igényel. Ez a folyamat elkezdődött, itt a szurkolók részéről és a saját részemről is azt gondolom, hogy az elején mindenféleképpen türelemre van szükség. A lányok összességében jól reagáltak a munkára, tehát az mindenképpen pozitív. Van egy-két apró hátráltató tényező a légiósok kiválasztásánál. Az egyik lány sajnos nem ment át az orvosi vizsgálaton, és akkor így ősszel kell már megpróbálni őt pótolni, amennyiben ez lehetséges. Nyilván ilyenkor ez egy picit nehezebb, de ettől függetlenül összességében nem panaszkodhatok.
0: A felkészülési mérkőzést végül 83-80-ra a Pécs nyerte a Győr ellen. És két eredménnyel még adós vagyok a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójából a mai játéknapról. Besiktás Olympic Marseille 4-1 és Lillestrøm Torrens 1-2. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián, a második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát, a nőknél pedig Venezuelát győztük le. Az adás végén pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!

0: 23 óra, jó estét kívánok, a szerkesztő Pecz Gábor Olivér, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Átvilágítják a politikusok vagyonosodását. A társadalom bizalmának visszaszerzéséről beszélt Hegedű Zsolt, folytatódik a kellemes őszi idő. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is mondta, hogy 2 év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülés titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórházszövetség kongresszusán. Hegedű Zsolt kijelentette, hogy ezt fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Szerinte az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Megtartotta alakuló ülését a Független Közmédia Testület. Feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a gazdasági társaságai felett tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés 6 tagot választott a testületbe, elnöke Bayer Judit. Kibertámadás érte az orosz választást lebonyolító rendszert, emiatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A szavazókörökben videó megfigyelés lesz, azokban a régiókban pedig, amelyekben hadi állapotot vezettek be, különleges előkészületeket tettek. Oroszországban szeptember 18-a és 20-a között választják meg a szövetségi alsóház képviselőit, és egyúttal 11 régió vezetőjét, valamint 39 regionális törvényhozás tagjait. Több mint 110 millió választó dönt, több mint 20 ezer képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról. Átadták a Víg Színházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, és meghatározó, közösségformáló szerepet töltenek be társulatokon belül. Kellemes őszi idő várható több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő, a szél mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: 95 éves a sokszorosan díjnyertes filmrendezőnk, akit a világon mindenütt csodabogárnak tartottak, mert nőként filmrendezésre vállalkozott. Mészáros Mártát ünnepeljük. Dúla vagy férj, válasz kismama. Az anyabarát szülészetéről híres kórház váratlan szigorításáról beszélünk dúlával, férjjel, kismamával.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Cseke Eszter és Estakács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is 2 kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a Dalai Lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Farkas György szerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. Egy percig sem volt kérdés, hogy miről beszélünk ma, egyértelműen az összödi beszéd volt az, amelyik uralta a mai híreket. Napra pontosan 20 éve 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az összödi beszéd, amiben Magyarország akkori miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Köszöntöm a stúdióban Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, és Molnár Péter szociológust, az IDEA Intézet operatív igazgatóját. Kezdjük a vaku emlékeikkel. Reggel a felkelőben Lendvai Katalin volt a vendég, és elmesélte, hogy autóban utazott, egy beszédére készült, amikor egyszer csak szinte felrobbant a telefonja. Önök emlékeznek-e arra, hogy hol voltak, mit csináltak, hogyan értesültek az összödi beszédről? És hát ugye Horn Gábor akkoriban a miniszterelnökség államtitkáraként dolgozott. Ott volt Balatonösszödön?
1: Dehogy voltam, szerencsére nem, mert a Gyurcsány azt kezdeményezte, hogy együtt legyen a két frakciónak az ülés, ez nekem a dolgom volt ezt szervezni, és mondtam, hogy szó se lehet róla, úgyhogy Gyurcsány Ferenc délelőtt volt aznap nálunk, ami Velencén volt az SZDSZ-nek frakcióülése, és ott még teljesen, hogy mondjam, normál keretek között mondta el azt, hogy mit gondolt. Volt egy nagy vita arról, hogy ekkor vetette fel ez a politikai kormányzás az addigi ilyen szakpolitikai helyett a politikai kormányzás koncepcióját, ami ellen mi nagyon tiltakoztunk, de békében elváltunk, tudomásul vettük a további utakat, ő is tudomásul vette a mi észrevételeinket, és ment le Összödre. Tehát én nem voltam ott Összödön, úgyhogy viszont este aznap fölhívott a Gyurcsány stáb egyik fontos szereplője, nem vagyok felhatalmazva, hogy elnevezem, hogy megnevezzem, aki azt mondta nekem, hogy figyelj ide, a főnök elmondta élete legjobb beszédét. Tehát én ilyen tudtam arról, hogy itt valami nagyon nagy dolog történhetett Összödön, mert ugye késő este hívott föl barátom és kollégám, együtt ültünk a kormányüléseken hosszú éveken keresztül, hogy ez a legjobb beszéd, amit a főnök valaha elmondott, úgyhogy az első, nekem az első találkozásom ez volt az összödi beszéd.
4: Molnár Péter?
5: Hát én még kevésbé voltam jelen a frakciórésen. Hát nekem egy nagyon szubjektív élményem van, erről egy éves volt a lányom, úgyhogy én magáról a beszédről szinte le is maradtam, tehát hogy valamennyire hallottam részeket belőle, de egészen a másnapig a tévészék az eseményekig úgy nem nagyon tulajdonítottak jelentőséget, és onnantól volt az, hogy úgy felkaptam rá a fejemet gyerek mellett is.
4: Ugye élete legjobb beszéde. Ugye sokan védelmükbe vették annak idején Gyurcsány Ferencet, hogy tulajdonképpen ő őszinte volt, és hogy ez egy kommunikációs ballépés, egyszerűen csak rossz kifejezéseket használt, túl őszinte volt, túl erős szavakat használt. Mennyire tudnak ezzel egyetérteni?
1: Ugye itt két dolog van, mert én az összödi beszéd időpontját, ugye ez június, és pedig itt a szeptember 17-e, ugye én arról másképp tudtam, mert akkor engem fölhívtak, engem is Lendvai Ildikó tömegesen, hogy mit szólok hozzá, tehát akkor én is én emlékszem, szombat kora délután volt talán, vagy vasárnap, tehát egy ilyen idétlen időpont, amikor ugyanez a rádió lehozta ezt a beszédnek a részleteit. Én ugye hétvégeken egy napot szoktam volt annak idején aludni, és ez volt, amikor én kicsit kipihenem magam, és hát ki is szoktak kapcsolni a telefon, és a gyereke, egyik gyerek szólt, hogy most nem a mobiltelefonon, hanem a rendes telefonon keresnek, mert akkora üldöztek, hogy valamit mi is mondjunk már, mint az SZDSZ-ről. Tehát én a beszédet addigra már ismertem, mert megkaptam, hogy olvassam el, és én ezt elnézést mindenkitől egy rossz beszédnek gondoltam. Nem azért, mert káromkodás volt benne, engem ez nem zavar. Azt gondolom, hogy különösen az embernek a saját családjában, hiszen azért itt az MSZP frakciója előtt, nem a nagy nyilvánosság előtt szólt ez a beszéd, lehet akár indulatosan, csúnyán is beszélni, hanem inkább azért, mert ez egy tartalmatlan beszéd volt. Tehát pont arról nem szólt, amiről szólnak, na jó, de mi van, mi lesz? Tehát lehet őszintéskedni, lehet azt mondani, hogy elrontottuk, most finoman fogalmazok, és hogy átvertünk mindenkit, amiről mi nem tudtunk, hát nekem mondjuk ez új jelen volt akkor, egyébként Lendvai Ildikónak is sokat beszéltünk erről aztán utána, tehát az MSZP frakciónak is, meg számunkra is új jelen volt, hogy nem csak a magyar nép, hanem mi is átlettünk erre, de minden esetre ez az eleme, hogy mondjam, lehet egy őszintesség, egy igazságbeszédnek mondani, de egyébként meg egyáltalán nem szólt arról, hogy jó, de akkor mi lesz most? Tehát ami a leglényegesebb lett volna egy ilyen induláskor egy új kormánynál, jó, mit fogunk csinálni? Tehát én ezt a beszédet, hogy mondjam, a kommunikációs szempontból érteni vélem az elmondásának okait, ugye föl kell rázni az egyébként nem ezt akaró MSZP frakció, de tartalmában én egy üres halmaznak gondolom, és egyáltalán nem volt róla jó véleményem, nem nagyon értettem, hogy az én kollégáim, MSZP-s kollégáim miről nagyon lelkesek ettől, amikor én ezt elolvastam. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ez a beszéd azért már előtte is önálló életet él, tehát ha hozzám elkerült még június táján, akkor gondolom másokhoz is elkerületet. Egyáltalán biztos, hogy az összeesküvés elméletek itt az igazak, hogy ki, mikor, merre, meddig. Közkézen forgott ez a beszéd bárhol, bárkitől, én nem voltam, bárkitől elkerülhetett bárhova.
6: Péter, őszintesség, rossz szóhasználat.
5: Hát én azon gondolkoztam közben, hogy közben Gábort hallgattam, hogy egyrészt, hogy egyetértettem, amit mondott, másrészt pedig, hogy az, hogy ez jó beszéd vagy sem, azt már onnantól nem lehetett eldönteni, hogy kikerült abból a közegből, ahova ez készült. Tehát, hogy elvileg ez egy, ahogy Gábor is mondta, a frakciónak belülre készült egy ilyen lelkesítő, csapatépítő, felrázó beszédnek, és ugye nem ez történt vele, hanem kikerült a teljes nyilvánosság elé, olyan emberek elé, akik nem a kormány hívei, nem az MSZP hívei, meg nem is az SZDSZ hívei voltak, és innentől kezdve az a beszéd már működni nem tudott, és tehát így a nagy nyilvánosság számára az a beszéd teljesen használhatatlan volt, és az, hogy befelé, mint csapatépítő beszéd működött volna, vagy sem, az pedig ugye az események elsodorták, és soha nem dőlhetett már el.
6: Mennyire lehet olyan üzenete így visszanézve arra a beszédre, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni?
1: Hát én nem hiszem, hogy ez erről szól. Tehát szerintem én ugyan öreg politikus is voltam hosszú ideig. Szerintem az őszintesség nem akadály, nem szükséges, de elégséges feltétel. Tehát nem lehet hazugságokkal is választást nyerni, de szerintem lehet őszintességes. Tehát nem gondolom azt, hogy bekódolt a politikába a hazugság. Azt gondolom, hogy ugyanakkor a nagyot mondani lehet, egyértelműen világos és biztosan kiderülő hazugságokat nem érdemes, mert rádől az emberre. Tehát azért itt ennek vannak korlátai. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó lesz nektek, ha mi jövünk, ez nem ugyanaz, mint azt mondja, hogy 4% lesz a hiány, ami 10, és ő ezt tudja. Tehát azért ezek különböző dolgok. Tehát a nagyotmondás szerintem megengedett a politikában, de én szerintem az igazsággal nincs baj, tehát lehet azzal választásokat nyerni.
6: Molnár Péter.
5: Szerintem még azt tenném ehhez hozzá, hogy talán az is az derült ott ki abban a pillanatban egy kicsit erősebben a korábbiaknál, hogy az, hogy a politikusnak a különböző szerepei, amit belül hoz, vagy amit a rajongói előtt hoz, vagy amit mondjuk a televízióban hoz, hogy ezek mennyire különíthetőek el egymástól, én szerintem ott az derült ki, hogy a nyilvánosság átalakulása következtében nem. Ezt nem lehet megcsinálni, tehát nincs már olyan, hogy én valamit csak belülre akarok mondani, politikusnak mindig kell számolni azzal, hogy gyakorlatilag minden pillanatban mindenki ezt szól. Tehát én nem is azt mondanám, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni, vagy hazugsággal lehet, hanem inkább azt, hogy következetlenséggel, vagy inkoherenciával nem lehet. Tehát, hogy egyszer ezt mondom, egyszer ezt mutatom, egyszer azt, és ez kiderül, hát az megmutatta, hogy ez így nem működik.
6: Arra talán Horn Gábor jobban tud válaszolni, hogy Lendvai Ildikó a Felkerülőben arra is kitért, hogy ezt a beszédet, miután ez egy olyan témát és egy olyan tanácskozást indított el, hogy nem igazán tudták már annyira komolyan venni, mert hogy sokkal erősebb és sokkal nehezebb beszélgetések követték, ugye itt a költségvetési hiányból kiindulva, és hogy nem is tulajdonítottak neki nagy jelentőséget valóban.
1: Azt hiszem, hogy igen, ugye Gyurcsány aznap két beszédet mondott el, nem csak, hogy a hármat, ugye egyet nálunk, ez délelőtt, utána megpróbálta normálisan levezényelni, elmondani az MSZP frakciónak, hogy mi lesz, akik fölháborodtak, hogy ez ne legyen. Tehát a megszorítások, a ne, és akkor utána szünet volt, ahogy utána ezt rekonstruáltuk már, és akkor jött, ugye a szünet után jött egy második beszéd, ez az a bizonyos indulatos fűzérek, ami arról szólt, hogy hát akkor most már tényleg szedjétek össze magatokat, másképp lehet és kell ezt csinálni. Tehát ez egy ilyen dramatizált történet volt, belül ennek meg volt a maga története. Tényleg az volt, hogy utána mi nekünk ugye kellett tovább menni. Tehát ott volt egy helyzet, ezt valamilyen módon, ugye volt egy elképzelésünk, a két pártnak elég különböző elképzelése, ugye mi szerettünk volna egy nagyszabású egészségügyi reformot, egy nagyon jelentős oktatási reformot, egy gazdasági egyensúly teremtési folyamatot. Ezekben komoly vitáink voltak, tehát mi erre koncentráltunk. Tehát nem állt meg az élet. Ami gyanús volt egyébként már nyár elejétől, tehát tulajdonképpen július táján, hogy a Fidesz nagyon sokszor mondta ezt el, hogy nem lehet hazugságra politikát építeni. És egy darabig értetlenül álltunk, hogy mi hogy kerül ez ide? Most, és miről folyik ez? Utólag persze könnyű már ezt mondani, hogy valószínűleg ez a szöveg már ott lehetett náluk valamikor a nyár közepén eleje táján, és építkeztek arra, hogy ez a választások előtt, tehát most az önkormányzati választásokról beszélek ősszel időben, mert ugye ez a októberben voltak a választások, a szeptember közepe az a legjobb, mert akkor van idő még ugye ezt felépíteni, kerüljön ki. Tehát az ütemezés alapján már akkor is azért nekünk, vagy augusztus végére már komoly gyanunk volt arra, hogy valami, hogy kint lehet ez a szöveg, mert nem lehetett érteni egyébként a fideszes kommunikációt, de belül a kormányzati munkában, a frakciók munkájában, a kormányzó frakció munkájában nem lehetett érezni azt, hogy nem, számunkra nem volt ennek különösebb jelentősége.
6: Abban ugye meglehetősen nagy az egyetértés, hogy ez az összödi beszéd, illetve hát a beszéd utáni következmények egy lejtmenetet indítottak el az MSZP-n és az SZDSZ-en belül is hosszabb, rövidebb kifutási idővel. De vajon mennyire indították el, lendítették fel a Fidesz és a szélsőjobbnak a politikai karrierjét, hogy így fogalmazzak, illetve hogy a 2010 és a rákövetkező 16 év kormányzása mennyire alapulhat ezen az egész esemény sorozaton, Molnár Péter?
5: Hát én azt gondolom, hogy úgy összességében kevéssé, tehát egy adott pillanatban volt ennek a beszédnek jelentősége, és utána már a beszédnek a, tehát amit csinált belőle akár a Fidesz is, vagy akár maga a közvélemény, annak volt jelentősége, és hát hogyha így visszaemlékszünk, arra az időszakra Gábor jobban tudja ez, de hogy tehát ott nem arról volt szó, mint mondjuk a mai helyzetben, hogy a két politikai oldal között óriási különbség van, hanem ott egy olyan választás után voltunk, aminek nagyon szoros volt az eredménye, ami ugye együttel azt is jelenti, hogy a közlemény labilis, tehát egy-egy információ nagyon nagy mértékben meg tudja borítani. És tegnap, mikor visszahallgattam ezt a beszédet, ott Gyurcsánynak van az a mondata, hogy azt mondja, hogy tüntetnek az emberek, és majd hazamennek. És nekem akkor volt egy olyan érzésem, hogy talán ezt hát becsültétek alá, vagy maga a kormány akkor ezt becsülte alá, hogy ennek a egésznek a hordereje, ez egyáltalán nem egy olyan tüntetés, ahonnan az emberek kimennek tüntetni, aztán hazamennek, hanem itt volt egy borzasztó erős ellenfele a kormánynak, aki ezt nagyon-nagyon jól ki tudta politikai kommunikáció szintjén használni, és ez volt az, ami utána tovább él, tehát nem maga a beszéd, hanem az, amit ebből gyúrt a politikai ellenfél, és folyamatosan tudott rá mutogatni.
6: Gábor.
1: Én azt gondolom, hogy azért itt súlyos hibákat követtünk el mindannyian, magam is. Én ugyanakkor azt gondoltam, hogy Gyurcsánynak mennie kell, ennek hangot is adtam, belül aztán nem ez az álláspont lett a meghatározó. Sőt, a szeptember 17-e után én magam is, nem vagyok egy félős ember, de nem láttam még utcai harcokat, ugye abban a korosztályban tartozom, aki ezt nem élte meg, 56-ban egy éves voltam, tehát olyan élményeim sem sincsenek. Nekem tényleg nagyon-nagyon rossz érzéseim voltak. Valóban a félelemben éltem meg ezt az egészet, és nem csak én, hanem az egész társaság. Tehát nem voltunk hozzáedződve ahhoz, ami akkor történt, hogy oda megy a csőcselék és földgyújtja a magyar televíziót, hogy ott lehet héderelni, hogy hetekig az parlament előtt, amikor nekem szól a titkos rendőr civilben, kapcsán, hogy ne menjek oda az autómhoz, mert nem tudja garantálni a biztonságomat. Tehát ez egy új történet volt, ebben kellett döntéseket hozni, és rossz döntéseket hoztunk. Mi abban az értelemben az SZDSZ, hogy mi azt mondtuk, hogy ez a ti dolgotok, hogy Gyurcsány marad, vagy nem. Az MSZP pedig egy szerintem egy nagyon-nagyon rossz döntést hozott, a felelősség ebből az nagyobb az övék, mint a miénk, hogy azt mondta, hogy maradjon Gyurcsány. Tehát belement abba, mert szerintem ha akkor tehát azért nem csak arról van szó, azt akartam csak elérni, hogy itt a kihasználta a Fidesz, hanem rosszul kommunikált ebben, próbálta meg megoldani ezt a helyzetet az MSZP. Mondom, mi is, tehát nem akarom ezt áthárítani teljesen a felelősséget. Nyilván, ha mi azt mondtuk volna, hogy Gyurcsánnyal nem soha, akkor nem tudtak volna mit csinálni, mert ugye ilyen volt a parlamenti helyzet, de akkor, ha Gyurcsány akkor megy, ha akkor belátja ő és a pártja, hogy ez nem mehet itt tovább, akkor szerintem egészen másképp történt volna ez egész. Az igazi bukása persze az MSZP-nek és az SZDSZ-nek nem ez volt, hanem az 2008. Tehát ez itt csak megteremtettük a feltételeit ennek, a kommunikációs feltételeit. Ezt nagyon ügyesen használta ki egyébként a Fidesz, és rosszabbnál rosszabb döntéseket hoztunk kommunikációs értelemben is, de a még fontosabb, hogy nem tudtuk meggyőzni a magyar társadalmat, hogy jó irányba megyünk. Ez szerintem az igazi probléma.
6: Vendégeink, ugye Horn Gábor is, Molnár Péter is maradnak, még egy másik témával folytatjuk. Egy jól működő demokratikus intézményrendszer mellett az ideológiai alapú polarizáció nem káros. A pártok versenyeznek egymással, így érdekük az elszámoltathatóság és a korrupció feltárása. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetemen készült friss kutatás. Hajnal Áron kutató szerint Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció, a patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonos fogalommá. Sipos Ildikó interjúja következik.
7: A kutatás azt vizsgálta, hogy a társadalmi megosztottság miként befolyásolja egy-egy ország korrupciós szintjét. Ebben találtak érdemi különbségeket, attól függően, hogy a politikai polarizációnak milyen formája érvényesült, mondta a Corvinus Egyetem és az ELTE Politikatudományi Intézetének kutatója. Hajnal Áron hozzátette, 153 ország adatait elemezték, és kétfajta polarizációs típust azonosítottak. Mindkettő másként hat arra, hogy az adott országban az állampolgárok számon kérik-e a korrupciós ügyeket a politikusokon.
8: Az egyik az ideológiai alapú polarizáció, az azt jelenti, hogy társadalmi csoportok tipikusan politikai táborok ideológiai alapon nem értenek egyet egymással. Ideológiai vagy szakpolitikai kérdésekben nem értenek egyet. Az érzelmi alapú polarizáció esetén a társadalmi csoportok nem feltétlenül nem értenek egyet ideológiai kérdésekben, hanem egyszerűen nem bíznak egymásban, gyanakodnak a másik felé, egyszerűen mondva utálják egymást. Ez a két formája a polarizációnak más módon hat a korrupcióra. Az ideológiai polarizáció az alapvetően egy normális jelenség egy demokráciában, akár erősítheti is a demokratikus versenyt, csökkentve a korrupció mértékét is. Ezzel szemben az érzelmi alapú polarizáció növeli a korrupciót két fő mechanizmuson keresztül. Az első mechanizmus szerint, hogyha erős az érzelmi alapú megosztottság vagy polarizáció, akkor még hogyha a választók el is ítélik normatíve a korrupciót, akkor sem fognak a másik párt jelöltjére szavazni, hogyha látják, hogy a saját jelöltjük korrupt, mert akkor az érzelmi távolság a két vagy több tábor között. A emberek egyszerűen normatíve elfogadhatónak fogják tartani a korrupciót, mert annyira demonizálják a másik politikai tábort.
7: Hajnal Áron azt mondta, nálunk 2010-2015 volt a fordulópont, amikor a korrupció fogalmának keretezése megváltozott.
8: A kormány közeli üzletemberek meggazdagodását azt a média nem mint korrupció gyanús eset, hanem mint egy nemzeti tőkés osztály kiépülés, ami egy pozitív dolog próbálta keretezni a nyilvánosság számára.
7: A kutató elmondta, az még nyitott kérdés, hogy milyen gyorsan lehet megszüntetni az érzelmi polarizációt, de a demokratikus intézmények, köztük a független igazságszolgáltatás és a független média megerősödése tompíthatja a negatív hatásokat, amelynek eredményeként nehezebb lesz elhitetni azt, hogy a korrupció egy megengedhető és elnézhető dolog.
6: Folytattuk tehát Horn Gáborral, a Republikon Intézet vezetőivel is, Molnár Péterrel, az IDEA Intézet operatív igazgatójával. Mennyire hozott erős megállapításokat ez a kutatás? Tehát ez az egyenlőség jelet tenni a korrupció és a patrióta tőkés osztály kiépítése között, ez első hallásra erősnek tűnik. Péter?
5: Hát erős, de annyiban nem meglepő, most dátumot nem tudok mondani, de a Lánci András talán, ő ezt kerekperec elmondta valamikor a 2010-es évek elején, hogy azt hiszem pont így is fogalmazott, hogy itt nem korrupcióról van szó, hanem a nemzeti tőkés osztály felépítéséről. Tehát ezek szerintem erős megállapítások, de hogy mondjam, az elmúlt 16 év után, vagy talán még egy kicsivel többet is mondhatunk, hát annyira nem meglepő, hiszen ebben éltünk. Én azt gondolom.
6: Gábor.
1: Hát én láttam ezt a kutatást, és vitatkoznék vele, ha módom lenne. Most nyilván ezt nem fogjuk tudni megtenni, mert egyrészt nem biztos, hogy mi ketten is vitatkoznánk. De azt gondolom, hogy egyrészt a választás mindig érzelmi alapú. Tehát a szembenállítás önmagában szerintem nem stimmel. Egy-kettő, az a fajta hagyományos érték alapú elkötelezettség, ami szintén egy érzelmi alapú elkötelezettség, nem tudatos az, hogy én most a baloldalhoz húzok, vagy a liberálisokhoz. Csak van persze egy olyan szűk kör, ami de általában a választói nagy tömegeknél ez nem így van. És egyre inkább személyekhez köthető. A mediatizált térben egyre inkább az van, és ennek nincs, hogy mondjam, nincs köze ahhoz, hogy éppen most akkor értékrend vagy. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy a korrupció és ügyek nem attól válnak jelentőssé egy választásnál, hogy az érzelmi vagy az értékalapú politikai meghatározó, hanem attól, hogy milyen az én személyes élethelyzetem. Tehát ha romlik az élethelyzetem, akkor elkezdek haragudni arra, aki ellopja a félvilágot. Ha az én helyzetem javul, akkor ez engem kevésbé érdekel, tehát tudomásul veszem, hogy a politika ilyen, sokszor elmondták ezt választók, mindenki lop, mindegy, hogy ki van éppen hatalom, mindenki, de ha elkezd romlani a helyzetem, és ugye ez történt 2022 után, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerültünk, rosszabbul éltünk mi 4 éve, ennek következtében az emberek elkezdték azt mondani, hogy nem elég, hogy én rosszabbul élek, még ráadásul el is lopjátok. Tehát, és ez a fideszes szavazókra is igaz. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a érték alapon ide-oda csap, vagy érzelmi alapon ide. Tehát én vitatnám az alapállítást, miközben nagyon érdekes ez a kutatás, tehát öröm róla beszélgetni.
6: Még nagyjából 3 percünk van, talán egy-egy hosszabb válasz, hosszabb gondolat még remélem belefér, mert ugye média teret említette, és ugye arról is szól ez a kutatás, hogy nézőpontot kellett váltani, nézőpontot váltottak, mégpedig, hogy a média nem korrupciós esetként tálalta a kormányközeli üzletemberek meggazdagodását, hanem mint a nemzeti tőkés osztály kiépülése, ami egy pozitív dolog. Ez az átkeretezés, ez ennyire jól működne, Péter?
5: Hát amikor ezt hallgattam, akkor azon gondolkoztam, hogy már amelyik média, tehát nyilván nem mindegyik média csinálta ezt, és nyilván ettől függ, hogy mennyire működik, és hát még ami eszembe jutott, hogy hát önmagában nyilvánvalóan nem működik egy ilyen áthangolás, hanem egy egész narratíva, egy egész történetbe kell felépíteni, amit azért a Fidesz kellően megcsinált, és így viszont a saját táborába, a saját kommunikációs közegébe, hát látjuk, hogy még akár most is működik, most nem akarok ebbe belemenni, mondjuk a Fradi város jutott eszembe, hogy ott a véleményeket mennyire megosztja az, hogy érzelmileg hova kötődik az ember, tehát aki a Fradihoz, aki a jobb oldalhoz, a Fideszhez, az szinte semmi rosszat nem lát abban, ami ott történt.
6: Gábor?
1: Én nem vagyok biztos, hogy nem lát rosszat, inkább azt gondolom, hogy megbocsátja. Tehát inkább az van, hogy ha én Orbánnak drukkolok, ha ő nekem a igazodási pont, akkor még azt is megbocsájtom, hogy a Mészáros Lőrinc ellopott egy csomó pénzt. Tehát inkább ezt a elemet látom itt erőteljesnek, hogy nem hiszem, hogy az emberek tömegei elhitték a Lánci féle paradigmát, hogy akkor itt a nagy tőkés osztály, mert a nagy tőkések egyszerűen se szeretik. Mm-hmm. Tehát ez nem egy, hanem egyszerűen azt mondják, hogy az én utam az Orbán Viktor útja, tehát itt nem a Fidesz, hanem Orbán Viktor van, és ha ő, ezért mondom, hogy itt a személy ebben a mediatizált térben az a legfőbb, aki ott van, vagy akár mondhatnánk ezt Magyar Péterről is ugye a 2024 után, akit tudok követni, akivel tudok azonosulni, annak elfogadom akár a hibáit és a problémáit is, mert azt gondolom, hogy az országnak persze ettől jobb lesz, hogyha ő van, vagy ő van. Tehát inkább ezt látom fontos elemnek, miközben nagyon érdekes, továbbra is mondom azt, hogy itt hogyan alakul a korrupció, vagy mindig is az emberek elítélték a korrupciót, csak nem tartották a legfontosabb kérdésnek, mert fontosabbnak tartották az élethelyzetüket.
6: Hát mondtam itt a bejátszás alatt, hogy még legalább 20 kérdés az itt van bennem, ez itt is marad. Az elmúlt fél órában az összedi beszédről, majd a Corvinus korrupció kutatásáról beszélgettünk. Hon Gábor, a Republikon Intézet vezetője, és Molnár Péter, az IDEA Intézet operatív igazgatója volt a stúdió vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Farkas György nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Az orvostudomány már elfogadta, az állam és a társadalom úgy tűnik még kevésbé, hogy a túlsúly krónikus betegség. A világ a karcsú emberekre van berendezve, a látványos súlyfelesleggel bíró többiek számára pedig mind a ruházkodás, mind a társválasztás, mind a munkahelykeresés nehezített terep. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Süveges Gergő, a szerkesztő Farkas Szabolcs. Meséljenek, hányszor, hogyan próbáltak lefogyni, hogyan tudták megtartani a súlyukat, mi segített, vagy mi okozott éppen kudarcélményt. SMS számunk 0630 9666. Viberen is ott vagyunk Kossuth Rádió néven. Ma tehát az elhízásra próbálunk megoldásokat találni. Magyarország hosszú idő óta kifejezetten rossz helyen áll az elhízási statisztikákban. A második legelhízottabb ország vagyunk az Unióban, Málta mögött. De sajnos világviszonylatban sincs okunk büszkeségre. Az Egyesült Államokkal, Mexikóval, Nagy-Britanniával és Chilével versengünk a különféle dobogós helyek egyikéért. Azt mondják, az elhízott ember keveset mozog, sokat eszik. Mindjárt kiderül, hogy ez valóban ennyire egyszerű-e. Itt van velünk a stúdióban dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke. Kezdjét sokkorom, jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok!
1: Mit jelent az elhízás?
2: Hát az elhízás korunk egyik legfenyegetőbb népbetegsége, és most már illene, hogy komolyabban vegyük. Az eltelt 30 évben próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy hazánk is és a világ is egyre gömbölyödik, de mindez ideig ezt a folyamatot nem sikerült megfékezni.
1: Egy darabig ezt esztétikai kérdésnek tekintettük, meg hát életmódot egy kicsit nehezítő kérdésnek, de azért ennél többről van szó.
2: Igen, ma már tudjuk, hogy ez egy krónikus betegség.
1: Mit jelent az, hogy krónikus betegség?
2: Ez azt jelenti, hogy ha már kialakult, akkor hosszú távon számolhatunk azzal, hogy ez megmarad, sőt progrediál, azaz idővonalon csak súlyosbodik, és a nehézsége az, hogy egy nagyon komplex betegségről van szó, hiszen nagyon sok faktor együtt dolgozik azért, hogy elhízzunk, mind az egyéni, mind a társadalmi elhízásért. Ez azt jelenti, hogy az említett többlettáplálkozás, illetve a mozgáshiány, ami alapvetően meghatározza a kérdést, hiszen hogyha az európai felnőtt embereket nézzük, a mai európai ember 500 kalóriával naponta többet fogyaszt, és 500 kilokalóriával kevesebbet mozog, ez a mintegy napi 1000 kilokalória többlet, ez megteszi a hatását. Igen ám, de ezen kívül nagyon sok egyéb tényező is szerepet játszik abban, hogy az egész világ gyakorlatilag gömbölyödik, hiszen olyan életmódbeli változások alakultak ki túl az említett két fő faktoron túl, hogy megváltozott az életmódunk. Tehát a mai életmódunk már nem az, ami régen volt. Az ülőfoglalkozás általánossá vált, csak azzal, hogy 2,5 órával többet ülünk manapság a különböző munkálatokkal, vagy éppen az otthoni tevékenység hiányában, ez napi 350 kilokalória többletet jelent. És amikor már elindul a test súly, és ezen belül elsősorban a testzsír felszaporodása, akkor ez a többlet testzsír tömeg már egy endokrin szervként működik a szervezetben, és ez gyakorlatilag presszionálja a további táplálékfelvételt, és ezzel súlyosbodik a helyzet. Tehát azt lehet mondani,
1: hogy éhesebbé tesz, ha kövérebb vagyok.
2: Igen, igen, és ezért nem akarati kérdés pusztán, tehát tudomásul kell vennünk, hogy ez egy betegség. Ha már egyszer a testsúly szabályozás eltolódott egy magasabb szintre, akkor azt már nagyon nehéz befolyásolni. Itt központi idegrendszeri folyamatok játszanak közre, endokrin, tehát hormonális folyamatok játszanak közre, és ezen kívül pedig hát az egyéb tényezőket is figyelembe lehet venni, hiszen ma már kényelmi környezetben élünk, kisebb a mozgásterünk, az épített környezetünk is más. Más az ipar, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság lényegesen több vegyszert használ, ma már tudjuk azt, hogy ezek egy része is károsan befolyásolja, a hormonháztartásra kedvezőtlen hatással bír, és szintén szerepet játszhat a szabályozás eltolódásában. De a társadalmi környezetünk is, a baráti társaság meghatározó, és meghatározók a gazdasági lehetőségek is. a gazdasági lehetőségek körében például a bizonytalanságot érdemes kiemelni. Tehát ha valaki bármilyen szinten, bármilyen anyagi szinten van, de a jövője bizonytalanná válik, az is már elhízásra hajlamos. Így, tehát nagyon sok összetevő játszik szerepet abban, hogy ki ezért, ki azért, de elindul a testsúlyfelszaporodás.
1: Genetikai hajlam is van mögötte?
2: Alapvetően genetikai hajlam van. A különböző kutatások 40-70%-ban teszik a genetika és a környezet szerepét. Azt gondolom, hogy a környezet egyre nagyobb szerepet játszik napjainkban, a környezeten belül az életmód. És ami viszont szerencsés is, hogy pont az életmóddal mi is tehetnénk azért, hogy ez a folyamat ne következzen.
1: Igen, de ha azt mondja, hogy krónikus betegség és önmagát gerjesztő folyamat, akkor itt az életmód esetében nem pusztán arról van szó, hogy egy kis önfegyelem aztán menni fog az.
2: Nem, nem, ezért kellene a megelőzésre helyet hegyezni a figyelmet, mert amikor már kialakult, nehezebb a helyzet. Napjainkra nagyon sok kezelési mód kialakult a különböző mértékű elhízásra, de ez már gyakorlatilag a további progressziót próbálja megállítani, és ha sikerül is vissza a normális testsúlyt újra elérni, akkor is erre a személyre már úgynevezett posztobészként, tehát egy elhízás utáni állapotban lévő személyként tekintünk, akire utána tovább folyamatosan élete végéig figyelni kell a testsúlyára. Tehát magyarán a megelőzésnek lenne jelentősége, bármilyen testsúlyban vagyunk, ne legyünk többek.
1: Akkor ez azért nagyon hasonlít a függőségekhez, vagy ebből a szempontból hasonlít, hogy nincs olyan, hogy vége van. Megoldottam, leküzdöttem, most már boldogan élek, míg meg nem halok, hanem ez egy folyamatos, élethosszig tartó küzdelem.
2: Így van, de a többi krónikus betegséget is említhetnénk, akár egy hipertónia, egy diabétesz, ha már kialakult, egy egyéb krónikus betegség, azt sajnos tudomásul kell vegyük, hogy a folyamatot lassítani tudjuk, és valamelyest visszafordítani tudjuk, de ha időben észrevesszük, tehát az első többlet testtömeg kilogramoknál észrevesszük, akkor nagyon időben tudunk segíteni.
1: Hormonális betegségek, a hormonrendszernek az eltérő működése, az mennyire befolyásolja a testsúlyunkat?
2: Befolyásolja, viszont kifejezetten endokrin eredetű testsúly többlet viszonylag kis százalékban van jelen. Tehát egy olyan 5-6%-ra teszi az irodalom, és alapvetően a legjelentősebb a túllevés, a többlet táplálkozás és a mozgás hiány alapvetően meghatározó. És utána ez már, ha már kialakult a többlettes tömeg, akkor már egy szabályozási zavar is előáll, metabolikus elváltozások jönnek létre. Ez azt jelenti, hogy a sejtszintű anyagcsere megváltozik, és különböző szövődményes betegségek alakulnak ki a többlettestsúly, a többlettestzsír nyomán. Így elsősorban a hipertónia, a diabétesz, európai adatok szerint a diabétesz, kettes típusú diabéteszért 80%-ban ma már felelőssé tehetjük az elhízást, a hipertóniáért 55%-ban, a kardiovaszkuláris betegségek 35%-ában, és a legújabb adatok, hogy a daganatos betegségek 40%-ában is, különösen 13 féle daganatos betegség esetén 40%-ban felelőssé tehető az elhízás.
1: Hallgatón kérdezi 06-30-9666 az SMS számunk, hogy pajzsmirigy alulműködés miatt kialakult túlsúllyal mit lehet kezdeni, illetve hát akkor ezek szerint azon kevés esetek közé tartozik, amikor a hormonrendszerünk valamilyen módon mégiscsak befolyásolja
2: a testsúlyunkat. Igen, ez ebbe a körbe tartozik, és valóban ez szintén elhízásra hajlamosít. Itt is az a teendő, megfelelő endokrinológussal konzultálva, endokrinológiai kezeléssel, és a testsúly, amennyiben a testsúlyt megfelelő irányba lehet módosítani, akkor ez ugyanúgy kedvezően visszahat az adott endokrin betegségre is. Ugyanez van hipertóniában, hogyha sikerül, van úgynevezett zsírfüggő és nem zsírfüggő hipertónia, ha sikerül csökkenteni a testzsírtömegét, és általában ezek a metabolikus elváltozások különösen a hasi zsír felszaporodásánál fordulnak elő, ha sikerül csökkenteni, akkor visszafordítható az esetek egy részében.
1: Gyógyszerek mennyire tehetők felelősség? Ugye szokták mondani, hogy aki szteroidot kap, az meghízik.
2: Igen, hát ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy milyen esetben mi a fontosabb. Vannak gyógyszercsoportok, amikről lehet tudni, hogy hízásra hajlamosítanak, és ezek esetében különösen kell figyelni arra, hogy mennyire indokolt azt adni, illetve hogy ezzel párhuzamosan oda kell figyelni a testtömegre, de ugyanígy táplálékkiegészítők nagy divatját éljük például, és a táplálékkiegészítők egy részét is, hogyha nem megfelelő javallatra szedi valaki, akkor hibázhat, és gyakorlatilag egy étvágynövelő, testtömegnövelő szert szedhet, hogyha hatalmulag elkezdi. Tehát itt is azt lehet javasolni, hogy csak orvosi javallatra szabadna ezeket szedni, és hát megfelelő diagnosztika után.
1: Az elhízásról beszélgetünk, egy kicsit nézzünk rá az eredetére, illetve hát nézzünk rá egy picit a gyerekkorra, aztán majd folytatjuk a beszélgetést. Dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke van itt velünk a stúdióban. A legóvatosabb becslések is azt mutatják, hogy mintegy 90% a minták, és nagyjából 10% a jó tanácsok, szülői intelmek követése, ami befolyással van egy gyermek fejlődésére. Pintér Edina annak járt utána, hogy a táplálkozási szokásaink kialakulásánál mik vezethetnek már gyerekkorban elhízáshoz. Petrik Zita védőnőt, a Magyar Védőnők Egyesületének elnökét hallják.
0: Mindenki jót akar a gyermekének. Olyan egyébként is a világunk, hogy mindent szeretnénk kontrollálni, és nagyon sokszor a csecsemőnket is túl kontrolláljuk azzal, hogy mi jobban akarjuk tudni, hogy neki mi a jó, mennyit kell lennie, mikor kell lennie, és azokat az ősi ösztönöket, ami benne van egy gyermekben is, azt, hogy ő mikor jelzi és hogyan az éhségét, azt már nem feltétlenül vesszük észre, és próbáljuk egy órához igazítani, és nem a gyermek bioritmusát figyeljük meg, és ahhoz igazítjuk azt, hogy ő neki mikor és mennyit fogunk enni, adni. Az első fél évben ideális esetben szopizni fog, és az anyatejet azt nem könnyű mérni, és ezt is megpróbáljuk kontrollálni egy mérleggel, és ha nem annyit evett, akkor mi majd megpótoljuk egy kicsit, és itt kezdődnek az elcsúszások, a normalitás és a között, hogy már a gyermek valahol elmarad abban, hogy az ő jelzései legyenek a lényegesek, és innentől kezdve lehet egy rossz evési mintázatot kialakítani a babánál, amikor már nem akkor fog enni, amikor ő éhesnek érzi magát, amikor adnak, és amikor adnak, akkor viszont annyit eszik, hogy teljesen teletömi magát, mert nem tudja, hogy mikor fog legközelebb kapni, mert hogy az ő jelzésére egyébként nem reagálnak. És nagyon sokszor tényleg itt rontjuk el ezt a dolgot, hogy mi mondtuk meg, és a gyerek már nem hiszi el, hogy az ő jelzései fontosak, és egy idő után nem jelez. De alapvetően, ha egészséges baba, egészséges anya párosról beszélünk, akkor a gyereket, ha figyeljük, akkor olyan nagy tévutakra nem tudunk futni.
3: Ha már ilyen egész pici korban elronthatjuk a dolgot, már alig merem föltenni a kérdést, hogy mi lesz később, amikor ott van a sok csábító dolog körülöttünk, amiből bizony még felnőttnek is nehéz megállni, hogy ne egyen, hiszen nem tesznek jót. Mi a fejünkkel tudjuk, ők meg azt tudják, hogy az nagyon finom.
0: Érdekes módon valóban így az elején nagyon figyelünk a gyermekünk táplálására, és majd amikor már így a hozzátáplálásnál járunk, és mondjuk nem annyira szívesen fogadja el a gyermek azt, amit mi kínáltunk, és mondjuk egészséges, akkor elkezdünk na de legalább egyen valami, az legtöbbször valamilyen édesség, és ez a nehogy éhen haljon a gyerek alapon, egyszer csak eljutunk oda, hogy minden nap bekúszik egy kis túrórudi, vagy kis pudingocska, vagy tejbegríz, általában az édes ízeket nagyon szeretik a gyerekek, és aztán elcsúszunk egy olyan irányba, hogy már valahogy egy irányú utcába befutottunk, ahol visszafelé egy kicsit nehezebb kijönni így a gyermekkel együtt, mert hogy megszokta az a normalitás, hogy minden nap azt a bizonyos táplálékot eszem, amit hosszú távon nem biztos, hogy minden nap kéne enni. Azt látja ez a kisdet, hogy a családom mit eszik. Külön kínálás nem fog menni, mert a gyerek mit szeretne, azt, amit az anyukája és az apukája, meg a tesója. És azt a mintát fogja követni, és tulajdonképp szocializálódunk egy halom dologra az életünkben, többek között arra is, hogy mit és hogyan eszünk.
3: Valahogy mi híresek is vagyunk arról, hogy a szeretet nyelvünk is az, hogy gyere, egyél, főztem neked, sütöttem neked a kedvenced, gyere, nekem nősz nagyra szentem, és amikor megnő a szentem, akkor pedig kétségbe vagyunk esve.
0: Van egy generáció, aki etetve szeret. Vagy a teljes ellenállás van ezzel szemben, vagy tulajdonképp szintén mintát másolva ugyanígy. Lehet, hogy 10 évesként, meg 20 évesként még nem annyira rajong ezért, hogy anyukám mindig megetetett, aztán egyszer csak van az a pont, amikor ő pont ugyanezt csinálja. A táplálkozás csak egy dolog, nagyobb része az elhízásnak, de a mozgásszegény életmódunk meg a másik. Onnantól kezdve, hogy közösségbe kerülnek a gyerekek, az óvoda az még egy jó hely, mert ott szabad játék, meg sok mozgás van. Az iskolában az ülő életmód az már megint rátesz arra, hogy ha még nem is egészségesen táplálkozik, esetleg plusz még keveset mozog hozzá, akkor az az elhízás irányába egy egyenes út.
1: Pintér Edina interjúját hallották Petrik Zita védőnővel, a vonalban pedig itt van velünk dr. Vajda Zsolt, csecsemő és gyermekgyógyász, endokrinológus, a Heimpál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: A gyermek életében, egy gyermek testében mi történik, amikor elkezd elhízni?
4: Gyakorlatilag ugyanaz történik, mint ami a felnőtt testében. Mi nagyon sok gyereket vizsgálunk az elhízás miatt, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ennek a túlsúlynak a mértéke, ez főleg zsírszövet, tehát ők nem attól híznak, hogy akkor megnövelik magukon az izomzatukat sok edzéssel, hanem sajnos, ugye az előzőekben is hallottuk, bizony-bizony a mozgás szegény és a nem megfelelő táplálékkal szövődött gyakorlatilag életmódjuk miatt rajtuk a zsírszövet mennyisége nő ugyanúgy, mint a felnőtteken, és pont ugyanazokat a következményeket okozza, mint a felnőttekben.
1: Milyen veszélyeket rejt konkrétan a gyerekre nézve az elhízás? Azt mondják sokan, hogy hát nehéz a csontozata, meg majd kinövi, meg nem baj, ha egy kicsit gömböly, de olyan cuki pufók. Baj van, ha kicsit cuki pufók?
4: Abból a szempontból baj van, mert hogyha jól végig gondoljuk az egészet, akkor az ember gyerekkorban, főleg serdülőkorban alapozza meg azt a testet igazándiból, amit aztán felnőtt korban majd tud használni, és vagy tovább tud fejleszteni, vagy nem. Tehát, hogyha gyerekkorban egy mozgásszegény életmóddal elhízva, nagyon magas testzsírszázalékkal éri meg utána a felnőtt kort, akkor onnan bekanyarodni egy egészséges életmóddal, egy teljesen normál testösszetételű, hát felnőtt alkatba, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Főleg akkor, hogyha mondjuk már gyermekkorban ennek a magas testzsírszázaléknak és a súlynak már következményei vannak, például akár az inzulinrezisztencia, akár a kettes típusú diabétesz, vagy akár a magas vérnyomás, hiszen akkor ezek a következmények, amik már a túlsúly következményei, ezek tovább rontják azt az esélyt, amit esetleg megkaphatna egy egészséges életmóddal.
1: Akkor az, hogy elhízott gyerekből elhízott felnőtt lesz, ez nagyjából igaznak mondható ez az állítás?
4: Hát nagyjából igaznak. Nyilván vannak kivételek, vannak olyan családok, ahol a motiváció megvan, és akkor ezt a folyamatot, ezt még gyermekkorban meg tudják fordítani a jó irányba. De azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatunk alapján önmagában, ha csak a gyerek akarja, az nem elég. A gyerekek szempontjából az egész családnak együtt kell működni ebbe az életmódváltásban, különben nem lesz hosszú távon sikeres.
1: De ettől függetlenül azért létezik olyan, hogy alkat, vagy hogy hízásra hajlamos alkat, ez most kértés persze, nem biztos, hogy hallatszik belőle, vagy olyan kis sovány alkat, tehát hogy különböző alkatok vagyunk, vagy, szóval látjuk-e azt egy gyereken, egy csecsemőn, egy kisgyereken, vagy hány éves kortól látjuk azt, hogy ő milyen típusba tartozik, tehát mennyire kell önálló óvatosnak lenni?
4: Természetesen az ember genetikája beleszól abban, hogy az anyagcseréje az mennyire gyors vagy mennyire lassú, és nyilván ettől az anyagcserétől függően lehet hajlamosabb a könnyű hízásra vagy a vékony testalkatra. De az, hogy ez a lassabb vagy gyorsabb anyagcsere predisponálná az embert arra, hogy már pedig te elhízott leszel, te pedig egész életedben, idézőjel, bocsánat, de zabálhatsz büntetlenül, azért ez így nem igaz. Azért minden anyagcsere típusnak megvan az a kalória bevitel és az a mozgásmennyiség, amivel igenis egy egészséges testösszetételt és egy egészséges alkatot el lehet érni.
1: Mennyi idősen? Tehát a gyermek hány éves vagy hány hónapos korában kell elkezdenünk nekünk szülőknek odafigyelni arra, hogy hogyan alakul az ő súlygyarapodása? Hát egy csecsemőnél, egy újszülöttnél lelkesen szoktuk mondani, hogy ma 30 grammot, már 35 grammot, már 40 grammot szopott, és minél többet, annál jobban örülünk neki.
4: Nehéz egy ilyen konkrét élettari határt szabni. Én inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy azért általában még az a bölcsödés és az óvodás korban, akár még pufók is, nem pufók is, nyilván, hogyha nagyon etetik, akkor az nem jó, de azért ott még egészen jók vagyunk. A probléma ott kezdődik, amikor elkezdődik az iskola. A legtöbb gyereknek a kor történetében azt hallhatjuk, hogy 6-7 éves korban kezdett el nagyon progresszíven hízni, és ez az az időszak, amikor leülnek az iskolapadba, és akkor utána otthon is tanulnak, meg külön órára járnak, meg nyelvórára járnak, kimarad a sport, kimarad a napközbeni szaladgálás, nagy a stressz miatt egy kicsit többet esznek, mit szeretnek ennél nassolni, nyilván az édességet, és innen indul ez az őrontókör, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy a legnagyobb mértékben megszaporodó elhízást azt az iskola kezdettől látjuk.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre a dr. Vajda Zsolt, csecsemő és gyermekgyógyász, endokrinológus, a Heimpál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa volt a vendégünk telefonon, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke. És akkor szerintem itt az ideje, hogy beszéljünk a fogyókúráról. Mert hogy nyilvánvalóan aki elhízott, aki túlsúlyos, előbb-utóbb eljut arra a lelki mélypontra, hogy ez így nem mehet tovább, és valamit most már kezdenem kell magammal. Amikor én elkezdek valamit kezdeni magammal, legyen az bármi, akkor erre a testem hogyan reagál? Mi történik odabent, és mennyi idő alatt kezd el történni bármi?
2: Nagyon fontos, hogy amikor észrevesszük, hogy valami gond van, akkor ne egy szubjektív ítélet alapján, hanem szakember ítélete alapján döntsük el, vagyis diagnosztikával, megfelelő diagnosztikával, hogy valóban túlsúlyról van szó, vagy már elhízásról, ami már betegség.
1: Nem mindegy, hogy melyikről van szó a
2: túlsúly még egy előállapot, egy úgynevezett preobéz állapot, azt még nem tekinthetjük betegségnek, de ha már kialakult az elhízás, és ennek nagyon sok diagnosztikus kritériuma van, akkor már mindenképpen szakember segítsége szükséges. Tehát egyrészt a diagnosztikában, másrészt a célkitűzésünkben segítsen a szakember. Az, hogyha úgy érezzük, hogy valami gond van, van ez az egyszerű testtömegindex számítási lehetőség, az úgynevezett BMI, amit már nyilván mindenki ismer. Ez 25-30 közötti értéknél túlsúly, 30 fölött elhízást mutat, de ez csak egy a laikusok részére egy első kiindulási szem. Pont. Ha valóban baj van, és valóban szakemberhez fordultunk, akkor pedig ne fogyókúrára gondoljunk, hanem egy életmódváltásra gondoljunk. Az életmódváltás számos elemét érdemes megvizsgálni ilyenkor. Van, akinél a táplálkozási oldal az, ami hibás. Van, ahol a mozgás hiány teljesen elmaradt. Az életkorral általában ez az utóbbi szokott lenni. Ezen kívül sok egyéb faktor játszik szerepet, a stressz, az adott életszakaszban. Különböző életszakaszok stressz helyzetei is predisponálnak.
1: A stressz helyzet, bocsánat, mit tesz velem? Egyszerűen, ha stresszes vagyok, többet eszem, tehát ilyen nagyon egyszerű, vagy a stressz valami módon a szervezetem működését, vagy az anyagcserémet is befolyásolja, és többet tart bent, mint amennyit kellene.
2: Abszolút mértékben befolyásolja, és amennyiben az egyik típusú stressz hormon érvényesül, hízás indulhat el, és hát van, amikor amikor fogyás indul el, hogyha más stresszhormon indul be. Szokták mondani, hogy például vizsgaidőszakban van, aki hízik, van, aki fogy, tehát ennek ez az oka.
1: Egy szakítás tehát is okozhat ilyet is, olyat is.
2: Így van, pontosan. Úgyhogy az úgynevezett káros stresszt kell tanulnunk kezelni ilyen esetben, és mindenképpen a stresszkezelés különböző módjait is hozzá kell tenni a táplálkozás mozgás oldalhoz. Ezen kívül nagyon fontos a mai felgyorsult életünkben és képernyő használattal az alvás nem megfelelő mennyiségű és nem megfelelő minőségű. Tehát rendbe kell tenni a napszakos életünket, hogy lehetőség szerint éjjel aludjunk és nappal legyünk fenn. Ez nagyon fontos, szintén a különböző hormonok nappal és éjjel másként működnek, így a grelin, illetve a leptin, amely az éhségért, illetve jól lakottságért felel, szintén napszak szerint. Talán ismert már az a kifejezés, hogy a cirkadián ritmus, hogy a belső órákra figyeljünk, ezt is, erre is oda kell figyelni.
1: Bocsánat, az lehetséges,
2: és dohány.
1: Igen, alkoholdohányra visszatérünk.
2: A dohányzás úgy szintén ebbe a
1: az alvásra tartozik. Visszatérve még egy pillanatra, igen. Az elképzelhető, hogy ugyanaz az ember ugyanannyit eszik, ugyanannyit mozog,

0: a táplálék felvétele jelentősen, ott megint más feladatok vannak, hogy mire kell és lehet vigyázni az egészség és a testsúly megtartása érdekében.
1: Az alkoholnál folytottam ebbe a szót.
0: Igen, az életmód további faktorai is érdekesek, az alkoholfogyasztás vagy a dohányzás. Ilyen szempontból is említettük a gyógyszerfogyasztást, illetve a táplálék kiegészítőket.
1: Egy nagyon picit nézzünk rá, mert hogy nagyon kevés időnk van hátra, a különböző fogyókúrás módszerekre. Ugye azt mondta, hogy ez életmódváltás. Hát ezt szeretjük a legkevésbé hallani. Gyorsan igen, valami finomat, vagy gyorsan szereljenek meg, pikpak, legyen ez 2 hét, legyen ez 1 hónap, és annyian ígérik nekünk ezt, hogy 1 hónap alatt 8 kiló, 10 kiló, 15 kiló, és természetesen soha többé nem is fog visszatérni ez a sok kiló. Minek hihetünk, minek nem hihetünk?
0: Azt kell tudni, hogy minél gyorsabban fogyunk le, annál nagyobb a veszélye annak, hogy hamar visszahízunk. Tehát a cél a nagyon lassú és egyenletes ütemű fogyás volna.
1: Nagyon lassú.
0: Szinte becsapni a szervezetet, minimális kalória megvonással és folyamatosan egyre kevesebbel, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy a szervezet védekezik. Amikor jelentősen megszorítjuk a kalóriabevitelt, akkor az alapanyagcsere alacsonyabb szintre áll be.
1: Hát elkezdünk tartalékolni.
0: És emiatt van az, hogy ismételt fogyókúrákkal jól meg lehet hízni. Tehát nagyon fontos lenne, ha jó súlyban vagyunk, tartsuk a testsúlyunkat, ha kis többlet van, akkor azonnal kezdjünk el odafigyelni, és lassú ütemben haladni.
1: Mi a helyzet a különböző diétákkal? Ketogén, paleoketogén, vegán, föl se tudom sorolni. Van itt mindenféle a piacon, 38 féle. Ezeket hogyan tekintsük?
0: Évtizedek óta számos új és újabb diétajavallat van, és nagyon sok vita folyt kezdetben is a különböző makrotápanyagok megszorítása, különböző típusú diéták között. Elhízásban azt lehet mondani, hogyha nincs ételallergia, nincs más betegség miatt, elsődleges visszavenni a kalóriabevitelt. Tehát vegyük le a tányér 1/3-át, aztán kinél, hogy későbbiekben fokozatosan akár a felét, és közben igyekezzünk arra, hogy megfelelő irányba alakítsuk át az összetételét is a táplálkozásunknak. Ebben viszont szintén dietetikus segítségét lehet kérni. Az okos tányér az interneten elérhető, az egy jó támpont, viszont azt kell mondjam, hogy mindenkinél ez egyéni. Tehát egyénileg kell felmérjük azt, és ez szakember tudja megtenni, hogy kinél milyen változásra van szükség, tehát legalább egyszer érdemes, ha elkezdünk erre odafigyelni, akkor szakemberrel konzultáljunk.
1: A szélsőségekkel mit tegyünk? Tehát ugye itt van ez a ketogén, csak hús, csak zsírt. A másik azt mondja, csak hús ne, tehát mindenféle zöldségjöt. A harmadik azt mondja, csak szénhidrátot ne.
0: Sok minden beválik egy bizonyos rövid idő alatt. Hosszú távon nem tarthatók ezek a különböző táplálkozási kilengések, hogy így mondjam, és azt kell tudni, hogy például a makrotápanyagokból mindegyikre szükség van, és a jól lakottság érzése például tovább tart, hogyha valaki mind a 3 fő makrotápanyagból fogyaszt, de például nagyon előnyös, hogyha délben van a főétkezés, nagyon előnyös, ha levest fogyasztunk. Amerikaiak, akik nem levesevők, mérték például, hogy tovább tart a jól lakottság érzés, hogyha az ebéd tartalmaz egy levest, és azt követően egy második fogást. Úgyhogy tulajdonképpen el kell fogadjuk azt, hogy túl esszük magunkat, kalórikusan esszük túl magunkat.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk dr. Halmi Eszter, elhízástudományi szakember, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, holnap az egyik legalattomosabb rák típusról, a melanómáról lesz szó. Mára a dr. Kossuth búcsúzik, Süveges Gergő vagyok, minden jót!
2: Éjfél van.

0: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Petz Gábor Olivér, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Decemberre gyorsulhat fel az uniós források kifizetése. Nyilvánosságra hozta a kormány a 20 évvel ezelőtti kormányülések jegyzőkönyveit, és folytatódik a kellemes őszidő. December végére érkezhet meg sok várt uniós forrás, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre kaphatja meg hazánk a pénzt. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök szintén az ATV-ben. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, kettő vagy három lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépésben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületen belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Tegnap volt 20 éve, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árréstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Átadták a Krasznahorkai Lászlóról elnevezett olvasóteret az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Trefort Kerti Könyvtárban. Az intézmény a névválasztással egykori diákja a Nobel-díjas író előtt tiszteleg. A polcokon 109 krasznahorkai kötet található, melyek egy része idegen nyelvű fordítás. Krasznahorkai László ma veszi át a díszdoktori címet az egyetemen. Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő, a szél mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel egy órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Hogyan működik a természetvédelmi erdőkezelés? Mire való a szajkótálca? Hamarosan bemutatjuk, hogyan tűnnek el az iparszerű erdőgazdálkodás nyomai a Balaton felvidék völgyeseiben. Emellett pedig megnézzük, hogy milyen állapotban vannak a magyarországi erdők. A mai műsorunkban tehát egyfajta erdőszemlére invitáljuk Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Az erdők nem csak élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak, hanem a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is kulcs szerepet játszanak. Az egyre gyakoribb aszályok, szélsőséges időjárási jelenségek és kártevők azonban komoly kihívások elé állítják hazánk erdeit. A magyarországi erdők állapotáról és a WWF munkájáról Kobolák Attila, Gálhidi László erdőprogramvezetőt kérdezte.
4: Több mint 30 éves szervezetről van szó Magyarországon, egyébként a WWF egy világszervezet. A Magyarországi Erdőprogram, amit én 20 éve vezetek, olyan témákat igyekszik körbejárni, hogyan lehet az erdőgazdálkodásnak a hagyományos módszer helyett valamilyen progresszívebb irányt választani. Itt elsősorban a szállaló, a mai nevén örökerdő üzemű módról van szó, tehát hogyan lehet úgy faanyagot termelni gazdaságosan, hogy ne sérüljön az erdő állapota, szerkezete, a lombsátor folyamatos maradjon, az élővilág sem sérüljön, mégis faanyaghoz jussunk. Ami egy kicsit újabb keletű téma, az az, hogy védett területeken más országok gyakorlatához hasonlóan az erdők egy részét háborítatlan állapotban vadonként kellene fenntartani. Ennek a feltételei nálunk is adottak nagyon sok védett területen, itt főleg a nemzeti parkokra gondoljunk, tehát a Balaton felvidékre, a Bükki nemzeti parkra, a Duna-Ipoly nemzeti parkra, tehát ahol nagy erdőtömbökről van szó, kiránduló helyekről van szó, ahol az elvárás adott esetben már fél évszázada az, hogy ott a tájat védjük, a természeti rendszert védjük, a természeti értékeket védjük, itt ne történjen hagyományos erdőgazdálkodás, hanem vagy ez a magárahagyás, vagy pedig természetvédelmi célú erdőkezelést. A WWF programjai ezt a két nagy témát járja körül.
5: A progresszív erdőgazdálkodás a gyakorlatban mit jelent? Mit láthatok én, ha például besétálok egy ilyen erdőgazdaságba?
4: Pilisi parkerdő területén például, akár a budai hegyvidéken, Pilisben, Visegrádi hegységben láthatunk ilyet. A faanyag termelés úgy történik, hogy néhány faegyedet vagy kis csoportot távolít el az erdész, vágja ki és szállítja ki az erdőből. Ami a helyén marad, az csak egy néhány szobányi folt. Ilyet a természet is egyébként a bolygatási események során létrehoz, tehát nem valami olyan történik az erdővel, amit nehezen tud kiheverni. Természetes folyamatok során az erdő begyógyítja ezt a kis sebet, illetve bezárul a lombsátor, és az erdésznek nincs más dolga, mint ezeket ismételni, folyamatosan egy változatos szerkezetet kialakítva, a korosztály szerkezetet, illetve fajösszetételt kialakítva az erdőben. Turisztikai szempontból, tehát az erdőjáró szempontjából nagyon fontos, hiszen nem lát tájsebeket, nem lát tarvágást, kisebb belenyúlást jelent, és ugyanezen oknál fogva részben az élővilág számára is sokkal alkalmasabb, tehát azok a fajok, amik igénylik például, hogy ott öregfák is maradjanak azon a területen, öreg, odvas, leválókérgű, nagy koronájú fák, azok is megtalálják a helyüket, és sokszor ezeknek a fajoknak a jelenléte az az egész ökoszisztéma szempontjából létfontosságú. Tehát az ilyen progresszív erdőgazdálkodása, ha nem is lehet minden természetvédelmi célt egy az egybe elérni, de nagyon sokban hozzá lehet vele járulni.
5: Ez áll a legközelebb a legtöbb természetvédelmi célhoz?
4: Nem ez áll a legközelebb, mert ugye ez még mindig az erdőgazdálkodásról és a faanyagtermelésről szól. Ami a legközelebb áll, az bizonyos esetekben a magára hagyást. Más országokban magától értetődik egy védett területen, de lehet úgynevezett aktív természetvédelmi erdőkezelést is végezni, ami azt jelenti, hogy azokat a hiányzó szerkezeti elemeket, például lékeket, vagy holtfát, bizonyos sérüléseket, amiket a fa el tud szenvedni a szél hatására, ezeket az erdész elő tudja idézni, és ezzel egy változatosabb erdőt hoz létre. Itt tenném még hozzá, vannak olyan fafajok, ugye idegenhonos, inváziós tulajdonságú fásszárúak, amiket szintén el kell távolítani, tehát ez is az aktív természetvédelmi erdőkezelés részeként tud megtörténni.
5: Mekkora problémát jelentenek itthon ezek az invazív fajok, amiket említett? Hogy reagáltak az itthoni erdők az extrém melegre idén nyáron?
4: Hát az inváziós fafajok hosszú évtizedek óta velünk vannak, hát egyébként a jól ismert fehér akác is ebbe a körbe tartozik. Az ártereinket kísérő amerikai kőrizs, zöld juhar, homok területeken teret nyerő nyugati ostorfa, tehát ezek Magyarországon sajnálatos módon egyébként a környező országokkal is összevetve nagyon nagy területet fednek. Az volt velük a cél, hogy ezek kiváltsák az egykori erdőterületeket, illetve ezek segítségével sikerült gyorsan erdősíteni Magyarországot ugye a 20. század eleje óta. Ugyanakkor ezek a fafajok saját maguktól könnyen terjednek, és őshonos fafajokból álló erdőket is el tudnak árasztani, hogy ezt a szót használjam. Lecserélik az ottani élővilágot, egyre több növényes állatfaj az ilyen inváziós fajok által elborított területekről kiszorult. Tehát magyarán ez egy nagyon komoly természetvédelmi probléma. Ami a aszályt illeti, illetve a klímaváltozásnak az egyre fokozódó hatásait, talán 2022-ig csak szórványosan érzékeltük azt, hogy ez egy egyre növekvő probléma. Lévén a csapadék mennyiség nem változott jelentősen, elsősorban ugye a hőhullámokhoz kellett hozzászoknunk. Ezt az erdők még viszonylag jól tudták kimozogni, tolerálni, viszont a 2022-es évnek az aszályát, illetve az idei év aszályát már nagyon-nagyon rosszul viselik. Tehát amit mindannyian látunk, hogy augusztus végére lényegében leszáradnak a levelek, egy ilyen őszi lombszíneződésre hasonlító állapot alakul ki, nyilvánvalóan szenved az egész növénytakaró. Erre igazából nem számítottunk, komoly kérdőjeleket vett fel, hogy mi lesz az erdeinkkel ezek után.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Következnek a zöld hírek, ezúttal Sarkadi Pétertől.
6: Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet a most kezdődött Európai Mobilitási Héten. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden a gépjárművek állapot felmérése és a környezetre káros hatásainak vizsgálatára. A fő cél, hogy átfogó kép legyen a hazai gépkocsi állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és állapotáról. A tavaly vizsgált személyautók 80%-a, a könnyű tehergépjárművek 86%-a, a tehergépjárművek 90%-a felelt meg a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek. A hazai személygépkocsi állomány átlag életkora jelenleg 16,5 év, mivel a régebbi gépjárműveket enyhébb környezetvédelmi normák alapján gyártották, a magasabb átlagos életkor és az ezzel összefüggő gépalkatrész kopás nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékekhez. 6. éve fut a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének kullancsfigyelő programja, melyben a Magyarországon nem őshonos hialomma kullancsok lakossági bejelentéseit monitorozzák. Ezek terjeszthetik az akár 30%-os halálozási arányú krémi kongói vérzéses láz vírusát. Ezen fajok alapvetően a tőlünk délebbi területekhez alkalmazkodtak, de a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban jelennek meg nálunk is. Érdekes az eddigi 2026-os beküldések földrajzi mintázata. 5-ből 4 olyan helyről érkezett, ahol a korábbi években is volt észlelés. Bár ez lehet véletlen is, de lehetséges, hogy ezeken a területeken nagy számban fordulnak elő vándormadarak, viszont az is megeshet, hogy már az itt áttelelő hialoma populációk egyedeit sikerült elcsípni. Az esély itthon egy krími kongói vérzéses lázas megbetegedésre szerencsére továbbra is rendkívül alacsony, de elengedhetetlen a folyamatos monitorozás. Ezért az Ökológiai Kutatóközpont továbbra is arra kér mindenkit, hogy figyelje a környezetében felbukkanó szokatlan megjelenésű és viselkedésű kullancsokat, a hialommák könnyen felismerhetők sávozott lábaikról, nagy méretükről, sötét egyszínű pajzsukról és gyors mozgásukról. További információkat találhatunk a kullancsfigyelő.hu weboldalon. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A hatóságok nem végleges adatai szerint az ország területén valamiért legjelentősebb hőhullám során július 27-e és augusztus 20-a között legalább 817 többlethalálozást regisztráltak az Egészségügyi Minisztérium szakszolgálatának most közzétett jelentése szerint, bár ezeket az eseteket még nem lehet biztosan a hőségnek tulajdonítani. Ez utóbbi, 3. nyári hőhullám, amely a francia lakosság közel 90%-át érintette, kevésbé volt halálos, mint az előzőek. A június 17 és július 2-a közötti első hőhullám idején a többlethalálozás 5764-re becsült eset volt, a július 3-a és 20-a közötti második hullám idején pedig 1243.
3: Az emberek többségében hamis kép él arról, hogy mi is az az erdő. ahhoz vannak hozzászokva, hogy ugyanahhoz a fajhoz tartozó, nagyjából azonos vastagságú törzsek között messze ellátnak, és sokszor még valami rendszerszerűséget is elvárnak. Az az erdő, amely a túlélést szolgálja, viszont nagyon távol van ettől. Jó esetben szinte áthatolhatatlan aljnövényzet borítja, össze-vissza dőlnek benne a fák, fajok sokasága keveredik egymással, és rengeteg korosztály képviselteti magát. A gazdálkodási céloknak, fatermelésnek alárendelt erdők is eljuthatnak ebbe az állapotba, de a sok rombolás után az embernek kell megsegíteni a természetet, hogy a folyamat minél előbb beinduljon. A Pécsei Hideghegyen a Balaton Felvidéki Nemzeti Park, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a WWF Magyarország körülbelül 10 éve kezdett bele egy iparszerű erdő átalakításba, és mára elmondhatják, hogy a természet dolgozik. Az idén véget érő terepi kutatási projekt eredményeit a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Pécsei Hideghegyén mutatta meg Sarkadi Péternek Frank Tamás, a Life for Oak nevű projekt természetvédelmi erdőkezelési szakmai koordinátora, erdőmérnök, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ökológiai szakértője.
7: Azt tűztük ki célul, hogy a Natura 2000-es jelölő tölgyes élőhelyeken, ami hazánkban találhatóak, ezeknek az természetesség állapotát megpróbáljuk javítani, ugyanis hát az történelmi emberi használat ezeket az erdőtípusokat érintette az ártéri erdők mellett a leginkább, ugye mezőgazdasági területek, lakóterületek alakultak ki a helyükön, és ahol meg megmaradtak, ott meg ugye nyilván a faanyag értékessége miatt a leginkább intenzíven használt erdőtípusok, és hát emiatt sajnos eléggé leromlott a természetességi állapotuk, kiszolgáltatottabbá váltak a környezeti változásoknak, akár inváziós rovarfajoknak, mondjuk a tölgy csipkés poloska, és hát a természetvédelmi értékük pedig azért lenne magas ezeknek az erdőknek, mert ezek a legnagyobb változatosságot hordozó egyik szárazföldi élőhely típus Európában. Nagyon sok élőlény kötődik mondjuk csak a tölgy fafajhoz, de így a tölgyes erdőhöz meg ugye még több, ebben nagyon sok fafaj kaphat szerepet, 15-20 fafaj is akár.
8: Egyébként hány tölgyfaj van Magyarországon?
7: Őshonos tölgyfafajunk a molyhos tölgy, a csertölgy, a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, és hát ezek közül a kocsányos tölgy, molyhos tölgy, kocsánytalan tölgy, ezek hibridizálódnak. Tehát nagyon sok tölgy alfaj vagy ilyen forma van, ami nyilván az adott termőhelyhez való alkalmazkodásnak az eredménye, tehát sok változata van a tölgyeknek.
8: Most itt vagyunk Pécsen. Ez egy 15 hektárnyi körülbelül erdő rész, ahol ti lékeket hoztok létre, illetve a természetes lékeket kezelitek.
7: Igen, ez is része a munkának. Természetvédelmi erdőkezelést folytatunk, amely egy elég összetett tevékenység. Alapvető célja az erdő szerkezeti változatosságának a növelése, gazdagítása, és az erdőben található mikroélőhelyek élőhelyek számának a növelése. A lék az egy eszköz, amivel megpróbáljuk az egyébként egyforma szerkezetű élőhelyekben elszegényedett erdő változatosságát növelni. Több szerepe van a léknek. Úgy kell elképzelni, hogy az árt lombkorona szintben nyitunk egy ilyen kis lyukat. Ezt úgy csináljuk, hogy ezekből a fákból, mint a természetes bolygatásokhoz hasonlóan, holdfa lesz az erdőben, tehát nem viszünk ki semennyi
8: fa. Hát csak időlnek, és
7: időlnek,
8: lassan
7: korradnak. Így van, fekvő holdfa, facsonk lesz, és szép lassan korradnak, de ott közben a koronaszint megnyílik, lesz egy kis 100-200 négyzetméteres benapozott kis terület az erdőn belül, ahol a növényzet jobban fejlődésnek tud indulni, adott esetben a cserjék intenzívebben tudnak virágozni, tehát ez mondjuk az erdei beporzóknak egy nagyon jó dolog. Az természetes erdő dinamikát.
8: Közben megérkezett a kisfiad, aki remekül érzi magát az erdőben.
7: Hát a természetes felújulását is elősegíti az erdőnek, az, ha ilyen kicsi lékeket nyitunk benne, mert hát még ráadásul azzal segítünk ennek a természetes dinamikának, hogy bekerítjük ezeket a lékeket, hogy a szarvas, a nagyvad ne tudja ugye lerágni a csemetét, ne tudja fölenni a magot, makkot, így segítjük a természetes folyamatot. Olyan tevékenység folyik ezekben a lékekben, hogy mivel nagyon fajszegény a faállomány fajkészlete, tehát néhány fajból áll jelenleg az erdő, 2-5 fajból maximum, és ahogy említettem, legalább 15-20 fafa is lehet ezekben a tölgyesekben, hogy néhány olyan fafajt beleültetünk ezekbe a lékekben, amelynek nincsen itt a környéken magforrása, tehát nincs olyan fa, amiből mag kerülhet.
8: De amúgy van, amikor ez itt természetes
7: volt. Ami természetes volt, tehát ide való lenne, és ez megnöveljük a fajkészletet. Hogyha ugye minél fajgazdagabb egy faállomány, minél több fafaj van benne, hogyha valamelyik fafajt valamilyen betegség éri, vagy valamilyen probléma történik, akár a klímaváltozás kapcsán, vagy valamilyen rovar elszaporodása kapcsán, akkor ha egy ki is esik a rendszerbe, még mindig ott marad.
8: De többi beugrik a helyére.
7: Igen, több, ha viszont csak egy-két fa van az erdőben egy-két fafaj, akkor gyakorlatilag az egész erdő állapota nagyon leromolhat. Tehát ez a változatosság, ez a természetben nem véletlenül alakult ki, amit megpróbálunk most mesterséges segítséggel kicsit helyreállítani.
8: És akkor ez a 8-9 év, ez mire elég? Tehát nagyjából detektáljátok, azt gondolom folyamatosan felméritek, kvázi leltárt készítetek, nem tudom, évente mondjuk, hogy melyik mennyit nőtt, milyen fajok vannak, merre tovább.
7: Egy monitoringot beállítottunk a változások követésére, ami a kezelések hatását vizsgálja. Még legalább egy ilyen 4-5 év elteltével is, amikor már azért már valami még inkább látszik a változásokból, ugye meg tudtak jelenni csemeték, a félig elhalt fák teljesen elpusztultak, vagy elkezdtek korhadni, gombák jelentek meg a holdfán, akkor megint végeztünk egy felmérést, és ezekből a vizsgálatokból ugye kiderült, hogy pozitív irányú változásokat sikerült elindítani.
8: Csak azért láttunk meg egy pillanatra, most csináltam egy fotót, mert itt van mellettem egy időt holdfa, ami bemohásodott.
7: Nagyon sok élőlény kapcsolódik a holdfához, és a holdfa különböző állapotában is más-más élőlény közösség kapcsolódik hozzá. Amikor frissen kidől egy holdfa, akkor olyan élőlények támadják meg, vagy költöznek bele, amelyek elsősorban a kérget, a kéreg alatt találják meg a feltételeiket, vagy a holdfa alatt, a talaj és a holdfa között. Amikor elkezd korhadni, akkor már ugye sokkal több gomba kolonizálja, sokkal több olyan szaproszilófák, holdfában élő rovar, ami már be tud a fatestbe és a korhadás miatt menni, jönnek a harkályok, ezek ugye elkezdik vésni, keresik ezeket a rovarlárvákat, ugye elkezdődik a holdfa fizikai aprózódása, ahhoz is tudnak kapcsolódni élőlények. Tehát az egész egy ilyen fejlődési folyamat. Itt, amit látunk, ez a bemohásodott törzs, ez már legalább egy ilyen 5 éve itt lehet, minimum. Itt van az állomány alatt, és egy kicsit árnyas, párás a környezetben, ezért tudtak rajta mohák megtelepedni.
8: Ez valami viharkárban tölt ki? Vagy?
7: Hát nagyon sok dolog miatt kidőlhet egy fa. Az elsősorban igen, sokszor a nagy szelek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy fa kidől. Mi gyakorlatilag ezt a természetes folyamatot használjuk a természetvédelmi kezelés során, amikor 1-2-3 fát így lábon vagy meggyűrűzünk, vagy facsonkot készítünk belőle, mint hogyha a természet avatkozott volna be. A fa egyedek sem egyformák, valamelyik valamilyen bombatámadás miatt hamarabb elveszíti a stabilitását, esetleg a gyökerei elhalnak, és így könnyebben ki tud dőlni. Tehát nagy a változatosság a fák között is, és ugye azt kell figyelni, amikor kezeljük az erdőt, akármilyen célból is. Ugye a mi esetünkben természetvédelmi kezelés is a cél, hogy reagál az erdő ezekre a kezelésekre, és azt kell segíteni, ami az erdő hosszabb távú fennmaradását szolgálja. Balatonfelvidéke Nemzeti Park igazgatóságnak a működési területén 3 mintaterület van a Balatonfelvidéken, és 1 a Bakonyban, és mind a 4 mintaterületen hasonló szemléletű tevékenység folyik. Nyilván a korábbi emberi használat nagyon meghatározza azt az állomány vagy erdőképet, amit ugye most láthatunk. Például a Tihanyi projektterületen ott nagyon sok ilyen legelő erdőből visszaalakult erdő található, és ebbennek az a jelentőség, hogy nagyon sok ilyen nagyméretű idős tölgyfa van például azon a területen, és ott azoknak a fennmaradását szolgáló beavatkozások azok kulcsfontosságú.
8: Ti tudjátok becsülni azt, hogy mondjuk egy ilyen öreg 100 éves tölgyfa körülbelül hány állatfajnak ad otthon?
7: Csak rovarból, ami mondjuk a tölgyfához kötődő rovar, az legalább egy 600 faj. Csak rovar. És akkor még vannak a gombák, a gerinces állatok, amit a denevér, a madarak, és nyilván vannak növények, például a mohák, vagy vannak az uzmók. Én azt gondolom, hogy ez közelíti inkább az ezres nagyságrendet.
8: Ez egy 8-9 éves life finanszírozású kutatási projekt. Vannak eredmények, és akkor innentől kezdve nyilván ezek persze publikusak lesznek, és akit érdekel, akár állami erdőgazdaság, akár egy magánerdőgazdálkodó, akár eljöhet ide is megnézni a gyakorlatba, meg elolvassa, utána kérdez, megkeres benneteket, és akkor azt mondja, hogy hát én ezt tulajdonképpen kis pénzből meg tudom csinálni, viszonylag minimum minimális befektetéssel, mert hogy ez marha jó lesz nekem.
7: Hogyha egy erdő stabilabb, változatosabb, jobban ellenáll a külső környezeti hatásoknak, akkor az a gazdálkodás, amit ott abban folytat egy erdőgazdálkodó, az is kiszámíthatóbbá válik. Tehát az sem mindegy, hogyha kezelünk egy erdőt, gazdálkodunk benne, és egyszer csak kiborítja az egészet a szél, és elpusztul, akkor gyakorlatilag a gazdálkodásunk ugye lenullázódik. Ha viszont egy olyan erdőt tudunk létrehozni, amit nem tud teljes mértékben a legnagyobb vihar teljesen elpusztítani, vagy ha még az idősvákat ki is dönti, de azonnal már ott van a helyébe a fiatal elegyes erdő, akkor nyertünk, időt nyertünk, pénzt takarítottunk meg, és megőriztünk egy erdőterületet.
8: Uh-huh. És mi a helyzet a klímaváltozással? Ezek az erdők vajon ellenállóbbak lesznek a szárazodással, a klímaváltozással szemben?
7: Folyamatos erdőborítást tudunk biztosítani az erdőterületen, tehát ez azt jelenti, hogy az idős fák árnyalása az folyamatosan jelen van a területen, és maximum kisebb-nagyobb lékek szakítják meg ezt a árnyaló lombkoronasátort, akkor ugye azt a hűvös párás erdőklímát azt fönn tudjuk tartani még a legszárazabb nyarakon is. Ugye ez azoknak a fiatal kis fáknak segít a túlélésben, amelyek egyébként, hogyha kitesszük őket egy vágás területre, abban a 60 fokos forróságban, ami nyáron ugye kitalakulna egy ilyen nyitott területen, ott nyilván elpusztulnak. Tehát mindenféleképpen segíti a túlélését. A másik pedig az a fokozatosság, az a viszonylag lassú, természetes folyamatokat figyelembe vevő kezelés, ami itt zajlik, lehetővé teszi azt, hogy az a genetikai változatosság, amivel a fafajaink is rendelkeznek, és ez egy nagyon széles skálán mozog, az elő tudjon jönni. Tehát azok a fajgyerek, amik lassabban fejlődnek adott esetben, de kisebb vízigényűek, azok is túl tudjanak élni. Valószínűleg, hogyha abból meg tud nőni egy nagyobb fa, akkor biztosíthatja azt a genetikai információt, hogy én meg tudtam nőni nagy fává, de kevesebb vizet fogyasztok, ugyan lassabban fejlődök, de mégis fönn tudom tartani ezt az erdőállapotot. Tehát, ha minden egyes fajegyednek megvan az esélye arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy mennyire tud ellenállni a klímaváltozásnak, akkor lehet nyerő helyzetben hosszú távon, és lehet olyan erdőket támogatni, kialakítani, amelyek a klímaváltozással szemben sokkal reziliensebbek.
8: Közben tovább sétáltunk, megint megálltunk egy holtfa mellett, illetve van egy másik fa, ami 45 fokos szögbe kidőlt, és ezen van egy szajkótálca. Na, az mi?
7: Hát ez a szajkótálca azt a célt szolgálja, hogy a tölgymakkot, amit szeretnénk a szajkókkal elterjeszteni az erdőben, mert mondjuk olyan faállomány van azon az adott területen, ami mondjuk nem az oda való erdőtársulás, tehát nem tölgyek, akkor a szajkók ezeket a tölgymakkokat szépen széthordják ezen a területen, egy néhány száz négyzetméteres vagy akár néhány négyzetkilométeres területen, és hát gyakorlatilag egy tölgyes tud felújulni a tevékenységük nyomán. Van egy ilyen tulajdonsága a szajkónak, hogy a tölgymakkot, amikor ősszel érik a tölgymak, akkor elkezdi gyűjteni, és eldugdossa. És ez kiderült, hogy azért, hogy tavasszal, amikor ugye a fiókáit neveli, akkor a tölgy magoncok szikleveleivel is eteti a fiókákat, és gyakorlatilag ezek a kis tölgy magoncok utána túl tudnak élni, és sok esetben utána ott nagy tölgyfává föl tud nőni, ahol mondjuk a szajkó eldugja azt a tölgymakkot.
2: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a www.mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Kovács Bernadettet hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Örökre elaludt a legfeketébb hangú magyar énekes. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Négy gyermekes családban nőtt fel Kőbányán. Kisfiúként a foci volt a mindene, de 11 évesen sportbaleset érte, az egyik lábát amputálni kellett. Ez ketté törte álmait. A zene, az éneklés nyújtott számára vigaszt. Kőbányán a Sztár együttessel kezdett el koncertezni. Legnagyobb sikerei a Hobo Blues Band tagjaként érték, de népszerű volt az általa alapított Deák Bill Blues Band is, amellyel mostanában is sok fellépésre készült. Köszöntöm Önöket, az Arcvonások felelős szerkesztője Beslin Anita vagyok. Az Artisius díjjal, fonográf életműdíjjal és sok más egyéb elismeréssel kitüntetett Deák Bill Gyulát 4 évvel ezelőtt az otthonában kereste fel Babucs Kriszta. Ezzel a beszélgetéssel emlékezünk a blues királyra.

0: Deák Bildula nappaliában ülünk. Köszönöm a meghívást, hogy itt fogadt engem és beszélgethetünk. Kőbánya díszpolgára oklevele alatt. Számos díj tulajdonosa vagy, látom, hogy büszke vagy ezekre, hiszen a falon megtalálhatóak a lemezek, fotók és ezek szerint a fontos díjak, kitüntetések.
1: Hát én nagyon nagy dolog, legutóbb a Magyar Érdemlem tiszti keresztét kaptam. Előtte a Magyar Érdemlem lovag keresztje, úgyhogy én erre büszke vagyok.
0: Kezdjük a legelején. Kőbányán vagyunk, Kőbányáról is indultál. Földrajzilag messzire nem jutottál, viszont ha a szakmát nézzük, vagy az életutat, akkor azért az elég szépen kerekedett.
1: Hát eléggé messzire mentem. Én azért voltam Angliában, voltam Hollandiában, Spanyolországban, az István a királlyal, még Eszabán Erei 92, még a Makovec házban is voltunk. Ott a világkiállításon is volt István a király, meg Angliában is játszottunk, Hollandia, meg Dánia, meg pár helyen én megfordultam, de én ragaszkodom Kőbányához. Itt vannak az emlékek, itt nőttem fel. Én megmondom őszintén, én itt érzem jól magam.
0: A kőbányaiság gyerekkorban mit jelentett? Tehát rossz csont kisfiú voltál, aki rúgta a focit a grundon, és aztán bandázott mindenkivel, közben zenekart alapított, hogy képzeljük
1: nem,
0: el?
1: Nem, alapítottam, hanem csináltunk egy zenekart, a Szárnavi zenekart, aztán azzal megnyertünk szinte majdnem minden amatőr fesztivált. Így kezdődött, fotballoztam, én fél lábbal is fociztam, beálltam a kapuma, meg játszottam, meg lábteniszeztem, úgyhogy mankóval, az nagyon nagy dolog volt. Ugyanez volt, bandázás, rossz fiú voltam, hát természetesen megkérdeztek, hogy lehet egy blues énekelni, egy szobában laktunk. Hatan egy ötszörötös szobába, ott fürödtünk, mosdottunk egy lavorba, négy gyerek és két szülő, úgyhogy a folyosó végén volt a toalett, aztán ez van.
0: A zenei indítatás, a zenei iránti érdeklődés már gyerekkorban megmutatkozott?
1: Nem, hát az az igazság, mikor elmentek anyámék meg apámék dolgozni, otthon voltam, akkor énekelgettem össze-vissza minden hülyeségről, markony szekrényről, meg minden ott óbégattam otthon. De hát aztán akkor jött ez a dolog, mikor elvesztettem a lábam a 11 éves koromba, bejött a beat zene Magyarország, tehát a beat zene, a Beatles, a Rolling Stones, Animals, Them, meg a Kings, meg ezek, és akkor kezdtem el énekelgetni, és mondták, hogy elég jó hangom van, elég jó ordibálok, szerettük a zenét, kimentünk a játszótérre, és akkor mondta, volt egy ilyen szallagos magnós, akkor szóltak vissza Chuck Berry, meg Chubby Checker énekelt ezt a szamat, a Twist Agent, és akkor hallgattunk mindenféle zenéket. De hát én mikor meghallottam a Purple Haze, a Hendrix-től, vagy meg hallottam a Hey Joe-t, akkor végem volt, nagyon megfogott, de hát ez a animerszes dolog, mert onnén jött, hogy néztem a tévét, otthon voltam, feküdtem, el volt a Tándalfesztivál, hát így a belenézett az ember, nem volt más, aztán a szünetbe berakták a animerszről a Felkülönap házát, és akkor elájultam, mert felállt a kezemen a szőr, vagy ahol volt, mert meghallottam, hogy lehet így is énekelni, meg ilyen reketten, és ilyen szívből, meg gyönyörűen szólt, meg nekem nagyon tetszett, a mai napig tetszik a Felkülönap háza.
0: Ezzel kezdtük a zenék sorát, tehát ez az egyik meghatározó zenei élmény, ezek szerint Deák Bildula életében, ami sorsfordító is volt, de ha nem kellemetlen a kérdés, említetted, hogy 11 éves korodban elveszítetted az egyik lábadat, addig te focistának készültél.
1: Annak készültem, én soha nem akartam énekelni, igen. Én MTK-ba fociztam, a Matyi bácsinál, aztán elvesztettem a lábam, bejött a bizzen, elkezdtem énekelgetni, a szomszédban volt egy roma srác, kivel a Sztárba is játszottam, zenész volt, az apja hozott neki gitárt, külföldről nagy gitározott, aztán kimentünk oda a lépcsőházba, volt egy második emeleten laktunk, ott az ablakra leültünk, gitározott, énekelgettem, aztán kiabáltak, hogy takarodjatok. Ez volt Kőbánya napongrác után, de hát aztán csináltuk ezt a dolgot, és én nagyon-nagyon szerettem, beleszerettem, ez volt a szerencse, elvett a jóisten valamit, de adott is valamit. Aztán lementem a Rákfogóra, ott játszott Orszánszki Jacky, a Lakatos Bögőbéra, Magyarorsi, meg ezek az emberek, és meghallottam őket énekelni, és akkor azt mondtam, hogy én már másnap abba hagyom, mert én nem tudok hozzájuk képes semmit, már akkor énekeltek már blúzokat, meg ilyen funk kis dolgokat. De nem hagytam abba, hála jó Istenek, utána aztán barátok lettünk az Orszánszki Jackyvel, meg a Bögőjel is, utána jártam le Sziriuszra, és megjátszottam a Radics Bélával, meg a Bencsik Samuval, szóval nagy dolgok voltak, főleg a fiatalság, mert az máshova nem jön vissza.
0: A sport helyett a zenét választottad, ezt így könnyű kimondani, de gyerekfejjel azért ezt megélni nem lehetett könnyű.
1: A szülők persze mindig, a szülő meg az otthon, az nagyon nagy dolog volt, ugyanígy van a családommal is, haza akármi gond, baj van, hazajön az ember, az ét másra. Megnyugszik az ember, és azért ez nagyon nagy dolog, a szülői háttér, meg a szeretet.
0: Tehát ők segítettek téged ezen a nehéz helyzeten?
1: Segítettek persze, sőt, mi több, mikor játszottam, elkezdtem énekelgetni, akkor anyám olyan aranyos asszony volt, meg annyira szerette a zenét, hogy eljött, és ott leült, és hallgatta, hogy éneklek a zenekarral. Aztán voltak ilyen fiatal lányok, oda mentek, barátkoztak vele, ott simogatták a lábát, mert volt, mikor fájt a lába szegénynek, hát ez volt.
0: Zenéket emlegettünk, vagy említettél már, Jimi Hendrix, ő is egy példakép.
1: Ez volt az első tetoválás, 6,5 órás volt, és úgy mentem a Somogyi Béla utcába játszani, mikor kiléptem a Hobo Blues Bandbe, ott csináltunk egy klubot, és ott játszottunk hétfői napokon.
0: Tehát tett egy tetoválás is ennek emlékére.
1: Persze, ezért, mert a Hendrix volt, én őt szerettem a legjobban. Nagyon-nagyon megfogott az a zene, meg az a gitározás. Őt szerettem a legjobban.

0: Jimi Hendrix zenéje, Hey Joe, ez is egy meghatározó, de Bill Gyula életében, meg hát az összes Jimi Hendrix dal ezek szerint. A zenéről beszélünk, vagy a muzsikáról, a sportról váltottál a zenére, de a mindennapok azok hogy teltek? Nem csüggettél sokáig?
1: Szerettem ezt a dolgot, meg szeretem a mai napig is, hogy fél lábbal, meg műlábbal fociztam, meg utána mankóval, mert tört a lábamat nagyon, meg nem hordtam direkt. Így sem akartak engedni érvényesülni, azt mondták, hogy nem vagyok színpadképes, nem vagyok képernyőképes, ezért sem hordtam, és hát a fél lábbal lábteniszeztem. Nagyon-nagyon ritka volt ilyen, ez most mutogatják, hogy fél lábbal focizgatnak, hát én már ezt megelőztem legalább 50 éve.
0: 11 évesen, tehát másik út, zavart ez téged? Bántottak a többiek?
1: Voltak ilyenek persze, csúfoltak, hogy fél lábbal, meg száz lábbal, hát nem érdekes, nem törődtem vele.
0: És akkor elkezdtél zenét tanulni, vagy teljesen magadtól képezted magad?
1: Jártam, én zeneiskolába jártam ide Kőbányára, aztán azt akarták, hogy zenetanár, mert nagy hangterjedelemben van, meg volt már akkor is, és elég jó fülem volt, leütött a durt, vagy a molt, meg kellett különböztetni, megtudtam. De hát operaénekest akartak, én nagyon tisztelem, de hát én nem. Kedvencem a Pavarotti, nagyon szerettem, meg a régi Bellamina Gyüli, meg a Mario Lanza, Nagy Caruso, meg ezek, én nagyon szerettem ezeket az embereket. Tisztelem a mai napig is, meg a Gregor József, akivel játszottam a János a Vitézbe. Gyönyörűen énekelt, és nagyon aranyos ember volt. Nagy szívű, jó szívű ember volt.
0: De nem akartál operaénekes lenni?
1: Nem, és nem is lettem. Hát nekem a blues az volt az életem, meg a rockzene végül is, én nem tradicionális blues csinálok, mert ahhoz is értek, hála jó Istennek, nagyon is jól. De rhythm and blues csinálok, azért csinálok rhythm and blues, mert szeretem közben a rockot is, és szeretem, hogy minél többen jöjjenek el a koncertekre, meg hát az az igazság, aki szeret énekelni, és van hangja. Az hadd énekeljen már mást is, szeretem az avantgárd zenét, mindent szerettem, a Colosseumot, nagyon a Chris Farlott, az a kedvenc énekesem volt többek között. Az is egy ilyen jazz rock volt, jó volt, lejártam egyszer-kétszer még Orszánszkival, Minire is beszálltunk, játszottunk a Tátraival, Orszánszkival, és jó bulik voltak.
0: Zenei tanulmányok ezek szerint akkor operaéneklés felé vittek, de aztán nem lettél operaénekes. Az iskola, általános iskola, igen, középiskola, mi szerettél volna egyébként lenni?
1: Hát, mivel elvesztettem a lábamat, bőrdiszműves akartam lenni, hát aztán már nem lett belőle semmi. Dolgoztam a Gábor Áron vasontödébe egy teherportán, úgy jártam bulikra, meg próbákra, meg mindenhova volt, úgyhogy elmentünk a Jackie-ekkel, a Sirius-szal. Buli volt, és akkor bementünk az Erzsébetbe, és akkor hajnalban mentem haza, háromkor lesefeküdtem, megmosakodtam, aztán 5-kor indulás, mentem dolgozni.
0: Meddig lehetett párhuzamosan egy hagyományos munkarendben élni, és minden mellett zenélni is?
1: Ez nem jelentett problémát, fiatal voltam, és szerettem a zenét, imádtam. Most is szeretem a szart életben, meg a család.
0: Ha már Jimi Hendrix volt, térjünk át egy Deák Bill Gyula dalra. Ha azt mondom, hogy Rossz vér, ez egy olyan szerzemény, amelyet szerintem minden koncerten el kell játszani.
1: Igen, el kell játszani, hát nagyon nagy szerencsém volt, mert én nem vagyok szövegíró, meg nem vagyok zeneszerző, de dalamokat éneklek, több mint 100 műve vagyok benne társszerző, tehát én énekeltem a dalamokat. Póka írta Isten nyugtassa. Nagyon sok számot írt nekem, többek közt a Rossz vért is, és a Hobo írta a szövegeket, a zseniális szövegeket írt, úgyhogy nagyon jó volt, szerencsés voltam ebből a szempontból, de a Rossz vér az nem csak az én művem, aztán játszott rajta a Tátra is, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt abban az időben.

0: A 80-as években járunk, az előbb ugye a Rossz vér hangzott el, vagy legalábbis abban hallgattunk bele. A Hobo Blues Band tagjává hogyan vált te?
1: Oda hívott a polka a Hobo Blues Bandbe, hobójék elkezdték csinálni, lejártam az Ikarusba, beszálltam, jammeltünk. Már ott énekeltem a Hey Joe-t, meg egy pár dolgot, azt a Hobo megírta rá a szöveget. Így kezdődött a dolog, aztán lejártam, aztán végül is oda vettek a Hobo Blues Bandbe.
0: Ezek szép évek voltak, szép emlékek?
1: Gyönyörű évek voltak, a legszebb 6 év volt az életemben, úgyhogy nagyon-nagyon nagy sztárok voltunk. Lehet mondani, én nem szeretem ezt a kifejezést, mert én mindig azt mondom magamról, és ezen sokan nevettek a tátraiék is, hogy mikor én azt mondtam, én csak egy szürke bluesista vagyok, de tényleg így van.
0: Mitől volt olyan vonzó annak idején Hobo Blues Band koncertre járni? Ugye a mai fejjel azért ezt már nehéz elképzelni, hiszen teljesen más idők járnak, de akkor azért képviselt egy olyan lázadó jelenséget, amivel jó volt azonosulni egy koncerten.
1: Hát igen, az egy más dolog volt, mert játszottunk akkor is Hendrixet, meg Hobo Rolling Stones fordítások voltak, hát szerették, új volt, bejött a blues zene Magyarországra. Nem nagyon örültek, mert azt mondták, hogy a nyugatot majmoljuk, de hát tömegek jártak, volt meg a Hobo Blues Band, Krókusz a kis stadionban is, dupla koncert, amilyen nagyon sok pénzt kaptam, 660 forintot, 330 forint volt a gázsink. Nagyon nagy divat lett ez, mert volt olyan, hogy megjelent 5 szám is a pajtás, slágerlistán nem is jelent még meg semmi. A zenekarnak, a Hobo Blues Bandnek is rajta volt a slágerlistán. Tehát nagyon szerették, meg új volt ez a dolog, meg ez az egész, meg a formák, ahogy mi kinéztünk, meg a zene, meg a szövegek, igen, meg amit képviseltünk.
0: Nem volt lemez, de slágerek voltak, az emberek ismerték, igen. Koncertre jártak. Honnan tudtak arról, hogy hol fog fellépni a Hobo Blues Band?
1: Szóval mindabban az időben szájra szállt ez a dolog. Aztán volt a Kopaszkutya című film, ami aztán nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon beütött, nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy szerintem a mai napig is az egyik legjobb rockfilm Magyarországon. Szerencsénk volt, meg divatba jött a Hobo Blues Band, az az igazság, meg szerették ezt a dolgot. Sokan jártak a koncertekre, a Fekete Bárányoktól kezdve a Tabánba, a Kopaszkutya forgatás. Nagyon-nagyon jó dolgok voltak.
0: Az a Szomjas György film azért az sokat lendített a karrierem?
1: Akkor voltunk szerintem a legnépszerűbbek. Akárki akármit mond, legnagyobb sztárok és a legjobban szeretett zenekar volt.
0: A 80-as években járunk, ami azért még egy másik nagy sikert is hordozott magában, csak annyit kell mondani, hogy István a király.
1: Az István a király nagyon nagy szerencsém volt, több embert akartak. Nem tudtak úgy énekelni, mert színészeket is akartak, állítólag a Madarast, Konc, meg hát aztán azt mondta a Nagy Feró, meg a Vikidál, hát ott a Bill. Elküldték nekem az anyagot, megtanultam, bementem a stúdióba, már felénekelték a Mikiék, meg a Vikidál, meg a Sebestyén Márta, gyönyörűen felénekelték. Na mondom, itt össze kell szednem magam, nagyon is összeszedtem, hála Jössnek, jó sikerült, úgyhogy csodálkoztak rajta, nagyon tetszett a Szörényiéknek is a dolog, meg a Brodynak. Életem nagy dolga, hogy az első magyar rock operában ott voltam, én voltam a Sámán, a Táltos, és nem is akármilyen. Büszkén mondhatom, hogy a két szám, amit én éneklek az István a királyban, abban van a legnagyobb tűz, és abban volt a legnagyobb siker, és hát, hogy a jó Isten úgy akarja, a jövőre lesz 40 éves az István a király, és lehet, hogy abban is fogok játszani.
0: Hányszor léptél színpadra az István a király, ezt megszámoltad azóta?
1: Nem számoltam. A legutóbbi István a király az 2016. január 8-án volt a Pap László arénában. 2015-ben volt a Királydomban is, Szakadő elsőben ott volt 15 vagy 17 ezer ember, azért nem kis dolog, meg hát játszottuk a Népstadionban, 90 ezer ember volt, meg mondom, Szevijában volt Eszabán erejé, 92-ben főtéren játszottuk, voltunk a Makovec palotában, Hungeszfó, ez nagyon nagy siker volt, és mentem, és az emberek veregették a vállamat, mert próba után ott sétálgattunk, és akkor mondták a spanyolok, maestro, maestro.
0: Élvezted ezt a népszerűséget? Tehát jól esett?
1: Kinek nem esik jól, persze, hogy jól esik mindenkinek. A népszerűség meg hát azért tettünk is érte, hogy ezt most is kimerem jelenteni, amire mindig büszke vagyok. Mindig jobba vettem részt, és csak abba vettem részt, amiben hiszek.
0: Tehát akkor ebben hittél, mert a próbák során éreztétek, hogy itt valami más születik?
1: Nagyon jó volt, persze, hogy meg összebarátkoztunk a színészekkel, hiába mondták, hogy a rockerek, mi nem lehet velük kijönni, meg minden is jó barátságok kötöttek, meg haverságok. Vagy háromszor játszottuk lenn Szegeden a Domtéren, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
0: Tartod valakivel a kapcsolatod az ős szereposztásból, a rockzenészeken kívül?
1: Szoktam beszélni, Makraival is beszéltem, a Gerdesicsel, játszottunk mi egy csomó darabban, amit a Gábor rendezett a Koltai. Megcsináltam a Gergővel is nagyon jó lemezeket, köszük a 60 csapást, vagy a Királymester. esélyét Pókával, a Bor Blues Békességet, ami szerintem az ország legjobb lemeze magasan.
0: Remek kapcsolatokra is szert tettél, és megnyílt neked a rock színpad, vagy legalábbis az út a rock színpad felé, hiszen az volt az első az István a király, de aztán utána többször is hívtak téged.
1: Hát jó dolog volt persze. Ráadásul két számot szoktam játszani, amit én énekelek az István a királyban műsoromban. Szoktam játszani a Sámán dalát, meg a Véres kardot, úgyhogy nagy sikere van, és hát van rá igény, meg szeretik az emberek.

0: minden nap gyakorolsz?
1: Nem.
0: Hogy lehet karbantartani egy ilyen hangot? Kell-e tanárhoz járni, odafigyelni, hogy ez a hang ugyanúgy szóljon, mint 30 évvel ezelőtt?
1: Hát azért van karbantartva, mert nagyon sokat játszottunk. És a bulik azok nagyon sokat számítanak. Minél többet játszik az ember, annál jobb.
0: A Hobo Blues Band után elindultál egy saját úton. Ez azért volt, mert szeretted volna jobban megmutatni önmagad?
1: Elkezdtem csinálni a dolgomat. Mert eljöttem, kiléptem a Hobo Blues Bandből, és akkor utána muszáj volt valamit csinálni. Előbb kellett volna, hogy kiléptem a Hobo Blues Bandből, abban a pillanatban zenekart kellett volna csinálni, és abban a pillanatban le kellett volna turnéznom a rossz hírlemezt, ami nem lett leturnézva. Szerintem az ország egyik legjobb lemeze. Elkövettem egy ilyen hibát. De azért szeretnek az emberek, ez bizonyítja, hogy eljönnek a koncertjeimre. Szeretnek engem, meg szeretik a zenekart. Nagyon jó zenészek. Nagy Dinike játszik szólógitáron, a Takács Ozsik a bassgitár, és a dobos már 20 éve velem van, a Szabó Csabi. És nagyon jó, mert nagyon tehetségesek a zenészek, és mind kőbányaiak.
0: Itt a nappalitban beszélgetünk, a feleséged éppen az ebédet készíti, és említetted, hogy fontos a család, hiszen már gyerekkorban is sokat segítettek a szülők, nagy családban nőttél fel, három testvér mellett. Ez ma is ugyanolyan fontos már, mint a család, a millió?
1: Az mindig is az maradt a család, hogy ne. Lényeges, hogy haza tudjál jönni valahova, és elmennek a bajok, meg tudja az ember beszélni.
0: Vannak azért surlódások, vagy remek házasságban éltek?
1: Persze, hogy vannak. Mindenhol, hát ez Olaszország. Van kiabálás, meg minden. Ez a jó. Tiszta Olaszország van itt, és amikor nem voltunk itthon, kint voltunk nyaralni, akkor mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy csend volt, úgyhogy nagyon hiányzott az élet, tehát nem volt élet az udvarban.
0: A szomszédok hiányoltak benneteket?
1: Igen, hiányoltak, hál' az Istenek, mert mondom, itt élet van, kiabálás, pesgés van, szóval az az igazság, hogy ahogy a Radics Béla szokta mondani, pesgés van, és a Bélát is imádtam, nagyon nagy volt a Béla, olyan ember nagyon-nagyon ritkán születik, mint ő.
0: Komoly zenészbarátságok egyébként születtek? Most ugye említetted Pókaigont, Radics Bélát.
1: De hát én igazából, akit nagyon szerettem, meg sokat tanultam tőle, az az Orszánszki Jackie volt. Ő úgy énekelt, meg úgy bassgitározott, meg olyan egyéniség volt, ami nem nagyon van Magyarországon. Nagyon nagy űrt hagyott maga után, de voltak barátságok, például Balázs Vecó. Nagyon szerettem a Benkő Lacit, sajnálom a Mekit, meg a Mihályt, meg mindenkit sajnálok, aki elment. Bencsik Samu is, Tunyogi Pétert is nagyon szerettem. Meg nagyon sok színész, akit szerettem. Most a Halmán Péter elment, szerettem nagyon a Garas Dezsőt, a Latabár Kálmánt. Nagyon sok jó színész volt, meg jó fotbalista az Albert Varga. Nagyon sok jó ember elment sajnos. Legyen neki könny a föld.
0: Foci meccsre jársz? A nyakadba lóg egy medál, igen?
1: Hajrá, szoktam menni, amikor ráérek, de hát most már volt a pandémia. De ott voltam a nyitón is, amikor a Chelsea jött ide Grupamába, akkor kaptam is tiszteletjegyet. Szerettem a focit, a mai napig is én Fradi Drucker vagyok, meg Barcelona, meg Brazil.
0: A focin kívül gondolom, hogy nézed a televízióban a mérkőzéseket, nem csak meccsekre jársz, zenét hallgatsz hobbiból?
1: Zenéket is szoktunk hallgatni, persze. Zenéket szoktam, rámegyek a YouTube-ra nagyon sokat, de hát van nagyon sok lemezem van, meg CD-m van, szoktam hallgatgatni.
0: Szabad időt mivel töltesz még? Olvasol ezen kívül, hogy focit nézel, meg zenét hallgatsz?
1: Szervezem az életemet.
0: A családban lehet tudni, hogy ki tartozik? A feleség, van egy fiat?
1: Feleségem, a fiam, menyem, unokám, a lányom, a Brigitte, ez van.
0: Családi összejövetel, ünneplés
1: szóval
0: van.
1: Szóval ajaj, szokott lenni, főleg régebben, még mikor még itthon volt a család. Sokan vannak én a családban, Németországban dolgoznak, és akkor mindig össze szoktunk jönni. Szilveszter volt, mikor voltunk 24-25-en, és akkor itt ment a Dáridó. A feleségem főzött mindenféle jókat, pacaltól kezdve, rántott hús, akkor a csülökpörkölt, minden volt, minden finomság.
0: Igen, mert hogy négyen voltatok testvérek.
1: Én vagyok meg az öcsém, sajnos a húgom meg a utánam következő öcsém meghalt, úgyhogy csak az öcseim van, a László. Nem van vidéken. Ő pincér volt, meg zenét tanult, klarinétozott, járt komoly zenei versenyekre, nyert, meg ének, csak hát abba hagytát.
0: Mondtad, hogy hála Istennek, a jóisten elvett valamit és adott helyette más. Ezek szerint ez is egy fontos része az életednek, hogy hiszel valamiben.
1: Benn az én szobámban van egy csomó Cizmária szobor, meg a jóistennek ott van a szobra, meg angyalkák, meg mindenféle vannak ott benn nálam. Még olyan is van, amit a fiam hozott Jeruzsálemből. Kint volt a Tamás, és vett nekem fából faragott jóistent. Neki a szobra is ott van benn a szobámban.
0: Külföldön is jártatok sokat. Az utazás ma még az életed része?
1: Persze, sokat jártunk Erdélybe, Vajdaságba, Felvidéken, Szlovákiába, úgyhogy majd megyünk már július 2-án Felvidékre is, úgyhogy az egy jó dolog.
0: Mik a tervek? Ugye

0: kilométer.
1: Azon még nem gondolkodtál, hogy tanítsál, hogy továbbad valakinek ezt a tudást?
0: De gondolkoztam róla, terve volt ez is, hogy évedmi jó lenne, mert nem ártana továbbadni, mert hát én látom, meg hallom a zenekarokat, meg minden, és hát nem látok olyan tehetséget, főleg ebben a blues zenéről beszélek, meg hát ezek a mai zenék nem az én zeném. Most ez a divat, az ő dolgok, én azt csinálok, amit tudok, meg amit szeretek.
1: Ha blues zenét hallgatsz, akkor mit teszel be?
0: Van annyiféle, én nagyon szeretem a BB Kinget, Blackberry Smoke, az is nagyon jó, egy mostani zenekar amerikai, nagyon-nagyon szeretem. Meg van Hendrix, Hendrix az mindennek felett.
1: Szoktál Deák Bill Gyulát hallgatni?
0: Nem szeretem magamat hallgatni, az az igazság. Meghallgatom, és akkor azt mondom, hogy ez így nem jó, másképp kellett volna, meg most már másképp énekelnem.
1: De akkor mi ezért elbúcsúzhatunk egy Deák Bill Gyula dallal?
0: Köszönöm szépen, a 60 csapás, ami aztán aranylemez, platina lemezre, csókolok mindenkit. Szeretlek benneteket, ölelés és hajrá, Fradi!

A magyar blues király Deák Bill Gyula most már az égi színpadon énekel. A 4 évvel ezelőtt készült beszélgetésben a riporter Babucs Kriszta, a hangmérnök Schwarz Nóra volt. Nevükben is búcsúzik az arcvonások felelős szerkesztője, Beslin Anita.

A költségvetési hiány meghamisításáról beszélt a miniszterelnök, folyik a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében, továbbra is kellemes őszi idő lesz. A mikrofonnál a szerkesztő Petsz Gábor Olivér, jó estét kívánok! 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Összödi beszéd idején. Az előző kormány elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Magyar Péter emlékeztetett, az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3% lett a valóság, jelentette ki a miniszterelnök. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A feljelentést július végén a Transparency International tette, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A portál közlése szerint a legfőbb ügyészségről először a központi nyomozó főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb feljelentés kiegészítést, majd nyomozást rendeltek el. A fideszes Rogán Antal a 2012-ben kezdeményezett

0: letelepedési kötvényprogram során 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez EU-n kívüli állampolgárok. A 2017-es megszüntetéséig csaknem 20 ezeren vásároltak a kötvényből. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkeztek. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ezt fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Újabb 3,3 milliárd eurót kap Ukrajna rakéták és drónok beszerzésére az Európai Uniótól, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke ezt azután jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Brüsszel a múlt héten jóváhagyta Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását. A bizottság elnöke és Zelenszkij megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is, amelyek végrehajtása további finanszírozás felszabadításához, valamint Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatának előmozdításához szükséges. Földrengés volt Nagykálló térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet helyi idő szerint 21 óra 18 perckor 2,7-es erősségű volt a földmozgás. A lakosság érzékelte a földrengést, de károkról nem érkezett jelentés. Oszlopnak hajtott egy autóbusz Téten, Győr-Moson-Sopron megyében. A katasztrófa védelem közlése szerint a jármű letért az úttestről, a patkára hajtott, majd útjelzőtáblának és távközlési oszlopnak ütközött. A balesethez mentők is érkeztek. Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk 25 és 35 fok közti csúcs hőmérsékletekkel. Petz Gábor Olivért hallották.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
2: Nem félek kinyilatkoztatni előtted, ó örök igazság, kinek jelen munkámat ajánlám, hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat az idegen járom alól fölemelni volt célja minden tetteimnek. Nem vezérelt bosszúvágy, nem vezérelt a koronára vagy fejedelemségre törekvő nagyravágyás, hanem egyedül ama hívságos dicsőség, eleget tenni hazám iránti kötelességemnek. Második Rákóczi Ferenc írja ezt Emlékiratok című, gyakorlatilag a számüzetésben folyamatosan írt művében, amelyet először 1739-ben, tehát 4 esztendővel Rákóczi halála után adtak ki. 2026-ban emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születése 350. évfordulójára. Az emlékév egyik érdekes tudományos eseménye, hogy Bécsben újra a tudományos érdeklődés és a közfigyelem fókuszába került egy sokáig lappangó irat. Rákóczi emlékiratainak egy kevéssé ismert kéziratos példányára hívta fel a figyelmet Tóth Ferenc történész. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Századokról a 21. században.
3: Ezt a két munkát úgy szokták említeni, mint Rákóczinak az önéletrajzi jellegű munkái.
2: Tóth Ferenc történész.
3: Az első a vallomások, amely visszaemlékezés. Ennek vannak ugye történeti előzményei, Szent Ágostánnak a vallomások című munkája, és ezzel arra is utalnék, hogy ez egy alapvetően egy mélyen vallásos embernek a visszaemlékezése, egyfajta gyónása, vegyes műfajú egyébként, belső emlékirat, amelyet alapvetően nem publikációra szánt. Viszont későbbiekben ez a szándéka megváltozott.
2: A vallomások az a migrációs létnek melyik periódusában keletkezett, és mi inspirálta?
3: A Rákóczi fiatalkora, gyermekkor, fiatalkor, egészen a szabadságharc kezdetéig, 1703-ig, illetve a szabadságharc utáni korszak. 1716 karácsonyán, amikor elkezdte írni, ő erre hivatkozik, a megtérésére, ugye a megtérésére hivatkozva. Ez ahogy ugye az életkora haladt előre, ez folyamatosan közelített ugye a jelenkorhoz. Ez sokkal később jelent meg, mint az emlékiratok, tehát ez egy 19. században. Tehát ő először elküldte ennek a kézirat, teljes kézirat változatát a komorduli szerzeteseknek, akiknél ő visszavonult a franciaországi emigráció során. A vallomások eredeti nevén, ugye a Confessio Peccatoris egy latin nyelven született. Kamalduliak aztán később lefordították franciára. Amögött valószínűleg volt egy publikációs szándék is. Végül is erre nem került sor.
2: Csak jóval később.
3: 19. században egy Tisza Ágos nevezetű 48-as emigráns fedezte fel ezt a Bibliothèque Nationale-nak a kézirattárában. Tehát ez egy hosszú története volt, hogy ez hogy került ugye a Kamalduliaktól, a Saint-Germain-des-Prés-i kolostornak a könyvtárába, aztán forradalom idején nyilván ez a Bibliothèque Nationale-ba került, és akkor... Francia Nemzeti Könyvtár, korábban a Királyi Könyvtár volt, és ez egybeesett azzal is, hogy ugye ebben az időszakban Magyarországon a Rákóczi kultusz az már elég szépen kezdett feléledni. Volt lehetőség ennek az első kiadása, majd magyar fordítására, de ezek mind-mind azért ilyen problématikus kiadások, mert ezek nem kritikai szemléletűek, a másolatok nem voltak teljesen pontosak. A kritikai kiadás az jelenleg készül, a kollégáim dolgoznak rajta, Takács László és Dénesi Tamás, kiváló klasszika filológusok vették kézbe ezt a kéziratot. Ez nagyon érdekes kézirat, tehát ez egy latin nyelven, ez egy ilyen szövegfolyam. Valójában gyakorlatilag központozás nélkül nem egy egyszerű ennek a kritikai kiadásának az elkészítése, de nagyon jó ütemben halad a munka, úgyhogy elképzelhető, hogy néhány éven belül megjelenik.
2: Beszéljünk az emlékiratokról. Rákóczi célja mi volt vele?
3: De ez egy más műfaj. Inkább úgy nevezném, hogy ez a katonai emlékiratnak a műfajához hasonló. Ebben az időszakban nagyon sok volt. Az összes híres francia hadvezér, marsall. Tehát ennek is az előzményei azért jóval korábbra, az antik időbe nyúlnak vissza, hiszen Cézárnak a munkái szolgáltattak erre jó példát. De alapvetően ez a munka, ez akkori korszerű katonai emlékirat. Néhány főbb tézise, ugye a maga a háború története, a szabadságharcnak a története, a függetlenségért, illetve a Habsburgokkal szemben, amelyet ő az európai közvélemény számára vetett papírra, egyfajta önigazolás, egyfajta történeti hitelesség bizonyítékaként írta meg a visszaemlékezéseit. Körülbelül akkor kezdte el ezt, amikor a vallomásokat, és 1716 vége, 1717 eleje, tehát még Franciaországban tartózkodik, aztán ugye a sors törökföldre sodorja, és ezt folytatja. Szinte a haláláig ezen dolgozik. Ő ezt próbálta már egy első változatát megjelentetni, 20-as évek végén elküldte Franciaországba ennek az egyik verzióját, megvizsgálták, lektori vélemény is született róla, ez megtalálható a francia külügyminisztérium levéltárában, azzal a kézirattal együtt is, amely akkor elküldte, és akkor úgy döntött a lektor, hogy nem javasolta kiadásra, esetleg kiadásra úgy javasolt, hogy valamilyen holland nyomdában, lehetőleg mondjuk a francia kormányt nem érintő kiadványban jelentetni meg. Ennek az volt az oka, a francia kormányzat ebben az időszakban békepolitikát folytatott a nagyhatalmakkal, elsősorban ugye a Habsburg monarchiával. Valójában a francia külpolitika számában nem volt egy túlságosan ildomos megjelentés ezt a munkát, és ezzel egy olyan kérdést hozni a közvélemény számára, amely a nem éppenséggel a Habsburgokkal való egyetértés politikáját szimbolizálja.
2: Az emlékiratok, azt mondta a professzor úr, hogy tulajdonképpen egy magyarázat, egy önigazolás Rákóczi részéről a nemzetközi közvéleménynek a mű jelentős része. Mennyire pontos történetileg?
3: Nyilván vannak benne pontatlanságok, de az emlékezetnek is a kihagyásai azért vannak, de alapvetően azért a kronológiát azt elég jól követi, visszaadja, tehát az látható rajta, hogy Rákóczi itt azért a saját levéltárára, illetve irataira is támaszkodott, illetve hát a környezetének az elmondására, tehát neki voltak valószínűleg a naplói, illetve hát vitte magával ugye a levéltára egy részét, tehát szerintem alapvetően egy elég hiteles végzett munka. Nyilván a nézőpontja az más, a saját fejedelmi érdekeit előtérbe helyező nézőpont. Önigazolás, amely valójában ez egyfajta, hogy is mondjam, egy ilyen utolsó lehetőség számára, hiszen ezekben a nagy béke rendszerekben, amelyek lezárták a spanyol-örökösödési háborút, a magyar kérdést nem sikerült napirendre helyezni. Ezt gyakorlatilag Rákóczi érdekeit figyelmen kívül hagyva hozzák meg. Ezt a munkát egyébként az örök igazsághoz, az Isten igazsághoz dedikálja, amely hát arra utal, hogy ha már ugye itt a földi valóságban nem sikerült az ő háborújának az igazságát elismertetni, akkor majd az isteni igazsághoz fellebbez ezzel a kérdéssel. És ez nagyon érdekes, hogy ez kapcsolódik szintén a Szent Ágostoni gondolathoz. Szent Ágostonnak a filozófiájában benne van ugye az igazságos háborúnak is a gondolata. Mindenképpen ő próbálja igazolni, hogy miért volt az ő háborúja igazságos, és miért volt az isteni törvényekkel sem szemben álló.
2: Néhány főbb mozzanatot a Rákóczi féle érvrendszerből.
3: Egyrészt jogi érvelés az a szép számmal van, hiszen neki komoly ismeretei voltak ezen a téren, tehát mindaz, ami lezajlik ott a 17. század végén a Magyar Királyság területén, a visszafoglaló háborúk nyomán,
2: az oszmán-török birodalomtól
3: való visszafoglaló háborúk után, tehát a neoakvisztika komissziónak az igazságtalan működés.
2: Tehát birtokterületeknek az újraosztása, immár a győztesek szempontjából Magyarországon.
3: A Habsburg háznak ugye az örökösödésének az elismeri, 1687-es ország. Ez egyik a legfontosabb ilyen sérelem, amiatt a rendeknek is. Hogy lemondanak az ellenállási záradékról, tehát az ellenállási jogukról, a büszke magyar rendek a középkor óta ezt azért alkotmányos szinte jognak számított ez. Erről lemondanak, illetve lemondanak a szabad királyválasztásról is. Az a nemesi ellenállásnak az eszméje azért
2: akkoriban élt.
3: Fontosan tartották.
2: Az emlékiratokat olvasva, mi az a néhány főbb dolog, amiben Rákóczi még tulajdonképpen önigazol, vagy legalábbis elgondolkodik a múltról?
3: Mindenképpen elgondolkodik azon, hogy most ennek a háborúnak milyen esélyei voltak valójában. Ugye nem sok esélye volt, hiszen mondjuk a korabeli Európa egyik legnagyobb katonai hatalmával szemben nemesi, rendi népi felkelésnek azért nem sok esélye volt.
2: Még akkor sem talán, hogyha igyekezett Rákóczi európai nagyhatalmakkal politikai, katonai kapcsolatot és szövetséget keresni.
3: Tehát mindez benne van az emlékiratokban, mindez az évrendszer, és ezt egyébként a történettudomány is ezt folyamatosan ezt újra és újra alkalmazza. Tehát leírja ő, hogy valójában ő neki nem sok esélye volt, de mivel ő sem volt egy katona ember, azért egy gyakorlott katona ember, ezért kicsit úgy írja be az emlékiratokban, és hát ez olyan volt, mint amikor vak vezet világtalant az elején, amikor ott ez a háború hogy elindult, és hát rengeteg kudarc volt, stb. De aztán ő szépen leírja ennek a hadsereg építő munkájának az eredményeit, a lehetőségeit. Azt is ő fogalmazza meg, ebben elég világos. Ha nincs a második hőstetti csata, ha a bajor-francia egyesült hadsereg, hogyha a Duna völgyében levonul Bécs közelébe, és ott egyesül ugye a Rákóczi vezette felkelő seregekkel, akkor valószínűséggel sikerül a Habsburgokat egy kicsit megszorongatni.
2: Elég nehéz helyzetbe hozni,
3: és ez nem agyrém, ez nem egy rugaszkodott terv volt, hanem erre voltak mind előzménye, mind pedig később is ennek voltak példái. Csak így mondanám, 1664-ben a franciák sikeresen le tudnak utaztatni egy 6000 fős hadsereget magyar frontra.
2: Ugye ez a Szentgotthárdi csata előtti időszak.
3: Erre megvan az emléke is.
2: Amellett, hogy az Európa nagyhatalmait megmozgató spanyol örökösödési háborúban is fontos csata volt, a Habsburg ellenes nyugatiakkal, különösképpen a franciákkal politikai, katonai kapcsolatot kereső Rákóczi szabadságharc számára is döntő jelentőségű volt az 1704. augusztusában a bajorországi Höstett mellett megvívott csata, amely Habsburg győzelemmel végződött a nyugatiak ellen, és ezért a Rákóczi szabadságharc szempontjából is rosszul zárult. Kossuth Rádió 2003. Időalagút. A Höstetti csatáról Zahar József történész beszélt.
4: Augsburgtól mintegy 35 kilométernyire északnyugatra, a Duna északi partján, Höstete és Blenheim térségben zajlik le egy döntő összecsapás, ahol mintegy 52 ezer, így mondom most egyszerűen osztrák, angol és egyéb német haderő áll szemben, mintegy 56 ezer francia bajor csapattal, és a két település között 5 patak folyik be a Dunába, és az 5 patakot számtalan ír táplálja, vizenyős terület, támadásra indulnak. Éjjel 1 órakor az osztrák-angol csapatok jótékonyan számukra a nyári hajnali napfelkelte óriási ködöt kelt ezen a térségen, tehát a franciák nem észlelik, csak amikor a közvetlen közelükbe érkeznek az osztrák-angol csapatok, hogy 9 hadoszlopban jön feléjük az ellenség. És reggel 9 órakor még mindig csak tüzérségi harc folyik, az első támadási hullám sikertelen. Miután 2-kor újra meglódulnak az osztrák-angol csapatok, akkor átszakítják a franciáknak az első vonalat, de a másodikban elakadnak. És délután 5-kor indul meg a harmadik támadási hullám, úgy döntöttek, hogy szétszakítják a franciákat és a bajorokat egymástól. Sikeres a bajoroknak a tüzérségüktől való elszakítása. A bajor ágyukat visszafordítják. A bajorok erre úgy döntenek, hogy elszakadnak a csatából, tehát nem vesznek ebből részt. A franciák már sokkal kevesebben maradnak. Ellenük fordulhat most már az egész erő átcsoportosítva. Este 8 órakor dönt, úgy a sebesülten a csatatére még mindig irányított tájármarsal, a francia haderő főparancsnoka, hogy nem lehet mit tenni, félbe kell szakítani a csatát, el kell nekik vonulni. Egyértelmű is, senki által kétségben nem vont, angol-osztrák győzelemmel zárul ez a csata. Ennek következtében az történik, hogy második Rákóczi Ferencnek nincs többet lehetősége semmilyen módon, hogy a franciákkal egyeztetetten vívja a saját szabadság küzdelmét, a franciák egyre messzebb szorulnak a magyar határtérségtől, úgyhogy gyakorlatilag 1709-re oda jut a francia király, hogy semmilyen segítséget már nem tud adni a magyar hadsereg, hiába próbálja újra és újra biztatni második Rákóczi Ferencet, egyre messzebb jut a lehetőségtől.
2: Tóth Ferenc történész.
3: Szinte azt mondhatjuk, hogy a szabadságharc eldőlt.
2: Minden esetre Höstetnél vereséget szenvedtek a nyugatiak.
3: Igen, ezt követően Rákóczinak azért, ha realistább lett volna, akkor kellett volna megegyezni a hazugokat. Lett volna végül is lehetősége.
2: Egy megegyezésre, egy kiegyezésre.
3: Kompromisszum. Igen.
2: A Rákóczi kutatásban viták vannak arról, hogy Rákóczi esetleg követett el stratégiai hibát a szabadságharc lezárásaként 1710-ben, 11-ben folytatott béketárgyalásokon. Rákóczit esetleg jobban befolyásolták-e az érzelmei, mint a politikai racionalitás. Az 1711-ben létrejött úgynevezett szatmári békéről van szó. Kossuth Rádió 2010. Disputa. Ervárkonyi Ágnes történészt hallják.
5: A török kiűzése után Magyarország számára két alternatíva kínálkozott a történelemben. Az egyik az, hogy betagolódik a Habsburg Birodalomba, a másik pedig, hogy megtartva alkotmányát, integritását, önállóságát, önálló államiságát, és ezt folytatja. Rákóczi ezt az új berendezkedést, ezt kísérelte meg, és így vezette végig Magyarország leghosszabb szabadságharcát, ami talán Közép-Európa leghosszabb szabadságharca is. Ki kellett jelölni Magyarország helyét az új Európában, és már a szabadságharc elején Rákóczi leszögezte azt, hogy a háborút úgy fejezzék be, hogy garanciális békét kössenek nemzetközi közvetítéssel, és befoglalják Magyarországot az univerzális európai békébe.
6: Mit szólt hozzá Bécs?
5: Bécsben ott volt egy zseniális államférfi, Szabolyai Jenő, aki csak amnesztiális megegyezést látott helyesnek. Igen ám, de ebben az időben már egyetlen ország sem zárt politikai rendszer. Nagyon fontos volt a Habsburg kormányzat számára Anglia álláspontja. Angliának pedig az volt az álláspontja, hogy Magyarországgal is garanciális békét kell kötni. Ez a korabeli Európának a békekultúrájával volt azonos. A 16-17-18. Században még megegyezéses békét kötöttek, nem úgy, mint a 19. és 20. században, ahol szankcionális békét.
2: Fordítsuk figyelmünket most valójában az emlékiratoknak arra a példányára, amely nem elveszett, nem újra felfedeződött, hanem viszonylagos lappangás után ismét bekerült a magyar tudományos köztudatba, és reméljük, hogy a laikus érdeklődők tudatába is. Mi történt? És mi ennek a példánynak a jelentősége?
3: A Rákóczi emlékév alkalmából elkészítettük a Rákóczi önéletrajzi munkájának egy újabb revideált, átnézett, kiegészített, jegyzetekkel ellátott kiadását. Kutattam Bécsben, és szembesültem azzal, hogy az ottani kézirattárban létezik egy olyan példány, amely nem került be az emlékiratok kritikai kiadásával. 1978-ban megjelent a kritikai kiadása, amely alapvetően három fontos kéziratot használt fel, illetve az első nyomtatott változatot, amely 1739-ben jelent meg.
2: Egy emlékév ajándéka, részlet Tóth Ferenc történész, az Élet és Tudományban 2026-ban megjelent írásából. Második Rákóczi Ferenc emlékiratainak Bécsben őrzött, kevéssé ismert példánya 240 számozott levélen és számozott oldalon folyamatos barna tintával francia nyelvű szöveg, amelyet egy vagy két másik kézi javításokkal látott el. A kézirat történetére vonatkozólag egy érdekes, kézzel írt feljegyzést is beragasztottak a harmadik lapra, hogy a kézirat szövege a mű első, 1739-ben megjelent hágai kiadásának szövegével is szóról szóra megegyezik.
3: Tehát ez a kézirat, ez abból a szempontból fontos, hogy nagy valószínűséggel az utolsó javított példány, tehát az utolsó korrektúrája volt ennek a munkának, amelynek a javítási folyamatát maga a fejedelem, illetve az őt segítő titkárok végezték. Nagyon hasonló eredetű ez a kézirat, mint az Országos Széchenyi Könyvtárban van egy másik Kvartgal 37-es számú kézirat, tehát mind a méretei, mind papíranyaga, az hasonló a kézírás is, amelyel a szöveg rákerült, viszont a javítások az nagy valószínűséggel részben Rákóczinak a munkája, tehát azt meg lehet állapítani. Rákóczinak nagyon jellegzetes betűi voltak, a D betű, V betű az érdekesen visszakunkorodó végűek voltak, amelyeket nagyon szépen lehet látni ebben a kéziratban is. Gyakorlatilag összehasonlítva a nyomtatott változat, ez a végső verziónak a javításait találhatjuk itt. Ebben a verzióban dőlt el, hogy milyen lesz a szövegnek a tagolása, tehát itt dőlnek el a bekezdések, a mondatok. Ugye Rákóczira nagyon jellemző, hogy ilyen hosszú, ilyen barokkos körmondatokban fogalmazott, viszont ebben határozott tendenciát lehet látni a javításokban, hogy ezeket a összetett mondatokat, ugye apró tőmondatokra. Ez pedig tipikusan a korban jellegzetes ilyen katonai memoárirodalomnak, katonai szakmunkáknak a nyelvezetéhez közelíti. Amúgy is ez egy katonai témájú leírásokról van szó, de ezáltal, hogy ilyen tömör, szinte ilyen pattogó ritmusú lesz a szöveg, az szintén ebben itt a javításokban dőlt el. Itt dőlt el a műnek a végleges címe. A Memoir sur la guerre de Hongrie, ugye, ez a magyarországi háború, és folytatja itt Rákóczi kézírásával, hogy 1703-tól egészen annak végéig ő maga végezhette ezeket a javításokat.
2: Milyen nyelvű a kézírás?
3: Ez francia nyelvű. Egyszerűsíti a szöveget. Ez valószínűleg mondjuk egy francia lektornak a hatására, hogy megfigyelhető, hogy az igeidőket megváltoztatja, az idősíkok változnak elsősorban. Ez olyan változat, amely a már ismert az Országos Széchenyi Könyvtárban található korábbi változat és a végleges változat között található. És ami nagyon fontos volt még itt a javításoknál, hogy a magyar helységnevek, személynevek azok megfelelő módon kerüljenek leírni. Ez az Osztrák Nemzeti Könyvtárnak a kézirattárában található. Korábban a Habsburg-házi könyvtárban volt.
2: Hogy került a császárok könyvtárába?
3: Úgyhogy első Ferenc király, aki második Ferenc néven császár is volt, ő kezdte gyűjteni ezt a könyvtárat, és ő megvásárolt mindenféle ilyen érdekes könyvet, kéziratot, műtárgyakat is. Ebben azért az ilyen kicsit kényesebb irodalmak is megtalálták a helyüket. Egyszerűen magának a kéziratnak az értéke és témája kapcsán került ez ide. De ennek van egy korábbi tulajdonosa is, és amit lehet tudni, hogy ez egy svéd diplomatáé volt, Karl Rudensölnek nevezték, aki diplomata, politikus, képviselő, svéd királyakadémiának is tagja, és az élete végén pedig az Uppsalai könyvtárnak a kancellárjaként tevékenykedett. Nagyon művelt, könyvgyűjtő személyiségről van szó, olyan területen tevékenykedett, amely nagyon közel helyezte őt a magyar szabadságharc korszakához. Tehát mindenképpen megvoltak neki a csatornái ahhoz, hogy megtalálja a Rákóczi emigrációhoz is az utat. De ez a kézirat valószínűleg felajánlották neki, és hát ő ezt megvásárolta.
2: Mi a magyarázata annak, hogy tulajdonképpen a bécsi, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban található dokumentum, kézirat elveszett a magyar történeti kutatás, vagy irodalomtörténeti kutatás szeme elől? Kicsit lappangott, mert noha ez végig megvolt, de valahogy a köztudatból, a közfigyelem, a tudományos figyelem fókuszából távol került.
3: Elkészült 78-ban egy nagyszabású kritikai kiadás. Köpeci Béla, Kovács Ilona és egész munkacsoport dolgozott ezen, nagyon sokan. Valószínűleg egy kicsit fiaskónak számított, hogy ezt nem vették figyelembe, ezt a nagyon fontos kéziratot, és ezért egy kicsit elhallgatták. Abban az időszakban eljutni Bécsbe azért egy külön expedíciónak számított, nem ismerhetett bárki, tehát az nyilvánvaló kutatni sem. 70-es években azért más valóság volt.
2: Tehát elsikkadt egy kicsit?
3: Az a probléma, hogy ez a kritikai kiadást követően került előtérbe, és ezt nem szívesen hangoztatták, hogy ezt a kéziratot nem használták fel.
2: Tóth Ferenc történész.
3: Mindig az a probléma ezekkel a kritikai kiadásokkal, ezek nagyon jók, nagyon hasznosak, de nyilván ezeket is kritikával kell kezelni, tehát ezeknek is megvannak a gyenge pontjai. Gyakorlatilag önkritikát kellett volna, amit elvégzett egyébként Köpeci Béla az 1991-ben megjelent Bujdosó Rákóczi című munkájából. Hivatkozik tényleg nagyon röviden, és inkább lábjegyzet szintjén erre a kéziratra, de ennek azért nagyon fontos, hogy meg kell találni a helyét ugye a magyar tudományosságban, és azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos kutatások még azért számtalan új információt hozhatnak majd még a napvilágra.
2: Második Rákóczi Ferenc Emlékiratok című műve egy Bécsben őrzött, kevéssé ismert kéziratáról.
1: Felfedező a történelemről.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Luca, te hány éves vagy?
3: 6.
2: Itt van a házatok mögött egy kert, de igazából ez a kert, ez a kerítés nélkül végződik, úgy látom. Meddig szabad itt nektek elmenni?
3: A patakig. Itt apáik építettek egy ilyen magasságyást, és akkor apa vett mindenféle palántát, azt elültettük, a paradicsomot azt paradicsommagból ültettük.
2: Elmondod nekem, hogy miket ültettetek?
3: Hát mentát, citromfűvet, paradicsomot, uborkát, tököt.
4: Szerencsések azok a gyerekek, akik a hétköznapokban is megtapasztalhatják a növények, az állatok közelségét, és megismerhetik, megszerethetik őket. Talán felnőttként is tovább viszik majd azt a szemléletet, hogy a természet részei vagyunk, hogy az erdők, fák, hegyek, vizek sokszor gyógyítanak is. Városi környezetünkbe pedig számtalan módon csempészhetjük be a madárcsicsergést vagy a virágillatot, akár egy kiállítással vagy az irodalom segítségével is. Mit leshetünk el a gyerekektől, és mit tanulhatunk a korábbi generációktól?
2: Most már itt érik a paradicsom, és hát itt vannak a fűszernövények. Megmutatod nekem, hogy melyik melyik?
3: Ez a menta, ez pedig a citromfű, sajnos erre is jönnek, úgy látszik a poloskák.
2: Hangyákat is látok.
3: Hangya is nagyon sok van.
2: És te szoktad nézegetni, hogy mondjuk hogy lesz a kis poloskából nagy poloska, vagy a hangyák merre mennek?
3: A hangyákat szoktam nézni, hát hogyha oda rakom a lábam, akkor elfordulnak.
2: Ha eléjük teszed a lábad, akkor útvonalat változtatnak?
3: Igen.
2: Zavarba hoztad ezt a kis hangyát a papucsoddal?
3: Nem tudja, hogy merre menjen.
2: Hány éves vagy, Anita?
5: 14 éves vagyok.
2: Itt vagyunk most a kertetekben.
5: Ki szoktam jönni, mikor mondjuk a csirkékhez hátra megyek megnézni őket. A kutyával is néha játszani. Van egy kutyánk, egy nyulunk, és sok csirkénk, meg kacsáink is szoktak lenni nyáron. Úgyhogy igazából ez ilyen egész éves feladat. És itt vannak a focikapuk is, szoktunk itt focizni a tesóimmal.
2: Van két öcséd, és te is focizol, ugye?
5: Igen.
2: A csirkék etetése, ez a te feladatod, vagy te ezt önkéntesen átvállalod, amikor kedved van?
5: Amikor a szüleim megkérik, akkor megetetem őket, vagy csak úgy kimegyek, és igazából szelidek a csirkéink, néhányat meg is lehet simogatni, sokszor csak azért megyek ki.
2: Meg tudod fogalmazni, hogy milyen hangulatban vagy, vagy mikor érzed úgy, hogy ez most jól esne egy kicsit megdögönyözni a csirkéket?
5: Hát akkor is jó, amikor mondjuk fáradt vagyok, vagy csak egy kis kikapcsolódásra vágyok.
6: Sajnos a városi ember nagyon elszakad attól a csodálatos hatástól, amit a természetben megtapasztalhatunk, a pihenésnek, a regenerálódásnak a területeként tekintünk a természetre.
4: Üveges Krisztina, a Hagyományok Háza, a Tulipán és Zsája kiállításának egyik kurátora.
6: Nem titkolt célja ennek a kiállításnak, hogy a gyönyörű műtárgyak mellett rávezessük arra az embereket, hogy régen az ember nagyon a természetbe beágyazottan élt, és hogy napjainkban is a természethez való odafordulás nagyon fontos tudna lenni.
4: Kertek korok népművészet alcímmel nyílt meg ez a kiállítás februárban. Miért éppen a tulipán és a zsája lett a címadó két növény?
6: A magyar népművészetnek ugye több ága is nagyon gazdag a virágszimbolikában. Emiatt azt gondoltuk, hogy ez többeknek is egy izgalmas téma lesz.
4: Az, hogy a természethez közel éltek, vagy közelebb éltek mindenképpen, mint mi most, azt is jelenti, hogy ismerték, hogy melyik növény micsoda, melyik növény gyógyít, mit gyógyít, hogyan gyógyít, mit csináljunk vele. Ezek az információk is részletesen megjelennek az egyes tárgyakon?
6: Igen, vannak ilyen tárgyaink is, illetve az is nagyon izgalmas volt számunkra, hogy a mai társadalomban ugye a környezetvédelmenek a kérdése, a klímaváltozás kérdése, hogy most megtapasztaljuk ugye ezeket a nagy hullámokat, hogy mondjuk a jövő generációját hogy tudjuk arra nevelni, hogy a természetbe keresse ezeket a nagyon egyszerű megoldásokat, az egyszerű gyógymódokat, illetve szerettük volna arra is fölhívni a figyelmet, hogy mondjuk egy régi paraszti háztartásban mekkora tudás volt, és hogy mondjuk így a környezetvédelem szempontjából, vagy akár az emberiségnek a zöldebb jövője, a zöldebb hétköznapok, vagy akár egy zöldebb szempontú, szemléletű háztartásban ez a csodálatos tudás, ami a parasztgazdaságokban megvolt, ezt hogy tudjuk újra elővenni, és a mi nyelvünkre lefordítani, és használni, és örülni neki.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket a Tulipán és Zsája című kiállításnak az irodalomterápiás alkalmán. Ez egy rendhagyó irodalomterápia itt a Hagyományok Házában. Egy utazásra invitálok benneteket, ahol, mint ahogy már most halljátok, madárhang van, illetve különböző illatokkal is találkozhattok. És az első felében ennek a programnak itt leszünk a kiállítótérben, felfedezzük a kiállítást, egy kicsit el tudtok csendesedni, és utána pedig egy szöveg alapú beszélgetés fog folytatódni egy másik teremben. Az első kérdésem az lenne, hogy mi az az egy szó, ami most eszetekbe jut, hogy hogyan érkeztetek ide?
1: Nagyon nagy érdeklődéssel és nyitottsággal érkeztem erre a foglalkozásra, és nagyon kíváncsi vagyok, mi fog itt történni, mert már nagyon sokat hallottam erről a foglalkozásról, de még egyszer sem vettem rajta részt.
2: Új élmények fognak itt várni, azáltal is, hogy kiléptem a házból, és eljöttem erre a környezetre, illetve azáltal is, hogy részt veszek ezen a foglalkozáson, tehát valahogy belső és külső lehetőségeket is tartogat számomra ez a nap, én úgy érzem.
0: A következőben egy önálló kis sétára invitállak benneteket. Keressetek egy olyan tárgyat ebben a kiállításban, ami valami miatt ma különösen megszólít benneteket, és próbáljátok meg leírni, hogy miért szólít meg ez a tárgy, vagy mi az, amit eszedbe juttat. Jó, és akkor erre most van egy negyed órátok, hogy ezen végigmenjetek, és utána találkozunk itt. Illóolajokat lehet érezni a kiállításban, és mindig eltérő, hogy melyiket. Van, amikor levendulát, valamikor citromfüvet, a pannonhalmi apátságnak az illatai fogadnak itt bennünket. Éreztétek az illatot? És kellemes volt, vagy inkább zavaró, vagy hogyan? Hogyan éreztétek magatokat ettől?
2: Engem megnyugtatott, nekem nagyon jó emlékeket, megérzéseket hívott elő, meg egyébként a hangok is, tehát a madár csicsergés.
1: Nekem meg egy ilyen jó alapot adott ehhez az egész kiállításhoz. Tehát egy alap vagy egy háttér ahhoz, amit láttam. Úgy éreztem magam, mintha egy erdőben lennék. És igen, ezt a nyugalmat, kis elernyedést adta az illat. Igen, tehát nagyon jól megalapozta utána már a látnivalókat, amiket megnéztem.
0: Sikerült az első feladat alapján egy picit megérkeznetek a kiállításba, kint hagyni a külvilágot?
2: Igen, én rögtön egy más szemlélettel álltam már magához a kiállításhoz, mert én legelőször amúgy a fának az illatát éreztem meg, és apukámnak van egy asztalos műhelye, és én hát nagyon könnyen a hagyományok szemszögén keresztül, családi hagyományok szemszögén keresztül kezdtem ellátni ezt a kiállítást, ugye, hát mi vidéken élünk, és azért a népi kultúra az ott is jelen van, és kicsit úgy érzem, hogy mindenhez tudtam aztán kötődni.
0: Mi az, amit jó távol hagyni, és eltölteni másfél órát magatokkal egy tárlatban? Ezek asszociációs feladatok, amennyi megy, annyit írjatok le. Én azt írtam, hogy zaj, emberek, zavar és feladatok.
2: Én azt írtam, hogy csalódottság, leterheltség, fáradtság és magány.
1: Én mindössze két szót írtam, de ezt nagyon erősen éreztem. Az, hogy forgatag és zaj.
0: Arra kérlek benneteket, hogy itt érintsétek meg ezt az anyagot, amiben látható a minta, és egy nagyon picit csukjátok be a szemeteket, hogy mi az, ami eszetekbe jut erről.
1: Ez egy 3D nyomtatóval készült mintázat, ami növesztett gyökérszálakból létrehozott szövet.
3: És egy kicsit azért ez olyan
1: ricskös. Nagyon szép. Mondjuk szép az élet, szép a házas élet, szép a családi élet, de azért vannak nehézségek ebben, van, ami itt megszúr engem.
0: Kicsit érdes.
1: Igen, ez az, ez a legjobb szó, igen, érdes. Tehát, hogy azért az életnek van szép oldala, de azért nehézségei is vannak, nekem ez jött egyből.

0: ezeken a kiállított tárgyakon nagyon sokféle anyag jelenik meg. Üveges Krisztina, a Hagyományok Háza, a Tulipán és Zsája kiállításának egyik kurátora. A növényeknek ugye nagyon fontos a gazdasági szerepük. Ezt érdemes végig gondolni, hogy mondjuk régen minden háztartás megtermelte magának a kendert, a lent, amiből a ruhákat, az alsó nemeket, ugye minden ruhát házilag állítottak elő. A növényeknek a gondozása, a begyűjtése, a feldolgozásnak a különféle folyamatait egy-egy háziasszony ugye el tudta végezni, és ugye a mai gondolkodásunk szempontjából ezek nagyon ökológikusak voltak, hiszen semmilyen szennyeződést nem termeltek, nem károsították a környezetet, és az itt kiállított ruhadarabok, illetve lakástextilek is mind olyan anyagok, amelyek se az ember egészségére nem ártalmasak, se pedig a környezetet nem károsítják, illetve itt próbálunk egy picit beszélni a felhasználásukról. Itt látunk különféle gyógynövény tároláshoz, a gyógynövények különféle alapanyagnak a kivonására is alkalmas paraszti eszközöket, úgyhogy nagyon sokféle szempontból próbáljuk a növények használatát megközelíteni. Ugye ez a szimbolikus tartalom az egy része a gondolkodásnak vagy a művészetnek, de mellette nagyon fontos beszélni a gazdaság és a társadalmi hatásairól is a növényvilágnak.
1: És történetiségében is bemutatja ez a kiállítás az emberek meg a társadalom kertekhez, növényekhez való viszonyát. Itt például rögtön a bejáratnál a középkori kertek növényei a téma.
0: Igen, egy ilyen kronológikus sorrendet próbáltunk felállítani. A középkorban kezdődik itt a mi történetünk, itt a kiállításban, amikor is a letelepedett magyarság fölveszi a kereszténységet, és az első szerzetes rendek között vannak a pannonhalmi bencések, akik ugye az országba érkeznek, és hozzák magukkal a bencés kolostoroknak a gazdasági kert kultúráját, illetve hát nagyon fontos a középkorban ugye magának a kereszténységnek a szimbolikája, a lilium, a szőlő, mondjuk a Máriához kötődő kultusz, vagy akár a István vagy Imre herceghez kötődő kultuszra lehet itt gondolni. Próbálunk történeteket is mesélni, mert hogy ezekhez a történeti kertekhez nagyon izgalmas személyiségek is kapcsolódnak. Itt lehetne említeni például Lórántfi Zsuzsát, aki várúrnőként hatalmas birtokok fölött rendelkezett, és a birtokain fantasztikus gyümölcsös kertek, virágkertek és gyógynövénykertek voltak. Ő élen járt abban is, hogy gyógyszereket, különféle liktáriumokat készített ezekből a gyógynövényekből, és a környezetében élő úrhölgyek, kisasszonyoknak át is adta ezt a tudást, illetve az ő szövőműhelye is nagyon fontos volt, ahol az úri hímzést tudták gyakorolni, megtanulni a lányok, asszonyok. Tehát ő egy ilyen fontos közvetítője volt maguknak a szimbólumoknak is. Ugye ezek a formázott kertek, barokk kert, angol kert, török kert, ezek alapvetően a főúri reprezentációnak a részei voltak, viszont nekik köszönhetően mindig új és új növények kerültek be a magyar területekre is, és ilyen tekintetben hosszú távú hatásuk van a magyar kertkultúrára, mert ezekből a főúri kertekből az évszázadok alatt szivárogtak le ezek a növények a paraszti kertekbe is, és hát tulajdonképpen nekik köszönhetjük, hogy a mai kertekben, a mi kertjeinkben is ott vannak.

0: hozott ide erre az irodalomterápiás foglalkozásra, ami különleges, hiszen egy iparművészeti kiállításhoz kapcsolódik, a Tulipán és Zsája kiállításhoz a Hagyományok Házában.
1: Igazából engem maga az irodalomterápiának a lehetősége hozott, hiszen korábban már egyszer voltam egy ilyen alkalmon, és az is egy ilyen nagyon jó önismereti tapasztalat volt.
0: Mi az, ami a legjobban tetszett, akár feladatként, vagy ami a leginkább elgondolkodtatott?
1: Az, hogy figyeljük meg a környezetünket, hogy mondjuk egy-egy illat, az mit hív elő bennünk, milyen érzéseket, milyen emlékeket, illetve, hogy próbáljuk meg azt is megérteni, hogy jelentősége van annak, hogy mondjuk egy-egy tárgy az tetszik, annak biztos valami az én személyiségemhez vagy életemhez köthető oka is van, hogy ez miért tetszik nekem.
0: A saját pályádon pedagógusként mit gondolsz, hogyan lehet hasznosítani ezeket az élményeket, vagy akár a természettel való kapcsolat felépítését, ha még nincsen? El tudod ezt képzelni, hogy egy tanteremben, iskolai környezetben megvalósítható valami ebből?
1: Nekem nagyon erősen az volt az érzésem, hogy elhoznám ide a diákjaimat, mert ez biztos, hogy egy nagyon nagy élmény lenne számukra, viszont hogyha úgy kérdezed, hogy a tanteremben megvalósítható-e, szerintem igen, egyébként itt is a foglalkozás része volt az olyan szövegekkel való gondolkodás, amelyek a természetet idézték meg, és én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen szövegek és beszélgetés által is el lehet jutni a természethez, akár tantermi környezetben.
0: Ön már régóta jár irodalomterápiás foglalkozásra. Az iskolai magyar óra vagy irodalom óra élményeihez képest mennyiben nyújt mást ez a típusú irodalommal való foglalkozás?
2: Ez teljesen más, mint egy irodalomóra. Az ugye olyan fajta elemzés, amikor azt próbáljuk megválaszolni, hogy a alkotó mit szeretett volna közölni velünk, de itt nem erről beszélünk, itt pont fordított az irány. Tehát az alkotók gondolatait használjuk fel arra, hogy a mi érzéseinkről beszéljünk, irodalomórán pedig arról próbálunk meggyőződni, hogy milyen érzések indították az alkotót ezekre a gondolatokra. Tehát akkor nem a mi érzéseink, mi akkor kívülállók vagyunk ott. Itt meg abszolút benne vagyunk a sztoriban.
0: Pavlic Adrien, irodalomterapeuta, magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros. Itt a természet van a középpontban a különféle iparművészeti tárgyakon keresztül. Miért fontos a természet és az irodalom kapcsolata?
3: A természet ugye egy olyan toposz, ami nagyon sok irodalmi műben megjelenik, hiszen korokon átívelő téma, vagyis mindig is kapcsolódott az ember életéhez. Egyrészt akár az elmúláshoz, a fiatalsághoz is tudjuk kapcsolni, illetve azért, mert a természet meg a természetben töltött idő, az egy olyan különleges állapotot tud adni, amikor tudunk magunkra figyelni, reflektálni, és a természethez kapcsolódva saját magunkban felfedezhetünk olyan titkokat, amikre ebben a nyüzsgő világban mondjuk elsőre nincs időnk.
0: Mi alapján választotta éppen Arany János Kertben című versét a foglalkozás zárásaként?
3: A versben nagyon sok olyan gondolat található, ami az ember élet egészét végig kíséri, és mivel itt a vers gondolatában több kapaszkodó és kapcsolódó elem van a kiállításhoz, ezért gondoltam, hogy a mai alkalommal érdemes ez alapján beszélgetnünk, és tulajdonképpen ez be is igazolódott, hiszen többféle életszakaszhoz tudunk kapcsolódni, vagy kapaszkodót találni a versben, ami meg aztán elindítja a gondolatvilágunkat a felé, amivel éppen dolgunk van. Ugye az irodalomterápiának, a szöveg alapú művészetterápiának a lényege az, hogy felhívja a figyelmet arra, amivel éppen aktuálisan képesek vagyunk megbirkózni, vagy amivel éppen dolgunk van, és ugye időt és teret ad arra, hogy magunkra figyeljünk.

0: a természet állt a középpontban, illetve a növények, a virágok, a virágmotívumok, ilyen tárgyak szerepelnek a kiállításban. Milyen viszonyban vagy a természettel?
1: Én nagyon közeli viszonyban vagyok a természettel, mert hát egy erdő mellett nőttem fel, igazából egy gyönyörű környéken van a családi házunk. Nekünk viszont amióta Budapesten élek egy éve, azért ritkább, hogy így a természet közelében találnám magamat, és most, hogy beléptem ebbe a kiállításba, tulajdonképpen meg tudta nekem idézni ezt az érzést, ezt a hazai természet közeli érzést, úgyhogy csak dicsérni tudom.
0: Miért fontos neked a természethez közel lenni valamilyen módon?
1: Megnyugvást jelent, gyógyulást jelent, illetve kis kilépés az online világból, a felgyorsult világból, továbbá kapcsolódást is jelent egyébként magával, akár a természettel, önmagammal, vagy akár azokkal az emberekkel, akikkel a természetben vagyok. Úgy gondolom, hogy az egy igen ritka és különleges kapcsolódás, amikor valakivel vagy valakikkel elvonultok egy kicsit, akár egy nagyobb vagy kisebb városnak a zajából, és azt a figyelmet azt tényleg egymásra fordítjátok.
2: Egy kis kertes házban lakom. Költözhettem volna már lakásba is el, de a kert miatt választottam, mert hogy nagyon közel áll hozzám a természet, legalább egy kicsit megélhetem a természet szeretetemet ebben a kertben, illetve hát viszonylag közel van a Dunapart is hozzánk, tehát könnyen megközelíthető, van egy csodálatos sétányot. Nagyon szeretek ott is eltölteni időt, hát most a szabadidőmben, ami kevés van, illetve hát tényleg nagyon közel áll hozzám olyan a kert, ami például tegnap, amikor kiültem a székre, a nyugágyra. Néha így kiszoktam ülni, és akkor csak úgy elmélázok. Hát tegnap először egy kis bagoly látogatott meg, ami nagyon elcsodálkoztam, hogy sétálgatott, és ott nézett a nagy kerek szemével, ez döbbenetes élmény volt, tényleg csodálatos. Aztán utána egy kis cica került oda hozzá, egy szürke kis cica, máskor más kis madarak szoktak jönni, van egy sünikénk is, és hát nagyon jó megélni azt, hogy egy kicsit én is a része vagyok ennek a természetnek. Nagyon megnyugtató, meg nagyon kellemes érzés.
3: Kutyus bemehet? Most is vannak kacsák.
4: Igen, nyáron szoktak jönni a kiskacsák, és körülbelül őszig szoktak itt lenni. Van nekik saját medencéjük.
3: És látom, hogy itt vannak mindenféle bokrok, meg van nagyon sok paradicsomotok. Van olyan, hogy te kijössz, és itt csemegézel valamiből?
4: Szoktam szedni egrest is, meg van ribizlink is, és a koktélparadicsomok is nagyon finomak. Én szoktam leszedni a sóskát.
3: Van olyan, hogy te mondjuk egyedül szeretnél lenni, és akkor kijössz?
4: Hát olyan sok időm nincs rá, igazából a családdal szoktunk így, ha van valami kertészkedni való, vagy akár nyáron kint ebédelni a teraszon, inkább úgy szoktuk.
3: Tehát nálatok a kert az nem annyira ilyen elvonulós hely, hanem inkább annak a helye, ahol együtt dolgozik a család?
4: Igen, mert sok növény van, meg állatok, akiket gondozni kell. Kiskoromban sokszor csináltam azt, hogy megfigyeltem, hogy hogy tolják a tojást, a tyúkok, odaültem és néztem.
3: De kíváncsi voltál, hogy hogy lesz a tojás?
4: Igen, de most már annyira nincs időm erre. Volt, hogy egész délelőtt ott ültem, de délelőtt mindig volt bent a tojófészekben pár tyúk, úgyhogy elég sokszor láttam. Ki szokták egymást túrni a tojófészekből, hogy kicsit megy így a versengés, hogy ki üljön bele, de amúgy valamikor meg csak egy van bent, és akkor látom, hogy hogy tolja ki a tojást.
3: Lehet őket simogatni is? Ezek ilyen szelíd állatok?
4: A mostani kakasunk annyira nem, de van pártjuk, akik igazából szeretik. Jönnek oda hozzád, mikor legugolsz, akkor már befúrják magukat a lábaink közé, és igazából két tyúk van, aki ilyen nagyon szelíd, és ők így egymást néha próbálják elüldözni, hogy ők kapják a legtöbb simogatást.
3: Neked már kiskorodtól fogva itt van ez a kert. Te el tudnád képzelni, hogy nem lenne kertetek?
4: Hát biztos nagyon furcsa lenne, igazából tényleg ez vagyok hozzászokva, meg hiányozna is biztos.
3: És ezt meg tudod fogalmazni, hogy mi hiányozna?
4: Hát ez a szabad tér, ahol tudunk időt tölteni, akár focizni is a kertben, ez biztos hiányozna, meg hát az állatok is.
3: Elmondod mondod nekem, hogy mikor szoktál te kijönni ide a kertbe?
5: Mindig.
3: Egész nap, bármikor?
5: Igen.
3: Mit szoktál itt csinálni? Mi esik itt jól neked?
5: Hát, sétálni szoktam, meg mentát szedek.
3: Sétálni is szoktál?
5: Igen.
3: És közben mit csinálsz? Közben mire figyelsz? Hallasz hangokat, vagy érzel illatokat?
5: Illatokat nem nagyon. Hangokat azt szoktam hallani, hogy építkeznek, meg néha fakopáncsot is hallunk. Egyszer volt, hogy beszélgettem egy fakopáncsal.
3: Azt hogy csináltad?
5: Hát, hogy van egy ilyen sípolónk, és hallottam a fakopáncsot, hát akkor én így belefújtam a sípolóba.
3: És válaszolt neked?
5: Igen.
3: És miről beszélgettetek?
5: Nem tudom.
3: Van olyan, hogy mondjuk kicsit dühös vagy, vagy összeveszel valakivel, és akkor kijössz ide egy kicsit?
5: Hát, szokott lenni.
3: Amikor a patakhoz elmentek, oda egyedül is szoktál menni, vagy a tesóiddal?
5: Hát, egyedül nem annyira.
3: És ott mit szoktatok csinálni?
5: Hát, leginkább semmit.
3: Ó, és hogy kell semmit csinálni? Elmeséled nekem?
5: Leülsz valahová, és unatkozol.
3: Ez jól esik?
5: Igen, mert odafigyelhetsz a bogarakra, madárcsiripelésre, meg odafigyelhetsz, ami történik.

Mai adásunkban a Hagyományok háza Tulipán és Zsája című kiállítása kapcsán a természethez való viszonyunkról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Diós Judit riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

A pontos idő 2 óra. Vagyonosodási vizsgálatot kapnak a politikusok, az uniós források kifizetéséről beszélt a miniszterelnök, folytatódik a kellemes őszi idő. A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szült meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak el ellenőrzésre. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató azt is hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Kibertámadás érte az orosz választ